0: Denőrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel tervezett végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. Reggel megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól pedig már záporokra, zivatarokra lehet számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben még 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő lesz. Hírekkel legközelebb egy óra múlva érkezek.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
2: Ásatásról így kerülnek be általában a párták, hogy egy géz lapot fektetünk rájuk, és egy folyékony ragasztóval, egy oldószeres ragasztóval leragasztjuk, és abban a helyzetben, abban a szituációban próbáljuk megtartani, ahogy megtaláltuk, hogy itt a restaurátor műhelyben tényleg a leghitelesebb módon tudjuk majd rekonstruálni, meg tudjuk tartani az eredeti helyzetét.
3: A Szavária Múzeumban kezdjük meg a mai műsor felvételét, a szerkesztő Gergő Judit nevében is köszöntöm Önöket, én Burkert Rudolf vagyok. Témánk pedig a műtárgyak megóvása, legyen szó üvegről, porcelánról vagy festményről, és már rögtön ezzel kezdünk Csapláros Andrával, aki múzeumigazgató, hogy hányféle műhely működik itt intézményen belül, hányféle területtel foglalkoznak.
4: Az összes tudományághoz kapcsolódik egy restaurátor műhely, vagy legalábbis egy restaurátor személy, aki ezzel foglalkozik. Itt a Szavária Múzeumban van a központi restaurátor műhelyünk, ahol vannak szilikátosok, ugye ide tartozik a kerámia, az üveg, aztán vannak fémrestaurátoraink. Nagyon fontos megemlíteni, nem csak régészeti anyagokkal beszélünk, hanem a múzeumnak a teljes gyűjteményéről beszélünk. Kint a Pásztor utcában, ahol van a Vasi Múzeumi Látványtár, ott van egy nagy régészeti raktárbázisunk is, és ott is van egy kerámia restaurátorunk, aki előkészíti azokat az anyagokat, ami régészeti anyagok megérkeznek hozzánk. A szombat helyi képtárban van egy festmény restaurátorunk, aki azért foglalkozik azokkal az iparművészeti anyagokkal, legyen az kerámia, betonművészet vagy üvegművészet, amelyek ott megsérülnek. Ami sajnos nincsen, voltak korábban fa restaurátorunk, ugye ez nagyon fontos lenne nem csak a néprajz tudományhoz köthető anyagainkhoz, hanem a történettudományi, helytörténeti anyagunkhoz, nagyon sok ugye szekrény, szekreter és folytathatnám a sort, hogy milyen bútoraink vannak, a bútoranyagok, vagy ebből készült tárgyak, és természetesen a textil. Nagyon ritkán fordul elő Vasmegyében sajnos, hogy textilanyag kerül elő ásatásokból, de előfordulhat, és természetesen a Szombathelyi Képtárnak a textilgyűjteménye, és ugye Európában legnagyobb mini textilgyűjteményünk, tehát ezekhez mind-mind restaurátor is kell.
3: És nagyságrendileg 500 000 műtárgyal dolgoznak.
4: Nagyjából, igen, nagyjából, és ugye beszélgettünk a műhelyekről, és ugye minden évben vannak olyan műhelyeink, ahol meghívjuk a megyének a restaurátorait, segédrestaurátorait, vagy egész egyszerűen, akik a gyűjteményekkel foglalkoznak, gyűjteménykezelők, vagy igazgatókat, annak a kiállítóhelynek a vezetőit, hogy nézzék meg, hogy milyen lehetőségek vannak, és milyen új technikák vannak. És azok a technikák természetesen, amik nagyon-nagyon drágák, és nagyon sokszor nem relevánsak, de nagyon sokszor az egész egyszerű dolgokkal is meg lehet menteni műtárgyakat, meg lehet hosszú távon őrizni.
3: Na, ezekre a műhelytitkokra vagyunk mi kíváncsiak ebben az adásban, úgyhogy akkor megyünk és felderítjük. És akkor az első emeletről elkezdünk süllyedni, lépcsőzünk lefelé, folyosókon kanyargunk jobbra, illetve balra. Nyílik az ajtó, mindenhol cserepek, jó helyen vagyunk. Jó napot kívánunk! És a cserepek mellett már vár minket Ferenc Eszter, aki hivatali titulusa szerint szilikát restaurátor művész. Na, Eszter, én azt szeretném, hogyha ezzel indulnánk. Tehát mit jelent az, hogy valaki szilikát restaurátor művész?
5: Kerámia, porcelán és üveg restaurálással foglalkozik. Szilícium-dioxid az egyik alapelem mind a három anyag. és ezért kapta ezt a rendkívül borzasztó elnevezést, amit hallandó emberek nem szoktak érteni, úgyhogy ha előadást kezdek, akkor ezt mindig meg kell magyaráznom.
3: Jó, hát akkor nem tudtam újat hozni az életébe, se baj. Na nézzük akkor a cserepeket, illetve a különböző edényeket. Hogy kezd ilyenkor neki? Tehát nyomozásból indul, hogy most ez a fül, ez egy kancsónak lehetett a füle, vagy mi az első lépés?
5: Hát ez mondjuk ez azért ennek eléggé látszik, hogy ez egy kancsófül, de a töredékek összerakása, inkább ezt mutatom, tehát ez egy nehezebb, ez egy őskori kerámia, ami nagyon erodált, tehát nagyon elmálott, igazából egy ilyen utolsó előtti állapotba került be a műhelybe.
3: Ez
5: a
3: tisztítása.
5: Igen, igen, edény lesz belőle, ráadásul ez egy nagyon szép kis őskori darab, mert ezt ilyen fésű mintás.
3: Ezt ebből tudja, hogy az oldalán lévő csíkozottsággal be lehet.
5: Ezek vannak ilyen típusok, tehát az őskori kerámiáknál mézbetétes, fésű mintás, nem tudom, bütyökfül, díszítéses, de hát ugye az őskori kerámia ez egy nagyon tág fogalom, és abban nagyon-nagyon sok minden beletartozik, azt még a régész kollégáknak is azért elég komoly feladat beazonosítani ugye ezeket a típusokat. Az én dolgom az a mentés, amit lehet, próbáljak meg kihozni a néha elég elkeserítő állapotból, ahogy bekerülnek a kerámiák, mert azért például ezek az őskori kerámiák, ezek ilyen földlabdába kerültek be. Ez egy kútanyag egyébként. Amikor próbáltam tisztítani őket, szinte mozgott a kerámiának a fala, tehát annyira meggyengült volt, mint egy ilyen papírlap szinte, és ez már egy konzervált, letisztított állapot, sőt, ez most már egy ragasztott, egységekre elkülönített fázisa a munkának.
3: Mert hogy 2026. szeptember 7-én került felvételre, az azt jelenti, hogy akkor került ide a múzeumba?
5: Én nekem még aznap meg kellett tisztítanom, mert most megyben nagyon rossz a talaj, tehát nagyon agyagos, és ilyenkor szólnak nekem telefonon. Ez egy SOS érkezett be, azonnal tisztítani kellett, mert ha megköt rajta a föld, akkor nem tudom róla leszedni, nem biztos, hogy meg tudok ennyi töredéket
3: menteni. Összegyógyul.
5: Tehát összegyógyul vele, és muszáj minél hamarabb megtisztítani. Az igazság, hogy több mint 3000 objektum került elő, 3 fázisban ásták, most fejezték be múlt héten az ásatást, és hát jó magamnak kell ezekkel, ez a kerámia a mennyiséggel, tehát a tisztítással, a konzerválással, a ragasztással, és esetlegesen a végén majd megbeszéljük a kollégákkal a kiegészítéssel, és ami még fontosabb, hogy ezek az ásatások és a restaurálás az nem úgy van, hogy ameddig nekem kedvem van ezt csinálni, hanem azért kell irgalmatlan tempóba dolgozni, mert ennek határideje van, tehát múlt hét péntekhez képest egy éven belül ásatási dokumentációval le kell adni az anyagot. Tehát nekem nem csak az a feladatom például, hogy ezt itt restaurálom, hanem nekem táblázatban vezetnem kell, nem is kis táblázatban a adatokat, a darabszámot le kell számolnom, a végső darabszámot le kell számolnom, az előtte-utána fotókat, mert a bekerülési állapotról fotó, utána a kikerülési állapotról, és ezekről a pici zacskókról is egyesével, tehát itt több ezer fotóról beszélünk duplán. Nekem még ezeket is letároznom kell, és amikor ez megvan, ez a letározási egység, a restaurálási napló, ami az összes adatot tartalmazza, utána zárul tulajdonképpen az ásatás, és akkor a múzeum, akkor van kész az ásatás, úgyhogy ez nem is olyan egyszerű, és időre kell.
3: Ferenc Eszter munkaállomásától csak egyet kell lépni, és már Edőcs Judit szilikát restaurátor műhelyénél, asztalánál találjuk magukat. Na most, Judit, térjünk rá azokra a petri csészékre, mert bevallom őszintén, azt nem tudom megfejteni, hogy oké, fém van benne, de hogy mit csinál benne éppen?
6: Éppen a vegyszerből kerültek ki ezek az apró tárgyak, és desztillált vízbe ázik ki belőlük a vegyszermaradvány, egyébként pedig annak a pártának a töredékei. Tehát, hogyha a másik
3: tárgyát... Hogy ezt tárcán... tudja, hogy ez párta volt, ez biztos.
6: Igen, igen, legalábbis valamilyen fejdísz volt az egész biztos, mert egy nagyon különleges pártáról van szó valószínűleg, amit így a sor végére hagytam, mert évek óta most már ezzel foglalkozom szilikát restaurátorként ennek a tulajdonképpen határszakmának a tárgyaival, és igen, tehát ezek párták voltak, Jáki templom körüli bencés temető sírjaiból kerültek ki.
3: A sor végére hagyott párta az olyan, mint a kakaós csigának a közepe? Hogy azt élvezzük,
6: hogy párták voltak, Jáki templom körüli bencés temető sírjaiból kerültek ki.
3: A sor végére hagyott párta az olyan, mint a kakaós csigának a közepe? Hogy azt élvezzük a legjobban, és azért van a végén?
6: Mert a legnehezebb, a legbonyolultabb, és mindig rakosgattam félre, hogy majd amikor a többivel végzek, akkor majd előveszem ezeket a húzós pártákat is. Úgyhogy sor került rá, és nagyon érdekes, mert néhány hónappal ezelőtt egy másikat restauráltam. Nem egészen értettem pont a logikáját, és félreraktam, hogy majd akkor még ezt átgondolom, nem ücsörgök rajta napokig, hogy hogyan lehetett, akkor elővettem közben más pártákat, apró töredékeket, nagyon sok olyan párta van, ami nem maradt meg éppen, hanem csak töredék, de a mintázatot szerencsére abból ki lehet következtetni, tehát típusokat meg tudom különböztetni.

0: Puska?
1: Igen, ki lehet indulni ezekből a típusokból, de azért nagyon oda kell figyelni, tehát tényleg ez egy olyan munka, ami minden apróság számít, mert aztán elővettem ezt a pártát, és kiderült, hogy a két hónappal korábban fejre rakott pártámnak ez egy párhuzama. És
0: tudja nekem és azt mutatni, puska. Hogy miben? Én ehhez nem értek, na, de tessék, előkerül egy doboz, egy számítógépes billentyűzetnek a doboza, ebben benne van a régebbi párt.
1: Tehát nagyon hasonlít ahhoz, hogyha...
0: Igen, maga az a, most egyszerűen mondom, a drótozási technika, vagy ahogy ezt a két fémet hajlították, az valóban hasonló mintázatot ad ki.
1: Egy ezüstözött részdrótról van szó, amit fritterekkel, virágokkal, gyöngyökkel díszítettek. A díszítmény az egy másik dobozban van egyelőre.
0: Ez is előkerül, itt van a kezem.
1: És ebben már azért is vettem elő, mert ebben már össze vannak ragasztva ezek a kis virágszirmok, amik itt még csak töredékesen látható, ezek még nem kerültek sorra. Tehát a gyöngyök és a fém díszítményt kezdtem el tisztítani.
0: Az, amit ott látok, a fém vagy a műanyag lapon, azt saját kezével rakja, ragasztja össze, és találja ki, hogy a 3D-s térben hol és hogyan illeszkedik
1: össze. Hát miután megtisztítottam, mert most a korrózió tartja össze. Tulajdonképpen azok a szerves anyagból készült cérnák, amivel ez össze volt állítva, azok már tönkrementek, elporlattak a 3-400 év alatt a földben, és hogyha én megtisztítom, vagy ilyen zöld marad, igen, tehát az is egy opció egyébként. Nagyon sok párta úgy maradt abban az állapotában, ahogy megtaláltuk, nem pont úgy természetesen, tehát meg lett tisztítva, amennyire csak lehetett, csak a korróziót nem tudtuk eltávolítani, mert van, amikor tényleg csak a korrózió tartja már össze az apró részecskéket.
0: Tehát akkor ez egyszerre egy ellenfél és egy segítő?
1: Pontosan. Tehát itt sem lehetett azért, hogyha látja, még vannak zöld részecskék benne.
0: Pöttyök, igen, azokon, igen, a virágokon, igen.
1: Igen, meg sajnos a belsejében is le lesz konzerválva, és olyan körülmények között van tárolva, akkor nem szabad, hogy tovább károsítsa ez a korrózió. Ezt a pártát próbáltam azért, mert annyira gyönyörű és annyira különleges, hogy abba az állapotába egy picit visszavarázsolni, amilyen lehetett. Az soha nem lesz olyan, mint amilyen egykor volt, de mégis én ezt úgy gondoltam, hogy ez megérdemli ez a párta, hogy attól a vastag zöld korróziótól meg legyen szabadítva, és egy icipicit közelítsen az eredeti állapotához. Itt például ezek a kis üveggyöngyök belül mind földdel voltak szennyezve, és most ezeket sikerült például belülről is megtisztítanom, hát szóval ez tényleg egy elég sziszifuszi munka, egy személyzeti precizitást igénylő.
0: Hát egy gombos tönnyi lyuk van rajta, de most azt képzeljék el, hogy ebből vagy mondjuk 100 van itt megtisztítva ennek a csészének a tetejében.
1: Igen, körülbelül. Ez volt ugye az előző párta, a mostani pártán sokkal apróbb gyöngyök vannak, tehát ezeket már nem...
0: Jó,
1: nem
0: lehet fokozni a dolgot.
1: Igen. És hogyha most azt néztem, pont a nagyító alatt, meg mikroszkóp alatt is dolgozom, tehát ez két különböző méret. Ezeket újra fogom fűzni az alapján, ahogy ezek kinéztek. Tehát ez egy 5 fűzérből álló gyöngysor, amin még van kívülről egy ilyen kis fia gyöngy, vagy egy fia díszítmény. Itt egy olyant láthatunk, ami még annyira az eredeti állapotában van, hogy még a leragasztott állapotban, tehát hogy szét ne essen a restaurálásig. Ásatásról így kerülnek be általában a párták, hogy egy géz lapot fektetünk rájuk, és egy folyékony ragasztóval, egy oldószeres ragasztóval leragasztjuk, és abban a helyzetben, abban a szituációban próbáljuk megtartani, ahogy megtaláltuk, hogy itt a restaurátor műhelybe tényleg a leghitelesebb módon tudjuk majd rekonstruálni, meg tudjuk tartani az eredeti helyzetét.
0: Judit, ha hazamegy, és meg kell varni egy inget, hogy vissza kell ragasztani a bögrének a fülét, meg lehet még erre fűzni? Engem nem lehetne, igen, csak mondom.
1: Igen, próbálok mással kikapcsolódni, de egyszerűen ez mániám, tehát ez nem lehet szerintem. Igen, de nem szoktam ott egyébként bögre fület ragasztani, de varogatni igen, szoktam.
0: Andrea, azt lehet tudni, hogy évente több alkalommal szerveznek úgynevezett restaurálási és műtárgyvédelmi bemutatókat, tehát ilyen műhelygyakorlatokat. Jönnek a kollégák és nézik.
2: A restaurálásnál is a megyei hatókör ez nálunk azt jelenti, hogy nem csak kimegyünk azokra a helyekre, ahol nekünk a gyűjteményből itt Vas megyében vannak anyagaink, és ezt a kollégák ellenőrzik, hanem tanácsot is adunk, akár legyenek ezek tájházak, más jellegű muzeális intézmények, amik nem közvetlenül hozzánk tartoznak. Tényleg a fémtől az üvegig tanácsot adunk, hogy hogyan lehetne ezeket a műtárgyakat jobban megőrizni az utókornak, és nem kell itt nagy dolgokra gondolni, hanem egész egyszerű dolgokról, hogy akár besötítíteni egy ablakot, vagy párát.
0: Az miért fontos? Az miért fontos? A páratlanítást értem, a sötétített ablak az miért fontos?
2: Ó, az az egyik legfontosabb dolog nálunk, mivel hogy az UV-sugarak azok tönkreteszik a műtárgyakat. Tehát, hogyha egy kicsit itt a múzeumban mozognak, és most ugye azért bejárnak nagyon sok tagintézményt, akkor látják azt, hogy a műtárgyakat, amiket kihelyezünk, mindegyik úgy van kihelyezve, akár legyen itt az én irodámban, vagy a folyosón, egyébként is a kiállításon mindenképpen, hogy ne süssön rá a nap, mert az a legveszélyesebb, és amire még oda kell figyelnünk nagyon sok műtárgynál, hogy mennyi lux erő érheti őket egyáltalán. Tehát az is megvan.
0: Milyen erős fény.
2: Pontosan milyen erős fény érheti őket, az is megvan határozva a műtárgyaknál, hogy mondjuk egy textilt hogyan tudunk megvilágítani, milyen erősen egy faanyagot, ami lakkozva van, intarziás, vagy pedig egy fém műtárgyat, kerámiát, mindezeket hogyan lehet megvilágítani.
0: Megérkezünk Kusztor Gergelyhez, aki fém és ötvös restaurátor, akivel az ő szakmájának a csínyát, bínyát próbáljuk meg felderíteni. Na honnan induljunk, Gergely, mert az a patkó nekem nagyon tetszik. Ha valami ki van téve, tudja, mint a színházban, akkor ezt előbb-utóbb alkalmazzuk.
3: Igen, igen, gondoltam, úgyhogy ezért is egy-két dolog ki lett ide téve.
0: Gyűrűket látunk, patkót, én azt tippelem, az valami kés. Na, melyik
3: az késekten, ezek igazából nem gyűrűk. Hanem ezek nevezett hajkarikák. Ezek...
0: Az olyan, mint ma a hajgumi, csak ez még fémből?
3: Hasonló, igen, csak ez fémből van. Több fajtája is van neki, van, amelyik bronzból van, van, amelyik pedig ezüstből. Ugye ezek meg ilyen félkész állapotban, nem tudom mennyire látszik, de ugye vannak itt ilyen ezüstös színűek, és igen, vannak zöldes színűek, amik meg ugye gyakorlatilag részötvezetből, bronzból vannak. Ugye itt érdemes is megemlíteni, hogy ugye miért van az, hogy ugye bronzból van, mégse bronz színe van.
0: Na és miért van?
3: Ez azért van, mert hogy ezek a földből kerültek elő, és ugye itt az a probléma, ez a földből előkerült fémekkel, hogy az a probléma, hogy korrodálódnak.
0: Ó, agyagos a talaj, tudom. Jártunk már kollégáinál.
3: Agyagos is lehet, savas is, és ugye sok esetben még előjön egy olyan dolog, amit itt, hogyha picit arra mondjuk látjuk a vas tárgyakon, hogy ezek a földben olyan szinten el tudnak korrodálódni, hogy gyakorlatilag maga a fém magja nem minden esetben marad meg, sőt sok esetben gyakorlatilag egy információ nélküli felismeretlen tárgy lenne. Ezért mi azt szoktuk tenni, hogy magát a korróziót megőrizzük a tárgyon, bizonyos korróziós rétegek még őrzik a formát, és próbáljuk ezeket megtalálni, hogy beszédes legyen maga a tárgy, hogyha ránézünk. Ugyanis, hogyha fémig tisztítanak, akkor gyakorlatilag egy felismeretlen darab fém lenne belőle, vagy már sem.
0: Az igaz, hogy ez a műhely bonyolítja a legnagyobb munkát, vagy a legnagyobb forgalmat, mert hogy ide érkezik a legtöbb megtalált levet?
3: Hát ez azért vegyes, tehát ugye most ugye fémes műhelyben vagyunk, szembe a túloldalon pedig ugye jártak már a kerámiásban, azért hogyha látták, hogy ott is elég nagy mennyiségű anyag előfordul, ásatásonként és szituációnként, korszakonként változik, hogy mi az, ami nagy mennyiségben jön be.
0: Na csak azért ellentmondásos, mert az én előzetes tanulmányaim során azt írtam fel magamnak, hogy a fő feladatuk a korrózió megállítása, de akkor ez fél igazság. Tehát egy bizonyos részét lefejtik, egy bizonyos részét megtartják.
3: Igen, gyakorlatilag azt próbáljuk megállítani, hogy ennél jobban korrodálódjon. Aha. Tehát a korróziót valójában meg akarjuk állítani és lelassítani, amennyire lehetséges. Aha. Azért, hogy ez az állapot, amit mi konzerválunk, az még megmarad a továbbiakban is, és kutatható, kiállítható legyen a tárgy.
0: Azok a hajkarikák, értem, mire valók, egy kés, világos, egy patkó, oké, ez, ami itt bal szélen van, az micsoda?
3: Szintén egy kés, egy másik típus, nem is tudom ezt, hogy lehetne szavakkal leírni, de az a lényeg, hogy nem hagyományos formája.
0: Mintha egy pipa formája lenne egyébként, csak utána visszahajlik a szára.
3: És ugye még egy dolog, ami most így ránézek, és érdekes lehet a hallgatók számára, például az, hogy ugye hogy itt a kezemben ez a kés, ha ennek a végét megnézzük, látjuk, hogy még rajt maradt a fa.
0: Az tényleg fa?
3: Igen, az tényleg fa, és sikerül ezt is úgy megőrizni. Ugye a földben ez kétféleképpen tud a szerves anyag megmaradni, mert az első, ami le akar bomlani, és általában le is bomlik, hogy vagy fém közelében van, és maga a fém korrózió átítatja, ezért látjuk is rajta, hogy ez egy picit egy olyan vörösesebb színű fa, azért, mert a vasnak a korróziója átítatta, és így ebben a formában meg tud maradni. A másik verzió pedig például fa esetében az, amikor nagyon nedves, például talajvíz környezetében van, és maga az a víz az konzerválja.
0: Ha beérkezik ide egy lelet, megkapja, letisztítja, mi a folyamat, amin végigmegy? Tehát csipesszel megfogja valamilyen oldószerrel lekenni, szóval hogy működik ez?
3: Ugye ez nagyon attól függ, hogy az anyag milyen állapotban van, és hogy konkrétan mi az alapfém.
0: Az a műhelytér oda állt?
3: Ez az egész terület, hogy folyamatos az ember körbejár.
0: Ugye járjunk mi is.
3: Ugye itt alapvetően az a probléma, hogy ha az ember valamelyik tárgyak nekiáll, akkor sokszor az félre kell tenni, és addig közben tud foglalkozni egy másik tárgyal. Ugyanis rengeteg olyan idő van, amikor várakozni kell rá. Például a fémeket, hogy említettem, hogy a korróziót például úgy őrizzük meg, hogy különböző műgyantákkal átitatjuk. Utána a fölöslegeket lecsiszoljuk, utána megint átitatjuk, és egészen addig, amíg el nem érjük azt a korróziós réteget, ami őrzi gyakorlatilag a formát. Viszont vannak olyan tárgyak, amik mondjuk olyan állapotba kerülnek be, hogy például jobban letisztíthatók. Ilyen esetekben tudunk például vegyszereket használni, de ugye abban is speciális vegyszereket, tehát csak olyanokat, amik, ha odafigyelünk, akkor nem bántják a tárgy felületét, hanem csak magát a korróziót távolítják el.
0: Pusztán az alapján, hogy behoznak ide egy leletet, ránéz és megnézi, hogy milyen színű a rozsda, milyen vastag, nem tudom, be tudja lőni, hogy nagyjából mennyi idős lehet az adott lelet?
3: Egy-két dolgot meg tudok én is állapítani, viszont ugye ez a muzeológus adott esetben, ez esetben a régésznek a feladata. Sokszor eleve már tudjuk, hogy úgy jön be egy adott társatás, hogy egy bizonyos korszaknak a termékei van, amikor vegyesen vannak, de nyilván egy idő után rutinból már az ember hogy nagyjából egy-két dolgot meg tud állapítani, még ha nem is az ő szakterülethez, vagy feladata, hogy ezt megállapítsa.
0: Ami oda a fehér papírra ki van készítve, én azt gondolom, hogy ezek földarabok, de itt van mellette egy csiszológép, ebből valamit ki kell bányászni?
3: Ne, ezek csontmaradványok, ezek még nincsenek megtisztítva. Ezekről a csontról lett egy, hát úgy mondják, in situ állapotban, gyakorlatilag földlabdával együtt eltávolítva a földből. A csontok szét lettek válogatva, és ezekről lettek leemelve ezek a darabok itt, amik gyakorlatilag ezüstözött díszítésű bronzlemez, amit még jelenleg folyamatban, ezt próbáljuk összerakni. Egyelőre én még a funkcióját sem tudnám megmondani. Ez valahol egy koponya környékén volt.
0: Igen. Mert én azt gondolnám, ez vagy valami fülbevaló, vagy valami medál, vagy valami ilyesmi a lapossága, meg a díszessége miatt, de hát aztán persze több ezer év táblatából tévedhetem.
3: Igen, hát igazából a régész, aki többet tudna róla mondani ez esetben. Az én feladatom az, hogy a tapasztalatok alapján helyreállítsam abba az állapotba, ami ebből még kihozható.
0: Azt a csepegtetőt mire használja, aminek meg kell nyomni a tetét, a kis gumitető.
3: Különbözben például alkohol tartunk, ezzel tisztítunk, ebbe aceton, szintén oldószer és tisztítószerként használjuk ezeket a vegyszereket. Valamint vannak itt az átitató vegyszereink, ezek szintén patika üvegekben tartjuk.
0: Átitató.
3: Igen, ezzel például lehet konzerválni a legvégén a műtárgyat, hogy amikor már teljesen kész van, hogy elzárjuk a felületét a külső behatásoktól, légköri szennyezőktől és nedvességtől. Ugye a fémek azt nem nagyon szeretik.
0: No, akkor Gergővel abban maradtunk, hogy egy picit dolgozunk, meg fog, hát én azt mondanám, hogy késnek tán a markolatát, de hát megint ez a fantázia játéka, hogy mi lehet ez.
3: Ez egy borotva, egy vas borotva, igen, tehát ennek van egy kinyitható része, csak ugye most jelenleg már abban az állapotában van, hogy ezt már kinyitni nem lehet, ezért úgy konzerváljuk egybe, és hogy itt is az a szituáció, hogyha én ezt teljesen lemondja, megtisztítom, akkor eltűnik gyakorlatilag maga a formája, már nem őrzi semmi, ezért ezt a formát erősítgetjük meg, itt különböző vigyattákkal át van itatva, és ezekről kell a felesleges részeket, gyakorlatilag a kifogyantákat visszacsiszolni, és utána konzerválható a tárgy, és akkor a formáját már megőrzi ebbe az állapotában, amibe bekerült a műhelybe.
0: Akkor szemüveget fel és csiszolás?
3: Igen.
0: Szemüveget fel, bal kézben megvan az eszköz, elindul a gép, és akkor finoman fejti róla a felesleget, aha, száll róla a rozsda. És igen, hát egy ilyen világosabb színt kapunk azzal, hogy a tetejéről ledörzsöli, vagy lekaparja ezzel az eszközzel a felesleget, vagy a régebbi rozsdát.
3: Műgyantát.
0: Azt meg tudja mondani, hogyha meglátja egy kiállításban valamelyik ilyen restaurált vagy munkatárgyát, hogy na ezt én csináltam?
3: Vannak olyan darabok, amikre kifejezetten emlékszik az ember, vagy formája, vagy pedig amiatt, hogy olyan jellegű probléma volt vele, ami neki esetleg szakmailag kihívás, azokat ki lehet szúrni.
0: Na meséljem, milyen ilyen volt, ami beugrik, szakmai kihívás?
3: Most konkrétumot így nem tudnék mondani, de sok olyan volt, ami rengeteg időbe került, mire eljutott abba az állapotába, hogy az kiállítható legyen, valamint az, hogy egybe maradjon és meg lehessen őrizni az utókornak. Tehát rengeteg olyan tárgy van például, amit mikroszkóp alatt kell ragaszgatni, apró pici darabokból, részekből, és ugye amikor a végén az összeáll egy teljes egész tárgyá, amikor azt mondjuk, hogy na most az elkészült és lekonzerválhatjuk, ugye az egy nagy élmény, és az ilyeneket általában az ember azért rögzíti emlékben.

Elköszönünk innen a Savaria Múzeum pincéjéből, azon belül is a fém és az ötvös restaurátor műhelyből. Ezt az adást 60 napon keresztül visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gergő Judit nevében is. Burkert Rudolfot hallották.

0: Kossuth Rádió. Szolnokon a 94,3 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
2: Ma kezdődik a 24. Spinóza Zsidó Fesztivál. Stúdió vendégeink Sándor Anna, a Spinóza Színház igazgatója, és Cserna Antal színművész. Az Oscar és Grammy díjas amerikai színész énekesnő Barbara Streisand életéről készült darab premierje is a fesztiválon lesz. Szomori Dezső Hermelin című művét Sodródás két részben alcímmel dolgozta fel Ivanics Tamás a fővárosi Kugler Art szalomban. Mindezekről szó lesz 15 óráig mai kulturális magazinunkban, a Szódában. Jó napot kívánok mindenkinek a szerkesztő Farkas Szabolcs nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. A 2002-ben indult pesti Dobutcai Spinóza magánszínházként nőtt Budapest kulturális életének különleges műhelyévé. Sándor Anna alapító a régi zsidó negyed kulturális múltjából is vissza akart hozni valamit, abból a világból, ahol évtizedekkel korábban színházak, kabarék, zenés, kávéházak sokasága működött. A színház filozófiája szórakozva tanítás, ennek jegyében készültek a ma kezdődő 24. Spinóza Zsidó Fesztivál darabja is. Köszöntöm vendégeinket, Sándor Annát, a Spinóza Színház igazgatóját és Cserna Antal színművészt. Köszöntelek benneteket szeretettel.
3: Köszöntjük mi is a hallgatókat.
4: Szép jó napot kívánunk.
2: Hogyan indult a fesztivál az útjára annak idején? Ha ez már a 24., akkor nyilván volt előtte 23.
4: Nem. 24. a Spinóza Színház, a kis magánszínház a Dob utcában, 24. éve van nyitva, tehát jövőre leszünk negyed évszázados, ez is nagy dolog, jövőre lesz 25 éves a Spinóza. 24 évvel ezelőtt indultunk, és rögtön az első évadban már az első zsidó fesztivált megrendeztük, pont azért, amit te a bevezetőben elmondtál, hogy a háború előtt ebben a negyedben, hogy ez az úgynevezett zsidó negyed, ez összesen 12 utca, és ebben a 12 utcában 80 évvel ezelőtt 49 színház, kabaré, zenés, kávéház, ilyesmi volt, és úgy gondoltam, hogy ezt a hangulatot szeretnénk visszahozni. Tehát azóta minden évben megrendezzük a Spinóza Zsidó Fesztivált.
2: Ugye ez ma indul és 22-ig tart, a két hetes fesztivál 15 programja között van színházfilm, humor és különböző előadások is látható, majd egy 100 éves orozsidó némafilm, érkezik egy Karl Lutzról szóló alkotás, és visszatérnek azok a különleges Spinóza produkciók is, amelyek máshol alig láthatóak, hiszen csak itt nézhetjük meg. Kiknek dolgoztátok már fel az életét? Mi az alapja, mi a kiinduló pont, amikor megfogalmazódik a fejedben egy gondolat, hogy kiről kellene darabot készíteni?
4: Sokfajta gondolat fogalmazódik meg bennem. Az egyik, ami éppen ma aktuális, hogy minden egyes zsidó fesztiválon premiereket hozunk, tehát olyan darabokat, amit először lehet látni. Na most minden darab egyébként, ami a Spinózában van, minden darab annyira ősbemutató, meg annyira egyedi, hogy ugye mi találjuk ki a gondolatot, mi kutatunk, mi iratjuk meg, mindent mit csinálunk, tehát ezeket sehol máshogy nem lehet látni. Ma, ugye ma nyílik a fesztivál, ma valóban a Barbara Streisand darabbal nyitunk. Ez beleillik abba a sorozatba, egy, hogy a fesztiválon mindig legyenek bemutatók, kettő, van egy ilyen sorozatunk, hogy Hollywood, zsidó Hollywood a Dob utcában. És ennek keretében ugye a színész, azon színészek életét mutatjuk be, amiből nagyon sokat lehet tanulni. Így például kezdtük, ezt a sorozatot kezdtük Gábor Zsazsával. Ugye a Gábor Zsazsa nevét mindenki ismeri, de hogy mitől híres is igazán, azt ugye nehéz megfogni, ennek próbáltunk utána járni.
2: Aztán készült Tony Curtisről is előadás.
4: A másik Tony Curtis volt, ott is nagyon érdekes, nem véletlenül hoztuk ezt a darabot, ugye Tony Curtis, aki a világ végéről, Máté Szalkáról, mármint a szülei Máté Szalkáról vannak, de ő is ott fogant még meg, még Máté Szalkán fogant meg. Máté Szalkáról azt hiszük, hogy a világ vége, nem egészen, mert Máté Szalkán előbb volt villany, mint Budapesten vagy New Yorkban. De ugye kikerül egy szegény zsidó ortodox családban, kikerül ugye Amerikában 25 éves korára, színész lesz, 50 éves korára világhírű lesz, mindenne megvan, dollárok, milliói, nők, ezrei, feleségek sokassága, és mégis összeesik. Miért olyan nehéz a sikert elviselni, és hogy kell az összeesésből kilábolni? Ezért csináltuk meg a Tony Curtis darabot. A ma bemutatandó darabunk, ugye Barbara Streisand, hogy azt mégis csináltuk meg?
2: Van neki bármilyen kötődése Magyarországhoz?
4: Nincs,
2: mert ugye Gábor Zsuzsát említette,
4: igen, neki nincs. Azt hiszem ukrán és moldovai zsidó családból származik eredetileg. Ugye külsőre nem egy vonzó egyéniség.
2: Én azért ezzel vitatkoznék.
4: És gyönyörűt csinált magából. Tehát hogy lehet a sok hátrányból valami gyönyörűt, nagyon szépet csinálni. Saját anyja mondta mindig azt, hogy mit te akarsz színésznő lenni? Hajat se nőtt ki, a fogait sincsenek, rágógumit teszel oda helyette, micsoda orrod van, a szemeid milyen közel vannak egymáshoz, hát te akarsz. Semmi támogatás sehol nem kapott, és mindig annyira bízott magába, hogy a világhírt nagyon, nagyon korán saját magának köszönheti. Ez például két sorozat, amiről beszélek, hogy a Hollywood a Dobutcában, vagy pedig ugye a zsidó fesztiválon mindig legyen premier. Van egy olyan sorozatunk is, hogy azon nagy emberek élete, ami nagyon tanulságos, és vagy nem tudják róluk, hogy magyarok külföldön élnek, vagy nem tudjuk róluk, hogy magyar zsidók, ezeknek az életét mutatjuk be egymás után.
2: Viszont most kanyarodjunk vissza a mai premier darabhoz, Barbara Streisand, vagy Barbara Streisand, ugye az A betűt.
4: És miért Barbara? Arról is lehet majd beszélni.
2: Tóth Enikő és Gallusz Nikolett főszereplésével egy mindössze egy órás darabot láthatnak majd Szejzel Gábor rendezésében, és ahogy mint hallottuk, ugye Streisand újra teremtette a szépség fogalmát, és a csúnyából is szépet varázsolt, hányatatott gyerekkora ellenére kizárólag saját belső erejére támaszkodva, csodálatos, vonzó, kimondottan szép színészének és nővé formálta magát, és világhírű karriert futott be, hogy mindezt miként érte el, erről szól a Barbara Streisand életét bemutató színdarab. Ma este debütál tehát ez a Spinózában, a fővárosban, az egyik utolsó próbára Pintér Elina látogatott el.
5: Magadat nézegeted a tükörben.
6: Ettől vannak rémálmaid.
7: Nincsenek is rémálmaid.
5: De az éjjel.
6: Szembe találod magad?
5: Egy nagy orrú, lóképű lányjal. Ne nekem panaszkodj.
7: Nem is vagyok lóképű. Miért vagy velem ilyen? Undok!
5: Nem undok vagyok. Hanem őszinte.
8: Barbara Streisand neve egy hívó név. Mindenki ismeri, Gallusz Nikolett lesz Barbara Streisand.
9: Az nagyon-nagyon ritka, hogy valaki ilyen éles eszű az üzletben, és ilyen átélt, és ilyen mélyen érzéki meg érzelmes a színpadon és a hangjával. Szóval nagyon-nagyon nagy ajándék átélni ezt.
8: Mindenki megpróbálja megfejteni Barbara Streisand titkát, hogy vajon honnan van az a kisugárzás, az a belső erő, az a átható karizma, ami őt világsztárrá tette.
9: Az átható karizma a fájdalom, a hiány és a tetrekészség, és egyfajta olyan tehetség és talentum, amit ő a maximumra fejlesztett. Most kezdve azzal, hogy abban az időben a szépségideál egészen más volt, mint ő, őneki még meg kellett küzdenie egy olyan problémával is, hogy mindenki operáltatni akarta az orrát, ő azt nem merte, mert félt, hogy a rezonanciát megzavarja, azt a fajta hangszínt, a jelenséget szeretnénk megmutatni. Pontosan azt, hogy milyen fajta belső feszültségek, vagy akár külső nehézségek juttathatják el a művészt ekkora sikerre. Szóval tényleg egy világsztárról van szó, egy méltán híres világsztárról.
8: Az ő kisugárzása az nem csak a színpadról, nem csak a filmekből jön át, hát olyan férfiak hevertek a lábai előtt, és olyan férfiak voltak szerelmesek belé, hogy azt feltételezi az ember, hogy a mindennapokban, a társas kapcsolatokban is ez a kisugárzás, ez a mérhetetlen erő, ami ebből a nőből árad, ott is megjelent.
9: Nagyon nagy vadak ezek a nagy férfiak vonzódtak hozzá, mert nem csak vetélytársat láttak benne, hanem szellemi partnert is. Tehát nem csak egy helyes, szép dísz volt a karjukon, a Streisand, hanem én biztos vagyok benne, hogy a Streisand egy vitatkozós, egy beleállós, egy nagyon szemtelen, egy nyers humorú, nagy szájú. Tehát nem egy ilyen ártatlan, hamvas virágszálat kell elképzelni, hanem valaki, aki gyökerestül felforgatja a környezetét. Tehát nem gondolom, hogy könnyű ember volt. Míg végül egy olyan valakivel lett boldog, aki nagyon másmilyen volt. És nagyon jó, mert 5 olyan kép áll erre rendelkezésre, ahol először 14, aztán 18, aztán 22, és akkor a végén 80 éves hölgy, aki mindig megtartja azt a tartását, a belső erejét, a mondani valót. Tehát minden stádiumban, ha az anyával veszekszik, ha a karrierjéért küzd, ha a szerelmet keresi, vagy a végén, amikor arról beszél, hogy ezt a pályaívet hogy futotta be, és mit tanult belőle, minden egyes jelenet egy ajándék.
5: Mit látsz? Nem egy jóképű, hanem egy lóképű lány. Brooklyni kiejtéssel.
7: Én akkor is színésznő leszek. Mégpedig híres színésznő.
5: Édes lányom, tudod, mi leszel? Gyors és gépírónő leszel. És akkor majd lesz fizetett szabadság.
8: Tóth Enikő igazán nehéz helyzetbe kerül, hiszen egy olyan nőt játszik, Barbra Streisand anyját, aki nem nagyon hisz az ő gyermekében. Egy szülő a legnagyobb hiba talán, amit elkövethet. El kellene azt érni, hogy meghallgassuk őt egyáltalán, hogy esélyt adjunk neki, hogy vajon miért ilyen.
10: Nagyon nehéz ez a helyzet, hogy a gyereked szeretne valamit, és te látod benne, hogy ebből biztos, hogy nem lesz semmi. És egy anya, aki látja a gyermekét, és tudja, hogy a akkori kornak megfelelően milyen színésznők léteztek.
8: A baba szépségek.
10: Igen, a gyönyörűek. Nem tudom, hogy mikor tesz jót egy anya. Tehát, hogyha Barbara elfogadja ezt, akkor nem tesz jót vele, mert akkor nem éli meg ezt a hihetetlen utat, amit bejárt. Én, mint anya, én biztos azt mondanám, hogy próbáld meg, hát jó. Lehet, hogy pofon lesz, és lehet, hogy több helyen azt mondják, hogy na hát, mit képzel maga. Nagyon sok minden nem tetszik a mamának a Barbara életéből, azért elég lazán élte az életét minden tekintetben. Ez nagyon nem tetszik, hát egy ortodox zsidó családról beszélünk, de hát aztán elérte, és boldog, és sikeres, és az álmait teljesítette.

0: Barbra Streisand című darabot ma este és október 21-én láthatják a Spinózában. A két szereplő, tehát Gallus Nicolette és Tóth Enikő, őket is hallhattuk az előbbiekben. A stúdió vendégeim pedig itt a Szódában ma Sándor Anna, a Spinóza Színház igazgatója, és Cserno Antal színművész. A 24. Spinóza Zsidó Fesztivál apropóján beszélgetünk, amely ugye ma indult útjára, ma este lesz tehát a premierje ennek a darabnak. Mondtam, hogy Barbra, nekünk elég nehéz ezt kimondani, de ez Barbra Streisand saját döntése volt, hogy az A betűt kihagyja a Barbara névből, és ezzel is picit ellenment, ugye?
1: Így van, valóságnak. Valami exotikus nevet keresett, kereste, nem találta, és egyik napról a másikra az jutott eszébe, hogy kihagy egy A betűt a nevéből, és az lesz a különlegesség. Úgyhogy azóta itt mindannyian dadogunk, és próbáljuk kiejteni a Barbra Streisandot.
0: Általában Anna írja a darabokat, amelyeket a Spinózában bemutatnak.
1: Hol igen, hol nem.
0: Ezt például te írtad.
1: Ezt például igen.
0: A te személyes kedvenced, mondhatjuk így azért Barbra Streisand?
1: Hát kedvelem őt, szóval természetesen olyanokról írok, akik valamilyen szempontból érdekelnek, mert ugye csomó munka áll mögötte kutatni, megírni, tehát akkor már foglalkozunk olyannal, akit kedvelünk. És én magam is mindig értékeltem benne azt, hogy megcsinálta saját magát, és újra tudta teremteni a szépség fogalmát. Ma már szépnek tartjuk őt.
0: Abszolút. De most jusson szóhoz Cserno Antal színművész is, hiszen a Goldberger, a Textil király című előadásban láthatjuk majd a Spinóza Fesztiválon. Ez egy dráma Goldberger Leo életéről és a koncentrációs táborban játszódik. Ugye Cserno Antal alakítja őt, és Ivanis Tamás játssza a titkárát. Ez egy mester és tanítványa viszony. Tavaly mutatták be, ezt is Anna írta, és Surányi András rendezte. Izgalmas életút ez a Goldberger Leo-é, vagy Goldberg Leo-é, ugye ezen is kicsit vitatkoztunk még a váróban, de hogy Goldberger
2: hát
0: Leo...
2: Ő már Goldberger, tehát a nagyapja változtatta Goldbergről Goldbergerre.
0: Mire helyezzik a hangsúlyt itt a drámában? Tehát mi van kiemelve? Mi körül forog maga a darab?
2: Itt tulajdonképpen a lényeg, hogy ugye az előbb a Barbra Streisand életéről beszéltünk, hogy az egy felnövés történet, egy fejlődés történet minden tekintetben, mint ember, mint művész. Nyilván az ő megküzdési mechanizmusa is az életben az a handicap, hogy ő nem olyan, mint amilyennek elképzelik a színésznőt, a sztárt, az énekes. Goldbergernél annyiban szerintem egy picit hasonló, hogy ez is egy felnövés történet, ami egy több generációs felnövekvése az ő cégének. Most a részletekben nem mennék bele, hogy ő tulajdonképpen úgy vette át ezt a céget, hogy ő nem ezt akarta csinálni, ő jogász akart lenni. És ő szerintem nagyon sok képességet, tehetséget, akaraterőt, elképesztő energiát, rálátást, nagyon magas IQ-t és kreativitást örökölt is, és alakított ki, ám a történelmi helyzetben ő mégse ismerte fel azt, hogy tulajdonképpen neki lehet, hogy el kellene menni innen, mert hogy veszélybe került az élete is, és az egész életműve, és nem csak az ő életműve, hanem több generáció életműve. A darab, tehát ő egy elképesztően összetett, és egy nagyon izgalmas életút. A darab igazából azt mutatja be, hogy a titkár tulajdonképpen folyamatosan felmutatja a vörös zászlókat, hogy de hát ez nem az már, amire ön gondol, mert ugye ott az egész családnál ez volt a lényeg, hogy felmenők, és ugye már a 48-as szabadságharc a lényeg, hogy felmenők, és ugye már a 48-as szabadságharcnál is támogatták a szabadságharcot.

0: keresztény nemesi elit. És tulajdonképpen azért nem veszi észre ezeket a vörös zászlókat, hogy már lehet, hogy el kellene menni, vagy valami, mert mindig optimalizálja a saját helyzetüket, tehát ahogy ők túlélték a 48-at, tehát hogy nem volt ebből sose probléma, és mindig az a fontos, hogy épüljön a cég. De ebben benne van az is, hogy ő nagyon jó szociális körülményeket biztosított az embereknek, tehát most ha lecsupaszítom, ő soha nem saját zsebre dolgozott, hanem neki volt egy álma, ahogy az őseinek is. És tulajdonképpen ő annyival tovább látott mindenkinél, és valóban tovább látott mindenkinél ebben a dologban, hogy ő egyszerűen ezeket, hogy most első zsidó törvény, második zsidó törvény, ez történt, az történt, ezeket egyszerűen mindig valahogy átkeretezi. És ugye a titkár az, aki mindig megkérdőjelezi, hogy de hát nem ez a valóság, ahogy ön megmagyarázza a helyzetet, és akkor hát ez ugye odáig jut, hogy és hát ugye itt neki rengeteg címe volt, meg rengeteg, én nem is tudom elképzelni, is nagyon nehéz, hogy tudott ennyi mindenre figyelni, hogy külföldi kapcsolatok, mindenféle igazgató tanácsnak a tagja, de közben az elhunyt dolgozója, özvegye, aki mondjuk nem kapta meg a 40 pengőt már 2 hónapja, akkor ő írt, tehát hogy lehetett hozzáfordulni, és hát persze ő azért megpróbált maximálisan családapa is lenni, ahol azért voltak érdekes dinamikák, mert ahogy szokott lenni, hát ott is volt egy fiú, aki úgy kilógott ebből a sorból, aki hát ilyen kicsit fekete bárány volt, aki egyébként szintén Miklós volt, és mint a Horthy fia együtt is bulisztak nagyon sokat, és hát tulajdonképpen ez is egy ilyen tragikus dolog, hogy ugye a Horthy Miklós fiát is ugyanoda Mauthausenbe vitték, ahová Goldbergert, és ő azt mondta, hogy ő bárhol meg tudja ezt csinálni a világon. Tehát neki ez volt a fejébe. És tulajdonképpen, ha ő túléli a tábort, amit hát sajnos azért halt meg, mert egy élelmiszer csomagot kaptak ugye utolsó nap, és ő hát túlette magát, miközben az orvos mondta, hogy ezt nem szabad, de ő ezt túlélte volna, és az egy érdekes kérdés, ami nincs benne az előadásban, de hogy mi lett volna, ha ő ezt túléri, és utána az igazi vörös zászló, ugye a Szovjetunió, aki bejött, hogy akkor mi történt volna, vagy hogy ezt hogy dolgozta volna föl, mert ő ugye még 39-ben megkapta azt a jogot, hogy ő megmaradhatott igazgatói tanácstag, tehát hogy tulajdonképpen nem ő volt már a cégvezető, de közben mégis ő volt, és ő valahogy erre mondom, hogy ő mindent optimalizált, tehát mindenre azt mondta, hogy hát ezt túl fogjuk élni, én ezt meg tudom oldani, meg fogom oldani, és hát ez volt az ő tragédiája, hogy nem vette észre ezt az egész sötét projekciót, ami zajlott.
1: A Dobutcából, a fővárosi Dobutcából most ugorjunk át pár percre a közeli Sütő utcába. Nyáron mutatták be a Kugler Art szalonban Szomori Dezső talán leghíresebb művét, a Hermelint, amelyet Csernah Antal mostani darabbéli partnere Ivanis Tamás rendezett. 110 évvel a megszületése után különleges helyszínen a szerző egykori házában kelt újra életre a darab. Az egykori fényes estélyek és pezsgős vacsorák helyszínére Farkas Szabolcs látogatott el, ahol a rendezővel beszélgetett a darabról.
2: Egy nagyon különleges helyszínen beszélgetünk, ami nem egy színház, hanem egy pesti bérház, mert hogy ez a Hermelin most nem színpadon kerül bemutatásra, hanem egyenesen ott, ahol megszületett, a Sütő utca 2-es számú ház padlás szobájában, ugyanis Szomori Dezső itt írta meg ezt a művet 110 évvel ezelőtt, 1916-ban. Hogyan jött össze az, hogy visszatérhessen ide a kiinduló pontjához ez a színdarab?
3: Itt volt előadásom a Kugler Art szalonban, és beszélgettem a szalon vezetőivel, Kőszegi Edittel és Surányi Andrással, hogy hát itt lakott Szomori Dezső ebben az épületben, a 20. század első felének egyik legkülönlegesebb alakja, és hogy mennyire jó lenne itt róla egy előadást készíteni, emléket állítani neki. Andrásik nagyon lelkesek lettek, és segítőkészek, mondták, hogy jó, próbáljuk meg, de egyszer csak tényleg ez ilyen volt, hogy homlokon csókolt a múzsa, amikor beugrott, hogy de hát még az egyetemen tanultuk a Hermelint, ami itt játszódik.

0: ebben a házban. Szomorja ráadásul saját magát mintázza meg a főszereplőben, Pálffy Tiborban. A történet egyéb szereplői is saját életéből vett emberek. Például az egyik szerelme Jászai Mari, de aki a címszereplő Hermelin, Tóth Hermin, ő pedig Bázár Gitta színésznő volt, a Víg Színház színésznő, ő volt még Szomorinak egy hatalmas szerelme.
1: Most itt állunk a hatalmas bérház udvarán, ha fölnézünk, merre kellene tekintenünk, hogy lássuk. Mutat. Tamás mutat két ablakot.
0: Kellér Andor megírta az Író toronyban című művét, ott látunk egy kis
1: és
0: tornyot.
1: Ott egy kisebb torony,
0: igen. Oda vezet fel egy csiga lépcső. Arról, hogyha kilép az ember balkész felé, akkor van egy hatalmas terasz, egyébként a Hermelin harmadik felvonása ott játszódik egy az egyben. A többi történés pedig bent a lakásban.
1: Ott tényleg nagyon magasan van, és az ember elképzeli, hogy Szomori Dezső oda felvonult a 10-es években. Azért ez a rész már akkor is eléggé nyüzsgő volt, de azért ott megtalálhatta azt a nyugalmat, ami jót tett ennek.
0: Ő egy nagyon különc figura volt, egyébként fel is építette magának ezt az imást, mert egyébként is kicsit ilyen meg nem értett ember volt. Vagy imádták, vagy gyűlölték. Ő bejárt minden próbára, ő átvette az irányítást a rendezőtől, ha egy és szó másképpen hangzott elő, üvöltött. Képes volt a színészeket felkeresni éjszaka a lakásukon, hogy instruálja őket. Nagyon kevés újságírót engedett fel magához, de volt valaki, akit egyébként nem látott szívesen, és hát ahelyett, hogy megmondta volna ezt neki, ő beült az orgonája elé mesztelenül egy koronával a fején, hogy az újságírót ez a látvány fogadja, és hanyathomlok elmeneküljön. Így is történt.
1: Társul egy vezetett séta is ehhez a produkcióhoz.
0: Nagy szerencsénk van, hogy társult a projekthez a Hosszú lépés járunk, Merker Dávid és csapata. Már a kezdetekkor megvolt ez az ötletünk, hogy jó lenne, hogyha ezt a színházi előadást megelőlegezné egy séta. Amikor megismerkednek ezzel az épülettel, Szomori itt töltött éveivel, és hát a Kugler Szalon különlegessége, hogy a nézők testközelből kapják meg ezt az élményt, hiszen ez a szalonnak a nappaliában játszódik, ami egyébként őrzi a nagypolgári milliót, tehát nekünk díszlettel különösebben nem kellett foglalkozni, minden adott volt.
1: Körülbelül hány ember fér be ebbe a szalomba?
0: Egészen pontosan 45.
1: Akkor ezért jól össze kell húzniuk magukat. De hogy az alcíme ennek az előadásnak, Sodrodás két részben, picit talán át kellett írni részben ugye a helyszínhez adaptálva, mi minden maradt meg, mi minden változott.
0: Amikor elolvastam a művet, akkor nagyon fontos volt megtalálni, hogy mi legyen a fő csapás iránya, mi legyen a fókuszban, miről szóljon ez a történet valójában, ami Szomori szerint a fő mondani való, azt pont őrizzük. Ez egy 20 szereplős történet, ebből maradt 7 szereplő.
1: Viszont tegyük hozzá, hogy sokan több szerepet is eljátszanak.
0: Így van, van, aki több szerepbe is beleugrál. Tehát amikor gondolkodtam, hogy pontosan miről szóljon a mi Hermelinünk, akkor én találtam egy nagyon érdekes párhuzamot azzal, amit megírt Szomori 1916-ban, és a között, ami most 110 év elteltével megfigyelhető a kapcsolati dinamikákban. Én, ahogy beszélgetek barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal, valahogy mindenki azt látja, hogy az embereknek sokszor nehézséget okoz az, hogy megállapodjanak. Hogy az ember a szabadságot választja, vagy azt, hogy elköteleződik valaki mellett. Tehát alapvetően az érzelmekről olyan nehezen tudunk őszintén kommunikálni, kimondani egymás felé. Sokszor inkább elsodornak bennünket ezek az érzelmek.
1: És ez nyilván 110 évvel ezelőtt is így volt.
0: Akkor is volt egy társadalmi átrendeződés, akkor betört a modernizmus, de ez valahol egyébként azt gondolom, hogy örökzöld.
2: Kívánok.
3: Sokat mentek, gyalogoltak, ugye biztos nagyon elfáradtak, pedig még csak most jön a java.
2: Talán nem is tudják, hogy mire vállalkoztak.
3: Gondolatban ugyanis ráléptünk a szerelmes lényeire.
4: Hermelin a Sodródás két részben című előadás legközelebb október 12-én és 19-én látható majd a fővárosi Kugler Art szalomban, és a stúdióban a 24. Spinoza zsidó fesztivál kapcsán a vendég Sándor Anna és Csárna Antal színművész. Antal, már a Goldberger a Textil Király című előadásról ejtettünk szót, ez október 22-én lesz, de van egy másik előadás is, amiben játszol, ez az Írt újra Shakespeare, és ez 19-én este látható majd a fesztivál keretein belül. Lehet választani a kettő közül, hogy melyik a kedvesebb?
5: Mind a kettő a legkedvesebb.
4: Tehát akkor mind a kettőt ajánlod megnézésre.
5: Igen. Hát majd az lesz nehéz helyzetben, aki 19-én el kell, hogy döntse, hogy a Hermelint vagy az Írd újra Shakespeare-t.
4: Majd ő eldönti. Anna, már csak egy utolsó kérdés. Ma indul a fesztivál, 22-ig tart. Ilyenkor benned nagy az izgalom, hogy minél többen láthassák?
6: A bizsergés, inkább kellemes bizsergés. A bemutató napján mindenféleképpen. De különben is persze, hát 14 nagyszerű programunk van, melyik tetszik az embereknek, melyik nem, ez kellemes izgalom.
4: Kedves hallgatóink, a megkezdődő 24. Spinoza Zsidó Fesztivál kapcsán Sándor Anna, a Spinoza Színház igazgatója és Cserna Antal színművész voltak a vendégeim. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk.
5: Köszönjük mi is.
4: És én búcsúzom már a felelős szerkesztő Bödő Anita, a szerkesztő Farkas Szabolcs és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is. Babucs Krisztát hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, merényletet akadályozott meg az FBI. Záporokra, zivatarokra is készülhetünk. 3 óra van, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Kis József. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, írta a Control.hu a központi nyomozó főügyészségre hivatkozva. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsított meg. Hajdú tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett és szabadlábon védekezik. A központi nyomozó főügyészség múlt pénteken vonta saját hatáskörbe az aranykonvoj ügyet. Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség a 2 évvel ezelőtt történt feltételezett telefonlopás ügyében. Ezt a kormányfő közölte a Facebook oldalán. A miniszterelnök azt írta, rövid vallomást tett és nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Közölte, minden további fejleményről később ad tájékoztatást. A kormány a következő hetekben felléphet olyan korábbi közbeszerzésekben érintett építőipari cégekkel szemben, amelyeknél súlyos szabálytalanságra utaló gyanú merült fel. Erről Vitézi Dávid beszélt. A közlekedési és beruházási miniszter ugyanakkor leszögezte, az állam nem tűzheti ki célul, hogy kiszorítsa a piacról Mészáros Lőrinc vagy Szély László vállalatait. Volt jogi alapja az ügyészségnek Sesták Miklós KDNP-s képviselő megfigyelésére, hangsúlyozta a központi nyomozó főügyészség. A nyomozó hatóság ezt azután közölte, hogy Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke egy interjúban azt mondta, tudomása szerint Sesták Miklós volt tárcavezetőt megfigyelték a nyomozás idején, ügyvédjét viszont nem, hiába állítja ezt a jogi képviselő. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Emlékeztetett arra, hogy az illetékes bizottság jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célozza. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában akart lövöldözni szeptember végén egy gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel tervezett végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. 3-as élő donoros keresztdonációs veseátültetést végeztek el. A beavatkozások sikeresek voltak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban lehetséges az adományozás. Magyarországon a 2 éve indult élő donoros vesecsere programnak köszönhetően a betegek gyorsabban juthatnak új veséhez. Reggel megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól pedig már záporokra, zivatarokra lehet számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben még 22-29 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő lesz. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva érkezek. A pontos idő 3 óra 4 perc.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A szerkesztő Illész László nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában előbb a civil közoktatási platform oktatásfejlesztési stratégiájáról, majd a sportolókat is érintő kataváltozásokról lesz szó. Javaslat Magyarország egy lehetséges hosszú távú oktatásfejlesztési stratégiájára a 21. század második negyedének kezdetén címmel szakértői anyagot tett közzé a civil közoktatási platform. A stratégia arra épül, hogy nem elegendőek már a kisebb módosítások, gyökeres változtatásokra lenne szükség. A koncepció többek között az iskola szerkezet, a tantervi szabályozás és a pedagógiai értékelés jelentős átalakítását javasolja, de nem csak az osztályozás, akár az érettségi is megszűnhetne. A vonalban Nahalka István oktatáskutató, a vitaanyag összeállítója. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Mióta gyűlnek azok a háttérinformációk, észrevételek, amelyekre most ez a közzétett vitaanyag készült?
3: Ha a konkrét szervezetet nézem, amelyikben összeállt ez a javaslat, akkor 10 év óta, hiszen a civil közoktatási platform ez itt óta létezik, de hát az a helyzet, hogy nagyon régóta a szakmában gyülekeznek az ismeretek azzal kapcsolatban, hogy milyen állapotban is van a magyar oktatási rendszer, ha összehasonlítjuk a legkülönbözőbb külföldi példákkal, más országok oktatási rendszereivel, illetve ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mennyire lesz alkalmas majd a jövő feladatainak ellátására. Úgyhogy itt több évtizedes tapasztalatoknak az összegyűjtéséről és az elrendezéséről is szó volt ennek a javaslatnak az elkészítése során.
2: Gondolom nem egyszerű összefoglalni, de mit tudna mondani, miért van szükség gyökeres átalakításra?
3: Van 4 olyan központi probléma, amely az oktatási rendszer kimenetén jelentkezik. Az oktatási rendszer bizonyos feladatokat tölt be a társadalomban, és társadalmat az érdekli nyilván, hogy mi jön ki az oktatási rendszerből, hogyan tudja azokat a feladatokat ellátni, amelyeket mintegy megrendel az oktatási rendszer. Ez a 4 alapvető probléma a következő. Az egyik, és ennek sajnos nagyon súlyos tényeit láthatok az utóbbi időben a PISA vizsgálatok eredményeiben, hogy a magyar oktatás színvonala eredményessége romlik jó ideje, és hát ez most már kezd katasztrofális méreteket ölteni. Egész egyszerűen az alapfeladatok ellátására nem alkalmas, szóval amikor kimondjuk azt, hogy a gyerekek úgy hagyják el, vagy a fiatalok úgy hagyják el az iskolapadot, hogy 32%-uk lényegében technikai értelemben analfabétának tekinthető, akkor itt súlyos bajok vannak. Ez az egyik. Tehát a másik az, hogy nagyon különbözők a felkészültségek, és növekszenek a különbségek a tanulók között, ahogyan elhagyják az iskolát, abban is természetesen. Tehát nagyon különböző tudásrendszerrel, de nem csak minőségben különböző, hanem színvonalban is nagyon különböző tudásrendszerrel hagyják el az iskolát. És mint tudjuk, ezek a különbségek mindig társadalmi különbségek szerint is jelentkeznek. Tehát meghatározható társadalmi csoportok vannak, amelyek inkább rosszabb eredményeket érnek el az iskolában, és fordítva. És ez egy nagy tehertétel a magyar oktatási rendszeren, sőt a társadalom számára egy nagyon jelentős probléma. Ehhez közel álló probléma a szelekció, a szegregáció kérdése, ahol az a gond, hogy nekünk van a világon az egyik legszelektívebb oktatási rendszerünk, ahol nagyon korán szétválasztjuk a gyerekeket egymástól. Mi azt mondjuk persze, hogy a tudásuk alapján, vagy az iskolai teljesítményük alapján, de hát látszik, hogy ez mindig a társadalmi háttér alapján való szétválogatást is jelent, és ennek következtében tulajdonképpen nagyon problematikus az, hogy különböző társadalmi csoportok nem tanulnak meg egymással együttműködni, nem tanulják meg egymás nyelvét, és ezzel a jövőbeli nagyon súlyos problémáknak ágyazunk meg ma, illetve hát az ezzel kapcsolatos mai problémáink is olyanok, amelyeknek a kialakításában az iskola, a korábbi iskolai működés sajnos fontos szerepet játszhatott. Ez tehát a harmadik, és a negyedik pedig az, hogy az iskolákban a gyerekek, és egyébként a pedagógusok is rosszul érzik magukat. Tehát bajok vannak, mindenféle pszichikus problémák jelentkeznek, döntően a túlterhelés miatt, de sok más probléma miatt is, frusztráció nagyon sok éri a tanulókat. egész egyszerűen ma nem jó iskolába járni. Ma tulajdonképpen egy szülő, amikor reggel beadja az iskolába a gyerekét, akkor mindenkiben kétségek lehetnek, hogy ez akkor most ez a mai napon éppen milyen problémákat fog jelenteni. Ilyen problémák nagyon sűrűn előfordulnak, meg betegszenek gyerekek az iskolai túlterheléstől és sok más negatív hatástól, és ezt ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni.
2: Hallgatnám még, mert nagyon tanulságos, amit mond, de itt pörögnek a percek, és nagyon sok kérdésem van még hátra, nagyjából még 7-8 percünk van. Ugye 4 motivációt mondott, de maga az alapillérek száma is 4, amikre épül ez a stratégia, az egységes iskola szerkezet, az értékelés, a kerettanterv kivezetése, és a tanulási módszerek korszerűsítése. Szeretném, hogyha mindegyik pillérről váltanánk azért szót. Kezdjük az iskola szerkezettel. Miért szükséges ennek az egységesítése?
3: Ez egy nagyon jelentős változtatás lenne, és nagyon szoros kapcsolatban van a szelekció visszaszorításával. Ugye a szelekció súlyos probléma, ahogy az előbb már említettem, és ennek a megoldása és sok minden másnak is a megoldása, az lehet, és persze ez nyilván vitatható, és kell is, hogy majd vitatkozzunk rajta, egy komprehenzív, egy befogadó, egy a szelekciót nagy mértékben csökkentő iskolarendszernek a kialakítása, ahol tulajdonképpen egyetlen iskolatípus van csak, az egységes iskola, ahová a gyerekek 10 vagy 12 éven keresztül járnak, és csak utána történik meg egy szelekció, lehet, hogy rögtön az egyetemre vagy szakképzésben mennek a gyerekek, lehet, hogy 2 éves további tanulás van még, de az már nagyon speciális, és így tovább. A lényeges az az, hogy nincs közben szelekció, nincs közben elágazás, tehát megszűnnének azok a iskolatípusok, amelyek ma ezt az őrült szelekciót okozzák, ami jellemző a mai magyar iskolarendszer.
2: Például mondjuk a 6 és 8 osztályos gimnáziumokra is gondol, feltételezem én. Menjünk tovább az értékelésre, ugye azon is változtatnának a hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozáson. Miért és hogyan?
3: Ez a mai rendszer, ez alapvetően minősítésre épül. Mi nekünk fix a ideánk az, és ma már semmi nem támasztja alá, hogy erre szükség van, hogy a gyerekeket mindenképpen sorba helyezzük a tudásuk alapján, hogy te jobb vagy, te még jobb vagy, te meg aztán igazán jó tanuló vagy, és ezt osztályozással tesszük meg, átlagszámításokkal, meg százalékokkal, meg egyebekkel. Holott az értékelésnek egy modern pedagógiában egészen más funkciója lenne. Ez a más funkció, ez nem más, mint hogy az értékelés során, és legyen értékelés, tehát ez fontos dolog, hogy mi nem az értékelést támadjuk általában, hanem az értékelés során a gyerekeknek arra kell rájönniük, hogy miben jó az ő tudásuk, miben mi az, ami hasznossá teszi, ami igazából előre viszi őket ebben, miért érdemes tanulni azt, amit tanulnak. Most ez viszont azt jelenti, hogy az osztályzást ki kell dobni a rendszerből. Ma már nem lehet érvet mondani komolyat amellett, hogy az osztályzást meg kellene tartani. Ugyan van valami még, ami az ilyen számos értékeléseket, kvantitatív értékeléseket ma még fontosra teszi, az a középiskolákba való bejutás, a felvételi, de éppen az iskolarendszer átalakítása ezt az érvet is megszüntetné.
2: Ugye a kerettantervek kivezetése és a tanári autonómia a következő fontos pillér, még nagyjából 4 percünk van. Ez mit akarna?
3: A tanári autonómiát ma az sérti elsősorban, hogy a nemzeti alaptanterv tövéről hegyére megmondja, hogy mit kell tanítani, milyen követelmények szerint kell tanítani az iskolában. Gyakorlatilag a pedagógus egy ilyen betanított munkás minőségbe van belekényszerítve. Bocsánat, ez természetesen egy kicsit túlzó megfogalmazás, de talán a lényeg érthető. Ehelyett jóval nagyobb szabadságot kellene adni a pedagógusnak. Tehát a központi tantervek se írják elő, ne írják elő a tantárgyakat sem egyébként, de a tananyagot olyan részletesen, mint ahogy azt ma teszi a kerettantervek rendszere, és hát részben a NAT is. Tehát egy olyan NAT-ot képzelünk el, ami egyedül van, nincs mellette kerettanterv, és elsősorban fejlesztési feladatokat tartalmaz, ami az iskolák számára jelent feladatot, és csak egy valóban minimális, a mainál sokkal-sokkal kisebb nagyságú ismeretanyagot, amit el kell sajátítani mindenkinek kötelezően, és ezen kívül, hogy mit tanulnak konkrétan a gyerekek az iskolában, azt elsősorban a pedagógusoknak kell meghatározniuk, differenciáltan, személyre szabottan.
2: Ugye a tanulási módszereken is változtatnának, hogy hátrahagyva a passzív magolást, de menjünk tovább azon, erről is majd bizonyára esik még szó a következő hetekben, hónapokban, években, de menjünk tovább arra, hogy mennyire látják a nyitottságot a civil közoktatási platform javaslataira a jelenlegi oktatási irányítóban. Vannak-e minisztériumi egyeztetések például a stratégiáról?
3: Tudtunkkal vannak, mi még nem vettünk ilyenen részt, de létezik ilyen egyeztetés, és hát olvastunk már olyan jegyzőkönyvszerűségeket, vagy ilyen listákat, ahol bizonyos feladatokat már felsoroltak, sőt lehet, hogy ennél már előrébb is tartanak, de ennél többet nem tudunk a dologról. Hát meglátjuk majd, hogy a mostani javaslatunkhoz hogyan áll hozzá a minisztérium.
2: Arról mi a véleménye egyébként, hogy az eddigi kormányzati intézkedések mennyire vannak szinkronban ezekkel a reformjavaslatokkal?
3: Nincs ellentmondás, én úgy látom. Egyelőre nyilván még nem indultak be azok a változtatások, amelyek mélyebbek, amelyek alaposabb megfontolást, komolyabb jogi előkészítést és szakmai előkészítést kívánnak. Tehát az egészen konkrét összehasonlításra még egyelőre nincs lehetőség. Hát gondolja meg, hogy amit mi leírtunk, az is egy hosszú távú fejlesztésnek a kérdése. Van olyan, ami én szerintem, amiből 10 éven belül nem lehet semmi, addig elő kell készíteni, meg kell győzni a társadalmat arról, hogy erre tényleg szükség van, meg kell tanulnunk egy csomó mindent, be kell hozni azt a tudást, amire szükség van hozzá, szóval ez nem lesz egy rövid dolog.
2: Még egy utolsó kérdésre van időnk. Pontosan amiatt, hogy egy kormányzati ciklusokon átívelő javaslatcsomagról van szó, mit gondol, meg lehet szerezni olyan mértékű politikai, szakmapolitikai és hát persze társadalmi támogatást, hogyha ez elindul, akkor végig is menjen?
3: A társadalmi támogatásban valamennyire optimista vagyok, de azért ott sem nagyon. Egy egységes politikai támogatásban teljesen pesszimista vagyok. Annyira megosztott a politikai tér Magyarországon, hogy az ennél egyszerűbb javaslatok sem kapnak azonos értékelést a politikai erők részéről. Hát még egy ilyen valóban radikálisabb, valóban nagyon sok megfontolást és utána nézést igénylő javaslatcsomag, hát ez aztán végképp kiverheti a biztosítékot. Azt mondom, hogy majdnem bármelyik politikai erő részéről.
2: Azért legyünk optimisták, mert bizony a reform az ráfér erre a szegmensre. Köszönöm szépen a Halka István a beszélgetést.
0: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
2: 18 óra 20 perc van, ez itt tehát a nap témája. Megszűnik a hivatásos sportoló kiemelt adókedvezménye, a jövőben rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a művészekre, újságírókra vagy az előadókra, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Mindez azt jelenti, hogy 2027-től az eddigi 500 millió forintos kiemelt keret helyett a sportolók is csak évi 60 millió forintig adózhatnak kedvezményesen az ECHO igénybevételével. Köszöntöm a vonal végén Dénes Ferenc sportközgazdászt, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok mindenkinek!
2: Mit jelentett ez mostanáig, vagy hát ugye 2026. december 31-ig, 26-tal bezárólag ez a bizonyos kedvezményes adózás a sportolók körében?
4: Azt jelentett, hogy jóval kevesebb adót kellett fizetniük, mondjuk 500 millió forintos kereseti határig, mint egy normál alkalmazottnak, vagy normál menetben adózó állampolgárnak, ami kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy nagyjából ugyanazon a bruttó költség szinten jóval nagyobb nettó fizetést kapjanak a futballisták, mintha ezt egyébként máshol keresnék meg mondjuk a környező országokban. Ez vonzóvá tette a magyar labdarúgó, hogy is mondjam, kínálatot, vagy az alkalmazás kínálatát a labdarúgók körében, hát nyilvánvalóan azon a szinten, amit mi el tudunk kérni.
2: Már sok kulcs szót elmondott, amire majd szeretnék még a hátralévő percben kitérni, de mielőtt tovább szaladunk, tudjuk-e ezt egy kicsit forintosítani? Ugye 60 milliós keretről beszélünk. Mondjuk, ha egy átlagpolgár ECHO-val adózik, és mondjuk 70 millió forintra rúg az éves jövedelme, mennyit kap ő készhez már normál adózás mellett, illetve egy sportoló ugyanígy 70 millió után ECHO-san mennyit vihet haza?
4: Hát de valami, de nem vagyok ilyen szakember, nem vagyok bérezési szakember. Azt tudom mondani, hogy nagyjából, ha arra gondolunk, hogy egy 60 millió forint esetén az ECHO-s értékhatár az 5 millió bruttó jelent, én azt hiszem, hogy ennek nagyjából a 90%-et készhez is kapják a szereplők, és azért ezt belegondolunk, nem túl nagy. Miközben egyébként a normál adózásban azt gondolom, jó, körülbelül a kétharmadot kapjuk meg kézben, és még akkor a munkáltatónak is kell különféle adókat fizetnie, de mondom, nem vagyok ilyen bérszakértője. Az biztos, hogy az a típusú adó, amit mondom, nagyjából ez a 90% ez valós, tehát az azt jelenti, hogy majdnem a teljes összeget megkapták összeget megkapták kézbe a sportolók, mondom 500 millió forint határig.
2: Ugye ez egy 2014-ben hozott intézkedés, akkor vezette be azt az Orbán kormány, hogy a hivatásos sportolók és a sportmunkatársak ECHO-zhatnak, és a 60 milliós limitet 500 millióra pedig, ha jól tudom, akkor 2019-ben vitték fel. Ön is mondta már, hogy talán kik lehettek a legnagyobb nyertesei a hivatásos sportolók közül, a profi labdarúgók, vagy nem szabad azért csak rájuk kihegyezni ezt?
4: Nem szabad, bár nyilvánvalóan az a sejtésünk, hogy a labdarúgásban vannak nagyobb számban ilyen szereplők, akik akár az 500 milliót is megkereshették, és azt sem tudok, hogy elsősorban mondjuk a Ferencváros az, ahol kitüntetetten lehetnek ilyen szereplők, de azért vannak olyan meghatározó csapataink, világszínvonalú csapataink a kézilabdában, ahol szintén ez felvethető, egészen biztos, hogy a Veszprémben is, Szegeden vannak ilyen játékosok, de hát a női kézilabdában is van 3-5 olyan csapatunk, ahol azt tudom elképzelni, hogy messze 60 millió forintos határ fölött keres egy-egy sztárjátékos. Hogy jégkorongban mondjuk a kiemelkedő jégkorong csapatainknál hányan vannak ilyenek, vagy a férfi kosárlabdában, ahol szintén a külföldi játékosok jelentős összeget kereshetnek, ezt összegszerűen megmondani nem tudom.
2: Magyar Péter most ennek kapcsán úgy is nyilatkozott, hogy az adózásban korábban számos igazságtalan és indokolatlan kivétel halmozódott fel, ezeket pedig a kormány lépésről lépésre rendbe teszi. Azt is kiemelte, hogy bár a sport kiemelten fontos, a méltányosság elve nem sérülhet. Mennyire tud ezzel egyetérteni?
4: Pontos látnunk azt a dolgot, hogy az Orbán kormányok idején a sport nem egyszerűen csak egy sport, kiemelt sport tevékenység volt, tehát valami gazdasági ágazat. Az egy fontos társadalompolitikai értékválasztás is volt. Tehát az Orbán kormányok idejében ideológiailag és egyébként emögé intézkedések is társultak. Azt mondta, hogy a sport lehet az a nemzet összetartó, a nemzeti azonosságot kifejező társadalmi szféra, ami összefogja a társadalmat. Tehát a futballválogatott sikere az mindenkinek fontos, az olimpiai sikerek mindenkinek fontosak. A gyerekek sportolása és egészsége mindenkinek fontosak, tehát az a típusú közös értékrend, amit egy ország jelent, ami egy ország számára nagyon fontos, az a sport testesíti meg. Emögé tényleg a legszélesebb körül, és nagyon nem egyszerűen csak erről a tanul. De beszélhetünk a TAO-ról, beszélhetünk az ECHO-ról, a hivatásos sportolóknál, de számos más olyan intézkedése is volt, ami ezt alátámasztotta, ezt segítette, kiemeltem, támogatta a sport területét. Ugye. Amikor azt mondja a mostani miniszterelnök, hogy nem kell, tehát hogy is mondjam, a sport fontos, akkor nem, ezt akár el is idejtjük neki, mögött én azt látom, hogy a mostani kormányzat számára ez a kiemelt társadalompolitikai szerep tűnik el, és szerintem ehhez a kormányhoz joga van, hogy más preferált, másképp ossza, vagy más preferenciák mentén ossza a közpénzt, és azt mondja, hogy egy normál támogatási menetben, a korábbi évtizedek támogatási menetéhez kapcsolódóan támogatja a sportot, de nem kiemelten úgy, mint az Orbán kormányok. Szerintem ehhez a kormány, ehhez joga van a kormánynak, úgy joga, hogy saját döntése.
2: 3 percünk van még, és van még jó néhány fontos kérdésem. Ugye a munkáltatók azért is szeretik az EQ-t, mert nagyobb nettó bért tudnak ezzel felmutatni, miközben nekik ugye kevesebb járulékot kell fizetniük, vagyis kevesebb költséggel jár az EQ-s dolgozó fizetése. Van-e annyi mozgástér a klubok büdzséjében, hogy finanszírozzák a normál módon az adózott sportolók fizetését? Tehát, hogy több költséget be tudnak-e vállalni?
4: A válaszom igen és nem. Tehát azt mondod, hogy igen, akkor azt mondom, hogy bizonyos játékosoknak csökkenteni kell a fizetését, vagy el kell engedni, fiatalokat kell felhozni az utánpótlásból, és akkor meg tudod tartani a sztár játékosaidat. Nem pedig pontosan erre vonatkozik, hogy azért élő szerződések vannak, ott meg kell fizetni ezeket az összegeket, ha nem tudod megfizetni, akkor el kell engedni a játékosokat. Egyébként ez az alkalmazkodási folyamat már úgy látom, megy a magyar sportba, például a Ferencvárosnál is bejelentették, hogy jelentősen csökkentették a fizetéseket, és azoknak nem tudtak fizetni.
2: Dőlhetnek be klubok emiatt?
4: Dőlhetnek be, de én azt gondolom, hogy azért még van annyi tartalék a rendszerben, hogy a 2027-es tavasz szezont kihúzzák a sportklubok.
2: Egyébként milyenek a visszajelzések a sportvilágából? Van felháborodás most emiatt?
4: Nem érzékelem, hát most van persze egy politikai vita, elindulhat az a párbeszéd, hogy ez a kiemelt szerep, ami korábban volt, ez valós, van ez mögötte társadalmi támogatás, vagy nincs, ha nincs, akkor ez elfogadásra kerül. Hát nyilvánvalóan azok a szereplők, akiket ez komolyan érint, ők azért megpróbálnak felemelni, vagy megpróbálnak tárgyalni a kormányzattal.
2: Még egy egészen rövid válaszra kérdésre van időnk, hogy vajon a külföldi sportolók számát érinti-e ez az intézkedés?
4: Tényleg igen, hiszen a külföldi játékosok kapnak alapból többet, vagy tendenciaszerűen, ha nem tudják őket megfizetni így, vagy csökkenteni kell a fizetéseket, biztos, hogy lesznek olyan játékosok, akik elmennek.
2: Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt 15 percben Dénes Ferenc sportközgazdásszal beszélgettünk a hivatásos sportolókat érintő EQ-s adózás változásáról. Ez volt a nap témája, a szerkesztő Illis László és a hangtechnikus Sie Gábor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Nap témája holnap 18 órakor lesz ugyanígy, Tatár Tímát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: A képregény a 20. és 21. század egyik legizgalmasabb, legdinamikusabb kulturális jelensége, amely elmossa a határokat az irodalom és a képzőművészet között. Nem csupán egyszerű illusztrált történetekről van szó, hanem egy önálló, komplex kifejezési formáról. Az úgynevezett 9. művészetről, amelynek sajátos vizuális nyelve, paneljei, buborékjai, egyedi ritmusa van. Bár sokan még ma is a klasszikus szuperhősökkel vagy a gyermekkori mesékkel azonosítják, a képregény világa ennél jóval sokszínűbb. Ma ezt fedezzük fel. Jó estét kívánok, Kádár Dóra vagyok. Mi a titka ennek a műfajnak? Hogyan tud néhány képkocka és szövegbuborék komoly történelmi drámákat, vagy éppen zseniális társadalomkritikát átadni? 110 éve született Korcsmáros Pál grafikus művész, a Rejtő képregények illusztrátora, akiről az unokája mesél, és megnézünk egy szombathelyi képregény találkozót is. Valamint hírt adunk a fővárosi József Attila Színház új bemutatójáról, amely szintén Rejtő Jenőt idézi. Az elitkultúra lenézi, a gyermekirodalom kitagadja, egyesek szerint a képzőművészet sem vesz róla tudomást, pedig óriási a rajongótábora a képregénynek. Ez időről időre igazolódik is Szombathelyen egy rendezvényen, amelyet már negyedik alkalommal szerveztek, a Kombathely nevű képregényfesztiválon. Gergó Judit beszélgetett a résztvevőkkel.
3: Megkérdeztetem, hogy mit vásárolt éppen?
4: Persze, kettő képregényt, az Y az utolsó ember, és ennek nem is tudom, mi a magyar címe, ez csak nem lehet.
5: Mi három,
4: igen.
3: Miért éppen ezeket?
4: Szeretem ezeket az önálló történeteket, amik nem feltétlenül az ilyen mainstream, szuperhős vonalakat viszik tovább, hanem élnek azzal a lehetőséggel, hogy egy komplex sztorit picit beütett művészeti eszközökkel adjanak át.
3: De miért éppen képregény?
4: Vagy számomra egy nagyon izgalmas minimalista műfaj, mert több mindent használ, de mindegyikből keveset. Használ szöveget, mint a legtöbb irodalmi alkotás, de hát nem használhat annyi szöveget, mint egy regény. Használ képzőművészeti alkotásokat, nyilván képeket, de hát azok is mondjuk egy filmhez képest jóval korlátozottabbak, és mégis valahogy dinamikussá kell tenni egy történetet ezek egységével. Legalábbis én számomra ezt jelenti egy jó képregény.
3: Olvas egyébként rendes regényt is?
4: Orosz irodalom szakot végeztem, úgyhogy igen, megvan az irodalom klasszikus ága is, és tisztelem, becsülöm, és természetesen szeretem is. Úgy érzem, hogy most találok lassan vissza hozzá, de bevallom, regényeket az elmúlt időben kevesebbet olvastam.
3: Ha mondjuk a Bűn és bűnhődést kiadnák képregényben, elolvasnák?
4: Nem, hogy nem biztos, mert ez számomra még egy új terület, hogy milyen az, amikor feldolgoznak már meglévő történeteket, de én szeretem azt, hogyha valami eredeti, tehát hogyha erre szánták, erre a műfajra lett kitalálva, és így alkotta meg a történetet, mert szerintem, hogy a megalkotás folyamatában beleszól a műfaj. Tehát az, hogyha valaki képregényt alkot, akkor lehet, hogy azért alakul úgy a történet, ahogy, mert képregényt alkot, és hogyha ezt regényként írná meg, akkor lehet, hogy egy picit máshogy alakulna ez az benne. Abszolút el tudom képzelni, hogy pont ezáltal tudunk időtlen történeteket, időtlen mondani valókat közelebb hozni ahhoz a generációhoz, aki még kevesebbet olvas, de itt a kulcs szó legyen az, hogy még hát ezzel indítja őket vissza a klasszikus műfajhoz és megnyilvánuláshoz.
3: Idén már negyedik alkalommal rendezik meg Szombathelyen a Kombathely elnevezésű képregény fesztivál találkozó bőrze. Mi ez tulajdonképpen, Farkas Balázs szervező?
6: Egy picit fesztivál, mert hogy próbáljuk a szegmensnek a minden egyes pontját felfogni. Egy kicsit bőrze, mert nyilván az az egyik legnagyobb lényeg, hogy legyen egy kis bolhapiac, de mondjuk a kiadóknak a legfrissebb kiadványával is tudjanak találkozni a képregény rajongók. Egyébként ebből a szempontból az idén rendezvény kuriózum, mert a Pesti Könyvkiadó idén a legfrissebb kiadványát nálunk Szombathelyen tárja nagy közönség elé, tehát meg a boltban sem lehet kapni annyira friss anyagból. És hát ahogy mondtam, hogy azért is fesztivált, mert nagyon sokszínű maga ez a mondjuk így csúnyán geek kultúra, ami felfogja ezeket a 30-as, 40-es éveiben járó leginkább férfiakat, akik egy kicsit szeretik a társasjátékokat, egy kicsit szeretik a szerepjátékokat, egy kicsit szeretik a filmeket. képregényeket, a kalandfilmeket, a képregényeket, és ami mindezt így egybefogja, ez a folyamatosan nő most, hogy gyakorlatilag ez az, ami most itt megjelenik.
3: 30-as, 40-es férfiakról beszélt. Ők akkor ezek szerint valamikor a 80-as, 90-es években voltak gyerekek, vagy akkoriban születtek. Miért pont ez a korosztály az, amelyik érdeklődik a képregények iránt?
6: Hát én azt gondolom, hogy a 80-as, 90-es évek igazi aranybányája volt a kalandfilmeknek, a sci-finek. 77-ben mutatták be a Star Wars tanatok kezdve, forradalmasodott a filmipar is, és valahogy ez a film és a képregényipar ez kéz a kézben járt. Hát azok a sci-fik, azok a kalandfilmek, amik a nagyvászonon megjelentek, folytatásban megjelentek képregényben, vagy pont képregényben leledzett valahol ennek a forrása, és lett aztán belőlük mondjuk kalandfilm, tehát ezek oda-vissza játszanak mindig, és mondjuk Magyarországon ugye pláne egy kicsit ez kitolódott, mert a 90-es évek, 89-90 környékén volt az első olyan megindulás, amikor az amerikai képregények legálisan teret nyertek Magyarországon. Előtte is volt már egy-két kalandja a pókembernek és a különböző amerikai képregényeknek, mert hogy Magyarországon kezdték el nyomni külföldi piacra az amerikai képregényeket, az alföldi és a fővárosi nyomdába, és hát ott a nyomdászok azért hozzájutottak azokhoz a képregényekhez, amiket a külföldi piacra szántak. Nyilván ezek amerikai nyelven voltak, vagy akár skandináv, holland, tehát hogy azokra a területekre is nyomtak, de hogy a 90-es évek volt az, amikor pont az imént említett előfutár, mert hogy a Semmik volt az, amelyik aztán gyakorlatilag meghonosította a képregénykiadást, egy skandináv vállalat, a magyar lányvállalata volt, és a 90-es években kezdtek el bejönni, lehetett kapni újságárusoknál a Batmant, a Pókembert, az igazi klasszikus amerikai szuperhősös képregényeket, és hát nyilván, hogyha elkezdjük számolgatni, hogy akik akkor voltak kiskölykök, 8-9-10 évesek, azok most így 2026-ra, ez a 30-as, 40-es korosztály lett, és hát nyilván ez a szerelem megmaradt. És az érdekesség az az, hogy a mostanra már szülővé váló apukák, anyukák hozzá magukkal a gyerekeket.
3: Nem csak képregények vannak, de mindenféle figurák, egyéb alkatrészek, minden, ami ehhez a műfajhoz hozzá tartozik, de egyébként miért jönnek ide, akik ide jönnek? És néha beöltözött embereket is látunk.
6: Idén gondoltuk azt, hogy próbáljunk még egyet dobni ezen a rendezvényen, és meghirdettük, hogy aki saját készítésű jelmezbe jön, ő ingyenesen jöhet be a rendezvényre, ez is megpróbáljuk színesíteni, sőt, versenyt is hirdettünk. Hogy mit lehet itt csinálni, hát cserebelérni, vásárolni, információkat begyűjteni, vagy régen keresett kincseket találni, és azzal boldogan hazamenni, vagy mondjuk megfertőződni, mert hogy most már második évben állítottuk fel a Fogadj Örökbe egy képregényt asztalunkat, ahol most már nem csak képregényeket lehet örökbe fogadni, hanem figurákat, megmunt más egyéb csecsebecséget. Idén itt van velük az 501-es légió, ugye ők egy Star Wars félig hivatalos magyarországi helyőrség, fotózkodni lehet velük, előadást fognak tartani a Star Wars különlegességéről.
3: Hogy lesz ebből képregény, és miért éppen a képregény?
6: Ugye ennek van egy olyan sajátos varázsa, ami ugye ez a 9. művészetjának is nevezik, hogy a film is egy összetett műfaj, de a képregény ennél talán egy picit, lehet, hogy azt mondom, hogy még összetettebb, mert hogy az ember paneleket néz, de ugyanakkor mégsem kap egy kész sztorit, és a fejében éli újra azokat panelről panelre, ami ott megtörtént. Élvezi a szöveget, élvezi a történet, élvezi a rajzokat, és az egész, hogy így szépen egy kerek egész előáll. Sokan mondják is, tegyintenek rá, hogy ez gyerekes műfaj, nem? Ez egy tényleg fantáziát, agyat megmozgató műfaj, ahol nagyon brutálisan tud egy-egy jól kidolgozott történet hatása lenni az emberre.
3: Többnyire, amikor képregényről beszélünk, akkor a téma az a sci-fi, de azért az utóbbi időben meglehetősen sok esetben került be, például magyar irodalmi Jókaitól elkezdve Madácsig képregény formátumban. Ezt hogyan sikerült elérni egyrészt, másrészt például az irodalmi szakmának mi a reakciója erre?
6: Ugye, hogyha erről beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy ez egy reneszánsz, úgyhogy ez egy újraismétlődő dolog, és akkor vissza kell mennünk egészen az 1800-as évek végéig, és Jókai Mór Üstökös című lapjáig, mert úgy gyakorlatilag a magyar képregénynek az atya az Jókai Mór, aki az Üstökös című Érszabba jelentette meg az első képregényhez hasonló, akkor nem szövegbuborékokban beszélő, hanem képaláírással megjelenő képregényeket. Jankó János volt ennek akkori műfajnak a rajzoló rockstárja, tehát ő volt az, aki ezeket papírra vetette. És aztán a magyar képregény jó ideig tetszhalott állapotot mutatott itt a háborúk, a világháborúk, és aztán a II. Világháború utáni rezsim miatt, és ott történt az meg, hogy szépen lassan kezdett ez a mégiscsak visszaszivárogni a képregény a magyar alkotóktól. Az első ilyen irodalmi adaptáció a Winnetou volt a 70-es években, és akkor azt mondta akkor az állampárt, hogy mivel a képnél akkor részletekben jelentek meg, leginkább mondjuk a füles pajtás és ezekben a lapokban, és hogyha mondjuk egy ismeretlen történetet engednek át a képregény írónak és rajzolónak, akkor nem biztos, hogy tudják kontrollálni, hogy mi lesz majd a vége. Viszont egy irodalmi mű, és akkor itt jöttek elő ezek a egri csillagok, vagy éppen a aranyember, vagy a rejtőjenő történetek, amiket már az emberek már ismertek, és hát mindenki tudja, hogy mi lesz a történet vége, úgyhogy zöld utat adtak nekik, bármi jöhet, amit már ismerünk, és hát gyakorlatilag például a rejtőjenő képregényeket is, amit Kocsmáros rajzolt, az ő unokája apukája szintén képregény rajzoló lett, és az ő közreműködésével kerültek ezek most újra kiadásra a már jól ismert képregények. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy így nevezett reneszánsz, hogy nem lett ez újra feltalálva, újra elő lettek véve ezek a képregények. Sokszor egyébként újra kiadásról beszélünk, tehát hogy a régi adaptációk leporolása, akár digitálisan feljavítása, és aztán újra kiadásáról van szó. Szóval az irodalmi szakma erre hogyan reagál, ezt nehéz lenne megmondanom, fogalmam sincs, hogy mostani kortárs írók mit szólnának hozzá, hogyha képregényben jelennének meg az ő művei.
5: Korbu Jági vagyok, képregény rajzoló és illusztrátor.
7: Hogy lesz valakiből képregény rajzoló?
5: Igazából ugye illusztrációval foglalkozom, a gyerekkori barátom a Farkas Balázs, ő megírja a scriptet, ő a történet írója, és akkor átküldi nekem, én pedig a rajzokat, de ez onnantól egy közös munka.
7: Mik a műfajnak a kitételei? Tehát amikor megkap egy szöveget, akkor mi alapján dönti el, hogy arra a kockára éppen mi kerül?
5: Nekem nagyon sokat segít az, legalábbis mi a Balázsral mindig így dolgozunk, hogy ő átküld nekem egy nem csak a scriptet, hanem a storyboardot is, ahol jelöli nagy vonalakba, hogy mi hova, és még akár ha szöveg van, akkor hova kerüljön a szövegbuborék, és onnantól rám szokta bízni a dolgot, én addig a karakterekkel foglalkozom, átküldöm, egyeztetünk, de általában azért, és amire én nagyon hálás vagyok, elég egy hullámhosszon vagyunk.
8: Simon István vagyok, a Pesti Könyv Kiadónak a tulajdonosa.
7: Mennyire van igény a felnőttek körében a képregényre, és egyáltalán ki keres képregényt?
8: Van egy kör, nem nevezném szubkultúrának már, mert nagyjából ugyanolyan népes, mint aki mondjuk kertészeti könyvet keres.
7: Mi az, amit keresnek?
8: Magyarországon ugye nagyon népszerűek a mangák, aztán utána következnek az amerikai szuperhősös képregények, azt felnőttek is szeretik, mi kiadunk, vagy forgalmazunk. Ezek klasszikusak, tehát Möbius, Jodorowsky, tehát olyan jellegű szerzők, akikre azt mondhatom, hogy a egyetemes popkultúrának is kiemelkedő alakjai. Általában ugye szerzők ismertek, vagy a rajzoló, vagy a forgatókönyvíró nagyon ismert, és ezért várják az új kiadványokat. Vagy például mondjuk itt van a Rick and Morty képregény, az ugye a rajzfilm sorozat alapján készült. Vagy mondjuk van egy francia sorozatunk, egy történelmi képregény, ez Nero koráról szól. Ez például Franciaországban középiskolai segédanyagnak is számít.
7: Ha az elmúlt mondjuk 5-10 évet nézzük, akkor milyen tendenciát lát? Előre menetet, visszaesés, stagnálást? Hol áll most a magyar könyvpiacon, vagy a magyar kultúrában a képregény?
8: Ugye csökken az olvasóknak a száma, ezért a nagy kiadók is kezdik felfedezni a képregény.
7: Még mindig szubkultúrának tekinthető?
9: Ó, az is marad.
2: Kobor Robert, képregényfordító, szerkesztő és popkulturális szakember.
9: Az is marad, de ez szerintem igazából jól is van így. Nem érzem azt, hogy ki kéne törnie bárhova is a képregényes kultúrának, mert ugyanúgy, mint minden egyes kultúra, megvan a saját közönsége, és köszönjük szépen, ők így jól egymásra találtak.
7: Szerintem jól satszolom, hogyha azt mondom, hogy a képregénypiacnak 1%-ában megjelenik a szép irodalom. Ezt ki találta ki, vagy ki gondolta? Gondolja azt, hogy ez fontos. Vagy
9: szerintem
7: egyáltalán, hogy kerül be a szép irodalom a képregénybe?
9: Úgy, mint a közélet, vagy bármi más. Hogyha van egy alkotó, van egy író, van egy rajzoló, akik fantáziát látnak a témába, vagy számukra az kedves, vagy érdekli őket, akkor kvázi születik egy adaptáció. Ugyanazzal a célra készülnek ezek a képregények, mint az összes többi szerintem, hogy élmény, hogy szórakoztatás, tudás átadás, tehát hogy nagyon sokfajta motivációja lehet egy alkotónak, kiadónak, meg általában az alapvető motiváció, hogy ez szerintük jól sikerült-e, lehetnek ebben a fantáziát, vagy nem.
7: Mit prognosztizálsz a képregény műfaj jövőjét, illetően itt Magyarországon?
9: Én nagyon-nagyon optimistán azt látom magam előtt, hogy még szélesebb lesz a kínálat, még többen fognak olvasni. Emberek kezébe szoktam képregényt lenni, akik utaznak és olvasnak. Ezzel egyre gyakrabban találkozom, és ezzel hallgatom vagyok azt hinni, hogy akkor ez így is lesz, tehát hogy ez a jövő.
2: Gergő Judit szombathelyi riportja után most menjünk vissza a fővárosba. Rejtő Jenő világa új köntösben zenés kalandokkal tért vissza a József Attila Színházba. A színház ugyanis a napokban mutatta be legújabb előadását, a Tasnádi István által jegyzett Honolulu Sztár, avagy Jó éjszakát Fülig Jimmy című zenés vígjátékot. Rejtő Jenő zseniális, ám csapongó történetvezetését nem könnyű színpadra alkalmazni, de a rendező szerint a végeredmény egy rendkívül forró és látványos produkció lett. Rejtélyes aktatáskákról, eltitkolt identitásokról és a matróz romantikáról Gödöllei Anna beszélgetett a darab rendezőjével, Lengyel Ferenccel.
10: Kérem, itt a kapitány beszél. perceken belül kifut a fölközi tengerre, ahol az idő szép, napsütéses, a szél enyhe. A Honolulusztár csillogó fémoldalát lágyan nyaldossák a szafírkék hullámok. Ráadásul minden esélyünk megvan arra, hogy a kikötő bejáratát a társaságot kapunk. És pajtunk!

0: 4-5 rejtőregényt gyúrtak össze. Hogyan sikerült kiválasztani azokat, amikből aztán színpadra állították ezt az előadást?
1: Ez Tasnádi Istvánnak a műve, és ő határozta meg saját magának, hogy mikből válogat, mazsolázgat, de hát azért ez mégiscsak az ő műve, természetesen felhasználva a rejtőjelő figurákat, emblematikus beszólásokat, mondásokat, tréfás helyzeteket.
0: Olyan különleges színészi feladatok is megjelennek, mint a Dolly Sister Riker pár megformálása. Rendezőként hogyan tudta segíteni a színészeket abban, hogy a rejtőregények papíron megelevenedő figuráit élvezhető karakterekké formálják?
1: Ugye mindig az a nehézség, hogyha valaki rejtőjelenőhöz nyúl, kevés sikerrel történtek a próbálkozások. Ezért is döntöttünk amellett, hogy legyen inkább az a variáció, hogy egy magyar író hozzányúl és felhasználja a rejtőjelenő írásokat, mint sem adaptálni bármelyik rejtőregényt, hiszen azok lehetetlenek. Tehát tulajdonképpen nem lehet eligazodni, nincs egy központi történet. És hát az is zseniális, hogy Korsmáros Pál egy fantasztikus képre sorozatot készített a rejtőjelenő regényekből, és majdnem mindenkinek ezek a figurák jutnak eszébe, tehát a Piszkos Fredtől kezdve a Fürik Jimmyig, tehát annyira nagyszerűek azok a képregények. Ez is egy kiindulás volt, de természetesen az volt a lényege, hogy mondjuk a Dolly és Molly testvérpárra visszatérve, hogy ugye ezt egy színésznő játsza, hogy ezt hogy lehet elválasztani, ugyan nagyon kézenfekvő, hogy egy más színű parókába jön be, más színű ruhákba, de ne legyen túlzott és tökéletes becsapás legyen. Itt az egész színdarab arra alapszik, hogy a hajó tele van szélhámosokkal. Egyetlen becsületes embert találunk, a Mátyás, a mérnök, a feltaláló személyében, de ha azt veszem, hogy az ő elajándékozott művét és találmányát a végén visszalopja Piszkos Freddy, és ő elfogadja, már is a szélhámosok csapatába tartozik. Tehát tulajdonképpen kimondhatjuk, mindenki szélhámos.
0: Úgy fogalmazott, hogy mindannyian hordozzuk magunkban azt a gyerekkori élményt, amikor a takaró alatt olvastuk Piszkos Fred vagy Fülig Jimmy történeteit. Milyen érzés volt ezt a gyerekkori nosztalgiát, a hamisíratlan rejtői humort átemelni a színpadra? Mi jelentette ebben a legnagyobb kihívást?
1: A nehézség az, hogy olvasni jó és fantasztikus körmondatokban írt és fogalmazott, ráadásul rejtő még kabaré szerző is volt, tehát az is értett. De miért színpadon van, akkor nagyon nehéz. Ugye húsvér emberekkel kell dolgozni, és akkor nem szabad, hogy ez teátra is legyen, tehát kell egy elemeltség, kell egy abszurditás, elrajzoltság, már-már azt mondanám, hogy karikatúra, de hát a karikatúrát is fél komolyan veszem, vagyis a színpadon húsvér embereket és élőlényeket kell jellemeket felrakni.
0: Valamennyire lehet ismerni a rejtőrajongók elvárásait. Mennyire volt az nehéz, hogy ezt a pörgőszínházi látványvilágot, a zenét, táncot, a cselvíg játékformátumára öltsék?
1: Nagy segítségemre volt Gyulai Júlia koreográfus, akivel ez a harmadik munkám, tehát érti az én gondolkodásomat.

0: szellemesek, és Monori András zeneszerző pedig igyekezett olyan zenét összerakni, ami hasonlít ezekre a 20-as, 30-as évek kupléira, slágereire, de azért mégiscsak a 21. században vagyunk, tehát valamennyire modernizálta ezeket. A nehézséget az okozta, hogy nem csak szólószámuk vannak, hanem kórusok is, tehát a kórusokból is nagyon pontosnak kell lenni. És ezért is vannak úgy, hogy a koreográfia készült el előbb, mint sem egész pontosan és véglegesen a zene, de hát ezeket egymáshoz kellett hangolni.
1: Vezetik a néző figyelmét, hogy kire figyeljen a színpadon, de közben pedig még a adott helyzetben a mellékszereplőkön is annyi mindent lehet nézni, hogy tényleg egy nagyon színes kavalkádot lehet látni. Ez a cél?
0: Pontosan ez a cél. Irányítjuk természetesen a nézők figyelmét, akár technikával is, hogy mondjuk kiemeljük őket fejgépekkel, de bárhova tekint a színpadon, azok érvényesek legyenek, és valóságosak, és szándékolt mozgások legyenek.

0: Gödöllei Anna összeállítása a fővárosi József Attila Színházban készült. A Korcsmáros család számára rejtőjenő munkásságával foglalkozni családi örökség, mert Korcsmáros Pál a 60-as években képregényé varázsolt a ceruza vonásaival, a többi között Piszkos Fred történetét is. Most új formában eleveredik meg a regény, ugyanis a fővárosi MOM kulturális központban felolvasó színházként képregény vetítéssel láthatják a nézők a klasszikus történetet október végén. Az előadás rendezőjét, Korcsmáros András színészt, Korcsmáros Pál unokáját, Barta Bernadett kérdezte.
1: Az ön életében mennyire volt jelen Rejtő Jenő munkássága?
2: 9 éves voltam, amikor először olvastam Rejtőt. Önmagában nagyon szerettem a könyveket, de ehhez még hozzájött a családi vonatkozás is képregény formában, úgyhogy az én családomban ez gyakorlatilag egy örökség, hogy mi Rejtővel foglalkozzunk így, úgy, amúgy.
1: Előbb került a képregény a kézbe, vagy inkább a regény került először?
2: Pontosan emlékszem, hogy Piszkos Fred a kapitány könyv volt az első, amit olvastam, és már csak azért, mert olyan fantasztikusan kezdődik, nem egy leírással, hogy sötét késő este volt, és hogy a parton egy rozoga épület mellett két ember közelít egymáshoz, hanem egy párbeszéddel, hogy már klasszikusnak számít, hogy uram, a késemért jöttem.
1: A nagyapja, Korcsmáros Pál megrajzolta Piszkos Fredet, képregény formátummá emelte ezt a művet. Egy ilyen örökséget továbbvinni mennyire nehéz feladat, mert hogy amikor valamit megöröklünk, akkor azt nyilván szeretnénk ápolni, no de itt teljesen másról van szó, mint hogyha csupán mondjuk egy ékszer lenne.
2: Elsősorban az unokatestvérem Korcsmáros Gábornak a feladata, munkája, hivatása, még ezt is mondhatnám, hogy így a 21. században is forgalmazzák, felújítsák nagyapám képregényeit. Ugye ezek főleg a 60-as években jelentek meg fekete-fehér változatban, A5-ös méretben, és elkezdték a 21. században, mármint így a 2000-es évek elején, hogy ezeket a képregényeket felújítassák, színes változatban kiadják, kemény táblás kötetben.
1: Ön az eredeti példányokat lát?
2: Fogtam. Édesapámnál is rengeteg eredeti rajz volt, akár rejtőképregényekből, akár másféle képregényekből, amiket nagyapám rajzolt, mert ő csinált, akár Egri csillagok, Kőszívű ember fiai, más ilyen irodalmi adaptációkat, de hát legnépszerűbb mindig is a rejtőképregények miatt volt.
1: És hogyan lesz ebből felolvasó színház? Mert hogy itt már ugye a saját művészetét vonja be a tovább örökítésbe, vagy inkább a családi örökségnek a még magasabb szintre emelésére?
2: Is. A színházi vonalat azt én édesapámtól örököltem, Korcsmáros Györgytől. Az unokatestvérem Gábor, ő pontosan tudta, meg látott is tőlem előadásokat, hogy én íróként, rendezőként, színészként foglalkozom ezzel, és aztán neki volt ez az ötlete, hogy újra kiadásba került a Piszkos Fred a kapitány, és hogy mi lenne, hogy ennek keretében csináljunk egy ilyen felolvasó színházi produkciót. Közösen sok mindent én, sok mindent ő, így ketten együtt hoztunk össze, hogy ebből legyen egy ilyen egészen különleges képregényes felolvasó színházi est, amikor a nézők látják a képregénynek a kockáit kivetítve. Én, mint színész, 7 másik fantasztikus színésszel együtt felolvasuk a szöveget, amiket Rejtő írt.
1: Mennyire volt egyértelmű, hogy mondjuk Piszkos Fredet Csúlya Imre alakítsa, vagy Gáspár Kata is megszólaljon és hangot adjon az egyik karakternek?
2: Csúlya Imre kiválasztása az

0: szinte természetesen jött. Egyrészt megvolt az ismeretség, nem csak a mi részünkről, hanem az ő részéről is. Másrészt egyébként Csúlya Imre még pályája elején játszott együtt színdarabban édesapámmal. Azon túl, hogy természetesen országosan ismert, azon túl olyan jó hangja van, olyan karakteres, hogy én személy szerint nagyon gondolkodtam, hogy ha ő nem vállalja ezt el, akkor kit választhatnánk helyette. És bajba lettem volna. Mert számomra a Csúlya Imre volt a tökéletes hang Piszkos Fred számára. Gáspár Kata esetében láttam már színházban többször.
1: Akkor ezek szerint még nem dolgoztak együtt.
0: És éppen ez az, hogy még nem dolgoztunk együtt, volt nemrég egy tévésorozat, aminek ő volt a főszereplője, és én pontosan tudtam, hogy mennyire tehetséges.
1: Egy felolvasó színház az, amibe belecsöppenünk. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű megrendezni egy ilyen előadást, mert hogy itt ugye a színészek, ha jól sejtem, akkor a színpadon ülnek, állnak, de legalábbis nem feltétlenül játszanak, csak a hangjukkal, hiszen ugye a képeken látjuk majd megelevenedni leginkább a történetet a hang mellett.
0: Volt nem sokkal korábban egy másik felolvasó színházi előadás, amit rendeztem, és ott csináltam azt, hogy ugyanúgy leültünk egymás mellé székekre a színpadon, és ott, amikor valaki felolvasott, akkor felállt, és egy kicsit több interakció volt. Na most Gáborral, az unokatestvéremmel beszélgettünk erről, hogy itt ez mennyire lenne szerencsés, és én azt mondtam, hogy nem annyira, mivel most ugye vetítjük a képregény kockákat, és nem akarom, hogy eltereljük a figyelmet a lényegről, a rajzokról. Érdekes módon a rendezés szempontjából kifejezetten a minimálisabbra mentem rá. Kényelmesebb és érdekesebb rendezni egy ilyen felolvasó színházi produkciót, mint egy rendes színházi előadás. Itt sokkal inkább meg tudjuk tenni, hogyha egy próbán tegyük fel, nincs ott az összes szereplő, akkor egész egyszerűen beolvassuk, és nem kell elképzelni, hogy éppen ránézünk a színpadon, hanem csak is kizárólag a szövegre koncentrálunk. Bizonyos szempontból egyszerű. Más szempontból tényleg nagyon kell támaszkodnom a színészek vokális képességére, és hát sajnos tényleg el kell fogadni, ahogy mondtam az előbb, hogy hogyan lehet megúszni azt, hogyha nincs ott egy színész a próbán. Sajnos például ezt az előadást úgy próbáltuk le, hogy soha nem volt egyszerre az összes színész ott a próbán. Külön-külön próbáltam a társaság 80%-ával, meg a 20%-ával. Na de azon túl, hogy vannak a színészek, azért megpróbáltam egyéb módon is egy kicsit így szórakoztatóvá tenni a dolgot, úgyhogy valamennyire a teremfényekkel próbáltam játszani, megint csak nem annyira hivalkodó módon, hogy eltereljük a figyelmet a rajzokról, illetve hangeffekteket is beletettem, amivel kapcsolatban megállapítottuk, hogy még azért nem ártana egy-két hangeffekt, úgyhogy majd még a következő előadásunkba pluszban bele fog kerülni egy-kettő.
1: És milyen Fülig Jimmy szerepében lenni, mert hogy nem csupán rendezője ennek az előadásnak, hanem ön is aktív résztvevője.
0: Elsősorban színész vagyok, és itt is úgy volt, hogy én elsősorban el akartam játszani Fülig Jimmy-t, és Gábornak volt az az ötlete, kérése, hogy én rendezzem. Ha ez egy élőszereplős film lenne, akkor nem osztottam volna magamra ezt a szerepet, mert kinézetben, alkatban én nem vagyok egy Fülig Jimmy.
1: Na de hangra?
0: Na de mivel ez egy hangjáték, ezért gondoltam, hogy tudok annyira játszani a hangommal, hogy ezt pofátlanság nélkül magamra osszam.
2: A magyar kultúra történetében ritkán születik olyan alkotói párhuzam, amely ennyire természetesen és időtállóan kapcsolódik össze, mint Rejtő Jenő és Korcsmáros Pál esetében. Egyikük szavakkal, másikuk vonalakkal teremtett világot. Korcsmáros Pál képregényrajzoló, grafikus, könyvillusztrátor és újságíró 110 évvel ezelőtt született. Barta Bernadett az unokájával, Korcsmáros Andrással beszélgetett. Műsorunk végén köszönöm a figyelmüket, munkatársaim Radi Zsuzsa és Schwarz Nóra, valamint a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Kádár Dórát hallották.

0: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, merényletet akadályozott meg az FBI. Záporokra, zivatarokra is készülhetünk. 4 óra van, hírek 4 percben tömören, a mikrofonnál Kis József. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben. A központi nyomozó főügyészség múlt pénteken vonta saját hatáskörbe a nyomozást. A kormány a következő hetekben felléphet olyan korábbi közbeszerzésekben érintett építőipari cégekkel szemben, amelyeknél súlyos szabálytalanságra utaló gyanú merült fel. Erről Vitézi Dávid beszélt. A közlekedési és beruházási miniszter ugyanakkor leszögezte, az állam nem tűzheti ki célul, hogy kiszorítsa a piacról Mészáros Lőrinc vagy Szíj László vállalatait. Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség a 2 évvel ezelőtt történt feltételezett telefonlopás ügyében. Ezt a kormányfő közölte a Facebook oldalán. A miniszterelnök azt írta, rövid vallomást tett és nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Közölte, minden további fejleményről később ad tájékoztatást. Volt jogi alapja az ügyészségnek Sesták Miklós KDNP-s képviselő megfigyelésére, hangsúlyozta a központi nyomozó főügyészség. A múlt héten letartóztatott Sesták Miklóst a Volánbusz ügyben, egyebek mellett vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5%, a horvát 12,5%-kal. Merényletet akadályozott meg az FBI. Egy tinédzser Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában akart lövöldözni szeptember végén egy gépkarabéllyal. A 18 éves fiú 30-60 emberrel tervezett végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte, azzal bukott le, hogy egy fedett FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Emlékeztetett arra, hogy az illetékes bizottság jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célozza. Magyar tagja is van a fizikai Nobel-díjat nyert kutatócsoportnak. Kun Emma 2020 óta dolgozik együtt a tudósokkal a déli sarkon épített kutatóállomáson. Azokat a neutrínókat vizsgálják, amelyek képesek áthaladni bármilyen anyagon. Az ottani méréseknek köszönhetően a fizikusok nyomon tudják követni a titokzatos neutrínókat. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, síneket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Reggel megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól pedig már záporokra, zivatarokra lehet számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-29 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő lesz. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk. A pontos idő 4 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Hajnali. Népzene koránkelők.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten a magyar nyelvterület egyik északi régiójából hallanak falusi vonószenét, Potta Géza prímástól és bandájától. Potta Géza Abaújszínán született és élt. Ez a falu ma már Szlovákiában van, de alig néhány kilométerre fekszik a magyar határtól, Kassától délre. Potta Gézának már a nagyapja is ezen az egybefüggő magyar lakta vidéken muzsikált, habár az itteni zenészeket hívták a Felsőbódva mente közelebbi magyar településeire, valamint a régió szlovák falvaiba is. Potta Géza és bandája természetesen a környék cigány közösségeinek is zenélt, amit azért is szükséges külön kihangsúlyozni, mert az Abaúj-Tornai térség cigánysága anyanyelvi kultúrája mellett máig megőrizte a többségi környezetzene folklórjától elkülönülő gazdag dallamhagyományát is. Potta Géza régi zenekara hosszú évtizedeken át változatlan fellállásban muzsikált, s ez rendkívüli módon összecsiszolta a banda hangzását. A prímás, kiérlelt, virtuóz hangszerjátéka viszont önállóan is figyelmet érdemel. Nem véletlen, hogy élete utolsó évtizedében állandó vendége volt a szlovákiai magyar vagy magyarországi népművészeti táboroknak, fesztiváloknak és táncháztalálkozóknak, illetve a pozsonyi ifjú szívek magyar művészegyüttes előadásainak. A 2003-ban megjelent Születtem, mint prímás című a maga nemében egyedülálló lemeze meghozta neki az országos ismertséget. Műsorunkba erről a lemezről és a Fonó Budai Zeneház utolsó óragyűjtéseiből válogattunk.

Potta Géza, Abaúj-Szinaj prímás muzsikál. A Kassavidék magyar zenei hagyományában csak nagyon kevés úgynevezett régi rétegű dallam akad. Persze előfordul néhány, akár olyan is, melynek párhuzamait távoli rokon népeknél találták meg. Ezen kívül hallhatjuk még olyan forgatós táncok zenéjét, melyek eredete az európai késő reneszánszban nyúlik vissza. Ezek a forgós táncok a felföldön jellemzően csak a keleti, illetve egyes északi szláv, szlovák, ruszin és gorál tájegységeken maradtak fenn. Külön említést érdemelnek a polgári tánckultúra helyi változatait képviselő, úgynevezett rezgős dallamai, melyek közvetítésében a német eredetű kassai polgárság is szerepet játszhatott. Érdekes, hogy zenészeink ezeket a nyilvánvalóan újabb keletű táncdalamokat néha egy-egy szép régies dudanótával kötötték össze, mondván ezek egy néhai szinai gazdának voltak a nótái. A magyaroknak muzsikált dallamok mellett néhány környékbeli szlovák zene is felhangzik, de műsorunkban hangsúlyos helyre kerülnek a zenészek saját cigány zenei hagyományait képviselő hallgatók és csárdások.

kedves hallgatóink, Potta Géza, a Kassavidéki Magyar Vonós Zene utolsó nagy alakja muzsikált. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt ki!

0: határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Tegnap Kárpát-medence szerte megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, az aradi vértanúkról. A többnyire közvetlenül adásunk előtt vagy azzal egy időben megtartott rendezvényekről szól mai műsorunk. Most következzenek a részletek.
2: Kárpátalja szerte tartottak szűkörű csendes főhajtást a helyi magyarok. A háború miatt idén sem volt nagyszabású tömegrendezvény. Nagyszülősön a Perényi Zsigmond középiskola volt a helyszín, amely Ugocse egykori főispánjának, a szabadságharc vértanújának nevét viseli. Perényi Zsigmond a főrendi ház alelnökeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot, nem kért kegyelmet, ezért október 24-én Budapesten kivégezték. Dobsa István a KMKSZ nagyszülősi járási elnöke.
3: Egyfajta keserédes visszaemlékezés, hiszen a 48-49-es szabadságharc leverésének a dátuma és egy véres megtorlásának a dátuma, de ugyanakkor egy előremutatás a fiatal polgári Magyarország megszületésének a dátuma is egyben. Nekünk itt Kárpátalján nagyon sok üzenetet fogalmaz meg ez a történelmi aspektus. Leginkább a nagypéntekhez tudom ezt hasonlítani a keresztény kultúrkörből, hiszen nagypénteken Jézus Krisztus kereszthalálát siratjuk, de ugyanakkor az emlékezés az szól a születés és csodájáról, és a feltámadás reményéről is. Ez egy fontos üzenet ma az itt élő magyarság számára. Egy nemes ügyért mindig képesek kell, hogy legyünk összefogni. Ilyen nemes ügy lehet a magyar iskoláink tovább működtetése, ilyen nemes ügy a közösségünk jövőjének az építése. Én biztos vagyok benne, hogy a nehéz időszak ellenére ez a közösség, ahogy már sokszor bizonyította, képes tovább élni és képes tovább fejlődni.
2: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Dans György, a történelem tanszék docense kiemelte. A szabadságharc eredményeként jöhetett létre később a kiegyezés és a magyar állam megerősödése.
4: Ezeket a tiszteket fölakasztották, ami a korszakban megalázás, tehát rablóknak kijáró büntetés. Egy katonának, egy harcosnak ebben a korszakban a kivégzés az általánosan a főbelövés volt, és ezt nem adták meg. Majd a jövőben ez teremti meg annak az alapját, hogy az osztrák-magyar kiegyezéssel Magyarország mégis megkapja az 1848-ban már neki jutatott önrendelkezést. Ennek az alapjaira lesz lerakva majd az osztrák-magyar monarchia.
5: A nagybecskereki Emmanuel kamarakórus szervezésében a Nepomuki Szent János Székesegyházban emlékeztek az aradi vértanúkra. 22. alkalommal koszorúztak Lázár Vilmos aradi vértanú templomban levő emléktáblájánál, azon a helyszínen, ahol csecsemőként megkeresztelték. Kelemen Imre főszervező.
6: Koszorúkat elhelyezték a város és környékbeli magyar civil szervezetek és magyar politikai pártok képviselői. Ezúttal is Janovai Lajos volt a műsorvezető, és egy történelmi beszámolóval kedveskedett a közönségnek a bécsi Wiener Zeitung 1849. novemberi újságából idézett egy cikkből az aradi kivégzésről.
5: Az eleméri Szent Ágoston templomban gyászmisére hívtak a harangok. A szentmisét Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök vezette. Az emlékezők a szentmisét követően a templom kertbe vonultak, ahol Kis Ernő aradi vértanú mellszobra áll. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
7: Akkor tudott ez a közösség sikeres maradni, és úgy tudott megmaradni. Az összes rendszeren keresztül, hogy összetartott és összefogott, és senki nem tudott igazából ezen a pajzson rést találni, és a délvidéki magyar közösség az egy rendkívül összetartó közösség a mai nap, rendkívül erős az identitás tudata, és az elkövetkezendő hetekben is azt szeretném, hogy összefogott maradjon a közösség, mert akkor tudjuk a saját sorsunkat irányítani, akkor tudunk a választásokat követően tárgyalni Belgrádban is és Budapesten is.
5: Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
8: A hősök és a hősiesség soha nem megy ki a divatból. Én szeretném azt hinni, hogy még évszázadok múlva is a kisgyerekek föl fogják majd tudni sorolni a 13 aradi vértanúnak a nevét. Példát mutattak hősiességből, bátorságból. Különböző nemzetűségűek voltak, különböző anyagi helyzetűek voltak, de összekötötte őket a nemzethűség és a szabadság szeretete.
5: Kovács Elvira, a VMS elnökségi tagja.
9: Kis Ernő földi maradványait vannak elhelyezve a templom alatti családi kriptában, és a magyar kormánynak, illetve a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően fölújíthattuk, illetve rendbe tehettük ezt a templomkertet, ezt az udvart néhány évvel ezelőtt, valamint visszakerült ide a szobor, és én hálás vagyok, hogy itt vagyunk a gyásznapunkon, és itt emlékezünk meg fejet hajtva ez a néhány évvel ezelőtt újra fölállított szobor előtt.
5: A megemlékezés koszorúzással zárult.
10: A marosvásárhelyi magyarok a Székely vértanúk emlékművénél hajtottak fejet az aradi mártírok és a szabadságharc hőseinek emléke előtt. Az aradi vértanúk története azt bizonyítja, hogy az elnyomó hatalom a kegyetlen megtorlás ellenére sem tudta eltemetni a magyarok szabadság iránti hitét. Hangsúlyozta beszédében Kovács Mihály Levente alpolgármester, az RMDS városi szervezetének elnöke.
11: Az aradi vértanúk nem tudhatták, hogy 177 évvel később itt állunk majd, és emlékezünk rájuk. Nem láthatták azokat a nemzetékeket, amelyek erőt merítenek a helytállásukból. Mégis hittek valamiben. Ma rajtunk a sor, hogy továbbítjuk ezt a hitet. Hogy legyenek, akik utánunk is magyarul mondják el történetünket. Hogy szabad emberként mondhassák el. És hogy a szabadságukhoz hozzátartozzon az a felelősség is, amelyet egymásért vállalunk. Aradon el akarták temetni a szabadság reményét. Mi ma itt vagyunk, emlékezünk, és rajtunk is múlik, hogy ez a remény tovább éljen.
10: Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében Perce László konzul köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Úgy fogalmazott, a szabadságharc mártírjai különböző származású, de egyformán magyar szívű férfiak voltak, akik bátran vállalták a legnagyobb áldozatot a hazaszolgálatában.
12: Aulich Lajos, tábornok vértanú utolsó szavai a következők voltak. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, érteni fogják ezt a szolgálatot. Október 6-a erre a szolgálatkészségre és hazaszeretetre is megtanít bennünket.
10: A marosvásárhelyi megemlékezés résztvevői szerint a szabadságharc hőseinek helytállása erőt adó példakép lehet ma is, egyéni és közösségi életünkben egyaránt.
13: Nagyon fontos nekünk, erdélyeknek emlékezünk, csak sajnos sokan nem tudják a történelmet.
14: Ki kell állni a magyarságért, nem csak a nyelvi jogokért, hanem abszolút minden területen.
15: Hogy példát mutassunk az unokáknak, hogy ne feledjék el, hogy magyarok.
16: Csíkszeredában évente a Mikóvár előtti téren emlékeznek az aradi vértanúkra, az előbbiekben Borzs Béla alpolgármester a megemlékezés és a kegyelet gyertyáit helyezte el a vértanúk portréi előtt.
17: Méltóképpen, csendben elénekelve a nemzeti imánkat, felidézve néhány pillanatot abból a rettenetes órákból, minden évben erőt ad, akár városvezetéként, de azt gondolom, hogy városlakóként is, hogy elődeink az életükkel fizettek a szabadságért, és ez ad nekünk erőt a mindennapokban. Teljesen más eszközökkel, de mi is meg kell vívjuk a saját szabadságharcunkat, és látva, hogy mire voltak képesek az elődeink, igyekszünk ezt a kitartást, ezt az erőt tovább vinni a jövő nemzedék számára is.
18: 13-an voltak, mind hősök valának. Magyar szabadságért bátran harcolának. Százszor is rohantak a hősi halálba. Kard nem fogta testük, golyó nem találta.
19: Csuda történet ez. Hihetnéd mesének. Bár elől harcoltak, el mégsem esik.
16: A Csíki Játékszín színművészei a történelmet idézték, majd dallal is emlékeztek és emlékeztettek az aradi vértanúkra.
20: Gerge László, fontos, hogy megemlékezzünk arról, hogy mi is történt, miért haltak meg ezek az emberek, miért kell kijönni, és hogy miért fontos a történelem.
16: Mi jut eszébe önnek most? Gyász, szabadság, büszkeség?
20: Ha az esemény akkori történéseit nézem, akkor azt mondom, hogy gyász, másfelül ma meg azt mondom, hogy büszkeség.
16: A cserkészek évente sorfalat állnak a vértanúk portréinál, fáklyákkal a kezükben.
21: Borka Botond, az október 6-ai megemlékezést azért tartom fontosnak, mert a történelmünknek egy nagyon fontos pillanata. Figyelembe véve, hogy mi történt, és másfél évben keresztüli megkúszolás után hozott döntéseknek a következménye az aradi vértanúnak, és cserkészekül jelen lenni pedig azért lássuk fontosnak, mert ezáltal rójuk le az emlékük előtt a tiszteletünket, és ezáltal a múltunkat, a tudást próbáljuk a következő generációnak is megmutatni, megélni, és megélni. És által megtanulni.
0: Kolozsváron az elmúlt évek hagyományát követve a Tamás András honvéd alezredes tiszteletére állított emlékoszlopnál emlékeztek meg az aradi vértanúkról a házsongárdi temetőben. Geréd Imre, az RMDS belmonostori szervezetének és a Pro Juventute Egyesületnek az elnöke arról beszélt, hogy az október 6-ai emlékezés nem csak a múltról szól, hanem a jelen feladataira is figyelmeztet.
1: Ma a kincses város közössége, kolozsvári magyarság utcanevekért, szobrokért, magyar feliratokért, magyar intézetekért, elvett épületekért, forrásért harcol. Nekünk nem elég azt örökül megkapott dolgokat fenntartani, új dolgokat kell teremteni, a fiatalok kreativitását és lendületét, középkorosztály munkabírását és szilárd elkötelezettségét, az idősek tapasztalatát és bölcsességét felhasználva kell nekünk egy olyan közösséget építeni, amely erős és biztos otthona minden itt élő magyarnak, hogy ez a város legyen továbbra is a kincses város, és ne váljon csak plusznapokává.
0: Antal Géza, az RMDS Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnöke a közösségi kiállás fontosságát hangsúlyozta.
22: Az elmúlt több mint másfél évszázadban hány és hány kirakat pert látszat megoldást szenvedett el a nemzet. És állítom, hogy ma is sokszor csak nézőként tekint reánk a hatalom egy része. Ma azonban nem emberi életet követél, de sokszor emberi sorsokat tör derékbe a cirkusz. Az online térben pedig mindez az arcunkba ugrik. Igaz hír és álhír egyaránt. Ha a közösség nem látja, mi történik a színfalak mögött, és mi az, ami valóban dolgozik a népért, akkor pedig nézővé válik. A néző pedig nem dönt, csak tapsol vagy fütyül. Ezért ma a kiállás a második nagy kérdésünk. A képernyők mögül, a fotel kényelméből végtelen indulattal szidjuk egymást, amikor pedig egy magyar iskoláért kellene tüntetni, alig pár százan gyűlünk össze. Az online térben viszont jelen vagyunk, olvassuk egymás titkait, és meg sem szólalunk, hogy nincs ez így jól. Pedig a kiállás nem egy egyszeri pillanat. A jól működő közösségért nap mint nap tennünk kell.
0: Szilágyi Lóránt Márton, a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnöke a fiatalok felelősségét emelte ki.
23: Mi fiatalok a szabadságot örököltük. Most mi vagyunk azok, akik tovább visszük a történetet. De ehhez nem elég tudni azt, hogy ki volt a 13 aradi vértanú. Azt is kell tudnunk, hogy mi kik akarunk lenni. Olyanok, akik csak öröklik azt, amit elődeik felépítettek, vagy olyanok, akik hozzá is tesznek valamit. A szabadság egyik legnagyobb ellensége nem mindig az, aki el akarja venni. Néha az, aki a szabadságot természetesnek veszi.
24: Székelyudvarhelyen hangsúlyosan a 13 aradi vértanú életére emlékeztek tegnap este. Az impozáns városháza belső udvarán kivetítőn követhették a megemlékezők a szabadságharc 13 tisztjének utolsó leveleit, amit október 5-én írtak, életük utolsó éjszakáján.
25: Ezen az estén nem történelmi alakok vannak egy börtön falai között. Férjek vannak, apák vannak, fiak vannak, barátok vannak, emberek. Akik még egyszer megkérik valamire a feleségüket. Akik még egyszer gondolnak a gyermekeikre. Akik még egyszer azt mondják, Isten veled.
26: Legdrágább szegény apám, Isten a tanúm, majd megszakad a szívem, amikor ezt a szomorú, rettenetes hírt közlöm. Mire ezeket a sorokat megkapja, már nem leszek. 10 perccel ezelőtt halálra ítéltek. Szerencsétlen sorsomra való tekintettel bocsássa meg, drága apám, ami fájdalmat okoztam magának életemben. Szegény fia, Ernő.
24: Poltenberg Ernő és a többi tiszt levelei a szeretteiknek íródtak. Éppen ezért ezekben nem a markáns, nagyhatalmú férfiak, katonák jelleme rajzolódik ki, hanem az érző férfiaké, akik szerettek, féltek, aggódtak a családjukért.
26: Forrón szeretett gyermekeim, bocsássatok meg nekem, gyermekeim, miképpen én is megbocsátok nektek. Ez halni készülő apátok kívánsága. Ne tegyetek senkinek szemrehányásokat. Isten áldjon meg benneteket. Erősítsen és óvjon benneteket. Imádkozzatok ártatlan lelkemért. Ez az utolsó kívánsága szerencsétlen apátoknak.
24: Kis Ernő utolsó levelét hallották. Valamennyi levélrészlet Csorba Kristóf színművész tolmácsolásában hangzott el. Szavait az óriás kivetítőn követő kézírás még nyomasztóbbá tette. A megható megemlékezést helyi művészek, a Székely Dalegylet férfikara, illetve a Húzavona zenekar tette teljessé.
2: Kedves hallgatóink, a tudósításokat Iváncsik Attila, Kónya Kovács Otélia, Erdei Edit Zsuzsánna, Bíró István, Ferenc Ádám és Geréb Krisztina készítette. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Bereki Anikó és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket Kalocsai Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra határok nélkül.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Viola a Sandra birodalmában a misztikum uralkodik. Egy olyan sétára hív, ahol a misztikum, a női principium, a természet és a fény játékai uralkodnak. Átvezett tájakon, amelyekben a kultúra, a spiritualitás és a személyesség összekapcsolódva vetnek fel kérdéseket, ahol egyszerre tudunk résztvevők és szemlélők is lenni. Nem kínál válaszokat, inkább kérdez, elgondolkodtat, írta Demeter Dorottya kritikus Viola Sandráról. A költő olvassa fel a verseit.
3: Kötcsempék. 10 milliárd éve kihúnyt fényeket árul egy csillag.

0: Motoszkálás. Szárnyak szabadulnak el a testtől, fénygyűrűznek meg az éjszakában. A tegnap üledéke még lebeg az álomban. De a reggel illata alapján, időjárás előrejelzés nélkül is megmondható, hogy milyen napunk lesz. A hűvös mindig kesernyés, nyáron is avarillatú, az enyhe idő édes, a hőség sós. De túl nagy forróságban és szélsőséges hidegben is elveszti magát az ember, a test és a tudat folytonos zuhanásba kezd. Megkapaszkodni, földet érni nem tud. Viszont az északi nyárban, a hűvös és derengő fehér éjszakákban, amikor andalítóan énekelnek a madarak, és sírnak a pacsirták, csalogányok, kóborolni kezdenek a fenyvesek közt az álmatlanok. Annyira sejmes a levegő, hogy ledobják ruhájukat, és megérkeznek abba a világba, ahol megtört az első magány, a magányok magánya. Felveszik-e vad, talált szentségeket, és immár tekintetükben mindig két élet fénye csillog. Soha nem tudják elfelejteni a másikból a végtelent. Az egy. Egy és oszhatatlan, mint a vizek, amelyek mindig minden alakban összetartoznak. Ami valaha egész volt, az lesz újra, de akkor is szent, amikor, mint a jég, széttöredezik. Végül minden összeolvad, beissza a föld eső szívverését, a magasságot. Világosságból. Világosságból van a te tested, és ködből, földből, nyílt vízre kihajózásból, hajnali horizontból. Mindig feltámadsz, de sosem halsz meg, csupán felébredsz az egyre valódibb napban. Mindennek még sincs köze a megvilágosodáshoz, csak a folyó habjához, meg a friss szénaillathoz, és a fenyvesek zúgásához, amit már egyetlen vázába tett ágnál is hallani. Nincs köze, csak a vihar utáni, áttetsző éghez.
1: Viola Szandra olvasta fel a verseit. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.

0: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Rendszeres levélírónk Péter Kaliforniából a rádióban gyakran hallott "esőre csak néhány területen kell számítani" mondatot kifogásolja. Szerinte a "kell" ilyen szövegkörnyezetben valami rosszra utal. Inkább a "lehet", a "valószínű" vagy a "várható" szavakat javasolja. Blankó Miklós nyelvész erre az észrevételre is válaszol mai műsorunkban. A riporter Takács Tibor.
1: A "kell" használata a kedves hallgató által idézett szövegkörnyezetben tényleg mintha nem a legjobb választás lenne.
2: A "kell"nek több jelentése van, de a fő jelentése az az, hogy valami szükséges, kívánatos, tehát valamiért arra szükségünk van, és ezért szokatlan vagy furcsa lehet egy ilyen mondatban, mert azt mondom, hogy kenyeret kell vennem, azaz szükségem van arra, hogy én vegyek kenyeret, mert különben mondjuk nem lesz mit ennem. Az, hogy számítani kell valamire, ott valóban nem ezt fejezzük ki, hanem sokkal inkább azt, hogy egy feltételesség van, hogy azért az nem biztos. Ugye számíthatunk az esőre, vagy számítani lehet az esőre, de egyébként ez a 6-7 képző használat, ez azért nagyon segíthet bennünket. Az kifejezi ennek a vagylagosságát. Vagy esni fog, vagy nem fog esni. Majd akkor eldől, amikor az első csepp leesett. Tehát ez a fajta szükségszerűség, ez nincs benne. Az egy megint másik dolog, hogyha azt mondjuk, hogy kell esni.

0: Ja, az esőnek, hogy jobban kibírja a búza nyáron. Ez már valóban egy szükségességet fejez ki, nem pedig egy vagylagosságot. Úgyhogy az eső várható, valószínűleg eső lesz, vagy éppen a lehet, illetve a 6-7 képző használata, az sokkal pontosabban és jobban kifejezi azt, amit ebben az esetben mondani szeretnénk.
1: Aktívan kell részt vegyen, vagy aktívan kell, hogy részt vegyen? Szintén Péter kérdezi.
0: Nyelvtanilag mind a kettő szerkezet helyes, ugye ez a kell, hogy ez egy nyomatékosítás, tehát annyival járul hozzá az adott jelentéshez, hogy nyomatékosítja, ugye nem azt mondja, hogy aktívan vesz részt, hanem aktívan kell, hogy részt vegyen, ezzel teszi kötelező jellegűvé, vagy ezzel erősíti meg az aktív részvételnek a kötelezőségét. És ez a szerkezet kell, hogyan létezik, hiszen alapvetően itt egy tagmondat jön létre, viszont meg lehetne ezt úgy is oldani, hogy akkor ezt a kell szerkezetet hogy nélkül hogyan tudjuk mondani, az például egy igeneves szerkezetnek a létrehozásával mondható, kell, hogy lássam, és látnom kell, ezek mind-mind egymás szinonimái. Nagyon sokáig ellenezték ezt a kell, hogy szerkezetet magyartalannak minősítették, alapvetően itt van a nyelvünkben, használjuk, együtt élünk vele, a kell, hogy az valóban egy igényesebb, írásban sokkal gyakrabban használt forma, a kell, az pedig egy szóbelibb, egy hétköznapibb és kevésbé választékos megfogalmazási mód.
1: Miért nevezzük a nők alsó neműjét bugyinak, a férfiakét pedig alsógatyának? Kérdezi Ernő.
0: Itt alapvetően arról van szó, hogy egy másik forma, egy másik rendeltetés, egy másik nevet hív életre. Tehát ez két különböző ruházati termék, és az évszázadok alatt elvált. Ugye sokáig hívták egyébként bugyinak vagy bugyogónak a férfi alsóneműt is, de aztán ez valahogy elvált egymástól, és külön nevei vannak. Ez ugyanolyan, mint hogy például a férfiak zakónak nevezik azt, amit hordanak, a nők pedig mondjuk blézernek hívják, a férfiak ingnek nevezik azt a felsőt, amit hordanak, a nők pedig mondjuk blúznak. Ott is ugye egy picit más formában, kivitelezésben, funkcióban más nevet is kap. Ilyen egyszerű erre a válasz.
2: Kedves hallgatóink, a 2026. február 27-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
2: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
3: 5 óra van, derűs ébredést és reggelt kívánok 2026. október 8-án. A szerkesztő Kulik Bence is valamennyi közreműködő nevében köszönti a hallgatókat, Juhász Zsolt. A rendkívüli asszállyal is súlyosbított helyzetben az európai országok sorra jelentik be támogatásaikat a gazdáknak, melyet főként az EU válság alapjából finanszíroznának. Magyarország számára 16,6 millió euró jár, kifejezetten az üzemanyag és a műtrágya árak kompenzálására. Erről is beszélünk a következő órában.
4: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Merényletet akadályozott meg az FBI. Záporokra, zivatarokra is készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Kis József vagyok. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, írta a kontroll.hu a központi nyomozó főügyészségre hivatkozva. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsított meg. Hajdú tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett és szabadlábon védekezik. A központi nyomozó főügyészség múlt pénteken vonta a saját hatáskörbe az aranykonvoj ügyet. Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség a 2 évvel ezelőtt történt feltételezett telefonlopás ügyében. Ezt a kormányfő közölte a Facebook oldalán. A miniszterelnök azt írta, rövid vallomást tett és nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Közölte, minden további fejleményről később ad tájékoztatást. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5%, a horvát 12,5%-kal. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el a célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. Erre pedig Budapesten, az egyetemi városokban, illetve a prosperáló ipari központokban van esély, ahol valódi igény van bérlakásokra. A GKI úgy véli, a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üres álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után 2 önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser a Minneapolis közelében lévő Bloomington bevásárló központjában akart lövöldözni szeptember végén egy gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel tervezett végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Jelentkezni a november 15-éig benyújtott dolgozatokkal lehet. Megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól pedig már záporokra, zivatarokra lehet számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. A reggeli 3-10 fok után napközben 22-29 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő lesz.
0: Műsorajánló.
1: Napközben.
5: A hordókendőben érzi a baba az anya szívverését, testmelegét, és egy-egy gyengét simogatás, suttogó szó megnyugvást is ad.
6: Akkor én ezt használtam, akkor tudtam akár kertészkedni, tehát attól függetlenül, hogy rajtam volt a gyermek, két kezem szabad volt, de mégis ugye neki biztonságot adott, hogy engem érzett.
5: Az édesanyák tulajdonképpen évezredek óta alkalmazzák, de miért szokott le róla a fejlődő világ? Erről is gondolkodunk napközben a baba hordozó héthez kapcsolódva, de kiderül az is, hogy hogyan segíthet egy új program az iskolai bántalmazások megelőzésében. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
1: 5 és 6 óra között.
3: 5 óra múlt 6 perccel, most néhány mondat az első fél óra tartalmából. Kenderföld helyén lakópark, a Tihanyi félszigeten sorra jöttek a beruházási igények.
7: Ma is áll az építkezés, vagy el sem indult igazából az építkezés, történtek beavatkozások.
3: Rengeteg bosszúságot és kárt okoz a közlekedőknek, főként a kerékpárosoknak a királydinnye.
8: Azokon a területeken, ahol nagyon nagy számban van királydinnye, gyakorlatilag senki nem fogja tudni elkerülni a defektvédett külső gumiknak a használatát.
3: És fél hat előtt elmondjuk még, hogy új hiánypótló szakkönyv és egy hazánkban egyedülálló növényvédelmi alkalmazás is segíti a repcetermesztőket. Agroturizmusra fel címmel vállalkozásfejlesztő és közösségépítő roadshow-t indítottak. Az országos 10 állomásból álló programsorozat vidéki mikro- és kisvállalkozásoknak, különösen az agro- és ökoturisztikai, valamint mezőgazdasági szektorban működőknek szól. Ezúttal Abátszalókon rendeztek konferenciát a Tiszató szolgáltatóinak. Pilisi Csenge beszámolója.
9: Nagyapám meg a szüleim, ők mindig is földdel foglalkoztak, és ők mondták, hogy hidd el, majd ennek még egyszer értéke lesz.
10: Mondja Szabóné Lázár Tünde, aki vendégházat üzemeltet Abátszalókon.
9: Nem hittem benne, főleg amikor egy hektár dinnyeföldön dinnyefészkeket kellett, mert minden dinnyének külön fészket építettünk, amiben aztán később beleültettük. Ma már persze más a technológia, de a vendégek ezt nagyon-nagyon imádják, és tényleg érzik a szeretetet, a gondoskodást azáltal, hogy friss zöldséget, gyümölcsöt ide kijönnek, és leveszik a paradicsomot, itt van pont mellettünk, a paprikát a kertből, vagy egy körtét a körtefáról. Tehát ez valódi élmény nekik, mert ilyennel a legtöbb ember nem találkozik.
10: Tóth Diana is a növénytermesztéstől indult, majd tulipános kertet alakított ki élménytraktorozással.
11: Ugye maga a mezőgazdaság növénytermesztés az alapfelállás, onnan jött az, hogy hogyan tudjuk hasznosítani azt és bemutatni a vidéket, innen jött az élménytraktorozás. Beszélünk arról, hogy hogyan kell elpalántálni egy paradicsompalántát mondjuk, vagy hogy tényleg lehet a balkonban is otthon saját magadnak paradicsomot nevelni, de volt már olyan kérdésünk is, hogy akkor van esetleg istállunk, mert akkor ők ilyen csapatépítőt, ilyen trágyázásra gondoltak, hogy ők ezt szeretnék így a csapatnak. Hozzá az, hogy nagyon meg kell tanítani, vagy újra kell tanítani az embereket, hogy pedig lehet jól érzni magukat vidéken, és hogy mennyivel egyszerűbb, akár egészségesebben étkezve, hogyha mondjuk otthon tényleg pici kis erkélyen, vagy a konyha ablakában a kis paradicsomokat is ugyanúgy le tudják szedni.
12: Idén azt gondolom, hogy mivel rövidebb lett a szezon, új utakat kell keresni a turizmusban. Itt a Tiszatónál az, hogy agroturizmus, ez egy új lehetőség, új irány lehet?
13: Most van az ideje annak, hogy ezt úgy berobbantsuk Magyarországra, hiszen teljesen más volt a klíma, át kell állnunk akár termelőként, akár vendéglátóként.
10: Dr. Kujáni Katalin, a Kisrépték Egyesület elnöke.
13: Úgyhogy valószínű, hogy itt a Tiszatónál és az agroturizmusban lesz egy kis lehetőség, hiszen a termelőkkel arról beszélgetünk ma, hogy nem csak termelni kell, hanem új lehetőségeket, alternatív lehetőségeket kell keresni arra, hogy fenntartsuk magunkat. És ez lehet az agroturizmus. Szállásadás, programadás, vagy esetleg étkeztetés falusi vendégasztal keretében, ez mind olyan lehetőség, ami az agroturizmusban most jelentkezik a termelőknek, mint új program, mint alternatív irány.
12: Miben lehet itt a Tiszatónál újat mutatni, vagy mondani? Helyi termékeket felmutatni, vagy élményt kínálni?
9: Tiszató egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet összekötni az aktív turizmust, a vidékturizmust és az agroturizmust, hiszen gyönyörű gazdaságok vannak a Tiszató környékén, zöldségtermesztéssel, gyümölcstermesztéssel, virágtermesztéssel foglalkoznak, és ez a termesztési mód, annak a bemutatása, illetve a hagyományos termesztési módok vagy eszközök bemutatása mind lehetőséget ad arra, hogy hozzácsatoljuk ahhoz az aktív turizmushoz, amit a Tiszató kínál. Gondolok arra, hogy egész komplex programokat tudunk abból összehozni, hogy elmegyünk a Tiszatóra egyet fürdeni, vagy az őszi-tavaszi időszakban egy jó biciklitúra, és kiegészítjük valami finom falatokkal, amit a termelőnél lehet megkóstolni. Ugye ezek már ilyen komplex programcsomagok lehetnek, és mindig az a kérdés, hogy mondjuk hol legyek, mit egyek, és akkor érdemes megnézni, hogy mi a helyi kínálat, mit lehet kapni helyben, mi az, amit esetleg már az édesanyáink, nagymamáink, dédnagymamáink is főztek, sütöttek itt a környéken, és abból szemezgetni, és azokat a lehetőségeket megkeresni.
3: Természetpedagógiai konferenciát szerveztek Nagyváradon, ahol a civil szervezet nyári táboraiban több ezer gyermek fordult meg az elmúlt években. Élménypedagógiai módszereik, illetve az, hogy a gyermekeket a természetben, egy közösségi kertben oktatják, ahol kézzel foghatóan is megtapasztalják a tanultakat, mindig óriási sikert aratott az apróságok körében. Ionescu Nikolett riportja.
14: Honnan érkezett erre a konferenciára, és mi az, ami érdekli? Wolf Dorka, erdei szenzomotoros tornatréner.
15: Óviskorú gyerekek támogatásával foglalkozom, tulajdonképpen erdei szenzomotoros tornát végzek az erdőben velük, de ebbe mind beletartozik a természetpedagógia, és az, hogy megismerjük a környezetünket, és a természetet, és a természet világát.
14: Ön konkrétan miben segíti a gyermekeket?
15: Nekem olyan 50%-ban neurodivergens gyermekeim vannak az erdei szenzomotoros tornával, a mozgásfejlődésükhöz járulok hozzá, mert sajnos azt tapasztalom, hogy van olyan gyerek, aki konkrétan, ha én nem lennék az ő életében, akkor 0 percet töltene a természetben, mert ugye autóból ki, óvodába be, onnan ismét haza, tehát hogy ezt egy nagyon szomorú ténynek látom a mai világban, és azt gondolom, hogy az, hogy ők kapcsolódni tudnak a természettel, kapcsolódni tudnak önmagukkal, meg az a lelassulás, ami őket utoléri az erdőben óhatatlanul, anélkül, hogy én akár bármit is tennék, azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon eszenciája kellene, hogy legyen a gyerekkornak.
14: A speciális nevelésű igényű gyermekek számára miért fontos ennyire a természet közelsége, mint ahogyan említette, hiszen a tornát el lehet végezni egy zárt térben is.
15: A gyerekeknek nagyon fontos a szabadság és a tér, és míg a négy fal között természetes fényben, ahol egyébként is eltöltenek 6-8 órát, mivel óvodába kell, hogy járjanak. Én azt gondolom, hogy még egy óvoda utáni bármilyen mozgásfejlesztés, az bezárja őket, és frusztráltá teszi őket. Tehát nekem van olyan ADHD-s gyermekem, hiperaktív gyermekem, akivel kijövünk, a terembe fölrúgta a bójákat, széttrolkodta az egész foglalkozást. A természetben van neki tér, hogy fusson, ameddig szeretne. Nyilván aztán van egy korlát, visszajön, és meg tudjuk csinálni azokat a feladatokat, ami az ő javára válik. Ugyanakkor ez nagyon fontos, hogy a gyerekek nem érzik, hogy ők mozgásfejlesztésen vannak.
14: Szabó Zsófia természetpedagógus.
16: Megpróbáljuk a különböző iskolák tapasztalatait összehasonlítani. Így próbáljuk egymásnak átadni azt a kis szikrát, hogy hogy tudnak újabb ilyen kezdeményezések létrejönni. Ugye nagyon sok diák is részt vesz most ezen a konferencián, és hát ha elültetjük bennük ezt a kis magocskát, és ők is majd ahova kihelyezésre kerülnek, elindítanak egy ilyen mozgalmat.
14: Ha a gyermek ilyen körülmények között nő fel, milyen felnőtt válik belőle?
16: Ha megadatik a gyerekeknek a lehetőség, hogy akár keretek között, de szabadon tudjanak időt tölteni a természetben, később sokkal inkább környezettudatosabb életvitelt választanak, ez a tapasztalat.
14: Vagyis védik a természetet?
16: Igen, olyan döntéseket hoznak az életükben, amely komoly környezetvédelmi hatást gyakorol a mindennapjaikra.
14: Második alkalommal szerveztek Nagyváradon természetpedagógiai előadássorozatot azok számára, akik különböző iskolákban, ilyen irányultságú iskolákban dolgoznak, működnek, vagy alapítottak hasonló iskolákat, vagy a fókuszukban a természetközeliség, az élménypedagógia áll. Acél Dóra, a Grund School Egyesület elnöke.
17: A
9: célja az, hogy beszélgessünk azokról a dolgokról, hogy mi, mint emberek, mint személyek, mint egyének, mit tudunk tenni a természetnevelésért.
14: Mennyire elterjedt ez Romániában, hogy látja?
9: Az Állam és az Oktatási Minisztérium megcsinálta azt az első lépést, hogy kötelezte az iskolákat a zöld heteknek a bevezetésére. Ez egy nagyon jó első lépés arra, hogy a pedagógusokat és az intézményeket elkezdjek gondolkodásra késztetni, hogy hogyan oldják meg ezt a falatot, ezt a problémát. A természeti oktatásnak meg egy nagyon-nagyon fontos hozadéka, hogy nagyon szépen tud nyúlni azokhoz a gyerekekhez, akik valamiféle különleges nevelési igénnyel rendelkeznek és járnak akár hagyományos iskolákban, és hogy tudunk arról is beszélni, hogy hogyan tudja ezeket a gyerekeket segíteni az oktatási folyamatukba, a tanulásukba, a kíváncsiságuk megtartásában, ugyanakkor hogyan tudjuk az osztályterem kereteit egy kicsit kilépni és kiszélesíteni.
3: Negyedhat a pontos idő, röviden a Kárpát-medence időjárásáról. Pozsonyban derült az ég, 12 fokot mértek, Kolozsváron felhőtlen az ég, 9 fok van, Aradon 11, Újvidéken is 11 fokot mértek, és Csíkszeredában szélcsend van és 2 fok a hőmérséklet. Kender földektől a Balaton jövőjéig címmel tartottak konferenciát a hétvégén Tihanyban. A fő téma a vizes élőhelyek, a tájhasználat, a beépítések és a természetvédelem a klímaváltozás korában volt. A kiinduló pont az a tihanyi Kenderföldnek nevezett terület, amely beépítés előtt áll, ám a helyi civilek tiltakoznak ellene. Felszegi Csaba összeállítása.
17: A fórum kiinduló pontja a tihanyi Kenderföldek voltak, amelyek egy egykori vizes élőhely maradványai. Mindez jó példa azokra a természetvédelmi, településfejlesztési és tájhasználati kérdésekre, amelyekkel ma a teljes balatoni térség szembesül. Vers József, a Balaton felvidéki Nemzeti Park tájegység vezetője.
18: A Kenderföldek, ez egy tradicionális helyi elnevezése egy olyan földdarabnak, amelyik valamikor a Balatonból természetesen is elkezdett feltöltődni, ez a rév közeli terület, tehát van egy természetes üledék lerakása a Balatonnak ebben a térségben, amire aztán az ember a későbbiekben, hát hogy is mondjam, rásegített, ténylegesen voltak ott kenderúsztatók, kenderáztatók egészen pontosan, és aztán a későbbiekben pedig mind több feltöltés és érte ezt a területet, és tulajdonképpen most ez egy 20-25 hektárnyi szárazulat, amelyik különböző állapotban van.
19: Ugye ezt tönkretették, vagy sittel beszorták, ha jól tudom, és ugye ide akarnak építeni egy lakóparkot?
18: Igen, ez a kiinduló bázisa, vagy a kiinduló problémaköre ennek a konferenciának. Az történt, hogy erre a területre az elmúlt évtizedekben rengeteg mindent behortunk, behortak az elődeink. Nagyon sok mindennel degradálták azt a területet, nagyon sok sít, nagyon sok betontörmelék, építési törmelék, kommunális személy, szóval sok minden került oda, valóban ennek nem ott van a helye, és nagy mennyiségben. De az utolsó nagyjából 20-25-30 évben a természet mégis, hogy mondjam, győzedelmeskedni látszott ezen a területen, tehát elkezdett megjelenni rajta a növényzet, ez a növényzet nőtt-nőtt, semmiféle hasznosítása nem volt a területnek, nőtt-nőtt, és mostanra ez a növényzet jelentős méreteket ért el, tehát itt tényleg 15-20 méteres fák állnak a terület jelentős részén, egy nagy zöld folt a Tihanyi félszigeten, 20-25 hektár, ez már egy jelentős zöld folt. Aztán jöttek a beruházási igények, mégiscsak ez egy belterület, mégiscsak egy hivatalosan beépíthető tulajdonképpen terület. Jöttek a beruházási igények, különböző a bizonyos időszakokban egészen jelentős, egészen nagy, több száz mondjuk szállodát jelentő építkezés. És erre reagálva a helyiek, nyilván a környező civil szervezetek kezdtek el az ilyen mértékű beavatkozás ellen fellépni, és ezekben az eljárásokban került a Nemzeti Park is, mint természetvédelmi kezelő képbe, vagy nekünk így lett ezzel dolgunk, és hát most itt tartunk, hogy jelenleg ma is áll az építkezés, vagy el sem indult igazából az építkezés, történtek beavatkozások.
17: A rendezvény célja az volt, hogy kutatók, természetvédelmi szakemberek, döntéshozók, tervezők és helyi szereplők közösen gondolkodjanak a Kenderföldek, Tihany és az egész Balaton térsége jövőjéről.
18: Országos gond, és persze itt nekünk nagyon szembeszökő gond, különösen most azért a klímaváltozás, az alacsony vízszint, és így tovább. Tehát, hogy a közvélemény hirtelen ráébredt arra, hogy vannak dolgok, amik nagyon fontosak, és eddig nem feltétlenül tekintettük őket ilyen fontosnak. Értsd zöld terület, értsd bármilyen maradék beépítetlen terület, és így tovább. Az, hogy a Balaton térségében azt érzékeljük, hogy a beépítettség, az emberi használat mértéke, az nagyon nagy, és hogy ennek jelentős ökológiai kockázatai vannak a tó jövője nézve, ez most már azért tényleg mindenkinek kezd egyértelművé válni. Úgyhogy ez a probléma nyilván itt most konkrétan a Balaton térségéről beszélgetni, vagy erről a problémáról beszélgetni, de nem helyi probléma, semmiképpen nem helyi probléma. Szerintem nagyon sok helyen az országban nagyon hasonló mondatokat, nagyon hasonló gondolatokat el tudnának mondani.
19: A Nemzeti Parknak van lehetősége arra, hogy hivatalosan is beleszóljon ezekbe az ügyekbe?
18: A Nemzeti Parknak a lehetőségei kötöttek. Eléggé szűk az a folyosó egyébként, amin keresztül mi ezen bele tudunk szólni. Hogy bele tudunk-e szólni, az alapvetően az eljáró hatóságokra van bízva a jelenlegi jogrendszerben. Nyilván mi mindenképpen szeretnénk ezekben részt venni, de egyébként az eljáró hatóságot tulajdonképpen a mi véleményünk nem is kötelezi. Ennek ellenére nyilván mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy magas színvonalú döntés előkészítést végezzünk, és ezt tárjuk a hatóságok felé, amikor ebben minket bevonnak. Azért voltak ebben például itt a kenderföldeken is nagy nehézségeink. Egész egyszerűen voltak olyan eljáráskörök, amikor minket be sem vont a hatóság.
3: 4:06 múlt 5 perccel. Rengeteg bosszúságot és kárt okoz a közlekedőknek, főként a kerékpárosoknak a királydinnye. Szúros, kemény termése átlyukasztja a cipő talpát vagy a gumit is. Debrecen különösen fertőzöttnek számít. A felmérések eredményei alapján az önkormányzat a kivitelezőktől megrendelte a királydinnyével fertőzött kerékpárutak menti zöld területek vegyszeres gyomírtó kezelését összesen több mint 22.000 négyzetméternyi területen. Gyarmati Péter riportja.
20: Királyi neve ellenére rendkívül sok bosszúságot okoz a közlekedőknek ez a gyomnövény. A termés tüskéi olyan erősek, hogy képesek átszúrni a kerékpárgumit is. Nevét onnan kapta, hogy a zöld termés az apró dinnyére emlékeztet, a megérett termésen található szúrós képletek pedig úgy néznek ki, mint egy mini tüskés korona.
21: Nem csak a kerékpárokat érinti főként, bár ugye ők szenvednek tőle a leginkább, a kerékpárosok, de ez mindenhol megjelenik, rollereknél, kisállatok lábaiban.
20: Ebben a debreceni kerékpárboltban hetek óta javítják a királydinnye okozta defekteket. Farkas Zoltán, a Gyöngy kerékpárüzlet szervizvezetője a Kossuth Rádiónak elmondta, tapasztalatuk szerint idén-nyáron a városban soha nem látott mennyiségben terjedt el ez a gyomnövény.
21: Megjelent most már a kerékpárutak mentén, megjelent a Magyar-dőn, gyakorlatilag minden olyan helyen, ahol ki van téve napsütésnek a terület.
20: A királydinnye ugyanis a forró, meleg nyarakat szereti, ott is megél, ahol a többi növény kipusztul. Ezért van most rekordmennyiségű tüske mindenütt az országban. A kerékpárosok többféle védekezési módszert is alkalmaznak ellene. Használnak például egy folyadékot, amivel feltöltik a gumit a szelepen keresztül, magyarázta Farkas Zoltán.
21: Azokon a területeken, ahol nagyon nagy számban van királydinnye, gyakorlatilag senki nem fogja tudni elkerülni a defektvédett külső gumiknak a használatát. Ez azt jelenti, hogy vagy szövet sűrűséggel, vagy futófelület megvastagítással érik el azt, hogy a királydinnye tövise például nem tud áthatolni rajta.
20: Ez a megoldás kerékpáronként eléri a 40.000 forintot, de tartós védelmet nyújt. Debrecen önkormányzata az elmúlt hetekben megkezdte a királydinnye állományok felszámolását. A feladat szinte megoldhatatlan, a városban 125 kilométer kerékpárút van, mondta Hamec Orsolya, a zöld területi osztály vezetője.
22: Az idei évben minden eddiginél nagyobb felületen, több mint 20.000 négyzetméteren rendeltünk vegyszeres gyomírtást is. Évek óta végzünk célzott kezeléseket, főleg a keleti városrész bicikli útjai mentén, kasszálással, ahol pedig még nagyobb tömegben fordul elő, ott egész egyszerűen gyökerestől el kell távolítani. Ugye az idei évben öltött olyan méreteket ennek a növénynek a jelenléte, hogy most már nem csak a szakemberek látják ennek a növénynek a létezését, mert hogy mi évek óta végzünk egyébként a királydinnye elleni kezeléseket, hanem most már tényleg szinte lépten nyomon ott van, a legtöbb lakótelepen, forgalmasabb utak mentén meg lehet találni, és az idei évnek ez a csapadék szegény, asszályos körülményei meg még inkább elősegítették a terjedését. A többi gyom ugye nem bírta ezt a szélsőségesen száraz időjárást, úgyhogy így nagyjából konkurencia sem volt a királydinnye számára, ami egy kicsit kordában tartsa a növekedését.
20: És hiába az összevont védekezés, a királydinnye elleni küzdelem a következő években is folytatódik, tette hozzá a szakember.
22: Valószínűleg, hogy a talajban elég komoly magkészlet van, úgyhogy ezt a kezelést évről évre módszeresen folytatunk el.
2: Találkozott már ezzel a növénnyel, pontosabban a termésével, van személyes tapasztalat?
22: Igen, én is találkoztam vele, rendszeresen futok, és hogyha az ember egy kicsit is letéved a járdáról, és a zöld területeket is irányba veszi, vagy az ott lévő ösvényeket, akkor nagyon könnyen össze lehet gyűjteni ezeket a kis apró szúrós terméseket.
3: 6 perc múlva 17:30. Az elmúlt években jelentősen visszaesett az őszi káposzta repce hazai vetés területe, miközben a növényvédelmi kihívások is egyre összetettebbé váltak. A gazdálkodókat most egy új, hiánypótló szakkönyv és egy hazánkban egyedülálló növényvédelmi alkalmazás is segíti. Bátori Gyöngyvér összeállítása.
4: Az őszi káposzta repce hazai vetés területe 2018 óta kevesebb, mint a felére csökkent, miközben az elmúlt években a repce kártevőinek jelentősége is átalakult. Keszthelyi Sándor, a MATE egyetemi tanárának hiánypótló szakkönyve egyedülálló részletességgel mutatja be a repce kártevőit és a védekezés gyakorlati lehetőségeit.
6: A repce ilyen tekintetben nagyon érdekes növény, mert bár egyéb szántóföldi kultúráknál, mint a kukoricánál, vagy napraforgónál, vagy burgonyánál ismertek az úgynevezett idegenhonos fajok, amelyek új kártevőként jelentkezhetnek. A repce esetében nem így van. Repce egy őshonos kultúra, és kártevő legyen a talpán, aki ide be tud törni és helyet tud magának szorítani, mert a repce egy olyan őshonos tápnövi közösséggel rendelkező rovar együttessel bír, amely közé nem tud senki befurakodni. Ők jelentőség tekintetében az elmúlt években súlyukat, szerepüket, dominanciájukat változtatják, és okoznak számunkra néha nagyon nagy meglepetéseket. A repce gyökérormányos, amely teljesen meglepő újszerű kártételt alakított ki a nyugat-magyarországi régió területén, de itt Somogyban is fellépett. Ez egy nagyon összetett és komplex tényező halmaz, amit itt említeni kell, amely a repce természetes hanyatlása mögött meghúzódik. De elsősorban a klímát kell megemlítenem, amelyik kiadta a kártevőkre. A klíma mellett meghatározó a nagyon intenzifikáló termesztés technológia, nagyon sok gondoskodást és bejárást igényelő növény, amelyben nem elhanyagolható szerepet játszanak a kártevők is, mert a termés bizonytalanságot fokozva a termesztési kedvet csökkentették. Ha tudjuk, hogy milyen fajjal van dolgunk, úgy tudunk hatékonyan védekezni, erre törekszem is, hogy ebben ezt a könyvben bemutassam. Az edukáció pedig ebben ilyen tekintetben lengetetlen a repcénél, mert ha nem tudunk mivel vagy mivel nem védekezni, ez egyre nagyobb aggályt vagy megoldhatatlan aggályt is elüldözhet.
4: A növényvédelemben mindeközben egyre nagyobb szerepet kap a digitalizáció. Hazánkban egyedülálló növényvédelmi alkalmazást fejlesztettek a MATE szakemberei. A Crop Defend a károsítók felismerésében és a megfelelő növényvédelmi beavatkozás kiválasztásában segít. Gerbovics Bálint, a MATE doktorandus hallgatója.
23: Megalkottuk azt, hogy akár minden gazdálkodónak a zsebében ott legyen minden releváns információ a hazai szántóföldi növénytermesztést és növényvédelmet illetően. Ez azt jelenti, hogy a főbb Magyarországon termesztett szántóföldi kultúrákat magába foglalja, valamint valamennyi károsítót, tehát gyomnövényt, kártevőt, valamint kórokozót egyaránt. Ezekről a károsítókról tüneti leírásokat olvashatnak a felhasználók, a gazdálkodók, biológiai leírásokat, illetve ami rendkívül fontos, hogy a ajánlott védekezési technológiákat is leírunk, mind agrotechnológiai, mind pedig kémiai javaslatokat teszünk, végső soron pedig igyekszünk arra, hogy az alkalmazásban megtalálható károsítókkal szemben felhasználható növényvédőszer készítmények, melyek hazánkban hatályos engedélyokirattal rendelkeznek, azok feltüntetésre és megjelenésre kerüljenek. Ez az alkalmazás ez mindenki számára ingyenesen elérhető és letölthető a Google Play, valamint az App Store webáruházakból. Képeket jelenítünk meg, például kárképeket, vagy kártevő fotókat, vagy gyomnövények esetében fiatal fejlődési stádiumban lévő gyomnövények, vagy már fejlettebb gyomnövények, kórokozók esetében pedig kórképek. Ezek tekintetében tudja kiválasztani a felhasználó a rá releváns fotó alapján, hogy melyik fajjal van dolga, ezt követően pedig a képeket nagyíthatja, tehát több képet töltünk föl minden károsító fajhoz, és ezek között tetszés szerint válogathat. Nyilván a képi felismeréssel, illetve megjelenítéssel, valamint a tüneti identifikációs leírásokkal próbálunk segíteni a beazonosításban.
4: Az alkalmazás létrehozása nagyszerű példa arra, hogy az egyetemen felhalmozott tudás digitális formában közvetlenül is segítheti a gazdálkodók munkáját.
1: MÁV Inform.
3: A vasút híreit Váci Viktor mondja el.
0: Jó reggelt kívánok! Az osztrák vasút feloldotta a korlátozásokat, így ma reggeltől minden nemzetközi vonat közlekedik a Hegyeshalom-Bécs szakaszon is. A fővárosban hídkarbantartás miatt minden második S76-os vonat rövidebb útvonalon csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik október 30-áig. A 60 Szolnok vonalon holnap kezdődik karbantartás, péntektől egy hétig 60 és Jászberény, majd 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell pótlóbuszokkal utazni. A déli pályaudvar őszi karbantartása ezen a hétvégén lesz, jelentős változásokra kell számítani, érdemes indulás előtt tájékozódni. Jó utat kívánok!
3: És egy hír az utakról, kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fél hat a pontos idő, itt a Hajnaltája, Kossuth Rádió vidékmagazinja, amelyben hamarosan arról beszélünk, hogy a vízhiány miatt kevesebb és rosszabb minőségű szinte minden hazai termés a Délalföldön.
5: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Merényletet akadályozott meg az FBI. Záporokra, zivatarokra is készülhetünk. Jönnek a részletek. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János a TEK egykori vezetője volt az egyetlen gyanúsított az ügyben. A központi nyomozó főügyészség múlt pénteken vonta saját hatáskörbe a nyomozást. A kormány a következő hetekben felléphet olyan korábbi közbeszerzésekben érintett építőipari cégekkel szemben, amelyeknél súlyos szabálytalanságra utaló gyanú vetődött fel, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ugyanakkor leszögezte, az állam nem tűzheti ki célul, hogy kiszorítsa a piacról Mészáros Lőrinc vagy Szíj László vállalatait. Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség a 2 évvel ezelőtt történt feltételezett telefonlopás ügyében. A kormányfő közölte, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt, minden további fejleményről pedig később ad tájékoztatást. Volt jogi alapja az ügyészségnek Sesták Miklós KDNP-s képviselő megfigyelésére, hangsúlyozta a központi nyomozó főügyészség. A múlt héten letartóztatott Sesták Miklóst a Volánbusz ügyben egyebek mellett vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Az illetékes ukrán bizottság jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célozza. Merényletet akadályozott meg az FBI egy 18 éves tinédzser a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában 30-60 emberrel tervezett végezni. Azzal bukott le, hogy egy fedett FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól pedig már záporokra, zivatarokra lehet számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 22-29 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő lesz. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltán Juhász Zsoltán.
3: Budapesten 14 fokot mértek, Győrben 19 fok a hőmérséklet, Moson-Magyaróváron 16 fok van, 17 fokot jelentettek Sopronból, Szombathelyről és Pápáról, 15 fok a hőmérséklet Veszprémben, Székesfehérváron, Szentgotthárdon és Zalaegerszegen. Keszthelyen 10 fok a hőmérséklet, Nagykanizsán 9 fok van, Kaposváron 13 fokot mértek, Siófokon 16 fok a hőmérséklet, a Balaton 16 fokos, Pécsen 14, Pakson 7 fok van, Baján 8 fokot mértek, 11 fokot jelentette Kecskemétről és Egerből, Széchenyben és Miskolcon 7 fok van, 11 fok a hőmérséklet Szolnokon, Karcagon, Debrecenben és Nyíregyházán, Záhonyban 6 fokot mértek, és 13 fok a hőmérséklet Szegeden, Békéscsabán és Kékestetőn. 4:06.
7: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
3: Most néhány mondat a következő fél óra tartalmából. Az évek óta tartó aszály a délalföldet sújtja leginkább.
8: Növénynek 300 millió vegetációs időszakában az igénye, ezt valahogy pótolnunk kell, és nem gondoltuk a gépeinkkel, hogy ezt öntözővízekkel pótolni.
3: Az európai országok sorra jelentik be rendkívüli támogatásaikat a gazdáknak, melyet főként az EU válság alapjából finanszíroznak.
10: Tartalékok elfogytak a gazdálkodóknál, és ez már nem csak a kisebb és a családi gazdaságok problémája, hanem a nagy gazdaságok is ugyanilyen nehéz kihívásokkal szembesülnek.
3: És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy a kitartó mangalicásoknak miért éri meg a prémium minőségű hússal foglalkozni.
1: Bozsik gazda robata.
3: A házi fügebor készítése kiváló módja a bőséges nyári vagy őszi fügetermés felhasználásának. Két fő módszer létezik, a hagyományos friss fügeborból készült, illetve fügéből készült bor, amely a szőlőborhoz hasonlóan tiszta és aromás, valamint az aszalt fügéből készült, többszörösen felöntött változat. Ezek készítéséhez adnak tanácsot a szakértők.
11: Hallottam, hogy van fügebor, és hát megkóstolnám szívesen. Hogy lehetne bort csinálni? Tessék már segíteni.
24: Elkészítettük Pajtás Ferencnél és Huszák Beánál a fügebort, vagy legalábbis elkezdtük a következő recept szerint. 1 kiló füge, 3 liter víz, a 3 liter vízben fel kell oldani 1 dekagram borkősavat és 75 dekagram cukrot, bele kell vágni a szépen megmosott fügét, hozzá kell önteni egy tasak élesztőt, lehet ez szárított élesztő, a legjobb mondjuk a bor élesztő, lehet egyébként pék élesztőt is használni, akár csak sima élesztőt is, nem ilyen szárítottat. Tehát ezeket már bele keverte, és a fügét együtt szedték Ferivel.
25: Ez egy csodálatos, szép nagy fügefa itt a házon, sokan csodálkoznak is rajta, hogy nem bokor.
24: Dr. Esznagy László tanár úr, a szőlészet nagymestere, ő mindig azt tanítja, hogy a tisztaság alapvető, és most elővettünk egy üveget, amelyben már tettünk borként, hogy azzal kimossuk. Fontos, mert ebbe az üvegbe, amit most Feri ezzel a borkénnel szépen fertőtlenített, akkor ebbe az üvegbe fogjuk átönteni a fügebort. Be, aki öntötte belőle. És akkor itt van a borkén, ugye, mert ez 10 deka, ami benne van, tehát igen, csak egy késhegynyit. Már elő is vett egy kést. Egy kis késhegynyit kell belerakni. És akkor itt van egy tölcsér és egy szűrő, összerakjuk, és miután turmixoltuk, és a kis magok mind fönnmaradtak, ezért le kell szűrni. Ahogy érezzük, szerintem nagyon finom az illata. Tehát jól sikerült, és egy nagyon szép rozé színű bor lett belőle, fügebor.
26: Lehet érezni a fügének az illatát.
24: Ugye a seprő jön, és akkor megállunk. Most ezt átfejtettük.
25: Ezzel kevergettük, mikor még elkezdtük készíteni ezt, ugye, mert hogy naponta meg kellett kevergetni. Volt egy időszak, mikor ilyen nagyon pezsgőhöz hasonlító állapotban volt.
24: Ne érintkezzen a levegővel. Majd lehet egy második fejtést is végezni, mert most még azért eléggé zavaros, ugye?
26: Szerintem ez most még le fog majd szépen tisztulni.
24: Ki is nyithatjuk.
26: Egy az egyben fügének az illatát lehet érezni.
24: Meg lehetne kóstolni, vagy megkóstolni?
25: Meg is fogjuk mindenképpen kóstolni, és ezt nézzük.
24: Akkor kóstoljuk meg,
25: hogy ennek milyen íze van.
24: Itt van a pohár.
26: Ez olyan, mint a fügébe harapott volna az ember.
25: Én kavargattam, úgyhogy én jól emlékszem az illatára is. Nagyon kellemes, engem közben is a pezsgőre is emlékeztet még mindig egy kicsit. Ugye ma ettem a fáról az érett fügét, hát egy az egybe tényleg visszajön az íze. Nagyon-nagyon finom.
3: Szakértőnk továbbra is várja a kérdéseiket a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címen, de érdemes figyelni Bozsi Gazda podcast csatornáját is. 8 perccel múlt 5:30. Az évek óta tartó aszály a Déralföldet sújtja leginkább. A vízhiány miatt kevesebb és rosszabb minőségű szinte minden termés, ami komoly anyagi kárt okoz a gazdáknak, akik most azon aggódnak, hogy a vízjogi engedélyen felül elhasznált vizet vajon ki kell lefizetniük. De a jövő miatt is főhet a fejük, ha nem tudnak tervezni a lassan elsivatagosodó területeken. Nagy Margit a Mindszenti Hevesi Istvánt kérdezte.
9: Mindszenten 200 mm-nyi csapadékot mértünk ebben az évben.
12: Már a félsivatag kategória.
9: Úgy tudom, hogy a 250 alatt félsivatag van. Növénynek 300 milli a vegetációs időszakában az igénye, ezt valahogy pótolnunk kell, és nem gondoltuk a gépeinkkel, hogy ezt öntözővízekkel pótolni. Tehát erre alkalmatlanok ezek a gépek, hosszú távon csapágyasra hajtjuk őket, hogy ezt a vizet úgymond mellé pótoljuk. Kezdjük az idejével. Azt nem tudjuk, mi lesz azzal a túlhasználattal, ami a vízjogi engedélyen fölül használ. Hogy ezt ki kell fizetni. Jelenleg olyan helyzetben van a mezőgazdaság, hogy ezt semmilyen fizetést a vízért nem tudunk kigazdálkodni. Akkor inkább nem öntözünk, azt hagyjuk a növényeinket, vagy nem is vetjük el a növényeinket, nehogy most azért költséget verjünk, hogy utána ne bírjuk betakarítani.
12: Mikor derül ki ezt, hogy kell lefizetni? Az idei plusz vízhasználatért?
9: Ez általában úgy van, hogy a víztársulatok, az ATI-vízig, például az országos vízügyi főigazgatóságra beterjeszti a költségét, és akkor mondja, hogy van-e hozzá költségvetési forrás, vagy nincs ez, leghamarabb majd ez év vége jövő év elején derül ki. Ezt még lehet fokozni, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni jövőre. És ugye nekünk csinálnunk kéne egy jövő évi vetéstervet, már most a gabonákat is öntözni kell.
12: Tehát akkor önöknek előre meg kell mondani, hogy mekkora területen, de leginkább azt, hogy mennyi vizet szeretnének használni.
9: Van egy vízjogi engedély, amivel lehet kalkulálni, de ezeket most elkezdtük már megemelni. Csak azért, mert túllépjük ezeket, ezért van a túlfogyasztás. Az is kérdés, hogy mondjuk mennyi víz jön, pótolja ezt azt a majd 5 évet, ami hiányzik, tehát majd 1000 vagy akár 1500 mm-nyi csapadék is hiányzik a talajainkból. Már ezt akkora mértékű, hogy például nem tudjuk talajműveléssel kompenzálni, nem tudjuk más növényekkel. Sokan gondolták, hogy ha nem szántunk, majd jobb lesz. Nem csodaszer. Azt is gondoltuk, hogy majd a szemes cirkot, ha vetjük, az kevesebb vizet kér, és kiváltjuk a kukoricát vele. Ez se csoda növény. Látjuk, hogy ezt már ő sem bírja, ezt az extrém UV-t, meg ezt az extrém csapadékmentességet.
12: Mit termeszt?
9: Nekem van egy elég nagy nyomás a hátamon, ami azt jelenti, hogy van egy 250 kocás sertéstelepem. És már akkor a baj, hogy azt gondoltam, amikor a linárokat megépítettem, hogy a szántóföldi zöldségből lesz egy extra pénzem, amivel a sertéstelepet tudom fejleszteni, de most már...
12: Az is veszteséges, gondolom.
9: Minden disznó 15 000 forint, a mínusz óriási a baj, és nem tudjuk, hogy meddig bírjuk, és hogy állítjuk el a jó minőségű takarmányt. Ez még egy nagyon fontos történet, és pontosan ezért azt cselekszem már második éve, hogy nincs szántóföldi zöldség, hanem azt mondom, hogy csak a sertéseknek árpát, cirkot, kukoricát próbálok, rövid tenyészidőjű kukoricát próbálok termeszteni. Abban bízok, hogy mindig lesz vízünk. De most voltunk az új államtitkár úrnál, azt a javaslatot tettük neki, most az öntözési időszak, az mindig március 1 és október 31 között van. Mi azt javasoltuk neki, hogy próbáljuk már meg azt, hogy október 31 és március 1 között ne álljanak meg a víztársulatok, szolgáltassanak továbbra is vizet, mi nem fogunk öntözni, de helyezzünk ki a tájba vizet. Így mi elhelyezzük a csatornáinkban, és akkor hát tudnánk párát csinálni, és akkor hát, ha generálunk valamennyi esőt. Már azt is megpróbáljuk, hogy okszerűen öntözünk, most mindent mérünk, számítógépekkel ellenőrzünk, a növény igényét próbáljuk meg kiszolgálni, de akkora a párolgásunk, meg akkora a hőmérsékletünk, hogy ebben, tehát nem tudunk már csak este öntözni.
12: Légköri aszály van évek óta.
9: Úgy szívja el a csatornából, olyan apadások vannak, a növényt meg muszáj hűteni.
12: Mi az, amit szeretnének elérni?
9: Több dolgot szeretnénk elérni. Az első az, hogy a költségvetés elbírja, akkor ne kelljen továbbra sem a túlhasználaté és a jövő évi vízhasználaté fizetnünk. Mi szeretnénk továbbra is öntözési beruházásokat csinálni, hogy kisóházisokat csináljunk a természetbe, mert ugye az alapvetés az, hogy víz nélkül nincsen élet.
3: Rekordmagas szintre ugrottak a gazdák termelési költségei, hiszen jelentősen megdrágultak az üzemanyag, a műtrágya, vagy éppen az öntözés költségei. A rendkívüli asszállyal is súlyosbított helyzetben az európai országok sorra jelentik be támogatásaikat a gazdáknak, melyet főként az EU válság alapjából finanszíroznak. Magyarország számára 16,6 millió euró jár az unió válság alapjából, kifejezetten az üzemanyag és a műtrágya ára kompenzálására. Ezt a magyar kormány megelőlegezi és lehívja. Újhely Zoltán összefoglalója következik.
13: Csetibor András a magasz főtitkára az Európai Uniós válságalap igénybevételét javasolják, de mekkora a baj?
14: A 2022-es év az, amelyik történelmi asszálynak hívott év volt eddig, de sajnos az idei év még ezt a 2022-es évet is jócskán meghaladta. Az asszálykára jelentett területeknek a mértéke már meghaladja a 1,5 millió hektárt, és amíg hozzáveszünk a tavaszi fagykár, ami szintén korszakos volt, ott pedig több mint 60 ezer hektár érintett, károsult csak ebben az évben.
13: Lehet ezt forintosítani?
14: Nehéz forintosítani, az egészen biztos, hogy a 2022-es évet is jócskán meghaladja a kár, akkor bőven 500 milliárd fölött volt a kárnak a mértéke. Én azt gondolom, hogy 500 és 1000 milliárd forint közötti kárra kell számolnunk, és ez csak a szántóföldi növénytermesztés, ha ehhez hozzávesztjük még egyébként az állattartóknál, akár az itatás, akár a takarmányalap, akár a piac miatt okozott károkat, egyértelműen az 1000 milliárd forinthoz közelítünk, és ez egy óriási szint nemzetgazdasági szinten is.
13: A 2022-es asszályt kiheverte már az ágazat?
14: Az elmúlt 5 év egy jelentős veszteséget okozott az ágazatnak. A szakirodalom, illetve a szakma úgy tartja, hogy egyébként 3 évből 1 év már eredményt hoz, akkor az egy fenntartható gazdálkodást jelent pénzügyi szempontból is. Most, hogyha azt nézzük, hogy egyébként a 2022-es év után a 23-as és a 24-es is komoly károkat hozott, akár piaci, akár természeti értelemben, akkor jól látható, hogy a tartalékok elfogytak a gazdálkodóknál, és ez már nem csak a kisebb és a családi gazdaságok problémája, hanem a nagy gazdaságok is ugyanilyen nehéz kihívásokkal szembesülnek.
13: Önök most azt javasolják, hogy Magyarország is vegye igénybe az Európai Uniós válságalapot. Hogy működik ez az alap?
14: Nyilván ezzel a problémával nem csak Magyarország szembesül, egész Európában, kifejezetten Franciaországban, Romániában, vagy akár Olaszországban is óriási asszályi szárazság pusztított. Már májusban döntést hozott az Európai Unió arról, hogy egy válságalapot biztosít az európai gazdák számára. Ez egy jókora összeg, ez 540 millió euró a teljes európai gazdatársadalomra. Leosztották a gazdatársadalom számossága alapján, így Magyarországnak több mint 16 millió euró jutna. Ehhez mindenképp szükség van a tagállam döntésére is, ezt az összeget a tagállami költségvetésnek elő kell finanszíroznia. Ezt most már egyébként az európai tagállamok döntő többsége elkezdte, sőt, sok helyen a maximális 200%-os tagállami kiegészítést is biztosítják hozzá. A magasz részéről többször is tárgyaltunk a minisztériummal, határozott kérésünk volt az, és most is az, hogy ezt az uniós forrást, ezt biztosítani kell a magyar gazdák számára, és ezt elsősorban a megemelkedett műtrágya és gázolajköltségekre kell biztosítani, és a lehető legnagyobb tagállami kiegészítést kell ehhez biztosítani. Én azt gondolom, hogy most ez a túlélést jelenteti nagyon sok gazdálkodónak.
13: Minek alapján, vagy hogyan osztanák szét a pénzt?
14: Egy ilyen helyzetben, aki gyorsan, az kétszer ad. Azt látjuk egyébként, hogy Franciaországban, Spanyolországban, vagy akár Görögországban is egy nagyon egyszerű képlettel, például a dízel támogatás mintájára osztják ki a pénzeket, és nagyon fontos, hogy ezt ne egy pályázati rendszer keretében tegyék meg, mert akkor ki tudja, hogy mikor jutna forráshoz a magyar gazdálkodó is. Most nagyon fontos a likviditás a fizetőképesség szempontjából, hogy a gazdák a vetést el tudják kezdeni, az őszi munkákat meg tudják alapozni, ehhez viszont forrásra van szükség.
13: A magasz javaslatával kapcsolatban a pénzügyminisztérium arról tájékoztatta műsorunkat, hogy az idei súlyos asszályhelyzet és megnövekedett költségek miatt a hazai költségvetésben is rendelkezésre állnak többletforrások a gazdák megsegítésére. Jelenleg az országgyűlés előtt van a 2026-os évi költségvetési törvény javaslata. A tervezet egy 500 milliárd forintos keretösszegű havária alap létrehozását irányozza elő. Az elkülönített keret feladata az, hogy enyhítse az országot sújtó rendkívüli asszályhelyzet hatásait, valamint hogy azonnali rugalmas pénzügyi fedezetet biztosítson minden egyéb előre nem látható, viszmajor jellegű költségvetési kiadásra. A törvénymódosítás elfogadásával megkezdődhet a havária alap tényleges működése és a források célirányos folyósítása, ami lehetővé teszi a szükséges beavatkozások azonnali megkezdését az érintett ágazatokban. Ezen kívül a kormány természetesen megelőlegezi és lehívja az Európai Unió válságalapjából nekijáró 16,6 millió eurós támogatást is, ami kifejezetten az üzemanyag és a műtrágya árak kompenzálására szolgál, közölte a pénzügyminisztérium.
3: 3:46 múlt 2 perccel. Nehéz évet zárnak a délvidéki, topolyai és környékbeli gazdák. A nyári aszály és a jégverés több kultúránál jelentős terméskiesést okozott, miközben a termelési költségek továbbra is magasak. A kukorica és a napraforgó különösen megsínylette az időjárást. A termelőknek azonban már a következő mezőgazdasági évre is gondolniuk kell. Az őszi vetés ideje elérkezett, a földek viszont továbbra is rendkívül szárazak. Szatmári Csilla riportja délvidékről.
15: Az idei időjárás nem kedvezett a szántóföldi növénytermesztésnek. A topolyai határban az árpa még elfogadható eredményt hozott, a búza már gyengében teljesített. A nyári hőség és a csapadékhiány azonban különösen a tavaszi kultúrákat viselte meg. A napraforgónál is jelentős volt a kiesés, a kukorica termés átlaga pedig több területen messze elmaradt a vártól. Rácerik topolyai termelő.
16: A kukorica az katasztrofális. Kevés területén vessük, még minden évben kevesebb van, ilyen 10-12 mázsa, 15 mázsa holdján katasztrofális. Az árai sokkal olcsóbb, mint tavaly. Egyszerűen ott holdján mondhatjuk, hogy van egy 2-300 eurós mínusz.
15: A szárazság mellett a nyári jégverés is komoly veszteségeket okozott. A topolyai Rácz Erik egyes területein az árpát, a búzát és a napraforgót is elverte a jég. A károk helyenként olyan mértékűek voltak, hogy a betakarított mennyiség már a termelési költségeket sem fedezte.
16: Úgymond próbáljuk, egyikből rakjuk a másikba, egy kis szolgáltatás, egy kis gondolkodás, próbálunk várni jobb árakat, ami nem nagyon van, nincs úgy árrés. Úgy próbáljuk megoldani, ahogy tudjuk, minden dinárt meg kell gondolni, hogy hova költünk, mikor költünk, össze kell szenni. A megmaradásé megy a tét.
15: A gazdák már az őszi vetésre készülnek, a csapadékhiány azonban továbbra is meghatározza, hogy mikor és milyen munkákat tudnak elvégezni. Nagy Károlyéknál az olajrepce már mintegy egy hónapja a földben van, a megfelelő nedvesség hiányában azonban nem indult meg a kelés. Az árpa és a búza vetésével egyelőre várnak.
17: A repszét azt meg kellett vetni, elvetettük már egy hónapja, ugye a földben van, de hát nem kelt ki semmi. Hát a buzák, a zárpák, annak már hát ott van valamikor Szent Mihályra, ugye vetették az árpákat. Hát most nem lehetett vetni, most azon áll ott az egész dolog, ugye fő van akadva a szárazság véget, hát várjuk az esőt. Mikor majd egy kicsit komolyabban mondja már a tévé, hogy majd úgy meg

0: Hát az idén most már nem tudnak megint úgy vetni, mert nem lesz mi bűvenni. Nincs is mi bűvenni. Úgyhogy most hattunk magot, és akkor bele sávázza, és akkor hát ha olyan lesz az idő, akkor hát ugye megpróbáljuk elvetni.
1: A csapadékhiány nem csupán a felső talajréteget érinti. Bakos Viktor agrármérnök szerint a probléma ennél jóval mélyebb. Korábban előfordult, hogy a felszín kiszáradt, miközben a mélyebben még rendelkezésre állt a növények számára szükséges nedvesség.
2: Régen, amikor azt mondták, hogy jobb a porban, mint a zsákban, volt egy ilyen mondás, hogy azért vessük el, mert csak több haszna lesz annak a magnak, hogyha ki kell, mint hogyha a zsákban marad. Igen, ez működött akkor, amikor volt a közép vagy az altalaj rétegben nedvesség. És akkor az lehet, hogy fölülről hiányzott egy 30-40 centi nedvesség, de hát az kompenzálható volt akár egy vagy két kiadósabb esővel, meg ugyebár különböző növényi kultúrákat vetünk, amelyeknek a gyökérzete képes lehatolni oda, sőt még mélyebbre is. Most viszont az van, hogy métereket hiányzik a nedvesség a talajból, és ezt nem tudja egy-két eső kompenzálni.
1: A vetés ezért komoly kockázattal jár. Ha a mag teljesen száraz földbe kerül, a megfelelő csapadék hiányában nem indul meg a kelése. Ennél is nagyobb problémát okozhat azonban, ha kevés eső érkezik, a nedvesség elegendő lehet a csírázás megindításához, de nem biztos, hogy a növény további fejlődéséhez is elég.
2: A legrosszabb forgatókönyv az, hogy elvetjük a magot, kap egy annyi nedvességet, hogy megindul egy csírázás, beindul a folyamat, utána föléli a környezetemben lévő minimális nedvességet, és utána a csíra vagy a gyökérkezdemény elszárad, és onnantól kezdve nem fog kikelni, nem történik vele semmi. Tehát nagyon rosszak a körülmények ahhoz, hogy most egy mag normálisan ki tudjon bújni, legyen az akár repce, akár buza, akár árpa, és ez bele tudjon menni valamilyen jobb állapotban a télbe.
1: Az olajrepce vetésével Bakos Viktor agrármérnök szerint idén már nem érdemes próbálkozni. A búza azonban későbbi vetést is elviselheti, az árpának viszont fontos lenne, hogy még a télbeállta előtt megerősödjön és bokrosodni tudjon. A probléma ugyanakkor túlmutat az idei őszi vetésen. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása miatt egyre nehezebb eldönteni azt is, mely növények termesztésével vállalható még a kockázat.
2: A harmadik pont pedig, ami még a gazdákat rendkívüli módon sújtja, a rossz árak és az alacsony termés mennyiség mellett. Lassan-lassan odajutunk, hogy már nem is tudjuk, hogy mit vessünk, és hogy azt hogyan csináljuk, hogy jó legyen. Annyira megváltozott a mezőgazdaság jellege, és ez annyira rövid idő alatt történt meg, hogy sokan nem is tudnak ehhez felzárkózni, és a többi is csak találgat, és most már nagyon-nagyon a szerencsére játszunk.
3: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban reggel 5 és 6 óra között.
4: 7 perc múlva 6 óra. Egykor lenézték, semmibe vették, ami miatt a 80-as évek végére alig maradt mangalica az országban. Ma a különleges húsa miatt a prémium minőségű kategóriába tartozik. Bár rendkívül ellenálló és igénytelen fajta, a modern hússertésekhez képest jóval lassabban növekszik, és több takarmányt fogyaszt, így a tiszta hasznot hozó piaci alapú tartása komoly tervezést igényel. Cserébe a húsa egyedülállóan márványozott, ízletes, a zsírja pedig lágyabb és egészségesebb zsírsav összetételű a fehér sertésnél. Családi gazdaságokat bemutató sorozatunkban Zsoldos Barnabás beszélgetett a több évtizede mangalicával foglalkozó birtokon.
5: Tisza Esztlár település táblája előtt a Kocsis tanyán beszélgetek. Kocsis István és két vegyével is szót váltok, majd kezdjük az elején. Hogyan kezdődött ez a mangalica szerelem?
6: Két fiúval megbeszéltük, meggyőződtünk. Így kialakult ez a mangalica. Volt egy olyan, hogy elmentünk teleplátogatásra, ahol hát ez könnyen megél a gazba is. Óriási nagy a tévedés, mi már azóta rájöttünk arra, hogy ez túléli a nehezet, de nem halad. Ilyen állomány nem alakul ki csak ezzel a technológiával, amit már mi főképpen a vejem.
5: Hozzá is fogok fordulni. A mangalicát leírták, hogy a sertészsír az így nem jó, úgy nem jó. Ez nem vette el a kedvét, nem tántorította el?
6: Nem túlságosan ragaszkodtam hozzá, de most is csak a mangalica tud igazi szalonnát építeni.
7: Kandel Lajos vagyok, a Pósom fiatalabbik lányát vettem feleségül. 1988 őszén végeztem a középiskolába. Én nem mentem el egyetemre és főiskolára, hanem gyakorló állattenyésztőként kezdtem dolgozni. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a kitartása és a kellő alázatunk mellett a szakmaiság is, amit megtanítottak velem, úgy érzem, hogy tudtuk is kamatoztatni.
5: És mennyi lett az állomány, mennyire fejlődött fel, mert most már ugye nem néhány mangalicáról beszélünk.
7: Ez a telep már egy nagy létszámú állattartó telepnek minősül. 400 darab tenyészkodás

0: pálcáról beszélünk most jelenleg, és a hozzátartozó tenyészkanokról. Természetesen folyamatos a új egyetek bepótlása, hogy az állományunk járványvédelmileg zárt, nem betegek. Ez minden munkálatunknak az alapja.
1: Nem tudom, hol értékesítik. A családon belül történik ennek a irányítása, megvalósítása.
2: Az apósnak az idősebbik veje vagyok, Komlós István az idősebbik lánynak a férje. Én indítottam el úgymond a piacot, mikor a Mangalica egy kicsit megtorpant, kolbászt készítünk, sózunk, lényegesen egy magasabb átküszöböt lépünk át a másik sertéssel szembe. A vevőknek de ízlet, később jöttünk rá, mert ugye egyre több ember beállt a sorba, vásárolt, mert ez egy teljes más ízzel gazdagítja az embereket. Nem annyival drágább, mint amennyivel jobb. Az élvezeti érték az viszont teljesen.
1: Mi a kurensáru? Apával beszéltük a szalonnát, vagy a sonka a szalonnával együtt, vagy a kolbász, nem tudom, ezt maga ezerszer jobban tudja.
2: Kurensáru nincs. Tavasszal indul a szalonna, ősszel viszont indul a hurka kolbász szezon.
1: Csak feldolgozva értékesítik, vagy azért élősúlyban is kerül a piacra Mangalica?
3: Nagyobb százalék a élőállat. A feldolgozás kicsi száll. Az embereket akartuk egy jó kajával megetetni. Nagyon sokan nem tudják, hogy ez zsíros, de ennek a zsírfehérje emészhető. A fehér disznói nem emészhető, és ettől nem lesz sose semmi baj, mert ezt a szervezet megemész.
1: Kinek a fejében állt össze ez az egész, hogy ezt így kell felépíteni, ennek ez a logikája?
3: Ez közös volt.
1: Hol van piac? Hova viszik?
2: A hajdahús és a béta freskáját.
1: Tehát nem külföldre kerül.
0: Egy nagyon fontos, hogy az a sertés, ami a feldolgozóba bekerül, annak nemhogy a származása ismert, meg tudom mondani, ki az anyja és ki az apja. És hatalmas biztonság a vevők számára. Nyilvántartott, felügyelt, ellenőrzött, állományból származik az alapanyag a feldolgozóba. A másik pillér ugye az élő állat, mert erről volt szó, a szóba kerül. Van egy integrátor cég, aki Európában és a világon kereskedik a Mangalicával. Számtalan európai és földrészekről is érkeznek Magyarországra a csoportok, delegációk, akik kimondottan a Mangalica sertés tenyésztésre kíváncsiak, és egyben ők a vevők is a világ bármelyik részén. Japán, Szingapúr, Nyugat-Európa. Európán belül is van erre érdeklődő. Úgyhogy ez az integrátor cég, aki megvásárolja az élőállatot, az általunk megnevezett vágóhidon levágják, az már az ő felelőssége. Mi nekünk a felelősségünk mindig addig tart, hogy az állatot A-ból B-be beszállítjuk.
1: Azt azért csak nem tudom kihagyni. Ennyi állatot etetni kell. Én láttam is, hogy van kombány, van szántóföldi megművelésre alkalmas gépezet. Azzal etetik a jószágot, amit megtermelnek.
3: Minden takarmányt mi készítünk elő, tudjuk, hogy milyen takarmányt eszik, de ez biztos, hogy gramra az van benne, amit mi adunk.
4: És ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért, adásainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalunkon. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlősi Éva, a szerkesztő Kulik Bence volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt. Viszont hallásra!

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. október 8-án csütörtökön, 60-i Tóth Erika vagyok. Lassan búcsút inthetünk a nyarat idéző melegnek, nyugaton délutántól záporok, zivatarok is lehetnek, de a legmagasabb hőmérséklet ma még 22 és 29 fok között alakul, hamarosan részletesebb időjárás jelentést is hallhatnak. Jön a Krónika a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Berente Marian és a bemondó Beslén Bettina. Főbb híreink először röviden.
4: Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség.
3: A magyar gazdaság bővülése az elmúlt 4 évben jelentősen elmaradt a környező országokétól.
4: Folytatódik a meleg őszi idő, de záporokra, zivatarokra is készülhetünk.
3: Most pedig következnek a részletek. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. A miniszterelnök a témát nem nevezte meg, de közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrót bűncselekményt nem ismerte el, minden további fejleményről pedig később tájékoztat.
4: A parlament múlt hétfőn függesztette fel a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. 2 éve egy budapesti klubban elvette az őt videózó férfi telefonját, majd azt a Dunába ejtette.
3: Volt jogi alapja az ügyészségnek Seszták Miklós KDNP-s képviselő megfigyelésére, hangsúlyozta a központi nyomozó főügyészség.
4: A nyomozóhatóság ezt azután közölte, hogy Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke egy interjúban azt mondta, tudomása szerint Seszták Miklós volt tárcavezetőt, megfigyelték a nyomozás idején, ügyvédjét viszont nem, hiába állítja ezt a jogi képviselő. A főügyészség megerősítette a hivatal elnökének értesüléseit. A múlt héten letartóztatott Seszták Miklóst a Volánbusz ügyben egyebek mellett vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: A pénzügyminiszter szerint 2022-re kifulladt a foglalkoztatás bővítésére alapozott gazdasági növekedés, és elmaradt itthon a termelékenység bővülése. Kármán András a Budapest Economic Forum nyitó előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt 4 évben összességében csak 0,7%-kal nőtt a hazai gazdaság.
5: Tehát nem évente ennyivel, hanem összesen. Ugyanebben az időszakban Szlovákia 5,8%-kal nőtt, Lengyelország 9,5%-kal, Horvátország 12,5%-kal. De még ha az uniós átlaghoz is hasonlítjuk, ami 3,8% volt, hát az is sokszorosa volt a magyar gazdasági növekedésnek.
3: Kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök.
4: Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. A társaság arról tájékoztatott, hogy már folynak az egyeztetések a közlekedési és beruházási minisztériummal, és amíg ez a folyamat nem zárul le, a tárgyalások részleteiről nem nyilatkoznak.
3: Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzésének ügyében. Versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt folyik eljárás, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság.
4: A Mi Hazánk augusztus végén tett feljelentést, mert Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről a későbbi győztessel folytatott levelezésben. Radnai Márk közölte, csak másolatban szerepelt az e-mailekben, melyeket nem olvasott el.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Ma folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között.
4: A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök 2 lépcsős béremelést jelentett be októberre és januárra. A tüntetésen a kormányfő türelmet kért, és felajánlotta a további párbeszéd lehetőségét. A témával a felkelő is foglalkozik. 3/4-8 után Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke lesz a műsor vendége.
3: Az Orbán kormány már 2018-ban foglalkozott a meddőségi centrumok államosításával. Derült ki azokból az iratokból, amelyek titkosítását most megszüntette a Tisza kormány.
4: A nyilvánosságnak 2019 végén számoltak be az államosításról, amely után 3 magánkézben lévő klinika még továbbra is fogadhatta a pácienseket, de végül 2022-től ezek működését is betiltották. Közülük 1 állami fenntartásba került, a másik 2 ellehetetlenült. A meddőségi centrumokról szóló titkos kormányhatározatokról fél hét után Rékasi Balázs egészségügyi közgazdásszal hallhatnak interjút.
3: Egyedülálló műtétsorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést végeztek el.
4: A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban lehetséges a szervadományozás, mondta el Szijjártó Attila klinikai igazgató.
6: Fontos hangsúly az, hogy a transzplantációs tevékenységnek egy jelentős része történjen élődonorral bevont transzplantációs körülmények között. Ez a nyugati országok egyes részében akár 50%-ot is elérhet, ami gyakorlatunkban jellegezően 30% körül van.
4: A Magyarországon 2 éve indult élő donoros vesecsere programnak köszönhetően a betegek gyorsabban juthatnak új veséhez.
3: A magyarok 2/3 támogatná egy esetleges 2036-os vagy későbbi budapesti olimpia megrendezését. Ez derül ki a Medián szeptemberben a Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült felméréséből.
4: A válaszadók ugyanakkor fontosnak tartják a korrupciómentességet, valamint azt is, hogy az esemény együtt járjon fontos fővárosi fejlesztésekkel az úthálózat, a közösségi közlekedés és az egészségügy területén. Dénes Ferenc sportközgazdász szerint fontos üzenete lenne egy budapesti olimpiának.
7: Takarékos olimpiát rendezünk egyik oldalon, másrészt pedig van-e egy olyan nemzeti összefogás és mögöttes tartalom, ami túl a gazdasági hatásokon kiad egy társadalmi hatást is. Ha 2 jól csináljuk, akkor azt gondolom, hogy ebből nagyon jól jöhet ki ez az ország.
4: Gyulai Zsolt mobelnök tegnap a Kossuth Rádiónak azt mondta, a főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság együtt jelentkezett a 2036-os nyári játékok rendezéséről szóló egyeztetésekre, de hogy pályáznak-e, az csak jövő márciusban dől el.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. 5. helyen végzett Kriza Anna a bakui judó világbajnokságon. A Honvéd 23 éves sportolója pályafutása első felnőtt VB-n többek között a világranglista 6. horvát Iva Oberant és az olimpiai arany, ezüst és bronzérmes 6-szoros világbajnok francia Clarisse Agbenyenut is legyőzte. Az elődöntőben viszont kikapott Ipponnal izraeli ellenfelétől. Kriza Anna a bronzéremért a 2-szeres Európa-bajnok cseh Renata Zahova ellen lépett tatamira, ahol aranyponttal vereséget szenvedett, így 5. lett. Magabiztos 16 gólos győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája főtábláját a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az öldfehérek hazai medencében 23-7-re győzték le a Steaua Bukarest együttesét. 11 góllal 37-26-ra nyert a Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája első csoportkörének 3. fordulójában, a Partizán Beográd otthonában. A női kosárlabda NB1-ben a Cegléd meglepetésre 56-50-re legyőzte a címvédő NKA Pécset hazai pályán. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint új terelést építettek ki az M7-es autópályán a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, valamint az M5-ösön Ócsa és az M0-as autó csomópontja között. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben torlódásokra kell számítani.
0: Időjárás.
4: Kezdetben még sok napsütésre, majd délután nyugat felől egyre több helyen záporokra, zivatarokra kell készülni. A Dunántúlon megélénkül, a Kisölföldön időnként megerősödik a szél. Délután 23-29, késő este 12-20 fok várható.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség.
4: A környező országokénál jelentősen alacsonyabb volt a magyar gazdaság növekedése az elmúlt 4 évben.
3: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett közterületek lefedése Szombathelyen. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Szóda.
9: Az irodalmi Nobel-díj bejelentése napján Krasznahorkai László író történelmi sikerének utóéletéről és a stockholmi díjátadó hangulatáról is beszélgetünk stúdió vendégünkkel, Szegő János szerkesztővel. 10. szlovén filmnapok Budapesten, Macbeth felnőtt bábszínházi előadás Pécsett és Ördöngős népzene tanoda a fővárosi Fonóban.
0: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30 a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 6 óra 11 perc van, jó reggelt kívánok a szerkesztő Király István Dániel nevében is. A mikrofonnál 60-i Tóth Erika. Néhány téma a mai felkelőből. Új adatok kerültek nyilvánosságra a meddőségi centrumok állami felvásárlásáról. A titkos kormányhatározatok tartalmáról beszélgetek Rékasi Balázs egészségpolitikai szakértővel 6:30 után. Az Európai Bizottság bemutatta az unió bővítésének új terveit. Változás jöhet az eddigi csatlakozási folyamatokhoz képest, hogy mik az újdonságok, arról Balázs Péter korábbi uniós biztossal beszélgetek 7:45 előtt. Többen támogatják ma egy budapesti olimpia megrendezését, mint a legutóbbi felméréskor. Bizonyos feltételek mellett a magyarok 2/3 látja megvalósíthatónak a rendezvényt. Hann Endre, a Medián ügyvezetője lesz velünk 8:45 előtt. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak, már is kezdünk.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 1895-ben a svéd Alfred Nobel úgy végrendelkezett, hogy tőkéjének kamatait szét kell osztani a kémia, a fizika, az orvostudomány, az irodalom és a béke jeles képviselői között. Az először 1901-ben átadott Nobel-díj a világ legrangosabb tudományos elismerése lett. Tegnap délben 118. alkalommal hirdették ki a kémiai Nobel-díjasokat. Gimes Júlia összeállítása.
10: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry.
11: Tegnap délben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia Kémiai Nobel-díj bizottsága a 96 éves francia Ari Kagannak és a 76 éves japán Kenzo Soai-nak ítélte az idei kémiai Nobel-díjat. Ők a kémiai jobb és balkezességet kutatták. A jelenség a gyógyszergyártás szempontjából is fontos. Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem kémikus professzora beszél.
12: A kiralitás szó az a görög ker, kész szóból ered. Arról a jelenségről van szó, hogy a molekuláris világban is létezik az, hogy két molekula tükörképe egymásnak, de nem pont azonos. Ugye ez a kezeknél is így van, egy bal kéz meg a jobb kéz tükörképe egymásnak, de egy balkezes kesztyűt nem tudunk a jobb kézzel ráhúzni, tehát nem azonosak. A molekulák között is létezik ez a jelenség, ráadásul az élet számára fontos molekulák, az aminosavak, a cukrok, illetve a nukleinsavak mindegyike királis. Ha királis egy molekula, ez azt jelenti, hogy nem azonos a saját tükörképével, akkor mind a két változat elvileg előfordulhat az élővilágban, viszont az élővilágnak megvan az a sajátos tulajdonsága, hogy a két tükörképi pár közül csak az egyik fordul elő. Ennek a jelenségnek az eredete már nagyon régóta foglalkoztatja a tudósokat. Magát ezt a tükörképi változatok jelenségét Louis Pasteur fedezte fel már majdnem 200 éve. Az idei Nobel-díj ennek a jelenségnek a kialakulásához vezető folyamatok kutatása terén elért nagy jelentőségű eredményeket ismerte. Az a tény, hogy jelenleg a természetben az ilyen királis molekulák közül két tükörképi pár közül csak az egyik fordul elő, valamiféle magyarázatra szorul. És akkor Kenzo Soai volt az első, aki olyan reakciókat talál, ahol a végén gyakorlatilag csak az egyik keletkezett a tükörképi párok közül, amit el is neveztek róla, az a szóai reakció, azt 1995-ben írta le. Kagannak a kutatásai korábbiak, de a ő kutatása is ebben a gondolatkörben mozognak.
11: Ezeknek a felfedezéseknek mi a gyakorlati jelentősége, a gyógyszergyártás, vagy a vegyipar, kozmetikai ipar, tehát egyéb területek számára?
12: Először is van egy intellektuális jelentősége, hogy elég jó elképzelést adtak arra, hogy hogyan alakulhatott ki a természetnek ez a mai állapota, ahol a tükörképi molekulák közül csak az egyik fordul elő. A gyakorlati jelentősége pedig az, hogy a gyógyszerek nagy része királis molekula, tehát nem azonos a tükörképi párjával, és a királis molekuláknál azt, hogy pont azt a tükörképi párt állítsák elő, amelyik hatáshoz, az egy sokkal nehezebb probléma, mint magát a molekulát előállítani, anélkül, hogy figyelnénk erre a részletre, hogy a tükörképi pár közül melyiket állítsuk elő.
11: Mennyire általános, hogy megoldották a problémát, hogy a képből és a tükörképből mindig csak az keletkezzen, vagy az keletkezzen döntő mértékben, ami biológiailag hatékony?
12: Ezt a problémát gyakran nehéz megoldani. Tehát sokkal gyakoribb még manapság is az, hogy előállítják mind a kettőt, és aztán később valamilyen módszerrel elválasztják őket. Tehát maga az előállításnál meg legyen már ez a lépés, az többnyire nehezebb probléma, mint a már keletkezett, mind a két tükörképi pár tartalmazó keverékből kiválogatni a egyes tükörképeket.
11: Ön Szohájjal dolgozott is együtt, vagy publikáltak is együtt, nem?
12: Igazából nagyon hasonló témában publikáltunk, több alkalommal találkoztam vele személyesen. Itt Magyarországon egyébként, Magyarországon szerveztek olyan konferenciát, amelyik a Szohái reakció további feltárására folytatott kutatásokat foglaltak össze, és Ken Szoszai a Pannon Egyetem díszdoktora is lett.
11: Milyen embernek ismerte őt meg?
12: Ken Szoszai tudósként nagyon alapos, emberként nagyon-nagyon barátságos. Mindenkihez volt egy jó szava, és nagyon hálás volt a vendéglátásért.
11: Tulajdonképpen mi tartott ilyen sokáig? Hát Kagan 96 éves, Szoai pedig 76.
12: A kémiában jellemzően akkor adnak Nobel-díjat, amikor már kiforrott egy-egy eredmény nemzetközi jelentősége. Ez azért akár évtizedekig is eltarthat. Volt már Kagannál idősebb Nobel-díjas is, amikor a lítium-ion akkumulátorok felfedezését ismertek el, az akkori egyik Nobel-díjas, Gurdjieff, 2 év hiány 100 éves volt.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 19:07 múlt 2 perccel. Megszűnik a hivatásos sportolók kiemelt adókedvezménye. A jövőben rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a művészekre, újságírókra vagy az előadókra. Mindez azt jelenti, hogy jövő évtől az évi 500 millió forintos kiemelt keret helyett a sportolók is csak évi 60 millió forintig adózhatnak kedvezményesen. Erről beszélgetett tegnap a Nap témájában Dénes Ferenc sportközgazdásszal, Tatár Tímea.
13: Mit jelentett ez 26-tal bezárólag ez a bizonyos kedvezményes adózása sportolók körében?
14: Jóval kevesebb adót kellett fizetniük, mondjuk 500 millió forintos kereseti határ, mint egy normál alkalmazottnak, vagy normál menetben adózó állampolgárnak, ami kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy nagyjából ugyanazon a bruttó költség szinten jóval nagyobb nettó fizetést kapjanak a futbolisták, mintha ezt egyébként máshol keresnék meg mondjuk a környező országokban. Ez vonzóvá tette a magyar labdarúgó kínálatot, vagy az alkalmazás kínálatát a labdarúgók körébe, hát nyilvánvalóan azon a szinten, amit mi el tudunk kérni.
13: 60 milliós keretről beszélünk. Mondjuk, ha egy átlagpolgár ECHO-val adózik, és mondjuk 70 millió forintra rúg az éves jövedelme, mennyit kap ő készhez már normál adózás mellett, illetve egy sportoló ugyanígy ECHO-san mennyit vihet haza?
14: 60 millió forint esetén az ECHO-s értékhatár az 5 millió bruttó jelent. Én azt hiszem, hogy ennek nagyjából a 90%-et készhez is kapják a szereplők, és azért ezt belegondolunk, nem túl nagy. Miközben egyébként a normál adózásban azt gondolom, hogy jóval körülbelül a 2/3-ot kapjuk meg kézben, és még akkor a munkáltatónak is kell különféle adókat fizetnie. A bruttó összeget megkapták kézbe a sportolók, mondom 500 millió forint határig.
13: Kik lehettek a legnagyobb nyertesei a hivatásos sportolók sportolók közül a profi labdarúgók?
14: A labdarúgásban vannak nagyobb számban ilyen szereplők, akik akár az 500 milliót is megkereshették. Elsősorban mondjuk a Ferencváros az, ahol kitüntetetten lehetnek ilyen szereplők. De azért vannak olyan meghatározó csapataink, világszínvonalú csapataink a kézilabdában, ahol szintén ez felvethető. Egészen biztos, hogy a Veszprémben és Szegeden vannak ilyen játékosok. De hát a női kézilabdában is van 3-5 olyan csapatunk, ahol azt tudom elképzelni, hogy messze 60 millió forintos határ fölött keres egy-egy sztárjátékos.
13: Magyar Péter most ennek kapcsán úgy is nyilatkozott, hogy az adózásban korábban számos igazságtalan és indokolatlan kivétel halmozódott fel, ezeket pedig a kormány lépésről lépésre rendbe teszi. Azt is kiemelte, hogy bár a sport kiemelten fontos, a méltányosság elve nem sérülhet. Mennyire tud ezzel egyetérteni?
14: Az Orbán kormányok idejében ideológiailag és egyébként emögé intézkedések is társultak. Azt mondta, hogy a sport lehet az a nemzet összetartó, a nemzeti azonosságot kifejező társadalmi szféra, ami összefogja a társadalmat. A futballválogatott sikere az mindenkinek fontos, az olimpiai sikerek mindenkinek fontosak. A gyerekek sportolása és egészsége mindenkinek fontosak, tehát az a típusú közös értékrend, ami egyik országszámban nagyon fontos, az a sport testesíti meg. Beszéltünk a TAO-ról, beszélhetünk az ECHO-ról, a hivatásos sportolóknál, de számos más olyan intézkedése is volt, ami ezt alátámasztotta, ezt segítette, kiemeltem. Én azt látom, hogy a mostani kormányzat számára ez a kiemelt társadalompolitikai szerep tűnik el, és szerintem jogabban, hogy más preferált, másképp osza, vagy más preferenciák mentén osza a közpénz, és azt mondja, hogy egy normál támogatási menetben a korábbi évtizedek támogatási menetéhez kapcsolódóan támogatja a sportot, de nem kiemelten úgy, mint az Orbán kormányokhoz. Szerintem ez a joga van a kormánynak, úgy joga, hogy saját döntése.
13: Milyenek a visszajelzések a sportvilágából? Van felháborodás most emiatt?
14: Nem érzékelem, hát most van persze egy politikai vita, elindulhat az a párbeszéd, hogy ez a kiemelt szerep, ami korábban volt, ez valós, van ez mögött egy társadalmi támogatás, vagy nincs, ha nincs, akkor ez elfogadásra kerül. Hát nyilvánvalóan azok a szereplők, akiket ez komolyan érint, ők azért megpróbálnak tárgyalni a kormányzattal.
13: Vajon a külföldi sportolók számát érinti-e ez az intézkedés?
14: Véletőleg igen, hiszen a külföldi játékosok kapnak alapból többet, vagy tendencia szerűen, ha nem tudják őket megfizetni így, vagy csökkenteni kell a fizetéseket, biztos, hogy lesznek olyan játékosok, akik elmennek.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 7:30 lesz, 8 perc múlva. Sikerült elnököt választani Koszovóban, ahol félő volt, hogy fel kell oszlatni a parlamentet, és az elmúlt 18 hónap 3 választása után egy negyediket is kell tartani. Ez azonban nem következett be, mert éppen csak hogy, de meglett a szükséges számú szavazat Justina Sirokapula megválasztásához. A Hágában működő koszovói szakosított kamarák nevezetű bíróság szeptemberben hozott elsőfokú ítéletében 25 évre ítélte Hasim Tacsit, Koszovó korábbi elnökét, a koszovói felszabadítási hadsereg egykori politikai vezetőjét, és még 3 KLA vezető ügyében hirdetett elmarasztaló ítéletet. A koszovói demokrata párt, a PDK az ítélet után törvénymódosítási javaslatban szűkítette volna a hágai szerv hatáskörét, ahhoz pedig, hogy a bevezető elején említett elnökválasztásban meglegyen az elegendő szavazat, a legerősebb pártnak az önrendelkezésnek engednie kellett. Nem csak politikai erők hatottak a döntésre, a szeptemberi hágai ítélet után tüntetések kezdődtek, amelyek során összecsapások is voltak, többen megsérültek, köztük rendőrök is. Itt van a vonalban dr. Lángné dr. Petruska Szidónia, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok!
2: Justina Sirokapula számára éppen az első komoly feladat az lesz, hogy az elnökválasztással létrejött politikai kompromisszumot valahogyan működőképessé tegye. Ilyen feszült viszonyok között megbirkózik majd vele?
15: Azt hiszem, hogy a belpolitikára a köztársasági elnöknek viszonylag kevés ráhatása van, de természetesen, mint a nemzetet egységesítő szereplő, nyilvánvalóan fontos szerepe van ebben. Az elmúlt időszakban kulminálódott két ügy. Azt hiszem, hogy pozitív hatása mindenképpen abban megnyilvánul, hogy a koszovói felszabadítási hadseregnek az 1990-es évek végén vívott felszabadító háborújának a tisztasága az valahol egy nagyon fontos ügy az egész társadalom számára. Az, hogy a PDK és az önrendelkezés mennyire fog tudni ezután együttműködni, én abban nem vagyok biztos, hogy nagyon nagy változás várható, hiszen itt két alapvetően rivális pártról van szó. Akik most a nagy nyomás alatt hoztak egy olyan döntést, ami tovább lendítette a patthelyzetből a koszovói belpolitikát.
2: Mennyire történelmi jelentőségű ez a szeptemberi hágai ítélet Hasim Tacsi és három másik KLA vezető ügyében?
15: A gyakorlatban nagyon nagy jelentőségű, de azt látni kell, hogy ez a különleges törvényszék, ez egyéni felelősséget vállal, egyéni büntetőjogi felelősséget. Más kérdés, hogy az elítéltek, valamennyien a koszovói felszabadítási hadsereg, az UCK fontos vezetői voltak az 1990-es évek végén, és emiatt valahol ez az ítélet magát ezt a gerilla hadsereget, illetve ezt a felszabadító háborút is így árnyékba helyezheti. De nagyon fontos lenne, hogy az érintettek úgy kommunikáljanak, hogy ez két különböző történet.
2: Mi az oka annak, hogy a koszovói társadalom egy része, ahogy már ön is említette az első mondataiban, a KLA vezetőjének elítélését nem egyszerűen egyéni büntető jogi ügyként, hanem inkább a függetlenségi háború egészének megkérdőjelezéseként éli meg. Halló?
15: Igen, itt igen. Vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos társadalmi ügy volt. Tehát az egész koszovói társadalmat érintette a szerb elnyomás az 1990-es években, és ezek a vezetők, ezek Koszovó hősei. Tehát úgy kell ezt elképzelni, mint a koszovói Kossuth Lajost például. Nem kérdőjelezik meg azt, hogy amit ők tettek, az jogos volt végső soron. A tudatban összemosódik, illetve bizonyos politikai köröknek nyilvánvalóan ez hasznot hoz, hogyha ezt a két dolgot összemossák.
2: Mely
15: politikai hasznot tudnak?
2: Igen, mely politikai köröknek fog hasznot hozni ez?
15: Most ennek, hogy ezek az ítéletek, illetve ez az összemosás a fejlemények tükrében kinek fog hasznot hozni, ez már egy bonyolultabb kérdés, de alapvetően a koszovói háború utáni politikai elitnek egy része az a koszovói felszabadítási hadsereg egykori parancsnokaiból alakult ki. A már említett PDK párt, de például a Ramush Haradinajhoz kötődő koszovói szövetség Koszovó jövőjét párt, tehát a régi politikai elitnek egy része, az közvetlenül az UCK utódpártjai alkotják. Igen.
2: A PDK által javasolt, illetve követelt törvénymódosítás lehet-e valamilyen hatással a korábbi hágai ítéletre, tehát a Hasim Tacsi féle ítéletre?
15: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt hiszem, hogy itt biztos bele fognak menni a jogászok abba, hogy milyen következményei lehet ennek. De maga a koszovói különleges törvényszék nagyon röviden lezárta azt az ügyet, mert azt mondták, hogy velük nem egyeztettek ezzel kapcsolatban, illetve ők továbbra is a meglévő mandátumoknak megfelelően fognak eljárni. Ez a koszovói különleges törvényszék, ez egy hibrid igazságszolgáltatási intézmény, és az a csavar a történetben, hogy ugye ezt a koszovói jog szerint hozták létre, tehát van egy koszovói törvény, ami ennek a létrehozásáról szól, és annak idején a nyugati hatalmak nyomására ment bele abba a koszovói politikai elit, hogy létrehozzák ezt az intézményt. Egyebek mellett éppen Hasim Tacsi, aki a fővádlottja volt ennek a nagy embernek, ő kardoskodott amellett, hogy ezt szavazzák meg, ugyanis ez lehetőséget nyújtott arra, hogy a koszovói felszabadítási hadsereggel szemben felmerült nagyon komoly vádakat egyszer és mindenkorra tisztázni lehessen. Illetőleg ez egyfajta utat nyitott az EU-hoz való közeledésnek 2015-ben.
2: Dr. Lánné, Dr. Petruska Szidóniának köszönöm szépen a magyarázatot, meglátjuk, hogy hogyan boldogulnak a koszovói parlamenti pártok majd a jövőben. Viszont hallásra!
15: Viszont hallásra!
16: Időjárás.
17: Köszöntöm a hallgatókat! Hazánk időjárását egy ciklon előoldali áramlási rendszere alakítja. Így ma nyugat, észak-nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor a keleti ország részben még döntően napos idő várható. A déli órektől nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvárt, Ósz vonal mentén. Nagy területen megélénkül, főképp a Dunántúlon meg is erősödik a déli szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható, míg késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Csunderlik Csaba, Hungaromet.
16: Közlekedés.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a külső sávot a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressi út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Ma reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Varostér felé a Veselényi utca után burkolatjavítása kezdődik, ezért a belső sávot lezárják. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, valamint az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervíz úton lehet közlekedni. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után csatornát javítanak, a forgalom a villamos síneken halad. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Fél hét, a rövid hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Főbb híreink egy-egy mondatban. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Ma online újságként és nyomtatott heti lapként újraindult a Népszabadság. Záporokra, zivatarokra is készülhetünk. Jönnek a részletek, a mikrofonnál Beslin Bettina. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, írta a kontroll.hu a központi nyomozó főügyészségre hivatkozva. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsított meg. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte, a kabinet a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársainak tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az egészségügyi világszervezet ugyanakkor további információkat kért Moszkvától. Az irkuszki pestis kutató 28 éves munkatársa egy hete halt meg, ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély. kiürítették és bezárták Fejér megye Kincsesbányai általános iskolának épületét, mert életveszélyessé vált. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Már több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák az épületben, nyáron a statikai vizsgálat után életveszélyessé nyilvánították azt. Megszüntetése után pontosan 10 évvel ma online újságként és nyomtatott heti lapként újraindult a Népszabadság. A portál az nso.hu címen érhető el. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. Végül az időjárásról. Jelenleg 2 és 16 fokot mérnek az országban. A leghidegebb Nyírtason van, míg Péren a legenyhébb az idő. A fővárosban 9 és 16 fokot mérnek. Ma a déli óráktól már a záporokra, zivatarokra lehet számítani, ugyanakkor 22-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 7 órakor krónikával várjuk Önöket.
16: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 5:30 a mikrofonnál 60-tó Terika. 7 évvel ezelőtt államosították a meddőségi kezeléseket az akkori magánintézmények helyett, ma főként állami intézményekbe járnak azok a házaspárok, amelyek meddőségi gondokkal küzdenek. Tegnap olyan korábbi kormányhatározatok váltak titkosból nyilvánossá, amelyek a meddőségi klinikák államosításának bizonyos részleteit tartalmazzák. Megtudhattuk, hogy a magánintézményeket milliárdokért vette meg az állam piaci áron, és valószínűleg hosszú tárgyalási folyamat végén, mert a 2019 végén bejelentett államosítást már 2018-ban elkezdték tervezni. Mi indokolta akkor ezt a lépést, hogyan befolyásolta azt az egészségügyi ágazatot a felvásárlás? Itt van a vonalban Rékasi Balázs egészségpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok!
2: Önnek mennyire... Igen, parancsoljon.
18: Mondja.
2: Önnek mennyire tűnik reálisnak az intézetekért fizetett ár? Mert hogy felsorolok akkor néhányat, a Káli Intézet Kft. 2,5 milliárd forint, a Káli Rek Kft. 2 milliárd 100 millió, a Pannon Reprodukciós Intézet 1 milliárd forint.
18: Hát én nekem volt lehetőségem beszélni egyszer az egyik ilyen intézet tulajdonosával, és azt mondta, hogy udvariasan azt mondta, hogy van akkor, tehát összegről nem volt szó, csak azt mondta, hogy van az a pénz, és van az a helyzet, amikor az ember nem mond nemet.
2: Akkor ezek szerint megfelelő ár volt neki.
18: És azt, igen, és viszont van olyan intézetvezető, aki tudom azt, hogy ebbe lelkileg, szellemileg és mindenféleképpen tönkre ment ebbe az államosításba, és van olyan intézet, amiért így van, jó árat fizettek, és van olyan intézet, amiért nem fizettek semmit, hanem egyszerűen jogszabályilag betiltották és ellehetetlenítették a működését. Tehát eléggé széles a skála. Itt az egész intézkedésnek a nem csak a jogszerűségét, hanem az etikusságát, a szükségességét, a szakmai szükségességét. Tehát ez egy olyan ágazat, ami azt kell, hogy mondjam, hogy relatíven jól működött egy privát formában. Ugye a 90-es években a magyar egészségügy szakmailag nem volt képes, és nem volt arra megfelelő felkészült, hogy ezt működtesse. Magánvállalkozások jöttek létre, amelyek azt mondták, hogy azért a finanszírozásért, amit az állam nyújt, ők ezt tudják nyújtani. Ez szerintem ebben semmi baj nem volt. A baj az volt, hogy emögött az egész mögött nem állt minőségbiztosítás, nem álltak megfelelő ösztönzők, tehát maguk az intézetek közötti szakmai színvonalat nem ellenőrizte senki, a hatékonyságát szintén nem ellenőrizte senki, és azt se nézték, hogy mi érdekelt. Ezek az intézetek, ugye, ha pure pénzügyileg nézzük, akkor abban voltak érdekeltek, hogy 5 kezelést fizetett az állam. Uh-huh. Ez van olyan ország, ahol nem fizeti mind az 5 kezelést az állam, csak mondjuk 3-at. Legtöbb országban a világon, ahol fizeti az állam, vagy a biztosító ezeket a kezeléseket, kér mellékkopimentet. Uh-huh. Itt ugye Magyarországon nem volt mellé egyéni kopiment kérve, és a magyar rendszernek, hogyha kicsit átmegyünk a szakmai részére, akkor az volt az egyik hibája, vagy most is hibája, hogy nincs mellette kopiment, 5-öt fizet az állam, és a magyar társadalomnál az egyik legöregebb a korfa, amikor a nők ezt az egész szolgáltatásra kapcsolnak és igénybe veszik. Tehát egy nőgyógyász mentorom mondta egyszer, hogy egy nők 2 dologért képesek mindent megtenni az életbe. Az egyik az, hogy legyen gyerekük, a másik az, hogy ne legyen gyerekük.
2: Igen. Azt mondta a Tisza kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, hogy az teljes szektort, illetve ezt az egészségügyi területet felül fogják vizsgálni. Tisztul már a kép, hogy mik a tervek ezekkel a központokkal?
18: Hát én nagyon remélem, hogy sikerül egy olyan ösztönző rendszert és olyan finanszírozást kitalálni az egész mellé, hogy ezek érdekeltek legyenek abba, hogy minél hatékonyabban működjenek egyik oldalt, másrésztről meg egy társadalmi edukációra lenne szükség. Mivel, ahogy mondtam, Magyarországon az egyik legmagasabb a 40 felettiek jelentkezők aránya, akik a mesterséges megtermékenyítésre jelentkeznek, vagy asszisztált reprodukcióra jelentkeznek, miközben azért ez az asszisztált reprodukció, ez nem oldja meg azokat a globálisan, de Magyarországon is jellemző problémákat, mint a gyermekvállalási kedv csökkenése. Tehát nem tudjuk azt elvárni, ilyen asszisztált reprodukcióval nagyságrendileg 100-ból 2-3 gyerek születik, tehát nem tud azért ez olyan mértékben hozzájárulni ahhoz, hogy segítse ennek a problémának a megoldását, hogy mondjuk a 70-es években az éves születésszám az olyan 140 ezer, 150 ezer volt, ehhez képest most körülbelül 70 és 80 ezer között van most a 2020-as években a várható születésszám. Igen. És ahogy mondom, természetes biológiai tényező az, hogy a 30-as éveiben a nőknek a fontgamzó képessége az nagyságrendileg jelentősen jobb, és a 40 éves kor fölött ez a fontgamzó képesség ez jelentősen csökken.
2: Mit tudhatnak ezek a klinikák, ezek a meddőségi centrumok tenni azért, hogy az egyre kitolódó családalapítási terv ne okozzon csalódást később, amikor majd családot szeretnének ezek a fiatal, illetve már kevésbé fiatal nők?
18: Azt elmondhatjuk, hogy Magyarországon, amíg magán formában működtek ezek a klinikák, akkor ezeknek a hatékonysága nem volt olyan rossz. Elmaradt és rosszabb volt a nemzetközi átlagnál, de azért annyira nem rossz. Tehát első az, hogy az adataikat publikálják. Egységes minőségbiztosítási rendszert vezetnek be, tanulnak egymástól, és természetesen arra mennek rá, hogy hogyan tudják ennek a hatékonyságát növelni. Tehát, hogyha azt nézzük egy ilyen fontos mutatót, mint az élveszületés, osztva embriótranszfer szám, ez, amit szakmailag szoktak nézni, ez az EU-ban ez 24-26%, tehát azt kell mondjam, hogy 100 embriótranszferből minden negyedik az sikeres élveszületés történik belőle. Magyarországon ez a 24-20, EU-s 24-26-tal szemben 22-23%-os az arány. Tehát nem állunk annyival rosszabbul. Amerikában, azt kell mondjam, sokkal magasabb, ott 33-41% között van ez a évek óta ez az arány. Tehát Igen.
2: Hogyha az államosított intézmények újra magánintézmények lehetnek, és szabad verseny lesz közöttük, az javítja a teljesítményt?
18: Én azt gondolom, hogy feltehetőleg igen. Igen, hogyha, ahogy mondtam, a felügyeletük, a szakmai felügyeletük az megmarad az állami kézben, és olyan érdekeltségeket, olyan motivációs rendszert találnak ki, olyan finanszírozást, tehát hogy nekik ez megérje, tudják ezt a szolgáltatást egy minimális profittal csinálni, akkor igen. Ma az egészségügynek általánosságban az az egyik fő jellemzője, hogy az egészségügyi szolgáltatások nagy része az mind alulfinanszírozott, tehát nem fedezi a valós költségeket. Na hát így, ha az így maradna, akkor nem lenne. Még igen. Visszatérve a jelenlegi államosításra, az azért kiderült, és szerintem azért ne sikoljunk a felett, hogy én naív orvosként azt hittem sok esetben, hogy az előző kormány pure jó szándékból államosít vagy csinál dolgokat, de egyre több esetben, és itt most nyilvánosságra hozták ezeket a titkos kormányhatározatokat, derül ki, hogy emögött egyéni érdekek és tiszta egyéni, meg politikai megfontolások állnak. Itt is azt kell, hogy mondjam, hogy amikor államosították őket, senki nem nagyon értette a szakmába, hogy miért kellett igen. Államosítani.
2: Sajnálom, önbe kell folytanom a szót, lejárt sajnos az időnk, de ezzel a témával nyilván nagyon sokat fogunk még foglalkozni, amikor ezek az ügyek előre haladnak. Rékasi Balázsnak köszönöm a beszélgetést.
16: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: 3:47 van. A kormánynak szerkezeti reformokat kell végrehajtani a gazdaságban, a bankokat terhelő különadókat pedig ki kell vezetnie. Erről is beszélt az egyik legnagyobb hazai bank vezérigazgatója a Portfólió Budapest Economic Forum 2026 konferencián. Sipos Ildikó összeállítása.
19: Magyarországon az új kormány az elődjénél valamivel kedvezőbb helyzetben kezdte meg a kormányzást. Csak nem 3,5 év stagnálása után ugyanis megindult a növekedés. 2026 első fél évében 1,7%-kal bővült a hazai GDP, a kilábalás azonban egyelőre még féloldalas, fogalmazott a konferencián Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója.
20: Továbbra is gyakorlatilag a fogyasztás az egyetlen motor. A beruházások 4 év stagnálás követ idén tovább zsugorodnak, és elmondható, hogy egyenlőre az export növekedés is nagyon gyenge. Ha a feldolgozóipari termelést nézzük, akkor több évnyi lejtmenet után talán a hazai ipar mutat életjeleket. Ez azonban gyakorlatilag csak a debreceni BMW gyárnak köszönhető, és egyébként az ott gyártott iX3-as modellnek a globális keresletének köszönhető. És a számítás technikai és elektronikai eszköz ágazatban is csupán egy nagy szereplő kiemelkedésének köszönhető. Tehát elmondható az, hogy a gazdasági ágazatok széles körében azért még nem indult be a növekedés, és miért is indult volna be, hiszen a strukturális problémák, amelyekkel a magyar ipar szembesül, azok továbbra sem megoldottak. Továbbra sem megoldottak a magas energia árak okozta nehézségek, továbbra sem megoldott a kínai túlkínálatból fakadó problémák, és annak ellenére, hogy itthon is nagyon sok kínai beruházás valósult meg, ezeknek a hazai termelési láncokba való kapcsolódás nem hozta azt az eredményt talán, mint amennyit vártunk volna.
19: Csányi Péter azt mondta, a hazai gazdaságnak vannak szerkezeti problémái. Ez jól látszik abban, hogy a cégek várakozásai elmaradnak a lakossági optimizmustól.
20: A lakossági bizalom az helyreállt, ugye a fogyasztás nyilván jó indikátora, amiben jelentős növekedés volt az elmúlt években, ez bizalomra ad okot. Azonban a vállalati szektor láthatóan ennél sokkal óvatosabb. A vállalatok a strukturális kérdésekre adott válaszokat várják a piac torzító intézkedések kivezetését, és egy konkrét menetrendet látni arra, hogy a gazdaságpolitika hogyan akarja újraindítani az elmúlt években elakadt felzárkózást.
19: Csányi Péter szerint eszközként kell tekinteni arra, hogy Magyarország célul tűzte ki az euró bevezetését. Erre szükség van ahhoz, hogy sikeres legyen az ország hosszú távú felzárkózása. Kifejtette, az euró azonban önmagában nem fogja megoldani a szerkezeti problémákat.
20: Rendkívül fontos, hogy ne csak politikai célként tekintsünk az eurozóna csatlakozásra, hanem tényleg az ország hosszú távú gazdasági felzárkózásához szükséges eszközként tekintsünk rá. Egy eurozóna csatlakozás nem fogja megoldani ezeket az általam említett strukturális problémákat, amiket a magyar gazdasággal szemben fennáll. Ugyanakkor tudja segíteni azt a fegyelmet, hogy ezeket a strukturális problémákat megoldjuk. Ugye egy jól végrehajtott szerkezeti reform csökkenteni a jövőbeni fix árfolyam rendszerből fakadó hátrányokat, és egyébként hozzájárulhatna ahhoz is, hogy sikeres kiigazítás legyen, egyfajta pozitív spirált tudna elindítani.
19: Az OTP vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a hazai pénzintézetek versenyképességét több extra adó is rontja. Ezek kiemelkedőek a többi európai országhoz és más iparágakhoz képest. Ezért itt lenne az ideje annak, hogy a kormány csökkentse a bankszektor adóterheit.
16: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 7 óra lesz 10 perc múlva. Az elmúlt hetekben több ismert közéleti és politikai szereplőt vettek őrizetbe, ismertségük és az ellenük felhozott vádak miatt. Ezeket az embereket sokszor folyamatosan tévékamerák kísérték. A sajtó percről percre beszámolt arról, mi történik velük. Hankó Balázs, Sesták Miklós és Varga Bajusz Veronika esetében kamerák előtt vitték őket a bíróságra Bilincsben vezetőszáron. Az egyik kérdés, hogy mit üzen ez a mozzanat az embereknek, a másik, hogy jogilag helyén való-e a Bilincs és a vezetőszár használata. Hogyan lehet úgy végigvinni a most nagyon aktuálisan a közéletben szereplő elszámoltatást, hogy közben éppen a jogállamiság, amivel az elszámoltatást indokolják, ne sérüljön. Itt van a stúdióban Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. Jó reggelt kívánok! A minap közzétett helsinki állásfoglalás szerint önmagában az, hogyha valakivel szemben bűncselekmény megalapozott gyanúja áll fenn, nem teszi automatikusan jogszerűvé a letartóztatást. Miket kell figyelembe venni akkor?
5: Ugye úgy rendelkezik a magyar büntetőeljárási törvény, és egyébként a nemzetközi sztenderdek is azt mondják, hogy ugye az, hogy van alapos gyanú, az egy dolog, de ugye olyan emberekről van szó, akik

0: ezeket megvizsgálják a hatóságok, és hogyha fennállnak a felelősségre vonás feltételei, akkor ez megtörténjen. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy hát olyan esetekben kerüljön csak sor letartóztatásra, amikor ez indokolt. Ezt hangsúlyozom, hogy nem ismerjük ezeket az ügyeket olyan részletességig, hogy azt meg tudjuk ítélni, hogy egy adott ügyben szükség volt, vagy nem volt szükség letartóztatásra, de vannak a magyar jogtörténetben hasonló szituációkban olyan letartóztatások, például ugye Hagyó Miklósére emlékeztet a közleményünk, amikor aztán utóbb Strasburgi Bíróság azt mondta, hogy ez nem volt megalapozott. Függetlenül attól egyébként, hogy a gyanú fennállt.
1: Akkor úgy gondolják a Helsinki Bizottságnál, hogy ezeket a szempontokat nagyon is, vagy sokkal erősebben figyelembe kellene venni most, amikor ilyen felfokozott várakozás van a társadalom részéről?
0: Hogy is mondjam, mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a felelősségre vonás megtörténjen, hogy ezeket az ügyeket kivizsgálják, és hogyha vannak felelősök, őket megbüntessék. Nem mindegy, hogy hogy csináljuk. Tehát amikor ugye jogállamot akarunk helyreállítani, akkor nagyon fontos. És ugye tehát a büntetőeljárás az... ugye a letartóztatás az tulajdonképpen egyenértékű a tényleges hatását tekintve a magyar jogrendszerben ismert legsúlyosabb büntetéssel, a szabadságvesztéssel. Sőt, bizonyos tekintetben egyébként nehezebb viselni, mert az ember nem tudja, hogy meddig tart a letartóztatottakat, ugyanúgy 23 órán keresztül bent tartják az árkájukban, mint a fegyházasokat, tehát a legsúlyosabb cselekmények miatt elítélteket. Egyszerűen annyit mondunk, hogy nagyon-nagyon lényeges, nagyon oda kell figyelni. És ugye van a másik eleme ennek, hogy amikor a letartóztatásról dönt a bíróság, akkor ezeket az embereket hogyan viszik oda, hogyan állítják a hatóságok elé. És míg a letartóztatás esetében ugye az ügy ismerete nélkül, meg a körülmények ismerete nélkül nehéz megmondani kívülről, hogy indokolt vagy nem, addig ugye a bilincselés és a vezetőszer használata tekintetében azért szerintem könnyebb állást foglalni. Ugye itt is van egy jogszabályi háttér, amelyik azt mondja, hogy bilincset akkor lehet használni, ha fennáll a szökés veszélye, a támadás veszélye, önkárosítás veszélye, vagy ellenszegülést kell megtörni. És hát azért azt gondolom, hogy amikor egy ilyen gazdasági bűncselekmény feltételezett elkövetőjét vagy gyanúsítottját állítják a bíróság elé, akkor azért lehet arról valamit gondolni, hogy vajon szükséges. Tehát van-e arra esély, most beszéljünk magyarul, hogy Hankó Balázs kitépi magát a kommandósok kezéből, és elfut, vagy esetleg támadást intéz valami ott jelenlévő személyen. Nem egy új probléma, tehát ugye 2010-ben például ugye Geréb Ágnes nőgyógyász ellen indult egy büntetőeljárás, egy ilyen tragikus fordulatot vett otthonszülés miatt, és hát akkor az ombudsman is megállapította meg, hát nyilván a közvéleményben is megütközést keltett, hogy egy alig 50 kilós nőt miért visznek vasban a bíróság elé. Tehát ez egy rossz gyakorlat, ahol azt figyelembe kell venni pont, amit ön is mondott, hogy hát itt lehet tudni előre, hogy rengeteg kamera lesz, rengeteg fénykép lesz. A bilincselés, a vezetőszer az súlyosan sérti, vagy hogy is mondjam, csorbítja valakinek a méltóságát. Erre akkor van lehetőség, akkor ad a törvény lehetőséget, hogyha vannak nyomós okok, hogy miért kell megtenni.
1: Kinek kell döntenie arról, hogy bilincs és vezetőszer kell-e?
0: Ez attól függ, én úgy tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, hogy a rendőrség esetén van egy utasítás, egy ilyen általános norma erre nézve.
1: Hogy akkor ezek szerint ez lehet a norma, hogy kell a bilincs és a vezetőszer, és ettől lehet eltérni bizonyos esetekben?
0: Én azt tudom, hogy tehát a büntetés végrehajtás esetében, ugye tehát két helyről lehet, ugye rendőrségről lehet, és a BV intézetből lehet kísérni bíróságra, vagy más hatóság elé. És ilyenkor, tehát például a büntetés végrehajtás esetében ott az állomány megfelelő személye dönt arról, hogy van-e szükség a bilincsre, vagy nem. Feltételezem, hogy a rendőrségnél is ugyanez a helyzet. Ugyanakkor van egy gyakorlat, amelyik, hát mondom, hosszú évek óta az, hogy inkább minden

0: két bilincsben viszünk, függetlenül attól, hogy milyen cselekmény miatt, és függetlenül attól, hogy mik a személyi körülményei az adott személynek.
1: Elvárható-e, hogy beszéltünk már róla, nagyon erős társadalmi elvárás az elszámoltatásra, a szembeálljon a jogállami követelményekkel? Tehát, hogy az embereket rá lehet-e venni arra, hogy úgy lássák, hogy bár jó látni azt, akit ők azt gondolják, hogy bűncselekményt követette vezetőszáron bilincsben, mégiscsak inkább amellé álljanak, hogy jogállamisági eszközökkel nem elítélt, a meggyanúsított ember jogait is tekintetbe véve járjanak el.
0: Hát ilyenkor mindig azt, szerintem csak azt lehet mondani, hogy gondolják azt, hogy olyas valaki van ott, aki a számukra kedves vagy szimpatikus. Tehát ilyen esetben az, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk egy olyan kormány lenne, éppen, vagy olyan politikai erő lenne kormányon, amelyik számukra nem kedves, és egy számukra kedves politikai szereplőt, vagy egyébként nem tudom, közéleti szereplőt, vagy akár a saját személyes körükbe tartozó szemét vinnének így. Tehát ez az alap, hogy ugye bánjunk úgy másokkal, mint ahogy szeretnénk, ha velünk bánnának.
1: A közhangulat éppen nem erre felé mutat.
0: A közhangulat nagyon ritkán mutat erre, de azt gondolom, hogy ez egy elég jó mérce arra, hogy átgondoljuk, hogy kell-e mondjuk egy adott helyzetben egy ilyen bilincsvezetőszár, vagy nem. Hogyha valaki olyas valaki lenne, akit kedvelünk, akkor is így akarnánk elátni.
1: Kádár András Kristófnak, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökének köszönöm szépen, meglátjuk majd a folytatásban, változik-e ez.
0: Köszönöm szépen.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 7 óra van, kezdődik a krónika.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian és a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
9: Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség.
8: A pénzügyminiszter szerint folytatni kell a túlárazott állami szerződések felülvizsgálatát.
9: Délután egyre több helyen kell záporokra, zivatarokra számítani.
8: Most pedig következnek a részletek. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. A miniszterelnök a témát nem nevezte meg, de közölte, előreegyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrót bűncselekményt nem ismerte el, minden további fejleményről pedig később tájékoztat.
9: A parlament múlt hétfőn függesztette fel a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. 2 éve egy budapesti klubban elvette az őt videózó férfi telefonját, majd azt a Dunába ejtette.
8: A kormány a következő hetekben felléphet olyan korábbi közbeszerzésekben érintett építőipari cégekkel szemben, amelyeknél súlyos szabálytalanságra utaló gyanú vetődött fel. Erről Vitézi Dávid beszélt a 24.hu Della című podcastjában. A közlekedési és beruházási miniszter ugyanakkor közölte. Az állam nem tűzheti ki célul, hogy kiszorítsa a piacról Mészáros Lőrinc vagy Szíj László vállalatait.
10: Én azt gondolom, hogy egy állam ilyen célt nem tud deklarálni, azt tudja deklarálni, hogy aki szabálytalanságot követett el, aki nem tartotta be a közbeszerzési szabályokat, ott föllép és ott érvényesíti akár azokat a jogkövetkezményeket is, amik akár a jövőbeni közbeszerzésekből való kizárást jelentik.
9: A Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT már tárgyal a kormánnyal az autópálya koncesszió felbontásáról. 35 év alatt 23 ezer milliárd forint járt volna a cégnek. A túlárazások miatt már feljelentést tett a kormány.
8: A pénzügyminiszter szerint is folytatni kell a túlárazott piactorzító állami szerződések felülvizsgálatát, és egyenlő versenyfeltételek mellett újra kell gondolni a vállalatok támogatását. Kármán András erről a Portfólió Budapest Economic Forum 2026 címmel megrendezett konferenciáján beszélt.
11: A megörökölt struktúráknak, piactorzító gazdasági struktúráknak a lebontása, a túlárazott állami szerződéseknek a felülvizsgálata adott esetben felmondása, koncessziós szerződéseknek az újranyitása, vállalati támogatás politikának újragondolása és a korábbi döntési mechanizmusokkal való alapvető szakítás nem csak egy társadalmi igazságossági kérdés, nem csak egy költségvetési megtakarítási kérdés, hanem alapvetően a kiinduló pontja kell, hogy legyen egy versenyképesebb piacgazdaság felépítésének.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után 2 önkormányzati épületben folytatja a tanévet.
9: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. A tárcavezető hozzátette, a Kincsesbányai iskola esete jól mutatja, milyen súlyos örökséget kell rendbe tenni az oktatásban.
8: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett közterületek lefedése Szombathelyen.
9: Elsőként az Olladi Plató utcáin és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bituminnes fedése több mint 500 millió forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az aszbesztszennyezésben érintett települések megsegítésére. Az önkormányzatok a költségek 70%-át igényelhetik vissza.
8: További tájékoztatást kért az Egészségügyi Világszervezet Moszkvától az ismeretlen eredetű tüdőgyulladással kapcsolatban.
9: A WHO azután fordult az orosz hatóságokhoz, hogy ellentmondásos nyilatkozatok jelentek meg egy feltételezhetően tüdőpestisben meghalt Irkuszki laboratóriumi dolgozó ügyében. A kórházat, ahol a 28 éves nőt kezelték, karantén alá helyezték. A független orosz sajtó tudósítása szerint az elhunyt otthonának környékét többször is fertőtlenítették a hatóságok. Rusvai Miklós vírus szakértő a Krónikának elmondta, a tüdőpestés emberről emberre is terjedhet. Antibiotikummal kezelhető, de ha ez nem történik meg 3 napon belül, akkor végzetes is lehet.
12: Az ilyen esetekben mindig felmerül annak a gyanúja, hogy esetleg hadi technikai kutatások során történnek az ilyen balesetek. Felmerült ez annak idején a COVID indulásánál is. Az Urálon túli szibériai részen számos ilyen laboratórium dolgozik. Ez a pestis kutató laboratórium, ahol ez a fertőződés történt, ez is végezhet ilyen kutatásokat, erről természetesen nem tudunk.
9: Az egészségügyi világszervezet szerint a veszély Oroszországra nézve is alacsony, Európára pedig rendkívül alacsony.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Itthon benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek.
9: Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is.
8: Pontosan 10 évvel a megszüntetése után ma online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság.
9: A portál az nso.hu címen érhető majd el, amint egy 60 oldalos nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A Népszabadság főszerkesztője Tóth Ákos belpolitikai, közéleti, gazdasági és tényfeltáró tartalmakat ígért. A médiacsoport része lesz a Népszava is.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
13: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. 5. helyen végzett Kriza Anna a bakui judó világbajnokságon. A Honvéd 23 éves sportolója pályafutása első felnőtt VB-n többek között a világranglista 6. horvát Iva Oberant és az olimpiai arany, ezüst és bronzérmes 6-szoros világbajnok francia Clarisse Agbenyenut is legyőzte. Az elődöntőben viszont kikapott Ipponnal izraeli ellenfelétől. Kriza Anna a bronzéremért a kétszeres Európa-bajnok cseh Renata Zahova ellen lépett tatamira, ahol aranyponttal vereséget szenvedett, így 5. lett. Magabiztos 16 gólos győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája főtábláját a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az zöldfehérek hazai medencében 23-7-re győzték le a Steaua Bukarest együttesét. 11 góllal 37-26-ra nyert a Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája első csoportkörének 3. fordulójában, a Partizán Beográd otthonában. A női kosárlabda NB1-ben a Cegléd meglepetésre 56-50-re legyőzte a címvédő NKA Pécset hazai pályán. Köszönöm figyelmüket!
2: Közlekedés.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint új terelést építettek ki az M7-es autópályán a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, valamint az M5-ösön Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre térségétől, a 31-es főúton Mende határától, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében.
2: Időjárás.
9: Jelenleg 2 és 16 fokot mérnek az országban. Kezdetben még sok napsütéssel, majd délután nyugat felől egyre több helyen záporokra, zivatarokra kell készülni. A Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 23-29, késő este 12-20 fok várható.
8: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség.
9: Életveszélyessé vált, ezért lezártak egy Fejér megyei iskolát.
8: Tájékoztatást kér a WHO Moszkvától a tüdőpestises halálügyében. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél 8-kor, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
7: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
14: Horgolnak és beszélgetnek, közben pedig barátságokat kötnek. Sorról sorra néven nyitotta meg közösségi terét Huzella Júlia színésznő és készségfejlesztő drámatanár. Vajon miért? Már nem álmodom velük. Hamarosan búcsúzik az Exit Generáció előadása, ami állami gondozott fiatalok vallomásaiból jött létre. És még egy téma, 9 évnyi hallgatás után új albummal jelentkezik a YouTube. Várja Önöket a műsorvezető, Orosz Csilla.
2: Netzes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 7 óra 11 perc, jó reggelt kívánok, 62 Erika vagyok. A most következő órában lesz szó az Európai Unió további bővítésének tervezett új szabályairól és feltételeiről, arról, hogy éppen hol lehet az a 31 milliárd forint, amelyet uniós forrásból kisebb helyi beruházásokra költhetnek a vidékiek, és arról is, hogy ma folytatódik az egyeztetés a kormány és a szociális ágazat dolgozóit képviselő szervezetek között az ígért béremelésről. Maradjanak velünk ebben az órában is.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: Bemutatta új bővítési terveit az Európai Bizottság. Martakos bővítésért felelős biztos elmondta, hogy a bővítés továbbra is napirenden van. Ez nem csak gazdasági, hanem geopolitikai kérdés is. Marad az érdem alapú csatlakozás, de új elemként megjelenik, hogy az uniónak magának is fel kell készülnie a bővítésre. Ez több területen változást hozna az uniós munkában, hiszen a tagállamok nagy száma már másféle munkamódszereket indokolna. Kérdés, hogy hogyan kellene megváltoztatni a működést, hogyan lehetne megfelelni a nagyobb unió által támasztott kihívásoknak, hogyan lehet gördülékenyebb a munka, de továbbra is szigorú a követelményrendszer. Itt van a vonalban Balázs Péter, a CEU professzor, a korábbi uniós biztos. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok!
1: Mi az a pont, ahol az EU már nem tud egyszerűen több tagállamot felvenni, csak akkor, hogyha saját magát is átalakítja? Ez a 27 már annyi, vagy majd 30-35 körül kell így gondolkodni?
15: Hát minden méretre meg lehet találni a megfelelő működési mechanizmust. Talán a döntéshozatal az a legkényesebb pont, ahol ilyen nagy számban már nagyon nehézkes az egyhangúság megkövetelése, mert mindig akad egy-két olyan tagállam, amelyik valamiért blokkol, úgyhogy az unió erőteljesen mozdul, tovább mozdul a minősített többségi döntések irányába, olyannyira, hogy éppen ebben a dokumentumban, amit a bővítési biztos most nyilvánosságra hozott, például az is szerepel, hogy a felvételi folyamatban az egyes témák, tárgykörök, fejezetek megnyitásához sem kellene már a jövőben egyhangúság. Ugye a magyar kormány éppen Ukrajnával kapcsolatban élt ezzel a lehetőséggel, hogy összekötötte néhány fejezet csokor megnyitását a magyar kisebbség ügyével. Tehát, hogy ne legyenek ilyen blokkoló lehetőségek, és általában vagy minősített többséggel döntsenek, vagy nyissanak nagyobb teret az úgynevezett megerősített együttműködésnek, ami azt jelenti, hogyha nem akarja mindenki egyhangúan, akkor engedjék, hogy akik akarják, azok egy ilyen szűkebb csoportot képezve hadd haladjanak előre.
1: Ez nyilván gyorsítaná a döntéshozatalt is az Európai Unióban, de egyhangúan kellene arról szavazni, hogy legyen minősített többségi szavazás?
15: Hát pontosan ez az átmenet. Van egy ilyen átmeneti klauzula, amit még annak idején a lisszaboni szerződésbe, illetve hát a tervezett alkotmányba fogalmaztunk bele, magam is jelen voltam ezeknél a vitáknál, úgyhogy ez az ellentmondásnak tűnik, hogy az egyhangúság feloldásához is egyhangúság kell, de ez a szervezeti demokrácia része, tehát ha közösen el tudjuk dönteni, hogy ezentúl nem követeljük meg az egyhangúságot bizonyos területeken, akkor ez könnyebben fog működni. De hát vannak egyéb elemek is, például az egyik az, hogy amikor egy új tagállam belép, akkor egy darabig hát próbaidőt vezetne be az Unió, és most Martakos éppen 15 évet javasolt erre a célra.
1: Ami azt jelenti, hogy nem teljes jogú tag egyből a felvétel után az az ország, hanem csak 6-15 évig bizonyítja, hogy megtartja a jogállamisági kritériumokat például?
15: teljes jogú tag lenne, tehát mindenben részt venne, semmiből nem maradna ki, de hogyha nem tart be bizonyos szabályokat, akkor gyorsabban és könnyebben lenne szankcionálható. Ugye éppen az előző magyar kormány, meg az előző lengyel kormány próbálgatta az unió tűrőképességét és türelmét, és nincs igazán hatékony fegyver ellene, mert vannak ezek az egyszerű, de elég bürokratikus kötelezettségszegési eljárások, igen, ugye, ami elég lassan megy, és akkor van a másik, amit atombombának szoktak befejezni, ez a 7. cikk szerinti eljárás, annak pedig soha nincs vége, mert olyan kemény föltételekhez van kötve. Tehát tulajdonképpen az várható, részleteket még nem ismerjük, de az várható, hogy lenne egy átmeneti periódus, számomra 15 év kicsit soknak tűnik, talán 8-10 év is elég lenne, mondjuk két választási periódus, uh-huh, hogy megbizonyosodjék az unió arról, hogy tényleg komolyan gondolja ez az új tagállam, és ha történik is közben ott egy kormányváltás, akkor is halad tovább azon az úton, amit elvállalt.
1: Ezt az új rendszert, illetve a célokat, hogy változtassanak, egy egyeztetés után jelentették be? Milyen támogatottsága van az uniós országok részéről?
15: Hát ez az Európai Bizottság, tehát ugye a szakértői, igen, pillérnek az anyaga, az Európai Bizottság elfogadta, tehát a biztosok mind egyetértettek ezzel, és ilyenkor következik ugye a másik két nagy pillér, az Európai Parlament majd részletekben politikai szempontból, pártcsaládok szempontjaiból megvitatja, és hát a legfőbb hatalom az mindig a tagállamoknál van, tehát a tanácsban, ahol a tagállamok ülnek körbe, előbb-utóbb ilyen rendelkezések oda kerülnek, és éppen ott fog fölmerülni például az, hogy egyhangúság kell ahhoz, hogy valahol ne legyen a jövőben egyhangúság.
1: Sokan állnak az Európai Unió előszobájában, ők mit szólnának ezekhez a változásokhoz?
15: Hát ebben a fázisban általában el szokták fogadni, mert aki ott várakozik, az nagyon szeretne bekerülni. Most egy ilyen listát is kaptunk, hogy kik állnak közelebb a belépéshez. Ugye van a Nyugat-Balkán, ez a zárvány, a maradék volt jugoszláv államok plusz Albánia. Hát ebből éppen Albánia és Montenegró az éltanulók, őket emelte ki a biztos, hogy ő neki közeli perspektívájuk lenne, és a másik oldalról földrajzilag Ukrajna és Moldova. Ugye Ukrajna különleges helyzetét ismerjük, hogy háborúban van ugyan, de politikai biztatásként megnyitották ezt a perspektívát előtte. Nem könnyű, soha nem könnyű az EU-val tárgyalni, de hogyha közben még drónok és rakéták is röpködnek, akkor még nehezebb. Viszont kell ez a bátorítás a harcban álló Ukrajnának, úgyhogy haladnak szépen ezen az úton is. Ott viszont fölmerül egyrészt az ország nagy mérete.
1: Igen.
15: Tehát mindenképpen bekerülne a nagyok, most öt nagy van, ugye a német, francia, olasz, spanyol, lengyel, ez az öt nagy ország. Hát Ukrajna ebbe a körbe kerülne be, és ott egy picit módosítana az erőviszonyokat. A másik pedig egy ismert téma, ami Magyarországot is érinti, az ukrán mezőgazdaság kezelése. Igen. Tehát itt most elhangzott az, hogy óvatosabban bánnának, hogy ne kerüljön túl sok támogatás oda, ez ne borítsa a költségvetést, és bizonyos kényes termékeknél az import, a uniós piacra kerülésnek is ilyen óvatossági korlátokat állítanának.
1: Az Európai Bizottság és az Európai Unió is úgy tűnik, hogy egy kis változtatásra készül, de ön is javasolna változtatásokat, nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy jobb lenne, hogyha az Unió egy jól működő részvénytársaság mintájára működne. Mit jelent ez?
15: Hát az egyik az éppen a szervezet, hogy a tagállamok borzasztó féltékenyen figyelnek minden lépést, és nem úgy működnek most, mint egy részvénytársaság, hanem állandó plenáris ülés, állandó közgyűlést tartanak. Tehát mindig, minden lépésnél ott az összes tagállam, 27, hát hogyha ez mondjuk 30 lesz, vagy annál több, akkor ez még inkább egy ilyen tömeges gyűlés. Egy részvénytársaságban ilyenkor egy igazgató tanácsra bízzák a dolgokat, tehát nagyobb bizalommal kellene fölhatalmazni az Európai Bizottságot, mint végrehajtó testületet, és időnként megtartani azt a közülést, amely a fontos döntéseket meghozza, fölhatalmazza a végrehajtókat, és nem ül állandóan ott. Így az európai belső munkákban szoktuk néha a tagállamokat anyósoknak nevezni, hogy állandóan ott vannak és mindenbe bele akarnak szólni. Nos, tehát gördülékenyebbé kellene tenni. Néhány héttel ezelőtt, röviddel ezelőtt tartott egy beszédet Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke. Ugye ez a szokásos éves beszéde a parlament előtt az unió helyzetéről, és az egyik legelső üzenete az volt, hogy sokkal gyorsabban kell cselekednünk, mert olyan a világ, olyanok a kihívások, ugye egyrészt a háborús fenyegetések, másrészt az éghajlati változások, erdőtüzek, áradások, stb. Tehát nem lehet. Ugye van egy ilyen lassan hömpölygő demokratikus döntési folyamat, ezt föl kell gyorsítani.
1: Van-e erre hajlandóság a tagállamokban?
15: Hát olyan mértékben van, amilyen mértékben figyelem jut a nemzetközi oldalra. Ugye, ha valakit nagyon lefoglal a belpolitika, akkor erre kevesebb ideje jut. Most éppen Németországban, ugye szélső jobb nagyon erősen tör előre néhány keleti kis tartományban, AfD nevű párt, ugye Sachsen-Anhaltban, Mecklenburg Előpomerániában, vagy a szélső bal Berlinben, ugye a balpárt nyerte. Igen. A választás, és egy török származású balpárti hölgy lesz a főpolgármester valószínűleg. Tehát nagyon el van foglalva Németország a belpolitikával, és jövőre Franciaországban lesz elnökválasztás, de most e percben diákzavargások vannak. Nagyon súlyos belpolitikai problémák. Igen. Tehát ha ilyenek vannak napirenden, akkor nem a külpolitikával, vagy az uniós együttműködéssel foglalkoznak, az egy bizonyos szélcsendre van szükség, hogy elővegyenek ilyen nagyobb stratégiai problémákat. Hát ilyen legutoljára talán 2000 táján volt, ugye, amikor még az angolok is bent voltak, és akkor elhatározták a tagállamok, hogy készítsünk egy uniós alkotmányt, ám azt később a franciák és a hollandok leszavazták, úgyhogy jó a kérdés, mert nagyon ritkán adódik olyan konstelláció, hogy tényleg mindenki erre tudna koncentrálni.
1: Kivárjuk, hogy lehet-e majd erre koncentrálni a közeljövőben, reméljük is, hiszen ez a konfliktusok elmúlását jelentené. Balázs Péter korábbi uniós biztosnak köszönöm szépen a beszélgetést.
15: Örömmel, viszont hallásra.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: 7:30 lesz 6 perc múlva. Több modellváltáson átesett hazai felsőoktatási intézmény keresetét is elutasította az Európai Unió törvényszéke az uniós finanszírozási korlátozások ügyében. A luxemburgi testület szerint az Európai Unió tanácsa jogszerűen hozta meg a pénzügyi védelmi intézkedést, és az így nem sérti az akadémiai szabadságot. Igaz, a döntés egy korábbi állapot miatt született, hiszen ma már újra lehet Erasmusra jelentkezni a magyar egyetemistáknak. Összefoglaló Cinek Eleventétől.
16: Az Európai Bizottság 3 éve jelezte, felfüggeszti az alapítványi fenntartású egyetemeknél az Erasmus programot és a kutatókat finanszírozó Horizon Europa programot. Kifogásolták, hogy az intézményeknek juttatott uniós támogatásokról politikusok döntenek. Az Európai Bizottsággal folytatott vita azóta sem zárult le. Idén szeptemberben az Európai Unió törvényszéke 6 magyar egyetem, köztük a Debreceni Egyetem keresetét is elutasította, és jogszerűnek találta az uniós költségvetési korlátozást. Közben a Magyar Rektori Konferencia nemrég arról számolt be, hogy megnyílt azóta magyar egyetemek teljes körű visszatérése előtt az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokba. A kormány pedig azt közölte, hogy a 26-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét részt vehetnek az Erasmus programban.
17: Ugye ez egy nagyon érdekes jogi helyzet, hiszen éppen előtte egy héttel született az a javaslat az Európai Bizottság részéről, hogy az a 2022. decemberi tanácsi határozat, ami a operatív programokra vonatkozó, tehát a kohéziós alapra vonatkozó felfüggesztés mellett kizárta a modellváltó egyetemeket az uniós programokból, arra tett a bizottság javaslatot, hogy ugye ezt visszavonja.
16: Erősítette meg a felkelő kérdésére Petri Bernadett uniós szakértő, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezető igazgató.
17: Éppen ebből adódóan ez ugye egy nagyon érdekes helyzet, hiszen annak ellenére várhatóan októberben feloldásra kerül a korlátozás a modellváltó egyetemekkel szemben az uniós programok kapcsán, hogy a törvényszék úgy döntött, hogy elutasítja ezt a keresetet. Egyébként ez egy nagyon érdekes ügy, hiszen több jogcímen támadta a hat egyetem ezt a ominózós 2022-es döntést, és gyakorlatilag az összessel kapcsolatosan elmondta a törvényszék, hogy ezek nem voltak megalapozottak.
16: Petri Bernadett elmondta, a modellváltó egyetemek korlátozása nem csupán az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokat érintette, hanem az Európai Unió közvetlen forrásainak mind az 53 programját, amelyekből az intézmények nem köthettek támogatási szerződéseket. A szakember úgy látja, a visszatérés ezért jelentős lehetőség az egyetemek számára. A következő egy évben újraépíthetik korábbi nemzetközi partnerségeiket és konzorciumi kapcsolataikat, valamint felkészülhetnek a 2028 utáni időszakra, amikor várhatóan még nagyobb szerepet kapnak majd ezek az uniós programok, tette hozzá.
17: Remélhetőleg kiküszöbölésre kerül az a húzó hatás is, hogy hát sajnos itt egyébként nem csak a modellváltó egyetemek szenvedték ezt el, mert nagy volt a tudatlanság az ügyben, és más magyar intézményeket is több esetben azért hagytak ki konzorciumból, mert tartottak tőle, hogy esetleg a korlátozás vonatkozik rájuk. Tehát, hogyha megtörténik a tanácsban az a döntés az októberi tanácsülésen, hogy hozzáférhetnek a forrásokhoz, akkor ők onnantól kezdve hozzá fognak férni a forrásokhoz, függetlenül attól, hogy a törvényszék ezt a megállapítást tette.
16: A Magyar Fejlesztési Iroda ügyvezető igazgatója kiemelte továbbá, a hat érintett egyetem több ponton is vitatta az uniós döntés jogalapját, illetve azt, hogy történt-e szabálytalanság az uniós források felhasználásával kapcsolatban. Úgy látja, az egyetemek számára talán az lehetett volna a legerősebb érv, hogy a közvetlen uniós források elkülönítésére csak korlátozott ráhatásuk van, hiszen a pályázatokat Brüsszelben bírálják el, független szakértők értékelik, és a támogatások felhasználását is szigorú uniós szabályok kötik, tért ki rá Petri Bernadett. Időközben pedig az Óbudai Egyetem munkatársa Álmon Adrián eljuttatta hozzám intézményük álláspontját a témában, miszerint tudomásul veszik és tiszteletben tartják az Európai Unió törvényszékének döntését, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a jogi eljárást hallgatói, oktatói és kutatói érdekeik védelmében indították. Az Óbudai Egyetem közlése szerint továbbra is azon dolgoznak, hogy közösségük minél több európai és nemzetközi oktatási, kutatási és innovációs lehetőséghez férjen hozzá.
2: Közlekedés.
18: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budai alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól az Országházig, illetve az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a Váci úton szakaszonként a városközpont felé. Reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselény utca után lezárják a belső sávot, mert burkolatjavítása kezdődik. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Ily József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szélkálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szélkálmán tér között Újbuda központ érintésével. Schilling Zsolt, BKK Info.
19: Fél nyolc, a rövid hírek következnek.
20: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink egy-egy mondatban. Zöld utat kapott az ukrán uniós csatlakozási folyamat következő fejezete. Kartelgyanú miatt vizsgál menza cégeket a gazdasági versenyhivatal. Napos idő várható, de már lehetnek záporok, zivatarok. Jönnek a részletek. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Andrij Sibiha egyúttal köszönetet mondott Orbán Anitának, hogy a megállapodással zöld utat kapott a csatlakozási folyamat. Kiadhatnak Magyarországnak egy szír antifasisztát a francia hatóságok. A fellebbviteli bíróság november végén dönt sorsáról. Magyarországon azzal vádolják, hogy 2023. februárjában Budapesten megtámadott szélsőjobboldalinak tartott embereket, akik súlyos sérüléseket szenvedtek. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. Eddig csak azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított, de ő tagadta a bűncselekmény elkövetését és szabadlábon védekezik. A központi nyomozó főügyészség múlt pénteken vonta saját hatáskörbe az aranykonvoj ügyet. Kartelgyanú miatt vizsgál menza cégeket a gazdasági versenyhivatal, tudta meg a HVG. A lap azt írta, az utóbbi években több pályázat esetében is felmerült, hogy bizonyos közétkeztetési vállalatok nem tiszta körülmények között nyertek a rendszerint önkormányzatok által kiírt tendereken. A GVH megerősítette a vizsgálatról szóló információkat, de részleteket nem közölt. Egy embert megölt, egy másikat pedig súlyosan megsebesített egy medve a mongol fővárosban. Az Ulánbátor külső kerületében egy gyurtába tört be az állat, majd elszaladt, még keresik. Mongóliában az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel lakott területeken a nagyvadak, ennek oka a klímaváltozás és az élelemhiány lehet. Itthon karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Végül az időjárásról. A déli óráktól megerősödő szélre a nyugati ország részben záporokra, zivatarokra kell számítani. Néhol viharos széllökések is lehetnek. Reggel 3-10, napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, 8 órakor krónikával várjuk majd Önöket.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 8:03 köszöntöm Önöket, 60-i Tóth Erika vagyok. Egy speciális uniós forrásról, a Leader program kifizetéseiről tett fel kérdéseket a kormánynak Nagy István, az Orbán kormány agrárminisztere. A Leader lényege, hogy nem központi döntések nyomán, hanem helyi igényeknek megfelelően támogatnak kisebb fejlesztéseket, például falusi turisztikai fejlesztést, helyi közösségi tereket, kisebb infrastruktúra fejlesztéseket. Nagy István szerint nem lehet egyértelműen látni, hogy mennyi pénz jutott el eddig a helyi pályázókhoz. A tisztánlátást nehezíti, hogy több felelőse van ennek a folyamatnak. A Vidék és Településfejlesztési Minisztériumnak szakpolitikai és koordinációs szerepe van. A támogatási kérelmek támogathatóságáról az Agrártárcánál működő nemzeti irányító hatóság vezetője dönt, a tényleges kifizetéseket pedig a Magyar Államkincstár végzi. 2025. novemberében már több mint 4000 támogatási kérelem érkezett a 31 milliárdos kerethez. Az eredeti ütemezés szerint az ezekre a kérelmekre vonatkozó első támogatói okiratoknak már idén évelején meg kellett volna jelenniük. Nagy István azt kérdezi, hol van most éppen ez a 31 milliárd forint? Itt van a vonalban Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság elnöke. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ön tudja, hogy hol van most ez az összeg, és mennyi érkezett meg a kedvezményezettekhez?
0: Én azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, amit a Facebook bejegyzésemben is megírtam, hogy akkor, amikor Nagy István a problémák okozóját meg a felelőseket keresi, akkor leginkább tükörbe kellene néznie. 2 darab cikluson keresztül volt ő az Agrárminisztériumnak a minisztere, és ő okozta ezt a hatalmas felfordulást, amit aztán majd győzze valaki megoldani, kezelni. Gyakorlatilag alulfinanszírozta ezt a LEADER programot, és egy akkora bürokráciával öntötte nyakon, amivel kapcsolatban már előre lehetett látni, hogy ez lesz a végeredmény. Folyamatos csúszásokat produkált a program, ahhoz képest, hogy 2022-ben már elkezdődött évvégén a tervezés, az első felhívások is nem hetek, meg nem hónapok, hanem évek alatt jelentek meg, és az első döntést még egészen 2026 éveleig kellett várni, tehát olyan szintű bürokrácia és olyan szintű szakmai hozzá nem értéssel irányította Nagy István ezt a programot, aminek az lett az eredménye, hogy nem az a kérdés, amit Nagy István feltett, hogy mennyit fizettek ki civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, hanem az a kérdés, hogy egyáltalán mikor jut el a program addig, hogy egyáltalán támogató jogiratok tömegesen kimenjenek, el sikerüljen egyáltalán elbírálni ebben a jelenlegi rendszerben a pályázatokat.
1: Készülnek arra, hogy átalakítják ezt a nagyon bonyolult rendszert? Lehetséges még így pályázat vagy pályáztatás közben ezt megtenni?
0: Én azt gondolom, hogy mindenképpen hozzá kell nyúlni ehhez a területhez. Rövid távon is meg kell próbálni rajta valamit javítani. Tehát itt most arról beszélünk, hogy másfél évet vár mondjuk egy pályázó arra, hogy a beadott fejlesztése elképzelése után egyáltalán kiderüljön, hogy nyerte vagy sem, és hogy az a néhány kevés LEADER pályázó egyébként, aki hozzájutott a támogató jogiratra, esetleg meg is tudta valósítani a fejlesztését, ő ott is nagyon sok hónapon keresztül várnak arra, hogy egyáltalán a támogatások kifizetésre kerüljenek. Én informálódtam a minisztériumnál, hogy én egy másik hatalmi ág részéről vagyok, az Országgyűlés Bizottsága részéről, de informálódtam a kérdésbe az érintettekről is, tehát pont azért foglalkozom egyáltalán ezzel a Nagy Istvánféle bejegyzéssel, mert felhívták rá a figyelmemet a bolt kollégáik. Én egy ilyen LEADER szervezetnek voltam 18 évig a vezetője, tehát pontosan tudom, hogy mi a felelőssége Nagy Istvánnak, és pontosan tudom azt is, hogy Nagy István érdeklődése eléggé új keletű a program iránt, mert akkor, amikor két cikluson keresztül, 8 éven keresztül ő volt a miniszter, egyetlen egy alkalommal találkozott a LEADER szervezetek szakembereivel, tehát ennyi figyelemre méltatta őket.
1: Látszik-e, hogy ebben a rendszerben hol van az elakadás a helyi akciócsoportnál, amelyik helyben felel a támogatási igények koordinálásáért, az irányító hatóságnál, vagy a magyar államkincstárnál?
0: Azt gondolom, hogy az eljárásrendben és az ezt működtető közreműködő szervezeti nem tudom, felelősökben, középvezetőknél kell keresni a problémát. Elmondták nekem például nagyon sokan, hogy az is nagy probléma, hogy 16 év alatt arra kondicionálták a hivatalnokokat, hogy mindenki tartsa meg magának a véleményét, a problémát észlelnek arra, nem hogy nem volt senki kíváncsi, de hogyha még el is mondták véletlenül, akkor retorzió volt a vége. Így nem lehet egy rendszert kijavítani, egy rendszert működtetni. Például, hogyha zajlik egy LEADER pályázó szervezet, egy LEADER szervezetnél egy ilyen ügyintézési folyamat, és elakadnak egy kérdésnél, hogy akkor vagy A vagy B elutasítsunk egy tételt vagy sem, ilyenkor állásfoglalást szoktak kérni kormányhivataltól, államkincstártól. Na most nem mindegy, hogy ez az állásfoglalás ez egy napon belül jön meg, vagy esetleg fél évet kell rávárni. És ez utóbbi a jellemző jelen rendszerben. Tehát bőven van mit kijavítani, egyáltalán át kell látnunk azt, hogy mi vagy kik miatt ilyen lassú ez a rendszer.
1: Milyen időkorlátot tud adni a Tisza kormánynak arra, hogy ezt átalakítsa? Nyilván a pályázók minél hamarabb szeretnének jobban pályázni, hamarabb pénzt megkapni, de milyen esélyt lát arra, hogy az egész infrastruktúra vagy rendszer átalakítása mi hamarabb végbe menjen?
0: Ezzel a pályázati rendszerrel ugye egy kis történelem ebből a szempontból, a minden EU-s ciklus végén lett volna arra lehetőség, hogy ugye 7 éves ciklusokról beszélünk, hogy javítsanak az eljárásrenden. Érdemben felhasználó baráttá vagy pályázó baráttá tegyék a folyamatokat, érdemben gyorsítsanak ezeken a folyamatokon, és erre sosem volt idő. Mert erről is írtam a posztban, hogy nulla alkalommal kérdezték meg az érintetteket, a pályázókat, hogy ők mit gondolnak erről az egészről, hol vannak a problémák. Szerintem itt kell kezdenünk az alapvető módosításokat, hogy bátorítsuk a rendszernek, ennek a folyamatnak a szereplőit, akár LIDER szervezetről, akár pályázókról, civilekről, önkormányzatokról, akár a különböző osztályok munkatársairól van szó, hogy mondják elő szintén, hogy mik a problémák. Én nem vagyok optimista abból a szempontból, hogy ezt a szörnyűséget, ezt a romhalmaszt, ezt mennyire lehet felgyorsítani. Valószínűleg ez már minimális változtatásokkal fog csak tudni végigmenni. Ugye itt az objektív határa ciklus vége, tehát az uniós pénz elveszik, hogyha a ciklus végéig, ez már csak néhány évet jelent egyébként, elveszik, hogyha ezt nem sikerül lezárni. Nekem a bizodalmam a következő ciklusban, tehát a 2028 utáni időszakban van. Én ebben bízom, hogy akkor már egy érdemi változtatásokkal fog tudni elindulni. Nem csak a LIDER program, hanem minden más, ami még ezen kívül van, Európai Uniós programunk.
1: Még egy rövid mondat arról, hogy tudja-e már, hogy melyik szervnek lesz ez a feladata, az egyeztetés, a rövidítés, a pályázók megkeresése, mert ugye itt nagyon sok gazdája van a dolognak.
0: Ez így van, ez a felvezetés, ez nagyon pontos volt ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy az új rendszernek a kialakítása, ami a vidéki szereplőket, önkormányzatokat, tehát nem az agrárfejlesztéseket, hanem az önkormányzatokat, mikrovállalkozásokat érinti, az már a VTM-nek a feladatköre lesz egyértelműen.
1: A Vidék és Területfejlesztési Minisztériumé.
0: Így van, így van. Lőrinc Viktória miniszterasszony és csapata kell, hogy ez ügyben majd érdemben lépjen előre.
1: Szabó Tibornak, a Tisza párt országgyűlési képviselőjének köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 3:48 lesz 2 perc múlva. Ellen kell állni az árszabályozási kísértésnek, mert mindennél fontosabb a piac működésének fenntartása, mondta a MOL elnök vezérigazgatója a Portfólió Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján. Hernádi Zsolt azt is közölte, hogy nem szabad a fogyasztás növekedését ösztönözni akkor, amikor szűkös a kínálat. Sipos Ildikó összeállítása.
21: A válsághelyzetekre fel kell készülni, ez azonban Magyarországon és globális szinten is elmaradt eddig, mondta a MOL elnök vezérigazgatója, aki példaként említette, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben rendszeresek voltak a szárassággal és a vízhiánnyal foglalkozó konferenciák, de a tényleges tervek megvalósításával mindig adós maradt a kormány. Hernádi Zsolt kiemelte, most hasonló helyzetbe került a világ az energiapiacon, mert mindenki tudta, hogy milyen jelentősége van a hormuzi szorosnak a globális energiaellátásban.
22: A globális tengeri nyersolajkereskedelem közel 30%-a, olajtermékkereskedelem több mint 20%-a, a dízel 10%-a, a kerozin 23%-a, az LNG kereskedelem 20%-a ezen a szűk folyosón keresztül ment fel. Mindenki azt hitte, hogy ez rövid ideig fog tartani, ez a hit azért kb. Egy hónapig tartott, egy hónap után rájöttek, hogy ez sokkal tovább fog menni. És persze az is igaz, hogy olyan országok, mint Kína, amelyeknek egy kicsit hosszabb az előrelátási képessége, mint a többi országnak, de jelentős tartalékokat halmozott fel az elmúlt években. És az is igaz, hogy voltak alternatív vezetékek, de rendkívül kicsi kapacitással. Ezek a kis kapacitások ezt kb. A 25%-át tudják pótolni, és persze stratégiai készleteket szabadítunk fel, ezzel összesen, amit el tudunk érni, ez a kieső mennyiségnek kb. A 20%-a.
21: Hernádi Zsolt elmondta, a hormúzi szoros térségében vannak a legnagyobb kőolaj kitermelők. A cégek együttesen naponta 25 millió hordó olajat állítanak elő. Ez a világ termelésének csak nem egy negyede. Az energiapiac egyik alapszabálya az, hogy ha csak 1%-nyi termelés kiesik, az 10%-kal megemeli az árakat. A Brent típusú olaj hordonkénti ára most is 120 dollár felett mozog, 15-20 dolláros kilengésekkel. A szállítási díjakban pedig napon belül is akár háromszoros lehet az árkülönbözet. Hernádi Zsolt szerint a válság ugyanakkor kinyitja a gazdasági szereplők szemét. Magyarországon például a korábbi krízis helyzetek miatt építettek alternatív útvonalat kőolaj és földgáz szállítására.
22: Az adja vezeték azért épült, mert az első olajválságnál nem kaptunk elég olajat az oroszoktól. Aztán, hogyha nincsen az első ukrán gázválság 2006-ban, akkor nem épül meg a stratégiai gáztározó. Én emlékszem, amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök megkérdezte, hogy mit tudunk csinálni, építsünk egy vezetéket. Mondom, jó, mennyi idő? 5 év. Építsünk egy gáztározót. Mondom, építünk, mennyi idő? 5 év. Minden 5 év? Persze, ha ma elkezdem. Ezeket az időhorizontokat nem lehet átugrani. És aztán ugyanígy épült meg a második ukrán gázválság után a magyar-szlovák vezeték összekötés. Én csak hozzá szeretném tenni, hogy senki nem hitt benne, hogy erre valahogy szükség lesz. Nulla kapacitás lekötést kaptunk, nem is mi építettük meg, magyar állam építette meg, mi csak utána átvettük, megvettük a vezetéket. Ma a legkihasználtabb gázvezeték az egész régióban. Ez a mostani dízelválság egy picit más. Ezúttal nem máshova kell küldeni a terméket, mint ahogy 2022-ben átugrottuk a válságot. Ma az a probléma, hogy nem tudjuk kihozni a világpiacra a termékeket és a kőolajat. Strukturális kockázattá vált a hormuzi szoros.
21: A MOL elnök vezérigazgatója az európai piaci helyzetről szólva azt mondta, hogy szinte valamennyi európai országban árszabályozás lépett életbe, ez volt Magyarországon is korábban emlékeztetett, de ellen kell állni ennek a piac torzító mechanizmusnak, hangsúlyozta.
22: Látszik, hogy szinte az összes környező országban valamilyen fajta állami beavatkozás létezik, de ezeket ne arra gondoljunk, hogy árszabályozás. Én szerintem tanultak a magyar 2022-es szabályozásból, amikor sorok alakultak ki a benzinkutaknál ársapkal, a régió cím, valaki kapta is egy baseball sapkát, ez van ráírva, nagyon szerettem. De a szabályozásnak ára van. Jelenleg áfákat és jövedéki adókat csökkentenek ezekben az országokban, az hiányozni fog. Az hiányozni fog a költségvetésből. Az hiányozni fog abból a pénzből, ahol valamit kompenzálni kellene. Kompenzálni kéne például a ténylegesen rászorulókat. Hiányozni fog például abból a pénzből, amit arra kéne támogatni, hogy megelőző lépéseket tegyünk. Meg kell nézni, hogy alakultak az európai árak. Messze 2 euró fölött vannak az országok zömében.
21: Hernádi Zsolt kiemelte, Magyarország az elmúlt 20 évben jelentős energiai infrastruktúrát épített ki. Az ország gázimport kapacitása mára meghaladja az évi 40 milliárd köbmétert, miközben a fogyasztásunk 8 milliárd köbmétert. Vagyis biztosított a fogyasztók ellátása.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 3:48 múlt 3 perccel. Ukrajnát támogatja, mégis a kikötőiből érkező üzemanyag Oroszországot segíti. Dél-Korea kényes helyzetbe került a Guardian tényfeltárása nyomán. Kijev tiltakozik, Szöul azonban saját gazdasági és biztonsági érdekeit is mérlegeli. Kugyela Tamás és Breska Dániel összeállítása.
4: Dél-koreai kikötőkből szállítottak üzemanyagot Oroszországba idén-nyáron, miközben Dél-Korea hivatalosan Ukrajnát támogatja az orosz-ukrán háborúban. Az ügyet a Guardian brit napilap tárta fel kikötői nyilvántartások és hajókövetési adatok alapján. 7 tartályhajó 176 ezer tonna kőolajterméket, főleg gázolajat adott le Vlagyivosztokban júliusban és augusztusban. A hajók közül 3 Európai Uniós és brit szankciók alatt állt. Ez a mennyiség a teljes orosz behozatalnak, majdnem a harmada volt ezekben a hónapokban. Ukrajna tiltakozott, Vladislav Lasyuk, az ukrán elnök szankciópolitikáért felelős megbízottja, kedden sérelmezte, hogy a szállítmányok pontosan akkor segítettek Moszkvának, amikor Ukrajna célzott támadásokkal igyekezett megsemmisíteni az orosz kőolajfinomítókat, hogy ezzel gyengítse az orosz gazdaságot. Hozzátette, ez a fajta kereskedelem szöges ellentétben áll Dél-Korea szankciós vállalásaival Oroszországgal szemben. A helyzet azonban nem ilyen egyértelmű, magyarázta a Kossuth Rádiónak Nagy Angelina, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
5: Annak ellenére, hogy Dél-Korea csatlakozott a nyugati országokhoz Ukrajna támogatásában, humanitárius segítségnyújtást ad Kijevnek, előtelte Oroszországot a háború indítása miatt, illetve egy ilyen széles szankciós rezsimet vezetett be Oroszország ellen, azonban azért nem minden szankcióhoz, nem minden nyugati szankcióhoz csatlakozott, hogy üzemanyagot, egyszerű kereskedelmi felhasználás üzemanyagot szállítana Oroszországba, ezzel nem szeg meg semmilyen dél-koreai exportkorlátozást, azonban európai, illetve brit exportkorlátozásokat igen. Igazából a saját törvényét nem sértette meg ezzel, azonban azt mondhatják nyugati partnerek, hogy ezzel mégiscsak alásta valamelyest a nyugati szankciós rezsimet.
4: Az sem jelenthető ki, hogy ezek a hajók biztosan Dél-Koreában finomított üzemanyagot szállítottak, habár a szakértő szerint nagyon is elképzelhető, hiszen Dél-Korea a világ 5. legnagyobb finomítói kapacitásával rendelkezik, és a nyári gázolajhiány alatt a koreai finomítók részvényárai is megugrottak.
5: Dél-Koreának mindenek előtt a saját nemzeti érdekét a figyelembe kell venni, ami egyébként még a gazdasági érdekeknél is egy összetettebb dolog. Igazából nem teheti meg azt, hogy a ukrajnai háború kapcsán teljes mértékben elidegenítse magát Oroszországtól. Nem csupán azért, mert hogy rá van szorulva az orosz energiahordozókra, nyersanyagokra, amikben ugye Dél-Korea igen szegény, hanem az észak-koreai tényező miatt is. Egyszerűen túl nagy kockázat az számára, hogy a lépéseivel teljesen elmérgesíti a viszonyát Moszkvával, aki pedig cserébe Észak-Koreát használja fel arra, hogy Dél-Korea biztonságát veszélyezteti.

0: Cserébe Oroszország pedig nem látja el Észak-Koreát olyan technológiákkal, olyan nukleáris technológiákkal, amik segítségével Észak-Korea nukleáris válaszapása tudna kapacitásokat, képességeket kiépíteni.
1: Az üzemanyagellátást világszerte nehezítik az orosz finomítók elleni támadások, a közel-keleti konfliktus és a szállítási fennakadások. Ez Magyarországon is magasabb árakhoz vezethet. A dél-koreai ügy ezért nem csak a vitatott szállítmányokról szól. A háború, a szankciók és az üzleti érdekek egyaránt befolyásolják, ki jut üzemanyaghoz, és milyen áron. Ennek a következményeit Európában is megérezhetjük.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3: 8 óra lesz 7 perc múlva. Az egészségügyi és oktatási ágazat kereseteihez közelítő bérezést kérnek a szociális ágazatban dolgozók. A kormány korábban két lépcsős béremelést jelentett be az ágazatban, most októberben az első, januárban a második lépcsővel. A szakszervezetek azonban azt szeretnék elérni, hogy azonnali béremelést kapjanak. Ma lesz a következő egyeztetés kormány és a szociális ágazat munkavállalói képviselői között a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ülésén. A fő téma a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat bérrendezése. A fórum korábbi ülésén már jelezte a kormány, hogy 25%-os béremelés is elképzelhető. Részleteket azonban nem közölt, ezért különösen nagy várakozással néznek az ágazati dolgozók a mai egyeztetés elé. Itt van a vonalban Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Milyen ajánlatot tartanának elfogadhatónak a szociális ágazat érdekképviseleti szervei?
4: Mi korábban megfogalmaztuk ezt a szakpolitikai javaslatot, amelyet 4 szervezet készített, 2 egyesület, illetve 2 szakszervezet, amely teljes keretében megpróbálta áttekinteni egy 3 lépcsős bérfelzárkóztatási javaslattal a szociális ágazatnak a lehetőségeit a bérek emelésére hosszabb távon is, rövid távon és középtávon. Mi azt szeretnénk, ha a 2 emelésre vonatkozó elképzelése a kormánynak egyúttal egy olyan bejelentéssel is társulna, amely arról szól, hogy új életpályamodellt megalapozó bértáblát kezd velünk tárgyalni, hogy 2028 és 2030-ig fokozatos bérfelzárkóztatásra vonatkozó lépéseket tesz a pedagógus bérek, illetve az egészségügyi bérek, bérrendszereknek a fokozatos közelítése mellett. Tehát azt szeretnénk, hogy távlatot lássanak a kollégák. Az azonnali béremelés az egy tűzoltás. Ettől még nem marad ez a probléma, vagy nem lesz ez a probléma megoldva, hiszen aki a gödörben van, és mindenkit emelnek, akkor az a távolság változik csupán, de gondolok itt az oktatás, illetve az egészségügyi ágazatnak a bérdifferenciájára. Tehát mi azt szeretnénk, hogy lássák a kollégák egy olyan javaslatot, egy olyan elképzelésnek az elindítására gondoltunk, ami biztosítja, hogy egy hosszabb szociális partnerek által történő együttműködéssel, ezeknek a javaslatoknak a kidolgozásával, közös megvitatásával és a forrás biztosításával a kormány ennek az ágazatnak egyszer s mindenkorra meg akarja oldani ezt az óriási krízis szituációját.
3: Ha a kormányon látják majd azt a szándékot, hogy perspektívikusan gondolkozzon és előre láttassa az ágazati dolgozókkal, hogy milyen karrier elé nézhetnek és azt hogyan bérezik, akkor önök is hajlandóak engedni valamennyit a követeléseikből?
4: A mi követeléseink erre irányulnak, tehát én azt gondolom, hogy áttekintettük felelősen ennek az egész helyzetnek a megoldását. Nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a kialakulása az előző kormánynak a harc idején történt, és tudjuk azt, hogy ez egyik pillanatra a másikra nem lehet megoldani, de azt is látni kell, hogy

0: Miután ebben nem történt korábban előrelépés, a feszültség azonnali megoldás irányába tolja a munkavállalókat. Tehát ez a türelmetlenség, ez nem a mi szakszervezeti türelmetlenségünk, hanem ez a helyzetnek, a munkavállalói igényeknek a megfogalmazása. Nyilvánvalóan a mai napon történő bejelentés függvényében ezt mi meg fogjuk beszélni a kollégákkal. Természetesen eddig is toleránsak próbáltunk lenni abban, amiben lehetett. Az a mi dolgunk, hogy a munkabékét fenntartsuk, és erre nyilvánvalóan eszközökkel is rendelkezünk, és amikor mi akciózunk, akkor pont erre törekszünk, hogy a tárgyalóasztalhoz tudjunk menni. Hiszen a mi nyomásgyakorlásunk az utcán nem old meg semmit. Tehát mi egyértelműen azt szeretnénk, ha elindulna egy hosszabb távú kommunikáció, együttműködés, kommunikáció az emberekkel. Ne felejtsük el, hogy a szociális gyermekjólétés, gyermekvédelmi ágazatban olyan kritikusabb bérlemaradás, és ebből fakadóan a munkaerő hiány, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vevők, az ellátottak érdekében is tesszük, hiszen enélkül a gyermekvédelemben kritikus krízis szituációk soha nem fognak megoldódni, mert az nagyon fontos lépés volt a kormánytól, hogy feltárta a problémát, de most az a legfontosabb, hogy a megoldás irányába közösen gondolkodjunk, és ennek a megoldásnak van egy nagyon fontos lába, ez pedig a bérfelzárkóztatás.
1: Ehhez tartozik az, hogy ez a 25%-os béremelés, ez konkrétan mire vonatkozik? A mai bérekre, vagy a minimálbér emelés utáni bérekre, vagy mi az, amire számíthatnak a dolgozók?
0: Ez a kérdés, amit ön most feltett, ezt fogjuk mi is ma feltenni. Tehát ma fogunk választ kapni. Ma mi nem egy tervet kapunk a kezünkbe, hanem egy döntés valószínűsítünk, hogy annak a közlése fog megtörténni. Ezzel tulajdonképpen azért nincs gondunk, mert ugye a 2026-os költségvetési évnek már hamarosan a zárása lesz, és a következő évnek a megnyitása költségvetési tervezési szempontból. Tehát nekünk ez az időszak, nyilván ezzel mi is kalkulálunk, hogy valami olyan bejelentéssel fognak élni, ami talán vonatkozik erre az évre, de talán vonatkozik a jövő évre is. De abban biztos vagyok, hogy az a bejelentés, ami nekünk nagyon fontos, az úgynevezett harmadik lépcsős bérfelzárkóztatási távlati elképzelés.
1: Visszafogunk.
0: Ha ma nem teszik meg, akkor ebben az esetben arra fogunk további tárgyalásokat kezdeményezni, hogy erről beszéljünk.
1: Köszönöm szépen Boros Péternének.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 8 óra van, a Krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian és a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
5: Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség.
4: Ma folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről.
5: Változékonyabbra fordul az idő, ma már több felé lehet eső.
4: Következnek a részletek. Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség a 2 évvel ezelőtt történt feltételezett telefonlopás ügyében.
5: A kormányfő közösségi oldalán azt írta, rövid vallomást tett, és nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Közölte, hogy minden további fejleményről később ad tájékoztatást.
4: Volt jogi alapja az ügyészségnek Seszták Miklós KDNP-s képviselő megfigyelésére, hangsúlyozta a központi nyomozó főügyészség.
5: A nyomozóhatóság ezt azután közölte, hogy Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke egy interjúban azt mondta, tudomása szerint Seszták Miklós volt tárcavezetőt megfigyelték a nyomozás idején, ügyvédjét viszont nem, hiába állítja ezt a jogi képviselő. A múlt héten letartóztatott Seszták Miklóst a Volánbusz ügyben egyebek mellett vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.
4: kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök.
5: Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. A társaság arról tájékoztatott, hogy már folynak az egyeztetések a közlekedési és beruházási minisztériummal, és amíg ez a folyamat nem zárul le, a tárgyalások részleteiről nem nyilatkoznak.
4: A kormány a következő hetekben felléphet olyan korábbi közbeszerzésekben érintett építőipari cégekkel szemben, amelyeknél súlyos szabálytalanságra utaló gyanú merült fel. Erről Vitézi Dávid beszélt a 24.hu Della című podcastjában. A közlekedési és beruházási miniszter ugyanakkor közölte, az állam nem tűzheti ki célul, hogy kiszorítsa a piacról Mészáros Lőrinc vagy Szíj László vállalatait.
6: Én azt gondolom, hogy egy állam ilyen célt nem tud deklarálni, azt tudja deklarálni, hogy aki szabálytalanságot követett el, aki nem tartotta be a közbeszerzési szabályokat, ott föllép és ott érvényesíti akár azokat a jogkövetkezményeket is, amik akár a jövőbeni közbeszerzésekből való kizárást jelentik.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
4: Ma folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között.
5: A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök két lépcsős béremelést jelentett be októberre és januárra. A tüntetésen a kormányfő türelmet kért, és felajánlotta a további párbeszéd lehetőségét.
4: További elbocsátások várhatók az építőiparban az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint.
5: Kói László a Krónikának azt mondta, hogy az ágazat évek óta egyre rosszabb helyzetben van. A termelés volumene a nyáron 12%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, hogy a korábban elindított programokat felfüggesztette az új kormány, és időre van szüksége, hogy saját beruházásait végig gondolja.
7: Az építőipar nem tudja tartani az ágazatban foglalkoztatottakat, és a 2023-as foglalkoztatotti létszámhoz mérve jelenleg körülbelül 50 ezer emberrel kevesebbet foglalkoztatunk. Ez az év végéig akár a 70-75 ezer főt is elérheti. Arra számítunk az Évoszban, hogy 2028 előtt érdemleges bővülése összességében az építőipari ágazatnak nem lesz. Kitörési pont lehet, amit gyorsan el lehetne indítani, ugye a lakásügy, a lakásépítés, lakásfelújítás.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
4: Benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot az ukrán parlament elé. Így Magyarország nem emel vétót a Kijev uniós csatlakozását előkészítő tárgyalások megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be.
5: Andrij Sibiha egyúttal megköszönte Magyarországnak és Orbán Anita külügyminiszternek, hogy zöld utat kapott a csatlakozási folyamat. A miniszter emlékeztetett arra, hogy az illetékes bizottság jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célozza.
4: Az uniós bővítés felgyorsítása érdekében a jelenlegi egyhangú döntéshozatal helyett több kérdésben is minősített többséget vezetne be az Európai Bizottság.
5: Balázs Péter volt uniós biztos, a Kossuth Rádió reggeli műsorában arról beszélt, hogy a 27 tagállam között egyre nehezebb egyhangú döntéseket hozni, mert mindig akadhat egy-két ország, amely blokkolja a folyamatot. Ukrajna jövőbeni csatlakozása kapcsán megjegyezte, hogy különösen nagy kihívást jelent az ország mérete és mezőgazdasági súlya.
4: Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok.
5: A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemeztek. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és hadiiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. 5. helyen végzett Kriza Anna a bakui judó világbajnokságon. A Honvéd 23 éves sportolója pályafutása első felnőtt VB-n többek között a világranglista 6. horvát Iva Oberant és az olimpiai arany, ezüst és bronzérmes 6-szoros világbajnok francia Clarisse Agbenyenut is legyőzte. Az elődöntőben viszont kikapott Ipponnal izraeli ellenfelétől. Kriza Anna a bronzéremért a kétszeres Európa-bajnok cseh Renata Zahova ellen lépett tatamira, ahol aranyponttal vereséget szenvedett, így 5. lett. Magabiztos 16 gólos győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája főtábláját a Ferencváros férfi vízilabda csapata. A zöldfehérek hazai medencében 23-7-re győzték le a Steaua Bukarest együttesét. 11 góllal 37-26-ra nyert a Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája első csoportkörének 3. fordulójában, a Partizan Beográd otthonában. A női kosárlabda NB1-ben a Cegléd meglepetésre 56-50-re legyőzte a címvédő NKA Pécset hazai pályán. Köszönöm figyelmüket!
2: Közlekedés.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán Röszke után a 170-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. A határ felé vezető oldalon csak a belső, Budapest felé csak a külső sáv járható, a határ felé vezető oldalon 3 kilométeres a torlódás. Az M4-es autót Budapest felé vezető oldalán a 70-es kilométernél hatósági ellenőrzés miatt a ceglédi pihenőhelyen keresztül terelik ki a forgalmat, több kilométeres a kocsisor.
2: Időjárás.
5: Kezdetben még sok napsütésre, majd délután nyugat felől egyre több helyen záporokra, zivatarokra kell készülni. A Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Helyenként viharos lökések is lehetnek. Délután 23-29, késő este 12-20 fok várható. A hétvégén is változékony, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő lesz.
4: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség.
5: Ma folytatódik az egyeztetés a szociális ágazatbér fejlesztéséről.
4: További elbocsátások várhatók az építőiparban a munkáltatók szerint. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
2: Napközben.
9: A hordókendőben érzi a baba az anya szívverését, testmelegét, és egy-egy gyengét simogatás, suttogó szó megnyugvást is ad.
10: Amikor én ezt használtam, akkor tudtam akár kertészkedni, tehát attól függetlenül, hogy rajtam volt a gyermek, két kezem szabad volt, de mégis ugye neki biztonságot adott, hogy engem érzett.
9: Az édesanyák tulajdonképpen évezredek óta alkalmazzák, de miért szokott le róla a fejlődő világ? Erről is gondolkodunk napközben a baba hordozó héthez kapcsolódva, de kiderül az is, hogy hogyan segíthet egy új program az iskolai bántalmazások megelőzésében. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től 11:30-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 11 perc van. Legyen Budapesten olimpia, vagy ne legyen? A kérdés úgy került ismét napirendre, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, Budapest ott van a 7 város között, amelyekkel folytatják a párbeszédet a 2036-os olimpia megrendezéséről. Amíg egy éve a magyarok 62%-a, addig idén 70%-a vallotta azt, hogy a szükséges feltételek teljesülése esetén az ország képes lenne jól megrendezni a 2036-os olimpiát. Ez derül ki abból a közvéleménykutatásból, amelyet a Magyar Olimpiai Bizottság megrendelésére készített a Medián. Itt van a vonalban Hann Endre, a Medián ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok hallgatóknak is!
1: Ugye korábban többször is szóba került már budapesti olimpia, a közelmúltban pedig talán 2017-ben kerültünk a 2024-es olimpia megrendezéséhez, csak hogy akkor a Momentum elindította a olimpia aláírásgyűjtést, hogy népszavazást döntsön a kérdésről. Eddig nem jutottunk, mert a tervet vissza is vonták, leállították. Megváltozott az emberek hozzáállása egy esetleges budapesti olimpiához?
11: Igen, már 2024-ben valamelyest változott, tehát őszintén szóval mi már azóta több kutatást készítettünk a Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából, de az igazi fordulat, tehát általában javult az olimpia, esetleges olimpia rendezés megítélése, de az igazi fordulat az a mostani, tehát a 2026 áprilisi választások után következett be, nem függetlenül attól, hogy minden értelemben nagyon javult a közhangulat, tehát azok az alapvető kérdések, amik a közhangulatot mutatják, például, hogy jelentős többségbe kerültek azok, akik szerint az országban jó irányba mennek a dolgok, de hát ennek, valahogy ennek a hangulatnak a részeként javult jelentősen az olimpia rendezés lehetőségének a megítélése. Azért ez nem azt jelenti, hogy a magyar közönség el van számva arra, hogy jövőre olimpiát rendezzünk, de az benne van a gondolkodásban, hogy főleg, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek, esetleg majd erre is kitérhetünk, igen, hogy akkor Magyarország képes lehet, ahogy örülök, hogy mindjárt ezzel kezdte az adatok ismertetését, ez nagyon fontos, hogy egy ilyen kétharmadosnál is nagyobb többség van amellett, hogy erre Magyarország képes lehet.
1: Milyen feltételek?
11: Ez az általános derülátás.
1: Igen, milyen feltételek szerepelnek az emberek elvárásai között?
11: Ez számos olyan kérdést tettünk föl, számos olyan feltételt fogalmaztunk meg, amelyek egyébként benne vannak a Magyar Olimpiai Bizottság koncepciójában. Tehát 10 ilyet, kicsit hosszú volt a kérdői, de az emberek nagyon szívesen válaszoltak mindegyikre. Tehát az első és legfontosabb, amivel a legtöbben egyetértenek, az, hogy feltétel legyen az átláthatóság, a korrupció teljes kizárása. Ez talán nem meglepő, hogy a mai helyzetben ez ennyire fontos, de nagyon fontos egy csomó olyan fejlesztés, budapesti fejlesztés, országos fejlesztés, amit az emberek nagyon igényelnek, nagyon, mondhatnám, elkerülhetetlennek tartanak, és hát ez adott esetben összekapcsolódik az olimpia rendezés gondolatával, mert az, hogy szükség van mondjuk a budapesti kórházak felújítására, fejlesztésére, a szakrendelő hálózatnak a fejlesztésére. Ezek az olimpiától függetlenül is szükségesek, csak nagyon pontos a gondolat az, hogy az olimpia, ha egyáltalán létrejön, ha megkapjuk ezt a lehetőséget, akkor az egy ilyen fejlesztő olimpia, igen, legyen, ahol megvalósulhatnak azok a sokszor elmaradt fejlesztések, igen, amikre olyan nagy szükségünk van.
1: Más eredményt mutat az országos és a budapesti kérdőív. Miért?
11: Hát igen, ez fontos, hogy mi egy ezres országos minta mellett még 500 budapestit hozzátettünk, hogy önmagában a budapesti adatok is jól elemezhetőek legyenek, hiszen végig csak egy fővárosi olimpiáról van szó. Szóval nagy különbségek nincsenek, mindenütt megvan az a többség, amiről beszéltünk. Általában Budapesten egy kicsit több a fenntartás, vagy óvatosabb az ítélet, de ez részben összefügg azzal, hogy Budapest azért mindig egy kicsit iskolázottabb, ellenzékibb beállítottságú, és ez továbbra is fönnmaradt. Tehát a nagy fordulat az hozta, hogy a csökkenő számú Fidesz szavazóknak nagy része továbbá is kitart az olimpia mellett, viszont a korábban ellenzéki, most kormánypárti szavazók, akik általában kritikusabbak, az ő körükben egy kicsit még mindig több a fenntartás, de hát itt is minden tekintetben megvan az olimpia többsége, az olimpia rendezés.
1: El tudnak már vonatkoztatni attól a választópolgárok, hogy ez az előző kormány, vagy akár konkrétan Orbán Viktor vágya volt?
11: Hát igen, itt mutatkozik meg az, hogy még mindig a szavazó táborok mentén azért nagy különbségek vannak. De igen, határozottan szerintem ez ennek a most bekövetkezett ugrásszerű javulásnak, mármint az olimpia megítélésében a javulásnak, ez van a hátterében, alapvetően ez van a hátterében. Hogy ez korábban egy egyértelműen Orbán Viktor szívéhez közel álló gondolat volt, és most ettől megszabadultunk. Érdekes egyébként, volt egy olyan kérdés is a kutatásban, hogy kinek a szavára adnak ilyen ügyben, mint az olimpia, és Orbán Viktor is rajta volt ezen a listán, de az utolsó helyre került abban a tekintetben, hogy adnának a szavára. Érdekes, hogy a sportolók, persze híres emberek, művészek mellett politikusok közül Vitézi került az első helyre, tehát ő az, akinek igen jelentős a tekintélye, mondjuk nem véletlenül, hiszen azért is, amit meséltem a fejlesztési témákról, ugye ő az, aki az
1: országos... A beruházási miniszter, így van. Hann Endrének nagyon köszönöm a beszámolót a felmérésről, és gondolom majd folyamatosan figyelemmel kísérjük, mit gondolnak az emberek a budapesti olimpiáról. Viszonthallásra!
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 4:09 múlt 4 perccel, sporttal folytatjuk. A 18 éves Szongott Domán személyében 24 év után először draftoltak magyar jégkorongozót az NHL-be, a világ legerősebb bajnokságaként ismert észak-amerikai topligába idén nyáron. A csatárról Virányi Zsolt és Kohári Zsombor készített összeállítást.
12: Kanadából kapcsoljuk a felnőtt és az U20-as válogatott kiválóságát, Szongott Dománt, akinek a játékjogát, mint ismert, a Buffalo Sabres szerezte meg az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL játékos bőrzéjén a drafton idén júniusban. A 18 éves magyar válogatott jégkorongozót az NHL draft 5. körében az összesített 156. helyen választotta ki a Buffalo. Ezzel 24 év után lett újra magyar nemzetiségű kiválasztott a világ legerősebb jégkorongligájában. Azóta azt is tudjuk, hogy Szongott Domán a kanadai kiemelt junior bajnokságban az OHL-ben szereplő Sioux Greyhounds-ban játszik ebben az idényben. Érdekesség, hogy a világ egyik, hanem a valaha volt legjobb jégkorongozója, a kanadai Wayne Gretzky szintén itt pallírozódott ifi korában. Szongott Domán sem tudja még, hogy mikor tud hazajönni majd a válogatottba.
13: Más egy hetes összetartásra innen elmenni a jetlaggel együtt, és nekem elsősorban itt kell bizonyítanom, de nyilván, ha én el tudok menni bármilyen vállalatotra, akkor szívesen megyek. Itt ugye családnál kell laknom. Nagyon jó családot fogtam ki, és tényleg nagyon szép helyen lakom, úgyhogy az a része teljesen rendben van. A hoki része meg egyre jobb, azt tudom mondani. Nem megy zökkenőmentesen. Ha őszinte vagyok, akkor még egyőre nem vagyok megelégedve a meccsekkel, amik eddig voltak itt, de abból tudok építkezni, hogy egyre jobb minden meccsről meccsre. Azt gondolom, hogy még sokat kell beleszoknom ebbe a játékstílusba. Sokkal támadóbb hoki, mint Finnországban. Sokkal kisebb a pálya, keskenyebb. Olyan szempontból kevesebb időd van, kevesebb helyed van a koronggal felvinni, szóval azt gondolom, hogy ebben még sokat tudok fejlődni, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapatunk is van. Szóval jó a versenyhelyzet a csapaton belül.
14: Említetted, hogy egy családnál laksz, ahogy ilyenkor szokásos, hogy segítsenek a csapathoz érkező játékosoknak, segítsenek belerázódni az ottani körülményekbe. Hogy néz ki egy tipikus napod, amikor mondjuk nincs mérkőzés, csak edzés van? Mennyiben különbözik attól, amit mondjuk Finnországban tapasztaltál?
13: Nyilván itt már úgy edzünk, mint egy profi ligába, szóval mindig délelőtt vannak az edzések. Kb. Úgy néz ki, hogy 7 körül felkelek, 8 körül felvesznek a csapattársaim edzése mellett, mert itt nekem még nincs jogosítványom, és körülbelül ilyen 9:30-kor elkezdődik egy videóval az edzés. Mindig kielemezzük az előző meccset, vagy mi lesz azon az edzésen, mit fogunk gyakorolni. És utána van egy bemelegítésünk, az mindenki egyénileg, és akkor egy jég, és egy jég után egy száraz. És akkor igazából 12:30 körül végeztél aznapra. Legtöbbször elmegyünk enni a csapattal, vagy csapattársakkal, akkor utána délután ott pedig szabad. Sokszor csinálunk valamit így a csapattársakkal, akár csak átmegyünk valakihez, vagy ilyesmi. Egy héten egyszer kell, hogy mondjam, ez ilyen iskolával kapcsolatos, hogy egy héten egyszer keddenként van 2 óránk edzés után, amikor csak tanulni kell, szóval ezt elvárja a csapat is, és akkor ott be kell ülni a terembe, és akkor muszáj a sajátodat tanulni, amit van. Például én a magyar csinálom, szóval azt tanulom.
14: Szeptember 13-án és 14-én pályára léptél a Buffalo Sabres csapatában. Az NHL-es csapatod, ugye, amelyik ledraftolt téged, játszott 2 mérkőzést a Boston Bruins ellen, és bár itt elsősorban ugye a fiatal játékosok kaptak lehetőséget, hogy megmutassák a saját tudásukat, mégiscsak egy NHL-es csapatnak a mezében jégre lépni az egy egészen különleges érzés lehet számodra. Milyen volt ez megélni?
13: Ez nagyon jó 4 nap volt ott Buffalo-ban, és tényleg mindig jobb, nagyobb, ügyesebb játékos, idősebb játékosok ellen vagy velük játszani. Ugye itt nekünk a fél csapatunk, vagy több mint a fele AHL-es volt, aki már tavaly ott játszott, ami ugye már egy profi liga, az NHL küszöbe. Úgyhogy a Bostonnak meg körülbelül az egész csapata az volt, voltak játékosok, akik már NHL-be is játszottak. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó szint volt, amit ott játszottunk, és láttam, hogy miben vagyok lemaradva hozzájuk képest, vagy miben vagyok jó ott is. Azt gondolom, hogy ez tökéletes volt erre. És nem elfelejtve, tényleg egy nagyon jó érzés volt egy Buffalo mezbe játszani, és nyilván magamnak is, meg a családomnak is, akár a magyaroknak is azt gondolom, hogy ez egy jó élmény volt, amit így hallottam.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Heti menü rovatunk következik, ezen a héten Fekete Fruzsi ékszertervező ajánl a figyelmünkbe látni, hallgatni és gondolkodni valót. Ma éppen egy kiállítást. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Mi ez a mai ajánlatban szereplő kiállítás?
15: Ma délután lesz a megnyitója a MOME, tehát a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tárlatának. A kiállítás címe a MOME Intro, a gondoskodás rétegei. Ma délután 5 órakor lesz a megnyitója, és a MOME BL, tehát az alapképzős hallgatói munkái kerülnek bemutatásra. Az ott megjelent munkák a személyes, társadalmi és többek között a környezeti gondoskodás témáját járják körbe, és ami számomra különösen fontos, hogy az öngondoskodás is nagy szerepet kap a kiállításban, ha már egész héten ugye az önismeretről tettünk említést. Többek között kiemelném, hogy a kiállítás témájához, tehát az gondoskodás témájához szorosan kapcsolódik a MOME Anim, tehát az animációs szak, és a Hintalovon gyermekjogi alapítvány együttműködése, amelynek eredményeképpen a kiállításon több rövid filmet is megtekinthetünk. A rövid filmek a bántalmazott gyerekek segítségkérésével, illetve a gyerekek érzelmi támogatásával foglalkoznak. És azt hozzá kell tennem, hogy ezek a filmek a gyerekek saját megéléseit, illetve tapasztalatait állítják a középpontban. És akkor itt meg is ragadnám az alkalmat, illetve szeretném kiemelni a Hintalovon gyermekjogi alapítvány munkásságát, akik ugye hát, ha jól, igen, 2016 óta foglalkoznak a Magyarországon élő gyerekek jogainak érvényre juttatásával, illetve támogatásával. És akkor amiről még nem beszéltem, nem véletlenül, az a kiállítás helyszíne. A kiállítás az Editoriban kerül megrendezésre, tehát a mai napon 5 órakor lesz a megnyitó. Ez az Editori Rákóczi térnél, a Déri Miksa utcában található. Ennek a kiállítóhelynek a nevét is érdemes megjegyezni, mert mindig nagyon izgalmas design programoknak ad otthont, kiállítások, dizájnvásárok és workshopokat is szoktak tartani. Illetve azt gondolom, hogy nagyon hiánypótló a munkásságuk a design területén, hiszen az Iparművészeti Múzeum immáron 10 éve zárva, így azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos munkát végeznek, hogy bemutassák akár a design történeti ritkaságokat, vagy kortárs formatervezést, vagy akár az egyetemről, tehát a MOMÉ-ról kilépett fiatalok munkáját.
1: Aki most ezután kapott kedvet ahhoz, hogy megnézze, bárki megnézheti ezt a kiállítást, vagy csak a MOMÉ-soknak van?
15: Természetesen bárki megnézheti, alapvetően a MOMÉ-sok alapképzésben részt vett diákjainak a munkájába enged betekintést, így akit érdekel, hogy milyen munka is folyik az egyetemen, ugye én nagyon örülök annak, hogy már a diákok munkásságát is bemutatják, és nem csak a már kikerült művészek munkáját, úgyhogy most egy alapképzős kiállításba tekinthetnek bele az érdeklődők.
1: Ha gondoskodásról beszélünk, mindig valami személyesről beszélünk, hiszen az ember gondoskodik a másik emberről. Milyen kiállításra számít? Érzékeny, felkavaró kiállítás lehet ez?
15: Abszolút érzékeny kiállítás. Nekem volt szerencsém még a megnyitó előtt a tegnapi nap folyamán megtekinteni ezt a kiállítást. Egy nagyon jó válogatásnak tartom a munkák közül. Vannak személyes kedvenceim is, és azt gondolom, hogy nagyon előremutató az, hogy a fiatalok már ennyire tudatosan állnak a gondoskodás témaköréhez.
1: Még egy percünk van. Ékszertervezőként van esély ilyen személyességre, mint ez a gondoskodás téma?
15: Hát én azt gondolom, hogy ha valaki magának vásárol ékszert, az már egy öngondoskodás. Természetesen nem mindenkinek van rá lehetősége, de az önjutalmazás az egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolognak tartom azt, hogyha valamit elérünk, vagy valamire büszkék vagyunk, akkor igenis megérdemeljük az apró ajándékokat.
1: Igen. Köszönöm szépen Fekete Fruzsi ékszertervezőnek az ajánlatokat. Holnap Benyóritával folytatják majd a legközelebbi ajánlattal.
2: Közlekedés.
16: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél, illetve a Gyömrői úton is a Vaspálya utca felé a Síkbék-Miklós út után mindkét helyszínen sávlezárásra kell számítani. Torlódásra készüljenek a budai alsó rakparton a Petőfénynál északi irányban, illetve a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól szintén a Lánchíd felé, illetve a Petőfi hídon Pestre. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Fél kilenc van, a rövid hírek következnek.
17: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink röviden. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. Washington és a WHO is aggódik a feltételezett szibériai pestis miatt. Napos időnk lesz, záporokkal, zivatarokkal. Jönnek a részletek. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. Eddig csak azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított, de ő tagadta a bűncselekmény elkövetését és szabadlábon védekezik. A központi nyomozó főügyészség múlt pénteken vonta saját hatáskörbe az aranykonvoj ügyet. Kihallgatta Magyar Péter miniszterelnököt a központi nyomozó főügyészség a 2 évvel ezelőtt történt feltételezett telefonlopás ügyében. Ezt a kormányfő közölte a Facebook oldalán. A miniszterelnök azt írta, rövid vallomást tett és nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Később újabb bejegyzésben élesen bírálta az eljárást és a politikai ellenfeleit.
5: Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az egészségügyi világszervezet további információkat kért Moszkvától. Az Irkutszki pestis kutatóintézet 28 éves munkatársa egy hete halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte, a kabinet a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Megszüntetése után pontosan 10 évvel ma online újságként és nyomtatott heti lapként újraindul a Népszabadság. A portál az nso.hu címen érhető el. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság heti lapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik. Végül a várható időjárásról. A déli óráktól megerősödő szélre a nyugati ország részben záporokra, zivatarokra kell számítani, néhol viharos széllökések is lehetnek. Reggel 3-10, napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, friss híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
18: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
19: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rusztabi Vokál Együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
20: 199, 98, 97.
21: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
22: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Kraumfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 8:30 után 5 perccel ismét köszöntöm Önöket, 60-tó Erika vagyok. Már biztosan nem lesz nemzeti oltóanyaggyár Debrecenben. A helyén egy új központ jön létre, amely az oktatást és a kutatást szolgálja ki a jövőben, közölte a Debreceni Egyetem. A projekt szerződés módosítását már 2024-ben kezdeményezték, de csak most került pont az ügy végére. A gyár létrehozására ígért 55 milliárd forintos forrásnak csak egy részét kapta meg az egyetem, és ennek egy jelentős részét még nem költötték el. Részletek Gyarmati Pétertől.
24: 2021. szeptemberében tették le a debreceni Nemzeti Oltóanyaggyár alapkövét az Egyetem Innovációs Parkjában. Akkor azt tervezték, hogy egy évvel később megkezdik a vakcinagyártást a Civisvárosban.
25: Ma egy olyan gyárnak tesszük le itt az alapkövét, egy olyan vakcinagyárnak tesszük le itt az alapkövét, ami képes lesz arra, hogy különböző technológián alapuló és különböző típusú vakcinákat gyártani tudjon.
24: Palkovics László, a negyedik Orbán kormány innovációs és technológiai minisztere, akkor azt mondta, a koronavírus különböző mutációinak vakcináját is Debrecenben fogják gyártani.
25: Maga a vakcinagyár az közel 20 millió adag különböző típusú vakcina gyártására lesz alkalmas.
24: A napokban kiderült, hogy már biztosan nem épül meg a korábban bejelentett nemzeti oltóanyaggyár. Bágy Zoltán, a Debreceni Egyetem májusban hivatalba lépett új rektora, aki korábban az egyetem kancellára volt, a Kossuth Rádiónak elmondta, ők már 2024-ben jelezték a kormánynak, hogy más funkciót javasolnak.
0: Tettünk egy javaslatot, hogy át kell gondolni ezt a projektet, és a már megkapott finanszírozás és még fel nem használt finanszírozás segítségével egy egyetemi projekté kell ezt tenni, amiben az oktatás, a kutatás, az innováció, a kutatásfejlesztések és a tanüzemi szintű működés és bemutató szintre megyünk vissza.
24: Sok támadást kaptak az eredetileg 55 milliárd forintos beruházás költsége miatt. Ennek egy jelentős részét meg sem kapták, emelte ki az egyetem rektora.
0: Annak az összegnek a kétharmadát biztosította az állam két csoportban. 2021-ben biztosította az egyharmadát, még az egyetem költségvetési szerv korában, a modellváltás előtt előirányzat emeléssel kapta meg ezt az összeget. Ez mondjuk úgy, hogy ez a soft költségeket tartalmazó rész volt, amiből a humán erőforrást kellett felépíteni, a menedzsmentet kellett kiépíteni, és a kutatásfejlesztéseket kellett elindítani, és 2022 végén kapta meg az egyetem a másik egyharmad finanszírozást, ami már kifejezetten beruházási költségekre, ezekre az elkészülő infrastruktúrákra szolgált. De aztán ugye ez a folyamat 2023-ban úgy meglassulni látszott, mintha motivációját vesztette volna a Covid elmúlásával. És aztán, amikor elmúlt a Covid, úgy már stabilan úgy tűnt, hogy túl van rajta a világ és az ország, akkor mintha ez a projekt is úgy meglassult volna, nem volt már kivel egyeztetni. 23 végén a kormány a gazdasági minisztérium hatásköréből áthelyezte a felsőoktatáshoz kapcsolódóan az innovációhoz.
24: A folytatásban egy minden elemében az egyetemi tevékenységet szolgáló fejlesztésről van szó, tette hozzá a Debreceni Egyetem rektora.
0: Az az új szerződés, ami most a következő 4,5 évet meghatározza, a gyógyszeripari innovációs ökoszisztéma oltóanyag tudása fejlődhet belőle. Egy kormányhatározattal lett megalapozva, illetve az előzte meg, amely viszont eltörölt az összes többi korábbi kormányhatározatot, amely az oltóanyaggyára vonatkozott az elmúlt években. Tehát így ez a feladat már ezen a szinten is megszűnt, és remélhetőleg most már egy határozott cél irányában tud dolgozni az egyetemi közösség. Az oltóanyaggyár pedig új funkciót kap, mint projektcég befejezte a tevékenységét, folyik az elszámolás, a költségtényező, beruházás tényezőknek a meghatározása, annak meghatározása, hogy mi marad a projekt része, mi nem a projekt részeként kerül elszámolásra, és a jövőben UD Pharma Operation ZRT néven a létrejövő új gyógyszeripari infrastruktúrák, a pilot üzem, a középüzem, a gyógyszerésztudományi kar, meg majd az elkészülő oltóanyag tanüzemnek a speciális üzemeltetésével, mérnök üzemeltetésével fog egy kis méretben foglalkozni.
24: Mondta Bácsi Zoltán.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: 7 évvel ezelőtt államosították a meddőségi kezeléseket az akkori magánintézmények helyett, ma főként állami intézményekbe járnak azok a házaspárok, amelyek meddőségi gondokkal küzdenek. Tegnap olyan korábbi kormányhatározatok váltak titkosból nyilvánossá, amelyek a meddőségi klinikák államosításának bizonyos részleteit tartalmazzák. Megtudhattuk, hogy a magánintézményeket milliárdokért vette meg az állam piaci áron, és valószínűleg hosszú tárgyalási folyamat végén, mert a 2019 végén bejelentett államosítást már 2018-ban elkezdték tervezni. Mi indokolta akkor ezt a lépést, hogyan befolyásolta azt az egészségügyi ágazatot a felvásárlás? Itt van a vonalban Rékasi Balázs egészségpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Önnek mennyire tűnik reálisnak az intézetekért fizetett ár? Felsorolok akkor néhányat. A Káli Intézet Kft. 2,5 milliárd forint, a Káli Rek Kft. 2 milliárd 100 millió, a Pannon Reprodukciós Intézet 1 milliárd forint.
6: Én nekem volt lehetőségem beszélni egyszer az egyik ilyen intézet tulajdonosával, és udvariasan azt mondta, hogy összegről nem volt szó, csak azt mondta, hogy van az a pénz és van az a helyzet, amikor az ember nem mond nemet.
1: Akkor ezek szerint megfelelő ár volt neki.
6: És azt igen, és viszont van olyan intézetvezető, aki tudom azt, hogy ebbe lelkileg, szellemileg és mindenféleképpen tönkre ment ebbe az államosításba, és van olyan intézet, amiért így van, jó árat fizettek, és van olyan intézet, amiért nem fizettek semmit, hanem egyszerűen jogszabályilag betiltották és ellehetetlenítették a működését. Tehát eléggé széles a skála. Itt az egész intézkedésnek a, nem csak a jogszerűségét, hanem az etikusságát, a szükségességét, a szakmai szükségességét, tehát ez egy olyan ágazat, ami azt kell, hogy mondjam, hogy relatíven jól működött egy privát formában. Ugye a 90-es években a magyar egészségügy szakmailag nem volt képes, és nem volt arra megfelelő felkészült, hogy ezt működtesse. Magánvállalkozások jöttek létre, amelyek azt mondták, hogy azért a finanszírozásért, amit az állam nyújt, ők ezt tudják nyújtani. Szerintem ebben semmi baj nem volt. A baj az az volt, hogy emögött az egész mögött nem állt minőségbiztosítás, nem álltak megfelelő ösztönzők, tehát maguk az intézetek közötti szakmai színvonalat nem ellenőrizte senki, a hatékonyságát szintén nem ellenőrizte senki, és azt se nézték, hogy mi érdekelt. Ezek az intézetek ugye, ha pénzügyileg nézzük, akkor abban voltak érdekeltek, hogy 5 kezelést fizetett az állam. Uh-huh. Ez van olyan ország, ahol nem fizeti mind az 5 kezelést az állam, csak mondjuk 3-at. Legtöbb országban a világon, ahol fizeti az állam, vagy a biztosító ezeket a kezeléseket, kér mellé kopimentet. Itt ugye Magyarországon nem volt mellé egyéni kopiment kérve, és a magyar rendszernek, hogyha kicsit átmegyünk a szakmai részére, akkor az volt az egyik hibája, vagy most is hibája, hogy nincs mellette kopiment, 5-öt fizet az állam, és a magyar társadalomnál az egyik legöregebb a korfa, amikor a nők ezt az egész szolgáltatásra kapcsolnak, és igényelőzik. Tehát egy nőgyógyász mentorom mondta egyszer, hogy egy nők 2 dologért képesek mindent megtenni az életbe. Az egyik az, hogy legyen gyerekük, a másik az, hogy ne legyen gyerekük.
1: Igen. Azt mondta a Tisza kormány Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, hogy az teljes szektort, illetve ezt az egészségügyi területet felül fogják vizsgálni. Tisztul már a kép, hogy mik a tervek ezekkel a központokkal?
6: Én nagyon remélem, hogy sikerül egy olyan ösztönző rendszert és olyan finanszírozást kitalálni az egész mellé, hogy ezek érdekeltek legyenek abba, hogy minél hatékonyabban működjenek egyik oldalt, másrésztről meg egy társadalmi edukációra lenne szükség, mivel, ahogy mondtam, Magyarországon az egyik legmagasabb a 40 felettiek jelentkezők aránya, akik a mesterséges megtermékenyítésre jelentkeznek, vagy asszisztált reprodukcióra jelentkeznek, miközben azért ez az asszisztált reprodukció, ez nem oldja meg azokat a globálisan, de Magyarországon is jellemző problémákat, mint a gyermekvállalási kedv csökkenése. Tehát nem tudjuk azt elvárni, ilyen asszisztált reprodukcióval nagyságrendileg 100-ból 2-3 gyerek születik, tehát nem tud azért ez olyan mértékben hozzájárulni ahhoz, hogy segítse ennek a problémának a megoldását, hogy mondjuk a 70-es években az éves születés szám az olyan 140 ezer, 150 ezer volt, ehhez képest most körülbelül 70 és 80 ezer között van most a 2020-as években a várható születésszám. Igen. És ahogy mondom, természetes biológiai tényező az, hogy a 30-as éveiben a nőknek a fontgamzó képessége az nagyságrendileg jelentősen jobb, és a 40 éves kor fölött ez a fogamzó képesség, ez jelentősen csökken.
1: Mit tudhatnak ezek a klinikák, ezek a meddőségi centrumok tenni azért, hogy az egyre kitolódó családalapítási terv ne okozzon csalódást később, amikor majd családot szeretnének ezek a fiatal, illetve már kevésbé fiatal nők?
6: Azt elmondhatjuk, hogy Magyarországon, amíg magán formában működtek ezek a klinikák, akkor ezeknek a hatékonysága nem volt olyan rossz. Elmaradt és rosszabb volt a nemzetközi átlagnál, de azért annyira nem rossz. Tehát első az, hogy az adataikat publikálják. Egységes minőségbiztosítási rendszert vezetnek be, tanulnak egymástól, és természetesen arra mennek rá, hogy hogyan tudják ennek a hatékonyságát növelni. Tehát, hogyha azt nézzük egy ilyen fontos mutatót, mint az élveszületés oszva embrió transfer száma, ez amit szakmailag szoktak nézni, ez az EU-ban ez 24-26%, tehát azt kell mondjam, hogy 100 embrió transferből minden negyedik az sikeres élveszületés történik belőle. Magyarországon ez a EU-s 24-26-tal szemben 22-23%-os az arány. Tehát nem állunk annyival rosszabbul. Amerikában, azt kell mondjam, sokkal magasabb, ott 33-41% között van évek óta ez az arány.
1: Hogyha az államosított intézmények újra magánintézmények lehetnek, és szabad verseny lesz közöttük, az javítja a teljesítményt?
6: Én azt gondolom, hogy feltehetőleg igen. Igen, hogyha, ahogy mondtam, a felügyeletük, a szakmai felügyeletük az megmarad az állami kézben, és olyan érdekeltségeket, olyan motivációs rendszert találnak ki, olyan finanszírozást, tehát hogy nekik ez megérje, tudják ezt a szolgáltatást egy minimális profittal csinálni, akkor igen. Ma az egészségügynek általánosságban az az egyik fő jellemzője, hogy az egészségügyi szolgáltatások nagy része az mind alul finanszírozott, tehát nem fedezi a valós költségeket. Na hát, ha az így maradna, akkor nem lenne. Még visszatérve a jelenlegi államosításra, az azért kiderült, és szerintem azért ne sikoljunk fel a felett, hogy én naív orvosként azt hittem, sok esetben, hogy az előző kormány pure jó szándékból államosít vagy csinál dolgokat, de egyre több esetben, és itt most nyilvánosságra hozták ezeket a titkos kormányhatározatokat, derül ki, hogy emögött egyéni érdekek és tiszta egyéni meg politikai megfontolások állnak itt is.
1: Rékasi Balázs egészségpolitikai szakértővel beszélgettem.
4: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Kedden este nyílt meg a szegedi Agórában a Kiskunhalasi Csipkeház vándor kiállítása. A szakmai berkekben világhírű halasi csipke jövőre lesz 125 éves. Több nemzetközi díjat is elhozott ez idő alatt, például az 1937 párizsi nemzetközi kézműipari kiállítás nagy díját. Évtizedek óta szerepel a Magyar Állam protokoll ajándék listáján, uralkodóknak, pápáknak, államfőknek szánt ajándék. Legszebb, leghíresebb darabjai megtekinthetők a szegedi Agórában. Nagy Margit járt ott.
3: Löszter Simon, Anna Mária Csipkevarrót kérdezem, hogy mi az, ami készül itt a Halasi Csipke műhelyében.
7: Egy saját tervezésű kitűzővirágot készítek.
3: Van itt lehetőség, hogy a csipkevarrók megvalósítsák saját terveiket?
7: Igen, nem csak én, mi itt mindannyian a múzeumba terveztünk virágot. Ez 30 munkaórás ez a virág.
3: Jó munkát kívánok.
7: Köszönöm.
3: És itt mi készül?
8: Hászné Baksa Nikolett. Ez egy kis páva, ez az egyik tipikus mintája a halasi csipkének. Ez egy régi kezdeti tervek közül való. Ez a csipke, és ez éppen Kiskunhalas város díjazottjai minden évben kapnak a sportolók, edzők, egyesületek halasi csipke díjakat. Ez a csipke is az egyik ilyen díj, ami átadásra kerül.
3: Széchenyi Rédei Éva, a Kiskunhalasi Csipkeház vezetője. A Kiskunhalasi csipke gramja drágább az aranynál, a császárok, a királynők csipkéje, és nem csak a csipkék királynője. Mi az az út, ami elvezetett addig, hogy ezeket a rangos jelzőket a halasi csipke magáinak tudhatja?
8: Azért nevezik a csipkék királynőjének, mert nagyon sok díjat nyert a korai időszaktól elkezdve egészen napjainkig. A két világháború között 24 nemzetközi díjat nyert, kialakulásakor is számos világkiállítás a maga nemében a legnagyobb díját megnyerte. Számtalanszor megelőzte a brüsszeli csipkét vagy a velencei csipkét. Királynők csipkéjének azért nevezhetjük, mert a Magyar Állam protokoll ajándéklistáján szerepel, például kapott a japán császárné, jordán király vagy a Bush amerikai elnök felesége, II. János Pál pápa, mint főméltóság első Ferenc pápa, II. Erzsébet angol királynő, ez volt az első magyar csipke. Motívum világában a népi motívumokat emelte be, mégis egészen más, a szecesszió könnyed, lágy vonalvezetését is magában hordozza.
3: Markovics Mária és Dékány Árpád hívták életre, és aztán ők indították útjára.
8: Dékány Árpád egy erdély származású rajztanár volt, aki 25 évet ért Kiskunhalason. Az ő fejében született meg a gondolat 1902-ben egy magyar barokk csipke létrehozására. Ő készített először csipke terveket, és Markovics Mária halasi születésű varónő volt, aki kidolgozott egy olyan technikát, amellyel ezek a rajzok életre keltek. A helyi gimnáziumokban és a középiskolákban érettségi tétel, mint helyi érték a halasi csipke.
3: Nem véletlen, hogy hungarikum lett a halasi csipke.
8: 2014-től került a hungarikumok sorába, mint a magyar iparművészet képviselője, számtalan nagykövetségen, külföldi utazáson részt vettünk, és mutattuk be a halasi csipke alkotásait is, illetve a készítésnek a folyamatát.
3: Kardos Zsuzsanna 43 éve tartozik a csipkevarrók közé, akik 188-an vannak ez idáig. Hogy kell ezt varni?
9: Ez a kontúrozás a csipkevarrásnak az első fázisa, amikor a rajzra rávezetjük a kontúrszálat. Tehát ez a mintának a körvonala, és a kontúrozónak a feladata nagyon-nagyon különleges, és egy nagyon erős térlátást igényel.
3: Meddig kell ezt tanulni, hogy ennyire tudja valaki, hogy hogy kell csipkét varni?
9: Fél év a betanulási idő, és utána szoros felügyelet mellett gyakorol tovább. Amire készen van egy csipkevaró, az bizony 3-4 év. Részese vagyok egy olyan csodának, ami egyedülálló a világon.
3: A halasi csipke vándor kiállításának jelenlegi állomása a szegedi Agóra, tudtuk meg a csipkeház vezetőjétől.
8: 20 darab halasi csipkét hoztunk, főként a hagyományos csipkékből, de csipke ékszert is állítottunk ki, illetve halasi csipkével díszített ruhát is a By Me Miracle kollekció részeként, amely Hidráv Tünde divattervező tervei alapján.

0: Készítette a festményeket. 16 festményt készített a halasi csipkéből kiindulva. Mindegyik festménye egy-egy csipke mintavilágából indul ki.
1: Meddig látható a Szegedi Agórában ez a kiállítás?
0: November 2-áig látható. Azt követően jövőre lesz a halasi csipke 125 éves, és ennek kapcsán szeretnénk Budapesten több helyen is megjelenni, ezzel a kiállítással és önálló kiállítással is.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3: 77 éves korában elhunyt Pintér Dezső, aki a Déli Krónikának, majd 1997-ig minden szerdán a Reggeli Krónikának volt a szerkesztő műsorvezetője. Később ő lett a kereskedelmi TV2 első elnöke is. A 90-es évek közepétől vett részt a csatorna előkészítésében, majd 2004-ig vezette azt. Pályáját újságíróként a Magyar Hírlapnál kezdte. Cinege Levente összefoglalóját hallják.
4: Krónika.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Pintér Dezső.
6: Hangzott így szinte minden szerdán és sok karácsonyi Déli Krónikában is Pintér Dezső beköszönése, aki, mint a Kossuth Rádió ikonikus hangja, a televíziózással is megpróbálkozott, például 1981-ben a Tere Fere című műsorban.
7: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök most megszeppent műsorvezetőt látnak.
8: A Reggeli Krónika szerkesztő műsorvezetői munkájáért Pintér Dezső.
6: A Magyar Rádió Nívó díját 1993-ban kapta meg. A médium saját szakmai elismerésével egykoran kiemelkedő műsorokat, alkotókat és rádiós teljesítményeket jutalmazták. Így természetesen őt is.
9: Kedves nézőink, az új TV2 nevében köszöntöm Önöket.
6: Telt múlt az idő, és egykori kollégánkat választották az egyik első országos kereskedelmi televízió elnökének, aki 1997. októberétől 7 éven keresztül töltötte be ezt a posztot.
9: Régóta várunk erre a találkozásra. Elérkezett az ideje, hogy valóra váltsuk ígéreteinket. Jövendőbeli nézőink rokon szemve kísérte a fölkészülést. Még nem szolgáltuk meg, de már megértük, hogy mire képes a bizalom. Az új TV2 a család televíziója akar lenni.
10: Én még nagyon fiatal riporter, inkább gyakornok voltam, amikor a Dezsővel elkezdtünk dolgozni.
6: Kert Attilát, a Euronews Magyarország irodájának vezetőjét, Pintér Dezső egyik jó barátját tegnap este értem el telefonon.
10: Voltam mondjuk 22 éves, ő meg egy komoly, nagy tekintélyű újságíró és rádiós, ehhez képest úgy kezelt, mint a legközvetlenebb kollégáját, és aztán közeli munkakapcsolatba is kerültünk, aki dolgozott vele a Kossuth Rádióban is. Szerkesztők, főszerkesztők, technikusok, vágók, mindenkihez volt egy kedves szava, és mindenkivel kollegiális volt és barát. Régi vágású eleganciával kezelte a munkát, az újságírást a Magyar Hírlapban, a rádiózást a Kossuth Rádióban és a televíziót egyébként a TV2-ben. Rendkívüli műveltséggel, szerteágazó kapcsolatrendszerrel a TV2-ben, ő az elnök volt és a csatorna és a vállalat egyik vezetője, én pedig egy műsornak a főszerkesztője. Én azt hiszem, hogy a legfontosabbak már a rádióban rám ragadtak tőle. A TV2-ben inkább azt figyeltem, ahogy egy ilyen nagy céget milyen diplomatikus hozzáállással vezet. Amikor az MTV-ben voltam hírigazgató, rendszeresen beszélgettünk, és elmondta a véleményét, az észrevételeit, és én kikértem a tanácsait, és aztán már itt a Euronews-nál, amikor dolgoztam, akkor is még néha beszélgettünk.
6: Megemlékezésem végén búcsúzzon maga a 20. század második felének egyik kiemelkedő rádiós szerkesztő műsorvezetője. Tehát újra Pintér Dezső hangját, majd hírműsorai állandó vége főcímdalát, az Abba együttes Arrival című felvételét hallják. Egy pár másodpercig újra 1994 karácsonya van.
5: Idehaza és túl a határokon békességet, a remények beteljesülését kívánom mindenkinek. Pintér Dezsőt hallották.

Ma ebben a zenében búcsúzom én is a felkelő ma reggel véget ért technikai munkatársaim Fácán Andrea, Farkas Szilvia, Rozbora Zoltán, a gyártásvezető Pilinger Marian és a szerkesztő Király István Dániel nevében is megköszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik a Napközben, felkelőt pedig holnap reggel hallhatnak újra, Benyó Rita lesz a műsorvezető. Köszönöm ma reggeli figyelmüket, 60 Tóth Erikát hallották, legyen szép napjuk!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hunja be a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Elektromos fűtőpanel?
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás?
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia?
4: Igen, nordart.hu.
3: Norvég minőség a forgalmazótól?
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk?
4: Igen, nordart.hu.
5: Liszt Ferenc életművének ékköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írta 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
6: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
7: 9 óra van, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Kettős szorításban a hazai tölthető hibridek. November 30-ával végleg búcsút inthetnek a zöld rendszámnak és a kedvezményeknek. De miért építik le a lassú AC oszlopokat, és hogyan hathat mindez a használt autópiacra? Erről is beszélgetünk mindjárt, de mindenek előtt most hírek következnek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Meghosszabbítanák a Paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Az ELTE rektora szerint a felsőoktatási rendszer a NER terméke. Napos időre készülhetünk záporokkal, zivatarokkal. Jönnek a részletek. Meghosszabbítanák a Paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Az államtitkár szerint az elmaradt beruházások és a jelentős import függőség miatt a magyar energetika jelenleg versenyhátrányt jelent a gazdaságnak. A jelenlegi felsőoktatási rendszer a NER terméke. Erről beszélt az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora Krug Emília Szinten túl című műsorában. Darázs Lénárd szerint az állami egyetemeket, köztük az ELTÉ-t az elmúlt években módszeresen próbálták kivéreztetni, és a helyzet egyelőre nem változott. Hangsúlyozta, hogy a modellváltó egyetemek és az állami intézmények között már a hatalmas szakadék alakult ki. Egy kekvás egyetemen dolgozó oktató ugyanezért a munkáért körülbelül 30%-kal többért kap. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. Eddig csak azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori tekvezér volt az egyetlen gyanúsított, de ő tagadta a bűncselekmény elkövetését és szabadlábon védekezik. A központi nyomozó főügyészség múlt pénteken bonta saját hatáskörbe az aranykonvoj ügyet. Ismét kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban, Texas államban. A 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, arra hivatkozva, hogy szeptember végén egy másik elítélt, Krista Pike, túlélte a méreginjekció beadását, és több napos kómából ébredt fel. A bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Kopaonik községi központban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki sem sérült meg. A Kopaonik Szerbia legjelentősebb síki központja, amely a téli idényben hazai és külföldi turisták tízezreit fogadja. Több mint 60 bányász rekedt több órára a föld alatt áramkimaradás miatt Koszovóban. A Trepka bánya komplexum egyik alagútjában tegnap este kiégett egy transzformátor, emiatt leállt a bányászokat szállító felvonórendszer. A 63 dolgozót ma reggel sikerült a felszínre hozni. A szokásosnál kevesebb bor készülhet idén Franciaországban. A mennyiség várhatóan nem éri el 35 millió hektolitert, amire 100 éve nem volt példa. A visszaesés mögött a rendkívül forró nyár, és az aszály mellett az áll, hogy csökkent a szőlőterület. Végül a várható időjárásról. A déli óráktól megerősödő szélre a nyugati ország részben záporokra, zivatarokra kell számítani. Néhol viharos széllökések is lehetnek. Reggel 3-10, napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
9: Műsorajánló.
0: Szótlanok hangján.
10: Csacsinak nevezték el a hosszú fülei miatt az őzgidát. Szinte csak ezek a fülek maradtak éppen a balesete után. A vadállatok mentése speciális tudást igényel, a jó szándék itt kevés. Ha vadmadaraknak, nyesteknek, nagyvadaknak vagy csünöknek segítenénk, nem csak azt kell tudni, hogyan nyúljunk hozzájuk, számos jogszabályt is ismerni kell.
0: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Crownfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
12: A karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser Möst vezetésével ad koncertet a Liszt ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak. Napközben. Napközben.
9: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
7: 9 óra után 6 perccel a szerkesztő Pirisi Csenge és Messzes Ángyörgy nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, én Horváth Ágnes vagyok. SMS számunk, melyre ma is várjuk hozzászólásaikat, 0630 9666, és már is mondom, mivel foglalkozunk 10 óráig. Kivezetik a zöld rendszámot és az ingyenes parkolási kedvezményeket is. Nehéz helyzetbe kerülnek a plug-in hibridek tulajdonosai.
13: Mondjuk az M3-as autópálya mentén egy nagy szolgáltatónak az oszlopaiból 6-nak a fele nagyjából nem működött. Azért itt még van mit tenni a szolgáltatók, még ezeket gyorsan javítsák, és lehet, hogy ne találkozzon ilyen az autós.
7: Egyre kevesebb köztéri AC-töltő van. Mi ennek az oka? És mit tanácsolnak a szakértők a tulajdonosoknak? Mindjárt ez is kiderül itt a stúdióban. Aztán egyszerűbbé és olcsóbbá válik a hibás háztartási gépek és elektronikai eszközök javítása.
14: A mosógépet kellett lecserélni, ami azért egy nagyobb összeg. 10 éves mosógép volt, szerintem már nem érte volna meg megjavítatni.
7: Mit gondolnak, megéri javítatni? Megváltoztak az elektronikai eszközökre vonatkozó szabályok, de vajon hogyan? Önök újat vesznek, vagy inkább megjavítatják, ami elromlik? Írják meg nekünk. SMS számunk még egyszer 0630 9666. November 30-ával kettős szorításba kerülnek a hazai plug-in hibridek tulajdonosai. Lekerül az autókról a zöld rendszám, ezzel együtt elvesznek az adó és parkolási előnyök is, illetve az utcai töltési infrastruktúra is átalakul. De vajon miért? És hogyan látja magát a töltőhálózatot és a mindennapi használhatóságot az e-mobilitási szakma? Bíró Balázzsal, a villanyautosok.hu szakújságírójával Messzes Án György beszélgetett.
15: Számos olyan autó fut a hazai utakon, amely csak lassú töltésre képes. A tulajdonosok pedig nap mint nap szembesülnek azzal, hogy a megszokott töltőpontok átalakulnak. A szakértő szerint a helyzet ennél jóval árnyaltabb.
16: Alapvetően az AC oszlopok ritkulása az részben igaz is, meg nem is. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy az autót nagyjából akkor is ott kell tölteni, amikor parkol, tehát hogy lehetőleg olyankor töltsük, amikor amúgy sem használnánk. De most ekkor viszont érdemes figyelembe venni, hogy azon a helyen tipikusan mennyi időt tölt az autós. Úgyhogy ezért van az, hogy egyre több közértnél elkezdték lecserélni az AC oszlopokat DC-re, ugyanis ha az ember ott van 20-25 percet, nem lehet értelmes mennyiséget beletölteni AC töltőről, viszont nagyon sok bevásárlóközpontnál, szállodában, egyéb helyeken azért marad bőven AC töltő, és jelenleg is több mint 3300 AC töltő van Magyarországon, úgyhogy egyelőre ezek nem tűnnek el, és nem is fognak. Ugye a plug-in hibrideknél itt szerintem két dolgot érdemes megemlíteni. Egyrészt, hogy van egy pár olyan plug-in hibrid modell, ami azért képes DC-ről tölteni, de valóban ez nem túl gyakori. Viszont a plug-in hibrid az, hát mondjuk így egy átmeneti közlekedési forma. Nyilván nehéz megjósolni, hogy ennek mi lesz a vége. Nagyjából azt látjuk, hogy Európában 10% körül van az új autóeladásokban az arányuk, ez pár éve 8% volt, tehát jelentősen nem növekedett. A tisztán elektromos autók viszont most már 23%-on vannak, de hát azért az látszik, hogy ott sokkal nagyobb a növekedés. Én azt gondolom, hogy ahogy megy lefelé a tisztán elektromos autóknak az ára, úgy egyre jobban fog visszaszorulni a plug-in hibrid.
15: Bár egyre több helyszínen már nem egy-két magányos oszlopot, hanem egész töltőparkot találnak a sofőrök, a működési megbízhatóság terén még mindig akadnak komoly hiányosságok.
16: Sokat javult Magyarországon a töltőhelyzet az elmúlt években, mind az AC, mind a DC oldalon. Szerencsére most már nem egy-egy oszlopot tesznek le, de hát most már nagyon sok szolgáltató van, aki jóval többet tesz le, úgyhogy szerintem ez mindenképpen javult. De azért még mindig az látszik, és nemrég volt nekem is ilyen tapasztalatom, hogy mondjuk az M3-as autópályán mentén egy nagyon nagy szolgáltatónak az oszlopaiból 6-nak a fele nagyjából nem működött, le volt szalagozva. Azért itt még van mit tenni a szolgáltatók, még ezeket gyorsan javítsák, és lehet, hogy ne találkozzon ilyenre az autós.
15: A megbízhatóság mellett a fizetés kényelme is kulcskérdés. A szakma szerint a kötelezővé tett bankkártyás terminálokon már régen túllépett a modern jármű technológia.
16: Az újakra már mindenképpen kell kártyás terminált tenni. Ez egy kicsit olyan, ez a kártyás előírás az EU-nál, hogy jó szándék vezérelte, ez nagyjából olyan, mintha az iPhone megjelenésekor előírták volna, hogy a BlackBerryhez hasonló billentyűzetet kell minden telefonra tenni, szóval kicsit elmaradtak ortól. A jövő egyértelműen a plug and charge. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bedugom az autót, és azonnal el is kezd tölteni, nem kell semmit csinálnom, ezt utólag kiszámlázza a rendszer.
15: A kényelmes fizetés is fontos, azonban a társasházban élőknek az éjszakai utcai töltés jelenti a legnagyobb kihívást. Pedig a hideg éghajlatú északi országokban már évtizedekkel ezelőtt működtek kézenfekvő, egyszerű alternatívák.
16: Ugye Norvégiában ennek van egy hagyománya az időjárás miatt, hogy ott nagyon sok parkolóban volt ilyen sima 230 voltos konnektor, ugyanis az autóknak, a belső és a motoros autóknak csomószor a motorjait ezzel tartották melegen egy ilyen elektromos melegítő segítségével. Tehát ennek ott van valami fajta hagyománya. A lassú AC töltése szerintem egy nagyon jó megoldás, és olyan szempontból is nagyon jó megoldás, hogy nem rakjuk tele csúnya töltőoszlopokkal a várost, hanem ahol amúgy is van villanyoszlop, ott ezt meg lehet oldani. Angliában például van ilyen projekt, ott ezt már egy pár helyen nagy üzembe csinálják. Magyarországon én erről nem hallottam, amikor mi ennek megpróbáltunk utána érdeklődni, az volt a válasz, hogy hát azért itt a kábelezés nem mindig olyan, hogy ezt elbírná, meg nagyon régi oszlopok, meg nincsen előkészítve. De én azt gondolom, hogy az utcai töltésre ez egy tök jó alternatíva lenne, hogy plusz külön csúnya oszlopok telepítése nélkül meg lehessen oldani, hát nyilván ehhez szükség lenne a elektromos szolgáltató együttműködésére is.
7: Hamarosan meg is szólítjuk az elektromos szolgáltatót a megbízható töltőpontok jövőjével kapcsolatban, de írják meg nekünk önök is, hogy használnak-e például akár ilyen plug-in hibrid autót, kényelmesen tudják-e tölteni, vagy másfajta elektromos autót, és mennyire élvezik például a zöld rendszám előnyeit. 0639666 az SMS számunk, és megérkezett hozzánk a stúdióba Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének az elnöke. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok!
7: És remélem, hogy segít nekem, illetve azoknak a hallgatóknak, akik nem pontosan tudják, hogy milyen különbség is van elektromos autó és elektromos vagy hibrid autók között, hogy tulajdonképpen milyen járművek is ezek a plug-in hibridek.
17: Plug-in hibrid autóról annyit kell tudni, hogy kettős hajtása van, kívülről tölthető akkumulátorral rendelkezik, ami a kezdetekben olyan 40 km körüli hatótávolságot biztosított, a mai modern autók 100 km körüli hatótávolságot. Az eredeti, a kezdetleges, elsődleges elektromos tölthető autók, azok csak kívülről lehetett tölteni, és a belső égési motor nem töltött vissza.
7: Ez mai, másképp van ezek szerint most már az elektromos autóknál.
17: A ma már a belső égési motorral szerelt plug-in hibrid autóknál van az az úgynevezett vitorlázó üzemmód, hogy amikor fékezünk, amikor nyomjuk a gázt, és nem kivétel van az akkumulátorból, akkor valamennyi energiát visszatermel, de igazából a külső töltés az, ami ezt meghatározza. Ez egy nagyon jó technológia abban az esetben, hogyha valaki az életének, vagy a közlekedésének a jelentős részét a hatótávolságon belül teszi meg.
7: Tehát 40-100 kilométer
17: 40 és 100 belül. Kilométer között folyamatosan használja, és amikor ő elhagyja ezt a hatótávolságot, akkor egy normális belső égési motorral akármilyen hatótávolságot meg tud tenni, töltés nélkül, vagy hogyha nem kívánja tölteni, akkor töltés nélkül. Ugye ezek az autók, ez egy folyamatos fejlődés, teljesen ez az elektromos autók világa, ez egy nagyon-nagyon gyors változásról, fejlődésekről szól, és hát ennek követni kell nem csak a járműnek és a járműfejlesztésnek, hanem az infrastruktúrának is magát ezt a technológiát, hogy a töltés hol tud legjobban, legkönnyebben és leghatékonyabban megvalósulni.
7: Ugye bizonyos kedvezményeket élveztek mindez idáig, illetve egészen november 30-áig ezek az autók is, azért, mert hogy ezek is környezetbarátabb autók, mint például a hagyományos benzin vagy dízel járművek.
17: Abban az esetben, hogyha töltötték őket, erre nagyon sok nyugat-európai példa van, hogy több nyugat-európai ország nagyon komoly kedvezményeket adott erre a technológiára, de ma már ugye a gyártók, az importőrök látják, hogy valójában hányszor töltötték ezeket a plug-in hibrid autókat, és hát Nyugat-Európában volt nem egy, nem két olyan gyártó, aki azt látta, hogy egyetlen egyszer nem töltötték az autót, csak az adóelőny kellett.
7: És közben talán hallják a hallgatók, hogy megérkezett hozzánk a stúdióba Szabó Róbert, autós szakújságíró is, az Automotor magazin főszerkesztője. Jó napot kívánok! Plug-in hibriddel érkezett?
18: Nem, öntöltő hibriddel érkeztem, de itt rá csatlakoztam, mert az utolsó mondatra, amit Pisti mondott, Knesik István, hogy valóban nagyon sok cégnél, ahol főleg ugye plug-in flottát vásároltak, és a szervizlátogatáskor derült ki, hogy akkor veszik ki a nejlon csomagolásból a töltőkábelt, mert nem töltik. Mert nem töltik, mert ott a benzinmotor, vagy ritka esetben a dízelmotor.
7: És nem éri és meg tölteni? Vagy nagyon lusták, körülményes lusták. Volt tölteni? Vagy kevés olyan töltőállomás volt, ahol meg lehetett állni tölteni útközben?
17: Elméletileg ezt otthon is lehet tölteni, tehát ugye miután ez nem nagy energia sűrűség kell hozzá, nem kell hozzá nagyon 16 amperes otthoni villanyórával is tölthető ez a jármű. Ez igazából csak arról szólt, hogy valamekkora távolságot az ember elektromos hajtással meg tudjon tenni. Az elején sajnos volt olyan technológia, hogy nem lehetett kikapcsolni, nem lehetett átváltani a két hajtás között, és aki a mindennapjait az autópályán kezdte és bejött a városba, akkor már nem maradt annyi energiája, hogy bent elektromos hajtással, hogy ne szennyezzen bent. Ma már nagyon okosak ezek az autók, át lehet váltani, vitorlázni lehet velük, hogy visszatölt. Tehát nagyon jó ez a technológia is. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, mint az előbb is mondtam, hogyha hatótávolságon kívül használjuk ezt az autót, akkor ennek a technológiának ma még 300 kiló súly az akkumulátor a pluszban, és ez a 300 kilónyi akkumulátor tömegnek a mozgatása, ez energiával jár, tehát ennyivel biztosan többet fog fogyasztani a jármű.
7: Tehát, mint a 3-4 ember ülne az
17: mint
7: autóban.
17: Mint ha 4 ember ülne, még 4 felnőtt mellettünk, és ezt valahogy senki nem számolja meg. Tehát én mindig azt mondom, hogy aki szeretne egy másik autót, új vagy használt autót vásárolni, menjen el olyan emberhez, vásárlói tanácsadóhoz, magához az importőröknél, márkaszervizekbe, szervizekbe, legyen őszinte. Mesélje el, hogy neki mire kell az autó. És ott nagy valószínűséggel segítenek abba, hogy az ő közlekedési szokásaiból, az általam mindig mondott 12 hajtásláncból, mi lesz az, ami megéri?
7: Majd mindjárt az önök tanácsaira is kíváncsi vagyok, csak itt van velünk Kormos Péter, az MVM Mobility ügyvezetője, és ugye említettük, hogy beszélünk majd ezekről a bizonyos oszlopos töltőállomásokról, mert úgy tudom, hogy változás történik ezen a területen is. Miért kell lecserélni, vagy lecserélik ezeket a bizonyos AC oszlopokat DC oszlopokra? Egyáltalán mi a különbség? Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok! Igen, érdemes ezt helyre tenni és helyén kezelni ezt a témát, és nem rögtön temetni az AC-kat, hiszen az AC-knak a beruházási költsége és a fenntartási költsége is jóval kedvezőbb, mint a nagy teljesítmény töltőké, és emellett sokkal hamarabb meg is tud valósulni egy-egy ilyen projekt. Ezért bizonyos lokációkon, ugye főleg célállomás töltők esetében továbbra is van rájuk igény, és gazdaságosan fenntarthatóak, és viszonylag jó forgalmat is tudnak generálni. Viszont tény és való, hogy a DC töltés tud jobban és gyorsabban megtérülni, és nagyságrendekkel nagyobb energiát át is tud adni.
7: Miért? Mi működik másképpen ezeknél a töltőknél?
19: Egyszerűen a technológia lehetőséget ad arra, hogy, de biztos vannak nem szakavatottabb kollégák is, hogy ezt a nagyobb mennyiségű energiát direktben átadják az autónak. És viszont engedjenek meg, hogy behozzak két adatot, amikor itt az AC és a DC relációban próbálunk igazságot tenni. Ez a Magyar Energiahivatal legutolsó hivatalos publikált országos adata, ami azt mondja, hogy a nyilvános töltőknek a háromnegyede még mindig AC, miközben a teljes töltőhálózaton átadott energiának már a 80%-a a DC-n keresztül jut az autóban. Tehát ez logikusan átbillenteni a fókuszt a DC-k felé, azonban, és akkor itt jön a szolgáltató szerepe, hogy a mi világunkban jellemzően az, ami jellemző ugyanúgy az, ami más iparágokban is, hogy a töltőknek egy kisebb százaléka hozza a valós üzleti eredménynek a nagy százalékát, viszont az nem lenne képes önmagában működni, ezért nekünk komplex csomagban, rendszerben eltérő élethelyzeteket is figyelembe véve kell gondolkodnunk. És van, amikor a gyors, nagy mennyiségű energiát akarja felvenni az autós, egy autópályás megálláskor továbbhaladni szeretne gyorsan, és van, amikor viszont egyébként is parkol hosszú órákig, 2-3 vagy akár 8-10 órán keresztül is, és ez esetben kényelmesen és gazdaságosabban tudja tölteni az autóját, akár munkahelyeken, lakótelepeken, plázákban, vagy például egy balatoni strand előtt. Tehát a piac az nem adja fel az AC töltők építését sem, de nyilvánvalóan egyre inkább előtérbe kerülnek a DC-k.
7: Mert hogy gyorsabb, és ezek szerint azért önök is egyre inkább a tisztán elektromos autókra koncentrálnak a hálózat bővítésnél.
19: Sokat beszélgettünk ezzel kapcsolatban a kollégákkal, és hogy rácsatlakozzak itt az Istvánra és a Róbertre, nekünk rengeteg magán és céges flottás ügyfelünk van, aki a plug-in hibrid verziót alkalmazza, és nekünk az ő kiszolgálásuk is rendkívül fontos. Azt gondolom, hogy az ügyfélnek szíve joga eldönteni, hogy milyen hajtásláncot választ, viszont hogyha már a plug-in hibrid mellett döntenek a magánügyfelek vagy a céges ügyfelek, akkor, és az képes ugye tisztán elektromosan is közlekedni, főleg a városi környezetben, akkor mindannyiunknak az az érdeke, hogy ezt a képességét használják is, különösen ugye a városi környezetben.
7: Világos, akkor tulajdonképpen ezt úgy kell értenem, hogy a városi célállomással érdemes AC-töltőket megtartani, vagy akár létrehozni, mert ott fogják használni így a járműveket, hosszabb távon pedig, hát gondolom autópályák mentén mi egymás, érdemes ezeket a bizonyos DC-töltőket alkalmazni, vagy arra ösztönözni akár a flottával rendelkező cégeket, vagy a magántulajdonosokat, hogy otthon, nem tudom, lakótelepen, garázsban, stb. Töltsék a plug-in hibrid autót, jól gondolom?
19: Abszolút helyen való, igen.
7: Még szóba került a felvezető riportba egy kérdéskör, amelyre nem tudom, hogy ön tud-e válaszolni, csak ugye itt problémaként merült föl, hogy hát úgy gondolták, hogy kényelmes lehet, ha mindenütt van kártyás terminál, ez mégis sokszor problémát okoz. Miért?
19: Hát ez egy előírás is a nagyobb teljesítmény töltőknél, hogy kártyás terminált alkalmazzunk. Viszont nyilvánvalóan ez egy probléma forrás is lehet, hiszen ezek a kártyatermelők, hogyha egy közterületi töltőről beszélünk, vagy egy tehát nem zárt helyen lévő töltőről, akkor ez ki van téve az időjárásnak és különféle ráhatásoknak, ugye itt lehetnek rongálások, direkt vagy indirekt hibák.
7: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a felvilágosítást. Mindjárt folytatjuk itt a problémákkal kapcsolatban a beszélgetést a stúdióban is. Kormos Péter, az MVM Mobility ügyvezetője volt velünk, és én közben már felemeltem a tekintetemet, és Szabó Róbert autós szakújságíróra néztem, hogy találkozik-e ilyen panaszokkal, problémákkal, hogy például a kártyás termináloknál, vagy a fizetés bonyolultságával kapcsolatban van gondja az autósoknak.
18: Igazából nem, ami kritika megütötte a fülemet az, hogy ez végül is a utána számol, és a kilovattórát leviszi mondjuk liter per kilométerre, akkor drága, és ezért sokan húzzák a szájukat, hogy hát nem is olyan olcsó a villanyautózás, és akkor még nem beszéltünk arról, vagy a töltés, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ilyenkor azért szemérmesen senki nem beszél a környezetvédelmi szempontokról, hogy most lokálisan zöld valami, vagy sem. Sokkal prózaibb problémák lehetnek például töltőhelyeken. Nagyon egyszerű hétköznapi példa, odaállt valaki. Uh-huh. Oda parkolt valaki, mert bement vásárolni, mert éppen...
7: Bár jelölve van, hogy ez kifejezetten
18: van jelölve, egész egyszerűen őt nem érdekli, más az ő preferenciája, és oda fog állni. És onnantól kezdve ugye az a töltőhely, az okafogyottá válik. Uh-huh. Mindig és mindenféle hajtásnak a dízeltől az elektromosig van színes, szép, illatos oldala, meg van árnyoldala is, fonákja mindegyiknek. Valószínűleg ez a külső csatlakozó, különösen azoknál az autóknál, amivel két helyen is kell tölteni, ugye a pluginoknál fosszilis alapú üzemanyagot, illetőleg áramot, ahol ez van, ott ez hatványozottabban jelentkezik.
7: Nyilván ösztönzőleg hatott az ilyen típusú gépjárművek vásárlásával kapcsolatban, hogy rengeteg kedvezmény vonatkozott ezekre az autókra, és ugye említettük már a zöld számot, tehát hogy például ingyenesen lehetett parkolni ezekkel a járművekkel, illetve az adókedvezményt, és ide vannak megint írva számomra a, hát nem annyira könnyen értelmezhető adatok, de majd mindjárt talán segít Knezsik István, az 5N, illetve 5P besorolású járművek. Mi változik most, és miért változik?
17: Ugye az eredeti koncepció előterjesztője a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete volt, és a világban innen lett zöldencem. Ugye annak idején mi a tisztán akkumulátoros...
7: Tehát innen Magyarországról indult az ötlet?
17: Tisztán akkumulátoros elektromos autókat szerettünk volna ebbe bevonni, valamiért úgy döntött az akkori regnáló politika, hogy behozza ezt a típusú járművet is, hogy lássák az emberek, mi azért javasoltuk ezt, hogy lássák az emberek, hogy egy új világ van, egy új technológia, egy új lehetőség, amivel lehet közlekedni, és hát most úgy döntött a szabályozásért felelős minisztérium, hogy egy olyan döntést hoztak, hogy visszavonják ezeket a kedvezményeket, hogy miért ezt mi nem tudjuk, erre őket kéne megkérdezni. Én azért egy picit belemennék a technológiába, hogy gyors vagy lassú töltés. Ugye ma még ott tartunk, hogy ezeknek az akkumulátoroknak a világa az inkább a csepptöltést szereti. A lassú töltés az, ami nem roncsolja az akkumulátornak a technológiáját, és az élettartalma sokkal hosszabb lesz. Ezek a nagyon gyors töltések, amik vannak, ugye attól is függ, hogy ez az autó és az akkumulátor alkalmas a gyártás pillanatában erre. Ma már az autó is szabályozza, hogy mennyi energiát tud, vagy tudjon felvenni. Tehát nagyon sokszínű ez a kérdés, és megint vissza szeretném invitálni a márkaszervizekbe a hallgatókat, akinek ilyen járműve van, hogy elmondják, hogy minek mi a következménye, és innentől kezdve ugye nagyon megnőtt a tisztán elektromos autók száma, nagyon megnőtt ugye együtt ennek a két halmaznak a szám, és gondolom én, hogy például a fővárosi önkormányzatnak van egy darabszám, hogy hány parkolót tud üzemeltetni, ennek a bevételéből él az önkormányzat is, és innentől kezdve miután nagyon nagy lett az a szám, ahol ezt ténylegesen foglalják a helyet, úgy döntöttek, hogy ezt a kedvezményt nem kívánják adni. Egyébként én, hogyha javasolhatnék, és próbálunk is javasolni folyamatosan ugye a mindenkori kormánynak javaslatokat, hogy én egy folyamatos kedvezménnyel kéne tényleges VLTP alapú kibocsátás után különböző kedvezményeket adni a közlekedőknek, mert ezzel tudnánk fiatalítani a járműveket, ezzel tudnánk jobb károsanyag kibocsátású flottát építeni a 4,5 millió járművön belül, és talán ez egy út lehet arra, hogy az átállásban is mindenki megértse, hogy mi is zajlik.
7: Valószínű, hogy ez is egy ösztönző erő, tehát hogy a tisztán zöld rendszámot akkor tényleg a tisztán elektromos autók kapják, hogy minél többen olyan autókat vásároljanak, vagy környezetbarátabb autókat vásároljanak. De hogyan változtatja ez meg a használt autópiacot? Tehát most nyilván, ha elesnek ezektől a kedvezményektől, adókedvezménytől, parkolási kedvezménytől, vagy nincsen olyan töltési lehetőség, ezek az autótulajdonosok, akkor valószínű, hogy sokan majd szabadulni akarnak a plug-in hibridektől, vagy nem?
18: Hát én azt még nem látom, mert van annyira még mindig fiatal a plug-in hibrid hajtás technológia, hogy még azért nem forog be annyira a piacra. Természetesen vannak olyan jellemző számok, amiket már a táblázatokban fel lehet fedezni, illetőleg nem szabad arról sem elfeledkezni, hogyha a cégflottákban létezik plug-in hibrid beszerzés, akkor ott biztos van egy avultatási felelős, aki ott üti az asztal szélét, hogy hát most bizony cserélni kell ezt a flottát, mert nem maradunk pénzünknél, és azok megjelennek a használt piacon. Nyilván ezeknek az ára egy nyomottabb kategória lesz, és kevésbé csábító, hiszen a zöldrend számos plugin, ugye most esedékes hamarosan a csere, hogy jönnek a fehér rendszámos pluginok. Nem lehet olyan csábító, hiszen nincs az, hogy bárhol, ahol van egy szabad parkolóhely, megállok, és már intézem is a dolgom, hiszen ez a történet, ez marad az elektromos, akkumulátoros elektromos autóké. Ugye elvileg ezeknek az autóknak a vonzerejét ez mind idézőjelben rontja, vagy csökkenti azt az ár sávot, amiben ezeket az autókat el lehet adni, hiszen a learatható gyümölcsök is elfogynak, mert nem, ugye mi is, és sok mindenki a parkolást hozza fel elsőként, pedig ennek a hajtásnak, ami mellett én azért tennék egy piros pontot, ennek rengeteg előnye is van, hogy az ember okosan tudja használni, hogy te is mondtad, István, hogy tudatosan és jól.
7: Igen, mert arra gondoltam, hogy például az agglomerációs forgalom óriási Budapest körül is, és ha valaki otthon tudja tölteni a garázsban, kertben, stb. Ezt az autót, akkor milyen praktikus, ha elektromos töltéssel használja nap mint nap, ott biztos nem lesz 40 kilométernél több az a táv, csak hát aztán le kell parkolni.
18: Hát le kell parkolni. Egyébként én azt hiszem, hogy az a demográfiai vásárlói kör, aki pluginnal fantáziát, és ezt meg is vette ezt az autót, annak vagy a munkahelye, vagy a munka és az otthon közötti jellemző mozgása, és a gazdasági státusza sem elsősorban ezt a problémát fogja majd elésodorni, hiszen vagy annál a multinál, ahol éppen dolgozik, ott a mélygarázsban ez megoldott, vagy otthon az elegáns wallboxról tudja tölteni. Hát, ha meg parkolni kell, akkor meg ma már mindenféle kényelmes appok és egyebek állnak rendelkezésre.
7: Kinek mi a kényelmes egyébként, de nyilván ez másik téma már, hogy éppen hogyan tudnak parkolni. Azt írja közben egy hallgató, hogy találkozott villanyoszlopos gyakorlattal máshol, hogy ez vajon itthon is megvalósítható lenne, tehát hogy töltés egyszerű villanyoszlopokról történik. Ez alternatíva lehet-e nálunk is?
17: Hát sok minden lehet, de ezt az áramszolgáltató tudja megmondani, mint amiről ő is beszélt, hogy maga a hálózat mire képes, mire építettek ki a vezetéknek az áteresztő képességét, vastagságát, hány ampert tud befogadni, mert jelentős ugye ez a fogyasztás.
7: Hogyha már megszólította, itt van velünk Kormos Péter, az MVM Mobility ügyvezetője, hogyha jól tudom, akkor esetleg tud erre reagálni.
19: Ugye mi hagyományos értelemben nem az elektromos szolgáltatót képviseljük, hanem az MVM Mobility-t, aki egy irányvállalat. De valóban nálunk is előjött már ez a gondolat, de ahogy a kollégák is mondták, ez egy sok összetevős dolog. Itt ugye van egy önkormányzati terület, van egy világításüzemeltető, van egy hálózati engedélyes, úgyhogy, és akkor vannak a charge point operatorok, tehát a töltőüzemeltetők. Itt együtt kéne gondolkodni ebben a témában.
7: Hát, ha megtörténik. Nagyon szépen köszönöm Kormos Péternek, és maradt még körülbelül 2 percünk. Nezsik István már több tanácsot adott azoknak, akik éppen most autót vásárolnának, hogy hogyan tájékozódjanak a kereskedőknél, illetve gondolják végig, hogy hogyan is használják ezt az autót. De itt is többször elmondtuk már a napközben műsorában, hogy nagyon öreg a járműpark, amellyel közlekedünk Magyarországon. Hogy látják a jövőt? Tehát például ezek az intézkedések, vagy akár egyéb ösztönzők hogyan hatnak az autópark változására, változtatására?
18: Hát egyelőre még mindig felfutóban van azon importautóknak a garmadája, amik ugye jönnek be az országba. Én azért azt remélem, hogy szép lassan lesz egy olyan átrendeződés, hogy belátja az itthoni felvevő piac is, hogy nem elsősorban a már uraságról levetett, vagy urambocsát tekert kilométerórájú kiszolgált autókat kéne nyugatról behozni, hanem ettől egy sokkal észszerűbb variációban valóban olyan autókat behozni, amire ténylegesen szükség van. Amit István is mondott, hogy őszintén azt be kell vallani elsősorban saját magának, az embernek, hogy nekem mire is kell valójában az az autó. Mert ha a státuszt előrébb helyezi a valós használatnál, akkor
7: vagy
18: saját magát fogja becsapni. Igen.
7: Vagy a márkát.
18: Tehát nem a szomszédnak veszünk autót meg a riválisaink pukkasztására, hanem saját magunknak, és itt az észszerűség, hogyha legyőzi ezt a birtokvágyat, akkor szerintem egy olyan mederbe mehetünk, hogy nem arról kell beszélni, hogy 16,6 év az áttag életkor Magyarországon az autó, személyautó állományban, hanem megyünk visszafelé, mint ami volt 2007-2008-ban.
7: És akkor úgy érdemes számolni is, tehát az autó árával, illetve fogyasztással, parkolási lehetőségekkel, használhatósággal kapcsolatban.
17: Nagyon fontos az, hogy a használt autóimport az ma 12 év az átlag életkor, miközben Magyarországon több autómárkát lehet kapni vadonatújként 6 millió forint alatt. Tehát 0 kilométeres autók jelentek meg a piacon 6 millió forint körüli értéken. Én azt mondom, hogy nem érdemes már használt autót venni ilyen árak mellett.
18: Óriási lutri.
7: Tehát érdemes jól meggondolni. Nagyon szépen köszönöm. November 30-ával tehát a plug-in hibridek elveszítik a zöldrendszámokat, lekerülnek az autókról, illetve az adó és parkolási előnyöket is, erről is beszélgettünk Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökével, és Szabó Róbert autós szakújságíróval, az Automotor magazin főszerkesztőjével. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk.
18: Köszönjük szépen.
17: Köszönöm.

0: Napközben.
1: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: Tegnap délelőtti műsorunkban már részletesen beszéltünk róla, hogy hova kerül az a sok elektronikai hulladék, amit termelünk, és hogyan lehet csökkenteni ezek mennyiségét. Említettük azt is, hogy augusztus végén megváltoztak az elektronikai eszközökre vonatkozó szabályok, vagyis szigorúbb és a fogyasztókat jobban védő szabályok léptek életbe a háztartási gépek és elektronikai eszközök javítására vonatkozóan, hogy egyszerűbb és olcsóbbá váljon a hibás készülékek helyreállítása, vagyis ne kelljen ezeket olyan gyorsan eldobni. Hogy mit is jelent ez a változás pontosan, arról is kérdezzük mindjárt a szakértőket, és természetesen kíváncsiak vagyunk az önök tapasztalataira is. Írják meg nekünk, hogy önök tudják-e javítatni még a mosógépet, sütőt, vagy akár hajszárítót, vagy inkább eldobják és újat vesznek, mert egyszerűen nem éri meg. SMS számunk 0630 9666. Kobolák Attila is felhasználókat kérdezett a tapasztalataikról.
3: Mely háztartási eszköze romlott el legutóbb?
4: Porszívom romlott el, javíthatatlan lett érezhetően, ugyanis nagyon büdös volt, és égett műanyagszagot éreztem.
3: Ha meg lehetett volna javítani, megjavítatta volna, vagy meg tudta volna javítani?
4: Ezt már nem lehet javítani, én gondolom, itt ehhez motorcsere, vagy bármi is kellett volna, ami már biztos, hogy többe kerül, mint egy új normál porszívó megvétele. Persze, hogyha most olyan áron lehet javítatni bármilyen háztartási eszközt, hogy megéri, akkor nyilván javítatnám, és nem vennék újat.
3: De amíg nem lehet, addig újat vesz inkább.
4: Természetesen igen.
3: De ha lesz erre támogatás, akkor másképp dönt?
4: Tehát, hogyha lesz a legtöbb kisgépnek, háztartási gépnek megfelelő szervizhálózata, és megfelelő áron való szervizelés, akkor mindenféleképpen másképp döntök, mert olcsóbb megoldás felé hajlok én is. Főleg, hogyha adott eszközzel egyébként meg vagyok elégedve, csak van valami apróbb vagy nagyobb hibája.
3: Mit csinál, ha elromlik valamilyen háztartási gépe?
5: Hát attól függ, hogy milyen háztartási gépem romlik el. A nagy, drága gépeket, hát ha nem öreg, akkor megpróbálnám megjavítatni. Kisebbeket, habverő, turmix, ezeket meglecserélném. Nem éri meg megjavítatni.
3: És ha elkezdődik az ezzel kapcsolatos támogatás, akkor inkább megjavítatja majd?
5: Persze, akkor megjavítatom, de nem hiszem, hogy kis gépekre fognak adni támogatást. De akkor igen, megjavítatnám.
3: Mi romlott el legutóbb? Mit kellett lecserélni?
5: A mosógépet kellett lecserélni, ami azért egy nagyobb összeg.
3: Mielőtt cserélte volna, utána nézett, hogy meg tudja javítatni?
5: Nem néztem utána, mert 10 éves mosógép volt, szerintem már nem érte volna meg megjavítatni.
3: Az elromlott háztartási eszközeit kidobja, megjavítja?
6: Én mindenféleképpen először megpróbálom megjavítani, oldalakon nézek utána a problémának. Például legutóbb a légkondi romlott el, egy tömítést, egy sima kis tömítést kellett kicserélni. Ez nagyon drága lett volna, ugye a szervizdíj, a szerelőket kifizetni, és az anyagárat is ahhoz képest, hogy vettem egy pici szimmeringet, bepatintott a régi helyére, ami már elkorrodált, és készen is lett az egész, és így konkrétan utána néztem, és 70 ezeret megspóroltam magamnak.
3: De a szereléshez van affinitása is?
6: Igen, én nagyon-nagyon szeretek barkácsolni, nagyon szeretek bütykölni, nagyon szeretek megjavítani dolgokat. Legutóbb például csapot cseréltem, vagy azelőtt pedig egy teljes gázkazánt kellett lecserélnem, persze barátok segítségével, de azt is inkább lecseréltük mi magunk egy elektromos bojlerre, és nem szakembert hívtunk, hogy ott furdancsoljon a falba. A legtöbb dolog egyébként sokkal egyszerűbb, mint aminek beállítják a szerelők. Pár perc, vagy akár pár órás utána nézés után nagyon sok mindent meg lehet javítani.
3: Volt már olyan, amit nem tudott megszerelni?
6: Háztartási eszközből még nem volt erre példa. Egyszer volt egy nagyon húzós, amikor pont a mosógépnek a csapágya romlott el. Azt is meg tudtuk javítani végül, de nem egy órán belül, hanem el kellett vinni egy rendes csapágy szétszedő és egy csapágy kitoló eszközt kellett bérelni. De ezen kívül minden, amit tudok, azt megpróbálok megoldani, én megszerelni, de még fontosabb az, hogy vigyázni a dolgainkra.
2: Micsoda szerencse, ha van otthon egy ezer mester. De hogyha nincs, akkor mit tesznek? Elviszik, találnak például szerelőt arra, aki, nem tudom, meg tudja javítani önöknek a sütőt, vagy a régi tévét, vagy esetleg valamilyen egyéb más elektromos berendezést, vagy visszaviszik a bazárruházba, ahol vásárolták, hogy esetleg ott tudnak ajánlani szerelőt. Írják meg nekünk 0630 9666, az SMS számunk. És ahogy már említettem, augusztus 31-én lépett hatályba az új úgynevezett right to repair, vagyis a javítási jogról szóló jogszabály, és hogy mit jelent ez pontosan a gyakorlatban számunkra, fogyasztók számára, erről is beszélgetünk Dénes Júliával, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársával. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: Szóval mire kell számítanom nekem vásárlóként mostantól? Mi az, ami könnyebbé vált az üzletben? Meg tudják ezt egyáltalán tényleg az üzletben is az eladók?
0: Reméljük, hogy tudják. Reméljük, hogy minél több szereplő tud ezekről a változásokról, illetve amit én gondolok ezekről a változásokról, az az, hogy nem hirtelen lesz. Ugyanis ez a javításhoz való jog azt írja a gyártók számára, kötelezettségeket ír elő, és azt gondolom, hogy ez nem egyik napról a másikra fog megvalósulni. A cél az az, hogy ugye a javítás a cseréhez képest egy valódi alternatíva legyen, és minél többen válasszák majd a javítást az új készülék vásárlása helyett. De ehhez, hogy tényleg tudjuk azt választani, megéri azt választani, és jó legyen azt választani, ehhez nagyon sok mindennek teljesülnie kell. És ennek a feltételeit próbálja ez az irányelv megteremteni, azzal, hogy a gyártóknak kötelezettségeket ír elő új dolgokat, és a fogyasztóknak pedig új jogokat ad a kezébe.
2: Ugye most úgy van, hogy vásárolok mondjuk valamilyen háztartási gépet, arra valamennyi jótállás vonatkozik, addig hívhatom a céget, általában azt szokták mondani, ugye, amikor megkapom azt a bizonyos nem tudom, jótállást vagy garancialevelet az üzletben, hogy egyébként ezt a számot tessék hívni, hogyha probléma van, Isten ments, hogy minket itt az üzletben, és akkor felhívom azt a számot, és akkor megkérdezik, hogy meddig él a jótállás, ha úgy van, akkor kijönnek, de még vannak olyan berendezések, ahol maga a cég is azt ajánlja, hogy inkább cserét biztosít, mint sem megszerelni.
0: Igen, itt egy szemlélet váltásra is szerintem szükség van egyébként, hogy ez az egész javításhoz való jog és annak az érvényesítése érvényesülni tudjon, illetve azokat a feltételeket kell megteremteni, hogy megérje. Szerintem itt az anyagi része az egy nagyon fontos dolog, és ez is az, amit próbál az irányelv is szabályozni. Azt mondja, hogy kötelező javítás legyen kötelező javításra, kötelezi a gyártót a kötelező javításra. A garanciaidőn túl is egyébként ez az irányelv, tehát fordulhatunk a garanciaidőn túl is. Igen, ez is egy
2: pontosan
0: változás.
2: Pontosan mennyi ideig, hogyan?
0: Ezek még így, hogy fogjuk átültetni a nemzeti gyakorlatba, ennek a részletei még majd jönnek, a technikai részletek, hogy mi és hogyan és mennyi, de minden esetre ebbe az irányba megy el, hogy ne csak a garancia időn belül lehessen javítatni, hanem azon túl is vállaljon ilyet a gyártó, aminek viszont az lesz az előfeltétele, hogy jobb minőségű, illetve nem is csak a jobb minőség, hanem a hangsúly talán azon, hogy javítható. Ható. Mert sok készülék úgy van most a piacon, nagyon sok ismerőstől hallom, hogy azért nem tudja javítatni, mert egyszerűen nem is lehet. Tehát, hogy mondjuk tömb formájában beleöntik egy műgyanta tömbbe az egész elektronikáját a mosógépnek, ami azt jelenti, hogy nem lehet egy-egy alkatrészt kicserélni, hanem rögtön az egész elektronikát ki kell cserélni.
2: Hogy miért is olyan nehéz most ez a javítás, vagy az újabb típusú készülékeknél, arról talán érdemes megkérdeznünk Csehák Jenő szerelőt, aki itt van velünk a vonalban, és régi tapasztalt szerelő. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Szóval miért olyan nagy probléma manapság ez a szerelés, javítás a különböző háztartási gépeknél, eszközöknél?
7: Hát az elsősorban azért, mert igen-igen elszaladtak az alkatrészárak, és azért az előbb hallottuk, a sima nyomtatott áramkörös lapokat ma beöntik gyantába. Na most ezt helyszínen nem lehet javítani, egyetlen egy módja van, elviszik a lapot, kiolvasztják a gyantát, ha sikerül, kimérik a lapot, és a hibás alkatrészt kicserélik, és újraöntik. Ezt valamikor régen úgy csinálták, autóknál szokott előfordulni, hogy felújított alkatrészként építik újra be az autóba, nyilván jóval olcsóbb áron. Na most, ha erre nincs valaki felkészülve, ugye ezt nem tudja megcsinálni. Elértük a nyugatnak azt a részét, nem most, már nagyon régen fordult elő, hogy komplett alkatrészeket cserélnek, és az alkatrészeket nem javítják, hanem kidobják.
2: De miért éri ez meg a cégeknek, hogy nem javítják az alkatrészeket?
7: Hát nekem az az érzésem, hogy a mai gyártás az körülbelül 10 éves futamidőt garantál egy-egy ilyen készüléknek. gondolom a gyártás miatt, hogy ne kelljen bezárni az üzemet, ha túl jót csinálnak, mert akkor nagyon-nagyon soká lesz mosógépcsere a kedves tulajdonosnál, hiszen a régi Hajdu mosógépek például...
8: Hát reméltem, hogy nem mond márkát, mert az az igazság, hogy nagyon sok hallgató írja nekünk. Egy bizonyos márkájú magyar mosógépük, 23 éves, 45 éves mosógépük van. Tehát tényleg igaz, hogy van, amikor egy életre vásárolt még az ember mosógépet, tehát ez ma már biztosan nincs így.
7: Pontosan, és ez volt a hűtőszekrényeknél, például orosz típusú márkáknál, amik 40-45 évet elfutottak. Nem voltak olyan szép dizájnosok, mint a mai készülékek, de hosszú távra készültek.
8: Tudja, nekem több személyes tapasztalatom is van. Például egy sütőnél egy egyszerű kis műanyag kampót tartotta a sütő üvegét. Amikor felhívtam a gyártót, hogy hát szükségem volna egy cserére, kiderült, hogy az a műanyag kampó 30 ezer forintba kerül. Ami hát nyilván a sütő árát tekintve nagyon aránytalan. Vagy egy nagyon drága porszívónál még a motor tökéletes működött, de szintén a műanyag alkatrészek engedtek el, pontosan. És elkezdett darabokra hullani a porszívó mondjuk 2-3 éves használat után.
7: Hát ez főleg azoknál a készülékeknél, ahol hő termelődik, például a mosógépnél is.
8: De miért műanyag?
7: Hát ez a legolcsóbb, viszont drágábban adják. Ennek következtében nagyobb a nyereség rajta. Arról nem is beszélve, hogy vannak bizonyos felületek a műanyag üstökön belül, ahova fölcsapódik a mosópor, a mosószer, az öblítőszer. Az öblítőszer az egy kicsikét olajos, és ha az oda kicsapódik, egy idő után azt veszi észre, hogy a fehér holmén pici szürke foltok jelennek meg, olyasmi, mintha hogy is hívják ezt?
8: Nem tudom, penészes
7: lenne. Igen, mintha penészes lenne, pedig nem az, kimossa a mosógép, csak ebből ez az anyag, ami oda kirakodott, valamennyi rákerül, és az ott megtapad.
8: Ez egy probléma. Szeretném, hogyha reagálna egy hallgató üzenetére. Vagy csak rossz hiszeműek vagyunk, vagy valóban így, egy ismerős testvérpár ugyanolyan gépet vásárolt egyszerre, mit ad Isten, egyszerre romlott el mind a kettő, és ugyanaz volt a hibája. Lehet ez véletlen?
7: Nem.
8: Tervezett amortizáció?
7: Igen. Már nagyon sok helyen régi kollégáim, ugye én most már nyugdíjban vagyok, de régi kollégáim mesélik azokat a dolgokat, amivel ők foglalkoznak, különböző típusú mosógépek, hogy valahogy, mintha úgy terveznék meg, erre külön mérnök van, hogy egy bizonyos idő után elromlik a mosógép. Tehát egy-egy alkatrész, ami belekerült olyan, és lehetőleg a legdrágább alkatrész legyen az, hogy rákényszerüljön a delikvens, a vásárló arra, hogy lecserélje a mosógépet.
8: Nagyon szomorú, ugye? Mert közben mindig környezettudatosságról beszélünk, és akkor ez a mosógép, ez valahova, valamelyik hulladékterepre fog kerülni. Nagyon szépen köszönöm a tapasztalatokat Csehák Jenő kisgépszerelőnek, és a hallgatók is írják nekünk, például Győrből Csaba, hogy van egy csodaszerelő, aki csereeszközist hoz a javítás idejére, csak őt hívom. Aztán egy másik hallgató azt írja, hogy én laikusként interneten utána nézve cseréltem csapágyat több mint 20 éves automata mosógépben. Nem mindenki ilyen szerencsés, hogy ezt meg tudja tenni, de könnyebb lesz a helyzetünk, vagy lehet esetleg olcsóbb, mondjuk után nyomott alkatrészeket vásárolni majd. Kötelezhetőek-e a gyártók arra, hogy tartósabb alkatrészeket gyártsanak?
0: Arra kötelezhetőek a gyártók, hogy amint említettem, hogy javítható legyen a készülék. Na most ahhoz, hogy javítható legyen, ahhoz nem lehet eleve minden alkatrésze rossz minőségű, mert akkor garantáltan nem lesz javítható, tehát reméljük, hogy lesz ebben változás a gyártásban, és látjuk majd a minőségbeli javulást a készülékeknél. Amit még szintén előír ez a szabályzás, az az, hogy biztosítani kell az apót alkatrészek elérhetőségét, és ami szerintem talán az egyik legfontosabb ebben a szabályzásban az az, hogy kimondja azt, hogy méltányos áron kell a javítást, a javíthatóságot, illetve hát konkrétan a javítást biztosítani. Ez a méltányos ár, ez természetesen majd hogy meglátjuk, hogy mit jelent, de arányos megérje. Igen, és ezt belefoglalták ebbe a szabályzásba, ami szerintem egy nagyon előremutató dolog, és talán ettől várhatunk majd változást.
8: Tehát reméljük, kell alkatrész, oda mehetek az üzletbe, ahol vásároltam.
0: Igen.
8: Az üzlet kötelessége biztosítani egyébként a javítás?
0: Itt ezek, hogy jogilag ki lesz a felelős, ez szerintem nem változott. A gyártónak mindenképpen biztosítani kell azt, hogy a javítás megvalósulhasson minden esetben.
8: Hogy milyen akadályai vannak még a szerelhetőségnek, arról is kérdezem most már Mészáros Fannit, az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetőjét, aki szintén telefonon van itt velünk. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
8: Mit jelent ez a szerelési kötelezettség, Fanni, és ha van akadálya, akkor jelen pillanatban mi az akadálya?
9: A szerelési kötelezettség, ugye, ahogy elhangzott, ez egy új jogszabály, ami egyébként átültetésre került a hazai jogba, és ez az, amiről beszéltek is, ami augusztus 31-én hatályba lépett. Ugye ez a right to repair, a javításról szóló jog, és ez, ahogy említették is, a garancián túl kötelezettség.

0: Igen, ez gyakorlatilag egy külön miniszteri rendeletben vannak ezek a termékcsoportok, de hogyha az aplia.hu oldalán keresi a kedves hallgató, akkor a hírek rovatból nagyon könnyen elérhető az az oldal, amit én készítettem pont azért, hogy minden részlet megismerhető legyen. De kérdezte még azt, hogy milyen akadályok vannak a szerelés útjában, illetve a célok, közös célok elérésének útjában, és itt szeretném azt megemlíteni, hogy azért persze a gyártók a jogszabályi kötelezettségnek eleget fognak tenni, és egyébként a statisztikai felmérésünk egyébként nem azt mutatja, hogy minden készülék egy-két éven belül elromlik, mert a most szeptemberi felmérésünk szerint is még például a fogyasztóknak közel 60%-a 8 évnél idősebb, és közel 20%-uk még 24 évnél is idősebb, és a mosógépeknél is 40% ez az arány, a hűtőknél pedig 50% fölött van, ami 8 évnél is idősebb, tehát azért elég jól tudunk vigyázni a készülékünkre, és sokan szerintem javítatnak, hogyha meg tudják ezt tenni, de hogy például az is egy nagy kérdés, hogy van-e elég szerelő ehhez a sok javítási kötelezettséghez. És hát ez egy nagyon nagy kihívás, amivel az Aplia Magyarország Egyesülés és a gyártóink 10 éve foglalkoznak. Ugye kidolgoztunk egy háztartási gépszerviz szaktechnikus képzést, mert a korábbi képzések már nagyon elavultak voltak, és nem is mentek ezek a képzések. És sajnos azóta dolgozunk azon, hogy ez minél több helyen elérhető legyen az országban, jelen pillanatban egy helyen elérhető, mert később ez ugye, amikor az OKJ megszűnt, átkerült felnőtt képzésbe, és sajnos a jogalkotó olyan szűkre szabta a bemeneti feltételeket, hogy kizárólag technikusi végzettséggel lehet rá jelentkezni, és bár nagyon szeretnénk, és rengeteg szerelő kollégával foglalkozunk, és támogatjuk őket, és rengetegen jelentkeznének erre a képzésre, nem tudják megtenni jelen pillanatban, még mindig nem, mert nekik olyan régi minősítésük van, amit a jelenlegi jogszabály nem fogad el. Most szeptemberben voltunk az új államtitkárasszonynál, a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárasszonynál, és tőle ígéretet kaptunk, hogy megnézi ezt, utána jár, és lehetősége szerint segíteni fogja azt, hogy ez a bemenet kinyíljon, és minél többen jelentkezhessenek, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon sok mindent tettek a gyártók és az Aplia Magyarország annak érdekében, hogy legyen képzés, hogy legyen megfelelő életpályamodell a fiataloknak, legyen szakkönyv, ennek már a második kiadása kerül most nyomdába éppen, amit szintén a gyártóink készítettek, és hogy legyen olyan megfelelő szakembergárda, aki tudja segíteni ezeknek a jogszabályi kötelezettségeknek a teljesítését. Reméljük, hogy most majd lesz változás ezen a téren is.
1: Tehát egy folyamat. Még benne vagyunk, vagy hát az elején vagyunk tulajdonképpen, a tényleges eredményeket
0: az
1: azt
0: elején,
1: majd később fogjuk tapasztalni.
0: Reméljük, hogyha ez a jogszabály módosításra sor kerülhet, akkor sokkal többen fognak tudni csatlakozni ez a képzéshez, és ez is segíteni fogja, hogy több szerelő legyen.
1: Nagyon szépen köszönöm Mészáros Fanninak, az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetőjének, tehát az aplia.hu oldalon találnak további információkat, illetve a Tudatos Vásárlók Egyesületének honlapján is találnak a vásárlók információkat, ha akár javítani kell.
2: Így van, a tudatosvásárló.hu oldalunkon rengeteget foglalkozunk a javítás-javítatás kérdésével, és akár az új jogszabályjal kapcsolatban, akár praktikus, ténylegesen kézzelfogható információkat mindenképpen eddig is lehetett találni nálunk, és továbbra is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert nagyon fontosnak tartjuk. Én szerintem ami a praktikus szempontból még fontos, és az új szabályzás része az, hogyha az ember garanciális időn belül csere helyett a javítást választja, javítatást, akkor egy évvel, 12 hónappal megnő a jótállási idő. És ez szerintem egy nagyon jó ösztönző, legalábbis
1: plusz időt nyer vele, ameddig a készüléknek biztosan működnie kell.
2: Igen, és próbál az Európai Uniós szabályzás is, próbálja segíteni a fogyasztók helyzetét azzal, hogy tájékoztatást, adatbázist fognak majd létrehozni a jövő évtől, ahol elérhető lesz szervizek listája, és reméljük, hogy egyre több szakemberrel is találkozunk majd.
1: Nagyon szépen köszönöm Dénes Júliának, a Tudatos Vásárok Egyesülete munkatársának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid

0: modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Szimfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vaktan Kahidze monumentális requiemjét vezényi. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
2: Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
3: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
2: Sedacur Forte?
3: Nem ismered? A Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl. Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Napközben, napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
7: 10 óra van, én Horváth Ágnes vagyok, mindjárt egy izgalmas iskolai programmal foglalkozunk. Ne bánts világ, láss, haj, érts. Országos előadás sorozatról lesz szó, de mire neveli a fiatalokat? Mindjárt kiderül. Mindenek előtt azonban most hírek következnek.
8: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. Napos az idő az országban, de a déli óráktól nyugaton záporok, zivatarok lehetnek. Jönnek a részletek. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Ma folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök 2 lépcsős béremelést jelentett be októberre és januárra. A tüntetésen a kormányfő türelmet kért és felajánlott a további párbeszéd lehetőségét. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, írta a Kontroll.hu, a központi nyomozó főügyészségre hivatkozva. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsított meg. Nőtt az áldozatok száma a Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az egészségügyi világszervezet ugyanakkor további információkat kért Moszkvától. Az irkutszki pestis kutató 28 éves munkatársa egy hete halt meg, ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban. A szokásosnál kevesebb bor készülhet idén Franciaországban. A mennyiség várhatóan nem éri el a 35 millió hektolitert, amire az elmúlt 25 évben nem volt példa. A visszaesés mögött a rendkívül forró nyár és az aszály mellett az áll, hogy csökkent a szőlőterület. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. Egyebek mellett Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen, Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. Baleset történt az M0-ás autópályán. A Csepel-szigeti szakasz közepén a 19-es kilométernél a Sziget-Szent Miklós pihenőhelynél két személyautót között össze a belső sávban, csak nem 7 kilométeres torlódás alakult ki. Végül a várható időjárásról. Napos az idő az országban, de a déli óráktól megerősödő szélre, a nyugati ország részben záporokra, zivatarokra kell számítani. Néhol viharos széllökések is lehetnek. Reggel 3-10, napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
9: Műsorajánló.
10: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
11: Horgolnak és beszélgetnek, közben pedig barátságokat kötnek. Sorról sorra néven nyitotta meg közösségi terét Huzella Júlia színésznő és készségfejlesztő drámatanár. Vajon miért? Már nem álmodom velük. Hamarosan búcsúzik az Exit Generáció előadása, ami állami gondozott fiatalok vallomásaiból jött létre. És még egy téma, 9 évnyi hallgatás után új albummal jelentkezik a YouTube. Várja önöket a műsorvezető Orosz Csilla.
10: Netzes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.
10: Napközben. Napközben.
9: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
7: 10 óra múlt 5 perccel, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Mit gondolnak, hogyan érdemes a kamaszokkal beszélgetni a lelki problémákról? Egyáltalán kire hallgatnak? Írják meg a tapasztalataikat. SMS számunk 0630 9666. A magyar fiatalok közel negyede küzd állítólag mentális problémákkal, miközben az iskolai bántalmazás, a digitális függőség egyre korábban jelenik meg az életükben. De mit tehet a szülő, a pedagógus, hogy megvédje a gyermekét? Mi vezet az agresszivitáshoz vagy a lelki bántalmazáshoz? És hogyan lehet ezzel megszólítani már mint a problémával kapcsolatban a diákokat? Hamarosan erről gondolkodunk egy előadás kapcsán itt a stúdióban is, de előtte hallgassuk meg, hogy mit mondtak Pirisi Csengének egri fiatalok és szülők.
12: Van házi feladatunk, és akkor megnézzük az interneten, hogy mik vannak.
13: Egy felmérés szerint a közösségi média elterjedésének veszélyei között van a magánélet megsértésének és az elidegenedésnek a kockázata. Pornográf tartalmakkal a hazai fiatalok 12%-a találkozott már a neten. Internetes zaklatást 100 gyerekből 6 tapasztalt. Azonban a szülők erről csak ritkán tudnak.
14: Amit akarnak, úgyis megtalálják. Teljesen mindegy, hogy korlátozzuk, vagy ne, ezt tapasztalatból tudom, hogy megtalálnak mindent, és elég sok veszélye van.
15: Odafigyelek, hogy mivel foglalkoznak a neten, azért ott vagyok, amikor tehetem.
16: Te milyen oldalakat látogatsz?
17: Hát ilyen közösségi oldalak, Facebook, ennyi. Nagyon másra nem szoktam használni az internetet.
16: És van otthon valamilyen korlátozás, amit például nem használhatsz, nem látogathatsz olyan oldalakat?
17: Hát persze, de az alap.
16: Szerinted van az internetnek veszélye?
17: A függőség. Igen, az nagyon.
16: Van olyan osztálytársad is, aki esetleg már függő?
17: Igen. De ő ezek a közösségi oldalak miatt. Órán nem is figyel oda, mert már ugye telefonon is van, szóval ennyiből rossz.
16: Több olyan esetről hallani, ahol mondjuk felnőttek kapcsolatot teremtenek gyerekekkel interneten keresztül. Hallottak már ilyenről, hogy ennek milyen veszélyei vannak?
15: Igen, hallottam már ilyen eseteket, de hogy ne lenne veszélye, mert tehát egy gyerek nagyon szerintem könnyen befolyásolható, és szerintem ez rejti magában a veszélyt.
17: Másnak adja ki magukat, mint amik.
16: Ez hogy lehet kiszűrni? Például ön szülőként hogyan tudná kiszűrni?
15: Igazándiból nem tudom. Nem tudom, mert végül is nem tudjuk, hogy ki ül a másik oldalon. Talán a szövegtartalma alapján, talán nem tudjuk, hogy ki írkál, ha esetleg így csetelget.
16: Szoktál csetelni? Aztán oda csetelni?
17: Persze, de én csak osztálytársakkal, meg a ismerősökkel, akiket ismerek, ennyi. Mással nem. Nem akit nem ismerek, vagy... azzal nem szoktam.
16: Nem vagy kíváncsi?
17: Nem érdekel az ilyen.
18: A tapasztalatok azt mutatják, hogy fiataloknak gyakorlatilag a fele már valamilyen szinten érintett lehetett. Ugye leginkább az online térben elkövetett zaklatásnak valamilyen formájában.
13: A Zsoltész Bálint a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője.
18: Hiszen ugye a mai közösségi média folyamatos használata mellett olyanoktól kapnak üzenetet, vagy csak egy-egy olyan kellemetlen mondatot, ami esetleg mondjuk élő szóban még nem tűnne fel, hogy valaki mondott egy ilyet, de akkor már ugye nyoma van, látják a ismerőse is ugye az ő üzenőfalán, és nyilvánvalóan belecsúsznak az ilyen jellegű piszkálódások, szurkálódások, és ami ugye később kárra tettlegességig is fajulhat, hogyha élőben is találkoznak.
13: Hogyan lehet erre, ha nem is felkészülni, de mondjuk kezelni egy ilyen problémát?
18: Hát talán a legfontosabb, hogy nyilvánvalóan egy nyílt kommunikációt folytassanak, mi ugye a legfiatalabb korosztályról beszélünk, ugye a szülők, illetve a pedagógusokkal, illetve hát természetesen ugye kapcsolódóan ugye a prevenciós munkatársaimhoz is ők is ezt a célt tűzték, hogy az ilyen előadásokon próbáljanak minél nyíltabban beszélni ezekről a dolgokról, és ilyenkor szoktak egyébként ugye felszínre jönni a diákoktól, hogy hú, hát már rám is írt egy ismerős hasonló mondatot, és akkor kiderül, hogy abban már ő akár egy bűncselekményt is elszenvedett, hogyha betű szerint nézzük. Tehát ilyenkor szoktak felszínre jönni azok a dolgok, amiket akár egymás között sem beszéltek meg. Ezzel nagyban tudják egymást is segíteni, ilyen kortárs segítőként is, természetesen pedagógus vagy felnőtt támogatása mellett, hogy igen, erre figyeljenek. Nyilván az is fontos, hogy azt is megértsék, hogy elkövető oldalról is, hogy ők is milyen könnyen elkövethetnek egy ilyen zaklatást, hogyha valakire úgymond rászállnak és olyanokat írogatnak neki. Olyan fényképeket készítenek, vagy hogy tovább menjünk, hogy a mesterséges intelligencia világában már olyan fék videókat, fotókat készítsenek egy-egy társukról, ami már túlmegy több büntetőjogi kategórián is, vagy csak a közizlés tiltja. Tehát nagyon fontos, hogy tudatában legyenek annak, hogy ezt ők is nagyon könnyen el tudják követni.
13: Volt Tegerben erre példa is, ugye több alkalommal, hogy egy ilyen videó hatására az iskola megszüntette a tanulói jogviszonyát a diáknak.
18: Igen, nagyon kell ugye arra figyelni, hogy szokták mondani közte, ugye, hogy ami egyszer kikerül az internetre, az ott is marad, és ez egyre inkább igaz ugye a mai világban, hiszen már nem csak úgy, hogy kikerül, valaki ugye feltölti a holdalán, ugye a legtöbb esetben találkozunk, hogy mondjuk egy-egy iskolai verekedés már élőadásban között itt valaki a saját közösségi média oldalán, az nyilvánvalóan az örökre ott marad, és hát nagyon fiatal korban még nem gondol bele az ember, hogy mondjuk 10-20 évvel később mondjuk egy állásinterjún egy ilyen ugyanúgy szembe jött a leendő főnökével, akinek el kell dönteni, hogy milyen személy áll előtte, akit esetleg alkalmazzon-e. Nem gondolunk bele még ilyen tényleg 10 éves fejjel, de akár ilyen vonulata is lehet, hogy mondjuk akár 10-15 évvel később visszaköszön egy olyan pozícióban már, aminél ez nem megengedhető.
7: Önök mit tapasztalnak? Az online zaklatás, a személyes kapcsolatok csökkenése, vagy rövid internetes videók? Mi okozza a leginkább a lelki problémákat a kamaszoknál, és hogyan lehet ezekről beszélgetni velük? Írják meg nekünk a tapasztalataikat. 0639666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig Kisdomonkos Márka, Déli Nép program igazgatója. Jó napot kívánok!
19: Kezdjük csak, jó reggelt, üdvözlöm a rádió hallgatói.
7: És Ercseni Diana, projektvezető. Jó napot kívánok!
20: Jó napot kívánok!
7: Hadd kérdezem először önöket is szülőként, még nem annyira a programról, hogy mit tapasztalnak, nem tudom, hogy vannak-e kamasz gyerekeik, hogy milyen problémákkal küzdenek, ha vannak problémáik, azt kivel osztják meg?
19: Nekem még kisebbek a kis kamaszaim vannak, egy mindjárt 7 és egy nemrég múlt 8 éves fiam van, elsős, illetve másodikosok. Hát abszolút már az a baj, hogy ebben a korban is érik őket verbálisan zaklatások vagy bántalmazások, és ezekre szerintem szülőként nagyon fontos őket felkészíteni.
7: Ez hogyan személyesen vagy a világhálón keresztül?
19: Hát a világhálón keresztül nálam még nem, de és úgy tudom, Diánáiknál sem, de személyesen bent az iskolában, egy adott közösségben, az első napokban, ahogy elkezdenek kialakulni a fiúkról lévén szül az erőviszonyok egymás között, ott nyilván érik őket különböző helyzetek, amikre valamilyen módon fel kell őket készíteni.
7: De ezek nagyon más helyzetek, mint amilyenek minket is értek valamikor annak idején?
19: Hát nem tudom, ezzel nagyon sokat gondolkoztam már, hogy vajon más, attól másabb, mondjuk nem ennyi idős korban, hanem mondjuk egyel később, amikor bejönnek az online eszközök, a telefon, meg különböző social media felületek. Azért ugye ott, amikor mi voltunk ennyi idősek, tinédzserek, akkor hogyha volt is bántalmazás az iskolán belül, azt tudtuk, tudta mindenki, hogy annak kettőkor, fél háromkor, fél kettőkor, amikor vége az iskolának, vége lesz.
7: Meg egymás szemébe néztünk, a szobámat be tudtam csukni, bezárkoztam oda, már nem jött utánam a bántás.
19: Igen, hazamentem, és ott meg elmentem a színkörbe, elmentem a sportfoglalkozásra, nem tudom akármire, és akkor vége volt, hogy elmentünk. Most meg a világhálónak köszönhetően, idézőjelben, folyamatosan utol tudja a gyereket érni ez a fajta bántalmazás, és ez nagyon-nagyon veszélyes.
7: Azt mondta, hogy szülőként érdemes erre előre felkészíteni a gyerekeket. Hát viszonylag tényleg kiskamaszoknál talán még egyszerűbb, hogy akár este a vacsoránál, vagy elalvás előtt ezt szóba hozza az ember, és tudjon beszélgetni. De vannak trükkjei, hogy hogyan lehet őket biztosan megszólítani? Mert ugye aztán később ez nehéz, sok szülő panaszkodik, hogy hát már meg se beszéli velem a gyerek, el sem mondja.
19: Szerintem gyerekfüggő is, legalábbis nálam azt látom, hogy aki a gyerek között, az egyébként elég kész, a nagy különbség, hogy melyikőjük hogyan nyit. A kisebbik sokkal inkább beszél, és ő mondja el egyből a problémáit, a nagyobbikból ki kell szedni, vagy a kicsi kiszedi a nagyból, és akkor ő úszolja rá, hogy mondja el, meg különböző játékos formában, nincs meg a tuti recept nekem sem, meg hát azért még az elején vagyunk, de hát próbálkozom erre figyelni, és felkészíteni magunkat is, meg őt is.
20: Erre én is rá tudok csatlakozni, nekem 9 és 13 évesek a gyermekeim, és valóban teljesen máshogy működnek. A kislányom, ő gyakorlatilag azonnal, amint lehetősége nyílik, megoszt minden apró részletet, hogy mi történt, ha valami bántja, hogy mi az aktuális esemény. A kisfiam pedig olyan típus, akinél ez változó. Van, hogy nála, amikor érte megyek az iskolába, akkor egyszerűen csak egy kis nyugalomra és csendre van szükség, és akkor ez mindig ehhez alkalmazkodok, hogyha éppen miközben tartunk hazafelé, megosztja az eseményeket, akkor annak örülök, és beszélgetünk. Ha pedig azt érzem, és ezt mondjuk ő is mondja, hogy most úgy egy kicsit úgy szeretne csak nyugalomban csendben lenni, akkor hagyom, de egyébként mindkét gyerköcnél igaz, hogy az esti időszak, a lefekvés előtti, az, amikor már az a nyugalmi állapot van, hogy már nem olyan ingerek veszik őket körül, az mindig mindkettőknél segíti ezt a fajta kommunikációt, és el is mesélik mindketten.
7: Ez a szerencsés helyzet. Azt mondta, hogy 9 és 13.
20: Így van.
7: A Ne bánts világ előadás az körülbelül ennek a korosztálynak szól?
20: Pontosan,
7: vagy idősebbeknek?
20: Általános iskola 3. osztályától egészen középiskola 12. osztályáig szól a program. És ugye nagyon érdekes, mert teljesen máshogy érinti mondjuk a kis alsósokat, 9-10 éveseket, máshogy a kis kamaszkorba lépő felsősöket, és megint más a középiskolások viszonyulása, hogy mit hogyan fogalmaznak meg, hogyan osztanak meg velünk a program.
7: Ha jól gondolom, ez tulajdonképpen egy drámapedagógiai előadás. A pedagógusokkal együttműködve egy történetet előadnak a diákoknak? Hogyan zajlik ez?
20: Hát, ha megengedi, csak annyiban szeretném ezt egy kicsit kiterjeszteni, hogy ez annál sokkal több és komplexebb, egy élményalapú, interaktivitásra épülő színházi és drámapedagógiai eszközök rendkívül széles tárházát felsorakoztató programelemekből áll részben.
7: Miről szól ez a gyakorlatban?
20: Ugye, emellett nagyon fontos, még csak azt mindenképp szeretném elmondani, hogy fontos együttműködő partnereink, civil szervezetek, vagy akár egyéni előadók is, akik viszont nem feltétlenül csak így a drámapedagógiai eszközökön keresztül foglalkoztatják a gyerekeket, hanem egy másfajta prevenciós szemlélettel, ezért is nagyon szerintem klassz és valamilyen szempontból egyedülálló ez a program, hiszen mi, mint egy ernyőszervezet, az együttműködő partnereink segítségével nagyon sokféle foglalkozáson, előadáson keresztül tudjuk megközelíteni az adott prevenciós témákat.
7: De ez hogy történik? Tehát a pedagógusok megtalálják önöket, nem tudom, Ne bánts világ, létezik egy ilyen előadás, vagy ezen belül aztán több előadás, ami közül választhat az iskola, és akkor beültetik a diákokat a nagy terembe, azt mondják, hogy nézzétek, és utána beszélgetünk, csóválja a fejét, nagyon kis domokos, biztos nagyon régi módian kérdeztem.
19: Nem tetszett régi módian kérdezni, csak ugye a működésünk, az iskolák jelentkeznek. Egyáltalán abról fogom meg, volt egy pilot évadunk a tavalyi évben, amikor is egy egy még korábbi programunknak a mintájára indítottuk el, 2023-ban indult el a Kult Up, Berenősz a kultúrába, ahol ugyanezeken a módszereken, olyan Diana az imént mesélte, egésznapos élménynapot viszünk a diákoknak. És jött a felismerés, hogy szükséges ebben a legfőképpen a bántalmazás, függőségek témakörében, majd erről is tudom beszélni, milyen konkrét témakörök vannak, megmutatnunk és programot vinnünk a gyerkőcöknek. Elsősorban egyébként az általános iskolások a fő korosztály, és mellette kibővítettük a gimnáziumi, tehát középiskolás hallgatói vagy diáki korosztály számára is. Az első pilot időszakban teljes napokat vittünk el az iskolákba, mint hogy azt a Kult Up-ban is tesszük. Viszont a Kult Up egy sokkal könnyedebb, és csak az élményre, az élménypedagógiára, az ismeretszerzésre irányul. Itt viszont azért elég kemény témákat dolgoznak fel az előadók és a gyerekek közösen, és mind a diák részről, mind a pedagógusi, mind pedig az előadói és közreműködői részről az a visszajelzés érkezett a tavalyi év pilotja kapcsán, hogy egy koncentráltabb és inkább visszaismétlődő, tehát visszalátogató rendszerre lenne szükség, és ennek eredményeképpen volt három eseményünk, egy felezőprogram, egy záróprogram, meg egy fejlesztő témanapunk, amikor a diákok is, és a tanárok és az alkotók is elmondhatták a véleményeiket. Ezeket meghallgattuk. Diana vezetésével, illetve aki most éppen babát vár, Daniella, ők közösen a tavalyi évvégére kitalálták ezt az újfajta struktúrát, tehát a beérkezett tapasztalatok alapján módosult így, hogy konkrétan 5 témát jelöltünk, meg az iskolák ebből választhatnak ki 2, az adott iskolába visszamegyünk, és nem egy teljes napot ölel fel most már az idei tanévtől, hanem 3-4 vagy 4-5 tanórát koncentráltan megyünk az iskolába.
0: Tehát van egy visszakövetés.
19: Aztán visszakövetés van, igen.
0: Milyen témakörökkel foglalkoznak?
20: 5 nagy prevenciós tematikát alakítottunk ki a tavalyi év tapasztalataira és visszajelzéseire építve. Az első tematikánk az egészséges életmód. A második, ami egyébként a jelentkezéseknél is nagyon nagy teret hódított magának, a test és lélek egyensúlya, és hogy ez pontosan mit takar, a stresszkezelést, a szorongásos problémáknak a feltárását, segítését, teljesítménykényszerrel kapcsolatos nehézségeket szeretni magába foglalni, vagy azt, hogy ki vagyok én, hogy vagyok én a testemben, egyfajta tudatosítását annak, hogy én hogyan érzem magam a bőrömben, tehát ez a test és lélek egyensúlya. A társas kapcsolatok, erőszakmentes élet fő vezető témája ugye a zaklatás, vagy ugye a cyberbullying is ide csatolható. A digitális világ biztonsága, ahova szintén a cyberbullying is beletartozó téma, de ugyanúgy ide tartozik az adatvédelem, hogyha valaki, mondjuk egy nagyobb diák már ugye közösségi média felületén van, mit teszek ki magamról, milyen következménye lehet, vagy az online játékok hatásai, és az 5. nagy prevenciós témánk az a káros szenvedélyek, függőségek modul. És ha visszakanyarodhatok még az előző kérdéshez.
0: Igen, csak hogy kérdezzek ezzel kapcsolatban, hogy mindig próbálom elképzelni, például káros szenvedélyek. Tehát hogy képzeljek el egy ilyen napot?
20: Pont ezt akartam elmondani, hogy az iskola a Dériné program honlapján megtalálja a Ne Bánts Világ alprogramot, és regisztrál. A regisztrációt követően, hát őszinte leszek, nagyon-nagyon rövid idő alatt több mint 220 iskola jelentkezett a programra, ami egy fantasztikus dolog, és azt mutatja, azt gondolom, hogy igenis fontos, hogy és igenis abszolút igényre szabott történet ez. Tehát az iskola jelentkezik, és ugye a jelentkezéskor kiválasztja az 5 modul közül a 2 számára legfontosabbat, és azt is megadja, hogy 3 vagy 4 tanórában szeretné a témanapot az intézmény számára kérni. Azért alakítottuk ezt a tavalyi évhez képest így, ezt a 3 vagy 4 tanórás megjelölést, mert ezáltal sokkal inkább az iskolák kezébe szerettük volna adni a választást, hogy ők azt hogyan tudják megoldani, hogy mi oda menjünk, ne kelljen minden áron Mirágos. Egy tanítás nélküli munkanapot úgymond elhasználni, miközben lehet, hogy más terveik is vannak.
0: Világos, és akkor először beszélnek a pedagógussal. Gondolom színészek vesznek részt a produkcióba, vagy pszichológusok? Beszélgetnek előtte a diákokkal? Látnak egy történetet, arra reagálnak? Vagy belehelyezkedhet lépnek valamelyik szerepkörbe maguk a diákok?
20: A programmal együttműködő pszichológus kolléga az, aki először a képbe lép, olyan szempontból, hogy felveszi a programra jelentkezett iskolával a kapcsolatot, és megpróbálja feltérképezni a motivációt, hogy csak pusztán, mint prevenciós program, ami nyilván nagyon fontos, ilyen értelemben jelentkezett az iskola, vagy azért is jelentkezett, mert segítséget várnak a pedagógusok a programtól.
19: Olyan az adott témában.
20: Az adott témában, mert mondjuk már
0: van ilyen probléma, és nem tudják, hogyan kezelni, és azt remélik, hogy majd ezzel tovább tudnak lépni.
19: Elmegyünk az iskolába, és van egyébként, hogy tetszett mondani, tantermi színházi előadásunk adott témákban, egyébként várjuk a jelentkezését is folyamatosan a különböző produkcióknak és társaságoknak, hogy jöhetnek. Most jelenleg 15 szervezettel működünk együtt. Tehát vannak ilyen tantermi színházi előadások, feldolgozó foglalkozásokkal, ezt általában pszichológus, illetve drámapedagógus vezeti, attól függ, hogy melyik téma az, amit kell. Vannak frontális jellegű órák is, amikor egy izgalmasan élménypedagógiai eszközöket, de mégis elmondják azt, hogy mi történik az agyban, hogyha például hogyan működik a kábítószer, a koffein, vagy ezek a különböző designer dolgok, mitől kell félni, van, hogy elmondja az adott előadó tényleg frontálisan, van, hogy bevonna a gyerekeket, és akkor különböző kvízek, játékok segítségével, van, hogy a drámapedagógiai eszközével felállnak a gyerekek, és játszanak, és játékos módon, tehát nagyon komplex egy ilyen témanapunk.
0: Miért lehet könnyebben így megszólítani egy problémával a kamaszokat, mint hogyha akár előadja a pedagógus, vagy mondjuk a szülői értekezleten megbeszélik a szülőkkel, hogy menjen haza mindenki és beszélgessen a gyerekével, mert van egy ilyen gond az iskolában.
19: De mindannyian emlékszünk arra, hogy na, akkor beszélgessünk. Kezdetű mondás.
0: Nézem az órát, itt ugye?
19: Igen, de hogy feloldódnak a gyerekek. Tehát ezek a játékok, meg egy külső szem, egy külső ember jön be, sokkal hamarabb találja meg a diák a bizalmat valamiért az általunk oda diszponált pedagógusokkal, vagy előadókkal, vagy társadalmakkal, mert ugye ezek a játékos feladatok, ezek kizökkentik a mindennapba, valami új, valami más jön be a hétköznapjaiba, és sokkal hamarabb megnyílnak. Jártam olyan helyen témalapon megfigyelőként, ahol konkrétan az adott osztályból bent ültem, egyébként ez egyik elő életre hívója is oda programnak, volt egy öngyilkosság. És érezhető volt, amikor beléptem az osztályterembe, hogy olyan magába, olyan sötét volt, olyan szürke volt a
0: tekintet.
19: Erről most
0: nem tudunk, nem akarunk beszélni.
19: Nem is kell, és de utána pedig ahogy az nap végére, az óra végére, hogyan léptek ők maguk túl a segítségére. És aztán jönnek is vissza ilyen visszajelzések, hogy mennyit adott a gyerekeknek ez, mennyit adott a pedagógusoknak ez a program. Tehát konkrét méréseink és tapasztalataink van erre, és mondom, személyes élmény, hogy kinyílt az osztály. A tekintetek.
0: Igen, mert hogy lehet, itt van, aki segít nekünk beszélni, igen, vagy egyáltalán gondolkodni erről, igen, és segít az is, hogy közösségben vagyunk, tehát nem egyedül ülök a pszichológusnál kamaszként, hanem együtt vagyunk. Milyen tapasztalatai vannak, Diana? Van szintén ilyen kellemes tapasztalat, hogy oda ment, nagyon merev, vagy félő diákokkal találkozott, és aztán a nap végére feloldódtak, kérdeztek, tovább léptek.
20: Igen, ugye szeptemberben indult az új tanévben újra a program, és Kaposváron jártunk egy szakiskolában, és ugye minden témanapnak a része a tantermi színházi előadás. És ugye ez azért nagyon érdekes és izgalmas a többi prevenciós foglalkozás mellett, ami meg máshogy érdekes, mert ugye többféle előadás van. Van, amikor végignézik a gyerekek, és azt követően van egy feldolgozó, előadásra épülő feldolgozó drámapedagógiai foglalkozás, de van olyan előadás, amikor megállítják több ponton az előadást, és bevonják a diákokat.
0: És de hogyan? Hogy na itt szerintetek most hogy kéne tovább lépni, vagy ennek a szereplőnek mit kéne reagálni, vagy miért ezt mondta szerintetek,
20: így
0: mi
20: van-e
0: mögött?
20: Egészen pontosan így, és azok a gyerekek, akik az előadás előtt, amikor elmondta a drámapedagógus, hogy mire számítsanak, milyen lesz, látszólag vonakodtak, hiszen ők nagyobbak is voltak, ugye már középiskolások, nem feltétlenül voltak annyira aktívak még akkor, hogy ők mennyire szeretnének ennek a részeseivé válni.
0: Egy program.
20: Az előadás történetvezetése olyan pontokat érintett, ahol már nem is volt kérdés, hogy meg akarnak-e szólalni. És fantasztikus volt. A nagy szavakat próbálom mellőzni, de őszintén engem is megérintett az, amilyen reakciókat a gyerekek adtak a történésekre, vagy amit ön is említett, hogy hogyan kellett volna, hogyan lehetne másképp. Azt, hogy
1: fontos a véleményük, bevonják őket, megkérdezik, ez sokkal mélyebb rétegeket érintett, pusztán annál, hogy akkor is ott mit láttak. Egyfajta bevonódást eredményez, de mégis ad egy védőhálót, hiszen ugye nem velük történik a cselekmény, látják a színészek előadását és részesei, de nem ő velük akkor és ott úgy történik meg az adott esemény.
0: Ahogy hallgattam önöket, a program kapcsán végig az a gondolat erősödik bennem, hogy mennyire fontos a fiataloknak ez a személyes találkozás, ez az együtt gondolkodás, és mennyire ki vannak erre éhezve valószínűleg.
19: Igen.
0: Hogy így együtt legyenek. A pedagógusokat lehet inkább elérni egy-egy ilyen programajánlattal, vagy a közösségeket, tehát akár a kamasz közösségeket. Ők mondják, hogy jöjjenek, majd visszabeszéljünk még erről?
19: Igen, mondják a diákok is, és a pedagógusok is. Abszolút el lehet érni. Célunk is, a Kultáppal is, és ezzel is, hogy a közösségeket kicsit össze tudjuk hozni, és a közösségeket tudjuk segíteni, és még erősebbé tenni. Mert igazából ne válts világ, láss, hallj, érts, lássuk meg, ha másodnak problémája van. Halljuk meg a segélykiáltást, mikor az olyan sokszor néma is. És értsük meg, hogy egyrészt segíthetünk, másrészt pedig a kimondott szónak, a tetteinek súlya van. Még hogy az csak egy emoji, vagy akármilyen jel a social media felületeken. És hogyha ezt sikerül közvetíteni, akkor hiszem azt, hogy ebből egy sokkal építkezőbb és erősebb közösség, és egymást jobban elfogadó és segítőkészebb közösség tud létrejönni.
0: És egészségesebb, lelkileg is, illetve testben és lélekben harmonikusabb közösség lehet. Lehet még jelentkezni a programra? Hogyan?
19: Folyamatos a jelentkezés, mind az alkotó, mind pedig az iskolák részéről a drierineprogram.hu oldalon minden feltétel megtalálható.
1: Így van, minden információ fent van a honlapon, a Ne Bánts Világ alprogramnál.
0: És ott lehet a témaköröket is megtalálni, igen, és adott témakört választani, hogy mi az, ami nálunk most valószínűleg a legaktuálisabb.
1: Hát ugye egy elektronikus űrlapot töltenek ki az intézmények is, akik ugye jelentkeznek a programra, illetve az új alkotók, együttműködő partnerek is ugyanezen a felületen keresztül tudják benyújtani a jelentkezésüket az előadásukkal, foglalkozásukkal.
0: Kapcsolatban
1: így van.
0: És aztán lássuk majd az eredményeket, hogyha visszakövetik ezeket, hogy mennyivel egészségesebb, igen, vagy ha megengedi, boldogabb diák közösségeket.
1: Fontosnak tartok teremteni a visszakövetésre csatolva mondani, hogy ugye a program úgy lett átalakítva a nyár folyamán, hogy minden iskolába kétszer látogatunk el. Nagyjából nyilván igazodva az intézményi lehetőségekhez, szünetekhez, de az első témanapot követő két hónapon belül, amivel a folyamat jelleget, a témák mélyítését szeretnénk elősegíteni, hogy ne csak egy ilyen élmény alapú elgondolkodtató alkalom legyen, hanem egy folyamatot próbálunk vinni. Szóval
19: a visszajelzések alapján is azokat
1: belépítem, igen, tehát hogy a két témanap az egyben visszakövetés is, meg egy folyamat jelleg megindítása is.
0: Szülőként javaslat, lehet, hogy érdemes aztán a szülőket is bevonni egy-egy programba, nekünk is sokat segít. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Kis Domokos Márka, Dériné program igazgatója és Ercsei Diana projektvezető volt a stúdiónk vendége. Köszönöm szépen.
19: Köszönjük szépen. A

0: Napközben. Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: A hordókendőben érzi a baba az anya szívverését, a test melegét, és egy-egy gyengét simogatás, suttogó szó persze megnyugvást is ad. Az édesanyák tulajdonképpen évezredek óta alkalmazzák, de vajon miért szakadt le róla a fejlődő világ? Kezdődik a Nemzetközi Baba Hordozó Hét. Magyarország 2008-ban csatlakozott a rendezvénysorozathoz. Tudják-e, hogy hányféle módon cipelhetjük ma is a babánkat, és miért lehet praktikus ez a hétköznapokban? Erről beszélgetünk mindjárt itt a stúdióban is, és Pirisi Csenge is édesanyákat kérdezett a tapasztalataikról.
3: Három kicsi van.
4: Három kicsi, igen. Két nagyobb gyermekemet őt hordtam. A hordozókendőbet nagyon szerették, én is könnyen tudtam vele mozogni, mindig rajtam voltak. Imádtuk, ugye?
3: Mosolyog a kislány, ezek szerint tényleg
4: igen,
3: jó volt.
4: Igen,
3: sokáig?
4: Igen.
3: Vagy ez mitől függ, hogy meddig?
4: Mikor én ezt használtam, akkor Budapesten éltünk, és mikor vidékre jöttünk édesanyámékhoz, főleg akkor, tehát a kertes házban volt ennek főként haszna, hogy tudtam akár kint a kertben is, akár kertészkedni, tehát attól függetlenül, hogy rajtam volt a gyermek, vagy pedig a kutyát megsimogatni, hogy a két kezem szabad volt. De mégis ugye neki biztonságot adott, hogy engem érzett, és az illatomat, a szívdobogásomat.
3: Más igen. A kapcsolatok? Három gyereket összehasonlítva?
4: Szerintem a legszorosabb az első gyermekemmel, mindig azt szoktam mondani, hogy búrában nőtt föl, de szoros amúgy mindegyik őjükkel.
3: Csak ez a testi kapcsolat, ugye azt mondják, hogy nagyon sokat jelent, főleg eleinte, tehát hogy az első időben a babának, hogy nem szakad el a mamától.
4: Hát lehet, hogy akkor emiatt, amúgy a kicsivel közel állunk mi egymáshoz, nem arról van szó, de ő akaratosabb is, tehát lehet, hogy ezáltal jobban megnyugodott volna, hogyha nála is használom.
5: Ha az anya rendszeresen hordozza a babát, az segíteti az igény szerinti szoptatást, és kedvezően hat a baba szociális fejlődésére is. Mondja Tímea.
6: Első kisfiam végül sürgősségi császárral született meg. Az ő esetében egy kicsit talán lélekgyógyító is volt, hogy még jobban összetudtunk bújni. Az újszülött hordozó kendőket úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon sűrű szövésű, de rugalmas, hosszú kendő, amely pontról pontra támasztja alá a babáknak a kicsi érzékeny gerincét, ami nagyon fontos, nagyon stabil megtámasztást biztosít, de mégis segít a babának, hogy mindig érezze az édesanyja illatát, az anyatejnek az illatát, hogy jó melegben legyen, biztonságban legyen, és valóban így is teltek az első napok, az első hetek, hogy nagyon-nagyon sokat bújtunk így össze hordozó kendő alatt, és nagyon sokat sétáltunk így a városban. A második kisfiam természetes úton született meg, de őt is nagyon sokszor hordoztam. Az ő esetében már egyszerűen az egymás öröméért való hordozásról, mind a két fiam nagyon szerette és nagyon igényelte ezt a fajta összebújást. A hordozókendő abban is segít, hogy amíg picik a babák, addig plusz biztonságérzetet nyújthat nekik. Még egy babakocsiban sokszor előfordul, hogy ismeretlenek, túl közel hajolnak egy kisbabához, esetleg meg is akarják érinteni. Ugye ilyenkor az édesanya dilemmázik, hogy vállaljon fel egy konfliktust, vagy hogyan fogalmazza meg szépen, hogy a gyermek nem tárgy.
5: Hát meg is ijedhet.
6: Hát megijedhet, fejletlen az immunrendszere, és a hordozókendő abban is segített, hogy ezeket a kéretlen érintéseket elkerüljük.
5: A baba test közelben való hordozása erősíti a kötődést a szülő és a csecsemő között, és így csökkenti a szülés utáni depresszió kialakulásának kockázatát is.
7: Mindenképp ajánlanám a baba hordozást, amíg picik addig nagyon praktikus kendőben hordani, akár otthon is, sokkal nyugodtabb volt a baba, sokkal nyugodtabban tudtam én is elvégezni azt a néhány teendőt, ami szükséges volt a mindennapi léthez, ő pedig szívesen aludt a mellkasomon. Aztán, amikor nagyobb lett, akkor váltottunk egy ilyen komolyabb szerkezet.
3: Ilyen felcsatolható, amit könnyebb leszedni.
7: Igen, egy ilyen felcsatolható hordozóra, amit elől is, meg hátul is tudtam hordani, magam fele fordítani, és kifele is, ugye, hogy lássa a világot, akkor már jobban szeretett kifele fordulni, hogy nézelődjön. De jártunk benne például rövidebb túrákra, akkor általában apa vitte őt, de egy-két órát nagyon jól el tudtunk benne kirándulni, illetve sokszor jártunk boltba, vagy olyan helyre, amikor még nem tudott ülni, és mondjuk nem tudott beülni a bevásárlókocsiba, akkor azért nagy segítség volt, hogy ugye nem babakocsiban kellett tolni, hanem magamon vittem, és akkor kényelmesebben tudtam vásárolni például.
3: Ez jó a babának is egyébként? Mondta, nyugodtabb volt tőle.
7: Az elején kicsit hasfájós volt, és ugye nagyon igényelte alvásnál valamelyikünk jelenlétét, általában az enyémet inkább. Aztán amikor nagyobb és már mozgékonyabb, akkor szerintem babája válogatja, hogy mennyire szeretik ezt a kötöttséget.
3: Ez a későbbi kapcsolatokra is kihatott?
7: A mai napig nagyon ragaszkodó, és most egy éves múlt, és úgy alszunk el, hogy ráfekszik a mellkasomra, és nem kell őt altatni, de az a közelség kell neki folyamatosan. És hát azt gondolom, hogy van egy olyan speciális kapocs köztünk, ami remélem, hogy azért még sokáig meg fog maradni. Az nagyon jó leső érzés az anyának is, és szerintem a babának is nagyon fontos, hogy meglegyen az a biztos pont az életében, ami nyugalmat és biztonságot ad neki.
2: Önök is hordozták akár kendőben, akár kengurúban a babájukat? Mit tapasztaltak? 0639666 az SMS számunk, stúdiónk vendége pedig dr. Perec Bernadetta, a Babahordozásért Közhasznú Alapítvány alapítója. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
2: És Fésűs Tolmácsi Petra, a Babahordozásért Közhasznú Alapítvány elnöke. Jó napot kívánok önnek is!
8: Jó napot kívánok!
2: Talán elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy miközben hallgattuk az iménti összeállítást, már elkezdtünk beszélgetni arról, hogy jó volt ki, hogyan hordta a babáját magánkendőbe, mennyi ideig lehetett egyáltalán, és ez tényleg minden anyuka szívét úgy megmelengeti, amikor elképzeli, hogy ott van még ez a szoros kötődés az édesanya és a csecsemő között ilyenkor, de hányféleképpen hordhatom egyáltalán magamon a babámat? Én elárultam, hogy 21 néhány évvel ezelőtt, ugye ilyen kendők akkor jöttek be, azokat nagyon jól lehetett kötözni, tulajdonképpen olyan, mint amilyennel az afrikai földeken is dolgoznak a mai napig. Milyen megoldások vannak még?
8: Nagyon sokféle megoldás van, és hát mi is onnan indultunk, hogy a mi gyerekeink is már, a legnagyobbak már nagykorúak, és igen, akkor még a hordozókendők voltak itt Magyarországon elérhetőek.
2: Vagy kenguruk, nem?
8: Hát igen, voltak a kenguruk is. Az a helyzet, hogy a kengurukat annyira nem támogatjuk, tehát az a kenguru, amelyiknek keskeny az ülepe, és merev a háta, és nem tudja biztosítani a baba számára a megfelelő élettani pozíciót. De vannak most már szerencsére olyan hordozóeszközök, amik szintén formázottak, tehát kivágták, kiszabták, megvarták, és mivel nem mindenki szereti a kendőket, ezért nekik is alternatívát kínálnak ezek az eszközök, ezek a csatos hordozók, félcsatos hordozók, amiket gyorsan magukra tudnak pattintani a szülők, és azok is nagyon jó testtartást biztosítanak a babának is.
2: Petra, miért használt?
9: Hát nekem is több gyermekem van, úgyhogy mi is egy nagy utat tettünk meg. Tehát mi is a hordozókendővel indultunk, aztán később, amikor már ezek a formázott hordozók bejöttek, akkor inkább ezeket használtuk a hétköznapokban.
2: Mert hogy ezek mit tudnak?
9: Hát igazából talán egy kicsit praktikusabbak, nem lógnak le annyira a földre.
2: Igen, mert ott azt, ha csomózom, akkor még ugye lóg a szára különböző.
9: Igen. Gyorsabb volt, és hát én szerintem talán ezt szerettem benne a legjobban, hogy gyors volt.
2: És miért nem babakocsi? Miért kendő?
9: Hát a babakocsi az nagyon gyorsan kikerült így a képből igazából. Még az első gyereknél a hordozókendő mindig a babakocsi aljában volt, és amikor sírt a babakocsiban, akkor bekerült a hordozókendőbe, és így béke volt. De aztán utána már a második gyereknél így kiderült, hogy azért jóval szélesebb körben lehet használni a hordozókendőt, nem csak arra, hogy a babakocsi mellett, hogyha ott nem jó neki, akkor belerakjuk, hanem otthon is például, tehát hogy így nagyon sokat cipeltem kézben, és nagyon sokat próbáltam úgy ringatni, vagy éppen megvigasztalni, és aztán így a hordozókendő, tehát eladtuk a babakocsit, és az volt a mondás, hogy ha bármikor szükségünk lesz rá, hogy vegyünk egy babakocsit, akkor majd veszünk, és aztán igazából még született másik négy gyerekünk, és nem volt rá szükség.
2: Tehát... Tényleg? Teljesen ki tudták iktatni a babakocsit, mondjuk utazásnál is sokszor a kendő valóban praktikusabb, csak hát néha az ember, mikor már nagyobb bacska, az a gyerek jobban érzi magát, ha le tudja tenni.
9: Ez így
2: tenni,
9: igaz, csak azt tapasztaltuk, hogyha mondjuk egy bevásárlóközpontban voltunk, és ilyen valamilyen kocsiba beleraktuk, abban ugyanúgy tiltakozott, tehát valószínűleg abban a helyzetben a babakocsiban is ugyanez a tiltakozás lett volna, úgyhogy végül is nem volt rá szükség, tehát így a hordozás maradt a hétköznapok része.
2: Mielőtt Bernadett válaszol, megengedem, hogy köhögjön egy nagyot, mert láttam, hogy az előbb kínoszta, szóval nyugodtan. És akkor rögtön utána beszélünk is arról, hogy miért nyugszik meg a kendőben a baba, mert hogy azt mondta ugye Petra is, hogy hát kivette a kocsiból, és akkor minden rendben volt. Mi minden lehet a gond, ami a babakocsiban zavarja, és aztán, hogyha fölveszem magamra, teszem, akkor mégsem.
8: Hát rengeteg ilyen apróság lehet, ami egy babát zavar, onnantól kezdve, hogy melege van, vagy csiklandozza egy hajszál. De ami szerintem ennél sokkal fontosabb és sokkal általánosabb, hogy a pici babák arra készülnek, hogy ők testkontaktusban lesznek valakivel a születésük után, és nagyon sok olyan baba van, aki egyszerűen nem szeret máshol lenni, mint vagy az anyja, vagy az apja mellkasán, karban ölelve, és hogy miért nyugszik meg, ilyenkor összehangolódik a baba és a szülő szívritmusa. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanaz lenne egy gyereknek a pulzusa, mint a felnőttnek, nyilván egy babának sokkal gyorsabb a szívverése, de valóban ez a két ritmus összehangolódást mutat, ezt kimérték tudományos vizsgálatokban, és a szülő idegrendszere szabályozni tudja a baba idegrendszerét, tehát az, amit ilyenkor tanítunk neki, egy érzelemszabályozás.
2: Hát ez akkor azt jelenti, hogy ha én idegesebb vagyok valami miatt, akkor azt is átveszi a baba?
8: Igen, sajnos az irányba is.
2: Akkor gyorsan le kell rakni, hogyha valami bosszant.
8: Igen, ez teljesen így van, vagy hogyha van ott valaki, akinek át tudjuk adni a babát, aki nyugodt tud maradni az adott pillanatban, akkor azt tud segíteni. De ez a hatás az oda-vissza érvényes, tehát amikor megölelünk egy kis babát, azt érezzük, hogy ez milyen nagyon jó, és hogy nem csak a baba nyugszik meg ettől, mert benne is felszabadul a jó érzéseknek egy hormon koktélja, de ugyanúgy a szülő is, amikor megöleli a babáját. Ezek között a hormonok között ott van az oxitocin, a közelség hormonja, endorfin, a prolaktin, ami a tejtermelésért felelős, a szerotonin, a jutalmazó hormon, dopamin, tehát nagyon sokféle jó dolog történik, mind a baba, mind a szülő testében.
2: Ez egyszerűen egy biológiai reakció, hogy itt van a közelemben.
8: Abszolút.
2: A gyermekem egy ősi természetes reflex.
8: Ez így van, igen, úgy is hívják, és tudományos nyelven, hogy vegetatív koreguláció, hogy megtörténik az összehangolódás, tehát mind a két részről, nem csak az egyik a másikhoz, hanem ez egy közös meccéspont.
2: Elkezdtem irigyelni nagyon a hallgatót, aki írja, hogy én már nagymama vagyok, már másfél éves az unokám, a kislányomat is hordtam hordozóban a babucit, és láttam más kismamákat is vásárolni, annyira megható tündéri látvány, és akkor ott lapítanak az anya testén ezek a babák. Hát tényleg megható látvány, de ezek szerint nagyon jó érzés is. Vannak esetleg olyan egészségügyi problémák, amelyeknél kifejezetten segíthet ez az anyukáknak is? Most arra gondolok, hogy hát ugye ilyenkor még sok gyomorpanasza lehet egy csecsemőnek például, vagy reflux. Segíthet-e, hogyha akkor inkább a hordozóba rakja a babát?
9: Hát mindenképpen, tehát, hogy általában a hétköznapok könnyebbé válnak, hogyha megadjuk a babának azt a testközelséget, amire szüksége van és amire vágyik, és maga a függőleges pozíció is számtalan előnnyel rendelkezik. Viszont így a függőleges pozíció miatt is nagyon fontos az, hogy kerülnek bele a babák a hordozó eszközbe, és hogyan tudják a szülők biztosítani, milyen eszközzel, és hogyan tudják biztosítani számukra azt az ideális pozíciót, amire szüksége van. Tehát, hogyha a babáknak sokszor tapasztalják azt a szülők, hogy hasfájósak, vagy éppen nyűgösek, nehezebben megnyugtathatóak, akkor önmagában azzal, hogy összebújunk a melegség, a nyomás a kis testükön, már tud segíteni nagyban így a hétköznapokban. De az nagyon nem mindegy, hogy hogyan használja ezt az embert. Tehát, hogy fontos, hogy olyan pozícióban legyen a baba, ami számára ideális.
2: Írja közben egy hallgató, hogy nekem refluxos volt a babám, és ő csak így függőlegesben szeretett lenni. Ez rendszeres?
8: Igen, abszolút. Ezt nagyon sokszor tapasztaljuk, illetve hogyha valakinek refluxos a babája, akkor ez az, amit a gyermekorvos is szokott tanácsolni, hogy minél többet legyen függőleges pozícióban, illetve táplálás után ne fektessék rögtön vízszintesbe, hogy egy picit megemésztődjön.
2: Ez az, amit szoktak mondani, hogy büfisztetni kell a babát utána még, nem?
8: Igen, és a hordozóban ez megtörténik magától is, hiszen függőleges pozícióban van a baba, a feje följebb van, mint a gyomra, tehát a gázok tudnak távozni fölfelé, és a reflux ellen is egy jó kimélő pozíció a babának.
2: Van-e olyan probléma, amely esetén nem ajánlott a hordozó kifejezetten?
9: Általában, hogyha egy babát lehet karban hordozni, akkor lehet hordozó eszközben is. Tehát a babáknak szükségük van a testközelségre, egy hatalmas testközelség iránti igénnyel születnek, de az, hogy ez egy szülő ezt így pusztán karban oldja meg, és jár a baba kézről kézre, és amikor csak tehetik, ölbe veszik, vagy felveszik a babát, akkor is meg tudja kapni ezt a baba számára fontos testközelséget, csak a szülőnek lesz sokkal nehezebb dolga igazából. Tehát minden olyan helyzetben, amikor egyébként karban tudná hordozni a babát, akkor eszközbe is teheti, és ezáltal saját magát fogja tehermentesíteni, és saját magának az életét fogja egy kicsit megkönnyíteni.
2: Na és mi van a régi nevelési elvekkel? Hogy hát hagyni kell azt a gyereket. Tanulja meg, hogy nem lehet mindig karban, jó ott a járókába.
9: Hát valószínűleg úgy fogja megtanulni, hogyha ez az igénye ki lesz elégítve, és utána szépen ebből a biztonságból tud fokozatosan eltávolodni.
8: Szerintem vannak erre kísérletek, meg hosszú távú megfigyelések, hogy tehát önmagában a testkontaktus, amit megkap egy gyerek az élete első nagyjából 1000 napjában, az nagyon hosszú távú védőhatást biztosít neki egy csomó negatív következmény ellen, ami akkor lenne, hogyha nem kapna elég testkontaktust. Vannak ilyen 9 évig tartó longitudinális vizsgálatok, amiben csak az élet legelején történő napi néhány órás bőr-bőr kontaktusnak a pozitív hatását kimutatták olyan szempontból, hogy hát akkor már nem babák, hanem a gyerekeknek az intelligencia hányadosán meglátszott, a szülő-gyerek kapcsolaton meglátszott az, hogy ők az életük elején sok testkontaktusban részesültek
2: ahhoz képest. Megkapták az elegendő érintést, simogatást, stb.
8: Abszolút, igen. És ennek egy olyan védő hatása is van, hogy ha egy babának fájdalmas beavatkozásokon vagy kezeléseken kell átmennie az egészségügyi állapota miatt, akkor ha megkapja mellé a megfelelő mennyiségű testkontaktust, tehát nem szeparálva helyezik el, hanem a szülőjével együtt, akkor ezeknek a fájdalmas beavatkozásoknak nem lesz negatív következményük a gyerek további életére nézve.
2: Tehát érdemes az ősi ösztöneinkre hallgatni tényleg.
8: Abszolút, és csak ugye ez már nehéz a mai világban meghallani.
2: De miért felejtettük el? Olyan érdekes, Éva írja nekünk közben, hogy annó nem volt gyesgyet, hát ilyenek lettünk. Szeretném megírni az aktuális ősi ráfigyelések eredményeit, nagyon emberi ebben a rohanos könyökléssel teli világban, vajon milyen lesz a hozadéka. Tehát, hogy vissza kell kicsit fordulnunk e felé, mert ezt elhagytuk. Elfelejtettük?
8: Hát egyrészt igen, másrészt meg ugye volt egy csomó olyan nyomás, ami abba az irányba vitte az anyákat, hogy nem tudtak együtt lenni a gyermekükkel. Hogyha én most visszagondolok a nagymamámra, amit elmesélt, hogy az 50-es években muszáj volt mennie dolgozni 3 műszakban. Nem is volt lehetősége arra, hogy úgy nevelje a gyerekeit, ahogy nekünk ez már megadatott.
2: Óvodába, bölcsödébe persze, igen, vagy kiskorban is, hát már a nagyszülőkhöz leküldték a gyerekeket, mert hogy nem tudtak a munkájuk mellett arra figyelni. Szóval efelől biztos, hogy már érdemes elfordulnunk, és visszatérni a régihez, de mire lehet elég egy nemzetközi babahordozó hét? Tehát mi most itt érveltünk amellett, hogy kedves anyukák, fogják meg azt a csecsemőt, rakják magukra, mennyi időt lehet, töltsenek vele. Miről szól egy ilyen hét? Mit szeretnének elérni?
9: Hát alapvetően nagyobb láthatóságot biztosítani így a babahordozás témájának, vagy a babahordozás módszereinek. Ez egy nagyon régre nyúló kezdeményezés, és hát nagyon átalakult igazából így az elmúlt 20 évben. És hát most mi azt látjuk, hogy egyre inkább arra van igény a családoknak, hogy egyénre szabott segítséget kapjanak, tehát olyan hordozási tanácsadók legyenek körülöttük, akik kimennek házhoz és segítenek nekik kiválasztani a hatalmas kínálatból azt az eszközt, ami nekik valóban segítséget fog majd nyújtani, illetve ezt meg is tanítják nekik technikailag használni. És tehát, hogy nagyon fontos lenne emellett, hogy ezek a közösségi események is, amik így az adott témára irányítják a figyelmet, így megvalósuljanak. Sokszor ezek már online valósulnak meg. Régen, hát szerintem egy kis nosztalgiával gondolunk erre vissza, tehát hogy nálunk még amikor mi voltunk aktívan a kisgyerekes időszakban, akkor nagyon sok ilyen személyes jelenlétű programok voltak.
2: Olyan. Mama-baba klub, vagy mama-baba torna, nem tudom, ott azért lehet találkozni, vagy a védőnők nem szerveznek ilyen közösségeket?
8: De szerintem nagyon sok helyen a védőnők is szerveznek, meg vannak hordozóklubok, amit a tanácsadóink szerveznek, akiket képezünk a Beli Buba Baba hordozó iskolában, illetve vannak ilyen önszerveződő babaklubok is. Ez mind nagyon jó, és mi is Petrával mindketten vezettünk egyet a lakóhelyünk környékén. De azt tapasztaljuk, hogy főleg a Covid-járvány óta egyre kevésbé szeretnének kimozdulni az édesanyák. Tehát abban reménykedtünk, hogy lefut a járvány, és akkor újra lehet közösségbe menni, és nem úgy tért ez vissza, mint ahogy reméltük, és ugye nagy teret hódítottak az online alkalmak, amivel nincsen semmi gond, de sokkal több ember számára teszik elérhetővé. Uh-huh. Viszont nyilván annak megvannak a maga limitációi.
2: Hát lehet, hogy akkor kellene egy ilyen hét is, hogy fontos a közösség a mamáknak, nemzetközi hét, és arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ez is egy ősi ösztön, hogy szeretünk kis közösségben lenni, és személyesen kibeszélni a dolgainkat, és ha egymás szemébe nézünk, vagy látjuk egymás babáit, az úgy könnyebb is egyébként, mintha csak online, akár a világ másik feléről tesszük mindezt. Jöttek praktikus kérdések is hallgatóktól. Van egy hallgató, aki azt kérdezi, hogy van-e súlyhatár, vagy életkori határ, hogy meddig lehet hordozni egy gyereket, vagy meddig érdemes?
9: Nincsen, ez általában.
2: Azért az 5 éves, azt valószínűleg lerakja az ember.
9: Nem. Valószínűleg lehet, de én azt tapasztalom, hogy sokan még egy 4-5 éves gyereknél is, hogyha olyan helyre mennek például, jött egy hordozó most vissza a Kínából, tehát hogy így a nagy falat babakocsival elég nehéz megmászni, és hogy vannak olyan helyzetek, tehát értelemszerűen az első életévben nagyon intenzív ez az igény, de azért az idő előre haladtával sokkal inkább lecsitul, és sokkal kevesebb.

0: Ezt egy kicsit válasszuk el a többi hordozó eszköztől, tehát az a kenguru, aminek keskeny az ülepe és merev a háta, az nem tud megfelelő testtartást biztosítani a babának, de hogyha valaki olyan hordozót választ, ami megadja a babának azt a testhelyzetet, amire szüksége van, az jó akár egy újszülött babának is, tehát egy időre született egészséges baba hordozható a születése pillanatától, az édesanyja pihenjen, regenerálódjon, de az édesapa vagy bárki, akire az anya jó szívvel, nyugalommal bízza rá a babáját, ő tudja hordozni a babát. És ugye kérdezte, hogy meddig, ez is ugyanannyira egyéni, és hogy függ egyrészt a szülőtől, hogy ő meddig szeretné, ez nyilván egy totyogónál már határszabási kérdés, függ attól is, hogy ez az adott szülő milyen fizikai állapotban van, és attól is, hogy a gyerek mit szeretne. Tehát egy nagyobb gyereknél már azért elég gyakran előjön, hogy ő bizony éppen nem szeretne a hordozóba menni, mert nagyon elfoglalt, és az összes kavicsot és botot meg kell vizsgálnia.
1: Menni kell, felderíteni kell. Hogyha valaki információkat szeretne, vagy programokat szeretne találni a héthez kapcsolódóan, akkor hol, milyen internetes oldalon találja meg ezeket?
0: Hát egyrészt jó szívvel ajánljuk az iskolánk honlapját, a www.belibuba.hu-t.
1: Ezt még egyszer legyen szíves?
0: www.belibuba.hu. És van hordozóklubunk is, ami Budapesten üzemel, illetve rengeteg hordozóklub van országszerte, és nagyon nagy szeretettel ajánljuk az Európai Baba Hordozó Konferenciát, ami jövő év május 7-8-án lesz, mi szervezzük, és nem csak Európából, de Európán kívülről is jönnek Magyarországra a legnagyobb ágyúk a témában szakértők, Japánból, Ugandából, Svédországból. Egyrészt a tradicionális hordozásról fognak beszélni, ugye Japánban sem halt ki a hordozás hagyománya, ugyanígy Ugandában is él, és hát sajnos azt nem mondhatom, hogy virul, mert a nyugati hatás ott is megteszi a hatását, és egy kicsit visszaesett, de fogunk hallani ezekről a tradicionális módszerekről. Lesz egy pszichológus hölgy, aki Szlovéniából magáról a kapcsolatról fog beszélni, milyenkor alakul a szülő és a gyerek között. Lesz egy neonatológiai osztályon dolgozó ápolónő Svédországból, aki ebből a szempontból fogja vizsgálni a kérdést, és még nagyon sok más egyéb. És lesznek workshopok is, és
1: de
0: és
1: majd májusban
0: várjuk, május 7-én, 8-án Budapesten.
1: Tehát akkor a baba hordozásért konferencia, vagy hogy lehet majd a programra rákeresni?
0: Igen, Európai Baba Hordozó Konferencia, és van egy honlapja, és szülők számára is nyitott lesz.
1: Szerintem mi most tudtunk kedvet csinálni azoknak a kismamáknak, akik hallgatnak bennünket, hogy hordozzák a babájukat. Persze azt azért mondjuk el a végén, hogy nagyon fontos, hogy egyébként azért néha letegyük azt a babát, és tanuljon meg kúszni, mászni, mert a fejlődés szempontjából ennek is nagyon nagy jelentősége van, de természetesen az szoros anya és gyermek kapcsolat szempontjából nagyon nagy jelentősége van a baba hordozónak is. Köszönöm szépen, hogy beszélgettek velem. Köszönjük. Vendégünk volt dr. Berec Bernadetta, a Babahordozásért Közhasznú Alapítvány alapítója és Tolmácsi Petra az alapítvány elnöke. Annak kapcsán voltak itt, hogy ugye nemzetközi babahordozó hetet tartunk, ehhez csináltunk kedvet. Köszönöm szépen önöknek. Köszönjük.

0: ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rustavi Vokál együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak. Napközben, napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: 11 óra van, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Mindjárt a kávé illatát követve a pörkölés trükkjének is utána járunk. Előtte azonban hírek következnek.
4: Pontosan 11 órakor. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Jövő héttől értékelhetik a betegek az egészségügyi ellátást. Három rendőr járőr is gyanúsított az aranykonvoj ügyben. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, de akár 28 fok is lehet. Jönnek a részletek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a háziorvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. Először csak Hajdú Jánosról, a TEK egykori vezetőjéről lehetett tudni, de ő tagadta a bűncselekmény elkövetését és szabadlábon védekezik. Később kiderült, hogy a legfőbb ügyésznek javasolt Szatmári Zoltán testvére is érintett az ügyben. Szatmári István az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozott és részt is vett az ukránok elleni műveletben. Emellett 3 tizedik kerületi rendőrjárőrt is meggyanúsítottak. Őket a TEK-hez irányították, hogy intézkedjenek az ügyben, tudta meg a Telex. A központi nyomozó főügyészség múlt pénteken vonta saját hatáskörbe az aranykonvoj ügyet. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is. 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Közben ukrán találat érte a legnagyobb orosz internetes szolgáltató a Yandex adatközpontját. A cég szerint a szolgáltatásaik jól működnek, de lehetnek fennakadások. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, miután a biztonsági tesztek sikeresen lezajlottak, megkezdődik az átadás előtti csak nem 2 hónapig tartó vágányszabályozás, vagyis a sínek és kitérők helyzetének ismételt beállítása. A miniszter szerint, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is, óránként 160 kilométeres sebességgel. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen, Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. Nyugaton enyhe, keleten szinte fagyos volt a hajnal. Az ország két oldalán több mint 17 fok volt a különbség. Győrben 18 fokot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason pedig 0,8 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A folytatásban fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél néhol viharossá fokozódik. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink! Híradással, azaz krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
6: Szóda.
7: Az irodalmi Nobel-díj bejelentése napján Krasznahorkai László író történelmi sikerének utóéletéről és a stockholmi díjátadó hangulatáról is beszélgetünk stúdió vendégünkkel, Szegő János szerkesztővel. 10. szlovén filmnapok Budapesten, Macbeth felnőtt bábszínházi előadás Pécsett és Ördöngős népzene tanoda a fővárosi Fonóban.
6: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Társadalmi célú reklám.
8: Tuti elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: 199, 98, 97.
10: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Reklámot hallottak. Napközben, napközben.
5: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: 11 óra után 6 perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat, Horváth Ágnes vagyok. Fekete, keserű, erős, mégis egy világ fogyasztja. Népek rajonganak a mokacsinóért, láttér vagy a risztrettóért, de vajon miért? Október elején a kávé világnapját ünnepli a szakma és a kávékedvelők tábora. Mitől válik egy kávé valóban felejthetetlen élményé? És milyen apró részleteken csúszhat el az elkészítése még a legjobb kávézóban is? Erről is beszélgetünk mindjárt. Molnár Attila többszörös barista bajnok összefoglalta a minőségi kávé alaptörvényeit Meszesán Györgynek.
12: Gőzölgő fekete reggel, egy gyors kortyebéd után, vagy egy komódos beszélgetés kísérője délután. Sokan még mindig úgy tartják, az az igazi kávé, ami fekete, sűrű és keserű. A szakma szerint azonban az igazi élmény épp a keserűségen túl kezdődik.
13: 2011-12 környékén többet magammal már prédikáltuk Magyarországon, Budapesten azt, hogy speciality kávé, az az ízekről szó, és hogy a jó kávé az nem keserű, ha túl keserű, akkor gond van, baj van, hogy a kávé ez nagyon sok színű, nagyon sokrétű ízprofil tud megmutatni. Alapanyag szempontból nézem, nem szerencsés választás mondjuk egy robuszta alapanyaggal dolgozni, az sem rossz, félreértés ne essék, de arabika fajta variánsú növényekbe sokkal több íz van, rengeteg aromát tudnak. A robuszta fajta növények, azok kicsit ilyen fapadosak, egysíkú az ízprofiljuk, és nem éppen a legizgalmasabb ízeket hozzák. Túlnyomó többségük viszonylag nagyon keserű. Még egy arabika termény, helyesen feldolgozva, fermentálva, jól lepörkölve, gyönyörű, édes, gyümölcsös ízeket is tudhat.
12: Bár az évtizedes beidegződések szerint az olasz kávé képviseli a csúcsot, a szakértők szerint ez csupán egy városi legenda. A pörkölési módja és a technológiája sokkal fontosabb, mint az, hogy honnan származik a kávé.
13: Attól lesz egy kávé jó vagy rossz, hogy hol pörkölik az országa, tehát itt most gondolok, a tipikus olasz kávé a legjobb. Nem, tehát hogyha valaki technológiailag nem jól pörköl, akkor teljesen mindegy, hogy melyik országban van. És Olaszországban is van nagyon sok rossz kávépörkölő, akik alsópolcos kávékat gyártanak olcsó alapanyagból, és ott is van nagyon sok jó kávépörkölő, aki minőségi alapanyagot vásárol, szakszerűen pörköli le, és akkor ebből, ha ezt összerakjuk, nem szabad kihagyni a kávéital elkészítésének felelősségét, mert hogyha ez az alapanyag jó, a fajta jó, a technológia része adott, hogy jó kávégépen tudjuk elkészíteni, de az ember, aki elkészíti, legyen az otthonfogyasztó, vagy legyen az egy vendéglátóhelyen dolgozó pultos, nem ért hozzá, ugyanúgy egy rossz csésze kávét fog kiadni a vendégnek.
12: Ahhoz azonban, hogy otthon se keserű csalódás legyen a végeredmény, nem feltétlenül kell méregdrága, több százezres gépekbe fektetni. A titok a konyhapulton is ugyanaz, mint a legjobb kávézókban. A megfelelő alapanyag, a frissesség és a vízminősége.
13: A legfontosabb része gyakorlatilag a jó kávénak otthon, hogyha az ember el akar indulni ezen az úton, a legelső, vegyen normális alapanyagot. Tehát a kávénak mikori a pörkölése, milyen a fajtája, milyen a feldolgozása, és ezt készítse el otthon. 80%-ban ezt fogja eldönteni, hogy az a csésze kávé finom lesz, vagy nem. Következő az a víz, aminek nagyon sokan még nem tudják, hogy mekkora szerepe van, ugyanis ha csak egy eszpresszó kávét nézünk, 96-98% a víz. Tehát a sima klóros csapvíz nem lesz olyan finom a kávénk, érdemes leszűrni, lelágyítani azt a vizet, akár csak egy ilyen kézikancsóval, mielőtt az ember ezt a vizet felforralja, vagy felmelegíti a kávé készítéséhez. Mindenképpen szemesen vásároljanak, ugyanis a kávénak a volatilis aromáit két dolog oldja, a víz és az oxigén. Hogyha a kávé babok egyben vannak, sokkal tovább megtartják az aromájukat egy megfelelően eltárolt zacskóban, vagy légmentesen zárható edényben. Hogyha egy kávészemet megőrlünk, és apró darabjaira őröljük, akkor gyakorlatilag kinyitjuk, szétesik. És amit érzünk ilyenkor őrléskön, nagyon jó illat, az már gyakorlatilag az aromája a kávénak, ami szépen száll elfele. És igazából nekünk ezeket kéne megóvni és megmenteni azzal, hogy frissen őröljük, és utána egyből vízbe tesszük, hogy ezt a leoldást ott tudja elvégezni.
3: Molnár Attila többszörös barista bajnokkal Meszesen György beszélgetett az iménti percekben, és hát nem tudom, hogy önök is érzik-e már a fantasztikus kávé illatot, akár csak a képzeletükben. Talán nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy hát mi itt a stúdióban már érezzük, mert hogy elárultam Szuna Noéminek, a kávénapja rendezvény főszervezőjének, és Tóth Sándor kávétermelőnek, a Bányai Kávé tulajdonosának, a Szekszárdi Kávéháza alapítójának, hogy én túl vagyok a reggeli Neszkávémon, és akkor azt mondta, hogy hát akkor hagyd töltsek ki egy kis kávét, hogy igyon olyat is, amit annak hív. Hívhatunk, és töltött is a poharamba. Jó napot kívánok önöknek, mit töltött nekem?
14: Szép jó napot. Igen, hoztam egy indulás előtt gondoltam, hogy kedveskedek néhány jó kortya, úgyhogy egy különleges gésak típusú kávéból készítettünk egy filter kávét, ami a Nemzetközi Cup of Excellence versenyen a nemzetközi aukciós döntőig jutott, és igazából a hatodik helyezést ért el.
3: Ami gondolom előkelő helyezés.
14: Hát így egy 400 tétel közül a hatodiknak, az annyira nem rossz.
3: Most megízleltem közben, és az első benyomásom az volt, hogy nagyon sokféle íz vegyül benne. Tehát ahhoz nyilván ott van a kávé íze, a kesennyés íze, de van benne valami egyéb, nem tudom, ilyen savanykás, vagy gyümölcsös, vagy milyen ízt kell éreznem? Egymásra sandítanak, ja. Mert hogy titok?
14: Nem, hanem hogy nem akartam elrabolni még a szót, szóval a lényeg egyszerű, ugye a kávé termése egy gyümölcs termés. A gyümölcsökre kétféle ízcsoport jellemző, az édesség és a savasság. Mi pedig azt gondoltuk évtizedeken keresztül, hogy ha egy gyümölcsből készítünk egy gyümölcslevet, akkor lesz jó, ha se nem savas, se nem édes, de legalább keserű. Szóval hogy a keserű íze egyáltalán nem jellemző erre a növényre, erre a gyümölcsre, ezért ezek az úgynevezett új hullámos, vagy specialty, vagy már tudatosan termelt, feldolgozott és elkészített kávétalokban ez a gyümölcsösség kell, hogy megjelenjen.
3: Az iménti beszélgetésben Molnár Attila említette, hogy már a víznél elrontjuk, hát kétségbe is estem, hogy az elmúlt évtizedekben mindig rosszul készítettem a kávét. Valóban külön, nem tudom, ásványvizet, tisztított vizet kellene alkalmazzunk, tényleg olyan sokat számít, Noémi?
15: Csak azért nézek Sanyira, mert hogy nyilván, mint a kávészakember, ő az, aki erről nagyon precízen el tudja mondani a dolgokat, de hát a lényeg az, hogy persze, tehát hiszen a kávé 98% a víz gyakorlatilag, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy milyen vízből készül. Tehát, hogyha elmegyünk egy kávézóba, egy jó kávézóba, ott természetesen vannak vízlágyító, vízszűrő rendszerek, tehát egy kávézóban sem csapvizet töltenek a kávégébe, és hát miért is ne lehetne otthon is odafigyelni arra, hogy milyen vizet használunk.
3: Tóth Sándor kávétermelő, és remélem majd mindjárt elárulja, hogy hogy lesz valakiből itt Magyarországon kávétermelő, mert hamarabb eszünkbe szokott jutni a barack, vagy akár a zöldbab, hogyha valamit szeretnénk termelni. De Noémi is elárulta, hogy könyvet írt a kávéról, és hát ez se jellemző, tehát miért nem lányregényt?
15: Hát nem voltam már akkor sem lány, ez nem igaz persze. Hát azért, mert nyilván régóta foglalkozom a kávéval, egyébként újságíró vagyok eredetileg, és ugye a gasztronómián belül így megtaláltam magamnak a kávét, mint területet, és hát szaklapokat készítettem, rendezvényeket szervezek mind a mai napig, és ugye adta magát, hogy akkor a piacon is volt egy ilyen igény, hogy de jó lenne, hogyha lenne egy magyar kiadvány, és akkor belevágtam ebbe egy könyvkiadóval, és az a szerencse, hogy a szakmai partner és a receptúrákat és a fotózást azt a Sanyékkal Szekszárdon, a kávéházában, illetve ahhoz kapcsolódó helyszíneken szerveztük, úgyhogy igazából ez most nagyon, nagyon passzol, hogy innen is van meg a nexus, és hát igen, szóval ez a könyv, ez 10 éve készült, és egyébként már a 4.-5. újranyomást éli meg, úgyhogy
3: hát, hogy van érdeklődés. Úgyhogy nem borász lesz valakiből Szekszárdon.
14: Hát nagyon sok borász barátom van, és amikor az volt, hogy így kicsit mélyebben belecsapnék ebbe a világba, akkor végig gondoltam, hogy most tényleg tegyem őket tönkre, hogy legyek olyan konkurencia, hogy aztán szegények majd nem tudják eladni a borukat, úgyhogy akkor inkább nem ezt az utat választom, persze nyilván ez a vicc része. Azt gondolom, hogy ha valakit kellőképpen megfertőz a kávé, akkor nagyon hamar viszonylag hamar ki tud maxolni bizonyos területeket. Tehát amikor az van, hogy valaki baristává válik, akkor az első kérdés, hogy tud-e jól tömöríteni. Na most egy idő után megtanul jól tömöríteni, és csukott szemmel, nem tudom én bármikor.
3: Mert hogy kell jól tömöríteni?
14: Hát, hogy az viszintbe legyen, az ereje, nem tudom én, a simítás, az előkészítés, a disztribúciós szakasz, de hogy ez egy olyan technikai rész,
3: amit... Igen, elképzeltem, hogy én a kotyogóson ezt művészi szintre fejlesztem.
15: Igen, tehát, hogy nagyon, nagyon szakmai módon, igen. Ja. Tehát, hogy szerintem igen, az volt itt a kérdés, hogy mi az a tömörítés egyáltalán a kávékészítés és folyamatom, ugye arra gondol a Sanyi, hogy amikor a karos eszpresszóval dolgozik a barista, ugye az a kar, ami a poltafilter, annak a tetejét kell lenyomkodni a tamperrel, a tömörítővel.
3: Annak is olyan különleges technikája van?
14: Igen, de hogy ugye amire ki akartam térni, hogy
3: ezeket
14: el lehet jutni addig, hogy nem lehet jobban, mert ez már jó. És akkor így jönnek ezek az állomások, egy ponton túl elérkezik oda a szakember, hogy a kávéban, mint alapanyagban, mint origóban miként tud valami pluszt beletenni. Már most nem külső ízesítőre, hanem hogy ő hogy tud megnyilvánulni alkotóként ebbe. És akkor megismerkedik a pörköléssel, akkor elkezd jól kóstolni, zöld kávét választani, pörkölni, egyebek. De hogy így egyszer mindennek nem az, hogy vége van, de hogy van,
3: az
14: egy,
3: egész folyamatot
14: van egy határa.
3: Akkor látni,
14: és a Jóisten valami oknál fogva úgy akarta, hogy 2017-ben egy megvásárolt kávén keresztül megismerjünk egy magyar származású termelőt, akinek egyébként az első szüretje volt, tehát számára is egy viszonylag új volt, ez Costa Rican, és 2018 januárjától vagyunk kint Costa Rican, és két kutatási projektet viszünk, 2021-ben pedig amikor Bányai László azt mondta, hogy ő visszaköltözne az USA-ba, és exit el, akkor kényszerűségből megvásároltuk a birtokokat, nem annyira az ego, vagy a nem tudom én az, hogy legyen ilyenünk, hanem úgy éreztük, hogy nem nagyon van más választás, mint hogy akkor ezt a munkát, amit elkezdtünk, tisztességesen be is fejezzük, és akkor így lettünk igazából kávétermelők. Ha meg már csináljuk, akkor csináljuk jól.
3: Hogy kell ezt jól csinálni? Tehát, hogyha visszamegyünk a gyökerekhez, milyen a jó kávé még ott a Bokron?
14: Hát én azt gondolom, hogy a egészséges talaj, egészséges növény jó minőségű termést hoz. Tehát oda kell figyelni a környezetre, a természetre, a jófajta választásra, gondozni, szeretni, ápolni, és jó időben eldönteni, vagy szóval, hogy jó érettségi fokot választani a betakarításhoz. Ez igazából a kutatási területünk egyik része, a regeneratív kávétermesztés, ebben magyar szakemberek vannak a segítségünkre, a mikrobiológusok, és így tovább, agrármérnökök. Majd utána jön a következő nagyon fontos fázis, hogy a betakarított gyümölcsöt fel kell dolgozni. Tehát ugye ez még nedves, még rajta van a gyümölcshús, egy csomó olyan réteg, amit majd el kell távolítani, és itt elkerülhetetlen kémiai és biológiai folyamatok zajlanak le. Tehát, hogy akkor ezt az ember megfelelő körülmények közt, megfelelő kontroll alatt tartva magas minőségben tudja irányítani, és akkor a végeredmény egy jó kávé lesz.
3: Mennyire vagyunk igényes fogyasztók mi magyarok? Ugye, hogyha az ember elmegy Olaszországba, akkor könnyen kérhet ki rossz kávét rossz napszakban, de mennyire van kultúrája ennek itthon, hogy tényleg jót akarunk, oda megfelelő kávét akarunk fogyasztani?
15: Ez ugye, hogyha húzunk egy vonalat, kb. A 90-es évekig volt az, hogy kitettük a lábunkat Olaszország felé, és akkor ugye ez a mitoszt, hogy átérünk a határon, és akkor az első autógrébe bemegyünk, ott már valami zseniális kávé van, és itthon ahhoz képest ugye, meg hát még közel sem voltak annyira jó kávék. És ugye ez szépen elkezdett változni, mert ugye bejöttek az olasz kávémárkák, az olasz kávégép gyártóknak ugye a modern, új generációs, jobbnál jobb gépei, és akkor egyszerűen elindult a kávépiac fejlődése a 90-es években, és ez a 2000-es évek első évtizedében oda csúcsosodott ki, hogy emellett megjelent az úgynevezett új hullámos vagy specialty kávékultúra is Magyarországon, tehát megjelentek azok a kis pörkölők, akik már itthon pörköltek kávét, megvásárolták a nyers kávét, megtanulták ezt a szakmát, nyilván ehhez az kellett, hogy legyenek jó bariszták, legyenek nemzetközi bajnokságok, tehát hogy a kávés élet az mindig a szakmából indult, tehát a szakma képezte magát, a szakma kezdett egyre jobb kávékat készíteni, egyre jobb eszközökkel dolgozni, és ugye ezáltal a fogyasztók nevelődtek, most ilyen csúnya szóval mondom, tehát ugyanúgy, ahogy ez megtörtént ugye a boros világban, vagy a gasztronómiában, hogy meglett az igény is a fogyasztó részéről, hogy ő egyre jobb minőségű kávét igyon. Hozzáteszem, hogy azért nyilván ez még mindig egy kisebbség, amiről beszélünk, tehát hogyha a csúcsokat, vagy ezt a top kategóriás kávét nézzük, amit a specialty képvisel, ez a piac, ez most is maximum ilyen 4-5% lehet talán Magyarországon így a kereskedelmi forgalomban, viszont nagyon sok független kávézó nyílt, ahol ugye megtalálják a közönségüket ezek a hazai pörkölök, illetve a nemzetközi pörkölők is.
3: Ugye azért sokat beszélgetünk a múlt század elejé kávéházi kultúráról. Vissza lehet-e hozni, hát akár új formában azt a kávéházi kultúrát, hogy tényleg a minőségi kávé mellett olyan élet is legyen a kávéházban?
14: Hát azt gondolom, hogy vannak ilyen típusú intézmények, bár
3: beszéljünk csak az italról.
14: Nem, hanem idealizáljuk egy kicsit azt a kávéházi kultúrát, de hogy ez nem a kávé fókuszám volt, tényleg inkább társadalmi helyszín volt, ahol egyébként lehetett reggelizni, ebédelni, vacsorázni.
15: És meleg volt, és tágas volt, igen.
14: És mellette készítettek valami szörnyű kávét.
3: Igen, bár nem kóstoltuk, egyikünk se kóstolta ezt valószínűleg.
14: Igen, de hogy vágyunk arra, hogy legyen egy ilyen közösségi tér, az kétségtelen, és azt gondolom, hogy az új hullámos kávé kultúrának az egyik különlegessége, hogy az, hogy egy adott kávézó, vagy egy pörkölő mit gondol erről a világról, meghatározza az, hogy hogy kommunikál, hogy milyen környezetet alakít ki, hogy ott milyen nem tudom, kultúrájához is kapcsolódás van, és így fölépül köré egy olyan kis közösség, aki számára ez már tudja azt jelenteni a 21. században, mint annak idején mondjuk az előző.
3: Azért is kérdeztem ezt, mert egy hallgató írja igen. nekünk, hogy milyen kávézóba érdemes menni, ami nem túl drága. Hát lehet erre válaszolni? Vagy hogy keressen valaki kávézót?
14: Hát...
15: Nagyon nehéz erre válaszolni, mert ugye most hál' Istennek a bőség zavara van, tehát megjelentek ugye a nemzetközi kávézoláncok, megjelentek ugye azok a független kávézók, akik képviselik a hazai pörkölőket, vagy a független pörkölőket, ugye vannak a klasszikus kávéházak minden a mai napig, sok helyen ugye olasz kávéval. Tehát szerintem az alapján érdemes gondolkodni, hogy mire kíváncsi a vendég, mit szeretne jobban megismerni, hogyha érdekli őt tényleg a specialty, az új hullámos, vagy inkább azt mondom, hogy a top kategóriás kávék világa, akkor ilyen irányba el tud indulni, mert nagyon sok jó kávézó van már Magyarországon. Ha igen.
3: Azt akartam mondani, hogy nyilván mindjárt beszélünk igen? majd a kávé napjáról a millenárisan, mert azt gondolom, hogy ott is lehet egyébként persze. tippeket, tanácsokat összegyűjteni, csak még egy hallgatói kérdésre szeretném, hogyha válaszolnának, mert hogy azt írja egy hallgató, hogy több mint 50 éve kávézom, egy cukor, erős presszó, próbáltam sokféle főzőt, és szomorúan hallottam, amikor egy barista azt mondta, hogy a kotyogós az kuka. Én szeretem, tényleg annyira baj, hogy ezt használom.
14: Nem, most nyilván minden szakembernek vannak preferenciái, meg hajlamosak a fiatal szakemberek, amikor így valamiben nagyon beleszeretnek, és valamiben nagyon hisznek, akkor más eszközöket, vagy technológiákat egy kicsit így, nem tudom én, gyalázni, vagy nem annyira kedvelni, de hogy én azt gondolom, hogy a mai napig az egyik legnagyobb darabszámban eladott kávékészítési eszköz a kotyogó. Nincs ez az égéritően semmi
3: baj. Az
14: olaszoknak
3: is van erről nagyon szép dizájn van megjelenítve.
14: Abszolút, hát, ez egy egyébként is egy kultikus darab. Mindemellett, ha néhány alapszabályt betartunk, nem hideg vízzel tesszük fel, hanem eleve forró vízzel, és jó kávét választunk, azzal egy nagyon-nagyon kedves ital készíthető, és még csak egy nagyon gyors gondot, hogy édesapám is kotyogóval készíti otthon a kávét, és bár apa minden vasárnap, amikor így kávét készít ebéd után, mondjuk, ha ott vagyunk, akkor minden olyan hibát elkövet, amit egy ilyen készítés során el lehet, cserébe az ott annál az aztán a világ legjobb kávéja, szóval hogy ne zárjuk ki azért ebből a vegyület halmazból az emóciókat.
3: A kávé szerelmesei, hogyha kilátogatnak majd a millenárisra október 10-én, akkor milyen programokkal találkozhatnak, miért érdemes elmenniük?
15: Rengeteg programunk lesz, és pont ez a lényeg, hogy mindenkit várunk, tehát nem kell kávészakértőnek lenni. Hogyha valakiben van egy érdeklődés, ha kezdőnek érzi magát, akkor is jöjjön ki, mert pont például az emlegetett kotyogósról is lesz workshop, hogy megmutatjuk, hogy milyen hibát ne kövess el otthon például, ha ezzel az eszközzel dolgozol, de akár karos kávégéppel, vagy még megmutatjuk, hogy kapszulában is vannak csúcskategóriás kávék, tehát lesz nagyon sok kávés kiállító, ahol lehet korlátlanul kóstolni egész nap, és természetesen vásárolni is lehet náluk. És ugye sok kísérő program, előadások, workshopok, úgynevezett cuppingok, ahol megmutatjuk, hogy mi a professzionális kávékóstolás, konferencia, csoki kóstoló, kávé, rumpárosítás, tehát hogy egy ilyen nagyon izgalmas, izgalant
3: lesz. Érzem a kávé és csoki illatot már.
15: Igen, minden, ami kávé, erről fog szólni a millenáris szombaton.
3: Ilyen 10-én szombaton a kávénapja, és érkezett még egy kérdés hozzánk, Tóth Sándorhoz. A klímaváltozás mennyire nehezíti a termelést, kávétermelést?
14: Rettenetesen óriási kihívás. Talán a szuper El Niño jelenség, amivel idén már találkozhattunk többször, 2,3 fokkal magasabb az átlaghőmérséklet, mondjuk a közép-amerikai régióban a csapadék 47%-kal kevesebb, szóval nagyon komoly kihívások elé állítja a kávétermelőket.
3: Azt jelenti, hogy drágul majd a kávé?
14: Hát az azt jelenti, hogy nem lesz olcsóbb biztosan. És inkább a kritikus pont az, hogy lesz elég jó minőségű kávénk.
3: Valóban. Hát akkor élvezzük ki még ezeket a pillanatokat, amíg itt van igen. a poharunkban, biztosan a jó minőségű gésa. Kávé, gésa. Azt mondta. akkor szerintem mi most már kávézhatunk, mert hogy a műsor hamarosan véget ér. Nagyon szépen köszönöm Szuna Noémi, a Kávé Napja rendezvény főszervezője, és Tóth Sándor kávétermelő, a Bányai Kávé társtulajdonosa, a Szekszárdi Kávéháza alapítója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzá. Jó kávézást! Én is kóstolom. Kedves hallgatóink, a napközben mai műsora hamarosan véget ér. A holnapi adásunkban a gyermekek utcai zaklatásával, illetve a tűzifavásárlás buklatóival is foglalkozunk. Ezt a mai műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én a szerkesztő Pirisi Csenge, illetve Messze Sán György, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmester Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Hamarosan kezdődik a Vendég a háznál című műsorunk, amelyben arról lesz szó, hogy mire lehet használni a mester intelligenciát, mert hogy sok tizenéves, sőt felnőtt is kezd el vele beszélgetni személyes dolgairól. Jól van ez így? Maradjanak velünk továbbra is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Viszont hallásra, Horváth Ágnest hallották.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Mai órán ugye vissza fogunk csatolni a múlt heti kis projektmunkánkra, amikor ugye az AI-t próbáltuk aktivizálni így a szövegalkotási készség fejlesztésében. Nem vele irattuk meg, se nem vele javítottuk ki a hibákat, tehát visszajelzést kértünk elsősorban, és akkor visszajelzésekkel kellett dolgozni, hogy finomítsuk, csiszoljuk, tökéletesítsük a szövegünket. És akkor én most fogom meghallgatni igazából, hogy hogy sikerült ez a kísérlet és ez a projektmunka. El is kezdjük, and we are switching English.
2: Percek alatt megírja az esszét, vagy véleményezi, ha kérjük, kijavítja a házi feladatot. Oktatási területen egyre jobban használható a mesterséges intelligencia. Ráadásul nem bírál és nem kér számon. Megértő, figyelmes, türelmes. Sok tizenéves éppen ezért kezd el vele beszélgetni a személyes dolgairól is. Hogy ez miért probléma és milyen veszélyeket jelenthet, arról a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat internet és média konferenciájának előadóival beszélgettünk.
3: Kiválthatja például a korrepetálásokat, a külön órára járásokat is az AI?
4: Bizonyos tárgyakból szerintem abszolút, például egy matekból, egy fizikából, a reál tárgyakból szerintem igen, de például az ilyen elvontabb tárgyakhoz, mint egy angol, vagy egy irodalom, azokhoz nem teljesen. A nyelvtani részeken magyarázását abszolút, de amikor a beszédrészt, vagy az, hogy hogy írjunk egy szöveget, milyen nyelvtani fordulatok, azokhoz szerintem kellenek az emberi részek is, ezért azokban a tárgyakban nem fogja tudni teljesen kiváltani a korrepetálást, de a reál tárgyakban abszolút.
2: Balogh Helga, a HunRend Mesterséges Intelligencia Szolgáltató Központ operatív vezetője, valamint az Óbudai Egyetemen AI transformációs menedzser. A mesterséges intelligencia oktatási célú felhasználásával foglalkozik. Hogyan lehet jól használni a mesterséges intelligenciát az oktatásban, és milyen szintű oktatásokban?
5: Azt szeretném leszögezni, hogy amikor arról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia az oktatásban, akkor nem a ChatGPT ingyenes verziójának a készíts egy kétoldalas biológiai házi dolgozatot típusú felhasználásáról beszélünk, hanem olyan kifejezetten pedagógiai eszközökről vagy módszertanokról, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a tanulók, a hallgatók a saját tudásukat tudják építeni. Tehát ilyenkor az AI-t nem úgy kezeljük, mint egy válaszgép, tehát nem az a felhasználás célja, hogy egy adott feladatra megkapjuk a választ, hanem hogy a tanulók, a hallgatók hogyan tudnak a saját fejlődésük támogatására használni mesterséges intelligenciát. Másik terület az az oktatók, az oktatói munka támogatása, ahol szintén ez az elsődleges szempont, hogy hogyan tudja egy mesterséges intelligencia rendszer úgy támogatni az oktatókat, vagy az oktatótársi infrastruktúrát, hogy az végeredményben a tanulók eredményeit javítsa. Azokon a területeken, ahol nagyon kevés az oktató, nagyon rossz az oktatási infrastruktúra, itt már sokkal kisebb korban, tehát általános iskolában is nagyon-nagyon hasznos lehet, hogyha olyan, főleg egyébként chatbot alapú AI asszisztenseket tudunk a tanároknak és a diákoknak adni, amikkel ők önállóan tudnak haladni. Itt megint arról van szó, hogy vannak pedagógusok által fejlesztett, szűk, kifejezetten egy-egy tananyagra fókuszáló, vagy tantárgyra fókuszáló chatbotok, akikkel a diákok haladni tudnak a saját tanulásukba. Ez sem szerencsés, ha önállóan zajlik, tehát ezek is általában iskolai programok keretében történnek, de ugye a tanárnak itt nagyon-nagyon kevés figyelme jut egy-egy gyerekre, vagy akár egy-egy osztályra. És hogyha megkapják ezt a támogatást, akkor egyrészt a lemaradók felzárkóztatása, másrészt az egyéni tanulási út valósulhat meg. Úgyhogy nagyon fontos, hogy azokon a területeken, ahol nem annyira fejlett az oktatás, ott egy mesterséges intelligencia óriási haladást tud elérni tanulmányi eredményekbe. A másik fontos szempont pedig az elérhetőség. Nagyon sok helyen nagyon-nagyon rossz akár az internet. Itt egy weboldal keresés, mondjuk, ahol akár a tanár, akár a diák egy kérdésre választ szeretne kapni, egyszerűen nem tud megvalósulni, nem tud lefutni, nem beszélve ennek a költségvonzatairól, amiről itt Európában nem nagyon szoktunk gondolkodni egyéni felhasználóként se, de Afrikában, Közép- és Dél-Amerikában ez lehet szempont, hogy a kérdésedre egy AI-asszisztált chatbot meg tudja adni a választ, arra nincs lehetőséged, hogy az interneten kigyűjtsd ezt, mert nem fog megérkezni a válasz.
2: Hogyan képzeljünk el egy tanórát, ahol egy konkrét tantárgy vagy témakörre specializálódott chatbotot használnak a diákok?
5: Ezek általában egyébként nem tanórák, hanem inkább iskola utáni foglalkozások. Nagyon egyszerűen el lehet képzelni, van egy chatbot, aki vezeti a tanuló gondolkodását. Tehát amikor belép egy tanuló, akkor vagy kérdést tesz föl adott témába, amivel ő elmaradt, amit nem ért, vagy pedig kifejezetten programok vannak, hogy mondjuk ma ezt és ezt a témát vesszük át, és akkor a chatbot ezt elmagyarázza, visszakérdez, és ami ebben fontos, hogy a diákok válaszai alapján halad tovább. Tehát annak függvényében, hogy megértette, nem értette meg, stabilan érti, vagy csak úgy kapizsgálja, adja a következő kérdéseket, és ugye minden témában ez változhat. Mindenki úgy tud haladni, ahogy megérti az adott feladatot, nem pedig úgy, ahogy együtt tudnak haladni. Tud haladni olyan területeken is, amiket mondjuk az a tanár, aki egyszerre 3 osztályt tanít, nem tudott rendesen elmagyarázni, és ő nem értette meg, vagy éppen akkor is, hogyha ő ezt már nagyon érti, de a többiek nem, és ő menne tovább valami mással.

0: Van egy olyan mondás, hogy ismétlés a tudás anyja. Azzal, hogy keresünk valamit, utána kutatunk, már elindul egy tanulási folyamat. Hogyha valamit így készen kapunk, akkor is meg tudjuk jegyezni, megtartjuk a memóriánkban.
1: Hát talán akkor lehet a legjobban megtartani nekem az a bevált módszerem, hogyha leírjuk. Tehát, hogyha megkaptuk az információt, vagy megvan, lehet, hogy nehezebb megtanulni, de ezt lehet egyszerűsíteni azzal, hogy te újra leírod magadnak, mondjuk füzetedbe, vagy elektronikusan leírod, és akkor úgy jobban rögzül a fejedbe. Én úgy tudom, hogy a írásos formában történő tanulás sokkal megjegyezhetőbb, mint az, hogy csak olvasgatod, és ülsz a könyv felett, és csak nézed, hogy mit ír a könyv.
0: Tehát a tanulás ugyanúgy megmarad, és annak a nehézségét azt mindenki el tudja fogadni, tehát nem gondolja senki, hogy majd valaki töltsérrel tölti az emberek fejébe a tudást, ugye?
1: Hát szerintem nem, tehát már nem csinálják manapság az emberek azt, hogy a párna alá teszik a könyvet, és majd beleszáll a tudás a fejükbe, hanem próbálnak szerintem minél hatékonyabban és minél jobban megtanulni, hogy fejlődjenek, és hogy minél jobb munkákat találhassanak a jövőbe. Szerintem fektetnek az emberek manapság a jövőjükbe.
0: Tud-e értékelni az AI?
1: Úgy van, hogy az AI mindig pozitív visszajelzést ad, és nekem az a tapasztalatom, hogy meg kell kérni az AI-t, hogy teljesen őszintén válaszoljon, tehát hogy mondja meg az őszinte válaszát arra, hogy milyen ez a felépítése egy szövegnek, hogy milyen a grammar, tehát a helyesírás, mert magától hazudna neked nagyjából, és nem mondja el az igazat, csak mindig próbál téged bíztatni, ami valamikor előnyös, valamikor hátrányos.
2: Anna Mária pszichoanalitikus pszichoterapeuta. Egyre több fiatal használ mesterséges intelligenciát. A legkülönbözőbb kérdésekkel pszichoanalitikusként milyen hatással van gyerekekre, kamaszokra a mesterséges intelligencia?
3: Próbálok finoman fogalmazni, hogy ne az legyen, ahogy itt a remek új fejlesztés, és már is a klinikusok húhognak, de azért azt érdemes megértenünk, hogy a mesterséges intelligencia, mármint az LLM modellek, a ChatGPT és társai leengedések,
2: azok a változatok, amik bárki számára hozzáférhetőek.
3: Igen, azokról van szó, tehát az elérhető, akár előfizetéses, akár szabadon letölthető modellek segítenek a gyerekeknek kiszervezni a gondolkodást, ötletgenerálást, keresést, kreativitást biztosítanak. Ez nagyon jól hangzik. 18 éves kor alatt nagyon rosszat tesz. Ugye a problémát az jelenti, hogy az ember agya és idegrendszere egyébként lassú húzalozással működik, tehát ez azt jelenti, ez a pongyola megfogalmazás, hogy nem tudunk máshogy csak lassan tanulni, gondolkodni, megtanulni írni, olvasni, repetitív tevékenységeket kell végezni ahhoz, hogy mindezek meglegyenek. A gondolkodás első szakaszaiban remélhetőleg, amikor valaki először megért valamit, akkor annak átéli az örömélményét, és akkor ez adja a muníciót egy következő szituációhoz. Szóval, hogy ezekben nyilván a szituáció most az, és ennyiben veszélyes, hogy még a ChatGPT 4 évvel ezelőtt ugye el se indult, amikor már láttam egy technikumból egy tanárnak egy ilyen szlájdját egy előadáson, hogy fantasztikusak ezek a fejlesztések, több évnyi tanulást tudsz majd megspórolni.
2: Hogyan tudná ezt érzékeltetni a szülőknek, hogy mi a különbség a között, hogy egy 10 éves analóg módon lassan ismételgetve tanul, meg a között, hogy leül a gép elé és megkérdezi a mesterséges intelligenciát egy adott kérdésről és megkapja a választ?
3: A túl gyors kérdezés és azonnali válasz az ugye kikapcsolja azt a fajta kognitív munkát, ami a saját gondolkodási folyamatot jelenteni, és ha valaki járt úgy egyetemre, vagy akár gimibe, hogy volt olyan tantárgy, amire a dolgozatra ő azért csinált otthon egy vázlatot, hogy az milyen érzés volt azt felhasználni, mert ugye közben megtanultuk, miközben írtuk, vagy valaki odaadta az osztályból az övét. Egyrészt nem tudom olyan mélységben megtanulni, sokkal hamarabb elfelejtem, nincs meg az a kognitív élmény, és egyáltalán nem biztos, hogy lesz bennem kezdeményező készség ennek a folytatására, hogy tovább akarjak azon a sínen maradni, vagy tovább akarjak gondolkodni, hogy mondjuk akarjak tovább tanulni. Nagyon elindult a világ abba az irányba, hogyha megengedjük, ugye, hogy a mesterséges intelligencia ugye bedarálja az összes könyvet, végső soron hiába tiltakoznak a művészek, az írók, a mindenki, minden megehető, és minden tulajdonképpen elérhető utána egy olyan prediktív módon, ami ami már még annál is könnyebb, mint mikor a Google keresésekhez hozzászoktunk a könyvtárba járáshoz képest, de problémát ugye az jelenti, hogy a valódi tudásnak az elmélyültsége, ahhoz idő kell, hogy én megértsek valamit, ahhoz idő kell. Nagyon nem mindegy, hogy eszközként használom, vagy alaptudást szeretnék elsajátítatni vele.
2: Van egy másik fogalom, amit gyakran emlegetünk, az erőfeszítés, hogy az hiányzik ebből. De hát ez ugye nagyon csábító, hogy erőfeszítés nélkül kapunk tudást.
3: Hát igen, de közben ugye mind tudjuk, az összes fejlesztő is tudja, hogy az életben erőfeszítés nélkül nem történik semmi. Tovább, hogy ez az egyik legnagyobb hazugság, amit állít az információtechnológia, és a legnagyobb csapda, azt gondolom a gyerekeknek, hogy szerintem sokkal megrázóbb 20 évesen összetalálkozni a realitással, hogy az élet nem úgy megy, mert szembe jön majd egy 50-es főnök, de nem is az a baj, hogy milyenek a generációs ellentétek, hanem az, hogy annak a megtapasztalása, hogy egy tudás, szaktudás akkor bomba biztos, ha bármikor felidézhető, és nem kell hozzá egy feltöltött akkumulátor, hát ugye azért az egészen más nyugalmat ad, egészen más biztonságérzetet ad, egészen más szakmai attitűdre van lehetőség így. Az erőfeszítéseket nagyon régen, analóg gyerekkorban mindegyikünk ugye úgy tanulta meg, hogy nem sikerült gömbölyíteni az A betűt, meg a K-nak a hurkát, vagy nem sikerült a homokozó szélén megcsinálni rendesen a pogácsát, és újra és újra újra csináltuk. Amikor megjelennek a tabletek és az érintőképernyő, ugye akkor elindulnak az első ilyen érdekes és egyben szomorú kísérletek, hogy a 3 éves Lucy, aki memória játékkal szeret játszani egy iPad-en, mit csinál, ha memória játékot kap az asztalon felfordítható kártyákkal, és hogy dühében, amikor nem mozog neki, holott rátappolt az asztalra, akkor lesöpri az egészet, mert hogy nem működik. És hogy ez annyira pregnáns szerintem a tekintetben, hogy egy gyerek nagyon könnyen elhiszi, hogy a világ úgy működik, mint az érintőképernyő, hogy az élet majd úgy működik, hogy ahogy én szeretném, és ez annyira nem igaz most a klímaváltozással, hogy az valami elképesztő, és én nem értem, hogy tehetjük meg ezt a gyerekekkel.

0: Adrián egyetemi docens a Károli Gáspár Református Egyetemen. Nagyon sokan örülnek, hogy beszélgethetnek a ChatGPT-vel, vagy bármilyen más alkalmazással az ügyes-bajos dolgaikról is, nem csak a tárgyi tudást, vagy lexikális tudást igénylő kérdésekről. Miért jelent ez veszélyt? Hogyha a mesterséges intelligencia kedves, egyetért, támogató, nem használ csúnya szavakat.
1: Nagyon érdekes a kérdés. Engem általában azért a veszélyről kérdeznek először, mert mint hogy mindenki veszélyesnek látja, és senki nem azt mondja, hogy milyen sokan örülnek neki. Azt gondolom egyébként, hogy sokkal több ember használja, mint aki igazából bevallja. Tehát hogy szerintem ez most még egy kicsit ilyen titkolandó. És hogy mi benne a veszély? Szerintem talán a legnagyobb, hogy míg rövid távon nagyon sok mindenre jó lehet. Tényleg nem csak az, hogy információforrás, segít esetleg egy konfliktózusabb ügyet átgondolnom, esetleg megfogalmazni a választ, esetleg egy kis érzelmi támogatást ad, tehát rövid távon nagyon sok pozitív hatását érzem. Hosszú távon viszont pont izolál. Pont azt tanítja meg nekem, hogy az emberekre kevésbé tudok támaszkodni. Ők ítélkeznek, ők nem adnak annyira pozitív visszajelzést, nem értenek velem egyet, és egyre inkább távolít engem az emberektől, meg akár a valóságtól is.
0: Tehát az embereknek a jobbik énje, vagy a jobbik változata tulajdonképpen, amihez nem tudunk felérni, mivel mi ítélkezünk, barátságtalanok vagyunk, hátba támadunk másokat, és a többi, és a többi.
1: Hű, ez nagyon filozófiai kérdés, mert hogy ez jobb-e, vagy az a jó, ami az igazi. És olyan szempontból jobb, hogy idealizált, tehát tökéletes, de az emberek soha nem voltak tökéletesek, tehát ilyen értelemben ez a jobbik, ez egy nem létező dolog tulajdonképpen, úgyhogy talán nem is használnám, nem a jobbik énünk, egy idealizált, egy tökéletes, egy szuperhumán.
0: Viszont ez mégsem tesz jót hosszú távon, ahogy mondta is, hiszen elszigetel a húsvér emberektől. És hát az elszigetelődés az nem jó, hiszen társas lények vagyunk, ugye? Tehát ez egy kiinduló pont, amit nem szokás megemlíteni, de ezért tartjuk ezt rossznak.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes, mert nem csak egyéni szinten jelentkezik ez a rövid meg hosszú távú hatás közötti különbség, hanem mint minden más mesterséges intelligencia eszköznél, hogy amikor rövid távról, meg egyéni szintről beszélünk, akkor vicces egy képet alkotni, egy gomnyomással zenét csinálni, és az ember kreatívnak érzi magát, valamilyen tartalmat, ilyen AI tartalmat létrehozni, de mivel nem csak mi csináljuk, hanem mindenki más is csinálja, egy idő után ez az egész egy zajjá változik. AI slopnak, magyarul mesterséges intelligencia mosléknak hívják, ez a mesterséges tartalom, ami elláraszt minket, és szerintem egy idő után sokunkban van egy olyan érzés, hogy azok a szófordulatok, azok a mondatok, azok a képi jellegzetességek egyszerűen már inkább, nem is tudom, undort váltanak ki, vagy negatív érzéseket keltenek bennünk, mert úgy érezzük, hogy megfulladunk ezekben, és egyre inkább érezzük a humán faktornak a hiányát bennük.
0: Kik azok, akik a leginkább kitettek annak, hogy behúzza őket ez a világ?
1: Mint minden technológiai innováció kapcsán, a gyerekekről szoktunk először beszélni. Nyilván részben őket féltjük a legjobban. Nyilván ebben benne van a mi felnőttek, vagy idősebbeknek a félelme is attól, hogy elment mellettünk a világ, illetve hát a gyerekek tényleg nyitottak ezekre is, és ők többet használják, és talán azok a skilljeik sem alakultak még ki, mert a szocializációknak csak egy olyan fokán vannak, hogy nem annyira látják, hogy kellene ennek lennie, nem annyira látják az előnyét, ahogy már emlegettük, a nem olyan tökéletes emberi kapcsolatoknak, tehát nincs mögöttük az az élettapasztalat, ami egyfajta ilyen kritikai érzékenységgel ruházná fel őket, hogy mi ezzel a baj.

0: milyen gyakran beszélgettek a mesterséges intelligenciával?
1: Én nekem egyébként kisebb problémákkal mindig azt meg szoktam vele beszélni, legyen ez egészségügyi, hogy mit tudom én, megkérdezem tőle, hogy mennyi az ajánlott napi D-vitamin bevitel, vagy bármi ilyesmi, és akkor ezeket ő tök jól meg szokta válaszolni, tehát én amúgy elég gyakran szerintem két naponta beszélgetek vele, de ezt nem úgy kell elképzelni, megkérdezem, hogy hogy vagy, hanem kíváncsi vagyok információkra, és úgy érzem, hogy sokkal könnyebb vele, vagy hát általa ezt nekem megtudnom, mint hogyha rákeresnék külön-külön mindenre.
2: Hát én napi szinten beszélgetek vele, de én sem mondanám ezt így beszélgetésnek, én is információt szoktam legtöbbször kinyerni tőle, vagy pedig munkát végeztetek el vele, de ezek általában olyan munkák, amik alapvetően ismétlődő feladatoknak az elvégzése, tehát hogy mondjuk az egyik oszlopból átkéremásoljak mindent egy dokumentumon a másik oszlopba, akkor inkább megkérem, hogy generálja le nekem úgy azt a dokumentumot, hogy az már a másik oszlopban van.
0: Mint beszélgetés, tehát akár vélemény, vagy egy témáról való beszélgetés, erre nem használjátok?
1: Nem, de egyébként ez tök érdekes, mert viszont azzal találkozunk, hogy valaki erre használja. Van például az a híres film, az a Her. Én nem láttam, de úgy tudom, hogy pont arról szól, hogy valami csábú nagyon magányos, és akkor elkezd beszélgetni egy ilyen mesterséges intelligencia által generált nővel, és akkor a végén már ilyen érzelmek is kapcsolják hozzá, és egyébként én szerintem ismerek is ilyen embert, akiről így el tudom képzelni, vagy talán sejtem, hogy ilyen kapcsolatai vannak. Hát ez tud negatív is lenni, meg pozitív is. Ezeken felül azonban ezt mégis csinálják emberek, hogy megtörténik.
3: Önnek főleg 20 éves páciensei vannak, és egyre gyakrabban halljuk azt, hogy a mesterséges intelligenciát nem csak tudásra használjuk, hanem társként is megjelenik az életünkben. Ezzel ön találkozik? Ez a valóság? Tari Anna Mária, pszichoanalitikus pszichoterapeuta.
4: Ez abszolút a valóság. Társként az lehet barát-barátnő, mármint barátság értelemben, és nyilván egyre több olyan történet van, ahol ez a párkapcsolat szintjét is eléri, mert jól lehet elsőre úgy néz ki, mint egy távkapcsolat, tehát minden fenntartható benne, a kommunikáció, az online kommunikáció, a képcserék, a videócserék akár, és egyéb területen is működik minden. Ez azt jelenti, hogy igen, nyilván azt lehet mondani, hogy a legveszélyesebb a 20 éves korcsoportban szerintem, ha a chatbot kiemel abból az élethelyzetből, ami lehet, hogy tele van nehézségekkel, konfliktusokkal, lehet, hogy tele van deficitekkel, lehet, hogy van, aki azt érzi, hogy ő izolált, és nem sikerül neki semmi, nincs pasija, vagy nincs barátnője, nem úgy néz ki, nem elég csinos, nem elég jó fej, nem elég, akkor arra nagyon, pont mint a Her a nő című filmben, hogy akkor nagyon megnyugtató, hogy mégse vagyok egyedül. És paradoxon, de a mégsem vagyok egyedül, hagy aztán az ajtók mögött egyedül.
3: Mert hogy megszületik a szégyenérzet, és akkor emiatt megizolálódnak?
4: Inkább azt mondanám, hogy egyre kevesebb az iniciatíva, hogy kimenjen az ajtón, és elviseljen akár egy újabb kudarcot. Az ismerkedős applikációk megjelenése annyira átírt bizonyos szabályokat, hogy jelen pillanatban már mindenki arra a fajta biztonságra vágyik, amit az jelent, hogy megvan a párkapcsolat. Ennek érdekében mindent bevet. Az első alkalommal, szexeléstől kezdve, amit a másik akar. Teljesen eltűnt az, ami a régi analóg párkapcsolatokat jellemezte, az ismerkedés időszaka, az a bizsergető kezdet, amikor a másik még csak érdekes, meg kíváncsi, és a legjobb rávárni, a randevúkra várni. Most ugye bármikor van randevú, napi 10 órákat lehet csetelni, egyáltalán nincs titok, nincs is meglepetés, nincs is kíváncsiság, egy egészen más terep, érzelmi terepen zajlik minden, sokkal hamarabb megjelenik egy ilyen praktikus működés, ami azt jelenti, hogy kipróbálni a másikat, hogy ez megy el, működik-e, nem pedig úgy történik, hogy két ember megteszik egymásnak és szerelmes lesz. Nagyon sokszor ez a fordított mód, ez valójában a szorongás csökkentés szolgálja. Na most elképzelhetjük, hogyha 20 és 26 éves korcsoportban azért nagyon azt méri a világ összes főbb klinikai kutatása, hogy megugrott a depresszió mértéke, a klinikai depresszióé, nagyon magas a szorongásfaktor. Itthon is igaz, ami a WHO-nak egy két évvel ezelőtt már kihirdetett adata volt, hogy minden hatodik, olykor minden hetedik fiatal küzd mentális problémákkal és nehézségekkel, és minden nem fogható a Covid-ra, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy hogy ebbe a párkapcsolati terület szintén nagyon benne van, hogy akkor ők mennyi bizalommal tudnak egymáshoz fordulni, és az online tér mennyire segít ahhoz, hogy kitoljak a másikkal, ha éppen olyan kedvem van. Szóval, hogy a kölcsönösség meg a szeretet is egy kicsit másképp működik. Ha erre a talajra érkezik az AI lehetősége, akkor én azt gondolom, hogy nem kell csodálkozni azon, hogy a párkapcsolati tér is ki tud termelni egy olyan igényt, hogy akkor ez itt egy megnyugtató párkapcsolati szituáció lehet. Ha valakit a sorozatos csalódásai terelnek ebbe az irányba, akkor ott az inkább valamiféle megkönnyebbülés érzést jelenthet, hogy mégse vagyok egyedül. Ugye ez már akkor jelentős antropomorfizáció, mert hogy azért ugye mégiscsak a kód sor van itt fölöltöztetve, idézőjelben, hogy innen hogy lehet visszatérni,

0: viség kapcsolódásainak a halálát jelenteni, mert hogy ez nem így működik. Az emberi kölcsönösség a kapcsolatokban nem azon működik, hogy csinálj mindent úgy, ahogy én akarom, és akkor majd szeretlek.
1: Tényleg arról van szó, hogy valaki a szerelmének, a társának képzel egy válaszolgató chatbotot.
0: Igen, ez abszolút így van, sőt, egyre több ilyen történet van, hogy hozzám egy feleségül, vagy elveszi feleségül, ami én tudom, hogy nagyon szürreálisan hangzik, és szívesen gondoljuk, hogy ez vadidegenek szürreális története, de ezzel párhuzamosan egyre több gondolkodás születik pszichológiai, szakmai fórumokon, konferenciákon arról, hogy a jövő üzlete lesz a magány, a legnagyobb üzlet.
2: Mai adásunkban arról beszélgettünk, hogy a mesterséges intelligencia hogyan és miért kezd egyre inkább emberi kapcsolatokat is helyettesíteni. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Kataluccio Andrea és Diós Judit riporterek nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Társadalmi célú reklám.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Crownfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
4: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
3: Sedacur Forte?
4: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írta 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
0: Reklámot hallottak.
8: Kedves hallgatóink, ma délben az újirázi római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Újiráz Hajdúbihar legdélebbi települése, a Sebeskörös mentén fekszik. Az iráz szó jelentése gát. A falu lakossága a török időkben elmenekült. A 20. század elején Bunyitai Vince váradi kanonok telepítette újra. 1912 tavaszán 100 katolikus család költözött ide Békés megyéből. Az álmok megvalósulását derékba törte a két világháború és a trianoni határ. Újiráz csak az 1960-as évek elejére tért magához. Hatékony szövetkezeti gazdálkodás folyt, a lélekszám 1500 fölé emelkedett. Az újirázi magyarok nagyasszonya római katolikus plébánia templomot 1912-ben emelték. A főoltár képet gróf Széchenyi Jenő festette. A kapu fölött az újratelepítés egyik támogatója, gróf Széchenyi Miklós.

Miklós püspök címere található. A címert körülvevő felirat a Mi Atyánkból vett idézet, és bocsásd meg vétkeinket. Az újirázi római katolikus templom 28 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló hárommázsás nagyharang neve Oltári Szentség. Az 1938-as eukarisztikus világkongresszus tiszteletére öntötte Szlezák László mester Budapesten ugyanabban az évben. Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tesári Nóra vagyok, a bemondó Cegléd Edit. Először legfontosabb híreink röviden.
2: A Bicskei Gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit ismerteti a kormány.
1: Érthető, hogy a társadalom elszámoltatást vár, de fokozott figyelemmel kell kezelni a letartóztatásokat és a kényszerítő eszközök alkalmazását a Helsinki Bizottság szerint.
2: Ma van a látás világnapja. A szem egészségéért egész októberben kampányoló programban 200 hazai optika vesz részt.
1: Hideg front érkezik, főleg délnyugaton akár viharos széllökésekkel és intenzív csapadékkal. És most a részletek. A szerkesztő Farkas György. A Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, illetve a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató sajtótájékoztatót tart Magyar Péter kormányfő és Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Forizs Mátyás a helyszínről jelentkezik. Szervusz, eddig miről volt szó?
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Valóban ezekben a percekben is tart még a sajtótájékoztató. Rengeteg jelzés érkezett a Bicskei Gyermekotthon igazgatójának visszaéléseiről. A gyermekvédelmi rendszer mégsem védte meg a gyerekeket, talán ez egyik legfontosabb megállapítása az intézmény elmúlt 20 évét áttekintő vizsgálatnak, amit a Karmelita Kolostorban mutattak be. Gyurkó Szilvia, a gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy Vásárhelyi János 1990-es kinevezésekor már voltak arra utaló nyomok és jelek, hogy már korábbi munkahelyéről is szexuális határátlépés miatt küldték el. Bicskén pedig már 1993-ban érkezett hasonló jelzés. A vizsgálat szerint sokkal-sokkal több áldozata volt az igazgatónak, mint ahányan végül sértetként szerepeltek a büntetőeljárásban vagy nyilvánosság elé álltak. Közben újra és újra olyan hivatalos vizsgálatok készültek, amelyek szerint az intézmény végig megfelelően működött, sőt külföldi delegációknak is bemutatták az otthont, mint egyfajta példát. Gyurkó Szilvia ezt úgy összegezte, hogy a rendszer a rendszert védte, és nem a gyerekeket. Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy rengeteg korábbi irat és akta eltűnt, több dokumentumnak csak az iktatási nyoma vagy az akta száma maradt meg, amikor a bicskei vizsgálatokat folytatták, ez derült ki. Úgy fogalmazott, idézem, egy pedofil igazgató nem tud 20 éven át bűnszervezetet működtetni úgy, hogy közben a fenntartók és a minisztériumi vezetők semmiről sem tudnak. A jelentés több korábbi ágazati és fenntartói vezetőt is megnevez, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy mármint a jelentés, hogy nem állítja, hogy valamennyiket személyes felelősség terheli, de azt mondja, hogy jó lenne, hogyha nyilvánosság elé állnának, ilyen többek között Balogh Zoltán, Soltész Miklós, Pintér Sándor, ezek mind elolvashatók a jelentésben. Egy mondat a végére, hogy a kormány most az intézmény hierarchiát megkerülő anonim jelzési lehetőséget vezet be, és védelmet ígér a jelzéstevő gyerekeknek, emellett 1 milliárd forintos kerettel kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóváltételi alap indul, amely jogi, lakhatási, pszichológiai és egészségügyi segítséget nyújt az érintetteknek, akiket 97 után bármilyen bántalmazás ért ezekben az intézményekben, ők fordulhatnak ez az alaphoz.
1: Forizs Mátyásnak köszönjük a tudósítást.
4: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenkié.
1: Szerda este az ügyészség kihallgatta Magyar Pétert a 2024-es telefonlopási ügyben. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy rövid vallomást tett és nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt.
2: A központi nyomozó főügyészség később közölte, a miniszterelnököt gyanúsítottként hallgatták ki, Magyar Péter pedig érdemi védekezést terjesztett elő. Az ügyészségi közleményre Magyar Péter később úgy reagált, hogy egy provokáció miatt hallgatták ki. Az ügyészség folyosóján pedig nem találkozott sem az aranykonvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral, sem Matolcsi Ádámékkal a 100 milliárdos MNB ügyben. A Fidesz válaszokat követel Magyar Péter tegnap esti ügyészségi kihallgatása miatt. Az ellenzéki párt feltette a kérdést, miért nem vallotta be a telefonlopást.
1: Már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az aranykonvoj ügyben. Eddig 2 gyanúsítottról lehetett tudni.
2: Egyikük Hajdú János, a terrorelhárítási központ volt vezetője, a másik az alkotmányvédelmi hivatal munkatársa Szatmár István. A nyomozást október 2-án vont a saját hatáskörébe a központi nyomozó főügyészség. Azóta kiderült, három rendőrjárőrt is meggyanúsítottak, ők szabadlábon védekeznek, már vissza is mehettek dolgozni.
1: Sesztek Miklóst megfigyelték, de ügyvédjét nem.
2: A központi nyomozó főügyészség a 444 kérdésére megerősítette, hogy rejtett megfigyelést alkalmaztak a kenőpénzek elfogadásával gyanúsított KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben. Előzőleg a politikus párttársa, Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett emiatt, ám a főügyészség szerint teljesen szabályosan jártak el.
1: A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke szerint fokozott figyelemmel kell kezelni a letartóztatásokat és a kényszerítő eszközök alkalmazását. Kádár András Kristóf a Kossuth Rádiónak azt mondta, a társadalom részéről érthető az elszámoltatás igénye, ugyanakkor a jogállamiság követelményeit be kell tartani. Hajnocki Mátyás összefoglalója.
5: A büntető eljárási törvény és a nemzetközi sztenderdek alapján az alapos gyanú önmagában még nem indokolja a szabadságvesztéssel felérő kényszerintézkedést, vélekedett Kádár András Kristóf. A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában emlékezett rá, hogy a letartóztatáshoz konkrét törvényi okok kellenek.
6: Ugye úgy rendelkezik a magyar büntető eljárási törvény, és egyébként a nemzetközi sztenderdek is azt mondják, hogy ugye az, hogy van alapos gyanú, az egy dolog, de úgy ugye olyan emberekről van szó, akiket még nem ítélt jogerősen a bíróság szabadságvesztésre. Tehát nagyon nyomós, ilyen további okok kellenek ahhoz, hogy a letartóztatás jogszerű legyen. Ilyen a szökés veszélye, vagy ha annak elfenn a veszélye, hogy valaki meghiúsítja az eljárást, vagy újabb bűncselekményt követel. De egyik dolog, amit mi itt mondunk, az, hogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni.
5: A civil jogvédők szerint a bilincs és a vezetőszer kamerák előtti rutinszerű alkalmazása súlyosan csorbítja az emberi méltóságot, különösen olyan gazdasági bűncselekményeknél, ahol nem reális a fizikai erőszak vagy a szökés veszélye. A szakértő hangsúlyozta.
6: Közhangulat nagyon ritkán mutat erre, de azt gondolom, hogy ez egy elég jó mérce arra, hogy átgondoljuk, hogy kell-e mondjuk egy adott helyzetben egy ilyen bilincsvezetőszer, vagy nem. Hogyha valaki olyas valaki lenne, akit kedvelünk, akkor is így akarnánk látni.
5: Kádár András Kristóf felidézte, hogy a strasbourgi bíróság korábbi elmarasztaló döntései is azt mutatják, a nyomozati szakaszban alkalmazott intézkedések jogszerűségét nem írhatja felül a politika vagy a társadalmi nyomás.
0: Kossuth Rádió.
4: Újra mindenkié.
1: A magyarok kétharmada támogatná a budapesti olimpia tervét, állapította meg a Medián legutóbbi felmérése. A közvéleménykutató ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, az elmúlt években fokozatosan javult az esetleges magyarországi rendezés megítélése. A megkérdezettek abban bíznak, hogy az olimpia rendezés a városfejlesztést is szolgálná. Hacsás Gergely összeállítása.
7: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden közölte, hogy Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. Hazánkon kívül India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország is a lehetséges rendezők között szerepel.
8: Az igazi fordulat az a 2026 áprilisi választások után következett be.
7: Utalt az olimpia rendezés egyre javuló megítélésére a Medián ügyvezető igazgatója. Han Endre a Kossuth Rádióban elmondta, már a korábbi felméréseik is alátámasztották, hogy egyre többen támogatnák a budapesti rendezést. Hozzátette, szeptemberi kutatásuk alapján a válaszadók úgy látják, bizonyos feltételek, például az átláthatóság és a korrupció teljes kizárása mellett Magyarország képes lehet az ötkarikás játékok lebonyolítására, és az elkerülhetetlennek tartott beruházások is nagyobb rendületet kaphatnának.
8: Nagyon fontos egy csomó olyan budapesti fejlesztés, országos fejlesztés, amit az emberek nagyon igényelnek, és ez adott esetben összekapcsolódik az olimpia rendezés gondolatával, mert az, hogy szükség van mondjuk a budapesti kórházak felújítására, fejlesztésére, a szakrendelő hálózatnak a fejlesztésére, ezek az olimpiától függetlenül is szükségesek.
7: A mostani felmérés szerint a lakosság 33%-a teljes mértékben, további 31% inkább támogatná a budapesti olimpiát. A Medián igazgatója kiemelte, a kormányváltó szavazók jó része is az ötkarikás játékok mögött áll.
8: Volt egy olyan kérdés is a kutatásban, hogy kinek a szavára adnak ilyen ügyben, mint az olimpia, és Orbán Viktor is rajta volt a listán, de az utolsó helyre került abban a tekintetben, hogy adnának a szavára. Érdekes, hogy sportolók, persze híres emberek, művészek mellett politikusok közül Vitézi került az első helyre, tehát ő az, akinek igen jelentős a tekintélye.
7: Az olimpia teljes szervezési költsége megközelíteni a 2000 milliárd forintot, írja a HVG a rendezés pénzügyi hátteréről szóló dokumentumra hivatkozva. A még tavasszal készített összefoglaló szerint a Magyarországra eső rész nagyjából 1740 milliárd forint lenne, a költségek mindössze 10%-a hárulna az államra. A jelentés szerint a legnagyobb részt csak nem 450 milliárd forintot a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vállalná magára, és hasonló összegre számítanak a társasági adóhoz. Zájárulásból. A dokumentumból kiderül az is, hogy a jegyértékesítésből származó bevétel meghaladhatja a 400 milliárd forintot, a teljes gazdasági haszon pedig a 1500 milliárd forintot. A 2036-os játékok rendezőjéről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
1: Tiltott versenykorlátozó megállapodás miatt vizsgál menza cégeket a gazdasági versenyhivatal, tudta meg a HVG.
2: A lap azt írta, az utóbbi években több pályázat esetében is felmerült, hogy bizonyos közétkeztetési vállalatok nem tiszta körülmények között nyertek a rendszerint önkormányzatok által kiírt tendereken. A lap úgy tudja, hogy kartell gyanúja merült fel. A GVH megerősítette a vizsgálatról szóló információkat, de részleteket nem közölt.
1: A jelenlegi felsőoktatási rendszer a NER terméke, erről beszélt az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora.
2: Darázs Lénár szerint az állami egyetemeket, köztük az ELTÉ-t az elmúlt években módszeresen próbálták kivéreztetni, és a helyzet egyelőre nem változott. Hangsúlyozta, hogy a modellváltó egyetemek és az állami intézmények között már a hatalmas szakadék alakult ki. Egy Kekvás egyetemen dolgozó oktató ugyanazért a munkáért körülbelül 30%-kal többért kap. Úgy véli, hogy amíg az ELTE helyzetét nem rendezik, addig nincs rendszerváltás a magyar felsőoktatásban.
1: Nyilvánosak a meddőségi kezeléseket végző klinikák államosításáról szóló kormányhatározatok. Az egyik legnagyobb intézet alapítója és volt főigazgatója szerint piaci áron adta el a Káli intézetet az államnak, ez most már nem titok. Káli Géza professzora a Krónikának azt mondta, hogy 7 éve más felfogásban dolgoznak ezek a klinikák, és ez nem tett jót az ellátásnak. Kovács Anna összeállítása.
9: Tegnap olyan kormányhatározatok váltak nyilvánossá, amelyek a meddőségi klinikák államosításának részleteit tartalmazzák. Ezekben szerepel, hogy a 90-es évek elején alapított Káli intézetért 7 milliárd forintot kapott a névadó professzor. A Krónika elérte telefonon a volt főigazgatót, aki azt mondta, hogy 7 éve ez az összeg a piaci viszonyoknak megfelelő ár volt. Három független ingatlan értékbecső is felmérte a vagyont, ez alapján egyeztek meg a magyar állammal.
10: Ezen kívül a vételárnak része volt az intézet évi tisztított jövedelmének a hatszorosa. Tehát ez volt az, amiért én eladtam, és ezek a számok 7 milliárd forintot tettek ki valóban. Erről eddig nem lehetett beszélni, mert a szerződésben az volt, hogy titkosítva van.
9: A professzor azt mondja, nem volt tudomása arról, hogy a többi intézet mennyi pénzt kapott az államtól. Mindenre szigorú titoktartás vonatkozott mindenkinél. Egyéni megállapodásokat kötött az Orbán kormány.
10: Azok az intézmények, amelyeket az állam megvett, azok most már ugye az állami szektorba szocializálódnak 6 éve. Tehát egész más felfogásban dolgoznak, közbeszerzéssel, felduzzasztott személyzettel, olyan állami elvárással, hogy a lehető legtöbb beteget ingyen kezelni kell.
9: Káli Géza szerint feltétlenül jót tenne a rendszernek, ha a meddőségi klinikák újra magánkézbe kerülnének. Ezt évek óta az Európai Bizottság is szorgalmazza. A volt főigazgató úgy véli, hogy a kormányhatározatok nyilvánosságra hozása az átfogó átalakítás előszele lehet. Rékasi Balázs egészségpolitikai szakértő a Kossuth Rádió reggeli műsorában hasonló álláspontot fogalmazott meg. Ő azt mondta, tud olyan intézményvezetőről, aki lelkileg, szellemileg és anyagilag is tönkrement az államosítás miatt. Mert van olyan intézet, amiért piaci árat fizettek, van olyan azonban, amiért semmit sem.
1: Az Európai Unió szinte minden tagállamában jelentős a tanárhiány, állítja egy tanulmány, amely az Európai Parlament megrendelésére készült. Magyarországon az idős tanárok aránya különösen nagy probléma. Részletek Pap Rolandtól.
11: A tanárhiány rendszer szintű és állandó a legtöbb tagállamban, ezeket szerkezeti és helyi tényezők is okozzák, és a tanárok felvételét és a pályán maradását is érintik. A probléma a tanárok mennyiségét és minőségét is érinti. A tanulmány a képzett tanárok hiányáról szól.
12: Mondta Tore Brand Sørensen, a tanulmány szerzője az Európai Parlament Kulturális Bizottságában. A kutató felhívta a figyelmet, hogy a tanárhiány okainak csak egy része szól a pénzről. Szerinte a diákokkal, az iskolavezetéssel, a kollégákkal és a szülőkkel kialakított szakmai kapcsolatok létfontosságúak a pályamaradás szempontjából. A tanárhiánynak nincs egységes, uniós szint meghatározása, ezért nehéz az országok közötti összehasonlítás. A tanulmány szerint Magyarországon a tanárok ötöde jelezte, hogy a minőségi oktatást hátráltatja, hogy az iskolájukban nincs elég pedagógus. Belgiumban, Lettországban és Máltán még ennél is rosszabb a helyzet. Tanárok utánpótlása is szinte általános probléma az EU-ban. Az összes tanár közel fele 50 éves vagy annál idősebb Magyarországon. Hat másik országban még ennél is magasabb a nyugdíjhoz közeledő pedagógusok aránya. A tanulmány bemutató vitán Borvendék Zsuzsanna, a Mi Hazánk európai parlamenti képviselő is felszólalt.
13: Liberális oktatási modellek leépítették a pedagógusok hagyományos tekintélyét. A tanári pálya presztízsének helyreállításához, a pedagógusok iránti társadalmi tisztelet visszaépítésére is szükség lenne, tehát a pálya elhagyás egyik fő okának a tekintélyválságot tartom.
12: A Mi Hazánk képviselője hozzátette. A szabad iskolaválasztás szerinte nem szegregációs kockázat, ahogy a tanulmány állítja. Az egyházi fenntartású iskolákra a tanárhiány enyhítésében erőforrásként kellene tekinteni.
1: A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT.
2: A program ugyanakkor csak akkor érheti el a célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. Erre pedig Budapesten, az egyetemi városokban, illetve a prosperáló ipari központokban van esély, ahol valódi igény van bérlakásokra. A GKI úgy véli, a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon.
1: Spanyolországban meghalt az a madridi nyugdíjas, akinek a kilakoltatása tüntetés hullámot indított el.
2: A 87 éves asszonyt szeptember végén hordágyon vitték el otthonából, ahol szinte az egész életét leélte, de olyan magasra emelték a lakbért, amit már nem tudott kifizetni. A kilakoltatását követő társadalmi felháborodás egyre terjed. A legnagyobb városokban a tiltakozók sátortáborokat vertek fel. A legnagyobb spanyol szakszervezetek november 11-én egynapos általános sztrájkra készülnek. A tisztességes lakhatáshoz szükséges béreket követelnek.
0: Kossuth Rádió.
4: Újra mindenkié.
1: Miközben Magyarországon a nők körében az emlőrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés, a behívott nők mindössze 30%-a megy el az ingyenes mammográfiai vizsgálatra. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, az egyik legfontosabb üzenete pedig az, hogy senki ne halogassa a vizsgálatot. Falucska Ivett összeállítása.
14: A mellrák a magyar nők egyik leggyakoribb daganatos betegsége. Évente nagyjából 8000 új esetet diagnosztizálnak, több mint 2000-en halnak meg miatta. Pedig időben felfedezve jó eséllyel gyógyítható, mondta az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója. Dank Magdolna hozzátette, jelenleg a szervezet ingyenes állami mammográfiás szűrésre két évente kapnak meghívót a 45 és 65 év közötti nők. De csupán harmaduk megy el a vizsgálatra. A szakma szeretné elérni, hogy az alsó korhatárt lejjebb vigyék 40 évre. A megjelenések növelésére pedig több változtatást is kezdeményeznek, hangsúlyozta Dank Magdolna.
15: Lakcímre megy ki a meghívó, és nagyon sokan például nem ott laknak. Nagyon sokan a munka miatt nem tudnak elmenni a megajánlott időpontban. Fontos lenne az, hogy a beteg lássa, hogy milyen időpontok szabadok, és a délutáni órákban is tudjon helyet foglalni magának. Nyilvánvalóan azért ez a szakmára nagy megterhelést jelent, hiszen a szakorvosoknak a száma kevés. Föl kell mérni, hogy hány gép áll rendelkezésre ezekhez a vizsgálatokhoz, hát mindenképpen egy nagyon összehangolt szervező munkára van szükség.
14: A főigazgató szerint a rizikócsökkentő beavatkozásokra is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a jövőben. Például szabad választási jogot kellene adni a vizsgálatokban és az eljárásokban a BRCA mutációval diagnosztizált pacienseknek, vagyis azoknak, akiknél genetikai vizsgálat igazolja az emlőrák kialakulásának kockázatát.
1: Ma van a látásvilágnapja, amelyet 2000 óta tartanak meg október 2. csütörtökén. Felhívja figyelmet a vakság és a látásromlás megelőzésének és gyógyításának fontosságára. Nagy Viktória összeállítása.
16: A szem a legfontosabb érzékszervünk. A külvilágból érkező ingerek 90%-át érzékeljük vele, és a teljes életminőségünket befolyásolja. Ezért kell felhívni a szemünk egészségére a figyelmet, mondja a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke a Krónikának. Szabadi Zsolt elmondta, a látásvilágnapjának idei témája az, hogy mit tesznek a döntéshozók azért, hogy a megfelelő szemellátás mindenki számára elérhető legyen. Ugyanis abban, hogy minél többen juthassanak időben vizsgálathoz és ellátáshoz, az egészségügyi rendszernek és a döntéshozóknak is fontos szerepük van.
17: A döntéshozók azt tudják tenni, hogy ezt a témát valóban témává emelik ők is, és meghatároznak olyan programokat és támogatnak olyan programokat, amivel a szemészeti és optikai szakma, akik ugye kompetensek és ebben a témában tudnak tenni, gyakorlatilag elérhetik a gyermekeket, felnőtteket, időskorúakat olyan programokkal, olyan szűrőprogramokkal, amelyekkel egyre javuló tendenciát tudunk elérni.
16: A Magyar Optikus és Optometrista Szövetségnek 5 éves az a programja, amellyel az államilag fenntartott gyermekotthonokban élők látását ellenőrzik. Hívta fel a figyelmet Szabadi Zsolt.
17: 45 helyszínen voltunk eddig, és közel 2000 gyermeket vizsgáltunk meg, és ebből a 2000 gyermekből közel 1000-nek szüksége volt szemüvegre, és hogyha mi nem jutottunk volna oda be, akkor sokkal lassabban és nehézkesebben kapták volna meg ezek a gyerekek ezt a segítséget.
16: Csak nem 80 ezer súlyosan látássérült van Magyarországon, mondta Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének elnöke. A szervezet küldetése, hogy segítse az érintetteket az élet minden területén az esélyegyenlőségben. Ehhez elengedhetetlen az akadálymentesítés, de nem csak a közlekedésben, hanem például a digitális térben is. Hívta fel a figyelmet Nagy Sándor.
18: Ha ezek nem használhatóak, mert úgy van elkészítve a webfelület, illetve a mobil alkalmazás, hogy ezt nem tudja használni, akkor súlyos hátrányt szenvedünk. Ezeknek a jogszabály feltételei és a szabvány feltételei megvannak. Itt csak a fejlesztőknek kell odafigyelni, hogy ezek úgy készülnek el, hogy számunkra is használhatóak legyenek.
16: Október a látás hónapja. Ezekben a hetekben a legtöbb szaküzletben ingyenes vizsgálatokkal és kedvezményekkel várják az érdeklődőket.
1: Mától vetítik a mozikban a Mami Blue című filmet, amely közönségdíjat nyert a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon szeptemberben. Mayer Bernadett rendező első nagyjáték filmjének középpontjában egy látását elvesztő nő és éppen apává váló fia szeretetteljes, de egyre bonyolultabb kapcsolata áll. Kis Gábor összeállítása.
19: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
20: A művészettörténetet oktató Krisztina fokozatosan elveszíti látását. Emiatt elbocsátják, és a mindennapi élet nehézségeivel is meg kell küzdenie. Ehhez fia segítségére akar támaszkodni, Máténak viszont éppen gyereke születik. Egyre nehezebben tud egyszerre megfelelni anyja és felesége elvárásainak. A Mami Blue rendezője Mayer Bernadett személyes élményei alapján írta a forgatókönyvet Nagy Zoltánnal.
21: Tinédzser koromban történt meg az, hogy az édesanyám elvesztette a látását, mikor én 16 éves voltam, és hát nyilván a leválás küszöbén, ő pedig egyedülálló anyaként nagyon próbált bennem támaszra találni, úgyhogy ez egy nagyon terhelt dolog volt érzelmileg. Ebből fakad a film alapötlete.
20: A két főszereplő, Fűr Anikó és Vilmányi Benett tökéletes összhangban mutatja be a fordított fejlődés történetet. A rendező azt mondja, megérzés volt, hogy párosuk jól fog működni.
21: Abszolút rájuk gondoltam, ez szinte egy megérzés volt. A Fűr Anikót nem ismertem, volt róla egy képem, ott szerintem mindannyiunkban él egy Fűr Anikó kép, és egyszerűen ez egy intuitív dolog volt, és a kezdetektől az ő elképzelt karakterére írtuk a személyisége apró jegyeit. Vilmányi Benett pedig ugyanígy már a kezdet-kezdetén inspirálta a forgatókönyvet.
22: A hagyomány nem állóvíz, Zsors Kalinescu.
23: Szarok rá, Somfai Máté.
20: A drámai pillanatok mellett a humornak is fontos szerepet szánt a filmben Mayer Bernadett.
21: Kicsit átverős a film, ahogy az ember elolvas, hogy miről szól, tematikailag egy nagyon nehéz témát boncolgat, ehhez képest nagyon sokat lehet nevetni a filmen, és ez egy tudatos döntés volt, én nagyon-nagyon szerettem volna, hogy ez az önironikus humor bekerüljön a filmbe. Talán igazán ez volt a fő motivációja annak, hogy ez a történet és ez a film megvalósuljon. Nagyon fontos, nem alábecsülendő szerepe van szerintem az emberi életünkben a humornak, főleg, hogy a nehéz élethelyzetekben át tud minket segíteni.
20: A Mami Blue 3 díjat is kapott a pekingi nemzetközi filmfesztiválon. A legjobb filmnek választották, Fűr Anikónak és Vilmányi Bennetnek pedig a legjobb színésznő és legjobb színész díját ítélte a zsűri.
3: Kis semmi, nagy semmi.
5: Nagy büdös semmi.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a sporthíreket Mújdrica István hozza, szervusz.
6: Szervusz és köszöntöm a hallgatókat. Nelper Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, így szintén helyezetlenül zárt. Kriz Anna viszont tegnap remek teljesítménnyel élete első VB-jén az 5. helyen zárt Bakuban. Kriza a 63 kilósok bronzmérkőzésén a kétszeres Európa-bajnok cseh Zaharovától kapott ki, majd így értékelt.
8: A bronzmeccsen nekem meg se fordult a fejembe az, hogy én innen vesztesen fogok lejönni. Végig az volt a szemem előtt, hogy jó a fogásfelvételem, jól mozgok, erős vagyok, erősebbnek éreztem magam. Amikor ő megdobott engem, akkor én egyből visszadobtam, és ez végig motivált, nem is engedte, hogy elfáradjak. Végig koncentrált voltam, de... Hát azt az utolsó dobást azt egy kicsit benéztem. Összességében, hogyha azt mondják nekem, hogy 5. leszek, szerintem aláírtam volna.
6: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolics, az AEK Athén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben sérült meg, és ezért ki kellett hagyni a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára lépett athéni klub csapatában. Fölényes győzelemmel kezdte a férfi vízilabda Bajnokok Ligája új idényét a Ferencváros. A háromszoros BL győztes tegnap hazai medencében a Steaua Bukarest ellen nyert 23-7-re. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb haladásra lehet számítani. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autó csomópontjában a 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom munkavégzés miatt. Lassulás, torlódás tapasztalható.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
24: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselény utca után burkolatot javítanak, a belső sávot lezárták, várhatóan ma estig. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út, illetve az Ifjúság útja közelében is közművet javítanak, itt a külső sávot zárták le. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás.
1: Hogyan változik az időjárás? A folytatásban Fejős Ádám már mondja is, szervusz.
25: Jelentősen megváltozik időjárásunk, évszakváltó front éri el a Kárpát-medencét. Ma még a délutáni órákban közel 30 fok is lehet a naposabb délalföldön, majd csapadék gócok miatt megkezdődik a hőmérséklet csökkenése, a délnyugati szél északnyugatira fordul, és hajnalban akár viharossá is fokozódhat. 11-16 fok közé hűl a levegő, napközben viszont 5-7 fokkal lesz hűvösebb, ráadásul a szél miatt csökkenhet tovább a hőérzet. Pénteken délután még keleten észak-keleten eshet az eső, aztán szakadozik a felhőzet, és szombaton délutánig tart majd ez a kellemesebb időjárás, ekkor újabb csapadékhullám, újabb hidegfront érkezik, és okoz újabb hőmérséklet csökkenést. Köszönöm a figyelmet, felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra!
1: Eddig tartott a Déli Krónika. A szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Gál Andrea, a bemondó Ceglédi Edit volt. Gyártásvezető Pilinger Marianna, technikai munkatársak Seres Bea, Fácán Andrea és Lajer Rita. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Várjuk Önöket 17 óra 30-kor az Esti Krónikában is. Most pedig jön a Kulcskérdések 60-i Tóth Erikával, benne az államadósságról lesz szó. Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.
4: Műsorajánló.
0: A Föld marad. De meddig van rajta élet? Életbevágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről, a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
0: Kulcskérdések.
7: Mi a tétje?
0: Miért fontos?
7: Mit jelent?
0: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
9: Jó napot kívánok, 60-tót Erika vagyok. Magyarországon kedvezményesen adóznak az államkötvények, a lakossági papírok kamata adómentes. Most még. Az Európai Bizottság szerint ugyanis az állampapírok kamatjövedelmére vonatkozó kedvezmények nincsenek összhangban az uniós szabályokkal. Ezért október 1-én kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarország ellen, erre 2 hónapunk van válaszolni. Az Európai Bizottság problémája nem az adómentesség, hanem a megkülönböztetés. Más EU és EGT tagállamok állampapírjainak kamata a magyar adózási szabályok szerint adóköteles. A vége vagy az állampapírok kamatjövedelmének megadóztatása lesz, vagy az adómentesség kiterjesztése a magyaron túl más papírokra is. A pénzügyminisztérium az eljárás ismeretében is minden lehetséges megoldást jelenleg is vizsgál. Erről ma adtak tájékoztatást, a konkrét változásokról azonban nem. Csak hogy a magyar állampapír előnye az adómentesség, ha ezt elveszíti, vajon ugyanilyen népszerű tud maradni? Hová vezethet ez? Milyen gondot jelent az államfinanszírozásában? Ezekről is beszélgetek a mai kulcskérdésekben Balogh Csabával, az Államadósságkezelő Központ vezérigazgató helyettesével. Jó napot kívánok!
10: Köszönjük, van!
9: És Madár Istvánnal, a Portfólió vezető kutatójával, aki telefonon van itt velünk. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
9: A lakosság kezében 14.663 milliárd forintnyi állampapír van, és az államadósság 22,1%-át birtokolják. Mi lenne az Államadósságkezelő Központ számára az a lakossági állampapír állomány, amely fölött már nem is érdemes tovább növelni ezt a lábat?
10: Köszönöm szépen a kérdést. Egy picit távolabbról indítanék, hogy az Államadósságkezelő Központnak az a feladata, hogy biztosítsa az állam finanszírozását, ezt stabilan tegye meg, lehetőleg legalacsonyabb kockázat mellett, de itt a legalacsonyabb költség mellett, itt a kockázatra is figyelnünk kell, itt az alacsony költségre. És ezt egy olyan stratégiával valósítja meg az Államadósságkezelő Központ, amelyben több pilléren áll, és ezek közül a 3 fő pillér közül az egyik a lakosság, és hogy szerkesztő asszony említette, ez egy valóban egy 20% körüli viszonylag jelentős állomány, de emellett nagyon fontos a forint intézményi állampapírok, ami picivel több mint 50%-át teszik ki, tehát ez a nagyja, igen, igazából ez az a fő finanszírozási forrás, illetve a külső külföldi deviza, alapvetően deviza kötvények finanszírozása, az a 30% közelében van picit az alatt. Tehát ami nagyon fontos, hogy három pillére van az adósság finanszírozásnak, és mind a 3 nagyon fontos, tehát hogy nehéz így sorrendet állítani a 3 közül, és itt ami nagyon fontos szempont, amit említettem, is a költség. És talán az elmúlt időszakban, ami fontos változás volt, hogy mind a forint intézményi, mind a devizakötvények esetében, de a forint kötvények esetében is csökkentek ezek a finanszírozási költségek. Ugye a kormányváltást követően egy gazdaságpolitikai fordulat is történt. Egyrészt az EU-val való kapcsolat rendeződött, az EU forrásokhoz hozzáfér az ország, ami másik változás, talán még fontosabb, hogy a kormány kitűzte, hogy 2030-ig teljesíteni kívánja az euró csatlakozás feltételeit, és be szeretné vezetni az eurót Magyarországra. Ez a nagy változás, gazdaságpolitikai változás a külföldi professzionális befektetőket és a hazai befektetőket is nagyon pozitívan érintett, és ezért egy jelentős kereslet áramlott mind a forint, mind a deviza kötvények irányába. Ez nagyon megkönnyítette és olcsóbbá tette az államháztartás finanszírozását, és ugyanezt lekövetve a lakossági papírokra, és itt visszakanyarodnék az eredeti kérdésre, a lakossági állampapírok esetében is volt lehetőség az Államadósság kezelőközpontnak csökkenteni az év elején még 7% közelében lévő kamatokról, most ilyen 5,5% közelében, és ezzel nagyjából összeért az intézményi állampapírhozamokkal a lakossági állampapír, tehát kiegyenlítődött a kettő közötti különbség. És itt ami nagyon fontos, hogy igazából mind a három pillére támaszkodunk, és az lényeges, hogy egyikben sem szeretnénk túl magas költséget vállalni azért, hogy esetleg növeljük, de hogyha ezek a költségek egymással nagyjából kiegyenlített szinten lehetnek, akkor ahol erősebb kereslet van, arrafele fog elmozdulni az állomány. Ebben az idei évben, ami jellemző, hogy az intézményi forint intézményi papírokon nagyon-nagyon erős a kereslet, tehát ott emelkedett az állományunk az évelejéhez viszonyítva. A lakosságinek pici emelkedés volt, de inkább azt mondanám, hogy stabil az állomány, tehát ott nem volt érdemi változás.
9: Madár Istvánt kérdezem, hogy a lakossági állampapír kereslet mértéke mitől függ?
11: Alapvetően nyilván függ attól, hogy a lakosság általánosságban mennyire szeretne megtakarítani, illetve természetesen attól, hogy ezen a megtakarítási piacon az állam a lakossági állampapírokkal milyen sikerrel vesz részt a versenyben, vagyis hogy jellemzően milyen magas kamatokat kínál. Amennyiben a kamatok növekednek, akkor természetesen az állampapírok iránti kereslet is nő. Láthattunk erre vonatkozóan egészen extrém mozgásokat, például amikor talán még emlékeznek rá a hallgatók is, nagyon megemelkedett az infláció, majd visszasüllyedt a lakossági állampapír kamatok, ezt kicsit késve reagálva realizálták, és az infláció követő papíroknak szép magas maradt a kamata, már alacsonyabb infláció mellett, és akkor például érezhető volt egy rendkívüli népszerűsége a lakossági állampapíroknak. De összességében valóban az a helyzet, hogy ez az 1/5-ös súly, ez a 20%-os súly, amiben most beállt, mondhatjuk úgy talán kicsit ilyen egyensúlyi helyzetbe ez a lakossági állampapír piac, ez egészségesnek tekinthető. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve az államadósságkezelő központ is leginkább azt mérlegelheti, hogy körülbelül az intézményi állampapírok kamatát odaadva a lakosságnak, ugye tranzakciós költségmentesen, hiszen gyakorlatilag ezt így tudja a lakosság adómentesen és kezelési költségmentesen hozzáférni, ebben akar-e valamit változtatni? Mennyiben az AKK úgy gondolja, hogy ebben nincsen további előrelépésre szükség, akkor szépen tudja a lakossági kamatokkal beállítani azt, hogy nagyjából ezen a szinten maradjon ez az állomány. Természetesen a lakosság magatartása időközben változhat, de azért én azt látom, hogy ez egy elég stabil piac. Nagyon sokszor voltak az elmúlt években is ilyen kicsit ijesztegető, pánikkeltő, vagy akár csak nagy mozgásokra spekuláló találgatások, és aztán kiderült, hogy a lakosság azért elég stabil ahhoz, hogy nem ad el pánikszerűen, nem vásárol mániákusan, hanem egy folyamatosan gyarapodó, majd aztán ezen a szinten beálló állomány alakult ki, ami azt gondolom, hogy jelen pillanatban egészségesnek tekinthető.
9: Itt van Balogh Csaba, tehát ő tud válaszolni arra, hogy vajon az államadósságkezelő központ akar-e ezen változtatni.
10: Amint említettem, tehát ez a három pillér fontos számunkra, és a kereslet-kínálat viszonyait itt is nagyon fontos érvényesíteni, ahol érzünk egy erősebb keresletet, és ezzel a költségtudatos hozzáállásunknak megfelelően tudunk növelni, akkor ott növelünk, de nincsen egy ilyen előre elhatározott cél arra, hogy akár a lakosságit, akár a többi pillért számottevően változtassuk. Ami talán nagyon fontos, és Istvánnak a mondataiban is szerepelt, és én szeretném kiemelni, hogy említettem, hogy a külföldi, illetve az intézményi befektetők nagyon pozitívan értékelték ezt az előző hónapokbeli változást, de elmondhatom ugyanezt a lakosságról is, hiszen itt azért vannak olyan változások, amik a kockázatosságát, vagy a kockázat érzékelését változtatták még pozitív irányba a lakosságnak, hiszen egyrészt egy nagyon alacsony inflációs környezetben érkeztünk, és ez is indokolhatja, hogy egy alacsonyabb 5,5% körüli hozam is vonzó ajánlat a lakosság számára. A másik pedig, hogy általánosságban a hazai gazdaságpolitika kockázata, a kiszámíthatósága nőtt, kockázata csökkent, ami előre tekintve megint csak azt jelzi, hogy várhatóan nem kell számítani újabb, nagyobb hozamugrásokra, és emiatt is volt az a változás, ami szintén nagyon fontos, hogy áttért a lakosság a István által említett infláció követő papírokból most egyre többet tudunk értékesíteni a fix kamatozású állampapírokból. Ez most már van egy FixMap nevezetű állampapírunk, ami több mint 5000 milliárd forint állományt tartalmaz már. Ez az államadósságkezelő szempontjából is egy stabilabb, kiszámíthatóbb költséget jelent, tehát ez a mi szempontunkból is kedvezőbb, illetve tükrözi a a stabil várakozását a lakosságnak, hogy ezt vásárolják. Tehát itt van egy ilyen változás.
9: Hogyha magasabb kamattal kellene az állampapír, tehát az állampapírok adó, kamatának adómentessége, ha mégsem így marad, mert ugye a brüsszeli figyelmeztetésnek érvényt kell szerezni, akkor elképzelhető, hogy magasabb kamattal kell kompenzálni a lakosságot. Madár István, hogy látja, milyen hatása lenne ennek a lakossági vásárlási kedvre?
11: Nyilván ez esetben az effektív kamat, amit elérhet a lakosság, miután ugye azt kell számolnia, hogy le kell adózni a kamatjövedelem egy részét, akkor természetesen ez enyhíthetné, mérsékelhetné a vásárlási kedvet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egyelőre nem érdemes ennyire előre szaladni. A portfólió is mérlegelt, hogy mik azok a lehetőségek, amik közül választhat most a kormány, és hogy a mostani műsor felvezetőjében is elhangzott, az egyik nagyon logikus választás az lehet, és én merek spekulálni valószínűleg az államadósság kezelő központ kevésbé, hiszen a pénzügyminiszter van ez a döntésjoga, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon logikusnak tűnik az, hogy inkább érdemes megadni a külföldi állampapírok után is az adómentességet, hiszen a magyar lakosság nem nagyon vásárol külföldi állampapírokat. Tehát ha belegondolunk, nagyon kevés embernek van osztrák, vagy svájci, vagy svéd állampapírja, ezért az állam nem sok kamatadó bevételtől esne el azért, mert mondjuk ezekre is kiterjeszteni az adómentességet, valószínűleg sokkal kisebb piaci megrázkódtatást és jóval kiszámíthatóbb működési környezetet jelentene ezekre a papírokra is kiterjeszteni ezt az adómentességet, és ezzel tulajdonképpen valami egészen marginális állami jövedelemről, adóbevételről lemondani, mint mindenre kiterjeszteni ezt a jelenleg egyébként létező a kamatjövedelmekre elég magasan megállapított kamatot, és akkor talán
9: megszakadt a vonal Madár Istvánnal, de akkor mi Balogh Csabával folytatjuk. Ön szerint mi a legvalószínűbb kormányzati válaszreakció? Bár elhangzott, hogy igen, ön nem spekulálhat, szerintem, de azért valamilyen várakozás csak övezi ezt.
10: Igen, hogy István elmondta, én a pozíciómból adódva nem spekulálhatok, és nem is szeretnék, ugye a pénzügyminisztériumnál van a lehetőség, de az szerkesztő azt mondja, a műsor elején említette, hogy minden lehetőséget vizsgálnak, és ebből ugye benne volt a pénzügyminisztérium válaszában az, hogy a finanszírozási és tőkepiaci hatásokat is mérlegelik itt a lehetőségek közötti választásnál is, és István válaszában is mérlegelésben is benne volt az, hogy itt ez is sok lehetőség van. Nyilván azt a megoldást fogják választani, ami minden szempontból optimális. Nekünk pedig az Államadósság Kezelő Központban az a feladatunk, hogy ezt a döntést figyelembe véve úgy tervezzük meg a jövő évit, illetve a hosszabb távú finanszírozási tervet, szerkezetet, hogy továbbra is stabilan alacsony költség mellett tudjuk finanszírozni az államháztartást. Én biztos vagyok benne, hogy bármelyek megoldást fogják választani, tudunk ilyen stratégiát kialakítani.
9: Most, hogy újra itt van Madár István velünk a vonalban, kis témát fogunk váltani. Az Államadósságkezelő Központ szeptemberben jelentősen módosította az éves tervet. Az eredeti 2026-os nettó finanszírozási igény az 5.445 milliárd forint volt, a módosított pedig már 8.717 milliárd forint nettó kibocsátással számol, miközben a bruttó kibocsátási terv az 20.414 milliárd forintra emelkedett. Mit jelentenek ezek a számok, Balogh Csaba?
10: Ugye az eredet első számsor, amit a szerkesztőasszony említett, ezek a nettó finanszírozási igény, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mennyivel növekszik a finanszírozási szükséglete az államháztartásnak. Ennek egyik összetevője, ennek az emelésnek, ami most megtörtént szeptemberben, az, hogy a kormány módosította a költségvetési hiánynak a tervezetét az idei évre, és ezt jelentősen megemelt, ugye idénre 7,5%-os GDP arányos hiányt vár a korábbi talán kisebb lépésekben és kevésbé hivatalosan módosult hiányszámhoz képest. Ez már eleve ilyen 7100 milliárdos nagyságrendre emelte ezt a finanszírozási igényt, ami az idei évre esik. Emellett pedig, ami még változás történt, és utaltam rá az első blogban, hogy az EU-val való megállapodásnak része volt az is, hogy az LRF, úgynevezett LRF források, helyreállítási alapforrásokhoz is hozzáfér Magyarország, de ennek a hozzáférésének az a feltétele, hogy meg kell előlegezni ezt is költségvetési forrásból, és ez már megtörtént augusztus során, és ezt majd várhatóan december során fogja számunkra kifizetni az Európai Unió. Tehát ennek az előfinanszírozásnak is volt egy átmeneti finanszírozási igény, és ez is megjelenik ebben a megnövekedett nettó igénybe. A bruttó annyiban különbözik az a 20 000 milliárd forintos hatalmas összeg, hogy ebben figyelembe vannak véve a lejáratok, tehát minden évben rendszeresen járnak le állampapírok, mind a lakossági, mind a nagybani, mind a deviza oldalon, vannak hitelek is az AKK finanszírozás oldalán. Ezek, ahogy lejárnak, ezeket is újra egyrészt törleszteni kell, ami önmagában finanszírozást igényel, illetve hát ezt újra kell finanszírozni, és ezért a bruttó számok mindig magasabbak, lényegesen magasabbak, mint a nettó számok.
9: Madár István hogyan értékeli ezeket az egyre nagyobb számokat?
11: Hát egyrészt nyilván az elmúlt évek nagyon magas költségvetési hiányai miatt ez egy fokozatos és egyre erősödő kihívást jelentett a magyar államadósság kezelés szempontjából. Jól lehetett érezni azt, hogy egyre feszültebbek a piacok, egyre magasabb kamatok mellett, egyre több ilyen értékesítési akadozgatással lehetett a magyar államot finanszírozni, és ugye nyilván ebből a szempontból az, hogy az idén 3000 milliárd forinttal nőtt a nettó finanszírozási igény, és ezzel valamilyen forrást kellett találni, rá kellett beszélni befektetőket, hogy vegyenek még több magyar állampapírt. Ez nyilván nem egy kellemes kihívás, és ez az, amiben nagyon sokat segített a kormányváltás utáni hangulatváltás, vagy befektetői hangulatváltás, hiszen ez eredményezte azt, hogy sok ezer milliárd forintnyi lakos befektető tudott jönni Magyarországra, vagy akart jönni, és ezt a fajta lyukat gond nélkül be lehetett tömni, sőt, ahogy Csaba említette, nem csak ezt a lyukat lehetett betömni, hanem még az eredet források előfinanszírozását is meg lehetett oldani ezzel a forrással. Tehát itt ez a két ellentétes hatás, a befektetői hangulatjavulás, illetve a sokkal magasabb finanszírozás tulajdonképpen kioltotta egymást, és ez volt a szerencsés, hogy így igazából az államadósság finanszírozásban az idén nem keletkeztek akkor az ökkenők, amelyek akár keletkezhettek is volna, hogyha ez nem történik meg.
9: Ugye mindenkit az érdekel, hogy hogyan csökkenthető ez az adósság, hogyan, milyen kombináció lenne a legoptimálisabb ahhoz, hogy ez csökkenni tudjon. Tehát kell egy bizonyos hiány, meg kell hozzá egy bizonyos növekedés, de mi ezeknek a kombinációja, amitől csökkenthető?
10: Igen, valóban ez a két fő lába van, talán még egy harmadikat is hozzátennék, hogy a hiány mellett még a hiány alapvetően két tételből áll össze, az elsődleges hiány, amit a költségvetés gazdálkodásából adódik, a második pedig a kamatkiadás. És Magyarország ebben a kamatkiadásban áll nagyon rosszul, az Európai Unión belül a legmagasabb GDP arányosan is, de ha ilyen kamatlábra átfordítjuk, abban is a legmagasabb kiadás van ezen a tételen, és ez az egyik irány, hogyha, és ez az idejében már el is kezdődött ebben az elmúlt hónapokban, az István által is említett kedvező befektetői hangulatban nagyon sokat csökkentek a hozamaink, elmondhatjuk már azt, hogy a lengyel hozamok alá került a magyar állampapír hozam, és megközelítette a cseh hozamokat, amire nagyon hosszú ideig nem volt példa, tehát ez egy nagyon kedvező jel, és mi azt gondoljuk, hogy ez még tovább is folytatódhat itt az eurókonvergenciának a további lépéseiben, és ez tovább fogja csökkenteni az állampapír hozamokat, és ezzel a kamatkiadások is középtávon mérséklődhetnek, tehát ez önmagában jelentősen tudja majd mérsékelni a teljes hiány nagyságát, és ezzel csökkenteni lehet majd az államadósság dinamikáját. A másik pedig nyilván a költségvetési kiadások, arra az a pénzügyminisztériumnak a felelőssége, de erről is már sokat hallottunk, hogy milyen konkrét lépésekkel készülnek, illetve már az elmúlt hónapokban is látszott, hogy olyan kedvezően alakultak a havi költségvetési hiányok. Tehát ez az egyik irány, valóban itt mind a két lábán lehet csökkenteni a hiánynak, és ez be is fog következni. A másik pedig a GDP növekedés. Ez is már nagyon sokszor elhangzott, hogy az elmúlt hosszú, talán 4 éves időszakot szoktunk itt említeni, gyakorlatilag nem volt növekedés, összességében volt 1% alatt a 4 éves növekedés. Az idei évben már lényegesen kedvezőbb, valahol 2% közelében, picit 2% alatti növekedést várnak a gazdaságpolitikusok, és előre tekintve is egy optimistább képünk van, és ez a gazdasági növekedésnek a felpörgése megint csak a GDP arányos adósságot szokták nézni, a befektetők ezt lényegesen fogja tudni csökkenteni előre tekintve.
9: Az optimizmusról szólva az Államadósságkezelő Központ vezérigazgatója Tardos Gergely a portfólió konferenciáján arról beszélt, hogy a gazdaságpolitikai fordulat és az euró bevezetés ígérete csökkenő hozamfelárakat és a külföldi befektetők forint alapú állampapírállományának a növekedését hozta. Meddig tarthat ki ez az optimizmus vajon, Madár István?
11: Fontos látni, hogy ennek az optimizmusnak egy jelentős része megelőlegezett abból a szempontból, hogy igazából a gazdaságpolitika bemondta, hogy ők szeretnének gyors euróbevezetést. A gyors euróbevezetést elfogadva, ezt ennek hitelt adva, automatikusan következik az, hogy egy befektető, ha ezt elhiszi, akkor jóval kisebb kamatot vár el egy eurozónataktól, egy jövendőbeli eurozónataktól, és ezzel tulajdonképpen valóban bekövetkezett már egy nagyon jelentős hozamcsökkenés. Most a következő időszakban viszont azt mindig tudatosítani kell magának a gazdaságpolitikának, hogy ez csak akkor maradhat így, és mehet tovább előre, hogyha ez az euróbevezetési ígéret egyre több bizonyítékkal társul. Tehát amikor a kormány előáll majd a rendes euróbevezetési programjával, elkezdi az eurózónás csatlakozáshoz szükséges tárgyalásokat, további lépéseket tesz, amelyek egyértelműen az eurózóna irányába mutatnak, akkor ez a befektetői megelőlegezett bizalom folyamatosan megerősödhet, és akkor folytatódhat tovább a hozamcsökkenés. Amennyiben viszont ez sérül, akkor nem egyszerűen arról lenne szó, hogy megáll a hozamcsökkenés, ilyen körülmények között lehet finanszírozni az adósságot, hanem akkor kifejezett romlás is beindulhat, hiszen jelenleg, mint mondtam, ennek a bizalomnak egy része megelőlegezett, egy hitelességhez kötődik, de ha ez a hitelesség elveszne, akkor természetesen a helyzet visszaromlana oda, ahol mondjuk idén tavasszal vagy télen jártunk. Ráadásul nagyon fontos ebben figyelembe venni, hogy jelenleg a globális piacon, a világpiacon van egy elég jelentős bizalom megingás a fejlett országok adósságfinanszírozása kapcsán, a franciáknál, az Egyesült Államokban is, tehát ez egy elég rázós környezet, amiben különösen fontos az, hogy ezt a fajta hitelességet a gazdaságpolitika megőrizze. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy ezt a fajta, hát szépen úgy mondjuk, hogy konvergencia történetet, tehát az eurozónához való közeledésnek a sztoriát folyamatosan erősíteni kell, folyamatosan biztosítani kell a befektetőket, akik ebbe fantáziát látnak, hogy ez nem sérül, ez megy tovább, és a következő éveknek alapvetően erről kell szólni, ha azt szeretnénk, hogy további megrázkódtatások, válságok nélkül folytatódhasson Magyarországon ez a történet, ami most elkezdődött.
9: A következetességet és a gazdaságpolitika egy irányba tartását említette Madár István, de mi ez a gazdaságpolitika, ami elhiteti a befektetőkkel, hogy ide érdemes befektetni?
10: Valóban ez, amit István is kiemelt, teljesen egyetértek, hogy egy hiteles középtávú tervre van szükség, hogy hogy jutunk el, és itt talán a legfontosabb, amit a befektetők tőlünk is minden alkalommal kérdeznek, hogy a költségvetési hiány hogyan fogja elérni majd ezt a 3% alatti szintet, ami az euró bevezetésének az egyik kulcs kritériuma, illetve hát a többi feltételt is nyilván hozzátehetjük, de talán ez a kulcs, és ebből a szempontból lesz most érdekes az előttünk álló egy-két hét, október közepére, második felére ígéri a pénzügyminisztérium, hogy mind a 27-es részletes költségvetési tervet, mind a 27 és 30 közötti középtávú költségvetési tervet meg fogjuk ismerni, és erre várnak igazából a befektetők, és ez lesz egy következő kulcsmomentum abban a szempontból, hogy hitelesnek fogják-e tudni elfogadni, és ezt az István által említett megelőlegezett bizalmat jogosnak fogják-e tartani. Bízunk benne, és a pénzügyminisztériumhoz is mi is közvetítjük ezeket a befektetői kérdéseket, kommenteket, amik nagyon összecsengenek ezzel a képpel, és tisztában van a pénzügyminisztérium ezzel, tehát jó eséllyel egy olyan hiteles programot fogunk látni 2-3 héten belül, ami a befektetők számára megnyugtató lesz.
9: István, mit akarnak látni a befektetők ebben a programban?
11: Alapvetően azt, hogy az euró elkötelezettségünk az nem változott, hogy továbbra is a horgonya a gazdaságpolitikának az, hogy 2030-ra teljesüljenek azok a kritériumok, amik alapján lehet csatlakozni majd 2032-ben az euróvezethez, és azt szeretnék látni, hogy az ehhez szükséges kijelölt pályát, tehát egy költségvetési hiánycsökkentési pályát, ehhez kötődően egy alacsony inflációs környezet fenntartását és megerősítését, ezt olyan intézkedésekkel kívánja támogatni a kormány, ami hihető. Tehát nem egyszerűen csak
12: bemond egy költségvetési hiánycsökkentést, hanem elmondja, hogy mitől lesz ez a hiány csökkenő pályán, elmondja, milyen intézkedéseket kell hozzá megtenni, illetve ezzel párhuzamosan bemutatja azt, hogy ez egy olyan program, olyan korszerű program, amelyik például nem sérti nagyon látványosan a növekedési várakozásokat, tehát nem kell attól tartani, hogy lesiklik erről a pályáról a gazdaságpolitika és a gazdaság, mert mondjuk nem elég fenntartható, tehát hogyha egy ilyen hiteles, szakmailag megalapozott programot be tud mutatni a kormányzat, akkor tovább erősödhet ez az egész történet.

0: az egyik a devizakötvények láb. Ebben milyen jövő áll Magyarország előtt?
1: Itt onnan indítanám, hogy Magyarországnak tényleg hagyományosan az a stratégiai deviza kibocsátásokon belül is, hogy több lábon állunk, tehát ott is ezt a diverzifikálást, különböző régiókra való fókuszálást követjük. Ez azt jelenti, hogy a dollár, euró, japán és kínai yuanban is bocsátottunk ki az elmúlt évek során, és ezt az eddigi széles spektrumot szeretnénk fenntartani a jövőben is, tehát folyamatosan vizsgáljuk ezeket a régiókat, a befektetői kapcsolatainkon keresztül látjuk, hogy milyen szituációk vannak ezeken a piacokon, és hát várhatóan jövő évben is ugye viszonylag nagy devizalejárataink vannak, tehát azt tudjuk, hogy lesz szükség majd jövőre is devizakötvény kibocsátásra, és folyamatosan nézzük, hogy melyik az a régió, ahol ezt a legalacsonyabb költséggel, vagy a legstabilabban tudjuk, legjobb feltételekkel tudjuk megtenni. Tehát ebben nem tervezünk változtatást az eurokonvergencia ellenére, hiszen ami nagyon fontos, hogy ezeket a devizaforrás bevonásokat bármilyen devizában is tesszük meg, ezt utána euróra fedezzük, euróra váltjuk, tehát igazából a végső kitettsége, a kockázata a magyar államnak az euróval szemben van. Tehát igazából itt az a lényeg, hogy minél szélesebb körű befektetői kört elérjünk, és ez a stratégia, ez változatlan lesz.
0: Még egy mondatot arról, hogy mekkora az érdeklődés a magyar kibocsátásért.
1: Ugye az idei példákat tudom mondani, idén két nagyobb devizakötvény kibocsátásunk volt, és mind a két alkalommal 3-3 milliárd eurónyi devizakötvényt bocsátottunk, és mindegyiknél több mint háromszoros volt az érdeklődés, tehát nagyon jelentős, és a hozamokban ugyanúgy megjelent ez az a csökkenő hozampálya, amit a forintoknál már említettünk, tehát azt mondhatjuk, hogy a devizakötvények esetében is ugyanez a pozitív gazdasági politikai fordulatból adódó pozitív befektetői hangulat látszik.
0: Akkor majd figyelemmel kísérjük a pénzügyminisztérium bejelentéseit a következő időszak gazdaságpolitikájáról. A kulcskérdések ezzel véget ért. Munkatársaim Lajer Rita, Hörcsöki Nóra és a szerkesztő Király István Dániel, beszélgető társaimnak, Balogh Csabának, az Államadósságkezelő Központ vezérigazgató helyettesének és Madár Istvánnak, a portfólió vezető kutatójának. Köszönöm szépen a beszélgetést, hamarosan Felfedező című műsorunk kezdődik, kulcskérdések pedig holnap lesz legközelebb, fél egykor Benyó Ritával. Köszönöm a figyelmüket, 60-i Tóth Erikát hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: A karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser Möst vezetésével ad koncertet a Liszt ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Elektromos fűtőpanel.
7: Igen, nordart.hu.
6: Gyors és ingyenes kiszállítás.
7: Igen, nordart.hu.
6: 5 év csere garancia.
7: Igen, nordart.hu.
6: Norvég minőség a forgalmazótól.
7: Igen, nordart.hu.
6: Rendeljünk.
7: Igen, nordart.hu.
8: Hunja be a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedve 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: Reklámot hallottak.

0: 13 óra, jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. Országos konzultációs sorozat kezdődik az oktatás megújításáról. Délután már záporok, zivatarok is lehetnek. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Ma hozták nyilvánosságra a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Jövő héten elindul az egységes beteg elégedettségi platform, ahol a paciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot, és betegbiztonságot is. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. A tárcavezető szerint a cél egy gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer kialakítása, amely figyelembe veszi a helyi igényeket is. A következő hónapokban az ország valamennyi régiójába ellátogatnak, hogy minél több véleményt összegyűjtsenek. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, hogy jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és a munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tartana. Késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viskufban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Lengyelországban két napon belül ez a második iskolai késelés, tegnap egy szakközépiskolában 10 megsebesültek, amikor az iskola egyik 19 éves diákja rátámadt társaira. Az országban az elmúlt hetekben további két tanulót vettek őrizetbe, akik hasonló akcióra készültek. Nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél megerősödik. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Az irodalmi Nobel-díj bejelentése napján Krasznahorkai László író történelmi sikerének utóéletéről és a stockholmi díjátadó hangulatáról is beszélgetünk stúdió vendégünkkel, Szegő János szerkesztővel. 10. szlovén filmnapok Budapesten, Macbeth felnőtt bábszínházi előadás Pécsett és ördöngős népzene tanoda a fővárosi fonóban.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
4: Horgolnak és beszélgetnek, közben pedig barátságokat kötnek. Sorról sorra néven nyitotta meg közösségi terét Huzella Júlia színésznő és készségfejlesztő drámatanár. Vajon miért? Már nem álmodom velük. Hamarosan búcsúzik az Exit Generáció előadása, ami állami gondozott fiatalok vallomásaiból jött létre. És még egy téma, 9 évnyi hallgatás után új albummal jelentkezik a YouTube. Várja önöket a műsorvezető, Orosz Csilla.
2: Netszes. Ma délután 4-től 5:30-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Kramfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádor zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
5: Reklámot hallottak.

0: Felfedező a történelemről. Október 6-án esztendőnként nem csak az aradi vértanúk, illetve Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzésére, hanem a magyar társadalom jelentős részét érintő, az 1848-49-es szabadságharcot követő megtorlásra és áldozataira is emlékezünk. A megtorlásra jogi alapot a Habsburg uralkodó és a császári kormányzat szemszögéből az uralkodóval szembeni lázadás szolgáltatott. Ennek kezdetét az 1848. október 3-án kiadott és 8-án kihirdetett császári manifesztumtól tekintették. Ez feloszlatta a Magyarország gyűlést, törvényen kívül helyezte rendeleteit és minden magyarországi hivatalos szervet a Batthyányi kormánynak való engedelmesség felmondására szólított fel. A magyar kormány mellett kiálló katonák, tisztségviselők vagy akár polgári személyek is felelősségre vonhatók voltak. Írta az újkor.hu portálon 2016-ban megjelent Megtorlás a szabadságharcban című cikkében Bereznai István. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Gondolatok az 1848-49-es magyar szabadságharccal kapcsolatos megtorlásokról.
1: 1849-1850-ben, egészen 1858-ig, hiszen a megtorlásnak az utolsó intézkedéseit, tudnélik a börtönben lévőknek a teljes amnesztiáját, azt akkor hozzák meg.
0: Hermann Robert történész.
1: Tehát ebben a szűk évtizedben gyakorlatilag szinte az egész társadalmat érintő megtorlás zajlik.
2: 1848-49. Mikor fogalmazódik meg az első kezdeményezés arra, hogy valamit csináljon a Habsburg politikai katonai vezetés?
1: Ugye 1848. október 3-án az uralkodó feloszlatja a Magyarországgyűlést, illetve Magyarországot a haditörvények hatalma alá veti. Gyakorlatilag ettől a pillanattól kezdve, aki a magyar államapparátusban a magyar kormányzatnak az utasításait követ, vagy aki a hadseregen belül tisztként szolgált, ha úgy tetszik a másik oldal szemszögéből, ugye a lázadás ügyét szolgálta, akkor az illető az különböző szinten büntethető volt. Ugye itt elsősorban fegyveres lázadás vétkében voltak azok elmarasztalhatók, akik mindezeket a bűnöket elkövették, és 1849. április 14-e a trónfosztás és a függetlenség kimondása után a felségárulás vétkével, a tényállás az még súlyosbodott.
0: A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata. Részlet a debreceni nagytemplomban 1849. április 14-én közfelkiáltással elfogadott, legpontosabbnak tartott szövegében április 19-én hitelesített dokumentumból. Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és a hozzátartozó minden részekkel és tartományokkal egyetemben szabad, önálló, független európai státusznak nyilvánítatik. A Habsburg-Lotaringiai ház a magyar nemzet elleni árulása, hitszegése és fegyverfogása által trónvesztettnek, kirekesztettnek és száműzöttnek a nemzet nevében nyilvánítatik. A magyar nemzet elidegeníthetetlen természetes jogainál fogva az európai státusz családba önálló és független szabad státuszként belép.
1: A fegyveres lázadás ilyen nagyon sokfajta büntetés volt kiróható. Felségárulás esetében, amennyiben megállapították az illetőnek a bűnösségét, akkor csak egyfajta ítélet született, a halálos ítélet. Miután a császári királyi hadseregnek a nagy támadására csak december közepén került sor, és ennek igazán látható eredménye csak 49. január elejére lett, amikor nagyjából az ország kétharmadát sikerült megszállni, a tényleges megtorló intézkedések is, hát ilyen december második felében a nyugati ország részben és 49. januárjától a fővárosban 49. május végével, június elejével, amikor küszöbben áll az orosz intervenció, június közepén ténylegesen megindul, illetve jön egy új fővezér Julius Hajnau tábornagy személyében. Hát ő ugye már a kezdetétől megmutatja, hogy azért küldték Magyarországra, hogy rendet csináljon, és ő a rendcsinálást egyértelműen a minél erőszakosabb rendszabályok alkalmazásával képzeli el. Habsburg Birodalomban létezett a Mária Terézia féle katonai büntető törvénykönyv, illetve voltak voltak az ezt kiegészítő úgynevezett hadicikkelyek, és ennek alapján hozták meg ezeket az ítéleteket. Ugye ez már önmagában necces volt, mert hogy a magyar törvények szerint ezek nem minősültek érvényesnek. Ugye Magyarországon elvileg csak a magyar büntető törvények alapján lehetett volna ítélkezni.
2: Civilekre nem?
1: Na most nagyon érdekes, hogy egészen 1849 áprilisáig viszonylag kis számban beszélhetünk katonák ellen hozott és végrehajtott halálos ítéletről. Inkább a civileket sújtotta, és a katonák közül is ezt az átmeneti kategóriát. Tehát például a legmagasabb rangú kivégzett honvédtiszt, egy Vitalis Zöll nevezetű nagy volt, aki a magyar oldalon harcoló tiroli vadászászlójnak volt a parancsnoka. Hát, ha akarom, akkor ő hivatásos katona, hogyha nem akarom, akkor nem. Tehát ezt mondjuk a másik oldalon inkább ilyen önkéntes és szabad csapatnak adták el. De például azok a magasrangú katonák, vagy alacsonyabb rangú volt császári királyi tisztek, akik 48 decemberében, 49 januárjában jelentkeznek a császári hatóságoknál, vagy fogságba kerülnek, mert éppen az adott településen tartózkodnak. Ellenük Pozsonyban, Budán, illetve Bécsben indulnak meg vizsgálatok. Ezek viszonylag alaposak és hosszantartók, és nem tudunk egyetlen egy olyanról sem, aminek a vége az végrehajtandó halálos ítélet lett volna. Tehát még hogyha a halálos ítélet is született, akkor is ezeket kegyelmi úton várfogságra enyhítették. Úgy tűnik, hogy volt egyfajta tartózkodás ebben a tekintetben.
2: Vitalis Zöll esetében mi volt az oka annak, hogy végrehajtották a halálos ítéletet? Olyan súlyos volt a cselekmény?
1: Igazából ő egy zászló, egy vadászászlójnak a parancsnoka volt a magyar oldalon, és úgy ítélték meg, hogy ő elkövette a fegyveres lázadásnak a bűnét, és miután egy ilyen, a császáriak szerint ugye ilyen félreguláris zászlóaljat szervezett, ezért rá nem annyira vonatkoznak azok az eljárási szabályok, amelyek a hivatásos tisztekre. Egyébként az az érdekes, hogy Szöll 1848 nyarán még az észak-itáliai hadszíntéren szolgált önkéntesként a császári királyi hadsereg oldalán, és utána került Magyarországra is állt be a honvédseregbe, és lehet, hogy ez is egy olyan tényező volt, amiről úgy gondolták, hogy na hát ezt azért mégse kellett volna. Őt Budán végzi ki 1849. január 31-én a József kaszárnyában, tehát ugyanabban az épületben, ahol korábban Táncsics és Kossuth Lajos is raboskodott.
2: Nézzük a 1849 nyártól zajló eseményeket akkor, amikor már Hajnaú-tábor szernagy a Magyarországon működő császári csapatok parancsnoka.
1: Hajnaú azzal kezdi a működését, hogy két olyan honvédtisztet kivégeztet, akiket már az elődei halálra ítéltek, de nem voltak hajlandók megerősíteni magát a halálos ítéletet. Ugye az egyik az Mennyánszky László, a festő Mennyánszky Lászlónak a nagybátyja, a másik pedig egy Gruber vagy Gödrösi Fülöp nevezetű honvédszázados, aki egyébként korábban a császári királyi hadseregben legénységi állományú volt, tehát elvileg nem kellett volna olyan súlyosan latba esni az ő vétkének, mint mondjuk egy tényleges állományú tisztnek. Ugye maga Mennyánszky László korábban szolgált a császári királyi hadseregben, és amikor elhagyják a császári királyi hadsereget a kilépő tisztek, akkor meg kellett esküdniük, hogy soha nem fognak harcolni a császári királyi hadsereg ellen, tehát ez mondjuk kétségkívül egy olyan bűn volt, amit az illető elkövetett a másik oldal szemszögéből.
2: Mit rónak az ő terhükre, és mikor történik a kivégzés?
1: Az volt a legfőbb vétkük, hogy részt vettek Lipótvár erődjének a védelmében, és 49. február elején, amikor szóba került, hogy most akkor tartsák az erődöt, vagy ne tartsák, akkor mind a ketten a feladás ellen szavaztak, de ennyi volt a maximum. Hat bíróság el is ítéli őket halálra, de sem Windisgréc, sem pedig Velden, az őt fölváltó fővezér nem hajlandó megerősíteni ezt.
2: Hajnaú azonban igen, vajon miért?
1: Hajnaú példát okostató állni, hogy mi vár azokra a volt császári királyi tisztekre, akik a magyar oldalon maradtak, illetve a magyar oldalon harcoltak. Az osztrák minisztertanács megtárgyalja azt a kiáltványt, amely a megtorlással kapcsolatos rendszabályok részleteit tartalmazza. Hajnaú kap egy viszonylag részletesen kidolgozott útmutatást arra, hogy mit kell csinálnia.
0: Részlet a magyarországi és erdélyi Habsburg császári csapatok főparancsnoka Hajnaú tábornok által 1849. július 1-én Győrben kiadott kiáltványból. 1848. október 8-ától Magyarországban, Erdélyben pedig október 18-ától kezdve minden büntettek és vétségek, melyek a magyar pártütéssel összeköttetésben vannak, habár polgári személyek által követtettek is el, haditörvényi eljárás alá esnek. E végből rendkívüli haditörvényszékek vannak felállítva, melyek a fennálló haditörvények és a sereg fővezérei által kibocsáttatott proklamációk alapján sommásan járnak el.
1: Ebből ugye az derül ki, hogy kétfajta eljárás lesz, ugye a rögtönítő eljárás, ami 24 órán belül zajlik le a bűnösségnek a megállapításával, amennyiben ez egyértelműen tisztázható, a másik az pedig a szabályos hadbírósági eljárás, amikor hát begyűjtik a bizonyítékokat, kihallgatják a vádlottat, adott esetben kihallgatnak tanúkat is, akár mentő, akár terhelő tanúkat is, így hozzák meg az ítéletet. Valószínű egyébként, hogy aztán amikor a szabadságharc végén szembesültek azzal, hogy ez milyen óriási néptömeget érint, akkor azért visszább vettek ebből, de potenciálisan mindenki az utolsó közhonvédtől, a vármegyei tisztviselőktől, az országgyűlési képviselőkig vagy tisztviselőkig mindenki büntethetővé vált ilyen módon.
2: Válasszuk szét a kárvallottak csoportjait.
1: 49. augusztus 20-án az osztrák minisztertanács hoz egy határozatot arról, hogy kik a megtorlásnak az elsődleges célcsoportjai, és alapvetően négy kategóriát sorolnak fel. Az első a forradalmi kormányzatnak a tagjai, ez viszonylag a legszűkebb, itt ugye az Országos Honvédelmi Bizottmány, illetve a Szemere kormány tagjairól van szó, ez maximum 10-12 ember, mert még átfedések is vannak, ugye Szemere Bertalan vagy Kossuth Lajos. A Batthyány kormány tagjaira nem vonatkozik, mert hogy ugye 48. október 3-ától kezdődött a büntethetőségi időszak. Hát egyetlen egy kivételt tettek szegény Batthyány Lajosról, de az egy külön eset a megtorlásnak. Voltak éppen az volt az egyetlen igazi koncepciós per 1849-50-ben a magyarországi megtorlás során, legalábbis jelenlegi ismereteink szerint. A következő csoport az a parlamenti képviselőké, azoké, akik április 14-e, tehát a függetlenség és trónfosztás kimondása után is a helyükön maradtak, illetve részt vettek magában a döntésben. Aztán ugye ide tartoznak a kormánybiztosok és elvileg a minisztériumok magasabb rangú tisztviselői, és hát a negyedik csoport azok pedig a császári királyi hadsereg volt tisztjei, akik a honvédseregen belül tiszti rangban szolgálták az ügyet, egészen ugye a trónfosztásig, sőt a trónfosztást követő időszakban.
0: Részlet az osztrák császári minisztertanács jegyzőkönyvéből. 1849. augusztus 20-a. A lázadó sereg minden tagjának, őrmestertől lefelé, ha Magyarország koronatartományban született, büntetlenséget kell biztosítani. A felkelők vezetőit és törzstisztjeit őrizetbe kell venni, és ellenük az eljárást haladéktalanul meg kell indítani. A többi tiszt közül, századostól lefelé, mindazokkal, akik a fegyveres lázadás kitörése előtt tisztként szolgáltak a császári királyi hadseregben, hasonlóképpen kell eljárni. Azokkal az egyénekkel, akik a lázadó kormány kormányzati tevékenységében tevőleges részt vettek, semmiféle tárgyalásba sem szabad bocsátkozni.
1: Az a sajátos helyzet áll elő, hogy miután a forradalmi kormányzat tagjai közül elég sokan emigrálnak, tehát viszonylag kevesen kerülnek kézre, ezért az első kategóriánál hát olyan sok mindent nem lehet csinálni. Aktív miniszter 3 jut a császári csapatok kezére, Csányi László közmunka és közlekedésügyi, Aulik Lajos hadügyminiszter, aki egy közben a katonák közé is tartozik, illetve Dusek Ferenc pénzügyminiszter. Első fokon mindegyiküket halálra ítélik, Dusek azonban megúszta némi várfogsággal.
0: Hermann Robert történész.
1: Ugye a parlamenti képviselők közül viszonylag sokan kerülnek kézre, de ott is nagyon elhúzódnak az ügyek, és hát akikre igazából az uralkodó nagyon ki van élezve, ezek a katonák, hiszen mondjuk a parlamenti képviselők vagy a honvédelmi bizottmány tagjai miatt nem kellett volna behívni az oroszokat, azért kellett behívni az oroszokat, mert volt egy olyan honvédsereg, amelyet a volt császári királyi tisztek olyan szinten kiképeztek, hogy a büszke császári armádiát 49 tavaszán az ország határaig kergette. Igazából a katonák lesznek azok, akiknek legjobban elhegedülik a nótáját, és ott viszont egy nagyon következetes, szigorú eljárás rendszerint zajlik ugye a megtorlás. Önmagában az, hogyha valaki a császári királyi hadseregben szolgált, és aztán a honvédseregbe átállt, és 48. októberre, és főleg 49. áprilisa után szolgált, ez már bőven elég volt egy minimum egy végrehajtandó szabadságvesztésnek a kirovására, de első fokon például a trónfosztás után tovább szolgálóknál első fokon mindenütt halálos ítéletet hoztak. Ami nagyon érdekes, hogy a megtorlás vagy a számonkérés, a kettő nem egészen ugyanaz, a számonkérés az egészen alacsony szintekig lemegy. Tehát például odáig, hogy a kincstári tulajdonban lévő erdőkben az erdészt számon kérik, hogy akkor ő most mit is csinált, vagy a minisztériumokban a hivatalszolgált. Nagyon veszélyeztetett egy csoport az egyháziaké, tehát a lakosság hogyan értesült a magyar kormány rendeleteiről, úgyhogy vagy a templomban kihirdették, vagy mondjuk a falusi jegyző, vagy a falusi tanító felolvasta nekik. Na most hát egy rosszkor felolvasott proklamáció, meg egy idegesebb császári parancsnok, ez adott esetben minden további nélkül mondjuk egy rögtönítő eljárást vonhat maga után, ami azt jelenti, hogy 24 órán belül ítéletet kell hozni, és ha megállapítják a bűnösséget, akkor csak halálos ítéletet lehet hozni. Tehát az igazán durvák azok nem annyira a szabályos haditörvényszéki perek voltak, ott ugye azért sok minden történhetett közben, de hogyha valaki rögtönítélő bíróság elé került, ott már ugye magának a rögtönítélő bíróságnak az összehívása az megelőlegezte a halálos ítéletnek a meghozatalát, és hát ott elég nagy volt a valószínűsége annak, hogy azt ténylegesen is végrehajtják.
2: A folyamat eleje. Kik generálják, kik erőltetik, hogy a legnagyobb szigorral lépjen fel a Habsburg ház, a császári apparátus, a katonai apparátus?
1: Ugye az uralkodóház, és főleg az uralkodó, és ezen belül Ferenc József, a 48. december 2-án trónra lépő 18 éves fiatalember. Az uralkodóház és az uralkodó számára mindaz, ami 1848-49-ben történik, az egy óriási sok, hiszen majdnem felbomlik a birodalom. A saját szemszögükből voltak éppen érthető, hogy el akarják kerülni, hogy ez még egyszer megtörténhessen, és hogyan lehet elkerülni, hát hogyha az uralkodó úgymond igazságot szolgáltat, vagy igazságosan megbünteti engedetlen alattvalóit. Benne van a köztudatban. Az osztrák kormány élén álló Félix Schwarzenberg miniszterelnök, aki maga is katonaember, 48 tavaszán az olasz forradalmi mozgalmak elől tér haza, és hát aztán októberben pedig, vagy novemberben ő veszi át a kormányt. Ő maga is a megtorlásnak a híve. Szerintem 49 nyarának a végén azért már érzékelte, hogy túlzásban nem kéne vinni a dolgot, de akkor meg erősebb volt benne az udvaronc, mint az államférfi, tehát nem tudta, meg valószínűleg nem is akarta meggyőzni Ferenc Józsefet az ellenkezőjéről, ilyen rejtek utakon vagy kerülő utakon próbálkozott ilyesmivel, és hát a hadseregen belül is van egy óriási elégedetlenség, vagy gyűlölet azokkal a tisztekkel szemben, akik a másik oldalra kerültek, és ugye meggyalázták a fekete-sárga zászló, és a tetejében volt bajtársaik ellen harcoltak. Ambivalens érzés, mert amikor konkrét ügyekről van szó, akkor persze időnként találkozunk a szolidaritásnak a különböző szintű megnyilvánulásaival, és egy idő után ez ilyen önjáróvá válik, tehát ugye, hogy mind az államapparátus valamelyik tagja az éppen csak egy vonást tesz, ami ugye előidézi a másik hivatal részéről a következő vonást, és hát valahogy összeáll maga a rendszer. Az, ami az osztrák császárságban is, ezen belül a magyar királyságban is, Erdélyben történik, az, hát hogyha összevetjük mondjuk a francia júniusi munkás felkelés utáni megtorlással, ahol minimális számok szerint ugye 3000 a halálos áldozatoknak a száma, tehát akiket rögtön ítélettel végeznek ki, és ugye utána még rengeteg embert deportálnak Algériába, ide-oda, amoda. Tehát ehhez képest ez mondjuk nem volt annyira súlyos. Ha összevetjük azzal, ami ilyen tapasztalata a magyar társadalomnak, vagy emlékei voltak a korábbi megtorlásokról, akkor azért ez borzasztó súlyosnak számít. Más ilyen rendszeresen kidolgozott megtorlásról én egyébként európai szinten nem nagyon tudok, aminek persze az is a magyarázata, hogy hát nem volt másik ekkora forradalom. Mert a francia az egy polgárháború volt, ahol hát ugye a nyomorult csőcserékkel leszámoltak azok, akik a rendet helyreállították. A német területeken ott ilyen egy-két hetes forradalmak meg felkelésecskék voltak 49 tavaszán, illetve koranyarán. És Itáliában is bonyolultabb volt a helyzet, mert ott volt egy olyan hatalom, a Piemonti Szárd Királyság, amit ugye megvertek a császári királyi csapatok, de amely egy európai szinten elismert szuverén állam volt, és föllépett a osztrák alattvalónak minősülő olaszok érdekében is.
2: Magyarország. Voltak olyan eljárások, amelyek különösen jogtalannak tűnnek?
1: Hogy sok esetben nagyon esetlegesek voltak, és mondjuk az ember azt mondja, hogy ezen az alapon a fél országot főbe lehetett volna lőni. Civilizáció nem kopott le teljes egészében a császári hadsereg vezetőiről, de adott esetben, hogyha úgy ítélték meg, hogy ott a helyi nyugalomnak a megteremtéséhez nagyon jól hozzájárul, hogyha valakit fővelőnek vagy felakasztanak. Nyilvánosan akkor ezt mondjuk minden további nélkül megtették. Ugye rengeteg olyan eset volt, hogy tényleg kiáltványoknak a kihirdetése miatt ítéltek valakit halálra és végeztek ki. Hát ezen az alapon a teljes magyar jegyzői kart, a teljes magyar iskolatanítói, illetve a teljes magyar lelkészi kart hadbíróság elé lehetett volna állítani és jelentős részüket kivégezni.
2: Mikor enyhül a szigor? Az európai hangok megerősödésével a szabadságharc után 1849-1850-től? Vagy van jól dokumentálható birodalmon belüli, akár a bécsi politikán belüli oka is annak, hogy egyszer csak emberségesebb lesz az elbírálás, és főként a végrehajtás?
1: Többfajta oka van ennek. Ugye az egyik az valóban a Batthyány Lajos, illetve az aradi vértanú kivégzése által keltett nagyon kellemetlen nemzetközi visszhang, ami nem csak az úgynevezett liberális államokra, tehát az Egyesült Királyságra, vagy a Francia Köztársaságra, vagy a Német Államokra terjed ki, hanem az orosz szár is kimondottan fel van háborodva az aradi kivégzések miatt, mondván, hogy hát ő azt javasolt, hogy gyakoroljanak kegyelmet, és akkor ugye azt látja, hogy azok a tisztek, akik önként adták meg magukat, azokat most akasztófára vagy a kivégző osztag elé viszik. A következő, hogy rájönnek arra, hogy nincs elegendő börtön például. Illetve rájönnek arra is, hogy hát nem biztos, hogy olyan jó hatással van, hogyha mondjuk minden településről legalább egy embert becsuknak, vagy főbelőnek, vagy fölakasztanak. Tehát már 48 decemberében születnek Hajnó részéről is olyan rendelkezések, hogy mondjuk a kisebb vétkekért elítélt, és nem tudom, csak néhány hét fogságra elítélteket, azokat rúgják fenékbe, azt engedjék szabadon. Szokássá válik az, hogy aki csak fegyveres lázadás vétkében marasztalható el, akkor azt amnesztiálják, és őt is hazaengedik. Ugye magukat a kivégzéseket, azokat ténylegesen csak 1850 júniusában állítják le. 1850 februárja után nem tudunk olyan kivégzésről, ahol ennek politikai okai lettek volna, tehát ott elsősorban olyan személyeket végeznek ki, akiknek a vétka az köztörvényes vétekként is értelmezhető, tehát mondjuk megöltek egy császári tisztet, és kirabolták, vagy agyonvertek horvát hadifoglyokat Kőszegen. Utána pedig a börtönbüntetések azok, amelyekkel elsősorban operálnak, időnként tesznek gesztusokat, tehát mondjuk felezik a büntetéseket, elengedik a hátralévőt a kisebb vétkekért elítéltek, de hát azért tegyük hozzá, hogy így is vannak olyanok, akik 1858-59-ig bennülnek.
2: Adatok mennyire megbízhatóak?
1: Amit ugye biztosan tudunk, azok a hadbíróság által hozott ítéletek, mert azok dokumentálva vannak.
0: Hermann Robert történész.
1: De van egy nagyon szürke zóna, ezek ugye a rögtön ítélő bíróságok által hozott ítéletek. Na most összességében az én számításaim szerint nagyjából olyan 140-re tekintető a két kategória együttes. Azok, akiket szabályos hadbírósági eljárásban, illetve akiket rögtön ítélő bírósági eljárásban, vagy más módon ítéltek el, tehát hogy még eljárás sem volt, hanem csak egy tiszt azt mondta, hogy ezt főbe kell lövetni, vagy főbe kell lőni az illetőt. Köszönöm. Nagyjából 140, igen, hát ez a szám, ez még alakulhat, mert nyilván bármelyik településen előkerülhet egy feljegyzés arról, hogy itt is valakit halálra ítéltek és kivégeztek. Hozzá kell, hogy tegyük, hogy nagyjából az egy tizede ennek a 140 főnek olyan szinten névtelen, hogy nem tudjuk a nevése az illetőnek.
0: Gondolatok az 1848-49-es magyar szabadságharccal kapcsolatos megtorlásokról. Felfedező a történelemről. Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátrónája főünnepén szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunkban Munkács püspökével beszélgetünk élete kalandjáról.
5: Nem a háború kell, hogy határozza meg az életünket. Egy hívő embernek, a Jézusnak a jelenléte tudja is kell, hogy határozza meg az életét.
4: Majd Kaposvárra látogatunk az imádság házába.
6: Láttuk, hogy megállnak az emberek és hallgatják, ahogy éneklünk az Úrnak, tehát hogy ebben rengeteg erő és szeretet van, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy szép lassan teljesen megtelik az imaterem, és olyanokkal is, akik felekezetekből jönnek, és olyanokkal is, akik keresők.
4: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Lucsok Miklós, domonkos szerzetes, munkácsi megyéspüspök, Életem kalandja című könyvének beszélgetéssel egybekötött bemutatója volt a közelmúltban a Párbeszéd házában. A jezsuiták meghívására Kárpátaljáról érkezett főpásztor könyvében is és a személyes hangvételű bemutatón is életútjáról, hivatásáról és az őt meghatározó Isten kapcsolatról is mesélt. A dedikálás végén érdeklődtem tőle.
5: A domonkos testvérem Pavel, aki volt a tartományfőnököm, mielőtt püspök lettem, a háborúnak az elején meglátogatott minket, mindenkit, a testvéreket, a domonkosokat és engemet is. És ő csinált a domonkos szerzetnek, a lengyel provinciának egy ilyen rövid videót, hogy hogy éljük meg a háborút. És amikor ő megcsinálta velem, mondta, te csináljunk még egyet, és egy három részes videót csinált, hogy éli meg a püspök a háború idejében a mindennapi életét és szolgálatát. Ő visszament Lengyelországba, és akkor jött egy ihlete, érezett egy ilyen, hogy valami még hiányzik, és felhívott engemet, mondta, Miklós, írjunk egy könyvet. És ez nem is az én ötletem volt, ez ugyanúgy, mint Gábor angyal jött Máriához és javasolt valamit, úgy jött hozzám a provinciális. Ez az én lelkületemnek a hozzáállása, hogy én hallgatok a jó Istenre, és akkor Pavel által, aki adta aztán fel nekem az összes kérdéseket az életemről, mert egyrészt ismert engemet, és másrészt, amikor beszélgetett velem, minél tovább, annál jobban ismert meg engem, és ő maga, egy idősebb testvérem, aki az előjáron volt, érezte, hogy ő még többet és még többet akar tudni rólam, az én tapasztalatomról, és így született ez a könyv.
4: Életem kalandja, de talán életem kalandja Jézussal. Tehát ez a találkozás, ez a vezérfonál, ami átszövi a könyvet. Ez is a cél, hogy aki olvassa, ő is fedezze fel a saját életében, hogy kalandra léphet Jézussal? Vagy hát tulajdonképpen mindenkiébe ott van?
5: Végül is miért választottuk ezt a kaland szót? Ő is javasolta ezt, mert az életemnek az első részein kerestem Jézust, és aztán, amikor én őrá találtam, vezetett engemet az egyik országból, a másik országba, a harmadik országba, a negyedik országba. És mindazt, amit átéltem, ez egy kaland. Végül is, hogyha valaki Jézussal közel van, akkor ez az élet teli van csodával és nehézségekkel, és ezekben a nehézségekben megtapasztalja, hogy mennyire a gondviselés vezeti őt ezeken a nehézségen át. Ez a kaland szó azért van ott, hogy a kereszténység ez nem egy kereszt csak, hanem ez egy életmód, amik örömöt hoz, és minden nap, mint egy gyereknek újdonság. Nekem az élet, a mindennapi életem, még a püspök életem is, minden nap én úgy kelek fel, hogy jaj, most van egy új nap, jó Istenem, kérlek, segíts nekem megnyitni a szívemet mindarra az ajándékra, amit nekem akarsz adni, és általam akarod megajándékozni ezt a világot, és ez akkor egy minden nap egy kaland.
4: És akkor ez a szándék is benne van, hogy az olvasó is megtalálhatja ezt a kalandot? Tehát nem csak az ön életéről szól, hanem van benne tanítás is?
5: Ez egy élettanúság, amelynek az a célja, hogy segítse az olvasót, hogy megnyissa magát mélyebben a Szentlélekre, Jézusra, és kiépítsen vele egy mélyebb kapcsolatot, illetve a célja a könyvnek nem az, hogy én elmeséljem az én életemet, hanem ez egy ilyen obedience. Mi hallgattuk, én és Pavel, a Szent Lelket, hogy minket erre utasít a lélek, és a lélek mindig arra utasít, az összes szolgálatban az van, hogy mások is megismerjék Jézust, illetve a könyvnek a célja nem is az is, hogy én elmeséljem az életemet, hanem ezáltal segítsem az embereket még jobban megismerni Jézust, illetve megismerni a mennyei atyát, aki nagy szeretettel szeret minden embert a Földön.
4: És akkor benne van a hivatásra találás, ami ugye mindannyiunk számára feladat. És milyen érdekes, hogy a püspöki szolgálata sajnos, de hogyha feladatként fogjuk fel, éppen egybeesik a háborúval, hát itatja a szolgálatát. Mi az, amit tud biztatásul papjainak, illetve az ott maradottaknak mondani, mire van szükségük most ebben a különös lelki helyzetben?
5: Az egyik ilyen fontos hozzáállás, hogy minden nap értékes, és csak hogy az egynapi gondolkodásban tegyük meg a mindennapi életnek a felelősségeit, hogy lehetséges, hogy holnapi nap nem lesz, és arra orientálódjunk, hogy a mai napban hogy tudok a legjobban egyrészt befogadni a szeretetet, mert ezt is kell tudni, illetve lenni az emberekkel, nem csak futni, tenni, és mindig olyan érzéssel élni, hogy nincsen időm élni, hogy majd valamikor, ez nem igaz. Mi már kimentünk ebből, és én kimentem ebből, hogy nem a túlélési lelkületben élünk, hanem megéljük az életet a háború közt. A béke emberei akarunk lenni a háború közt. A háború közt megéljük a legjobban az életünket úgy, ahogy ezt meg tudjuk tenni. Befogadjuk a segítséget, a szeretetet, és egymást megajándékozzuk saját magunkkal annyira, amennyire tudjuk, illetve a mostanban élünk, nem pedig a múltnak a traumája, nem határozza meg az életünket, nem a háború kell, hogy határozza meg az életünket. Egy hívő embernek a Jézusnak a jelenléte tudja és kell, hogy határozza meg az életét, és nem félünk a jövőtől. Mert hogyha jól megéljük a mai napot, akkor a holnapi napra is, ha ráfigyelünk, akkor be tudjuk fogadni a kegyelmet és kegyelemben megélni.
4: Nagyon sokan elmenekültek Kárpátaljáról, és itt az anyaországban találtak békésebb időre. Sokak számára ez átmeneti idő, reménykednek, hogy visszatérhetnek. Ha ők hallgatják a beszélgetésünket, nekik mit tud üzenni?
5: Hogy hallgassák a Szent Lelket, és ha arra fogja őket ihletni, hogy jöjjenek, visszajöjjenek, és hogyha azt fogja nekik mondani, hogy itt a helyük, akkor itt tegyék meg a küldetésüket, mert végül is nem az a fő az életünkben, hogy hol vagyunk, hanem miért vagyunk ott, ahol vagyunk. Nekünk mindenkinek küldetésünk van. És lehetséges, hogy ez az, hogy az egyik országból a másikba valaki átmegy, vagy menekül, lehetséges, hogy egy olyan egzisztenciális, egy olyan lelki szabadsághoz vezet, vagy egy új hivatás megtapasztaláshoz vezet, hogy az ember megnyitja magának, hogy most itt van az ő küldetése. És amit így megismétlek, én mindig azt mondom, nem az a fontos, hogy hol vagy, hanem miért vagy ott, és mint keresztény, ott te vagy Jézussal. Hogyha ott vagy, nyitott vagy rá, akkor ott a helyed és ott a küldetésed. De másod, ez nagyon fáj nekünk, hogy mi így szakadásban élünk, és az egyházban mi egységben vagyunk, továbbra is egy test vagyunk, és hogyha valaki kész lesz visszajönni, akkor nagy szeretettel várok mindenkit vissza az egyház megyébe.
4: Lucsok Miklós domonkos szerzetessel, Munkácsi megyéspüspökkel, Életem kalandja című könyvének bemutatóján beszélgettem.

0: Az ország több városában működnek az úgynevezett imádságházai, ahol az év mindennapján, napi 24 órában, megszakítás nélkül zajlik Isten dicsőítése és a másokért, illetve nemzetünkért való imádkozás. Nem csak konkrét helyek ezek, hanem szolgálatok is, melyekbe mindenki bekapcsolódhat bármely keresztény gyülekezetből vagy egyházból. A kaposvári Jubiláte imádságháza működéséről Balogh Mónitól, a ház vezetőjétől érdeklődtem.
1: A kaposvári imádságházát azt Varga László megyés püspök atya hívta életre a püspök szentelésekor, ahol kimondta, hogy irgalmasság házait és imádságházát szeretne az egyházmegye területén, úgyhogy elvileg 2018-tól elkezdtük építeni a dicsőítés, az imádás kultúráját itt az egyházmegyén belül, illetve itt Kaposváron. Ez első körben azt jelentette, hogy szép lassan az évek alatt fölépült egy együttes, aminek most jelenleg 11 tagja van, aminek a fő küldetése a dicsőítés, és ementén kezdtünk el a városban először dicsőítéseket szervezni, illetve hát először itt, amikor a Covid elindult, a püspökség kápolnájában 2020. november 4-én indult el az, hogy hétfőtől péntekig a püspökség nyitvatartási idejében jöttek az emberek és imádkoztak. Aztán most a Németh István fasoron van egy kis helyünk, ahol szintén egyelőre a hét minden napján 22-25 órában folyamatosan megy az ima, dicsőítés az igével, csendes ima, különböző formában zajlik az imádás.
0: Lehet, hogy egy picit azért tisztázzuk a fogalmakat, mert az imádságon nem biztos, hogy ugyanazt értjük. Természetesen kapcsolat Istennel, de sokszor ez egyéni, csendes, belső ima, melyet bárhol elvégezhetünk, ugye? Természetben, templomban sorolhatnám. Miben tud ez más lenni, vagy ez egy újabb nyelvezete ugyanennek?
1: Igen, alapvetően ez egy olyan lelki központ, ahol ökumenikusan próbáljuk meg szervezni az imát, tehát várjuk a felekezeteket, hogy együtt jellé tudjon válni a Krisztusban való közösségünk. Nem kötött imát végzünk általában, hanem inkább a csöndes imából, vagy a dicsőítésben megszólaló Szentléleknek a hangját keressük. Ugye az ima az egy kapcsolat az Istennel, és ez mindenkiben máshol és máshogyan tükröződik. Az imádságháza az első sorban nem a személyes imánkról szól, hanem ez egy közbenjáró tér, ez egy közbenjáró imaszolgálat, és maga úgy közösség is, hogy közbenjáró közösség, de nem kis csoportos, hanem sokkal inkább az, hogy a hét minden napján megélhető közösségünk az, amiben megnyilvánul így a közösségi életünk.
0: Közbenjáró, az azt jelenti, hogy vannak testvérek, akik imádkoznak valakiért, valakiért közben járnak. Mit jelent ez pontosan egy-egy ilyen alkalmon?
1: Ez nem pontosan az a közbenjárás, ahol két testvér mondjuk egy harmadikért imádkozik. Az imádságházában közbenjárunk az evangelizációért, közbenjárunk itt az egyházmegyében működő irgalmasságházaiért, mert több irgalmasságháza is működik az egyházmegyében, közbenjárunk a felekezetközi egységért, tehát sokkal inkább olyan célokért, ami így egységet épít, a békéért, vannak ilyen céljaink.
0: Itt jelen van mindig egy lelkipásztor is, tehát van egy vezetett imádkozó, vagy teljesen világi híveknek a szolgálata ez?
1: Ez vegyes, de alapvetően világiak kezdték el, de vannak köztünk akolitusok, és vannak köztünk diakonusok is, akik nagyon szívesen szeretnek beállni közénk imádkozni. Ezeknek ugye az első nyelve a dicsőítéseknek az a zene, tehát, hogy mindazok, akik így a dicsőítésben szeretnek szolgálni, azok teret kaphatnak az imádságházába. A dicsőítő csapatoknak vannak dicsőítő vezetői, ima vezetői, és akkor így alakulnak ki szépen lassan azok a kis imaórák, amiben így oda visszük az Úr elé a különböző szándékokat, vagy dicsőítjük őket. Ugye, hogy a mennyországban folyamatosan megy a dicsőítés.
0: És mi a tapasztalat erről a szolgálatról, akik keresik fel, hogyan bővül a kör, illetve megszólítható-e olyanok is, akik mondjuk egy-egy szent misére nem mennek el, de ide eljönnek?
1: Én azt gondolom, hogy a zene nyelve az mindenkit megszólít, Így említettem az elején, hogy van egy kis dicsőítő együttesünk. Most tavaly nem, de az elmúlt években minden húsvétra felkészültünk például egy húsvétváró koncerttel, és volt olyan megkeresés, ahol úgy kerestek meg minket, hogy a koncertre úgy hozta volna el azt hiszem a tantestületet, mint egy mentálhigiénés alkalomra, tehát hogy mi a koncerteket kimondottan evangelizációs céllal szántuk mindazoknak, akik szeretnének egy lépést tenni Isten elé. Tehát az ima, ahogy így beszéltük, az az Isten jelenlétébe való belépés. Tehát, hogy ahhoz, hogy el tudjunk indulni, kell egy vágy, tehát felébreszteni az emberek szívébe arra a vágyat, hogy keressék Isten békéjét, keressék az Istennel való mélyebb kapcsolatot. Ennek különböző útjai vannak, ezeket még mi is keressük, hogy hogyan tudjuk elérni mindazokat, akik mondjuk még egy kicsit távolabb vagy messzebb vannak az Úrtól. De hogy az alapján, ahogy így megtapasztalják a dicsőítést, meg megtapasztalják a benne lévő erőt, meg békét, meg ahogy betölti az Isten az ő jelenlétével a szíveket, ezekben teljesen. Pont tegnap, mikor így a Szentmise végén itt egy kicsit még itt maradtunk dicsőíteni, láttuk, hogy megállnak az emberek, és hallgatják, ahogy éneklünk az Úrnak. Tehát, hogy ebben rengeteg erő és szeretet van, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy szép lassan teljesen megtelik az imaterem, és olyanokkal is, akik felekezetekből jönnek, és olyanokkal is, akik keresők.
0: Most a kattárson beszélgetünk, ez egy újabb lehetőség esetleg arra, hogy megismerjék az imádságházát a kaposváriak, illetve az egyházmegyéhez tartozók, vagy mi a tapasztalat ezekről a napokról?
1: Hát nagyon színes a kép. Mi nekünk is van egy kis sátrunk itt a főutcán, és nagyon változatos kérdésekkel jönnek az emberek, hogy lehet bekapcsolódni, hol lehet minket megtalálni, hol lehet az együttesünket hallgatni, hogyan lehet a dicsőítésekbe bekapcsolódni, és akkor ezekre próbálunk meg válaszokat adni mindenkinek.
0: Egyébként azt már értik az emberek, hogy mi is a dicsőítés nyelve, tehát ezt mint egy imamódot élik, gyakorolják korosztálytól függetlenül?
1: Nekünk van egy speciális helyzetünk, ugye a Laci atya miatt. 2017-ben így átvettük a Laci atyának a nyári lelkű gyakorlatainak a szervezésén, és csináltunk egy kombót abból, hogy az imádságházában folyamatosan megy a dicsőítés, és van egy nyári lelkű gyakorlatunk, amiben így beültettük a Laci atya tanításait egy állandó dicsőítő ima folyamba, tehát ott 72 órán keresztül szinte megy a dicsőítés, és azt látom, hogy nagyon-nagyon sokan jönnek újak, akik ezt így egyszer megélték, megtapasztalták, és vágynak újra és újra itt feltöltődni. Tehát én azt gondolom, hogy ha a dicsőítést még nem is sokan ismerik, akik egyszer találkoznak vele, azok nem tudnak nem vágyni utána. Úgyhogy én nagyon biztatok mindenkit, hogy aki egy kicsit óckodik tőle, csak menjen be és hallgassa meg, mert az Isten annyira szépen és annyira finoman tudja megérinteni ezáltal az emberek szívét, hogy na, én nem tudok nem betöltötten mesélni róla, úgyhogy én elfogult vagyok. De így visszatérve arra, hogy az életkorok, tehát hogy nagyon-nagyon széles a paletta. Tehát mikor az első jelenlegi gyakorlatot megcsináltuk, akkor ilyen 130-an voltunk, és rájöttünk, hogy így nem bírunk 3 napig 130 emberrel együtt lélegezni, és akkor például csináltunk egy családos lelki gyakorlatot a fiatalabbaknak, ami így tavasszal szokott lenni, oda például a gyerkőcök is jönnek, és náluk is már elkezdtük így a dicsőítésnek a lelkiségét elmondani, bevezetni, hogy tudják, hogy ez micsoda, és a szülők is nagyon-nagyon örülnek annak, hogy ők is ott tudnak lenni, ők tudnak részt venni a dicsőítésben, és közben a gyerekek is kapnak egy fantasztikus programot. A szombati nap az nekik is egy lelki gyakorlat szinte már, a különböző életkorúaknak is.
0: Az oltári szentség nincs mindig jelen ezeken az alkalmakon? Tehát úgy is érezni az Úr Jézus jelenlétét?
1: Én azt gondolom, hogy az Isten mindenhol ott van. Van egy speciális helyzetünk, ugye, mivel mi katolikusok vagyunk. Itt a nyári lelki gyakorlaton 3 napig ott van az Úr. Tehát a lelki gyakorlat az kimondottan az, hogy pont idén fogalmaztam meg magamban, hogy hát csodálkozunk azon, hogy ekkora örömmel és ekkora szabadsággal feltöltötte jövünk el, hiszen ott állunk az Úr előtt, és ezt tovább tudjuk adni. Én azt gondolom, hogy az Isten jelenléte az minden teret betölt. Ezt a Laci atyától lopom, olyan, mint a napsütés. Tehát, hogy mindenkire sugározza az ő szeretetét, és ebbe a sugárzásba be lehet lépni. És ez nem a falaktól függ, vagy nem attól, hogy most van-e ablak a házon, vagy hogy hol vagyunk. Ezt a teret az Isten szeretete teljesen betölti. A püspökség épületét is most, ahol vagyunk. Tehát, hogy nincsenek falak, nincsenek határok. Pont ez, ami a gyönyörűség az Isten szeretetébe, hogy mindenhol ott van. És hogyha ezzel egységben tudunk lenni másokkal, akkor ez így viszi előre, azt gondolom, a növekedést is egymás felé, meg a kapcsolódást is. Szent Ferenc jut eszembe mindig róla, tehát, hogy kint a virágok, a fák és a madarak között teljesen tökéletesen betöltötte őt az Isten szeretete, tehát, hogy nincsenek határok.
0: Hol vannak ezek a házak, az imádság házai? Van-e országosan is? Hol kereshetik az emberek?
1: Igen, én mindenkit buzdítanék az imára, a dicsőítésre. Budapesten 2 imádságháza is van, ahol elérhető. Sűsápon van még imádságháza, Kecskeméten, Pécsen, Sopronba, és most Szegeden is indult egy, úgyhogy én nagyon-nagyon biztatok mindenkit, hogy induljon el feléjük, magasztaljuk Istent, töltsék meg ezeket a tereket, hogy valóban a jó Isten hatalma ebben az országban teljes tudjon lenni az imádságházákon keresztül.

0: A vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, melyhez Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni, erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem, ökreimet és izlalt állataimat leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az út kereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, akin nem volt mennyegzős ruha. Megszólította, barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi.
2: Vasárnapi evangéliumunk a királyi mennyegzőről szóló példabeszéd Máté változatában. Mint több másik szakaszban van itt is egy olyan főszereplő, akiben Istenre ismerünk rá. A gazda, aki szőlőműveseket fogadott fel, az apa, akinek fiai mást mondanak, mint amit meg is

0: és egyben arról, mi lesz a következménye, ha hívására rosszul válaszolunk. Lukásnál olvasunk egy hasonló történetet, és ha a kettőt összevetjük, mindjárt jobban látjuk a Máté változat sajátosságait. Lukács lakomát említ, nem mennyegzőt, és nem beszél sem királyról, sem a fiáról. A lakoma Isten és ember találkozásának ősi szimbóluma. Jézus pedig szívesen étkezett a kitaszítottakkal és bűnösökkel, hogy megmutassa Isten irgalmas szeretetének valóságát. A mennyegző azonban többet jelent, végső nagy lehetőséget, elköteleződést, megismételhetetlen alkalmat. A fiú említése, bár a történetben később nincs szerepe, azt sejteti, hogy Jézus küldetésének végső jelentőségéről is szó van. Azok, akik a meghívást visszautasítják, Jézus ünnepében nem akarnak részt venni. Föld életében a zsidó nép jelentős része elutasította őt. De gyakran így történt halála és feltámadása után is, amikor Máté és közössége fáradozott a szolgák módjára, hogy a meghívottakat az ünnepi asztalhoz szólítsa. Jézus példabeszéde nem értelmezhető egyetlen történetként, inkább jelképes utalások sorozataként. Az első nehézség az, hogyan képzeljük el, hogy a király elmegy megbüntetni a lázadó várost és lakóit, miközben a lakoma már készen áll, és mindjárt folytatódik is. Úgy tűnik, ezek a képek egyfajta jövendőlésként Jeruzsálem pusztulásáról szólnak. Máté közössége a lázadó város büntetését látta abban, hogy a rómaiak 70-ben lerombolták. Lakói közül sokakat meggyilkoltak. A példabeszéd első része megfenyegeti nem csak a főpapokat és farizeusokat, hanem azokat is, akik az értékes meghívás helyett mindennapi ügyleteikbe bonyolódnak, és elveszítik az igazi értékek iránti érzéküket. Amikor néhány verssel később arról olvasunk, hogy a szolgák jókat és gonoszokat összegyűjtöttek, kettős érzésünk támad. Vajon Isten irgalmáról lesz szó, aki felkelti napját a gonoszokra és a jókra, vagy a végső ítéletről, hiszen a mennyek országa olyan is, mint a tengerbe vetett háló, amely összefog hitvány és jó halakat is, a hitványat aztán kivetik és elégetik. Utóbbi sejtésünk igazolódik. A példabeszéd vége már nem a történelmi katasztrófákról, hanem az utolsó ítéletről szól, az ember felelősségéről és a pokol lehetőségéről. Ez azoknak szól, akik már csatlakoztak a Jézus körül ünneplő közösséghez, akiket Máté talán régóta maga körül lát az egyházban. Az egyszerűek mennyegzős ruhája ekkoriban nemigen jelentett többet, mint azt, hogy kitisztították viseletüket. Az első igent, amellyel valaki belép a mennyegzőre, még sok másiknak kell követnie. Aki napról napra igent mond Istennek, abban erősödik a kiválasztottság kegyelme. Annak lassanként tisztul a szíve. Nem tudunk a példabeszéd minden részletével mindjárt azonosulni. Azt azonban megértjük belőle, hogy Isten emberi szemmel nézve szenvedélyes, vagyis haragos és irgalmas, nem közömbös, mert ő él.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingelt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

14 óra, jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demetíme a nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. Várhatóan októberben indulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Délután már záporok, zivatarok is lehetnek. Közvetlen, anonim és az intézményi vezetők

0: Megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. A kabinet ma hozta nyilvánosságra a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint áll rendelkezésre, aminek jelentős része uniós támogatásból származik. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Átadták a Románia és Ukrajna közötti új Tisza hidat, amely Máramaros szigetet köti össze Tiszafehér egyházával. A Máramaros-sziget 2 határátkelő megnyitása fokozatosan történik, ma déltől azok a járművek használhatják, amelyeknek a tömege nem haladja meg a 3,5 tonnát. Anne Carson, kanadai költő, esszéista és műfordító kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint a szerző merész és újszerű életművével, a klasszikus hagyományok újraértelmezésével teremtett új formákat a kortárs irodalomban. Anne Carson több mint 30 éven át tanított klasszika filológiát és számos rangos irodalmi elismerést kapott, köztük a T.S. Eliot-díjat és 2-szer a Griffin-díjat. Késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viskufban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Lengyelországban 2 napon belül ez a második iskolai késelés. Tegnap egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, mikor az iskola egyik 19 éves diákja rátámadt társaira. Valótlannak nevezte az orosz szakhatóság azokat a híreket, hogy egy másik emberre is átterjedt a fertőzés az Irkutszki Pestis Kutatóintézet munkatársáról. Ugyancsak az orosz hatóság közölte azt is, hogy a kiterjedt vizsgálat szerint a 28 éves alkalmazott halálát nem pestis, hanem kórházon kívül szerzett tüdőgyulladás okozta. Az egészségügyi világszervezet tegnap további tájékoztatást kért Moszkvától, miután ellentmondásos nyilatkozatok jelentek meg az Irkutszki laboratóriumi dolgozó 6 nappal ezelőtti halála okáról. Nyugat felől záporok, zivatarok kialakulhatnak, néhol a szél megélénkül. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Az irodalmi Nobel-díj bejelentése napján Krasznahorkai László író történelmi sikerének utóéletéről és a stockholmi díjátadó hangulatáról is beszélgetünk stúdió vendégünkkel, Szegő János szerkesztővel. 10. szlovén filmnapok Budapesten, Macbeth felnőtt bábszínházi előadás Pécsett és ördöngős népzene tanoda a fővárosi Fonóban.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rádiószínház.
4: Mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
5: Nagy Lajos. Képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Kilencedik rész.
6: A csőrös emlős. A csőrös emlős hazája Ausztrália. Hazánkban tehát nem fordul elő, még az állatkertben sem. Nem hajlandó előfordulni. Ennek a különös állatnak csőre van, mint a madárnak, és tojást tojik, de viszont négy lába van, mint az emlősöknek. S a kölykeit, amikor már kikeltek a tojásból, a hasán hordja egy tarisznyaszerű bőrlebenyben, s szoptatja őket. Amiért is a csőrös emlős se nem madár, se nem emlős, hanem tulajdonképpen ő az a bizonyos mesügenerfis. A csőrös emlős színe barnás szürke, olyan disznó színféle. Hosszúsága 40 cm, magassága 20 cm, de ha rátesznek egy nagy követ, akkor jóval alacsonyabb. Az erdőben mászkál táplálék után, ha kergetik, akkor fut, repülni csak szeretne. Táplálékát kis rothadt gyümölcsök és máseféle tárgyak képezik. Élettartama, mint ezeké az ősállatoké, kazuáré, kengurué, teknősé, általában igen hosszú, 4-500 év. Eleinte vígan sütkér ez a napon, úgy 2-300 évig, de később, az utolsó 100-200 év alatt már őrülten unja az egészet, s alig várja, hogy vége legyen. A csőrös emlős bőrét rálépésre használják. Húsával kutyákat etetnek, csontját az árokba dobják, szőréből viszketőport készítenek, csőrét pedig a bevándorlók csodálkozásra használják. Ami úgy történik, hogy ha meglátnak egy csőrös emlőst, azt elkezdik kergetni. Amikor elérik, akkor agyonütik. S mikor már fölfordult, és nézik szürke hasát és vakondokszerű négy lábát, rövid nyakát, és kis buta fejét, és meglátják ezen a kacsaszerű csőrt, azt mondják, jé, és elkezdenek őrülten csodálkozni.

Nyaralás után. 6 heti remek nyaralás után találkoztunk egy pesti kávéházban. Ő a 6 hetet Olaszországban töltötte, én meg itt helyben, a kávéházban. Ő a 6 hét alatt állandóan azon törte a fejét, hogy milyen jó a tengerben fürödni és sétálni a napon. Én a 6 hét alatt állandóan azon törtem a fejem, hogy milyen jó lenne a tengerben fürödni és sétálni a napon. Ő aránylag sok pénzt költött, alig hozott haza néhány milliót, úgyhogy szegénynek nem sokára újabb összegeket kell kivennie a bankból. Én aránylag keveset költöttem, ezért még mindig van egy kávéra való a zsebemben, tehát én nem fogok kivenni a bankból egy vasat sem. Ő nyugodtan ült, mert neki már úgyis mindegy. Én azonban nyugtalanul feszengtem. Na de tréfán kívül... Éhes vagyok. 2 nap óta nem ettem. Adjon valami pénzt. Sajnálom, nincs nálam. Nem hordok magammal pénzt. Nincs lakásom. 7 hete a körúti padokon lakom. A rendőr minden fél órában fölver és tovább űz. Holnap után már lesz pénzem. Adjon 2 napra szállást. Sajnálom, nem tehetem. Ezt a 2 éjszakát nem fogom otthon tölteni. Rongyos a cipőm. Kis ujjam a harisnyán, cipőn keresztül kikandikál a nagyvilágba. Magának szokott lenni mindig vagy 15 pár cipője. Hányas lába van? 43. Nekem is. Csak azért kérdeztem, mert adnék, ha lenne. De olyan cipőm, amit elajándékozhatnék, jelenleg nincs. Amit elhasználtam, azt már továbbadtam. Jelenleg csak 22 pár cipőm van, de azok mind egész jók még. Azokra sürgős szükségem van. Igazán nagyon sajnálom. Ennyi. De hát miért van ilyen rossz helyzetben? Miért nem keres? Nincs munkám. Hát miért nem néz utána? Néztem. Nincs. Persze, ha itt ül a kávéházban. A fa tetején nem ülhetek. Aki dolgozni akar, az... Jó, de beszéljünk másról. Hol tetszett ilyen szép feketére lesülni? Riminiben. Na, nem úgy értem, hanem lelkileg.

0: Fürdés. A szabályszerű strandolás menete ez. 1. Óriási meleg van. Süt a nap. Az ember elhatározza, hogy kimegy a strandra. 2. Út a strandig. Óriási meleg van. Süt a nap. 3. Az ember megveszi a belépti jegyet és belép. Sirokkószerű szél kezdődik, s a nap a felhők mögé búvik. 4. Az ember fogva-cogva didereg és vár. 5. Az ember felöltözik, kilép és megy hazafelé. Óriási meleg van és süt a nap. Fürdeni fürdőruhában szokás erkölcsi okokból. Ugyanilyen okokból szerintem némely fürdőző állarcot is föltehetne. A napon 1-2 órát sütkérezni föltétlenül egészséges. Költők és más törzsvendégek azonban tévednek, ha azt hiszik, hogy ezt az 1-2 órás napozást pótolhatja az a 11-12 órás sütkérezés a kávéházi villanylámpák fényében. Ha az ember kimegy a strandra, egy kis napozásra, de a nap elbúvik a felhők közé, s aznap már nem jön elő, ez még nem ok arra, hogy az ember azután klubokban és kávéházakban másnap reggelig várja azt a makacs napot. Láttam a strandon egy remek nőt. Kijött kabinjából, ment a víz felé, olyan volt, mint, mit mondjak, mint mondjuk Diana. Belement a vízbe nyakig, azután benne maradt órákig. Azután kijött a vízből, ment egyenesen a kabinjába, s felöltözött. Hallatlan. Hát nem volt benne semmi hiúság, vagy nincs érzéke a saját testi szépsége iránt, vagy megveti és gyűlöli a férfiakat, vagy hát miért tette ezt? Még ma is töröm rajta a fejem. Szerintem csak egy magyarázat lehetséges. Kissé messziről láttam, lehet, hogy közelről nem is volt szép. A strandon véletlenül sütött a nap. Jó ideig süttettem magam, azután a hideg zuhany alá álltam. Remek volt. Ekkor tűnt fel nekem, hogy milyen gyenge hasonlattal szokták a gyenge írók kifejezni, ha valakit hirtelenében valami kellemetlenség ér. Úgy hatott rá, mint hideg zuhany. Bíróság előtt merném vallani, hogy a hasonlat egészen rossz.
1: Szerelmi bánat. Szerelmi bánat. Ez annyi, mint pénztelenség. Szerelmi bánat. Ez a kifejezés ma már a tárca rovatban sem fordul elő, hanem kizárólagosan az öngyilkosokról szóló tudósításokban. Így jön sorban. Szegény Manci Luk kőoldatot ivott, beteg Juliska aszpirint vett be, azután pedig bánatos Pál revolverrel melbelőtte magát. Tettének oka szerelmi bánat. Téved a tudósítás írója. Tettének oka pénztelenség. Igenis. Mert akinek pénze van, annak nincs szerelmi bánata. Mert mi az a szerelmi bánat? Az, hogy bánatos Pál hiába epekedett pösze angyalkáért, mert az imádott nő nem volt hajlandó bánatos Pál karjaiba omlani, nem pedig azért, mert bánatos Pálnak nem volt elegendő pénze. Bánatos Pál annyira epekedett, hogy akár el is vette volna feleségül pösze angyalkát, de hát az imádott nő még így se volt hajlandó elomlani. És ezt még csak rossz néven sem lehetett tőle szegénykétől venni ebben a magántulajdonos gyönyörű világban, amelyben ő egy gazdasági érték, és akár érték, akár nem, valahogyan minden esetre meg akar élni. Így van bizony. Ellenben ki hallott már olyat, hogy az őrgróf revolvert vett be szerelmi bánatában? Vagy hogy a vezérigazgató úr aszpirinba ugrott szerelmi bánatában? Vagy hogy a 2000 holdas földbirtokos magát a robogó ökrök elé vetette szerelmi bánatában? Aki ilyet hallott, az szerintem mindkét fülére nagyot hall. Mert hát a dolog úgy áll ebben a magántulajdonos gyönyörű világban, hogy az őrgrófnak csak kacsintani kell egyet az üvegszemével, és már is omlik az imádott nő. Tisztelet az igen csekély számú kivételnek. A vezérigazgató csak simogat egyet a hármas tokája közül, mondjuk a középsőn, s már is örömtől ragyog bánatos pösze, vagy akár egy nagy színház első primadonnája, aki pedig maga is elég szépen keres. Nem csak kínos, gaz és elviselhetetlen ez a magántulajdonos gyönyörű világ, hanem szégyen is. Lealázó, nagy komoly szégyen mindkét nembeli proletárra egyaránt.

a kolibri. A kolibri olyan kis madár, hogyha valaki például egy kolibrit akar ebédelni, annak előbb két sült csirkét kell megennie, hogy egy kolibrival jól lakjék. A kolibri maga szégyelli is kicsiny termetét, és ezért a ragadozó madarak elől, amelyek sokkal nagyobbak, mint ő, szemérmesen elrejtőzik. Kétféle kolibri van, úgy, mint eleven és döglött kolibri. A döglött kolibri az elevenből keletkezik haláleset által. A kolibri hazája Dél-Amerika, de ezen kívül máshol is előfordulhat, ha oda viszik. A kolibri bogarakkal táplálkozik, mivel pedig oly kicsiny, hogy akárhány bogár nagyobb nála, hát a bogarakat a kolibri szempontjából két csoportra oszthatjuk. 1. Olyanokra, amelyeket a kolibri eszik. 2. Olyanokra, amelyek a kolibrit eszik. Ezzel a példával remélem az állatok felosztásának egy új módját vezetem be, mely hivatva van arra, hogy a régi avult rendszereket, különösen a linnéfélét teljesen kiszorítsa. A kicsi kolibrinak kedves kis csipogó hangja van, amelyen lágyan csipog a nőstény fülébe, és ez a csipogás komoly dolog, mert ebből keletkezik aztán a kolibri tojás, ami oly kicsiny, mint egy nagyobb fajta gombos tűfej. Tehát, ha földobják is fehér, ha leesik is fehér, és éppen ebben különbözik a tyúk tojástól. A kolibri a természetnek csupán dísztárgya. Az ember sem lovaglásra nem használhatja, sem bőréből bakancsot nem gyárthat, szőrét a szűcsföl nem dolgozhatja. Egyetlen haszna az, hogy kitömése után természetrajzi múzeumokban kiállítják, és ott gyönyörködünk benne. De elvégre ez is haszon, ha meggondoljuk, hogy némely embernek még ennyi hasznát se vesszük. A kolibri neve indián eredetű. Magyar neve nincsen, ami sajnálatos fogyatékossága a magyar nyelvnek, s egy elkövetkezendő nyelvzsenire vár a kolibri magyar nevének megalkotása. S annak leleményességétől és ízlésétől függ, hogy a kolibrit magyarul a csalogány szó mintájára, kicsigénynek, vagy netán kis röpke mitugroncnak, vagy netalántán színei alapján piros csagos zöldkékenynek, esetleg amerikai röpparánynak fogják-e nevezni. A kolibri életkora, mivel a termete is igen kicsi, szintén kicsi, pontosan még nem lehetett megállapítani, de minden esetre kisebb, mint a kolibri szeretné. Persze még ekkora életkort is csak neki kedvező, tehát direkt dél-amerikai viszonyok közt ér el. Életkora nálunk még jóval kisebb, jégszekrényben, sósavban vagy forró vízben még ennél is kisebb lenne.

0: Frank ügyi kis K.T. Mi a Frank ügy általában? A Frank ügy általában az, hogy az embernek nem csak hogy egy frankja, hanem még egy vasa sincs. Mi a Frank ügy különösen? A Frank ügy különösen a honfi bánat azon megnyilvánulása, hogy Nádosi országos főkapitány és társai a haza megmentése céljából 1000 frankosokat hamisítottak, mégpedig pakoló papíroson. Hogyan képzelhették el a honfi bánatosok a haza megmentését? Teljes elképzelésük még nem alakult ki a haza megmentéséről. Egyelőre csak annyit képzeltek el, hogy ők minden esetre hamisítanak, s ha hamisítottak, akkor valamennyiüknek lesz a zsebében 100 000 frankja. Azután pedig lesz, ami lesz, mert úgy még sohasem volt, hogy sehogy sem lett volna. Honboldogító tervnek elég ennyi? Föltétlenül elég. Legalábbis annyira elég, mint elég volt Siófok, Orgovány, Szolnok és a többi. Hogyan akarták a honfi bánatosok az első hamis 1000 frankost beváltani? Úgy, hogy egy bizonyos Jankovics nevű ezredes egymagában Lóháton belovagolt Hága városába, jobbjában Olmosbotot, baljában egy nyereg alatt puhított 1000 frankost lobogtatva, s így kiáltott. Hey, ebatta nemzetközi destruktív népség! Ezt a hamis 1000 frankost váltsátok be nekem 2 igazi 1000 frankosra, mert különben azonnal leigazoltatlak benneteket. Miért nem sikerült a beváltás? A beváltás csak is azért nem sikerült, mert valami lelketlen nemzetközi uszító fölbújtotta a hágaiakat. Elkövetette Jankovics mindent a beváltás érdekében. Elkövetett ő mindent. Amikor látta, hogy a hágaiak vonakodnak, le akarta egész Hágát tartóztatni, s kis paraszt szekereken elszállítani Orgoványba, hogy ott lakoljanak Isten és a haza ellen elkövetett bűnükért. De sajnos a paraszt szekerek nem érkeztek meg idejében, s az említett lelketlen nemzetközi uszító felbújtatására őt tartóztatták le. Mi lett erre? Erre óriási nemzetközi bonyodalom kerekedett. A magyar kormány ultimátumot küldött Hollandiának, amelyben követelte az ezredes azonnali szabadonbocsátását, s nagy kártérítést. Egyúttal szövetséget kötött a franciákkal a hollandok ellen. De lehet-e bízni a franciákban? Sajnos a franciákban nem lehet bízni. Zsidó népség az is. Most is az történt, hogy hitszegő módon átpártoltak a hollandokhoz, s csapataik Dulcé és Benoit detektív főnökök vezérlete alatt megszállták rendőr főkapitányságunkat, ügyészségünket, gróf Bethlen István mellét és egyéb fontos középületeinket. Ó, jaj! Miért gyártották a hamis frankosokat a térképészeti intézetben? Hát csak nem gyárthatták az oktogonon. Mit lehetett mindezek után várni? Ezek után nem volt már mit várni. Be kellett a rácsos kaput zárni. Persze Nádosi és Windisch Grécz a rácsos kapun belül maradtak. Ki az, aki mindenről még ma sem tud semmit? Ki lenne más, mint gróf Bethlen István, szeretett miniszterelnökünk? Ki az, aki mindenről majd csak a történelemkönyvekből fog értesülni? Ki lenne más, mint Teleki Pál, szeretett magángrófunk? Van-e joga ehhez a nemes grófnak? Nincs joga, mert ő nem történelemtudós, hanem csak földrajztudós. No de ki az, aki imádkozik a Frank ügy közéleti kimúltjainak a lelki üdvéért? Hát a Zadravec. Mire akarja Bethlen rávenni Zadravecet? Hogy ő érte imádkozzék.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. A 9. részt hallották. Közreműködött Görög László, Tamási Zoltán, Vida Péter, Jámbor Nándor, Csóvári Fehér Anna, Zajzan Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: A kanadai költő, esszéista, fordító és klasszika filológus Anne Carson kapja az irodalmi Nobel-díjat. Stúdió vendégünkkel, Szegő Jánossal, a Magvető kiadó szerkesztőjével beszélgetünk a díjazottról, illetve Krasznahorkai László történelmi sikerének utóéletéről, a stockholmi díjátadó hangulatáról és a magyar irodalom globális pozíciójáról. Ma kezdődik a 10. szlovén filmnapok. Pécsett felnőtt bábszínházi előadás született a Macbethből, és megnyílt a fővárosi fonóban az ördöngős népzene tanoda. Ezzel várjuk ma a kalendárium hallgatóit, amely a Szóda névem fut most már. Jó napot kívánok mindenkinek, a Kossuth Rádió kulturális magazinjának mai szerkesztője, Gödöllei Anna, én Babucs Kriszta vagyok. Megszületett a döntés Stockholmban, a Svéd Akadémia nemrégiben jelentette be, hogy a kanadai költőesszéista, fordító és klasszika filológus Anne Carson kapja a 2026-os irodalmi Nobel-díjat, a Szóda vendége pedig ma Szegő János, a Magvető kiadó szerkesztője, többek között a második magyar irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László regényeinek szerkesztője. Köszöntelek szeretettel.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Az irodalmi Nobel-díj lesz ma a főszereplő a műsorban, és ízlegetjük még ezt a nevet, ugye? Anne Carson, aki a műveiben klasszikus témákat dolgoz fel posztmodern stílusban. Mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad, hogy ki a díjazott? Meglepetés volt, vagy mondjuk valamilyen szinten papírforma jött be?
2: Hát papírformának nem nevezném, de titkos esélyesként az elmúlt 10-15 évben Anne Carson neve időnként azért felmerült. Most, ahogy néztem a legutóbbi otcokat, nem volt ott az élbolyban, de hát mint tudjuk, ez sokszor nem jelent semmit. Tavaly mondjuk pont jelentett sokat, mert hát Krasznahorkai László ott volt az esélyesek között, és hát meg is kapta. Anne Carson ennél komplexebb, vagy ennél kicsit váratlanabb volt. Ugye a Magvető kiadó 2017-ben adott ki ettől a szerzőtől egy Vörös önéletrajz című verses regényt, úgyhogy nem volt ismeretlen a mi számunkra, de hát azért világköltészet, ráadásul egy olyan líra, ami nagyon is az intellektualitásra, a klasszika filológiára, a műfajok közötti átjárásra épít, úgyhogy azért egy egzotikusabb szerző, hogy úgy mondjam.
1: Ti a Magvető szerkesztőségében követítük élőben, ahogy a mostanit bejelentették már, mint hogy ki kapja az idei Nobel-díjat, gondolom, tavaly is ugyanez volt.
2: Igen, azzal a nagy különbséggel, hogy idén Frankfurttal egybeesett a bejelentés napja, de egy ilyen Frankfurt-Budapest tengely kíséretében Turi Tíme, a kolléganőm, aki Frankfurtban van, a Magvető kiadó főszerkesztő, egyébként Anne Carson kötetének a szerkesztője, annyira várta ezt az eseményt, hogy bejelentkezett Messengeren, úgyhogy egyszerre figyelte ő is. Hát tavaly, aki élt és mozgott a Magvetőbe, az mind bement a Dankó utcai irodába, Dávid Anna igazgató irodájába, és ott egymásnak vetettük a válunkat, és ott én előbb láttam a leírva Krasznahorkai nevét a kommentfalon, mint hogy bemondták volna, pontosan a Rostás Enni kolléganőm böködött, hogy oda nézek, és oda néztem, azóta is látom magam előtt. Most, amikor oda néztem egyébként erre a kommentfalra, az Ulickaja nevet láttam leírva, hogy pillanatra megállt bennem az ütő, de nem ő kapta. Úgyhogy ez egy ilyen ritus nálunk, évről évre várjuk a következőt is, de nyilván azt, ami tavaly volt, azt nem lehet überelni. Vagy itt akkor, ha majd én kapom esetleg, de hát...
1: Tavaly elmesélem a személyes élményemet, pont Svédországba, Göteborgba repültünk ki rokonokhoz, és leszálltunk a repülőről, közben már sejtettem, hogy megvan a hír, de nem mertem megnézni, és ahogy beértünk a városba, egy könyvesbolt kirakatában, egy digitális kivetítőn ott volt Krasznahorkai László arcképe, neve, és hogy a Nobel Prize oda került, szóval, hogy ez egy nagyon szép emlék maradt számomra, azt hiszem.
2: Igen, és az ő esetében, bocsáss meg, olyan szerző kapta, aki tényleg az egész világ ismert már addigra, vagy a világnak az olvasó része. Anne Carson azért tényleg ennél egy delikátabb szerző, de hát pont ebben a szubkultúrában meg egy abszolút elismert, és egészen mitosz övezi a titokzatosságát, a rejtélyességét, és azt a nagyon következetes kísérletezést, ahogyan ő ezekben a műveiben egyébként éppen a költészetet, a klasszika filológiát, a műfordítást és az esszisztikát vegyíti. Tehát ilyen komplex szövegtereket hoz létre, és ebbe lehet liftezni a különböző korok, beszédmódok és egyebek között. Szóval izgalmas életmű, az biztos.
1: Tehát nem egy hagyományos regényíró kapta, hanem aki igazából a nyelvvel kísérletezik, mondhatjuk így.
2: Így van, meg azokkal a klasszikus narratívákkal, amik az antikvitásból, főleg a görög irodalom óta gyakorlatilag öröklődnek, formálódnak, csiszolódnak, mutálódnak, ezekre vetíti vissza, vagy ezekre tekint vissza, és ezeket kapcsolja össze valami nagyon zavarbejtő kortárs tapasztalattal, de hát egy ilyen folyamatos párbeszéd gyakorlatilag a kultúrák között, úgyhogy eredeti életmű, az biztos.
1: Egy nyelvi bűvésznő esetleg, mondhatjuk így is, de akár Krasznahorka.
2: Találó, nem tudom, a laudáció szövegét te írod-e majd, de nagyon
1: nem
2: jó.
1: Nem tudom, de ha felkérnek rá, lehet, hogy valamit össze tudnék ezzel kapcsolatban hozni. Még egy pillanatig térjünk arra vissza, hogy mi volt a szerkesztőségben a hangulat. Tehát volt, aki nagyon örült neki, volt, aki meglepődött, hogy mondjuk ő kapta, vagy ő kapja a Nobel-díjat?
2: Hát, mi nagyon évek óta nagyon vártuk már ezt, és a legjobb döntésnek tartottuk, tehát nyilván más esetben a Svéd Tudományos Akadémiának nem szívesen adok tanácsot, hogy kinek adjanak díjakat, de ha speciál engem fölhívtak volna, ugyanezt javasoltam volna. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk. Az volt inkább furcsa, hogy még 5 perccel a bejelentés előtt se tudtuk azt, hogy 5 perccel a bejelentés után már milyen feladataink, vagy milyen misszióink lesznek ezzel a bejelentéssel és magával ezzel a csodálatos ténnyel, kezdve onnan, hogy onnantól folyamatosan nyilatkozni kellett, szerencsére odáig, hogy újra kellett nyomni minden könyvét, egyébként az életmű folyamatosan piacon volt, de mégis tudtuk, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon nagy keresletre lesz innentől igény, akkor újra átnézni az összes fülszöveget, mindenféle apróságokat, tehát a feladat hosszú komplexitásával azzal nem tudtunk előre szembesülni, de hát közben nagyon vártuk mindannyian, csak kicsit olyan elnézést, ez tényleg erős hasonlat, mint egy gyerek születés, hogy nem tudja az ember elképzelni, hogy az milyen, amikor már tényleg ott van. Hát most ott volt, és utána a morgóra mentünk ki csodás kollégáinkkal, és emlékszem, az egy nagy ünnep volt, hogy az egész magyar irodalom örült akkor ennek a díjnak, és találkozni ezzel a irodalmi respublikával, ott az nagyon jó érzés volt, tehát ezt egészet még így megdobta valahogy, hogy ez nem csak így magunk közt volt, hanem így ki tudtuk terjeszteni ezt az ölelést.
1: Talán a műsor elején azért mondtam kalendáriumot, mert hogy tavaly pont egy évvel ezelőtt te voltál az, aki a vonal túlsó végén volt, és Krasznahorkai László Nobel-díja kapcsán felhívtuk, és elmondtad frissiben az élményeidet, érzéseidet, de hát ezek szerint előre nem láttad, hogy mennyi munka vár rád abban az adott esztendőben. Erről mindjárt tovább beszélgetünk itt a Szódában, a Kossuth Rádióban, azonban most beszéljünk a 10. szlovén filmnapokról, amely ma kezdődött. Gödöllei Anna erről kérdezte Tamás Dorkát.
3: Beszéljünk az idei alkotásokról. 3 kortárs díjnyertes alkotást láthat majd a közönség.
4: A nyitó film az a Fehéret 90 fokon mossuk című alkotás lesz. Több mint 100 000 nézőt vonzott, ami mindenképpen egy nagyon magas szám egy olyan pici országban, mint Szlovénia.
5: De miről szól?
4: Ez egy önéletrajzi regénynek a feldolgozása, tehát valós történetet dolgoz föl. A 80-as évekből indul a történet, amikor egy tinédzser testvérpár az édesanyjukat elvesztik, rákban meghal az anyukájuk. Nekik ebből nagyon nehéz felállni, érthető okokból. Nem szeretném elmesélni a filmnek az összes kanyarát, de több veszteség következik egymás után, és mégis ezzel együtt egy életigenlő, reményt keltő filmről beszélünk.
3: Van esetleg egy olyan átfogó társadalmi vagy kulturális motívum, ami összeköti az idei filmeket? Vagy csak az, hogy népszerűek, díjazottak?
4: Azt szűrtem le magamnak az elmúlt években, hogy 2 dolog, mintha foglalkoztatná a szlovén alkotókat. Az egyik az a múltfeldolgozás. Ebben a filmben is különben, tehát a Fehéret 90 fokon mossuk, ebben is felbukkan részint Szlovénia, illetve nyilván volt Jugoszlávia, meg a keleti blokk történelmi háttérként. Tehát ilyen szempontból ez ebben a filmben is megjelenik, a másik pedig a felnövés történet, és ez egy felnövés történet is egyben. De azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a 2 szálat ebben a filmben éreztem megjelenni, a másik 2 film az érdekes módon most egészen eltérő.
3: Melyek ezek?
4: A Rejtőzködők című film, egy játékos hangvételű dramedi, arról szól, hogy 2 férfi egy átmulatott éjszaka után összebilincselve találja egymást, magukat, és az egyikről ráadásul kiderül, hogy nem is szlovén, és először azt sem tudja, hogy ő tulajdonképpen kicsoda, és egyáltalán milyen nyelven beszél, és akkor innentől kezdve egy nagyon szerethető, kedves barátságnak a története körvonalazódik, miközben ez az ember szép lassan rájön arra, hogy ki is ő valójában, és amellett, hogy ez egy dramedi, kedves, szerethető, szórakoztató. Aközben azért egy picit beszél arról, hogy hogy vagyunk az idegen gyűlölettel, különböző nemzetek befogadásával, tehát hogy emögött a nagyon-nagyon szerethető, könnyednek tűnő történet mögött azért komolyabb témák is felsejlenek.
3: És a harmadik film?
4: A Földfoglaló. Két nap alatt forgatták le, egy hónap alatt el is készült a film. Nagyon egyszerű az alaphelyzet, arról szól, hogy ez egyik szülőpár estére áthívja a másik szülőpárt magukhoz, hogy megvitassanak a gyerekekkel kapcsolatban egy kicsit kínosabbnak tűnő kérdést. Tehát ez egy kamara darab. Egy ilyen film csak akkor tud jól működni, hogyha a dialógusok jól meg vannak írva, és a színészek nagyon jól játszanak, és ez egy tényleg nagyon pörgős, agyas, sok szempontból vicces, de ez a film aztán igazán komoly témákat boncolgat.
3: Mit üzenne azoknak a hallgatóknak, akik még sosem láttak szlovén filmet, kicsit tartózkodnak tőlük, miért érdemes október 2. hétvégén a Toldi mozi felé venni az irányt?
4: Egy izgalmas világba lehet csöppenni, hogyha valakiben van kellő kíváncsiság, akkor az pont azért nézzen szlovén filmeket, mert eddig még nem nézett. Egy szomszéd országról beszélünk, a történelemnek vannak olyan vonulatai, amiben osztozunk, tehát bizonyos hasonló életérzésekkel is találkozhatnak a nézők, de közben pedig nagyon más világ.
1: A 10. szlovén filmnapok nyitóalkotása, mint hallhatták, szintén egy sikeres kortárs regény adaptációja. Vendégem továbbra is Szegő János, a Magvető kiadó szerkesztője itt a Kossuth Rádióban, a Szódában. És folytassuk ott, ahol az előbb abba hagytuk, ugye Krasznahorkai László tavalyi irodalmi Nobel-díjas sikere után azt mondtad, hogy olyan volt, mint egy kisgyermek születése, hogy nem tudtátok a kiadóban, hogy igazából mi fog rátok várni, mi zúdul rátok azzal, hogy Krasznahorkai László megkapta ezt a díjat, odaítélték neki, majd aztán át is vehette. Szóval, hogy...
2: Igen, azzal együtt, hogy most pár perc eltelt, és rájöttem, hogy ez a kultikus beszéd azért veszélyes, és jobb az embernek, hogyha egy kicsit szárazabban, vagy távolságtartóbban fogalmaz, de valóban mivel a magvetőben ez a családias hangulat, ez tényleg jellemez minket, és a szerzőinkkel is jóban vagyunk, azt hiszem, és régóta kötődünk kölcsönösen egymáshoz, talán ezért is engedtem meg magamnak ezt a familiáris fordulatot.
1: De ez teljesen helyén való szerintem.
2: Volt az is, hogy pont azon a héten küldtük nyomdába a Magyar Nemzetbiztonsága című krasznahorkai regényt, tehát függetlenül a Nobel bejelentéstől őszre volt az a könyv időzítve, így amikor bejelentették a hírt, akkor nyilván annak a példány szemben is dolgoztunk, de nagyon nagy igény volt, és nagyon nagy kíváncsiság volt ennek az új krasznahorkai regénynek a születésére, és akkor onnantól kezdve az is izgalmas volt, hogy annak milyen bemutatója legyen, és ez a bemutató aztán hogyan folytatódjon. Most a Beremenden, a Ördökatlan Fesztiválon például berendeztek Bérces Lászlóék egy krasznahorkai tér kiállítást, és ott is csináltunk egy rendezvényt ennek a könyvnek a kapcsán, egy evolúcióbiológussal beszélgethettem, meg Zsadány Edit monográfussal, tehát rengeteg olyan esemény volt, amiről akkor még nem tudtam, most pedig pont egy év távlatából már egy ilyen sajátos időutazásnak tűnik ez az egy év. Prágába elmentem, az ottani könyvvásárra meghívtak, mint Krasznahorkai László szerkesztőjét, és beszélgethettem ott Otili Müzettel, krasznahorkai angol fordítójával, és a cseh fordítójával, tehát nagyon izgalmas volt, és nagyon nagy öröm volt látni a világ érdeklődését Rákos Ligettől Prágáig gyakorlatilag, hogy mennyire kíváncsi a krasznahorkaira, és hogy mennyire sok bejárata van annak az életműnek.
1: Hogy tudtátok ezeket az eseményeket ti irányítani, és mennyire sodort benneteket a lendület? Hiszen nyilván rengeteg megkeresés érkezett, de azért a fejetekben akkor ott hirtelen ki kellett alakulnia egy koncepciónak, hogy akkor úristen, most akkor mit is fogunk csinálni?
2: Igen, hát és például védenünk kellett, mert nem a védés a jó szó, de mindenképpen óvni kellett Krasznahorkai Lászlónak nyilván az integritását és azt a fajta biztonságát, hogy a megkereséseket rajtunk keresztül közvetítve neki, de ebben minél jobban segítsük őt, és hát ez tényleg egy nagyon jó csapat volt, ami itt menet közben derült, hogy mindenki azzal kezdett el foglalkozni, gyakorlatilag egy pár órán belül, amiben éppen jó volt az a kolléganőm Smol Alexandra, aki a legjobb korrektora a magvetőnek, meg a világnak szerintem ő rögtön az összes szöveget átnézte, hogy véletlenül sem menjen ki hiba benne, a nagyszerű marketingeseink minden oldalt, amit lehetett, frissítettek, stb. A műszak a nyomdával egyeztetett, tehát egész egyszerűen mindenkinek megvolt rögtön a feladata, és bíztunk egymásba, és arra gondoltunk, hogy ezt még majd évek múlva is mesélhetjük, és mostantól már mondhatom, hogy évek múlva is erről fogunk folyamatosan beszélni, a katonatörténetek, olyan volt ez nekünk valahogyan, és ebben van ilyen rutinunk, Nobel rutinunk nem volt, az egyéb rutinjaink, meg az egyéb bizalmunk egymás iránt, azt hiszem az, ami tudott segíteni, meg hát az, hogy tényleg egy olyan szerzőről volt szó, akit azért én nagyon örültem minden megkeresésnek, ha beszélhettem róla, de annak még jobban örültem, hogyha egy beszélgetésben vehettem részt, mert nem volt ismeretlen szerző már, de nyilvánvalóan ezt a fajta felvilágosító, vagy ilyen népművelői feladatkört, ezt nagyon szívesen vállalom Battonyától, Nemesmedvesig, hogy beszéljek Rasznorkairól, bár Battonyán pont lehet, hogy ismerik a viharsarok miatt, Nemesmedvesen meg még úgyse voltam, de mindegy, egyik beletekerettem, mint egy rasznorkai hős itt az óriás monológomba, úgyhogy ezeket a feladatokat az idő aztán adta, improvizálni kellett, gyakorlatilag a Margón aznap délután már egy programot szerveztek a margós barátaink, ahol Krasznorkairól foglalkoztunk, tehát így a helyzet adta, és csak örültünk annak, hogy ennek a részesei lehetünk, és hát amikor a szerzővel is tudtunk pár találkozni, a megjelenés, könyv megjelenése után az egy külön ünnep volt, amikor bejött a Dankó utcába, és ott kocintottunk az egészségére, meg a közös örömünkre, úgyhogy ezek a szép pillanatok mind itt vannak előttem.
1: A Margó fesztiválról ejtettél szót, az ősziről, ami egyébként jövő hétvégén lesz az aktuális, az ez idei, és tavaly Krasznahorkait ünnepelték meg igen alaposan. Krasznahorkai Lászlót mennyire tudtátok bevonni ebbe az ünneplésbe? Egyeztetni kellett vele, hogy zajlik ez a kiadó és a szerző között? Van egy sajátos megállapodás, hogy mi az, amiben ti képviselitek, képviselhetitek őt, vagy minden alkalommal mindent engedélyeztetni kellett vele?
2: Ugye a nemzetközi ügyeit nem mi intézzük, arra külön ügynökei vannak. A magyar vonatkozásban, ha bármilyen megkeresést kapott, azokat általában vagy Dávid Anna, vagy én kaptuk, vagy mi továbbítottuk neki, és esetleg megkért minket egyeztetve vele, hogy mit válaszoljunk az ő nevében is. Igazából ami nekem egy régebb óta lévő feladatom, hogy mondhatom, hogy a munkaköröm része, hogy a fordítóival való egyeztetést nem változtatta meg a Nobel, de inkább több ilyen megkeresés, vagy több ilyen apróság volt, amikor megkeresett német fordítója, svéd fordítója, hogy valamilyen dolgot egyeztessen velem, úgyhogy inkább ilyen szakmai szintű egyeztetés zajlott Krasznorkai körül, egyébként pedig nyilván mindent az ő tudtával csináltunk, létrejött ez a nagy performance, a Nobel Mobil, azt, amikor abba azt is másokkal együtt csináltuk meg, arról is nyilván ő utólag értesült, hogy egy ilyen meglepetéssel készül Budapesten az őt szerető közönség, hogy 24 órán keresztül olvassuk fel a magyar nemzetbiztonságát, tehát nélküle nem csináltunk semmit, és mindig tekintete voltunk arra, hogy ő neki mire van igénye, mire nincsen igénye, tehát nagyon sokáig például interjút nem adott, aztán utána én június elején Marosvásárhelyen a gyönyörű kultúrpalotába beszélgethettem vele, aztán utána volt egy performance, ugye nála ezek a performance-ok mindig nagyon fontosak, amikor a Mon Parkban megjelent, aztán eltűnt, de hát ezek nyilván mindig azzal a logikával mennek, amit ő szeret. Nagyon a könyvemutatón is, a Magyar Nemzetbiztonság a tavaly őszi könyvemutatóján is nem volt jelen a szerző, de a vendégeket az alapján találtuk, és a műsort az alapján terveztük meg, amik Rasznorkai Lászlónak is tetszett, meg ami az ő ötlete volt, tehát ezeket mindig beépítjük valahogyan így a közös munkába.
1: Izgalmas egy év van tehát a Magvető és Krasznahorkai László mögött is, és a pécsi Bobita Bábszínház pedig egy izgalmas előadásra készül, felnőtteknek állított a színpadra a Macbeth című előadást, elsősorban a gimnazista korosztályhoz szólnak. Shakespeare és a királydrámák korához nyúlnak vissza, a Macbeth főhős párját alakító Schneider Jankó és Szalai Barbara is egyszerre játszik prózai és egyben bábszínészként, a hatalom bármilyen áron való legalizálásáról és az ember erkölcsi játszmáiról szóló darab erős szín és tartalmi szimbolikával hat. Bicsák Eszter összeállítása következik.
5: Tóth Zoltán rendező a Macbeth felnőtteknek szóló bábos előadását megrendezi, nekem egy kicsit olyan, mintha kétszer rendezne darabot valaki. Először is a színpadon ül a néző. Ugye ez egy a hagyományos színházat, bár nem először megbontó forma. Erre miért van szükség, vagy miért ez a jobb megoldás?
6: Ugye totembábok vannak, nem hatalmasak, tehát hogyha klasszikus nézőtéri felállás lenne, nem látnánk, és ez egy nagyon fontos koncepció, hogy ez a világ, aminek mindenki része, tehát a néző is része. Úgy válik részévé a történéseknek, hogy hogy nem tud alakítója lenni, mégis kialakul benne az a feszültség, hogy ezen kéne változtatni. Ő is egy kót, és hogy mégsem áll fel, és nem változtat rajta. Tehát nyilván van egy ilyen statikus viszonyrendszer is a dolognak, ezek vannak összegyúrva ebben a egyszerű nézőtéri használatban.
5: Shakespeare kapcsán egy hagyományos színházi rendezésnél is nagy kérdés az, hogyha főleg a királydrámáról van szó, hogy hogyan lehet úgy alakítani a történetet, hogy ne egy horror legyen a színpadon, mert hát azért valljuk be, hogy Shakespeare ezzel szívesen dolgozott, hogy lehet ezt jól vagy optimálisan közel hozni a nézőhöz, hogy ne keverjük össze a horrort a mély érzelmekkel és a nagy drámákkal.
6: Shakespeare két hiányt pótolt. Az egyik hiány az az volt, hogy a nyilvános kivégzéseket megszüntették Angliába. A másik, hogy semmilyen bepillantást nem nyertek az akkori gazdag emberek világába. Ezért egy színház előadás mindig volt divatbemutató, és mindig pótolta azt, hogy a horror megtörténjenek az emberek életében. Sajnos ez az igény megvolt. Innétől számította nekünk mindig nehéz Shakespeare drámához nyúlni, viszont a Macbeth az azért érdekes, és azért van nagy ereje mindig, mert hatalom legalizáló dráma. Legalizált a Shakespeare-t, mint színházi embert, hogy királyi színháza legyen, ugye legalizált az akkori uralkodót Jakabot, másrészt pedig nyilvánvalóan benne van az, hogy egy uralkodó azzá válik, ami vég kell, hogy váljon, nem mindegy, hogy vér által válik azzá, vagy pedig felkenettik azzá, mint örökölt uralkodó, és ebből elindul egy nagyon-nagyon erős vita és dilemma helyzet, hogy mitől vagyok én uralkodó, és mivel univerzális szövegkezelése van Shakespeare-nek, és ez az ő nagysága, mindig aktuálissá fog válni.
5: Ramó Gábor, a Bóbita Bábszínház vezetője. Ha Bábszínház, akkor még mai napig nagyon sokan első körben gyerekszínházra gondolnak, pedig ez már rég nincs így.
7: Magyar bábos szakma is nagyon erőteljesen próbálja ezt megmutatni, hogy a báb az egy műfaj, és nem csupán a gyerekeknek szól. Próbálkozunk ezzel, hogy a közönséget megnyerjük, hogy a báb mennyire nagyszerű, pont az abstrakcióval, hogy olyan dolgokról is beszéljünk, amiről nagyon nehéz. Tehát egy bábnál ez mindig egy elemeltebb, és...
5: Kicsit, mint a könnyebben dolgozná föl az ember, akármiről is szól a darab.
7: Jobban beindul az emberek fantáziája, bízom benne, hogy azért még van nekik.
1: A Macbeth című darabot október végéig láthatja még a közönség, közben lezajlott Szabadkán a 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál, amelyen hazánkat a Bóbita Bábszínház képviselte, és a Lady Macbethet is játszó Szalai Barbara kapta meg a legjobb színésznek járó díjat. Innen is gratulálunk neki, és hát az egész tavalyi esztendő arról szólt, vagy akár még az idei is, hogy Krasznahorkai László is fogadta a Nobel-díj kapcsán a gratulációkat. A stúdióban Szegő János, a Magvető kiadó szerkesztője a vendég, és hát ő Krasznahorkai szerkesztő. Az a kérdésem hozzád, hogy lehet egy picikét ilyen személyesebb, hogy te, mint szerkesztő, milyen napi kapcsolatban állsz, vagy állsz egyáltalán napi kapcsolatban Krasznahorkai Lászlóval, hiszen ő egy kicsit misztikum számunkra, egyszerű hétköznapi olvasó számára.
2: Hát ugye én úgy lettem a szerkesztője a Magvető kiadóban, még Morcsányi Géza igazgatása alatt, hogy előtt az egyik kedvenc szerzőm volt, akivel sokat foglalkoztam irodalmárként, irodalomkritikusként interjúkat készíthettem vele, és hát az egy hatalmas öröm és megtiszteltetés volt, hogy a szerkesztője lehettem a kiadónál, addigra már ismerhettem őt személyesen is. Van személyes kapcsolat, és azt mondhatnám, hogy az a fontos, hogy lehet bármikor, tehát hogyha bármilyen olyan ügy van, amivel kapcsolatban meg szeretném őt keresni, ami van, akkor megkeresem, és nagyon gyorsan válaszol. A könyvei szerkesztésénél is ez a közvetlenség, ez nagyon meghatározó, hogy hol egy e-maillel, hol egy másfél-két órás telefonnal egy éppen aktuális kérdést meg tudunk beszélni, és ha tudunk, akkor személyesen is találkozunk, de ő járja a világot, nagyon sok helyen van igazi világpolgár, ezért az a ritkább, pont a Magyar Nemzetbiztonságát tavaly szeptemberben egy újlipótvárosi étterem kávéháznak a teraszán tudtuk végleges formába önteni, és még az eső is elkezdett esni a végén, és egy ernyőn osztoztunk, de általában az e-mail meg a telefon az, ami a legjobb, de az SMS-eim is vannak Krasznahorkai Lászlótól, csak megint nem akarok kérkedni ezzel, meg intim pistkáskodni, inkább a megtiszteltetése fontos, pontosabban még az, hogy édesapámat is ismerte Krasznahorkai László, és például amikor elvesztettem édesapámat, akkor nagyon éppen egy másik könyvét, a Zsömle odavant azokban napokban kellett volna megszerkesztenünk, és ott nagyon sokat segített nekem akkor Krasznahorkai Lászlónak a jelenléte, a figyelme, úgyhogy ez is eszembe jut ezzel a személyességgel kapcsolatban, de én tényleg az ő szerkesztője vagyok, olvasója vagyok, egyik első olvasója lehetek, és ez a fontosabb, nem pedig az, hogy egyébként hála Istennek beszélgethetek vele, nem csak rendezett keretek között, hanem ha tetszik rendetlenül is, de mindig nagy öröm vele találkozni. találkozni, az egyik legeredetibb, legokosabb és legjobb, izgalmasabb ember, akit ismerek.
1: Sokat lehet tőle tanulni, akár az írásaink
2: keresztül is. Hosszú mondatokat is például, úgyhogy elhallgatok.
1: És nézzük meg, hogy hogyan lehet apáról fiúra bármi mást is átadni, akár szakmát is, akár írástudományt is, vagy bármi mást. Az Ördöngős Népzenetanoda nemrégiben megnyílt a fővárosban, a Fonóban. Itt nincs kotta, nincsenek szigorú órai keretek, együtt zenélnek kisebbek és nagyobbak, régiek és újak, vagyis az történik, mint egykor a falusi zenészek esetében. Előbb a ritmust, majd a zenekari játék alapjait sajátítják el, és csak később kerül a kezükbe a hegedű vagy a kontra. A részleteket a komáromi zenész árulta el nekünk, Horsa István. Horsa István, népzenész, népzene tanodát nyit a fővárosban. Mi különbözteti meg az Ördöngős Népzene tanodát egy hagyományos népzenei iskolától?
8: Az, hogy nekem van egy különleges módszerem, ami nem az enyém, hanem ezt a régi idők világából vettem, hogy régen hogy tanultak a gyerekek zenélni. Ez úgy működött, hogy az egyszerűbb hangszerekkel kapcsolódtak bele a zenébe, tehát senki nem hegedült 6 évesen, hanem a kísérő hangszerekkel kapcsolódtak bele a muzsikálásba, és aztán aki nagyon ügyes volt, az lehetett egyszer prímás, és ezt én kicsiben megpróbálom szimulálni a saját zenetanodámban, tehát az első évben mindenki ütőgardonozni tanul, ez a gyimesi csángóknak a ritmus hangszere. Ez egy egyszerűbb hangszer, de azért kell egy év, hogy megtanuljunk rajta játszani. És aztán megyünk tovább, utána pedig csellózunk, az is egy kísérő hangszer a népzenében, bőgőzünk, hogyha valaki kicsit nagyobb termetű, ez megy néhány éven keresztül, és akkor utána komolyodik be tényleg, akkor jön a kontra és a hegedű, viszont aki eljut idáig, annak minden

0: egyébként, hogy egy kis zenés konzen vagyok. Olyan erős a külső hatás minden felől a gyerekek felé, hogy úgy érzem, hogy ez én nekem itt meg kell őriznem, amit láttam annak idején Erdélyben, meg úgy, ahogy ők csinálták, mert egy olyan tudást láttam én annak idején, ami páratlan volt, és ami gyakorlatilag egy csoda volt ott Erdélyben, és hát ezt próbálom élményekkel a gyerekeknek közelebb hozni ezt a világot, mert hát mindenki bezuhan az órára, nyomkodja a telefonját, és nem tud visszalassulni, és igazából ez a fajta zene arról is szól, hogy a régi időknek az embere más rezgésen volt, tehát sokkal lassabban éltek, sokkal nyugodtabban tudtak lenni, és ezt a nyugalmas szót vittem bele a tanításomba, hogy nyugalmasan tudtak zenélni, táncolni. Úgyhogy ezt próbálom a gyerekekkel megtanulni, meg magam is megtanítani, hogy hogyan tudunk nem kapkodva, hanem tényleg nyugodtan zenélni.
1: Kell ehhez egyfajta zenei előtanulmány, vagy érdeklődés a népzene irányában? Tehát olyan gyerekek, vagy fiatalok, vagy idősebbek jelentkezését várják, vagy olyanokat fogadnak itt, akiknek azért van valami érdeklődés ezzel kapcsolatban, vagy bárki betévedhet a zenetanodába?
0: Bárkit szívesen látok. Persze biztos, hogy segít az, hogyha valaki már tudja az, hogy mi a néptánc, vagy a népzenét hallott már esetleg, de vannak olyan eseteim is, hogy az elmúlt 17 évben, hogy teljesen laikus embereket beszippantotta az egész kultúra. Gyerekcsoportjaim indultak hétfőn 3 órától 6 óráig, különböző korosztályokban, amiben egyébként még be lehet csatlakozni, és aztán hétfő este pedig felnőttek jönnek hozzám, akiknek már van egyfajta hangszeres tudásuk, és ezt csiszolják tovább.
1: Horsa István az ördöngös népzene tanodáról mesélt nekünk most itt a Szódában, a Kossuth Rádióban. A stúdióban pedig itt van még velem Szegő János, a Magvető kiadó szerkesztője, Krasznahorkai László szerkesztője is egyben. Sok mindenről esett már szó, sok mindent kérdezhetnék még, de azért én most a szerkesztőre vagyok kíváncsi, Szegő Jánosra. Mivel foglalkozol mostanság?
2: Ördöngös heteim vannak, ugyanis a Margó Fesztivál a jövő héten, ezt említetted, ott több könyvet is bemutathatunk, Rakovszky Zsuzsa új regényét, Vida Gábor nagyszerű új regényét, meg jövő héten még egy Puskás Panni könyvet is bemutatunk, de még vannak olyan könyvek, amik még most készülnek, épp egy Szabó T. Anna eszékköteten dolgozok, egy nagyon személyes, vallomásos eszékkötetén, és a napokban adtuk nyomdába Mácsai Pál első könyvét, úgyhogy egy igazán sűrű, gazdag nyárból átforduló őszön van, amikor minden könyvvel egy kicsit más munkaszakaszba kell dolgozni, és így figyelni kell, mint egy szakács, aki egyszerre több serpenyőt tart a kezébe, de ez egy jó időszak, és nagyon szeretem látni ezt az utat, ahogyan a könyv aztán megtestesül és létrejön.
1: Kedves hallgatóink, nem régiben derült ki, hogy a kanadai költő, eszéista, fordító és klasszika filológus Anne Carson kapja az irodalmi Nobel-díjat idén. Stúdió vendégünkkel, Szegő Jánossal, a Magvető kiadó szerkesztőjével beszélgettünk az idei és a tavalyi díjazottról, Krasznahorkai Lászlóról is szó esett. Én köszönöm, hogy itt voltál velünk az elmúlt fél órában.
2: Köszönöm a meghívást, jó olvasást, szép őszt mindenkinek.
1: Búcsúzom én is a hallgatóktól, a szerkesztő Gödöllei Anna, a hangmérnök Lajer Rita és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Legközelebb holnap délután 14:30-kor várom önöket itt a Kossuth Rádióban, a Szódában. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

15 óra, jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Az utóbbi hónapok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. Egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek a Donyeck megyei Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt találat ért, valamint két társasház is megrongálódott. Orosz támadás érte az egyik szomszédos települést is, ott három ember vesztette életét. Hasonlóan sok civil áldozata volt egy tegnapi bombázásnak is. Prilukiban egy többszintes házat döntöttek romba a rakéták. 22-en meghaltak, több mint 50-en megsérültek. Közvetlen, anonim és az intézményi vezetőket meg

0: kerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkábaállási támogatást nyújt az érintetteknek. A kabinet ma hozta nyilvánosságra a Bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Gyurko Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Jövő héten elindul az egységes beteg elégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Halálos késelés történt egy lengyelországi általános iskolában Varsó közelében. Egy 15 éves fiú három embert támadott meg késsel, az iskola gondnoka belehalt sérüléseibe. A támadó egy tanárt és az igazgatót is megsebesítette, utóbbinak sikerült megfékeznie a fiút. Lengyelországban egy nappal korábban egy másik iskolai késelésben 10 sérültek meg. A hatóságok vizsgálják, lehet-e összefüggés a támadások között, és milyen szerepet játszhatott az internet a fiatal elkövetők radikalizálódásában. Csaknem 135 millió euróval támogatja a spanyol erdőtüzek és a román árvizek okozta helyreállítási munkákat az Európai Bizottság. A mintegy 50 milliárd forintnak megfelelő összeget az uniós szolidaritási alapból fizetik. Spanyolországban augusztusban több nagy kiterjedésű erdőtűz pusztított. 8 ember meghalt, a hatóságok a lakosság tömeges kitelepítésére kényszerültek. Romániát a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkákban, közöttük a Parajdon keletkezett károk felszámolásában segíti a bizottság. Ann Carson, kanadai költő, esszéista és műfordító kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. A svéd akadémia indoklása szerint a szerző merész és újszerű életművével, a klasszikus hagyományok újraértelmezésével teremtett új formákat a kortárs irodalomban. Nyugatfelől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél néhol megerősödik, napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, este 12-20 fok lesz. Hírekkel 16 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Horgolnak és beszélgetnek, közben pedig barátságokat kötnek. Sorról sorra néven nyitotta meg közösségi terét Huzella Júlia színésznő és készségfejlesztő drámatanár. Vajon miért? Már nem álmodom velük. Hamarosan búcsúzik az Exit Generáció előadása, ami állami gondozott fiatalok vallomásaiból jött létre. És még egy téma, 9 évnyi hallgatás után új albummal jelentkezik a YouTube. Várja önöket a műsorvezető, Orosz Csilla.
2: Netzes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. Szabad polc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabad polc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Kiszáradó források, szomjazó vadak, Nógrád erdeiben harcba szálltak a természet túléléséért. Beszendőben a horgászhelyek, a Balaton változó vízszintje új szabályokat diktál a pecásoknak. És hogy a témánál maradjunk, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége összefogással óvná meg természeti kincseinket. A zöld hírek mellett ezt kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Nógrádi vidék vadban gazdag erdeibe még most is hordják a vizet az állatok itatásához. Sőt, megyeszerte megjelentek azok a vízfakasztó emberek, akik még emlékeznek a források helyére. Ezeket megásva túlélést biztosíthattak nem csupán az elejthető állatoknak, hanem az erdő teljes élővilágának. Tarnóczy László a vadállomány egészségi és fizikai állapotáról, illetve a kertekbe bejáró állatokról is kérdezte a Nógrád megyei vadászszövetség elnökét, Szabó Lászlót.
5: Szarvasbőgéstől voltak hangosak, és most már a barcogástól hangosak a nógrádi erdők. Vadban gazdag vidéken vagyunk, az ország legerdősültebb megyéjében.
6: Sajnos az időjárás a vadállományon sem volt kedvező, nagyon kevés volt a táplálék, kiszáradtak, kiégtek a legelők, gyümölcsök, magtermés egyáltalán nem volt, szinte gyümölcsből is nagyon kevés, vízhiány volt a területeken, próbáltuk ezt pótolni, etetni a vadállományt.
5: A Nógrád megyei vadászszövetség elnöke és a Nógrád megyei vadászkamara titkára Szabó László.
6: Kicsit késve indult a bőgés a korábbi évekhez képest, a szeptember 16-17-e környékén indult el a bőgés. Jellemzően nagyon meleg volt napközben, éjszaka bőgtek, hajnali órákban, nagyon nehéz volt a vadászat. Eredményeket még nem tudok mondani, hiszen most zárult éppen a szezon. Nem lehetett cserkelni, nagyon zörgött a levél, a fű, minden az égvilágon. Nehéz kezdet volt nagyon. Agancsúlyokról azt tudjuk mondani, hogy ugye nekünk ez egy döntő tényező, akár a bérvadászatásban, akár a bírálatnál is. A várthoz jobbak az agancsúlyok, tehát a szárazság nem befolyásolta annyira, mint amennyire gondoltunk. És most majd indul a barcogás a dámszarvasoknál. Sajnos eső továbbra sincs, mai napig hordani kell a vizet, biztosítani részükre, a legtöbb társaság már elkezdte az etetést, lédús takarmánnyal, cukorrépával, amivel tudnak, hiszen föl kell készíteni az állatot. A gímszarvasbikák ilyenkor a bőgés időszak alatt szinte nem esznek, csak folyadékot vesznek magukhoz. Sokat fogynak ilyenkor nagyon, legyengülnek testileg, és hát a tér beállt előtt egy kicsit a kondíciókon javítani kell, hogy úgy menjenek neki a téli szezonnak, ne pusztuljanak el az éjségben vagy egyéb más dolgokban, hiszen ha le van gyengülve a szervezet, bármilyen betegség könnyebben megtámadhatja őket.
5: Gímszarvasoknak, dámszarvasoknak, őzeknek, de akár Nógrádban muflonokról is beszélhetünk. Mi adja az alapvető takarmányát?
6: Ugye ők kérődzök, és a zöld növényzet valójában, de hát most nem volt zöld növényzet, maximum a rügyekből csipegettek, kint az erdőn vadalma, vadkört, ami lehullott, szinte várták a fáról, hogy az apró gyümölcs lehulljon, és szerencsétlenek úgy keresték, meg hát ezt a borzasztó száraz füvet kellett, ami olyan, mint egy tűj, annyira szúr, azt kellett nekik valami módon magukhoz venni, mert nem találtak más táplálékot. Vagy amiből konfliktusok adódnak, hogy bemennek a lakott területekre, a gyümölcsösökbe, és ott próbálják az éhségüket csillapítani.
5: Vadászattal foglalkozók, vadgazdálkodók éppen ezért végeznek olyan etetéseket, amelyek megóvják a lakosságot attól, hogy a saját kertjükben találkozzanak a vadakkal?
6: Igen, hiszen ilyen elvonó etetéseknek hívjuk, akár a száraz takarmánnyal, akár szemestak, vagy ez a lédús takarmánnyal, amit említettem, próbáljuk elvonni az erdőben vagy a mezőkön tartani a vadállományt. Ez természetesen nem minden esetben lehetséges, hiszen nem tudjuk mindegyiket bezárni és úgy megetetni. Szerencsére szabadon élnek, és előfordul ez az ilyen eset. Sajnálatos módon igyekszünk ebben is segíteni a lakosságnak. Egy kis türelmet kérünk, hát ha az éghajlat is változik, vagy legalább megjön az eső, és akkor egy kicsit távolodóbb húzódik a vad a lakott területekről. Nem beszélve arról a környezetről, hogy a lakott területek közvetlen közelében nem folyik vadászat. Ezáltal a vad ott nyugodtan van, megtanulja, hogy ott nem bántják, és ezért problémákat is kárt okoz a lakosságnak.
5: Milyen a vadak egészségi állapota, milyen a fizikuma? Azt mondta, hogy az agancsokon az látszik, hogy rendben vannak. Testsúlyban, méretben, szaporodásban befolyásolt valamit a nyári osszály, a hőkupola, a forróság, és mindaz a klimatikus változás, ami megjelenik az erdőkben?
6: Természetesen hogy ne befolyásolna, hiszen a szaporulatnak is szüksége van vízre, és ők még nagyon gyengék, akár az őzgidákat tudnám említeni, nem tudjuk a számát, de számtalan őzgidát találtunk elpusztulva, valószínűleg a szárazság miatt. Nem beszélve arról, hogy kis tócsák maradtak, ahol még maradt, ezen tócsákban elszaporodott a vírus és a baktérium, a gidáknak még nem olyan nagy a ellenálló képességük, beleittak és megbetegedtek és elpusztultak tőle. A szarvas ezt jobban bírja, nagyobb távolságot elmegy, inkább a vízhez, elvitték a szarvastelnek a borjakat, ők könnyebben mozognak, az őz inkább jobban tartja a területét, és szerencsétlen eleve az, hogy egy ilyen válogató étkeztetést folytat az őz, tehát ő nem fog nekiállni legelni a lucernát egy 10 négyzetmétert, ő ebből is csíp egy kicsit, abból a növényből is, és hát most kevés volt ez a válogatásra alkalmas növény. Hát biztosan megviselte őket, de mivel nem tudjuk szám szerint pontosan megmondani, láttuk, hogy szenvednek a hőségtől, szerencsétlen állatok, ezért is próbáltunk minden lehetséges módot megragadni arra, hogy a víz utánpótlást próbáljuk valahogy megoldani.
5: Ez pedig már az élőhely gondozás. Láttunk arra példákat, jó példákat Nógrád megyében, hogy forrásokat takarítottak ki, mert a kis erecskék, patakocskák bizony kiszáradtak. Szükséges némi pótlás. Hogyan történik mindez, és hol merre felé tudunk beszámolni ilyen eseményekről?
6: Az egész megyében minden vadászata jogosult, aki egy kicsit is gondozni akarja a vadállományát, az nekiállt ennek a tevékenységnek. Vannak régi idősebb vadászok közöttünk, akik még tudták, hol vannak a források. Na most ezen források nagy része már nem jön föl a föld felszínére. Tehát meg kell ásni egy kicsit. De tudni kell, hogy hol volt neki az eredete. És onnantól kezdve ott egy kicsit megássuk, hogy egy picit elfogjuk, mikor kijön, hogy egy nagyobb vízfelület alakuljon ki. És ilyen érdekes a vad, ahogy szeret dagonyázni a szarvas is, és a disznó is. Ha látja, hogy tiszta a víz, és egy kis felület csak, nem fekszik bele, mert tudja, hogy ő neki abból inni kell. Az állat nagyon okos és értelmes ilyen szempontból. És örülök neki, hogy a megyében is vannak olyan emberek, akik ilyen vízfakasztónak hívjuk, akik ebben látják a jövőt, hogy igenis nekiállnak és kiásnak ilyen forrásokat, vagy géppel, vagy kézzel, de ez nem működik másképp. Volt az Országos Vadgazdálkodási Alappályázat, a Kamarának egy belső pályázati rendszere, ahol lehetett vízutánpótlásra pályázni. Mesterséges dagonyák, itatógödröknek a kiképzése, napelemes szivattyúknak a vásárlására volt lehetőség, és hát az elmúlt években ezt egész jó kihasználták a vadászatra jogosultak, és most ennek nagy hasznát vettük. Továbbiakban is szeretnénk majd ezt a dolgot így folytatni, mert látszik, hogy sajnos erre a jövőben is nagy szükség lesz. És ugye ezen itatók nem csak a vadállomány itatására szolgálnak, hiszen erdő, mező minden lakója oda jár. A madarak, a rovarok, a kétértőek, a hüllők, mindenki oda jár, ahol egy kis vizet talál. Így át az ő életüket is megmentjük ezáltal.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: A természet nem beszél, mégis nap mint nap üzen nekünk. Rajtunk múlik, megértjük-e a jelzéseit, és időben cselekszünk-e. Következnek a zöld hírek Kovács Bernadett összeállításában.
7: Milliárdokkal járulnak hozzá Budapest élhetőségéhez a városi erdők. A fák árnyékolnak, mérséklik a nyári hőséget, széndioxidot kötnek meg, élőhelyet biztosítanak, és lassítják a hegyoldalakról lezúduló csapadékot. A budapesti erdők így nem egyszerűen kiránduló helyek, olyan természetes infrastruktúrát jelentenek, amely nap mint nap hozzájárul a főváros élhetőségéhez. Egy új kutatás szerint a fővárosi erdők szolgáltatásai évi 13,5-26,5 milliárd forintnyi értéket teremtenek a társadalomnak. Évente mintegy 18 millió látogatást regisztrálnak bennük, mely társadalmi értéke akár 20 milliárd forint is lehet. A városi erdők árnyékolnak, párologtatnak, hűtik környezetüket, így mérséklik a városi hősziget hatásait is. A budai hegyoldalakban a nagy esőzésekkor a lombkorona, az avar, a talaj és a növényzet együttesen mérsékli a víz gyors lefolyását, ezáltal csökkentheti a villámárvizek kockázatát. Mit keres a mosómedve egy magyar erdőben? Az Amerikából jöttem, Mosómedve gondok című kisfilm bemutatja, hogyan jelent meg ez az Észak-Amerikából származó ragadozó Európában, és miért adhat okot aggodalomra hazai állományának növekedése. A közepes testű ragadozó Európába az 1930-as évekbe került be, Németországban prémiér tartották, illetve vadászati céllal engedték szabadon. Rendkívül alkalmazkodó képességű állományai 100 év alatt kontinensünk egyre több területén megjelent. Magyarországon a 20. század vége óta van jelen, sokáig csak igen kis egyedszámban. Az elmúlt években már szaporodó képes populáció alakult ki, amely természetvédelmi és járványügyi szempontból egyaránt figyelmet érdemel. Mivel a mosómedve változatos táplálkozású faj, ezért számos őshonos állatfajra lehet kedvezőtlen hatással. Emellett több, az emberre is veszélyes kórokozó és parazita gazdája lehet. Az Amerikából jöttem mosómedve gondok című új kisfilm elérhető a Hunren Ökológiai Központ YouTube csatornáján. Az idei volt a legszárazabb januártól szeptemberig tartó időszak Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet szerint az év első 9 hónapjában mindössze 252 mm volt a csapadék, amely 47%-kal marad el az éghajlati normától. 1991 és 2020 között az átlag 471 mm volt. A középső ország részben és az Alföldön volt a legrosszabb a helyzet, 200 mm-nél kevesebb csapadékkal. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel maradt el a csapadék az átlagtól, a hegyvidékeken pedig több mint 300 mm-rel. Nem csak a nyár volt kifejezetten száraz, az ősz első hónapjában is jelentős volt a csapadék hiány. Az Alföldön általában 10 mm alatt maradt a szeptemberi csapadék, de a Dunántúl nyugati felén is csak kisebb körzetekben haladta meg a 30 mm-t. Az országos átlag mindössze 15 mm volt, amely 74%-kal marad el a szokásostól.
4: A Balaton kritikus vízállása a horgászoknak sem kedvez. Szerencsére az ívási időszak tavaszra esik, amikor kevésbé jellemző az alacsony vízszint. Ám nyáron és ősszel az eddigi horgászhelyek ellehetetlenülnek, a halak mozgása pedig egészen megváltozik, ami új kihívásokat jelent a közösségnek. Perger Miklóssal, a Balaton térségi horgászegyesületek szövetségének ügyvezető igazgatójával Felszegi Csaba készített interjút.
8: Ha itt maradunk a Balatonnál, ugye a Balaton térségi horgászegyesületek szövetségé nevébe beszélek, és ugye rengeteg horgászunkat érint a balatoni vízszint, ami most, hát, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy történelmi mélypontra süllyedt, mert volt ennél korábban alacsonyabb a vízszint, viszont nagyon közelít hozzá, és az a helyzet, hogy szerintem egyre sűrűsödni fognak ezek az aszályos időszakok, amikor számolnunk kell azzal, hogy nem lehet tartani a, mondjuk a Balaton azt az optimális vízszintjét, ami akár a turizmusra, de a horgászatra és egyéb tevékenységhez szükség lenne.
9: A kis víz az mit befolyásol? Tehát a halak ivóhelyét esetleg, ugye a horgászoknak megváltoznak a horgászhelyeik, ugye ez nem is kérdés. Tehát milyen összefüggések lehetnek?
8: Nyilván befolyásolná az ívást is a halaknál, csak hát talán az a szerencse, hogy általában ezek az alacsony vízszintes időszakok éves bontást, ha néznénk, azok nem tavasszal az ívás időszakban következnek be, hanem inkább a nyárvégi őszi időszakra, amikor már ugye az ívás befejeződött, tehát ebben nem látnék én olyan nagy problémát. Talán a horgászati szempontból az a gond, hogy ha megnézzük nem is az északit, bár az északi parton is most már a horgászcsónakok a horgászkikötőben nagy részt az iszapon ülnek, tehát a déli parton nagyon nagy probléma van, hogy a parti horgász nem igazán éri el azt a helyet, hogy olyan mértékben tudja meghorgászni ezt a vizet, mert ugye sekélyebb a déli part, tehát inkább a horgászat szempontjából érzem én ezt. Meg a másik dolog, a halak szempontjából ugye az oxigén hiányos állapot esetleg, ami felmerülhet ilyenkor, az algásodás, ami befolyásolja a víznek a minőségét.
9: Táplálékszerzés céljából, főleg a békés halaknál, ez nem jelentett gondot?
8: Hát táplálékszerzés szempontjából is van ennek jelen, mert azok a halfajok, amelyek akár a balatoni árvaszonyok lárvát fogyasztják, azokon a helyeken, amik szárazra kerültek, ugye nyilván ott nem tudják megtalálni a táplálékokat, de hát azért a víz egyéb részein ez nem probléma.
9: A horgász helyeknek a száma, gondolom, hogy azért jelentősen csökken ilyenkor, amikor ennyire alacsony a vízszint.
8: Hát így van, főleg azok vannak szerintem hátrányos helyzetben, akiknek nincs csónakjuk, nem tudják csónakkal meghorgázni azokat a helyeket, ahol még van esély arra, hogy eredményt tudjanak elérni. Ezért lenne egy pozitív dolog, hogyha fejleszteni lehetne a Balatonon is a csónakos horgászatot, akár csónakkikötőkkel, sólyákkal, stégekkel, ezzel nagy mértékben azért meg lehetne emelni azoknak a számát, akik hozzájutnának horgászati lehetőséggel, és mondjuk főleg ilyen időszakban, amikor a parti horgászat bizonyos szempontból szűkül a lehetősége, elérnék ők is azok azokat a helyeket, ahol még működne ilyenkor a horgászat.
9: A halak mozgása szempontjából, főleg a nagyobb halak mozgása szempontjából, mit lehet elmondani? A nagyobb hal a mélyebb vizet szereti, a kisebb a sekélyebbet, vagy ez hogyan van? Tehát a mozgását ez befolyásolja vajon?
8: Olyan nagy összefüggés szerintem ebben nincsen, mert főleg a hal mozgását befolyásolja ugye a hőmérséklet is. Nyilván, hogyha tágabb értelemben nézzük, persze, hogy befolyásolja, mert azokon a helyeken, amik szárazra kerültek, oda nem jutnak el, de én azt gondolom, hogy annyira ez nem probléma. Itt a horgászat szempontjából nagyobb a gond. Meg főleg a vízminőség és a vízoxigén tartalma szempontjából. Bár ez is a Balatonon még annyira nem probléma, viszont kisebb horgásztavakon nagy-nagy gondot okoz, mert sokkal jobban ugye fel tudnak melegedni ezek a vizek, mint mondjuk a Balaton. Bár a Balaton is idén is elérte már ugye a 30 fokot, ami nem igazán ideális, de nincs tudomásunk arról, hogy a Balatonon emiatt nagyobb halpusztulás következett volna be.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Tavaink és vizes élőhelyeink nem csupán a táj ékei, hanem az élet nélkülözhetetlen bölcsői is. Megóvásuk közös felelősségünk, hiszen amit ma elveszítünk a természetből, azt holnap már nem biztos, hogy visszaszerezhetjük. Kun Zoltánnal, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének vezetőjével Kobolák Attila beszélgetett.
10: A Nagy Tavak és Vízes Élőhelyek Szövetség, ez a szervezet, ez 2022-ben jött létre, mert több helyi civil szervezet, aki a Balatonnál, Fertőtónál, Velencei tónál, Tatai tónál dolgozott, arra lettünk figyelmesek, hogy tulajdonképpen a problémáink azok egy mintázat mentén merülnek föl, és ezért úgy gondoltuk, hogy ha összefogunk, elkezdünk tapasztalatot cserélni, akkor hatékonyabban tudunk fellépni ezek ellen az általunk nem kívánt beruházások ellen. Koalíciót hoztunk létre, ami egy ilyen laza szövetség mozgalom volt, és 2022 végén döntöttük úgy, hogy ennek érdemes egy jogi keretet adni, akkor hoztuk létre a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetséget. Amit csináltunk eddig, tapasztalatcsere a szervezetek között, én szerintem ebben elég jók voltunk, mert Tatán is a helyi tagunk sikeresen megállított egy beruházást, a Fertőtónál is sikeresen megállítottuk egy beruházást, sikerült a Velencei tónál, Sokorónál is megakasztani egy beruházást. A magyar EU-s elnökség ideje alatt mi úgy éreztük, hogy fontos lenne olyan témákat előhozni, amiket úgy gondoltuk, hogy a magyar állam nem hoz elő, ezért elindítottuk civil EU elnökséget, ami tulajdonképpen egy olyan programsorozat volt, ami 7 eseményből állt, ebből 3-at szervezett a mi szövetségünk. Az egyik az EU vízügyi stabilitással foglalkozott, a másik az erdők helyzetével, a harmadik pedig az akkumulátoriparággal. Mai napig ezeknek a konferenciáknak az eredményei azok, amiket mi a munkánkban felhasználunk. Most is ezzel a három témával foglalkozunk. Víz, erdő, akkumulátoriparág. Mindegyikhez definiáltunk egy olyan fajt, úgy fogalmazunk, hogy ökoszisztéma mérnöknek lehet tekinteni. A víznél ez a hód, erdőknél a farkas, az akkumulátoriparágnál pedig az ember.
11: Az említett fajok milyen állapotban vannak?
10: Magyarországon egyébként a hódban talán a legjobb állapotban, sőt, talán az Európai Unió területén is azt lehet mondani, hogy azért vannak nagyon sikeres hód visszatelepítési projektek. A farkas az egy elég érdekes helyzetben, mert a 70-es évek után egy elég jó visszatérés mutatott. Ennek az lett az eredménye sajnos, hogy az Unió pont 2025 elején úgy döntött, hogy a védettségi szintjét azt lejjebb viszi, amire nekünk volt válaszunk is. Úgy gondoltuk, hogy az Unió, tehát az Európai Bizottság az téves döntést hozott a farkas védettségi szintjének csökkentésével. Két ponton is. Az egyik az az, hogy nincs rá tudományos bizonyíték, hogy valóban megfelelő természetvédelmi állapotban van a farkas az Európai Unió. Vannak olyan populációk, amik igen, de uniós szinten ez nem igaz. Az uniónak van egy olyan szabálya, hogy új jogszabályi döntéseket nem politika vezérelten, hanem tudomány vezérelten kell hozni, és ennél úgy éreztük, hogy ez nem a tudomány vezérelt döntés volt ez, amit az unió hozott, ezért 4 másik partnerrel, 3 olasz, meg egy francia szervezete közösen bepereltük az Európai Bizottságot az Európai Unió bíróságánál. 2 pert indítottunk, az egyik az a tudományos megalapozottság hiánya, a másik az pedig az, hogy úgy véljük, hogy a Lisszaboni Egyezménynek sem felelt meg a bizottság, ugyanis egy olyan döntést hozott, ahol nem volt teljes egyetértés a tagállamok között, teljes egyetértés hiányában pedig a bizottság döntött úgy, hogy a Berni Egyezmény titkárságnál kezdeményezi a farkas védettségi szintjének lejjebbvitelét. Ez nem felel meg a jogszabályoknak. 2 pert indítottunk a bizottság ellen, ezt a 2 azóta az Európai Unió bíróság összevonta. Befogadták, ami egyébként már egy nagy siker, hogy a bíróság befogadta a perünket, elismerte, hogy jogszerűen lépünk föl.
11: És mi a helyzet akkor a Homo sapiens persze.
10: Mennyiségi tekintetben legjobb állapotban nyilván, mert nagyon sokan vagyunk, de minőségi tekintetben én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon rossz az állapot. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének van ez a fenntartató fejlődés céljai, 17 cél összesen, és ezt a Stockholmi Intézet úgy építi föl, hogy alul vannak azok, amik a bioszférához kapcsolódnak, mint egy esküvői torta, tehát az esküvői tortának az alapja az egészséges bioszféra, erre épül föl az egészséges társadalom, és a harmadik szintje az esküvői tortának pedig a gazdaság. Nincs az az esküvő, ahol a torta szeletelését az alsó szinttel kezdik, vagy annak a szétbarmolásával, amikor a felső kettő összeomlik. Egyébként teljesen logikus, ha szétromboljuk a bioszférát, és nem egy egészséges bioszférában élünk, azon sose sikerül egy egészséges társadalmat, vagy egy versenyképes gazdaságot építeni. Én úgy látom, hogy azért azt mutatja a társadalom, hogy végtelenül megosztottak lettünk. A legtöbb szavazás Egyesült Államokban, akár Magyarországon is azt mutatja, hogy a végletekig megyünk el. Van egy nagyon nagy ellentét a társadalmakban, és ez arra utal, hogy a minőségi állapota a társadalomnak, vagy a homo sapiensnek az nagyon-nagyon rossz. Ami én véleményem szerint arra vezethető vissza, hogy a bioszférának is nagyon rossz az állapota. Elég, ha megnézzük azt, hogy jelen pillanatban Magyarországon, ugye 2026. szeptember elején vagyunk, egy nagyon nagy aszály és több hőhullám után azt lehet látni, azok a hírek, hogy nagyon sok helyen tulajdonképpen már elkezdődött a küzdelem a vízért az emberek között. Az Agyva mentére, ha gondolunk, vagy az Agyvának a vízgyűjtőjére, ilyen híreket kapunk a Bakony környékéről is, és több más helyről is.
11: Feladataik közé tartozik az, hogy az ilyen társadalmi ellentéteket feloldják. Ott vannak például a fölösleges, akár káros beruházások, azok ellen fellépnek. Ez a kettő dolog összefügg.
10: Feladatunkhoz mindenképpen hozzátartozik egyfajta edukáció, és az, hogy a különböző érdekcsoportokkal leüljünk, a köztük meglévő érdekellentéteket feloldjuk. Mi két stratégiai eszközt használunk ehhez a munkához. Az egyik az maga a tudomány. Minden kommunikációnk mögött van valamilyen tudományos eredmény. Próbálunk nem levegőbe beszélni, úgymond, hanem valóban tudományos eredményekre próbáljuk alapozni a munkánkat. A másik ilyen eszköz az pedig a jog. Többször volt még a szervezetünkön belül is olyan vita, hogy bizonyos jogszabályok helyett új jogszabályok kellenének, és rendszeresen azt az álláspontot képviselem, hogy egészen addig, amíg nem tudjuk bebizonyítani, hogy egy jogszabály rossz, mert nem tartjuk be, addig nincs értelme új jogszabályoknak. A magyar állam ellen, ha minden igaz, van két perünk. Az egyik az Ácson, ahol egy akkumulátoriparági beruházást támadtunk meg, a másik az pedig az egyik tech szervezetünknek Gödön, illetve egy másik pedig Debrecenben van számos pere, szintén akkumulátoripari beruházásokkal szemben, ahol azért küzdünk, hogy tudjuk biztosítani az élhető környezetet az embernek. Vannak az uniónál beadva panaszaink a magyar állam ellen, kettő is, az egyik az a vízkeret irányelv helytelen végrehajtása miatt, a másik az a Natura 2000-es területeken történő erdőgazdálkodás miatt. Van az egyezménynél egy panaszunkban, van az Európa Parlamentnél egy petíciónkban szintén akkumulátoriparági beruházásokkal kapcsolatban. Jelenleg a munkánkat azt az úgynevezett élőtáj 2040 program köré szervezzük. Annak tulajdonképpen az a célja, hogy 2040-re egy olyan élhető környezetet teremtsünk Magyarországon, megfelelő tájhasználattal, ami nem csak az embernek, hanem az összes élőlénynek, gomba, növény, állatnak élhető környezetet biztosítson. Olyan jövőképet próbálunk az államból kivasalni, úgymond, vagy a kormányból 2027 végére, ami biztosítja azt, hogy olyan tájhasználatunk van, ez az élhető környezet, ez mindenkinek meglegyen, élőhelyei mindenkinek biztosítva legyenek a Kárpát-medencében.
12: A Föld marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket. Címünk a földmarad@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila, valamint a hangmérnök Rossz Bora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Divatos betegség vagy valós odafigyelést igénylő egészségügyi probléma. Az inzulin rezisztencia az utóbbi években kapott nagyobb figyelmet, egyre több embert diagnosztizálnak, a cukorbetegség előszobájának is mondják. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Enz Tarackközi Kinga. Várjuk kérdéseiket, tapasztalataikat, SMS számunk 0630 9666, Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Írják meg nekünk, hogy találkoztak-e már inzulin rezisztenciával. Vajon állapot vagy betegség mit jelent pontosan, és milyen következményei lehetnek? Erről beszélgetünk ma a Dr. Kossuth műsorában. Itt van velünk a stúdióban Dr. Ferenc Viktória, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának adjunktusa, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus. Kezdjétsokkal, jó napot kívánok!
2: Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát akkor kezdjünk azzal, hogy mi is pontosan az inzulin rezisztencia, ami még nem cukorbetegség, de fejlődhet odáig.
2: Az inzulin rezisztenciát egy állapotnak kell tekintenünk, tehát önmagában ez nem jelent egy betegséget, ezt mindenképpen fontos tisztázni. Tehát ahhoz, hogy ennek az állapotnak a kockázatát fel tudjuk mérni, igazából nagyon nagy szaktudással kell rendelkezni, de az nagyon fontos, hogy otthon a betegek is, illetve az érintettek is nagyon sok olyan szimptomát, illetve kockázati tényezőt felfedezhetnek, amely ez irányba vezet. Maga az inzulin rezisztencia fogalma az azt akarja, hogy az inzulin, amely egy hasnyálmirigy által termelt hormon, nem tud, a szervezet sejtjei nem tanúsítanak érzékenységet ez irányba, és ezt megpróbálja a szervezet úgy legyőzni, hogy egyre több és több inzulin molekulát szintetizál és választ el a vérbe, amely megpróbálja ellátni azt a funkciót, ami szükséges ahhoz, hogy az inzulin hatását ki tudja fejteni.
1: No, akkor ezt a funkciót legyen kedves, mondja, mit csinál az inzulin?
2: Úgy kell felfognunk az inzulint, mint egy kulcsot egy zárba. Hogyha rendelkezésünkre áll inzulin, akkor a sejtekbe bele tud áramlani a cukor, és a cukor biztosítja a sejtek számára a megfelelő energia ellátottságot.
1: Bele tud áramlani a vérből.
2: Igen,
1: ugye?
2: a véráramból.
1: Ha nem tud, akkor a vérben marad.
2: Így van, és ennek az lesz az eredménye, ugye, hogy a szervezet az inzulin rezisztens állapotban megpróbálja a magasabb vércukrot úgy normalizálni, hogy egyre több inzulint termel, és ez az egyre több inzulin el tudja látni azt a szerepet, hogy beáramlik a sejtekbe a véráramból a cukor. Azonban ez az állapot, ahogy továbbfejlődik, és ahogy a bevezetőben is említette, ugye azért tekintjük a cukorbetegség előszobájának, mert kimerül ez a kapacitás, és meg fog emelkedni előbb-utóbb a vércukorszint.
1: A kapacitás, ami kimerül erre, arra gondol, hogy a hasnyálmirigy nem tud több inzulin termelni?
2: Igen, egy idő után a hasnyálmirigy inzulin termelő képessége limitálódik, és nem tud tovább termelni inzulint, illetve kialakulhatnak olyan állapotok, amikor a hasnyálmirigy kimerül, és elkezd csökkenni az elválasztott mennyiség. Ez már betegség, tehát ez már a cukorbetegség.
1: Ha a vérben benne marad a cukor, az már a cukorbetegség?
2: Hogyha a vérben a vércukorszint elkezd emelkedni, akkor első stációként kialakul a prediabétesz, az elődiabétesz, és ahogy ez a vércukorszint tovább emelkedik, az már egy valódi manifest diabétesz formájában fog megnyilvánulni.
1: Ugye azt mondta az előbb, hogy hát, hogyha én iszom, akkor ebből a cukor az először is a véráramba kerül, nyilván lebontja a szervezetem mindazt, amit ettem, ittam, benne van a cukor a véráramban, ezt érzékeli a hasnyálmirigy, most nagyon egyszerűen fogalmazva, elkezd inzulin termelni, és az inzulin bejutatja a vérből a sejtekbe a cukrot. Hogyha ez nem megy, nem működik, az miért nem működik?
2: Nagyon sok sejt csak az inzulin segítségével, mint kulcsazárba, visszautalnék erre a metaforára, csak így tudja felvenni a cukrot, hogyha rendelkezésre áll az inzulin. Hogyha
1: inzulin,
2: nem áll rendelkezésre, vagy nem érzékenyek a sejtek erre az inzulinra, akkor nem fogják tudni felvenni a cukrot, kvázi éheznek. Úgyhogy ez a folyamat igazából, ez egy ördögi körként fogható fel, és mindenképpen arra kell törekedni a gyógyítás során, hogy hogy ezt az ördögi kört megszakítsuk.
1: Ugye az állapot, ugye nem betegség, azt mondta, hanem állapot, az állapot neve az, hogy inzulin rezisztencia, ez is akkor ezek szerint ezt jelenti, hogy a sejtnek az állapotát jelenti, hogy rezisztens az inzulinról, vagyis ellenáll az inzulin
2: hatásának, igen.
1: És éhezni kezd.
2: És éhezni kezd, igen.
1: Miből érzékelem én ezt?
2: Az inzulin rezisztenciának már számos tünete van, amiből gondolhatunk arra, hogy érintettek vagyunk. A legbanálisabb tünetek például fáradékonyság, rossz alvásminőség, kockázati tényezőnek és kiváltó tényezőnek is tekinthető az elhízás, leginkább a hasi elhízás, abdominális obezitás, ezt az alma típusú elhízást tekintjük a legnagyobb kockázati tényezőnek. Kialakulhatnak a bőrön különböző tünetegyüttesek, amelyek felhívhatják a figyelmet az inzulin rezisztenciára. Nőknél nagyon gyakran kialakulhat cikluszavar, a női nemi ciklusnak a zavar, a menstruációs zavar. Férfiaknál is kialakulhatnak a nemi működés problémáinak következményei, tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek az állapotnak már lehetnek tünetei.
1: Csak egyet hadd válasszak ki ebből, elhízás milyen metódus folytán alakul ki abból, hogy a sejtek nem tudják felvenni a cukrot?
2: Az elhízás következtében ugye felhalmozódnak a zsírsejtek, mind számukban, mind pedig méretükben. És ezek a zsírsejtek önmagukban ellenállnak az inzulin hatásának, és nem tudják a véráramból fölvenni a cukrot, illetve a zsírt sem. Tehát ebben az állapotban nem csupán a cukorértékek emelkedését fogjuk látni, hanem a vérben a zsírok koncentrációjának emelkedését is. Tehát maga a zsírszövet, értve ez alatt elsősorban ezt a szervek között elhelyezkedő zsírszövetet, viszcerális zsírszövetet, ez a szervek közötti zsírszövet ellenáll az inzulin hatásnak, tehát ez egy inzulin rezisztens szövet. És minél nagyobb ennek a tömege a szervezetünkben, annál inkább rezisztensek vagyunk, ellenállunk az inzulin hatásának. Ez egy okokozati összefüggés, de ugye maga az elhízás provokálja az inzulin rezisztenciát, és az elhízás következtében kialakuló inzulin rezisztencia is ronthatja tovább az elhízást.
1: Hát akkor valóban ez egy ördögi kör.
2: Igen.
1: Dr. Ferenc Viktória, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus a vendégünk. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést az inzulin rezisztenciáról, amely egyre több embert érint, de nyilván nem mindegy, hogy milyen mértékben. Sokan bőrgyógyászati vagy nőgyógyászati panaszok nyomán jutnak el, vagy elhízás nyomán jutnak el cukorterheléses vizsgálatra. Egy korábbi műsorunkban Cseszregi Balázs egy a 20-as évei elején járó hölgyet kérdezett.
3: Mi volt az a pont, amikor elment orvoshoz, vagy egyáltalán a cukorbetegségre, vagy hát az inzulin rezisztenciára utaló tünetek voltak-e, ami miatt elment orvoshoz?
4: Az én inzulin rezisztenciámra egy nőgyógyászati vizsgálat során derült fény. Az orvosom a vizsgálat során megállapította, hogy PCOS nevű hormonális betegségem van, és mivel a PCOS egyik gyakori velejárója az inzulin rezisztencia, ezért a vérvétel mellett az orvosom egy cukorterhelésre is elküldött, aminek eredménye kimutatta az inzulin rezisztenciát.
3: Most így utólag visszagondolva, voltak olyan tünetek, ami egyértelműen az inzulin rezisztenciának köszönhető?
4: Igen, több tünetet is tapasztaltam. Hajhullás, koncentrációzavar, nem tudtam úgy figyelni, ahogy kellett volna, amellett pedig étkezés után 2-3 órával nem csak éhségérzetet éreztem, hanem émegést és elgyengülést is.
3: Mit mutattak az adatok, amikor megjött a cukorterhelés eredménye?
4: Szerencsére az eredménye gyengébb kezdetleges inzulinrezisztenciát mutatott, ezért az orvosom elsősorban életmódváltást javasolt.
3: Bocsánat, itt most a nőgyógyászról beszélünk, vagy már a házi orvosról?
4: A nőgyógyászról, igen, és ugye ez az életmódváltás magában foglalja az egészséges táplálkozást és a sportot. Ennek okán el is látogattam egy dietetikushoz, aki elmondta a táplálkozással kapcsolatos tudnivalókat, alapokat, valamint elmondta az ajánlott és kerülendő élelmiszereket, és egy étrendet is írt nekem, amivel bele tudtam ebbe az egészbe kezdeni, valamint azóta heti 4-5-ször járok konditerembe, és újzós edzést végzek.
3: Mire kell leginkább figyelni?
4: Elsősorban kerülöm a cukrot és a fehérlisztet, valamint a dietetikus felírt nekem alternatívákat különféle élelmiszerekre, és azokat próbálom mindig fogyasztani és beszerezni.
3: Ha jól értem, alapvetően akkor a gyógyszert nem írt fel az orvos?
4: Nem, mivel egy gyenge ilyen, ezért még ahhoz nem nyúltunk.
3: Volt azóta ellenőrzés, egy újabb cukorterhelés, hogy most hogy áll ezzel kapcsolatban?
4: 2 évvel derült ki nálam ez a betegség. 1 évvel utána voltam vizsgálaton, ami hál' Isten egy jobb eredményt mutatott, így javult az eredményem. Idén még nem voltam, viszont szerintem idén is javulás várható.
1: Cseszregi Balázs interjúját hallottuk, a stúdióban továbbra is itt van velünk dr. Ferenc Viktória, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy kiket érint elsősorban. Mindenkit, vagy vannak azért veszélyeztetettebbek? Nők, férfiak, elhízottak, nem elhízottak, szóval kik azok, akik inkább hajlamosak inzulin rezisztenciára?
2: Nagyon fontos ismerni a kockázati tényezőket, amelyek hajlamosítanak inzulin rezisztenciára. Ugye nagyon fontos kiemelni az elhízást, ahogy említettem is, a hasi típusú elhízás az, ez a populáció nagyban veszélyeztetett, de a másik populáció, akik érintettek lehetnek, azok a nagyon ülő életmódot folytatóak, illetve azok, akik olyan étkezést folytatnak, amely leginkább az ultra feldolgozott élelmiszerek fogyasztását jelenti. Tehát az elhízás önmagában nem feltétlen kritériuma annak, hogy kialakuljon az inzulin rezisztencia, de az elhízottak nagyban érintettek. És szeretnék egy tévhitet eloszlatni. Sokan az inzulin rezisztenciát a nők betegségének tartják. Ennek elsősorban az lehet az oka, hogy a nők gyakrabban foglalkoznak az egészségi állapotukkal,
1: több
2: női magazint olvasnak, és több információval rendelkeznek, könnyebben telefonálnak be ilyen műsorokba is, de nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak a nők érintettek, tehát ugyanúgy a férfiak is érintettek ebben a populációban. Vannak olyan betegségek, amelyek az inzulin hatását nagyban tudják gátolni és kialakítani az inzulin rezisztens állapotot. Az interjúban megszólaltatott alany is ugye a policisztás ovárium szindróma, aminek az új megnevezése a polimetabolikus ováriális szindróma megnevezést kapta ez a betegség. Ebben szenved, tehát ezek a nők is és igen nagy számban szerepelnek az inzulin rezisztensek populációjában, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok betegségről, endokrin belgyógyászati betegségről van tudomásunk, amely inzulin rezisztenciát provokál, de a legfontosabb talán kiemelni ezt a 2 kockázati tényezőt, amely az elhízás és az életmód, a mozgásszegény életmód.
1: Van Magyarországon felmérés arról, hogy a népesség hány százalékát érinti?
2: Az elhízásról pontosabb adatunk van, a felnőtt lakosságnak az elhízás, a túlsúly és a manifest elhízás az 50-60 százalékát is érintheti,
1: tehát ez egy horrorisztikus,
2: és ők potenciálisan veszélyeztetettek. Az inzulin rezisztencia vonatkozásában nincsenek pontos adatok, hiszen ez sokáig rejtve marad, ez egy olyan állapot, amelynek a kifejlődéséig, a progressziójának, a 2-es típusú diabéteszbe való fordulásáig nem fogunk információkat kapni, de azt gondolom, hogy óriási tömegeket érint ez. Pontos számok nem állnak rendelkezésre, de minden bizonnyal ez milliós nagyságrend.
1: Csak életmód vagy genetika is van mögötte?
2: Vannak genetikai hajlamosító tényezők, hiszen az évezredek során ugye egyre inkább elmentünk abba az irányba, hogy egyre több táplálék áll rendelkezésünkre, és ezt a táplálékot szívesen is fogyasztjuk el, és ennek a tápláléknak az elfogyasztására nem mindig van szükségünk. Ugye az élelmiszeripar fejlődésével, idézőjelbetett fejlődésével, az ultrafeldolgozott élelmiszerek könnyű elérhetőségével azt gondolom, hogy óriási populáció veszélyeztetett, úgyhogy nagyon nagy számokról beszélhetünk.
1: Nem ismerik fel időben, ha nem kezelik időben, akkor cukorbetegség lesz belőle.
2: Az irány egyértelmű, nyilván nem lehet a biológiában kimondani egy 100%-os összefüggést, de a kockázat az fennáll, és a valószínűsége, hogy kialakuljon a diabétesz, az igen nagy ennél a populációnál, igen.
1: Hogyha egyéb tüneteket nem észlelek, akkor ez most kérdés lesz, már nem így tűnik, de hogy valójában csak laborvizsgálat során, vagy hogyan lehet rájönni arra, hogy nem működik megfelelően az inzulinom, illetve hogy a sejtek nem engedik be megfelelően az inzulint.
2: Ugye az inzulin rezisztencia tünetét számos egyéb betegség is kiválthatja, tehát mindenféleképpen laboratóriumi módszerrel kell ezt igazolni. Viszont nagyon fontos kiemelni, hogy vannak labormódszerek, amelyek az inzulin rezisztenciát felvetik, de nincsenek olyan kritikus határértékek a medicínában, amelyek meghatározzák, hogy ez a pont már biztosan inzulinrezisztencia. Tehát például a cukorbetegségnek van egy nagyon fontos határértéke. Milyen vércukorértéktől beszélünk cukorbetegségről. De az inzulinrezisztencia vonatkozásában ilyen pontos számok nem léteznek.
1: Akkor honnan tudom, hogy
2: tehát az inzulinrezisztenciát lehet bizonyos laboratóriumi módszerekkel becsülni. Ugye nagyjából úgy lehet elképzelni ezt, hogy a vércukorszint normalizálásához magasabb inzulin szintre van szükségünk. Tehát ha a vércukor és az inzulin koncentrációt egyidejűleg meghatározzuk, akkor egyik betegnél X, a másiknél 2X lesz az inzulin koncentrációja. Akinél 2X, ott nagyobb valószínűséggel kialakul az inzulin rezisztencia. Tehát mindenképpen fontos, hogy magát az állapotot laboratóriumi módszerrel kell igazolni olyan betegeknél, akiknél felállnak azok a tünetek, amelyek felhívják az orvos figyelmét, illetve a beteg figyelmét erre az állapotra.
1: Kíváncsiak vagyunk a tapasztalataikra. 0630 9666 az SMS számunk. Életmódváltásban vannak-e esetleg éppen? Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Dr. Ferenc Viktória, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus a vendégünk itt a stúdióban, a vonalban pedig itt van velünk dr. Erdélyi Alíz, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem mester oktatója. Kezét csókolom, jó napot kívánok!
5: Szép napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Ennyi kis kiegészítés, hogy nem vagyok doktor, dietetikus vagyok, de csupa fül vagyok.
1: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Lassan ráfordulunk arra a kérdésre, hogy na jó, de mit lehet csinálni? Táplálkozással mit lehet elérni? Mit lehet megelőzni, és mit lehet segíteni?
5: Hát rengeteg mindent el lehet érni, úgyhogy ha megelőzésről beszélünk, ugye akkor az önmagában a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozás, ami hazánkban az okos tányérenek külön honlapja van, be lehet ütni, ebben semmi sem tilos, csak a mértékek meg a mennyiség, jó? De ezt így meg lehet nézni, és nagyon finomakat lehet enni, és ez sokat segít a megelőzésben, meg a megfelelő mozgás. Ha már valakinek diagnosztizált inzulinrezisztenciája van, akkor azért sok mindent át kell tekinteni. Tehát ugye a köztudatban benne van az, hogy egy 160 g-os étrend, és akkor boldog-boldogtalan elkezd a netről egy 160 g-os étrendet csinálni, a 180 centi 100 kilós férfi is, meg az 52 kilós 164 centis hölgy is. Ugye ez így valószínűleg érzékelhető, hogy ez így nem jó. És ebben az is fontos, hogy nem csak a túlsúlyos és elhízott hölgyek lehetnek inzulinrezisztensek, hanem a normál vagy a sovány hölgyek, vagy a férfiak is, tehát és innentől kezdve mindenkinél egy más típusú étrendet valósítunk meg, függetlenül attól, hogy persze az alapok azok azonosak. És ami nagyon-nagyon lényeges, illetve én így dolgozom, hogy nem az a lényeg, hogy 3 hónapig nagyon jól betartsuk, és akkor utána visszaerezd el a hajamat, meg hogy jaj, csak amikor ünnep van, feloldom, hanem hogy megtanuljuk, vagy ő megtanulja azt, hogy hogyan lehet választani, mert választani mindig lehet jó és rossz között, vagy két rossz közül a kevésbé rossz. Vagy lesz karácsony, lesz húsvét, lesz születésnap, lesz minden, tehát nem lehet örökké kivonulni, de akkor is meg kell tanulni, hogy ő ott mit ehet.
1: Ugye józan paraszti ésszel, hogyha a szervezetem képtelen feldolgozni a cukrot, akkor első válaszom, hát akkor nem eszem cukrot, mint ahogy hallgatóink írják is, keto diéta, semmi tészta, semmi szénhidrát, így kell táplálkozni, tehát ki kell vonni ezeket a táplálkozásomból, és akkor megoldódik a dolog.
5: Nagyon jó, hogy ezt így felvetették, mert ez az egyik óriási tévhit. Tehát az, hogy a szénhidrátokra koncentrálunk, az nem azt jelenti, hogy nem eszünk, sőt, akinek ilyen problémája van, enni kell szénhidrátot, csak nem mindegy, hogy mikor, mennyit, és természetesen vannak olyan dolgokat, amit azért kihagyunk az étrendből. Tehát pontosan nem csökkentjük le teljesen minimálisra a szénhidrátot, hiszen itt nagyon klassz dolgok vannak. Igenis belefér a tészta, csak nem mindegy, hogy milyen. Belefér a gyümölcs, csak nem mindegy, hogy mennyi és mikor. Tehát, hogy nem lehet, ha valakinél diagnosztizált és él 85-90 éves korig, tehát ez nem normális, hogy egy ilyen nagyon-nagyon megszorító táplálkozást folytassunk.
1: Ha jól értem a szavait, akkor alapvetően ez az állapot, ugye ahogy a doktornő mondta, az előbb nem betegség, hanem állapot, ez személyre szabott megoldásokat kíván, tehát nincsenek egységes és ilyen uniformizált dolgok, hogy ezt kell csinálni, aztán majd jó lesz, hanem igazából érdemes a saját helyzetemre, a saját dietetikus ismerősömmel, vagy a saját házi orvosommal elkezdeni gondolkodni.
5: Hát mindenképpen vannak alapelvek, tehát azért nem hagyjuk el a kenyeret, de kenyérből általában a teljes körlésűt választjuk. Nem kell elhagyni a süteményt, aki édes szájú, de nem cukrot teszünk bele, hanem mást. Átalakítjuk egy kicsit a receptet. Aki édes szájú, annak is kitaláljuk. Aki sós szájú, annak is kitaláljuk. Aki fizikai munkát végez, annak is. Tehát mindenképpen érdemes ezt dietetikusan megkonzultálni. Nem mindegy, hogy az orvos írt már a felgyógyszer, milyen munkát végez, de az biztos, hogy a mozgást mindenképpen mellé kell tenni, hány műszakban dolgozik. Tehát ugye ezeket mind-mind figyelembe veszik, hogy betartható, de az biztos, hogy a hozzáadott cukrokat, azokat teljesen érdemes kihagyni, viszont a gyümölcsöket, joghurtot, kefét meghatározott időszakonként, meghatározott mennyiségben érdemes beépíteni, tehát hogy viszonylag igyekszünk arra, hogy kevesebb megszorítás legyen. Persze, aki abszolút egészség vagy helytelenül táplálkozott, annak egy nagyon nagy váltás lesz.
1: Hát meg nagyon nagy macera állandóan számolgatni.
5: Nem kell, nem, tehát hogy egy jól megtervezett, nem mindenkinek kell pontosan számolni, de ha meghatározza a dietetikussal az adagokat, akkor utána már nem kell neki számolni feltétlenül, csak amíg belőjük azt, hogy körülbelül mennyi ez a szénhidrát érték, amivel ő jól érzi magát, és egyébként a labor értékei is javulnak.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Erdélyi Aliz, dietetikus táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem mesteroktatója volt a vendégünk telefonon. A stúdióban pedig továbbra is itt van velünk dr. Ferenc Viktória, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus. Ha már szóba került, van egy gyógyszer?
2: Visszatérve még egy gondolat erejéig, amit nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy az inzulinrezisztens állapot az egyéb kórképek kialakulásának kockázatát fokozza. Értjük ez alatt a szív-érrendszeri megbetegedéseket, a daganatos megbetegedéseket, a gyulladásos megbetegedéseket, az immunológiai kórképeket, és az előzőekben is kifejtette a kolléganő, hogy nagyon fontos a diétánál a szénhidrátbevitelre fókuszálni, itt a komplex szénhidrátokra van szó. És miért is van ennek szüksége? Például gondoljunk a gyomor bélrendszeri daganatokra. A vastagbélrák egyik kockázati tényezőjének tekinthető, hogyha nincs elég rostbevitel. Az inzulinrezisztens állapotban, hogyha még ezt egy rostbevitel csökkenésével fokozzuk, akkor bizony a kockázat fokozódik. Tehát a társbetegségek, a szövődmények kialakulása szempontjából is nagyon fontos, hogy ezt a diétát optimálisan állítsuk össze, úgyhogy ez nagyon fontosnak tartottam kiemelni.
1: Tényleg nagyon ördögi, mert bizonyos betegségek előhozzák az inzulinrezisztenciát, amely aztán bizonyos betegségeket előhoz.
2: Igen, ez abszolút ez az ördögi kör, amit a medicinában is tanítunk minden esetben a hallgatóknak. A kezelés.
1: Gyógyszer.
2: Ugye a kezelés alappillére az életmódterápia és a diéta. Az életmódterápiának pedig a legfontosabb momentum az, hogy a mozgásra fel kell hívni az érintettek figyelmét. A testmozgással az izomszövet, az izomsejtek inzulin nélkül tudnak cukrot használni. Tehát át tudjuk tulajdonképpen a szervezetnél ezt a rezisztens állapotot hidalni a mozgással, és az izomszövet úgy fogja a cukrot felhasználni, hogy nincs szükség inzulinra. Tehát spórolni tudunk a szervezetnek inzulint. Továbbá az izomszövet inzulin érzékeny szövet szemben a zsírszövettel, tehát ha a mozgás segítségével az izom-zsír arányunkat emelni tudjuk, akkor annak az lesz a következménye, hogy sokkal inzulin érzékenyebbek leszünk. Tehát ebből az ördögi körből ki tudunk törni. Tehát mind a diéta, mind pedig a testmozgás lehetővé teszi, hogy kitörjünk ebből az ördögi körből, úgyhogy ezért ez minden esetben az inzulinrezisztens állapot alappillére. Ha ezt a kettőt folytatni tudjuk, és megfelelő a kolléganő elmondása alapján is a tünetekre is fókuszálva optimalizáljuk a beteg állapotát, akkor sokszor ez elégséges. Abban az esetben, ha ez nem elégséges, vagy ebből az ördögi körből hosszú évek, évtizedek fennállása után nem tudunk kitörni, akkor állnak rendelkezésünkre különböző gyógyszerek is ennek a rezisztens állapotnak a megszüntetésére.
1: Mert hogy arról van szó, hogy bizonyos sejtek, vagy a sejtek, ezek, és akkor ezek most nem az izomsejtek, nem tudják felvenni a cukrot, csak inzulin segítségével, de az állapotnak az a jellemzője, hogy még inzulin segítségével sem tudják felvenni. Tehát, hogy most megint csak nem orvosként, hanem így paraszti észre gondolkodva, van-e olyan kemikália, ami megsegíti a sejteket ahhoz, hogy mégiscsak fel tudják venni a cukrot.
2: Igen, több ilyen kemikália is van. Ezek közül a legrégebben használt és a legjobban ismert, és azt gondolom, hogy a hallgatók között is valószínűleg közismert molekula az a metformin. Ez egy inzulin érzékenyítő gyógyszer is többek között. A cukorbetegség kezelésének alapterápiájának is tekinthető, de ez a gyógyszer abban az esetben, ha már a vércukorértékek a normál tartományt meghaladják, akkor felírhatóvá válnak az orvos kezében, úgyhogy ez a betegeknek óriási segítség lehet. Illetőleg az utóbbi években az elhízás gyógyszeres kezelése olyan hatalmas fejlődésnek lett kitéve, hogy rengeteg olyan elhízás kezelésére alkalmazott gyógyszer is rendelkezésünkre áll, amely az inzulin érzékenyítést, tehát a szövetek inzulin érzékenységét jelentősen javítani tudja, és ezek a készítmények is ugyanúgy ezt az ördögi kört meg tudják szakítani, és a beteget normális inzulin érzékeny állapotba tudják hozni.
1: Ez azt jelenti, hogy akár gyógyítható, vagy igazából csak késleltethető ennek a betegségnek, vagy az állapotnak a komolyabbra fordulása?
2: Azért nagyon fontos ismerni ezt az állapotot, mert gyógyítható egyrészt életmódterápiával, vagy gyógyszeres kezeléssel, illetve megszakítható az a természetes lefolyása a betegségnek, hogy elindul az inzulinrezisztencia, kettes típusú diabétesz, szövődmények. Ha ezt időben megszakítjuk, még a szövődmények megjelenése előtt, akkor ki lehet mondani, hogy gyógyítható az állapot.
1: Vannak-e olyan inzulinrezisztenciával kapcsolatos tévhitek, vagy rosszul megtanult, vagy rosszul megértett információk?

0: érintettek, tehát ez nem a nők betegsége, és a harmadik tévhit, amelyet a dietetikus is érintett, hogy az elhízás önmagában nem az egyedüli kiváltó oka ennek, tehát vannak sokan olyanok, akik soványként szenvednek ebben az állapotban, és itt a terápiás lehetőségek tárháza limitált, hiszen itt a fogyasztó gyógyszerek nem jönnek szóba, úgyhogy itt elsősorban az életmód kezelésre kell fókuszálni.
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm.
1: Dr. Ferenc Viktória, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának adjunktusa, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus, szakorvos volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, holnap is lesz Dr. Kossuth, várom önöket ismét 3:30-kor. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, erről beszélünk a holnapi adásainkban. Kérdéseiket már most megírhatják, 0630 9666 az SMS számunk, Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk ott. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, itt hamarosan a Netces következik, a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Ernst Tarackközi Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották, maradjanak a Kossuth Rádióval, szép napot, minden jót!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 199, 98, 97.
2: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
5: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Orosz Csilla. Horgolnak és beszélgetnek, közben pedig barátságokat kötnek. Sorról sorra néven nyitotta meg közösségi terét Huzella Júlia színésznő és készségfejlesztő drámatanár. Már nem álmodok velük. Hamarosan búcsúzik az Exit generáció előadása, ami állami gondozott fiatalok vallomásaiból jött létre. Háborúban is születnek gyerekek. Riport egy ukrajnai kórház szülészetéről. Élményeket gyűjtöttek? 9 évnyi hallgatás után új albummal jelentkezik a YouTube. SMS számunk 0-39666. Hamarosan kezdünk, de előtte hallgassuk meg a nap friss híreit Ceglédi Edittől.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Az utóbbi hónapok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. Online lapként ma újraindult a 10 éve megszüntetett Népszabadság. Egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek a Donyeck megyei Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt találatért, valamint két társasház is megrongálódott. Orosz támadás érte az egyik szomszédos települést is, ott 3 ember vesztette életét. Hasonlóan sok civil áldozata volt egy tegnapi bombázás.

0: Gázásnak is. Prélulikban egy többszintes házat döntöttek romba a rakéták. 22-en meghaltak, több mint 50-en megsérültek. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán botrányosnak nevezte, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében, ahogyan fogalmazott, eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, de az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Az ügyben már 5 embert gyanúsítanak. A terror elhárítási központ egykori vezetőjét, Hajdú Jánost, az Alkotmányvédelmi Hivatal volt jogi főosztályvezetőjét, Szatmári Istvánt, valamint 3 rendőrt. A járőrök elismerték, hogy meghamisították a jelentést. Mind az 5-en szabadlábon védekeznek. Ann Carson, kanadai költő, esszéista és műfordító kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint a szerző merész és újszerű életművével, a klasszikus hagyományok újraértelmezésével teremtett új formákat a kortárs irodalomban. Újraindult a Népszabadság. Az egykori napilap online változata már elérhető az interneten, az nso.hu címen. A portálon a magyar és nemzetközi közélet híreit, a társadalom és a gazdaság fontos, aktuális történései dolgozzák fel, háttéranyagokkal, elemzésekkel, riportokkal és interjúkkal. Emellett hetente nyomtatott kiadvánnyal is jelentkeznek, első alkalommal jövő csütörtökön. A lapot pontosan 10 évvel ezelőtt szüntette meg az akkori tulajdonos, a MediaWorks ZRT. Az osztrák-magyar monarchia korából származó páncéltörő gránát került elő Székesfehérváron. A szerkezetet egy építkezésen találták meg a Zrínyi utcában. Az eszköz kiemelése előtt a környéket lezárták, a korlátozást azóta már feloldották. Az elszállított robbanószert a tűzszerészek megsemmisítik. Esték többfelé várhatók, záporok, zivatarok, több megyében figyelmeztetés van érvényben, hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar, a nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk, a helyenként viharos szél holnapra mérséklődik, késő estére 11-16, holnap napközben 16-22 fok lesz. Hírekkel 16 óra 30 perckor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
1: Feldolgozatlan gyermekkori trauma, stresszes vagy toxikus munkahelyi környezet, háború, világjárvány, párkapcsolati gondok és magány. Csak néhány dolog, ami negatívan hat a lelki egészségünkre. Hazánkban 1,5 millió ember szenved mentális zavaroktól. Melyek a legfőbb kiváltó tényezők, az intőjelek és a megelőzés lehetséges módjai? Az épp testben épp lélek mondás fordítva is igaz. Vagyis milyen egészségügyi kockázatokat rejt a félelem, a szorongás és a depresszió. Szombaton lesz a Lelki Egészség világnapja. Diósi Klári vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Necces. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
3: Bezárt iskolák, elbocsátásra ítélt tanárok, Franciaország forrong, a politikusok eltávolodtak az ifjúságtól és általában a realitásoktól, állítja a párizsi diáklázadás arca. Legyenek észnél, maradjon meg az eredeti agyunk, vagy cseréljük képernyőre, egy agykutató sötét prognózisa. Időre szereltek, egy győri autószerelő diák bravúrja a távoli keleten. Írjanak nekünk SMS számunk 0630 9666. Több százezer ember vonult utcára kedden Franciaországban az oktatás helyzete miatt, miközben a diák tüntetéseken egyre komolyabb követelések hangzanak el. Az elmúlt három hétben már több mint 6000 embert, többségében fiatalkorút állítottak elő, és a rendőri fellépés miatt is egyre nagyobb a feszültség. Miért lett ilyen kiterjedt ez a radikális lázadás? Gellért András a Párizsban tartózkodó Pékovács Éva tanárnőt kérdezte az aktuális eseményekről és helyzetről.
4: Macron, mondjon le! Ezt a diákok komolyan gondolják, vagy egyszerűen csak ez egy jól hangzó szöveg, amit skandálhatnak az utcákon?
5: Nyilván komolyan gondolják. Macron elnök úr a megmozdulások kezdete óta egyáltalán nem nyilvánult meg. Teljesen távol tartja magát az eseményektől. Annyi történt, hogy most az október 6-ai felvonulás után arra utasította a miniszterelnököt és két miniszterét, hogy sürgősen intézkedjenek. Ennyi. Három héttel a megmozdulások kezdete után.
4: Nem siette el?
5: Nem siette el.
4: Álnaív a kérdés, Macron le fog mondani, csak azért, mert a diákok ezt követelik Párizs utcáin?
5: Hallottam reggel az elemzést a televízióban, elképzelhető, hogy lemond, de már május itt van a közelben, tehát a májusban mindenképpen új elnököt választ a francia köztársaság. Ő két ciklus után egy harmadikat nem vállalhat el.
4: Ma mi várható? Ma is nagy tömegdemonstrációk lesznek?
5: Ma folytatódik, ahol nagy a mozgás, az a Sciences Po, a politika tudományok kampusza, ott belső blokád van, tulajdonképpen a kampuszt, ami a belvárosban van, körülvette a rendőrség. Délután 3-tól pedig az Egyetemisták Szövetsége hirdetett demonstrációt. Az egyetemi kampuszok általában zárva maradnak, tehát a Sorbonne is megkérdezte, hogy több kampusz a zárva marad. Az iskolák úgy, ahogy eddig, tehát amelyek eddig zárva voltak, nem nyitnak ki. Például a 20. kerületben a polgármester a városháza dísztermét megnyitja, és hétközben délutánonként a fiatalok rendelkezésére bocsátja, hogy legyen egy megfelelő közösségi terük, ahol meghúzódhatnak, gondolatot cserélhetnek, esetleg tanulhatnak, pihenhetnek.
4: Meddig tarthat ez a rendkívüli állapot?
5: Az őszi szünet október 17-től november 2-áig tart, hogy most ezre az időszakra a diákok terveznek valamit, vagy vakációra vonulnak, ezt nem tudom. Minden esetre október 17-ére a sárga mellényesek hirdettek szolidaritási megmozdulást.
4: Az elemzők arra is kitérnek, hogy ennek az iskola bezárásnak milyen következményei lehetnek?
5: 20 millió óra tanóra marad el egy évben. Ez az 5 óra számnak a 10%-a, amely elmarad. Kérik a diákok, vagy várják az óraszám keretek felülvizsgálatát. Zárójelben elmondanám, hogy a franciáknál az éves óraszám keret az 1200 óra, míg a finneknél olyan 700 óra. Úgyhogy lehet, hogy nincs olyan egyenes összefüggés a magas óraszámunk és az oktatás eredményességek között. Remélhetőleg az 1600 tanár elbocsátásáról le fog mondani a kormányzat.
4: Erre van esély, hogy ettől visszalép majd a kormányzat?
5: Nem tudni. Elmondom, hogy a köznevelési miniszter eddig mit intézett, és mi az, ami publikus. Még a nagy megmozdulás előtt meghirdetett egy online platformot, az agora.hu-ot, ahol 6-án délig 12 000 beírás érkezett a diákok, tanárok, oktatási szakemberek panaszaival. Amikor nagy számban bezártak az iskolák, akkor távoktatást rendelt el, na ez teljes csődöt mondott, ismerjük, hogy miért nem jó a távoktatás. És most a hét végéig elrendelte, hogy minden iskolában egy fél napot arra fordítsanak, hogy a igazgatóság, a tanárok és a diákok a helyzetről gondolkodnak, eszmét cserélnek. Ezt megint nem tartják jó ötletnek, mert úgy gondolják, hogy világosan elmondták már a céljaikat és a követeléseiket. Azokat a követeléseket, amelyeket egy politikai elemző olyan 10 milliárd eurós nagyságrendben határozott meg.
4: A napokban az Ipsos készített egy felmérést arról, hogy milyennek látják a francia diákok a saját jövőjüket. Milyen eredményre jutott ez a felmérés?
5: 3030-18-29 éves fiatalt kérdeztek a jövőképükről. A megkérdezett fiatalok 76%-a nyugtalan az ország állapota miatt, 79%-uk más országban képzeli el felnőtt életét, 84%-uk aggódik a nem stabil munkahely kínálat miatt, és 82%-uk úgy látja, hogy a politikusok nagyon eltávolodtak az ifjúságtól és általában a realitásoktól.
4: Meglehetősen borús kép.
5: Igen.
4: Úgy tűnik, hogy a diákoknak immár van szóvivője, ő meglehetősen sokat szerepel a francia és a nemzetközi médiában. Róla mit lehet tudni, és ő mit mond?
5: Ezt a fiatalembert Elvan Benoit-nak hívják, a 9. kerületben jár gimnáziumban. A lázadó fiatalok arca lett a médiában. Egy nagyon intelligens, nagyon határozott, de higgadtan, lelkesen, de higgadtan megnyilvánuló fiatalember. Ő ezt mondja, hogy le kell mondani a teljes kormánynak, mert teljesen képtelenek ellátni a feladatukat, és azt mondja, hogy az elnöknek is le kell mondania. Itt egy teljes változásnak kell történnie, paradigmaváltásnak kell történnie.
6: Jusqu'à son avenir, et donc, dans ce cas-là, qu'il forme la jeunesse, parce que finalement, c'est nous la France, c'est nous l'avenir.
3: Gellért András kollégám beszélgetett Pékovács Éva tanárnővel, aki a francia fővárosból tudósított az egyre kiterjedtebb és már a teljes kormány lemondását követelő tüntetésekről.
2: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel. Női szemmel.
3: Míg a francia diákok az utcán küzdenek a jogaikért, Ukrajnában viszont már több mint 4 éve valódi háború zajlik. A frontvonalak mögött családok élnek, állandó támadások és légiriadók közepette. De ebben a reménytelen helyzetben is vannak, akik gyereket vállalnak. A kelet-ukrajnai Harkiv városának szülészetén készített riportot Strauss Emma.
7: Ukrajnában a teljes körű háború kitörése óta több mint 80 szülészeti osztályt érintett orosz támadás, amelyek során mind várandós nők, mind az egészségügyi dolgozók körében számláltak áldozatokat. Az orosz invázió 5. évében pedig a demográfiai krízis körvonalai kezdenek kirajzolódni Ukrajnában, ahol 2025-ös adatok szerint minden születésre jut 3 haláleset. A háború előtt ezen a harkivi szülészeten évente körülbelül 3000 csecsemő született. Tavalyra azonban ez a szám mindössze 800-ra csökkent. A szülészet részleg láthatóan jól felszerelt, az alaksorban pedig most ősszel tervezik megnyitni a menedékhelyként is szolgáló föld alatti szülészeti részleget. Az épület körül többször csapódott már be orosz drón, 2022-ben pedig egy kazettás rakéta találat érte a szomszéd épületet, aminek következtében a szülészet egyik szárnyát repeszek és szilánkok borították be, és csak a csodán múlt, hogy nem szenvedett senki komoly sérülést. Most itt vagyok a kelet-ukrajnai Harkiv egyik legrégebbi szülészetén. Az elmúlt néhány órában gyakorlatilag 20-30 percenként hallottuk kint a szirénát, de ez semmilyen szinten nem zavarja meg se a nővérkéket, se a doktornőket, se a szülésznőket. Mindenki folytatja a munkáját. 10 perccel ezelőtt hallottunk egy hölgyet bajúdni az egyik teremből, illetve most tudtuk meg, hogy egy Oksana nevű hölgy ma délutánra van kiírva császármetszésre, és Oksana megengedte, hogy beszélgessünk vele egy kicsit a szülés előtt, úgyhogy most bemegyünk vele, és a férjével, Dimával pár szót váltani. A 41 éves Oksana és a 38 éves férje Dima már 8 éve szerettek volna egy közös gyermeket. Ugyan a háború elbizonytalanította őket ebben, de amikor kiderült, hogy Oksana várandós, mindketten csodaként tekintettek gyermekükre.
8: No, dai, ott be 2 hónapja, jak spisani.
7: Dima 4 évig szolgált az ukrán hadseregben, ám néhány héttel gyermeke születése előtt veteránnál nyilvánították sérülései miatt. Harkiv közel van az orosz határhoz, rendszeresek a robbanások, de a körülmények ellenére ők óriási boldogsággal várják első közös gyermeküket. Meséli Dima. Oksana szerint, amikor a férjek a fronton harcolnak, és állandóan aggódnod kell értük, valahogy az élet is átértékelődik. Talán ezért is vállaltuk be most a kisbabát, mondja. Az életben nem lehet a fontos dolgokat örökké halasztgatni. Persze hozzáteszi, hogy nehéz a gyerekvállalás háborúban. Teljes bizonytalanságban élünk, nem tudhatjuk, holnap mi fog történni. Oksana mellett átsorog Natália, az egyik főorvos a szülészeten, aki a beszélgetésünket hallgatja. Ő azt mondja, hogy nehéz megérteni azt, ami itt van, ha csak nem a saját szemeddel látod. Minden nap hallani a légiriadót, robbanásokat, a nők aggódnak a kisbabáikért, a gyermekeikért, de ugyanakkor a férjeikért is, akik a fronton harcolnak. Ez sokszor elképzelhetetlenül nehéz. Dima hozzáteszi, hogy a gyermek jövőjét csak úgy tudja elképzelni, hogy egységben együtt vannak családként. Egységben az erő, mondja. Aznap délután megszületik Oksana és Dima kisfia, aki a Timofi névre hallgat, 2,9 kg-mal születik, és teljesen egészséges. Oksana és Dima kisfia, Timothy, abban a szerencsés helyzetben van, hogy az apukája is vele lehet, most itt az első napokban. Ez Ukrajnában nem adatik meg minden újszülött babának, mivel a legtöbb apukakorú férfi a fronton harcol. A Kossuth Rádiót Strauss Emma tudósította a kelet-ukrajnai Harkiv városából, a szülészetről.
3: Radnai Csilla két díjat is hazavihetett a Szemle Plusz idei díját adójáról. Egyiket a legjobb női szereplőnek járó elismerést az Öltöny című előadásban nyújtott alakításáért kapta. A színésznő emellett egy érzékeny témákat feldolgozó monodrámában is látható lesz, a Hosszú virágzás címűben, ami a meddőség és a szexuális önbecsülés kérdéseit járja körül. Radnai Csillával Farkas Adrián beszélgetett.
9: Hosszú virágzás című monodráma okozott néhány álmatlan éjszakát az elején, de aztán az is megszelidült bennem.
10: Számomra arról szól, hogy hogy van az, amikor leértékelődik egy női test a meddőség által, és utána a gazdája semmire se becsüli. Nekem erről szólt ez a darab, de olyan érdekes, hogy a kritikákban mindenhol azt olvastam, hogy tabu döntögető, meg mint hogyha erről beszélni, az már önmagában valami hatalmas nagy skandalom lenne, hogy valaki a női szexualitás vagy éppen a meddőségről beszél.
9: Én sem tartom ezt tabunak, de lehet, hogy ez azért van, mert mi nők vagyunk, és éljük a magunk életét, és pontosan tudjuk, hogy velünk is mindenféle dolog történik. Számomra ez az előadás, bár a meddőség a gyújtópontja a történetnek.
10: Csak a premissza tulajdonképpen, a kiinduló pont.
9: Igen, számomra is, és nekem sokkal inkább szól egy olyan gyász folyamatról, vagy gyászmunkáról, amit különböző hasonló volumenű vagy kaliberű veszteségeknél elvégzünk, vagy amin végig kell menjünk, és abban ez a fajta kálvária, amit a hosszú virágzás hajnéja jár, a saját testével, a szexualitásával, az önbecsülésével, az számomra egyrészt nagyon ismerős volt, nagyon átélhető, az öngyűlöletnek ez a foka, meg formája, ez nagyon ismerős számomra, és ezt tartom benne a legfontosabbnak, hogy ebből, mindebből a rettenetes önpusztításból igenis van kifele vezető út, de nem lehet megúszni, hogy az ember nem menjen a mélyére.
10: Én rájöttem arra, hogy ugyanezt az utat, amit itt a meddőség indít el, én ezt a nagyon rossz szülésélmény után éltem át, hogy semmit nem ér a testem, ezért bármit meg lehet vele tenni, és mindent megérdemel, és gyűlölöm, mert nem tudtam szülni, mert gyűlölöm, mert hogy a gyerekemnek milyen rossz volt. Te megértetted rögtön, hogy mi ez az út? Szóval azok az álmatlan éjszakák miről szóltak, amikor dolgoztál ezzel?
9: Én azt hiszem, hogy igen, én azt hiszem, hogy ez már az első olvasáskor számomra elég tiszta volt, hogy miről szól ez a történet, és az álmatlan éjszakák sem feltétlenül erről szóltak, hanem sokkal inkább az önanalízis, hova vezetett ez az öngyűlölet, hogy mik azok a dolgok, amiket az ember ennek a mentén elvesztett, és már nem is lesz rá lehetősége. Szóval sokkal inkább egy ilyen kis elszámolásra késztetett ez az előadás a kezdetekben.
10: Hát egyedül voltál a színpadon, azért másfél órát vittél úgy, hogy közben megjelenítetted azokat is, akik nem te voltál, akikhez beszéltél, akik körülötted voltak.
9: Élvezetes az, hogy...
10: Élvezet? Hogy... Nem félelmetes?
9: Nem. Bár én nem szándékozom mindentől monodrámagyáros lenni, de nagyon érdekes tapasztalás, hogy hogy tudsz magadért jót állni egyedül a színpadon, hogy tudsz akár baki helyzetekbe, vagy egy-egy rontásnál meg tudod-e menteni magadat, hogy van ehhez lelki erőt, hogy tudod-e, hogy magadon belül hova kell nyúlni, hogy ismered-e eléggé a korlátaidat.
10: Ja, az ember ront. Rúd tesz, mintha nem rontott volna.
9: Hát több verzió létezik, van ez is, hogy elegánsan tovább halad, van az, hogy egy picit visszajavít. Ami nagyon érdekes, az az, hogy mi játszódik le ilyenkor a fejben.
10: Na, ez engem ez érdekel.
9: Na, az szerintem nagyon érdekes, erről egyszer nem tudom, filmet kéne forgatni, vagy egy könyvet írni, hogy megy tovább a színház, az ember játszik tovább, mond valami, de közben belül őrületes elemzés folyik, hogy mit mondtam, mit rontottam el, az mit okoz a későbbiekben, hogy tudom kijavítani, kell-e már most javítani, vagy elég csak később, tehát egy őrületes logisztika megy a fejben.
10: Miközben... Ez az élet, nem?
9: Igen, miközben csinálod a dolgodat egyébként tovább. Igen.
10: Játszottad ezt a elképesztően erős darabot, aztán utána, mint hogyha nem is ebben a világban lennék, olyan mélyen veled voltam, ahol egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott nőt játszottál, ráadásul eredetileg ez a nő fekete is, tehát, hogy még a társadalomban is egy apartheidben élő, minden szempontból, de közben meg olyan erős.
9: Itt is igazából megvolt az a könnyebbség, hogy Balázs Zoli egy nagyon-nagyon pontos kottával érkezik a próbára, már értem a kottát,
10: hogy mit akar.
9: Hogy mit akar, hogy akarja látni, de ezt egészen szótagokig lebontva ő el tudja mondani. Utána jön rá az embernek a saját tartalma, vagy a saját színészete, amit aztán meg lehet egyeztetni Zolival, hogy ez így stimmel-e.
10: Ugye itt ez a nő egy nagyon bonyolult megaláztatásban élt, és saját magadat meg tudod védeni az ilyenektől? Itt egy megcsalásról van szó, és utána egy rettenetes bosszúról.
9: Én meg tudom védeni magam, de ez egy tanult képesség. És abszolút tudom, hogy milyen az, amikor az ember nem képes, amikor tehetetlen, vagy akár fel sem ismeri, hogy bajban van.
10: Másfél órát énekelsz angolul, sőt szuahéliül is, ugye?
9: Zulul van. Kettő, igen.
10: Ez a zulut hogy jegyezted meg?
9: Az óvodásokkal a mondókáikat szótagról szótagra, de állítólag nagyon jó a zulu kiejtésem, ezt mondták a dél-afrikai vendégek, úgyhogy most már ezzel is haknizhatok.
10: Na és akkor utána láttalak nyár végén a, már jól mondom,
9: Sommerreise.
10: És akkor itt újra elképesztő, hogy mit tettél az asztalra. Megint angolul énekeltél, megint végig egyedül, többé-kevésbé egy zongoristával, és megint ott volt egy női sors, aki Barbie babától minden archetipus. Na, ez hogy megy fél éven belül három ennyire erős előadás?
9: Erre nem tudok válaszolni, úgyhogy az ember föl kell reggel, ránéz a naptárjára, bepakolja az aznapra szükséges példányokat, és akkor próbál egyet délelőtt, próbál egyet délután, meg este. Szóval én a múlt évben rengeteget dolgoztam, de nagyon élveztem ebben az elmúlt évben, sőt, akár mondhatnám, hogy elmúlt két évben azt ebben a nagyon fokozott terhelésben, hogy megtanultam jó gazdája lenni saját magamnak. Hogy kell magamról úgy gondoskodni, hogy egyrészt üzembiztosan tudjak jelen lenni a munkában, ez jelent egy fizikai kondíciót is, jelent egy szellemit, meg egy mentálisat, és azt is, hogy egyébként igenis a szervezetnek tudom, hogy szüksége van pihenésre, tehát hogy tudok beiktatni magamnak akár olyan áron is, ami másnak nem tetszik. Pihenőt megtanultam nemet is mondani a sok igen mellé, megtanultam a saját szükségleteimet, az igényeimet, hogy milyen helyzetekbe nem szabad belemenni, hogy én az elmúlt egy évben nem nagyon ittam alkoholt például, mert már a legkevesebbtől is tudom, hogy az másnak. Ja. Szóval, hogy meg az énekléshez.
10: Ilyen élsportolói életmód.
9: Egyébként az igen. Volt, igen, körülbelül, igen.
10: Igen, mert azért neked ezekben a darabokban szépnek is kell lenni. Mind a három darab olyan, ahol a testeddel is járt. Sőt, az egyik darab a szépségedről is szól. Nagyon nehéz lehet.
9: Én ezt nem nehéznek értem meg, hanem egy ilyen nagyon-nagyon fegyelmezett. Igen, egyébként talán az élsportolói életmód az talán valami ilyesmi lehet, hogy eleget kell aludni, le kell feküdni. Egy évig nem láttam egy filmet, nem láttam egy sorozatot, nem nagyon tudtam olvasni.
10: Hol tanultál meg ennyire jól angolul?
9: suliban, meg sokat néztem filmet, sokat olvastam, meg az az igazság, hogy nekem elég jó fülem van, szóval az sokat segít a nyelvtanulásban is, meg még másban is. Amúgy is nagyon-nagyon szeretek nyelveket tanulni. Idén nekem egy bemutatóm lesz, az pedig a Csárdás királynő a Vígben. Cecília. Igen. Igen, Mohácsi János fogja rendezni, ami meg minden különlegessége mellett még azért is különleges, mert mi már ezt csináltuk együtt. Másodjára is megrendezte Fehérváron, én abban voltam Szilvia, és most harmadjára megrendezi a Víg Színházban, és itt meg már Cecília leszek.
3: A YouTube nem csak azért lett a rock történet egyik legnagyobb zenekara, mert világszerte milliók hallgatták őket, hanem azért is, mert újra és újra képesek voltak megújulni. Most, 9 év után, új stúdió albummal térnek vissza. Tótvali tudósítása következik Londonból.
11: Bonyolult, provokatív és szent dalgyűjtemény jellemzi az albumot, így egy. Érthető, hogy a 9 év szünet után rajongóik izgatottan várják a különleges lemezt, amely nem csak a hosszú szünet miatt keltett nagy figyelmet, de olyan részletek miatt is, mint a Torn című albumzárószám, amelyen Dolly Parton Bonoval énekel duettet. A gyengét country dal az összetört családi kötelékekről szól, de szélesebb körre is érvényes, szól a sajtónak szánt ismertető. Ez volt a legendás énekesnő utolsó stúdió szereplése. Dolly Parton augusztus végén 80 éves korában halt meg. Bono egyébként hangos gitárokat, extatikus ritmusokat ígért. Ugyanaz a képzelőerő, mely előhozza kreativitásunkat, szörnyeket is hozhat. Ezért felhangosítjuk a dobokat, nagyobb tüzet rakunk, vadabb és viccesebb történeteket alkotunk. Kedvesebb dallamokat teremtünk, a dalok pedig ragyogjanak, mert ha a világ sötétben is van, mi ne legyünk, üzeni Bono. A YouTube persze eddig sem tétlenkedett. Idén két kislemezt is kiadtak. Februárban a Days of Ash címűt, amely Bono szerint karneváli hangulatú örömteli zene, szakítva a politikai eseményekre reflektáló dalokkal. A Guardian kritikusa szerint ez a dal a zenekar csúcsidőszakának életörömét és céltudatosságát idézi újra. A rock gyorsan változó világában ritka, hogy egy zenekar tagjai évtizedekig együtt maradjanak. Márpedig az ő esetükben pont ez történt, hiszen éppen 50 éve annak, hogy az akkor 14 éves Larry Mullen Jr. kitett egy kézzel írt cédulát a dublini Mount Temple középiskola fali újságjára. Dobos keres zenészeket zenekar alapításához, szólt a felhívás, amire talált is jelentkezőt. És ezzel megszületett és 5 évtizedes sikeres a YouTube a 20. század második felének meghatározó, máig ikonikus rock együttese. Olyan kritikai elismerést és egyben üzleti sikereket kiváltó albumokat produkálva, mint a Joshua Tree és az Achtung Baby. És mindez az eredeti alapító muzsikusokkal. Ez igazi ritkaság. Nem csoda, hogy a hamarosan megjelenő új albumot is óriási várakozás övezi. A legtöbb kritikust meglepte a Carnaval de Luz éles, tömör hangzása és energiája, nyers atmoszférája. Az egyik kritikus szerint az új album anyaga élő koncertek, stadion fellépések után kiállt. Egy másik szerint az új album éppen hogy kiszabadította az együttest a lemez, majd turné kötelező ördögi köréből. A Variety magazin szerint a zenekar gőzerővel dolgozik azon, hogy úgymond ledolgozza az utóbbi években kihagyott időt és kárpótoljon érte. A lap hozzáteszi, hogy a U2 22 Grammy díjat nyert, és több mint 175 millió albumot adott el. Továbbá megszámlálhatatlan díjat és szakmai elismerést nyert. Biztosra vehetjük, hogy az új album tovább gyarapítja majd ezek számát.

0: 16 óra 30 perc, jó napot kívánok, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Gyermekvédelmi jóvántételi alapot indít a kormány. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. Egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít. Jövő héten elindul az egységes beteg elégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint áll rendelkezésre, aminek jelentős része uniós támogatásból származik. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól, korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Csaknem 135 millió euróval támogatja a spanyol erdőtüzek és a román árvizek okozta helyreállítási munkákat az Európai Bizottság. A mintegy 50 milliárd forintnak megfelelő összeget az uniós szolidaritási alapból fizetik. Spanyolországban augusztusban több nagy kiterjedésű erdőtűz pusztított, a hatóságok a lakosság tömeges kitelepítésére kényszerültek. Romániát a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkákban, közöttük a Parajd keletkezett károk felszámolásában segíti a bizottság. Estig több felé várhatók záporok, zivatarok, több megyében figyelmeztetés van érvényben. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A helyenként viharos szél holnapra mérséklődik. Késő este 11-16 fokig hűl a levegő, holnap 16-22 fokra számíthatunk. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk.
1: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Érezték önök azt, hogy ebből elég? Én gyakran érzem. Naponta több száz inger, értesítés, üzenet és információ verseng a figyelmünkért. De vajon mit bír el ebből az agyunk? Martin Korte, német neurobiológus, Ésszel a géppel című könyvében azt vizsgálja, hogy a hat a digitális információ áradat a figyelmünkre, a memóriánkra és a gondolkodásunkra. A szerzővel Bendül Vera készített interjút.
3: A könyvében azt írja, hogy a párhuzamos feladatvégzés, az úgynevezett multitasking az egyik legnagyobb veszély számunkra. Nem feltétlenül maga a képernyőidő hat károsan az agyi működésünkre, hanem az, hogy állandóan megszakítanak minket.
4: Igen.
3: Mit csinál ez az állandó megszakítás az agyunkkal? Mit tesz pontosan a koncentrációs képességünkkel?
4: Az agyunkban két különböző figyelmi rendszer működik. Az egyik arra szolgál, hogy valamire összpontosítsunk, például amikor belemerülünk egy könyvbe, de van egy másik rendszerünk is. Ez arra való, hogy ha valamilyen jel érkezik kívülről, mondjuk a telefon pittyen, akkor automatikusan odaforduljunk. Ez egy nagyon fontos reakció. Gondoljunk csak arra, hogy több ezer évvel ezelőtt, amikor vadásztunk, nem csak arra kellett figyelnünk, hogy megszerezzük a zsákmányt, hanem arra is, hogy közben életben is maradjunk. Ezen nincs is baj. A probléma akkor kezdődik, amikor az okostelefont folyamatosan használjuk. Az applikációk újra és újra megszakítanak minket a tevékenységünkben, és egy idő múlva már csak rövidebb ideig tudunk koncentrálni. Az agyunk ugyanis várja a következő megszakítást. Arra figyel, arra vár, hogy mikor történik megint valami. Ez leköti a kapacitásait, és már nem tudunk úgy problémát problémát megoldani, mintha teljes kapacitással lennénk jelen. Ráadásul már csak az eltereli a figyelmünket, ha mellettünk van a telefon, és csöndben fekszik az asztalon.
3: Ez érdekes, akkor tényleg nem a képernyőidő a fő probléma, ahogy azt sokan állítják.
4: A túl sok képernyőidő is problémát jelenthet, de nem azért, mert a képernyő önmagában káros, hanem mert elveszi az időt más, fontos dolgoktól, például a társas kapcsolatoktól. Az agyunk szempontjából nem ugyanaz együtt lenni valakivel egy szobában, vagy egy digitális platformon beszélgetni vele, és közben emojikat küldözgetni egymásnak. Ha egy átlagos tizenéves akár napi 5-7 órát is eltölthet a telefonján, és sokszor nem marad ideje sportolni, találkozni a barátaival, játszani, szerelmesnek lenni. Pedig ezek mind nagyon fontos dolgok az agy fejlődése szempontjából, különösen kamaszkorban.
3: Az okostelefon használat tényleg akadályozza azt is, hogy szerelmesek legyünk?
4: Igen, még azt is. A kutatások szerint a mai tinédzserek később lesznek szerelmesek, kevesebb barátjuk van, és összességében magányosabbak. Még a szexuális életüket is később kezdik. Lehet, hogy ezt néhány katolikus pap örömmel hallja, de azért egy 20-25 éves fiatal számára ez mégiscsak probléma.
3: Az érdekes, hogy mi történik a tinédzserekkel és a szerelemmel, de a kisgyerekek is rengeteg időt töltenek a képernyő előtt.
4: Én például 10 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlanám az okostelefon használatát. Egyszerűen túl sok más felfedezni való van a világban. Ha egy 6 éves gyermek napi 2-3 órát tölt okostelefonnal vagy tablettel, annak már lehet hatása a nyelvi fejlődésére. Sőt, olyan gyerekek agyában, akik nagyon sokat használják ezeket az eszközöket, strukturális változásokat is megfigyelhetünk.
3: Sok online szolgáltatás eleve úgy van kialakítva, hogy kihasználják azt a természetes hajlamunkat, hogy mindig valami újat keressünk. Ez igaz a legnagyobb online platformokra is. Ön szerint elvárható az emberektől, hogy nagyobb önkontrollt gyakoroljanak, amikor ezeknek a platformoknak a gazdasági érdekei éppen az ellenkező irányba mutatnak? Konkrétabban, hogy kevesebbet görgessenek?
4: Szerintem a vállalatokat rá kellene kényszeríteni arra, hogy úgy tervezzék meg a termékeiket, hogy azok ne tegyenek függővé minket. Amit mi tehetünk, hogy kialakítjuk a munkánkat és a magánéletünket úgy, hogy az okos eszközeink ne legyenek mindig szem előtt. Az eszközeinknek mindig csak azokat az értesítéseket engedjük megjelenni, amelyekre tényleg szükségünk van az éppen elvégzett munkához. Ugyanilyen fontos, hogy ne vigyük be a telefont az ágyba, ne azzal ébredjünk, és ne használjuk étkezés közben sem.
3: A figyelem elterelés nem feltétlenül kizárólag az okos eszközökről jön. Az újságírók például, ezt én is tapasztalom, vagy akár cégvezetők, a közösségi média menedzserek naponta ezernyi információval, kéréssel, témával találkoznak. Sokan pedig maguktól is TikTokon vagy más platformon töltik az idejüket. Mit tanácsol azoknak, akiknek a munkájában elkerülhetetlen a folyamatos fókuszváltás?
4: Igen, vannak olyan időszakok a napban, amikor egyszerűen muszáj gyorsan váltani a feladatok között. De a kutatások érdekes dolgot mutatnak ezzel kapcsolatban. Ha valaki a napjában néhány órát osztatlan figyelemmel foglalkozik egyetlen dologgal, akkor utána sokkal jobban tud megbirkózni azokkal a helyzetekkel, amikor gyorsan kell váltani a feladatok között. Ez elsőre ellentmondásnak tűnik. Gondolnánk, hogy ha jobb focisták akarunk lenni, akkor minél több órát kell fociznunk. Ha jobb, párhuzamos feladatmegoldók akarunk lenni, akkor minél több órát kell párhuzamos feladatmegoldással tölteni. Csak hogy ennek az ellenkezője igaz. A focistánál valóban az a helyzet, hogy minél többet gyakorol, annál jobb lesz. Nekünk viszont, akiknek időnként gyorsan kell váltanunk a feladatok között, jót tesz, ha vannak olyan munkaóráink, amikor egyáltalán nem szakítanak félbe.
3: A könyvében meglepően pozitívan beszél az unalomról. Miért fontos az agy számára, hogy legyenek olyan pillanatok, amikor semmi sem történik? Tényleg kreatívabbá tesz minket, ha egy-két órán keresztül unatkozunk?
4: Régebben, amikor a pályaudvaron vártunk a buszra, egyszerűen csak álltunk és nézelődtünk. Manapság az emberek előveszik a telefonjukat, és elkezdenek össze-vissza görgetni. Ezzel viszont folyamatosan lefoglalják az agyukat, és nem hagyják, hogy új gondolatok szülessenek. Viszont ha a telefon a zsebben marad, és egyszerűen csak körülnézünk, hirtelen lesz egy 2-3 percünk, amikor unatkozunk. És ilyenkor valami érdekes történik az agyunkban. A figyelem a külvilágról fokozatosan befelé fordul. Az agy új kapcsolatokat hoz létre. Nevezhetjük ezt unalomnak, de valójában ilyenkor elkezdünk álmodozni, elkalandozni. És az embernek gyakran éppen ilyenkor jut eszébe a legjobb ötlet. Gondoljunk Edisonra vagy Einsteinre. Egyesek ezt unalomnak nevezik, mások egyszerűen pihenésnek. Olyan időnek, amikor az agy újra rendezni tudja a gondolatait. Telefonon videókat nézni egyáltalán nem pihentető. Megterhelő a szem és az agy számára, hogy folyamatosan közelre fókuszálunk, miközben a képernyő tartalma néhány másodpercenként változik.
3: But wait a minute, daydreaming is fine then. Akkor az álmodozás tulajdonképpen jó dolog, hiszen amikor álmodozunk, nem vagyunk igazán jelen. Inkább valamiféle belső fantáziavilágban járunk.
4: Az álmodozás nagyon is jó dolog. Amikor például diákoknak tartok előadást, azt szoktam mondani, nem zavar, ha 10-15 percenként egy kicsit elkalandozik a figyelmük. Nem sértődöm meg. Egy dolgot kérek. Ha elkalandozik a figyelmük, adják a telefont a zsebükben. Álmodozzanak, ne görgessenek. Az álmodozás az agy alapértelmezett működése. Tulajdonképpen ez az egyik kapu a belső világunk felé.
3: Ön mennyire optimista? A technológia használata végül javunkra fog válni? Tudjuk majd jól használni az eszközeinket?
4: Igen, ha nyitottak vagyunk a változásra és az alkalmazkodásra, akkor szerintem képesek leszünk sokkal tudatosabban, hatékonyabban használni a technológiát és a közösségi médiát. Maradjunk kritikusak, de közben legyünk nyitottak is. És ne gondolkodjunk feketén-fehéren. Nem kell technológia ellenesnek lenni. Ez szerintem nagyon fontos. Én például mindig a legmodernebb eszközöket használom. Van új okostelefonom, új számítógépem, új okosórám. De emellett tisztában vagyok azzal is, hogy bizonyos használati szokások veszélyesek lehetnek. Éppen ez a lényeg. Nem magát a technológiát kell elutasítanunk, hanem meg kell tanulnunk jól használni azt.
2: Martin Korte német neurobiológussal Bendel Vera beszélgetett az Ésszel a géppel című, már magyarul is olvasható könyve kapcsán.
1: Netzes. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
2: A sorról sorra horgoló műhely Budapesten a Keleti Károly utcában működik. Az alapító Huzella Júlia színésznő és férje, Balogh Balázs média designer. A műhelyben nem csak horgolni tanítanak, hanem kulturális programokat is szerveznek. Júlia már több mint 10 éve horgol, és úgy tapasztalja, hogy ez kiváló stresszoldó is. A műhelybe azért ezért nem csak nőket, hanem férfiakat, sőt olyan apákat is várnak, akik a gyerekeikkel szeretnének együtt tölteni egy kis minőségi időt. Kandó Eszter riportja következik.
5: Körülbelül 3 méteres könyves polcon sorban vannak a fonalak. Mindegyiknek tudod a nevét, hogy milyen színárnyalat?
6: Nem, egyáltalán nem, de van egyfajta rózsaszín, amit azért rendeltem, mert ugye amikor nézed az oldalon, akkor azért nem annyira tudod, hogy ez milyen lesz élőben. És volt egy, aminek az volt a neve, hogy tüdő. És akkor úgy voltam vele, hogy ebből kell, mert fogalmam sincs, hogy milyen a tüdőszín a fonalból.
5: Fáradt rózsaszín. Ja, fáradt rózsaszín. Igen, igen.
6: Az a tüdőszín. Tehát ezt tudom biztosan, és a feketét, meg a pirosat.
5: Te emlékszel arra, hogy milyen színű fonallal horgoltál először?
6: Igen, egyébként egy tüdőhöz hasonló színű rózsaszínnel horgoltam először, amikor tanultam egy tanfolyamon, igen.
5: Mert mintha azt olvastam volna, hogy a nagymamád is horgolt, és hogy tőle jött az ihlet, hogy te is folytasd ezt a hobbit.
6: Igen, ez így volt. A nagymamám horgolt, kötött, magának kötött kosztümöket például, szoknyát, blézert, tehát ilyen eszméletlen dolgokat. Nekünk meg állatokat horgolt, ilyen hatalmas oroszlánt a bátyámnak, babákat, ruhákkal, a karácsonyfára angyalkát, aki fogja a fenyőfát, szóval vagy csomó ilyen dolgot. És a nővéremnek jött ez az ötlete, hogy ő szeretné ezt tovább vinni. És nekem akkor volt 1 éves a nagyobbik lányom, és úgy voltam vele, hogy fú, ezt én is szívesen megtanulnám, úgyhogy nagy küzdelmek árán, de megtanultam.
5: Nehéz?
6: Az eleje nehéz volt, igen, szóval nagyon sokat küzdöttem, káromkodtam, dobáltam, mindent csináltam, a férjem megröhögött, hogy nagyon jó hobbit választottam magamnak.
5: Elkezdődött ez a hobbit, akkor megtanultál horgolni, és akkor ez így az életed része maradt?
6: Abszolút. És nagyon nehéz élethelyzeteken segített át egyébként a horgolás, és tök sok feszültség megy ki ilyenkor az emberből, meg ha horgolsz mondjuk egy állatot, például azt a hatalmas dinoszauruszt a kirakatban, ami tele van tüskékkel, tehát nagyon aprólékos, meg ugye vékony fonalból horgoltam, és azért ahhoz képest nagy, tehát egy ilyen 30 centi magas, és mondjuk ugyanannyi széles, tehát mondjuk egy ilyen állatot megcsinálni, az rengeteg idő. Tehát ehhez kell kitartás, ez nem adja magát könnyen, ezért meg kell küzdeni. És igen, szóval, hogy folyton az életem része volt, amióta elkezdtem tanulni, és már jó pár éve vágytam rá, hogy aj, de jó lenne valami más csinálni, szívem szerint beülnék egy fonalboltba, puhaságba, színek közé, jönnének az emberek, akikkel beszélgetnék, és workshopokat tartanék, és így, de az volt bennem, hogy hát azért a színésznő az egy komoly ember, tehát ő nem csinálhat ilyet. És aztán jött az élet, ami meg azt mondta, hogy dehogy nem, csinálj, amit akarsz, csináld azt, amire vágysz, és igazából már pár éve tanítok gyerekeket, otthon, meg iskolákban, különböző ilyen kihelyezett helyszíneken, és a férjem egyszer csak meglátta ezt a helyet, hogy figyelj, szerintem ez neked tökéletes lenne, és akkor belevágtunk, szóval ez egyik pillanatról a másikra alakult végül is így. És megteltek a délutánok a gyerekekkel, és megteltek most már a délelőttök is nagyjából, felnőttek is járnak, szülő-gyerek workshopokat tartok, ami így a legnagyobb siker most. Már november közepéig betelt az összes alkalom, már plusz alkalmakat kellett betenni, ami egy ilyen csodás visszajelzés. Tehát az, hogy a szülő és a gyerek, direkt nem anyalányát mondok, mert nem csak, tehát hogy a szülő és a gyerek, hogy ma 2026-ban is van igény arra, hogy kikapcsoljon, hogy lerakja a telefont, hogy ne nézze a kütyüt, hogy kapcsolódjanak egymáshoz. Amikor idejön egy kezdő szülő-gyerek páros, mondjuk egyik se tud horgolni, valamelyik, vagy a szülő, vagy a gyerek gyorsabban belejön a másfél óra alatt, és azt látom, hogy egymásnak segítenek, hogy röhögnek egymáson, röhögnek magukon, és én egy kicsit hátralépek. És ez egy tök jó tapasztalat volt, hogy nem csak azon, hogy én itt, mint tanár, mindenkihez oda megyek, hanem hogy egymásnak is tudnak segíteni, és ezáltal a kapcsolódás még erősebben létrejön, ami szerintem szuper. Igyekszem úgy élni, hogy így ne ragaszkodjak tíz körömmel dolgokhoz, csak azért, mert valaki azt mondta, vagy én azt hiszem, hogy annak úgy kell lennie. Mert hogy az élet annyi mindent hoz, és olyan váratlan dolgokat, hogy egyszerűen muszáj rugalmasnak maradni, és muszáj jobban odafigyelnünk arra, hogy mit mond a belsőnk. Nekem ez most egy ilyen nagy leckém, hogy erre odafigyeljek, hogy mi az, amit valóban szeretnék. És ezért hajlamos voltam a kezdetekkor azt gondolni, hogy horgolás, kit érdekel, úgy se érdekel senkit. De özönlenek a gyerekek, és imádják csinálni. És tudod, az van, hogy ahogy horgolsz, tehát ahogy jár a kezed és koncentrálsz, nem tudsz pózban lenni, meg nem tudsz magadról más képet mutatni, mint ami valóban vagy, és ez szerintem tök jó.
5: Volt egy pont, amikor megelégelted, hogy nem a belső hangodat követed, de hogy sikerült követned a belső hangodat? Mi volt az a életesemény vagy tapasztalat, ami arra sarkalt, hogy most már muszáj lesz odafigyelni?
6: Ezek súlyos traumák voltak. Úgy gondolom, hogy valószínűleg, és nincs mi lett volna, ha, de magamat ismerve, meg az eddigi életemet, nem biztos, hogy eljutottam volna ide, ahol most vagyok, ha ezek nem történnek meg velem. Súlyos veszteség, műtétek voltak a hátam mögött, és olyan helyzetek, ahol egyszerűen nem volt mit tennem, mint megállnom, hogy jó, most az élet akkor nagyon üzen nekem valamit, és azt üzeni, hogy most gondoljam át, hogy eddig mi volt, és ezután mi lesz, mert hogy ahogy eddig volt, az már tovább nem lesz, az biztos.
5: Egyébként a kirakat úgy néz ki, mintha egy bábszínház kirakata lenne, mert csupa aranyos kis állatfigura van, nyuszik, zsiráfok, csiga, vannak most így az őszhöz kapcsolódóan ilyen dísztökök is.
6: De ezt a macskát, ezt a 10 éves lányom csinálta, vékony fonalból.
5: Ez egy kávé 20 centis cica, lila szoknyában van, és van egy ilyen nyakprém is rajta. Igen, szóval körsel, igen, kifejezetten divatos cica.
6: Igen, írtó jól néz ki, és látod 10 évest, és nem mondod meg, hogy én vagy ő csinálta. Nekem fáj a szívem, mert megtartanám, de ő meg eladásra kínálta.
5: És nekem az is feltűnt, hogy a cédulája nem csak az ára van rajta, hanem hogy 28 munkaórába telt ezt megcsinálni.
6: Olyan sok időbe telik egy ilyen, hogy szerintem megfizethetetlen amúgy.
5: Ez az üzlet, ez itt van pár száz méterre Buda legforgalmasabb útjától, a Margit körúttól, mondhatni Buda belvárosában. Azt is el tudom képzelni rólad, hogy te egyáltalán nem Budapesten laksz, hanem hogy minimum az agglomerációban, vagy egy őrségi biokertészetben. Ezek az életformák nem vonzanak téged?
6: Nagyon vonz, és akárhányszor egy ilyen kisebb városban járok, például Veszprémben, vagy Sopronban, vagy külföldön valami kisebb városban, akkor mindig azt érzem, hogy ú, igen, nekem ez való. Ami már egy ilyen kulturálisan gazdag város, de a léptékében mégis kisebb, és nincs annyi zaj, és nincs annyi kosz, és ezért nem tudom, meg autók, hogy arra így vágynék, de egyébként nem annyira tudom elképzelni magam.
5: Ez nem csak egy horgoló műhely, hanem egy ilyen pici kulturális szelencének mondanám, mert egyszerre vannak vannak itt filmvetítések is, meg talán irodalommal is foglalkoztok, azt tudom, hogy szeretsz nagyon olvasni. Hogy alakult ki a koncepciója a műhelynek?
6: Igazából még mindig nincs teljesen kialakult koncepciónk. Úgy vagyunk az egészen, hogy olyasmiket akarunk csinálni, amit mi szeretünk a férjem meg én, amit mi élvezünk.
5: Említetted, hogy nem csak anyukák járnak ide a lányaikkal, hanem ezek szerint akkor édesapák is, vagy férfiak is. Őket mi vonza ide?
6: Tegnap a felnőtt csoportban jelent meg az első férfi, és
5: Laci,
6: és nagyon örültünk neki, és mondta, hogy 40 évvel ezelőtt a nagymamája horgolt, és akkor tanítgatta őt horgolni, de azóta nem csinálta, és hogy szerette volna feleleveníteni, kíváncsi volt, hogy emlékszik-e még rá, kisgyerekei vannak, óvis gyerekei. Na mondom majd, amikor karácsonyra csinálod nekik a plüssöket, ah, mondja bárcsa. Apuka is jelentkezett, hogy jönne a lányával a szülőgyerekre, úgyhogy én nagyon bíztatok tényleg minden apukát, mert egyrészt a horgolás a stressz levezetésben nagyon jó. Ez ugye uniszex, tehát a férfiaknak is tök jó. És másrészt meg, szóval, hogy csak így belegondolok, hogy gyerekként milyen lett volna, ha apámmal elmegyünk egy ilyen szülőgyerek workshopra, ahol így együtt tanulunk valamit, hát nem tudom, szóval most így a bennem lévő gyerek így újjong, hogy úristen, de jó lett volna, de jó lett volna. Tehát az a másfél-két óra, amit eltöltesz úgy, hogy megkapod azt a maximális figyelmet az adott szülőtől és a gyerektől, és együtt valamit csináltok, hát, hogy így ennél jobb szerintem nincs.
5: Meglepett, hogy édesapádat említetted, Huzella Pétert, aki 20 évig volt a Kaláka együttesnek a meghatározó tagja, mert valahogy azt gondoltam, hogy mint egy alkotó ember ő is, biztos volt valami közös dolgotok.
6: Igen, a zenében tudtunk abszolút kapcsolódni, ugye én többször léptem is föl vele, már gyerekként is a Kalákával, szóval, hogy ez megvolt, igen, de ugye ő azért egy nagyon elfoglalt ember volt, úgyhogy nekem az alapélményem az, hogy ő hiányzik. És ezért mondom, amikor így elképzelem, hogy elmentünk volna egy ilyenre, akkor így repestem volna. Viszont képzeld el, hogy most volt a szülinapja, meg a nővéremnek, meg nekem, most így egy rakáson vagyunk, és azt kapta tőlem a család, hogy szervezek ide nekik egy családi workshopot, mert pont ezen felbuzdulva, hogy látom ezeket a szülőket a gyerekükkel, hogy mondom, de jó lenne, itt lenne anyukám, így megtanítom, tök jó lenne. Úgyhogy ezt kapták a szülinapjukra, itt lesz az egész család, bátyám, nővérem, apukám, anyukám, anyósom, apósom, és megtanítom őket horgolni.
5: Lehet, ez egy új műfaj, nem? Hogy egy ilyen horgolós családi terápia.
6: Igen, de annyira váratlanul érte őket, hogy nagyon megörültek neki, szóval erre senki nem számított.
5: Ha most itt felsorolnám, hogy hány foglalkozásod van, amiben képesítésed is van. Színésznő vagy, énekesnőnek is mondhatunk, drámatanár vagy, most horgoló tanár vagy, szervezer is, de ha csak egy dolgot írhatnál fel egy képzeletbeli névjegykártyára, akkor most mi lenne az?
6: Mi lenne az? Nem is tudom. Lehet, hogy csak a nevem lenne rajta.
2: A Sorról Sorra nevű horgoló műhely egyik alapítójával, Huzella Júliával, Kandó Eszter beszélgetett. A szeptemberi sankhai World Skills világbajnokságon, ami a szakmák olimpiája, 68 ország közel 1400 fiatal szakembere mérte össze a tudását 64 szakmában. A magyar csapat 29 versenyzővel és 25 szakmában indult. Albrecht Martin autószerelésben ezüstérmet szerzett. A győri Lukács Sándor technikum tanulóját a világversenyről Gárdonyi Eszter kérdezte.
7: Milyen volt a verseny?
8: Ugye 4 napból állt a mi versenyünk, és 4 nap alatt 8 modulnak a feladatait kellett megcsinálnunk, és ugye a 36 nemzet versenyzőivel mértük össze a tudásunkat a verseny során. Nagyon jó volt, én nagyon élveztem, persze voltak nehéz pillanatok, voltak nehéz napok, de voltak olyan feladatok is, amik nagyon jól mentek, és nagyon jó volt benne lenni. Nyitó ceremónia szerintem elképesztő volt, amit szerveztek ott nekünk Shanghai-ba. A záró ceremónia az meg végképp ott nagyon izgatottan vártuk, hogy mikor mondják a mi eredményünket. A 65 szakmából mi valahol az 58. körül voltunk kihirdetve, úgyhogy nagyon sokat kellett várnunk. Ugye először ki lett mindenki hívva a dobogóra, aki dobogós lett, akkor még nem tudtuk a helyezéseket, de már ott, amikor mondták, hogy Magyarország, ott nagyon örültünk az meg, hogy végül a második helyezés lett az eredmény közvetlenül a kínai után, annak pedig végképp.
9: Azt mondjuk, hogy 8 modul. Ez mit foglal magába?
8: Ez a 8 modul, ez igazából 4 téma. Kör. amin belül feladatokat kell megoldanunk. Gondolok motormenedzsmentre, ahol hibás, de működőképes motoron kell hibát keresni, diagnosztizálni, javítani, futómű, átvizsgálás, javítás és beállítás, fék, mérés, hibakeresés és javítás, motorszerelés, váltószerelés, motortesztelés, ahol megbontás nélkül kell diagnosztizálnunk motornak hibáit, belső alkatrészeknek állapotát, van egy nagy feszültségű, tehát hibrid és elektromos rendszerekkel kapcsolatos feladatunk, vezetéstámogató rendszerekkel kapcsolatos feladatunk, és ez a vezetéstámogatásos rendszer van összevonva még a komfort és karosszéria elektronikával kapcsolatos hibakeresési és megoldási feladattal. Mérőműszerekkel mindent mérnünk kell, mindent valahogyan kézzelfoghatóan bizonyítani kell, tehát azt, amikor mi azt mondjuk, hogy itt van egy hiba, azt nekünk méréssel, vagy valami kézzelfogható dologgal azt bizonyítani is kell.
7: Hogy jön össze a második helyezés? Itt pontokban gondolkodjunk? Időben kell gondolkodnunk? Tehát mennyi idő alatt oldotta meg a feladatot? A pontosság, a precizitás, hogy jön ki végül a végeredmény?
8: A feladatok időlimitesek, de nem az idő a meghatározó dolog. Nagyon gyorsan is kell csinálni ezeket a feladatokat. Pontozás pedig mind exakt dolgokból áll, hogy egy adott folyamatot elvégeztünk-e, nem végeztünk el, amit mértünk, érték az jó lett-e, illetve biztonsági szempontok is vannak benne, hogy védőszemüveget, védőkesztyűt, védőfelszereléseket megfelelően használjuk-e. Úgyhogy igazából egy ilyen versenyen tényleg úgymond a nagykönyv szerint kell csinálni a dolgokat.
7: Hogyan tovább?
8: Következő cél az a jövő évi Euroskills verseny Düsseldorfba. Ugye egy versenyző egyszer vehet részt Worldskills, egyszer vehet részt Euroskills versenyen. Én most a Worldskill-lel megvoltam, úgyhogy jövő évre a Euroskill verseny a cél. Addig én maradok a középiskolába, ugye most végzem az alternatív járműhajtási technikus szakmámat, és utána pedig, ha minden jól megy és remélem, akkor a Győri Széchenyi Egyetemen tervezem folytatni a tanulmányaimat majd, mint járműmérnök.
9: And now we are back to automobile technology. Our silver medalist is Martin Elbre from Hungary.
7: Milyen érzés, amikor a legesleg végén kimondják a versenyt?

0: Én mert gondolom, hogy akármennyire is bizonyos formában hasonlítanak, azért minden egyes versenyhelyszín más és más.
1: 2017 óta veszek részt ilyen versenyeken, igazából azóta minden évben valamit újat tanulunk. Az idei verseny olyan szempontból volt különleges, hogy nagyon sok újfajta szimulátorra találkoztunk például. Talán ami nagyon újdonság volt, az az automata váltószerelés, mert eddig minden évben kézi kapcsolású váltó volt, úgyhogy az mind a kettőnket meglepte.
0: Ilyenkor, amikor a verseny zajlik, és ugye Páston ilyen forgószínpadszerűen történnek a dolgok, akkor ezt úgy kell elképzelni, mint egy boxedzésen, hogy amikor fönt van az én tanítványom, akkor én ugyanúgy biztatom, kiabálok, küldöm az energiát.
1: Jóformán az összenézésért is kizárhatnak minket, úgyhogy...
0: Ez ennyire szigorú.
1: Igen, amikor versenyidő van, akkor nem szólhatok hozzá, nem kommunikálhatok vele, biztatni se biztathatom, meg igazából csak zavarnám bele, úgyhogy amúgy se tenném.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: 5 óra van, hallgassuk meg a friss híreket Ceglédi Edittől.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. Az utóbbi hónapok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. A döntései indoklását is nyilvánosságra hozza az új összetételű média tanács. Egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek a Donyeck megyei Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, 2 arra haladó menetrend szerinti buszt találat ért, valamint 2 társasház is megrongálódott. Orosz támadás érte az egyik szomszédos települést is, ott 3 ember vesztette életét. Hasonlóan sok civil áldozata volt egy tegnapi bombázásnak is. Prilulikban egy többszintes házat döntöttek romba a rakéták, 22-en meghaltak, több mint 50-en megsérültek. Halálos késelés történt reggel egy lengyelországi általános iskolában, Varsó közelében. Egy 15 éves fiú 3 ember támadott meg késsel, az iskola gondnoka belehalt sérüléseibe. Egy nappal korábban egy másik iskolai késelésben 10 sérültek meg. A lengyel hatóságok vizsgálják, lehet-e összefüggés a támadások között, és milyen szerepet játszhatott az internet a fiatal elkövetők radikalizálódásában. Donald Tusk miniszterelnök rendkívüli tanácskozást hívott össze az ügyben. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurko Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak.

0: Jövő héten elindul az egységes beteg elégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Megtartotta első ülését az új összetételű médiatanács. Az elnökből és jelenleg három tagból álló testület elfogadta új ügyrendjét, valamint működésének alapdokumentumát. Ez szerint a határozatok és indokolások mellett a jövőben nyilvánosságra hozzák a szavazások név szerinti eredményeit, a különvéleményeket és az ülésen készült jegyzőkönyveket is. A testület az ülésen bírságot szabott ki az RTL-re, illetve a Hír TV-re helytelen korhatári besorolás miatt, valamint tiltott reklámozás miatt figyelmeztetésben részesítette az ATV-t. Estig többfelé várhatók záporok, zivatarok, több megyében figyelmeztetés van érvényben. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A helyenként viharos szél holnapra mérséklődik. Késő estére 11-16 fokig hűl a levegő, holnap 16-22 fok várható. 17 óra 30 perckor krónikával jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Dr. Kossuth.
2: Élete során minden nyolcadik magyar nő találkozik a merrákkal. Bár az időben felismert daganatnál a túlélés csak nem bizonyos, a hölgyek több mint fele mégsem jár rendszeres szűrővizsgálatra. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Kérdezünk szűrésről, kezelésről és a gyógyulásról is. 0630 9666. Kérdezzenek önök is.
1: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin holnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
4: Az SOS Gyerek Falvak október 7-én az Állami Gondoskodásban Élő Gyerekek Napján szakmai konferenciát rendeztek Budapesten. Nem csak ellátást, valódi otthont, szeretetet és jogokat akarunk. Ezt üzenik az Állami Gondoskodásban élő fiatalok. Az SOS Gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt gyerekek 16 pontban fogalmazták meg, mind változtatnának. Több figyelmet, valódi érdekképviseletet, személyre szabott törődést és zéró tolerancia kérnek a bántalmazással szemben. Legfőbb üzenetük, az állami gondoskodás ne csak ellátást, hanem valódi otthont jelentsen. Kisbe a riportja következik.
5: Mészáros Flóra tapasztalati szakértő, és a tapasztalati szakértő, kérdezem naivan, a gyerekbántalmazás tekintetében mit jelent?
6: Állami gondozott voltam. 2000-től 2009-ig voltam a Kőszegi SOS gyermekfaluban, ott éltem, és hát önmagában azért kerültem be az állami gondoskodásba, mert bántalmazást szenvedtem el a családon belül, illetve nekem az egyik nevelőszülőm is. Nem ilyen fizikai bántalmazásra kell gondolni az én esetemben, de szerintem a lelki bántalmazás is épp olyan mély nyomokat tud hagyni, mint akár egy fizikai bántalmazás. Azért is vagyok itt, hogy erre is felhívjam a figyelmet, hogy nem csak az a bántalmazás, amikor elcsattan egy pofon.
5: Hogy került állami gondozásba?
6: 10 éves voltam, amikor állami gondozott lettem. Ez az a kérdés amúgy, amit leginkább az állami gondozott gyerekek nem szeretnek megkapni. Ez nem olyan, mint amikor arra kérdez rá valaki, hogy hogyan kerültél ebbe az iskolába, hanem itt arról van szó, hogy az élet egyik legnagyobb traumájáról kell beszélnie.
5: Hogy lehet jól kérdezni ezt?
6: Azt a részét kellene megkérdezni, hogy milyen érzés volt mondjuk ott élni. Ezt kellene szerintem valahogy az emberekben erősíteni, hogy ahhoz, hogy tudjunk traumákról beszélgetni, nem feltétlenül kell magát a traumát kivesézni.
5: Köszönöm. Kérdést törölve, mennyiben változott meg az élete, és azt hogy élte meg?
6: Amikor bekerültem a rendszerbe, és kikerültem a saját családomból, én azt először nagyon-nagyon rosszul éltem meg, mert hogy attól függetlenül, hogy én ténylegesen bántalmazás miatt kerültem amúgy a rendszerbe, azért az, amikor az anyukájától egy gyereket elvesznek, az semmiképpen sem egy ideális helyzet. A traumák általában nem úgy derülnek ki, hogy a gyerek így jelzi, hogy én velem amúgy baj van, hanem sok esetben az őt körülvevő szakemberek mondjuk abból jönnek rá, hogy van egy elhanyagolás, vagy mondjuk az én esetemben pszichés alapon betegségek jelentkeztek, amik miatt én kórházba kerültem, és mivel semmilyen fizikai elváltozás nem volt, tehát makkegészségesen 2 hetente kórházba kerültem. Ez innentől kezdve feltűnt a kórházi dolgozóknak, hogy itt valami biztos, hogy történik, és ők voltak azok, akik azt mondták, hogy akkor pszichiáter is beszélgessen velem, és aztán így derült ki az, hogy velem mi történt, de hogy szerintem a legtöbb esetben nem maga a bántalmazás derül ki, kivéve abban az esetben nyilván, amiről így a hírekben is az emberek hallanak. Nagyon-nagyon nehéz szerintem egy kisgyereknek bárki felé jelezni azt, hogy engem bántanak, és pláne észrevennie azt, hiszen az anyukája és az apukája és a család sok esetben az, akiről ő neki ezt el kéne mondania. Pontosan ez a legnagyobb probléma, hogy ő ebben nő fel. Nehéz helyzet, hogy rájöjjön arra, hogy valami nem jó, de mi az, ami nem jó, és ezt még jelzem is, az egy nehéz út, és nem véletlen például az, hogy én nekem 7 éves koromban jött egy változás az életembe, és mégis majdnem 10 éves voltam, mire a rendszerbe kerültem. Azért ott eltelt 3 év, amikor én senkinek nem jeleztem azt, hogy pontosabban jeleztem szomszédnak, stb., de hogy nem lett ez komolyan véve, illetve valahogy azért még ott van az a szempont is, hogy azért senki nem akar tanúskodni egy rendőrségen.
5: Magának végső soron ki segített, vagy mi segített a legtöbbet?
6: Nekem van egy csodálatos nővérem, aki 7 évvel idősebb nálam, ő nem is került be amúgy az állami gondoskodásba, és mi ketten összekapaszkodtunk. A mai napig amúgy összekapaszkodtunk, tehát a mai napig is együtt élünk, velünk lakik, és mi olyan szövetséget alkotunk, és alkottunk akkor is, amit így egyszerűen semmi nem fog tudni felbontani az életben.
5: Tapasztalati szakértőként miért kezdett el működni? Nehéz ez.
6: Igen, az, hogy az ember kitárja mindenki elé a saját lelkét, az nem egy egyszerű élethelyzet. Az, amit ezzel adni tudok a gyermekvédelemben dolgozóknak, mert hogy én leginkább ezen a területen vagyok tapasztalati szakértő. Van egy ilyen traumatudatos képzése az SOS Gyermekfalunak, és ezzel mi járjuk az országot, és gyermekvédelmi központokba megyünk el, és amennyire én tudom, én próbálom bennük tartani a reményt is, meg azt, hogy van értelme az ő munkájuknak, mert hogy sokszor az van, hogy például akkor, amikor én az állami gondoskodásból kikerültem, én sem akartam igazából senkinek megköszönni azt, hogy engem életben tartott. Később jött a saját életemben, amikor mondjuk már nekem is lett 2 gyerekem, akkor jöttem rá arra, hogy azért az a feladat, amit mondjuk a nevelőszülő elvégez, az azért sokkal több megbecsülésre érdemes.
5: Eszterre kijöttünk ide egy kis friss levegőt szívni, mert most lett vége a workshopoknak, és egy alapítványnak a képviseletében van itt.
3: Igen, a Szivárvány az Esőben Alapítvány önkénteseként jöttem ide. Én az utógondozott fiatalok, illetve az utógondozásban hamarosan az állami gondozásból kikerülő fiatalok mentorálásában veszek részt önkéntesként. Állami gondoskodásban nőttem fel, annak minden formáját fogalmazzunk úgy, jól ismerem mind a nagy intézményt, mind a lakásotthont, mind a nevelőszülős elhelyezést. Én nekem minden is jött, hogy mind a már megszerzett végzettségemet, mind a másoddiplomámat, amire készülök és ami folyamatban van, azt is ezen a területen tervezem hasznosítani. Én nekem mindig az volt a szempont, hogy mindennek van vége, és mindennek van egy új kezdete. Én nem tanultam azt meg, amit viszont sajnos nagyon sokan megtanulnak, hogy nincsen lehetőség, és hogy ők nem tudnak tenni semmit magukért. Amíg megvan az a nézőpont, én szerintem, hogy az ember a saját maga életének a kovácsa, addig talán ezt szerencsének nevezhetjük, és addig mindig megtalálja az embert az a lehetőség, amire tovább tud menni, viszont ebben nagyon sokszor segítségre van szüksége ezeknek a fiataloknak, akár ennek a nézőpontnak a kialakításában is.
5: Magának mindig volt egy olyan felnőtt, akihez bizalommal fordulhatott?
3: Ezt így nem merem kijelenteni. A 18-hoz közel voltam, ilyen 16-18 körül, amikor én kezdtem el saját magamnak kialakítani azokat a kapcsolatokat, megkeresni, akikkel én majd később elleszek, és egyébként a mai napig ők meg is maradtak mellettem, viszont érdekesség, hogy a gyerekkoromból szinte senki nem maradt meg.
5: Honnan tudott ilyen embereket találni?
3: hál' Istennek jó tanuló gyerek voltam, mindig volt egy világlátásom, elkezdtem beszélgetni, aztán már az ismerős, az ismerősnek az ismerőse, és lett egy olyan közeg, igazándiból több különálló közeg is, ami elfogadott, és ami így megfelelő volt számomra. Nem kell nagy dolgokra gondolni, tényleg a közös érdeklődés leginkább.
5: Hány éves korában került gyerekvédelemben?
3: Először csecsemőként, azután 12-13, valahogy úgy, aztán véglegesen 14.
5: Hát akkor eléggé nehéz sorsa volt.
3: Egyszerű nem volt, meg rövid sem. Minden jó, ha vége jó. És tényleg az a célom, hogy egyre több ilyen fiatalnak lehessen a vége jó, és ezért például most már online egy weboldalon is elkezdtem közérthetően információkat közzétenni.
5: Mi azok a dolgok, amelyekben magad tud segíteni a tapasztalataiból adódóan, és amikben valahogy másképp segít, vagy máshogy elérhető az információ a maga közvetítésével, mint egy olyannal, aki nem azokat élte át, amit maga?
3: Én nekem az eredeti végzettségem jogász. Viszont én már úgy végeztem el ezt az egyetemet, hogy a gyermekvédelmi tapasztalat, ez a mély tapasztalat, benne éltem, az már mögötte volt. Ezt az élethelyzetet ismerni kell hozzá, hogy az ember jól tudjon kérdezni. Én, hogy ebben nőttem fel, zsigeri a tapasztalat, és megvan hozzá az információ is. Ez egy együttállás.
5: Igen, de szerintem a kulcs szó a zsigeri.
3: Igen, valószínű egyébként.
5: Nagyon fiatalnak néz ki, és akkor itt van a végzettsége, meg van egy ilyen mosolygós személyisége, de amikor elkezd beszélni, hát akkor egy komoly, tapasztalt szakember beszél.
3: Amikor nekem másodéven mondjuk a polgári törvénykönyvet el kellett kezdeni olvasgatni, és le kellett belőle vizsgázni, én nekem azt már nem kellett tanulni. Én azt 14 évesen a saját védelmem érdekében kezdtem el olvasni és tanulni, mondjuk egy JVT-vel együtt, 14 évesen, azért, hogy tudjam, hogy egyébként mik a lehetőségeim.
5: De mi volt magával 14 évesen, hogyha ezt el lehet mondani? Na, ez az, amire Flóra azt mondta, hogy ilyet ember nem kérdezni, ha nem akarja, nem mondja.
3: Nyugodtan lehet kérdezni, igazániból olvasni szerettem, a betűk nem ijesztettek meg, a törvényt megtaláltam.
5: Miért volt szüksége a törvényre?
3: Azért, mert a gyermekvédelmi rendszer, amikor én abba véglegesen bekerültem, nagyon nem tudta eldönteni, hogy mit is kezdjen velem. Milyen elhelyezési forma, nem is feltétlen volt meg az elején az, hogy egyáltalán bármit is szeretne kezdeni velem. Illetve volt egy elég kemény öröklési jogi jogvita is a háttérben.
5: És az a tudás, amit akkor ott 14 évesen összeszedett, azzal tudott magán segíteni?
3: Azzal tudtam magamon segíteni, azzal.
5: Megtalálta azt, amit a szakemberek nem találtak meg, hogy akkor mit kell magával kezdeni?
3: Igen, illetve volt olyan eshetőség, amikor kikerestem, hogy mondjuk igen, 14 évet betöltött, az már korlátozottan cselekvőképes, ilyen kérelmet mondjuk beadhat. Gyámom, nem adja be, én beadhatom. Jó, akkor adjuk be. Megtaláltam azt, hogy mi az, amit már én is megtaláltam. Innentől nem volt kérdés, hogy én egyébként jogász leszek. Kialakult egy olyan agyműködésem, hogy bármilyen problémából ezzel a fajta logikával már kivágom magamat. Viszont nem mindenkinek van ennyi életösztöne, hogy ezt így végigvigye ugyanilyen szituációból, és ezért is vagyok itt.
4: Mészáros Flóra tapasztalati szakértővel és Eszterrel, Kisbél kollégám beszélgetett. Eszter, aki maga kérte, hogy ne mondjuk be a vezeték nevét, mert a munkahelyen sokan nem tudják, hogy milyen volt az ő gyerekkora, végzett jogászként a munka mellett, most mentálhigiénész szakembernek tanul, és minden megszerzett tudását a gyerekvédelemben szeretné majd felhasználni. Itt a stúdióban folytatjuk a témát, vendégünk Dénes Viktor, szervusz Viktor, köszöntelek, aki a Már nem álmodok velük című dokumentalista előadás egyik szereplője. Ez a különleges színpadi mű állami gondoskodásban felnőtt emberek valódi történetein keresztül beszél a gyerekvédelmi rendszer mindennapjairól. Együtt hallgattuk ezt a riportot, ti is felléptetek ezen a záró rendezvényen, és előadtátok ezt az előadást. Milyen visszajelzéseket kaptatok, vagy itt egy másik közönség volt, mint aki a színházba szokott elmenni?
7: Hát először is köszöntöm a hallgatókat, és téged is köszöntelek, és nagyon köszönöm a meghívást. Igen, egy részletet adtunk elő ezen a rendezvényen, és nagyon köszönjük ezúttal is az SOS gyermekfalvaknak, hogy meghívtak bennünket erre az eseményre. És hát természetesen nem az egészet láthatták és hallhatták az ott lévő emberek, itt nagyon vegyes volt a nézőközönség, főleg szakemberek, akik a gyermekvédelemben dolgozó emberekkel gyermekvédelemben dolgozók nézték meg ezt az előadást, nyilván akik meg van valami fajta tapasztalata erről. De számomra is az egy nagyon kézzelfogható élmény volt, hogy még akik nap mint nap találkoznak ilyen szituációkkal, vagy csak valamilyen szinten ismerik ezeket a helyzeteket, őket is hogyan megérintette ez a beszámoló. Ugye ezt kell tudni erről az előadásról, hogy ezt Farkas Ádám barátom, aki rendezte is ezt az előadást, ő álmodta meg, neki jött ez az ötlete, hogy erről muszáj lenne valamit csinálnunk, egy előadást, és pont ebben a formában, hogy meginterjú volt rengeteg embert, akik keresztül mentek a gyermekvédelmen, vagy ott nőttek föl, vagy ott dolgoztak, és ebből dokumentarista szinten, tehát egy az egybe visszaadva a szövegeket hoztunk létre egy előadást.
4: Ez korábban volt, ugye? Tehát néhány évvel ezelőtt?
7: Igen, ez 2024-ben készült el, még azelőtt készült el, hogy ez egy aktuális téma lett volna, vagy a botrányok kiderültek volna, és az élet a témához nagyon sajnálatos módon, de mégis hozzátett, mert ugye mindannyian megismertük, hogy milyen történetek vannak e mögött.
4: Te személy szerint ismertél ilyen történeteket, ilyen embereket, vagy hogy érintett, amikor így összeállt ez az előadás, ez
7: hát
4: a téma?
7: Amikor én találkoztam ezekkel a szövegekkel, akkor ugye mindenki kapott egy szerepet, vagy egy-egy embert, és akkor meghallgathattad, hogy hogyan beszél, vagy volt, aki ott részt is tudott venni ezeken az interjúkon, tehát személyesen is megismerkedett ezekkel az emberekkel. Hát nyilván nagyon-nagyon sok finomság, érzékenység és figyelem szükséges ahhoz, hogy tényleg ezeket a mélységeket, ezeket a belső töréseket, ezekhez érzékenyen kell és illik is hozzányúlni ahhoz, hogy megpróbáljuk minél érzékletesebben átadni a nézőknek azt, hogy tulajdonképpen itt miről is van szó, vagy mi is történhet egy-egy ilyen közösségben, vagy mi az a figyelem, és pont azok a kiáltványok, amit te is felolvastál, amit szeretnének a bentlakók, mind a felnővő gyerekek, mind pedig azok, akik ott segítik őket, azt a környezetet létrehozni, hát valójában tényleg ez, ami szükséges, ami kívánatos lenne.
4: Ebben az előadásban vannak azért vidámabb epizódok is, ugye?
7: Tehát... Hát természetesen ugye az életünk, az hála Istennek, még amikor a legnehezebb is, akkor is vannak ellenpontjai, kontrapunktjai, és vannak benne szórakoztató események. Így az én egyik karakterem is, neki is van egy kicsivel humorosabb megszólalása, amikor például tetováltat magára valamit, amitől ő jobban érzi magát természetesen, de vannak. Tehát mint ahogy az életben is, hogy a legszomorúbb pillanatainkban is mindig ott van valami, amin talán lehet mosolyogni.
4: Mi lesz ezzel az előadással? Lehet-e még látni?
7: Igen, valamikor? Ezt az előadást a Jurányiban játsszuk, és ebben az évben már csak kétszer lesz látható. Egyrészt október 14-én, illetve november 23-án a színházteremben.
4: Oké, Viktor, te az Operett Színházban is játszol, mi most a helyzet ott? Milyen várakozásokkal áll a vizsgálat elé a társulat? Most ugye ott változások vannak, vizsgálat arról, hogy hogyan működött eddig a rendszer, és milyen darabokra készültök, mert egyúttal őszi szezon van, tehát gondolom új bemutatók is lesznek.
7: Igen, hát ugye az egyik új bemutató az már megtörtént, mindig itt leszünk, az egy musical, Mohács csata kapcsán, azt már bemutatta a színház, és majd májusban lesz egy másik bemutató, a Montmartre Ibolya. Az átmeneti időszakban pedig hát nyilván egy átmeneti várakozó állásponton van az egész társulat, de én még mielőtt bármi is történhetett volna, mivel láttam, hogy az operett társulati résznek nagyon sok üres ideje van, hát gondoltam, hogy miért ne legyen önképző kör, vagy szóval, hogy ezt szebben akarom mondani, csak ez a fordulatot az eszembe, tehát hogy miért ne csináljunk egy olyan előadást mi magunk, ami mindannyiunknak örömet okoz, úgyhogy kitaláltuk hogy a Csókos asszony című operettet elővesszük, és közös erővel létrehozzuk a Kálmán Imre Teátrumot, tehát lesz egy meglepetés produkció, ami természetesen a saját örömünkre van, és majd remélhetőleg ez a nézők örömére is fog szolgálni.
4: Ez kicsit azért született, mert lehet egy ilyen felszabadult hangulat, hogy most kicsit azt csinálunk, amit a, nincs otthon a macska, cincognak az egerek?
7: Ez egy nagyon szép hasonlat, és ezt szeretem, ezt sokan használják, de igazából, mint ahogy említettem is, ez még azelőtt történt volna, hogy az igazgatórat fölfüggesztették volna. Tehát én, nekem ez az ötlet, ez már talán szeptember elején megfogalmazódott, aztán közben jöttek az események, és közben történt meg ez a felfüggesztés és a vizsgálatnak az elindítás. Aztán, hogy annak milyen eredménye lesz, hogy azt egyikünk se tudja.
4: Mit fogsz játszani ebben a darabban?
7: Hát ebben a darabban, mint majdnem minden darabban, a táncos komikust fogom játszani, de vállaltam annak az ódiumát, hogy én rendezem meg ezt az előadást, tehát az első bemutatóknál én nem fogok ebben föllépni, majd csak februártól állok be a produkcióba.
4: A magyar operettnek rengeteg híres táncos komikus elődje volt, neked van példaképet közülük?
7: Hát tulajdonképpen akinek nagyon-nagyon szeretem mind a humorát, mind pedig azt, ahogy létezik, az természetesen Alatta Bár, tehát őt megkerülhetetlen ebben a szerepkörben.
4: Ti jártok még az Operett Színházzal külföldre fellépni?
7: Igen, tehát most is az Operett Színház egy fél éves turném, a musical turnén, csak németül az eszembe, majd mindjárt magyarul is eszembe fog jönni, a Notre Dame-i toronyőr egy fél éves turnén van Németországban és Svájcban. Két évvel ezelőtt mi voltunk Münchenben két operettel is, tehát azt lehet mondani, hogy még járunk.
4: Nagyon vidám vagy, te egy elégedett színész vagy vársz még egy nagy szerepre?
7: Ez egy remek jó kérdés. Az őszinte válaszom, hogy természetesen várom azokat a szerepeket, ahol bebizonyíthatom a magam képességeit, tehát ha valaki hallgat és úgy gondolja, hogy ez a hang ez számára érdekes, nyugodtan hívjon föl, de egyébként összességében azt hiszem, hogy én egy optimista figura vagyok, és próbálom minden szemlélni a világ dolgait.
4: Egy igazi táncos komikus alkat.
7: Lehet.
4: Nagyon szépen köszönöm Dénes Viktornak ezt a beszélgetést.
7: Köszönöm.
4: És most egy komolyabb, egy gyásztéma következik. Mi is tegnap kaptuk a hírt, hogy 77 éves korában elhunyt egykori kollégánk Pintér Dezső, aki közel két évtizeden keresztül vezette a reggeli krónikát a Kossuth Rádióban. Dorogi Katalin interjújának részletével emlékezünk rá.
8: Hosszú időn keresztül ebben a bizonyos faládában nevelgettem rózsákat, és beszéltem hozzájuk. Elmondtam nekik, hogy akitől kaptalak benneteket, azt mondta, hogy legfeljebb ezt a nyarat fogjátok kibírni, de az első őszi fagy el fog benneteket vinni, mert nincs elég föld nektek. Hát majd én gondoskodom róla. Akkor az acskóba vittem földet, mondtam, na, egy kis nyalafiság, és egy kis humuszt kaptak, meg mindenféle tápot, és 6 évet átvészeltek így ezek a rózsák, és azt ígértem, hogyha én végre elköltözhetem egy kertes házba, ami megtörtént, akkor magammal viszlek benneteket. A rózsák hűségesek maradtak hozzám, a rózsák hittek nekem, és a rózsák ma is élnek, nem csak élnek, hanem a kertem legszebb virágai. Ez számomra több értelmű áttelepítés. Elsősorban a hűség értékét mutatja számomra. Azt, hogy történjen akármi. Nagyon sok színes virág van egy virágkereskedésben, egy faládába. Lehet ültetni sok flancos virágot, mindenféle bojtok lógnak róluk, meg egzotikusak, meg ilyen szabadidő magazinokban hirdetik, hogy most aztán ez a divat, és ezt kell venni. Én szerintem nem jár rosszul az, aki kitart a rózsáim mellett.
9: Vas Istvánnak volt például nagy kedvence a rózsa, főleg az, amelyik újra nyílik, évente kétszer nyílik. Neked miért pont a rózsa? Miért nem gerbera, bármi más? Mi az, amitől neked különleges ez a virág?
8: Nekem a rózsa a gyermekkoromból a szépet jelenti. Összességében nem volt különösebben szép gyermekkorom, de voltak bent természetesen gyönyörű pillanatok, gyönyörű szakaszok. A gyönyörű pillanatok közé tartozott az, amikor kora tavasszal a kertünkben először láttam nyílni a bársonyos, szinte fekete bordó rózsát. Ez egyszerűen ott volt, már az öreganyám is nevelte azt a rózsabokrot, az öreganyám öreganyja is. Hát én nem nevelhettem, mert elkerültem onnan, és mikor leesett a hó, a mi kertünkben még mindig volt rózsa, és az én számomra a rózsa az az állandóság.

Ez volt már a Netszes, holnap ugyanebben az időben találkozunk. Itt következik a Krónika a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Lajer Rita nevében is. Orosz Csillát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tesszári Nóra vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Először legfontosabb híreink röviden.
2: 1 milliárdos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány.
1: Egy kutatás szerint az Európai Unió minden tagállamában jelentős a tanárhiány.
2: A Látásvilágnapján mutatják be Meyer Bernadett Mami Blue című nagyjátékfilmjét.
1: A hidegfront nyomában, főleg délnyugaton akár viharos széllökések, illetve csapadék is előfordulhat. Most pedig a részletek. A szerkesztő Farkas György. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelemben bántalmazottak támogatására, jelentették be a bicskei gyermekotthonban történtekről készült vizsgálat bemutatásán. Gyurko Szilvia, gyermekvédelmi államtitkár azt mondta, a bántalmazott gyerekek éveken át hiába kértek segítséget, miközben az intézmény vezetőjét kitüntették, az ellenőrzések pedig mindent rendben találtak. Magyar Péter miniszterelnök szerint az otthonban történtekről az előző politikai vezetésnek tudnia kell. A kormányfő a gyermekvédelmi ellenőrzések átalakítását ígérte. Fóris Mátyás összeállítása.
3: Sokkal több áldozata lehetett az igazgató bántalmazó működésének, mint ahányan sértettként a büntető eljárásban szerepeltek, ismertette a jelentés tartalmát a gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia azt mondta, hogy a gyerekek újra és újra jelezték, hogy bántalmazzák őket, az igazgató mégis a helyén maradt. 2013 és 16 között 8 ellenőrzés sem talált problémát a bicskei gyermekotthonban, sőt azt még külföldi delegációknak is mutogatták, mint mintaintézményt.
4: Azt is látjuk ezekből az adatokból, hogy számos ponton a rendszert védte, nem pedig a gyerekeket. Egész egyszerűen nem mehetünk el szó nélkül, amellett a tény mellett, hogy a gyerekeknek kellett a saját hajuknál fogva kihúzni magukat ebből a helyzetből. Ők voltak azok, akik újfent elmentek a rendőrségre, akik meghozták azt a döntést, hogy saját magukat sem féltve megpróbálják a többieket megvédeni, és végre valamilyen módon azt mondani, hogy elég, és ez ilyen formában nem mehet tovább.
3: A vizsgálat csak nem 7000 oldalnyi iratot tekintett, tehát bizonyos aktáknak azonban csak az iktató számát találták meg, tartalmuk eltűnt. Gyurko Szilvia szerint felvetődik a szándékos eltusolás gyanúja. Magyar Péter miniszterelnök szerint a bicskei ügyről minisztérium szinten is tudni kellett.
5: Egy pedofil igazgató nem tud 20 éven át bűnszervezetet működtetni egy gyermekotthonban, egy állami gyermekotthonban úgy, hogy közben a körülötte a fenntartók, a minisztériumi vezetők erről semmit sem tudnak. Balogh Zoltán, Soltész Miklós, Cibere Károly és az akkori vezetők nem hallgathattak tovább. Miért volt olyan fontos ennek a pedofil bűnözőnek a pályáját egyengetni, illetőleg a felelősségre vonás alól mentegetni?
3: A Kossuth Rádió kérdésére Magyar Péter azt mondta, hogy a jelentésben feltárt bűncselekményre utaló ügyekben az ügyészségnek kell hivatalból eljárnia.
5: Ha egy hatóság elolvassa ezeket a jelentéseket, vagy szüksége van több információra is bekéri, akkor saját maguknak kell elindítani az eljárásokat, akár a központi nyomozó főügyészségnek, akár más nyomozó szerveknek.
3: A kormány most lehetővé tenni, hogy a gyerekek és a dolgozók az intézményvezető megkerülésével akár névtelenül is jelezhessék a bántalmazásokat, bevezetik az intézményekben a bejelentés nélküli ellenőrzéseket is. Emellett 1 milliárd forintos jóvátételi alap indul az egykori áldozatok támogatására. Ehhez a programhoz azok a nagykorúak fordulhatnak, akik 1997 óta akár egyetlen napot is gyermekvédelmi gondoskodásban töltöttek, és ott bántalmazást szenvedtek el.
1: Csak minden negyedik ember lép a korrupció ellen. Többek között erre jutott az Integritás Hatóság most közreadott kutatása. Sokan félnek bejelentést tenni, és nem is tudják, hová kellene fordulniuk. Az adatok elemzésekor elhangzott, hogy a korrupció egyes formáit a társadalom többsége nem is tekinti annak, és a korrupció elleni küzdelemben az állam mellett a családok felelőssége is nagy. Dercsényi Dávid összeállítása.
6: Figyelmeztető jel, hogy a magyarok az infláció és az egészségügy után a korrupciót tartják a harmadik legégetőbb társadalmi problémának. A megkérdezettek közel háromnegyede szerint a korrupció jelentősen vagy rendkívüli mértékben elterjedt az országban. Ez egyértelműen egy válságtünet, amelyre a döntéshozóknak és az intézményrendszernek reagálnia kell.
7: A 2022-ben EU-s nyomással létrehozott korrupció ellenes szervezet, az Integritás Hatóság elnöke, Bíró Ferenc Pál fogalmazott így azon az eseményen, ahol bemutatták a szervezet Tiszta úton című kutatásának eredményeit. Hiába utasítja el a magyarok többsége a korrupciót, csak minden negyedik ember lép fel ellene, ha személyesen tapasztalja. 10-ből 7-en egyetlen intézményt sem ismernek, ahová fordulhatnának a problémával. Bíró Ferenc Pál hangsúlyozta, hogy a passzivitás mögött nem közöny, hanem félelem áll. Az emberek attól tartanak, hogy a bejelentőt valamilyen hátrány érheti. A következő évek egyik alapvető feladata, ezért a bejelentők védelmének biztosítása kell legyen. A kutatás vezetője, Vajda Kinga azt mondta, hogy 2020 és 2025 között romló tendenciát érzékeltek az emberek, a megkérdezettek 50%-a szerint jelentősen nőtt a korrupció mértéke a jelzett időszakban. Az eredmények szerint az előnyökért cserébe történő pénzátadást 90% feletti arányban elutasítják az emberek, míg az ajándékátadást csak 30%-ban, a szívességtételt pedig 34%-ban tekintik elfogadhatatlannak. Szabó Andrea szociológus az eseményen azt mondta, a magyar társadalomban már a Kádár rendszer óta mélyen rögzült a korrupció jelensége, és az állam az elmúlt 16 évben sem próbálta arra szocializálni a társadalmat, hogy a korrupció rossz.
8: Az emberek megtanulták, hogy van egy pont, ami már a hatalmi szint, az korrupció, de amit én csinálok, az nem. Mert így csinált az apám, az anyám, a nagymamám, nagypapám is.
7: Úgy látja, a korrupció felszámolása jó részt az állam feladata, de megkerülhetetlen a családok felelőssége is.
1: Már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az aranykonvoj ügyben. Eddig 2 gyanúsítottról lehetett tudni.
2: Egyikük Hajdú János, a terrorelhárítási központ volt vezetője, a másik az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa Szatmári István. A nyomozást október 2-án vont a saját hatáskörébe a központi nyomozó főügyészség. Azóta kiderült, 3 rendőrjárőrt is meggyanúsítottak, ők szabadlábon védekeznek, már vissza is mehettek dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook bejegyzésében botrányosnak nevezte, hogy az ügyészség eddig csak a kis rendőröket hallgatta ki és gyanúsította meg az ügyben.
1: Jövő héten lehet elérhető az egységes beteg elégedettségi platform, amelyen a betegek és hozzátartozóik adhatnak visszajelzést az orvosi ellátásról és tapasztalataikról, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten.
2: Hegedűs Zsolt arról is beszélt, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program. Fontos vállalásnak nevezte, hogy a gyógyszerészeti szakma autonómiája erősödjön. Ennek részeként november 1-től megkezdi működését az önálló országos gyógyszerészeti intézet. A miniszter azt is mondta, amit lehet mérnek, az adatokat nyilvánossá teszik. A tárcavezető megerősítette korábbi ígéretét, hogy létrehoznak egy kormánytól független ellenőrző hatóságot.
9: A minőséget, illetve a betegbiztonságot fogja értékelni. Ezt januártól szeretnénk bevezetni, az előkészületei jogi és szerkezeti szervezeti előkészületei folyamatban vannak. Nagyon fontos, hogy ez garantálja, hogy a vizsgálatok páthatlanok legyenek, ne befolyásolja őket politikai érdek.
1: Nyilvánosak a meddőségi kezeléseket végző klinikák államosításáról szóló kormányhatározatok. Az egyik legnagyobb intézet alapítója és volt főigazgatója szerint piaci áron adta el a Káli intézetet az államnak, ez most már nem titok. Káli Géza professzor a Krónikának azt mondta, hogy 7 éve más felfogásban dolgoznak ezek a klinikák, és ez nem tett jót az ellátásnak. Kovács Anna összeállítása.
10: Tegnap olyan kormányhatározatok váltak nyilvánossá, amelyek a meddőségi klinikák államosításának részleteit tartalmazzák. Ezekben szerepel, hogy a 90-es évek elején alapított Káli intézetért 7 milliárd forintot kapott a névadó professzor. A Krónika elérte telefonon a volt főigazgatót, aki azt mondta, hogy 7 éve ez az összeg a piaci viszonyoknak megfelelő ár volt. 3 független ingatlan értékbecső is felmérte a vagyont, ez alapján egyeztek meg a magyar állammal.
11: Ezen kívül a vételárnak része volt az intézet évi tisztított jövedelmének a 6-szorosa. Tehát ez volt az, amiért én eladtam, és ezek a számok 7 milliárd forintot tettek ki valóban. Erről eddig nem lehetett beszélni, mert a szerződésben az volt, hogy titkosítva van.
10: A professzor azt mondja, nem volt tudomása arról, hogy a többi intézet mennyi pénzt kapott az államtól. Mindenre szigorú titoktartás vonatkozott mindenkinél. Egyéni megállapodásokat kötött az Orbán kormány.
11: Azok az intézmények, amelyeket az állam megvett, azok most már ugye az állami szektorba szocializálódnak 6 éve. Tehát egész más felfogásban dolgoznak, közbeszerzéssel, felduzzasztott személyzettel, olyan állami elvárással, hogy a lehető legtöbb beteget ingyen kezelni kell.
10: Káli Géza szerint feltétlenül jót tenne a rendszernek, ha a meddőségi klinikák újra magánkézbe kerülnének. Ezt évek óta az Európai Bizottság is szorgalmazza. A volt főigazgató úgy véli, hogy a kormányhatározatok nyilvánosságra hozása az átfogó átalakítás előszele lehet. Rékasi Balázs egészségpolitikai szakértő a Kossuth Rádió reggeli műsorában hasonló álláspontot fogalmazott meg. Ő azt mondta, tud olyan intézményvezetőről, aki lelkileg, szellemileg és anyagilag is tönkrement az államosítás miatt. Mert van olyan intézet, amiért piaci árat fizettek, van olyan azonban, amiért semmit sem.
12: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenkié.
1: Legkevesebb 33-an meghaltak és 18-an megsérültek az ukrajnai Kramatorszkban, amikor két buszra lőttek ki rakétákat az oroszok. Részletek Paprolantól.
13: Csütörtök reggel két kis buszt találtak el orosz rakéták Kramatorszk városában. A 33 holttestből kettőt még nem tudtak azonosítani a sérülések súlyossága miatt. Többek életéért még küzdenek az orvosok. Kramatorszk annak a Donetszk megyének az egyik legnagyobb városa, amelyet hivatalosan Oroszország már magához csatolt, de katonailag nem tudta elfoglalni. Moszkva egyik indoka a háború elindításáért az volt, hogy megvédje ennek a régiónak az oroszajkú lakosságát. A teljes körű háború előtt 150 ezres város a közeli Szlovjanszkkal együtt alkotja azt az erődvonalat, amely Ukrajna távolabbi területeit védi az orosz előrenyomulástól. Az elmúlt időszakban egyre hevesebbek a környéken a civilek elleni támadások. Az ukrán elnök az észak-ukrajnai Prilukiban nyilatkozott az újabb támadásról. Volodymyr Zelenszky a brit külügyminiszterrel azért jártott, hogy a tegnapi támadás túlélőivel találkozzon. Prilukiban szerdára viradóra egy ötemeltes házat ért rakétatámadás.
14: A mai nap egy nagyon tragikus nap számunkra. A tegnapi is tragédia volt. Azért jöttünk ide, hogy segítsünk, beszéljünk az emberekkel, és hogy meglátogassuk a kórházat, hogy lássuk, mire van szükségük az embereknek, milyenek a körülmények. Itt ért minket a Kramatorszki támadás híre. Rengeteg halott volt ott. Mindenképpen szeretném megköszönni a brit kollégámnak, hogy itt van. Megmutatjuk, mi történik valójában, milyen csapások érnek minket naponta. 31 életet mentettünk meg Prilukiban, közülük 15 embert a romok alól mentettünk ki. Sajnos 22 ember halt meg, közülük 5 gyermek és 54-en megsérültek.
13: Vadim Filashkin, Donetszk megye kormányzója azt írta, az oroszok direkt lövik a civileket. Nekik egy utasokkal teli busz egy vonzó célpont, mert egy csapással a lehető legtöbb ember életét lehet kioltani.
1: Anne Carson, kanadai költő, esszéista és műfordító kapja az idei irodalmi Nobel-díjat.
2: A svéd akadémia indoklása szerint a szerző merész és újszerű életművével, a klasszikus hagyományok újraértelmezésével teremtett új formákat a kortárs irodalomban. Anne Carson több mint 30 éven át tanított klasszika filológiát és számos rangos irodalmi elismerést kapott.
1: Országos konzultációs sorozatot indít az oktatás megújításáról a kormány, jelentette be a szakminiszter.
2: Lannér Judit közölte, az Oktatási Párbeszéd nevű program első állomásán arról beszélt, hogy a cél egy gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer kialakítása, amely figyelembe veszi a helyi igényeket is. A következő hónapokban az ország valamennyi régiójába ellátogatnak, hogy minél több véleményt összegyűjtsenek.
1: Az Európai Unió szinte minden tagállamában jelentős a tanárhiány, állítja egy tanulmány, amely az Európai Parlament megrendelésére készült. Magyarországon az idős tanárok aránya különösen nagy probléma. Részletek Paprolantól.
14: A tanárhiány rendszer szintű és állandó a legtöbb tagállamban, ezeket szerkezeti és helyi tényezők is okozzák, és a tanárok felvételét és a pályán maradását is érintik. A probléma a tanárok mennyiségét és minőségét is érinti. A tanulmány a képzett tanárok hiányáról szól.
13: Mondta Tóra Brandt-Sörensen, a tanulmány szerzője az Európai Parlament Kulturális Bizottságában. A kutató felhívta a figyelmet, hogy a tanárhiány okainak csak egy része szól a pénzről. Szerinte a diákokkal, az iskolavezetéssel, a kollégákkal és a szülőkkel kialakított szakmai kapcsolatok létfontosságúak a pályamaradás szempontjából. A tanárhiánynak nincs egységes, uniós szint meghatározása, ezért nehéz az országok közötti összehasonlítás. A tanulmány szerint Magyarországon a tanárok ötöde jelezte, hogy a minőségi oktatást hátráltatja, hogy az iskolájukban nincs elég pedagógus. Belgiumban, Lettországban és Máltán még ennél is rosszabb a helyzet. Tanárok utánpótlása is szinte általános probléma az EU-ban. Az összes tanár közel fele 50 éves vagy annál idősebb Magyarországon. Hat másik országban még ennél is magasabb a nyugdíjhoz közeledő pedagógusok aránya.
1: Újabb, ezúttal halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában.
2: Egy Varsóhoz közeli település általános iskolájának volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Lengyelországban két napon belül ez a második iskolai késelés. Tegnap egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor egy 19 éves diák rátámadt társaira. Lengyelországban az elmúlt hetekben már 2 tanulót őrizetbe vettek, mert hasonló akcióra készültek.
1: Az erőszakossá váló tüntetések már biztonságpolitikai kockázatot is jelentenek Spanyolországban és Franciaországban. Erről beszélt a Krónikának nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő. Az oktatás, illetve a lakhatás miatt indult tiltakozásokhoz egyre többen csatlakoztak, helyenként pedig már zavargások is kialakultak. Kócán Dávid összefoglalója.
12: Amikor törnek autókat, hatóságokat támadják, erre nyilván válasz van. Ez abszolút biztonsági kockázatot jelent, tehát ez azt jelenti, hogy a kormányzatnak valamilyen irányba fel kellene lépni.
15: Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint a franciaországi és a spanyolországi tiltakozások hátterében eltérő, az adott országra jellemző konfliktusok állnak. Ugyanakkor mindkét esetben olyan társadalmi problémáról van szó, amely széles réteget érint. A volt katonai hírszerző emlékeztetett arra, hogy a francia tiltakozás hullám szeptemberben egy Párizs környéki középiskolában kezdődött, miután a diákok és a tanárok az oktatási rendszer problémái miatt demonstráltak. A megmozdulások azóta országszerte elterjedtek, és az ügyhöz egyetemisták, szülők és szakszervezetek is csatlakoztak. Egyes helyszíneken a békés felvonulások mellett zavargások is kialakultak.
12: Nem azt lehet mondani, hogy csitulna a helyzet, hanem inkább nő. Hát a kormány nem sokat tett ennek érdekében, hogy megoldja ezt a problémát. Itt elsősorban a jobb oktatási körülmények, tanárok részére magasabb fizetés. Hát Franciaországban a tanárok ugyan nem állnak olyan közel a diákok mögött, mint egyes országoknál ez előfordul. Itt inkább azt tapasztalható, hogy önszerveződések vannak, de a francia diáktüntetések viszont nem újak. A Franciaország történetesen ennek hagyománya van.
15: Spanyolországban más probléma. A lakhatási körülmények váltottak ki elégedetlenséget. A bérleti díjak és a lakásárak emelkedése különösen a nagyvárosokban nehezíti meg a fiatalok és a kisebb keresetűek helyzetét. Kis Benedek József hangsúlyozta, hogy a tiltakozások elsősorban a közrend fenntartásában jelentenek kihívást, a további demonstrációk pedig újabb csoportokat is megszólíthatnak.
12: Madridon kívül Bilbaóba, Zaragozába is látunk különböző tüntetéseket, tehát terjed az országba, Sevillába is, és hát Katalónia fővárosába, Barcelonába, aminek egyébként is egy elég speciális helyzete van a Spanyolországon belül. Folytatódhat ez tovább akár még negatív irányba is, lakhatási válság eljuthat akár egy általános sztrájkig is.
15: Ezt november 11-ére hirdették meg a legnagyobb spanyolországi szakszervezet. A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, a helyzet kezelésében mindkét országban kulcs szerepe lehet annak, hogy a kormányok képesek-e érdemi és célzott intézkedésekkel csökkenteni a társadalmi feszültséget.
1: Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi tervek szerinti bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.
2: A szervezet szerint az veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ célzott mentességet kér a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra.
1: Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid azt mondta, hogy a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint áll rendelkezésre, aminek jelentős része uniós támogatásból származik. A miniszter közölte, átalakítják a vasúti beruházások irányítását, a nagy fejlesztésekért a jövőben ismét a pályaműködtetők, köztük a MÁV felel majd. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon a tervek szerint a hónap végén indulhat a személyszállítás.
1: A horvát-szlovén-magyar határmenti gazdasági kapcsolatok megerősítéséről és egy új gazdasági régió kialakításáról is szó volt a Közép- és Dél-Kelet-Európai Gazdasági Fórumon Nagykanizsán, ahol elsősorban a térségbeli kis- és középvállalkozások számára keresték a határon átnyúló lehetőségeket. Varga Tünde összefoglalója.
16: Komoly gazdasági visszaesést volt tapasztalható az elmúlt időszakban a dél-dunántúli térségben. Több nagy cég megszűnt, emiatt kis és középvállalkozások mentek tönkre, amit a helyi gazdaság is megérez, hangsúlyozta dr. Polai József, a fórumot szervező nagykanizsai kereskedelmi és iparkamara elnöke.
17: Az a gond, hogy a nagyipari cégek megszűntek. Nyomon követhető a GDP alakulása. Munkahelyek szűntek meg, azt jelentette, hogy a fiatalok elmentek. Ezt helyi vállalkozások egy része tudta csak kompenzálni. Egy csomóan tönkrementek beszállítók, akik a nagy cégeknek beszállítottak.
16: A szakmai egyeztetések célja, hogy létrejöjjön a közeljövőben egy új gazdasági régió, a Mudra, amely a Mura-Dráva határmenti térséget jelenteni horvát-szlovén-magyar határon átnyúló együttműködésekkel. A gazdasági növekedés segíteni például a tervezendő Murahíd építése, melynek folytatásáról éppen a héten tárgyaltak Zágrában a horvát és magyar külügyminiszterek és gazdasági miniszterek. A tárgyaláson egyébként megerősítették az új közúti és kerékpáros híd építését a magyarországi Murakeresztúr és a horvátországi Kotoriba között. A Nagykanizsai Fórum legfőbb témái egyébként a körforgásos gazdaság és a mesterséges intelligencia kis- és középvállalkozásokat érintő kérdései voltak, melyek pontos megismerése egyre sürgetőbb feladat, tette hozzá Polai József.
17: Miután horvát és szlovén kollégákkal is tárgyaltunk, ők is úgy látják, hogy ez náluk is a kis- és középvállalkozók egyik problémája, tehát segítsünk megfelelni ezeknek a feltételeknek. Dolgozzunk egy olyan közös lehetőséget, ami mindhárom ország vállalkozóinak segítséget nyújt, illetve elősegíti a határmenti kiskereskedelmet.
16: A gazdasági fórumon a szakemberek kiemelték, hogy a közös gondolkodás és együttműködés lehet a kulcsa az egész térség fejlődésének.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Mától vetítik a mozikban a Mami Blue című filmet, amely szeptemberben közönségdíjat nyerte a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. Mayer Bernadett rendező első nagyjátékfilmjének középpontjában egy látását elvesztő nő és éppen apává váló fia szeretetteljes, de egyre bonyolultabb kapcsolata áll. Kis Gábor összeállítása.
18: Az akarok lenni, aki voltam!
19: A művészettörténetet oktató Krisztina fokozatosan elveszíti látását, emiatt elbocsátják, és a mindennapi élet nehézségeivel is meg kell küzdenie. Ehhez fia segítségére akar támaszkodni, Máténak viszont éppen gyereke születik, egyre nehezebben tud egyszerre megfelelni anyja és felesége elvárásainak. A Mami Blue rendezője Mayer Bernadett személyes élményei alapján írta a forgatókönyvet Nagy Zoltánnal.
20: Az édesanyám elvesztette a látását, mikor én 16 éves voltam, és hát nyilván a leválás küszöbén, ő pedig egyedülálló anyaként nagyon próbált bennem támaszra találni, úgyhogy ez egy nagyon terhelt dolog volt érzelmileg. Ebből fakad a film alapötlete.
19: A két főszereplő, Fűr Anikó és Vilmányi Benett tökéletes összhangban mutatja be a fordított fejlődés történetet.
20: Fűr Anikót nem ismertem, és egyszerűen ez egy intuitív dolog volt, és a kezdetektől az ő elképzelt karakterére írtuk a személyisége apró jegyeit. Vilmányi Benett pedig ugyanígy már a kezdet-kezdetén inspirálta a forgatókönyvet.
21: A hagyomány nem álló víz, Zsors Kalinescu.
22: Szarok rá, Somfai Máté.
19: A drámai pillanatok mellett a humornak is fontos szerepet szánt a filmben Mayer Bernadett.
20: Nagyon fontos, nem alábecsülendő szerepe van szerintem az emberi életünkben a humornak, főleg, hogy a nehéz élethelyzetekben át tud minket segíteni.
19: A Mami Blue 3 díjat is kapott a pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon. A legjobb filmnek választották, Fűr Anikónak és Vilmányi Benetnek pedig a legjobb színésznő és legjobb színész díját ítélte a zsűri.
23: Kis semmi, nagy semmi.
22: Nagy büdös semmi.
1: Nem enyhül a Fradi város ügy miatt kirobbant feszültség a szurkolók egy része és a sportállamtitkárság között. Az egyik szurkolói csoport azt követelte, hogy bontsanak szerződést a sportért felelős államtitkár fiával, az FTC fiók csapatában játszó Kálnoki Kis Zsomborral. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke ismét önmérsékletet kért a szurkolóktól. Világossá tette, hogy a játékost nem érheti hátrány. Hadsás Gergely összefoglalója.
24: Újabb állomásához érkezett a Fradi város projekt miatti szurkolói üzengetés. A Fradi Ultras 1899 nevű szurkolói csoport szerdán közösségi oldalán azt követelte, hogy szüntessék meg a klub fiók csapatában játszó Kálnoki Kis Zsombor szerződését. A szurkolók egy része azt állítja, hogy a soroksári csatár édesapja, Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár bosszút akar állni a klubban a Fradi város ügyében indított nyomozással. Az államtitkárság két hete rendelte el a projekttel kapcsolatos utóellenőrzést. Az FTC 10 éve 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amiből szinte semmi nem valósult meg. A belügyminisztérium visszakérte a pénzt, arra hivatkozva, hogy működési költségre és labdarúgók igazolására költötték a támogatást. A Ferencváros elnöke szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosította a támogatói okiratot. Kubatov Gábor közleményben reagált a szurkolói csoportra. sport felszólítására. Azt írta, egy gyerek nem felelős a szülei tetteiért, és a sportban nincs helye annak, hogy valakit a családja miatt érjen hátrány. Mint fogalmazott, a pályán a teljesítmény számít, és semmilyen lépést nem tesznek Kálnoki Kis Zsomborral szemben. A klubvezető egyúttal arra kérte az ultrákat, hogy a továbbiakban mellőzzék a hasonló megnyilvánulásokat. Az ügyben kerestük a Ferencvárost, de adásunk kezdetéig nem válaszoltak a megkeresésünkre.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a sporthíreket Szilágyi Dóra mondja el, szia!
3: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás. Szia Nóri, jó estét kívánok! Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolic, az AEK Athén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet. Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexander Čeferin. Erről maga a sportvezető beszélt a szlovén szövetség vezetőségének egy berlini találkozóján. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert 2 éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusról szóló szabályozást. Amennyiben a jövő évi asztanai kongresszuson ismét megválasztják, úgy 2031-ig vezetheti az UEFA-t. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui Cságáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, így mindketten helyezetlenül zártak. Köszönöm a figyelmet!
0: Közlekedés.
4: Az Utinform tájékoztatása szerint az erős forgalom miatt telítettek a sávok az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Komárom és a Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon. Szintén sokan haladnak az M1-es, M7-es közös kivezető oldalán és az elválástól az M7-esen a Balaton felé, a Törökbálint és az Érdi szakaszon. Autó és motoros ütközött az egyes főúton Budaörs belterületén a Templom térnél lévő körforgalomnál, a félútpályát lezárták. 2 autó karambolozott a 82-es főúton Győr déli városrészben, félpályás útzár mellett váltakozó irányban engedik a járműveket.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
5: Köszöntöm a hallgatókat. A főváros 10. kerületében a Kőbányai úton a Horog utcánál baleset miatt helyszínelnek tart a műszaki mentés, a forgalmat mindkét irányban elterelik, ezért módosított útvonalon jár a 9-es autóbusz is, nem érintve a Kismartoni út és az Eiffel műhelyház megállót, a 217-es, illetve a 217E autóbusz szintén.

0: Holnap napközben pedig már más út is elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet és általában több órára kisüt a nap. Éjjel elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, péntek napközben már nem várható csapadék. Éjszakától az északnyugatira forduló szél több helyen megerősödik, amely holnap napközben fokozatosan veszít erejéből. A minimum hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, holnap a csúcsérték csupán már csak 16 és 22 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
1: Eddig tartott az Esti Krónika, a szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Deme Tímea, a bemondó Ceglédi Edit volt. Gyártásvezető Hörcsöki Nóra, technikai munkatársak Seres Bea, Sós Zoltán és Szilágyi Zsolt. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap témája, benne a Látásvilágnapján arról beszélgetünk, hogyan jutnak szemvizsgálathoz és szemüveghez azok, akiknek olykor még az is nehézséget jelent, hogy eljussanak orvoshoz. Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.

18 óra, jó estét kívánok! A hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Az utóbbi hónapok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. Online lapként ma újraindult a Népszabadság. Egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek a Donyeck megyei Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt találatért, valamint két társasház is megrongálódott. Orosz támadás érte az egyik szomszédos települést is, ott három ember vesztette életét. Hasonlóan sok civil áldozata volt egy tegnapi bombázásnak is. Prilukiban egy többszintes házat döntöttek romba a rakéták. 22-en meghaltak, több mint 50-en megsérültek. Közvetlen, anonim és az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkábaállási támogatást nyújt az érintetteknek. A kabinet ma hozta nyilvánosságra a Bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Gyurko Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőre életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintetre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. A tárcavezető emellett hozzátette, hogy a kata kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni. A műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek.

0: Korábban Magyar Péter miniszterelnök többször bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Az ügyben 5 embert gyanúsítanak, mindannyian szabadlábon védekeznek. Újraindult a Népszabadság. Az egykori napilap online változata már elérhető az interneten az nso.hu címen. A portálon a magyar és nemzetközi közélet híreit, a társadalom és a gazdaság fontos aktuális történései dolgozzák fel. Emellett hetente nyomtatott kiadvánnyal is jelentkeznek, első alkalommal jövő csütörtökön. A lapot pontosan 10 évvel ezelőtt szüntette meg az akkori tulajdonos MediaWorks ZRT. Az időjárásról. Estig többfelé várhatók záporok, zivatarok, hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A helyenként viharos szél holnapra mérséklődik. Késő estére 11-16 fokig hűl a levegő, holnap 16-22 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel 19 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szótlanok hangján.
3: Csacsinak nevezték el a hosszú fülei miatt az őzgidát. Szinte csak ezek a fülek maradtak éppen a balesete után. A vadállatok mentése speciális tudást igényel. A jó szándék itt kevés. Ha vadmadaraknak, nyesteknek, nagyvadaknak vagy csünöknek segítenénk, nem csak azt kell tudni, hogyan nyúljunk hozzájuk. Számos jogszabályt is ismerni kell.
2: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától. A Kossuth Rádióban.
4: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
5: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
4: Ridikül Stoll Lucával.
6: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
7: Jó estét kívánok, Tesári Nóra vagyok. Ma a szemünk világát választottuk a nap témájának, ugyanis ma van a látásvilág napja. De imár 21 éve az egész október hónapot hagyományosan a látásnak szenteljük idehaza. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség szervezésében zajló kampányban mintegy 300 vizsgálati pont és üzlet vesz részt országszerte. De mi van azokkal, akik kis településen élnek, ahol sem szemészeti ellátás, sem optikai szaküzlet nincs, és sokan nem engedhetik meg maguknak sem az utazást a vizsgálatra, sem egy szemüveg elkészítetését? Ezt igyekszünk most körbejárni. A telefonban itt van velünk Elritok Nóra, a Berettyó Újfalu Központú Igazgyöngy Alapítványa szakmai vezetője, valamint Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke. Jó estét kívánok mindkettőjüknek!
8: Jó estét kívánok!
7: Először Szabadi Zsolthoz fordulnék. A szemegészség mindannyiunk közös ügye, szól a kampány egyik jelmondata, és idén kifejezetten a döntéshozókat szeretnék megszólítani, illetve hát őket is, hogy mit tesznek ők a szemünk egészségért, és mit? Mit tesznek ők?
9: Jó estét kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Ők nagyon igyekeznek reményeink szerint sokat tenni ezért a fontos kérdésért is. Ez a Látás Világnapja rendezvény, amit ma ünneplünk, ugye is ez a mai nap, ez pontosan erre hívja a figyelmet, hogy mennyire nagyon fontos a mi látásegészségünk társadalmi szinten, mennyire fontos ezzel foglalkoznunk gyermekkortól felfelé minden pillanatunkban gyakorlatilag, mennyire meghatározza az életminőségünket, és az idei évben ennek a látásvilágnapja üzenetnek a központi gondolata valóban az, hogy szólítsuk meg a döntéshozókat. Nekünk, mint egy optikai szakmai érdekképviseletnek, ez kiváló apropó, hogy ilyenkor megkeressük a politikai kapcsolatainkat, ismerőseinket, és elmondhassuk nekik, hogy valóban ez a szakma nem csak szemüveget szeretne eladni, hanem az emberek látásegészségéről gondoskodik, és azért vannak nyitva a szaküzletek szinte minden nap, hogy oda bármikor bárki betérhessen, ezért vannak a szemészeti rendelők is, ott várják a nagyon jó felkészült személyszorvosok, kollégák, optometristák és a boltokban az optikusok is az érdeklődőket, tehát nagyon fontos az, hogy a látásegészségünket komolyan vegyük, és erre figyeljünk, erre hívjuk fel ezen a napon a figyelmet.
7: Nem kétséges, hogy ez nagyon fontos dolog, de mit várnak a döntéshozóktól, mit tegyenek ők?
9: A döntéshozók programokat hagyhatnak jóvá, megengedhetik, hogy a szakma egyre többet tehessen ezért, hogyan fordulhatunk a gyermekekhez, hogyan tudunk segíteni a tinédzsereknek, a fiataloknak, az idősebb korúaknak. Ezek szabályzási kérdések és képzési kérdések. Mi, mint szakmai szervezet haza tudjuk hozni az európai jó példákat. Meg kell említsem, hogy ez az anyag, amit önöknek is rendelkezésükre bocsátottunk, és ma publikáltuk minden felületünkön, ez egy európai szakmai szervezettől származik, amelynek mi a tagjai vagyunk. Ez az ECHO nevű szervezet, és ők gondozzák ezt a programot, és ők hívták fel a figyelmet most erre ezen a mai napon. Nagyon fontos a döntéshozókkal folyamatosan tárgyalásban, kapcsolatban lennünk, és a szakmának a szakmában, amit mi tapasztalunk az emberek részéről, igényeket, azokat megfogalmazni a döntéshozók felé, hogy egy munkaegészségügyi feltételekben hogyan lehet javítani a mindennapi munkavégzésben, és a teljes élet spektrumunkban mindenre oda tudjunk jobban figyelni, ami a látásunkat segíti. El kell mondjam, hogy nagyon pozitív a visszajelzés, éppen konkrétan élő diskurzusban vagyunk egy képviselő úrral a parlamentből, aki nagyon fontosnak érzi ezt a témát, ha szabad őt megneveznem.
7: Tegye.
9: Ebben a beszélgetésben ő Judák Zsolt, a Tisza párt egyik képviselője, akinek ezúton is köszönjük, hogy ebben a kérdésben vele tudunk beszélgetni, és napokban fogunk neki részletes anyagot küldeni a saját programjainkról, amit mi az Optikus és Optimatista Szövetséggel végzünk, de fel fogjuk hívni a képviselő úr figyelmét más szervezetek programjaira is, akik még szintén nagyon jól működnek, hadd említsek egyet, a Máltai Szeretett Szolgálatnak van egy személyzeti szűrő programja, ez talán egy következő kérdésben erről sok információt tudnék még adni. Tehát így működik ez a döntéshozói vonal.
7: Mielőtt most elritok Norához fordulnék, azért azt hadd kérdezzem meg, hogy az önök információi szerint hányan élnek látás problémával itthon? Van erre valamilyen statisztika?
9: Nagy statisztikák alapján a... Bocsánat.
7: Igen. Zsoltot kérdezem először.
9: A mi információink, amelyet a szakmai beszélgetéseken megosztunk egymással, azok úgy szólnak, hogy általában a lakosság felét biztosan érinti valamilyen látás probléma, vagy látás korrekcióra szorul. Ebben ugye benne van az is, aki csak éppen homályosan lehet olvasni, és benne van az is, aki egészen személyzeti jellegű problémával szembesül az élete során. Uh-huh. Ami egy fontos és kiemelendő új jelenség, itt Európában különösen az a miópia progresszió, az a rövidlátás mértékének a fokozódása, ez egy egészen külön nagy figyelmet igénylő téma, itthon is abszolút a szakma előterében van, mi magunk a Látás Hónapja programban is ezt most kiemeljük, úgyhogy azt látjuk és azt mondjuk, hogy minden második embert érint valamilyen látás probléma.
7: Az Igaz Gyöngy Alapítvány, amelynek alapítója és szakmai vezetője Elritók Nóra, 1999 óta dolgozik a gyermekszegénység felszámolásáért Kelet-Magyarországon, a Berettyóújfalui régióban. A látókörükben generációs szegénységben élő családok vannak. Arra lennék először kíváncsi, hogy mit lát valamennyire össze, a látásegészség mennyire jelent gondot először is ott abban a régióban?
8: Én azt gondolom, hogy amit az előbb hallottunk, a lakosság arányában az itt is ugyanígy lecsapódik. Nyilván én nem tudok pontos statisztikai adatokat mondani, de amikor elkezdtük dolgozni, akkor több településen csináltunk olyan nagy szűrővizsgálatokat, amiben nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is meg tudtuk szakemberekkel nézetni, és hát bizony a hozzánk forduló, tehát a szegénységben élőknek akkor ott majdnem fele igényelt, vagy szüksége volt valamilyen szemüvegre. Ezt tulajdonképpen kezelhetnénk egészségügyi problémaként is, de olyan szorosan összefügg a szociális helyzettel, hogy ezt nem lehet elválasztani egymástól. Edukáció is kellene, meg prevenció is kellene. Most csak egy példát mondok, hogy nagyon sokszor a gyerekek egy szegregátumban, egy iskolában elkezdik csúfolni azt, akinek szemüvege van, és akkor egy idő után inkább azt vállalja, hogy nem viseli, ha rosszabbul is lát, és ez egy pár diótriáig elmegy. Nyilván az, akinek 5 dioptriás kell, az már nem tud részt venni úgy az oktatásban, és találunk úgy gyereket egy-egy szűrés során, hogy kiderül róla, hogy alig lát valamit. Nyilván, amikor ezt megérzi, hogy neki szüksége, hogy mennyire tisztábban lát, hát csodás pillanataink vannak, amikor megcsináltatunk egy-egy ilyen gyereknek egy szemüveget, és ahogy fölveszi a szemérés, ugye a mi művészeti óráinkon hirtelen elkezd látni, oda megy az ablakhoz, emlékszem, egy kollega mesélte, hogy egyszerűen nem is tudott mit csinálni, csak nézett ki az ablakon, meg nézett körbe-körbe, mert annyira más világ tárul fel a szem elé, aki szem elé, ahogy látni kezdett. De ott van például a kancsalság. Próbáljuk a kórházakban a felülvizsgálatokra is vinni ezeket a gyerekeket, és nagyon sokszor halljuk azt az orvosoktól, hogy hiába írják elő a takarást, a szülők nem rendelkeznek olyan tudással, olyan, hogy is mondjam, kitartó kompetenciával, hogy ők ezt következetesen betartsák a gyereknél, ha nem akarja a gyerek, akkor leveszik róla, és akkor marad a kancsalság. Ezért mondom az edukálás, hogy az egészségtudatosság az nem csak ott kezdődik, hogy szemüveget adunk, hanem ott, hogy elkezdjük bepótolni mindazt, amit egyébként sem az iskola rendszertől, sem a családjuktól nem kapnak meg a generációs szegénységben élők.
7: Most azon morfondírozom, hogy ha az összefüggést keressük a betegségszám nagysága, illetve a hátrányos helyzet között. Zsolt is említette, hogy a szakma is bizonytalan a számokban, de hát valószínűleg azért, mert hogy hátrányosabb helyzetből kevesebben jutnak el a szakemberhez. Egyetért ezzel?
8: Ez így van pontosan, tehát amikor egy kis faluból be kell utazni mondjuk a járási székhelyre, vagy a megye székhelyre egy szemvizsgálatra, akkor azt nagyon sokszor nem teszik, meg halogatják, és már lehet, hogy egy olyan probléma alakul ki, amin sokkal nehezebb segíteni. Aztán ott van az is, hogy...
7: Igen, halló?
8: Halló?
7: Igen,
8: halló.
7: Igen.
8: Igen, hallatszik, jó. Az is ott van, hogy mennyibe kerül a szemüveg és a szemüveg keret. Tehát mi már évek óta visszük azt a programot, hogy használt kereteket gyűjtünk, és itt Beretyújfaluban van egy optikus, aki nekünk ingyen a munkadíját nem beszámolva beleteszi azt a lencsét, amit nyilván meg kell, hogy fizessünk, azt mi adományokból megfizetjük. Tulajdonképpen így biztosítjuk a kapcsolatrendszerünkben levő gyerekeknek a szemüvegét, és a szemüvegpótlást is. Uh-huh. Mert azt is érteni kell, hogy az is egy tanulás, hogy a lakhatási szegénységben hogyan tudja megóvni, megvédeni a szemüvegét, uh-huh. hogy adunk szemüvegtokot, és azt nem mindegy, hogy hova teszi le, nem mindegy, hogy beleteszi a szemüveget vagy mellé, mert nagyon sokszor amortizálódik le a lakhatási szegénységben a szemüveg, és az újabb csináltatást jelent, újabb összeget jelent, és hát ezért kell az edukálás, hogy ez a fajta felelősségé is kialakuljon, nem csak a gyerekben, hanem a családban is.
7: Épp azon gondolkozom, hogy jut erre elég odafigyelés olyankor, amikor mondjuk a napi élelem előteremtése is gond?
8: Sajnos nem. Ezért mondom, hogy hát ez is egy ilyen húz meg erez meg játék. Van, amikor volt olyan a gyakorlatunkban, hogy egy gyerek egy hét után eltörve hozta a szemüvegét. Megint megcsináltattuk, az újabb héten megint eltörve hozta. És ilyenkor az ember próbál a szülővel beszélni, hogy akkor a harmadiknál már legalább a felét nekik kell kifizetni. És akkor hát nyilván bekövetkezik az, hogy vagy megérti a szülő, és akkor próbál ezen változtatni, és próbál jobban figyelni, vagy pedig azt mondja, hogy jó, hát akkor nem lesz szemüvege. Uh-huh. És hát mi a gyereket nézzük, ugye mindig a gyereket nézzük, és muszáj partnerét tenni a szülőt és segíteni valahogy. És nincs, igen, ez a sor végére marad, mint nagyon sok minden más, mert az alap élelem, az alapszükségletek biztosítása az előrébb való. És ez nem fáj, tudod, nem fáj, hogy, uh-huh. hogy nincs szemüvege, hogy nem lát jól, azaz attól még el van a gyerek, és ezért ez hátrébb tolják a sorban.
7: Most egy pillanatra Szabadi Zsolthoz fordulok, hogy a látás problémák esetében miért fontos a szűrővizsgálat, illetve a problémának az időben elcsípése?
9: Hát ugye azért fontos, mert abban a szűrés során nem csak az derül ki a gyermekről vagy a felnőttről is, hogy egyáltalán látás korrekcióra szüksége van, azaz kellene neki dioptria, uh-huh. hanem az is kiderülhet, hogy bármilyen egyéb látásával kapcsolatos betegsége van-e. Az életőnek szóba került az előbb a Az előbbiekben a kancsalság nagyon, nagyon sok előfordul, és ezt ugye a látásunk olyan, amit megszokunk, úgyis, ahogy látunk, azt is megszokjuk, hogy kicsit homályosabban látnánk, vagy látunk, és amikor kapunk egy korrekciót, egy szemüveget, akkor egyszerűen néha nem is hiszik el a páciensek, hogy te jó ég, ez ennyivel élesebb, ez ennyivel szebb, ennyivel több a szín, és ennyivel messzebbre látok, ezt lehetne sorolni ezeket a érzelemmel töltött szavakat, de ezek így vannak valóban, nekik pedig mindenképpen. Tehát nagyon-nagyon fontos a szűrés. Ezekkel a szűrő programokkal és ezekkel a akciókkal és ilyen kampányokkal, mint a látás hónapja, tudunk sok embert, az átlagosnál sokkal több embert elérni, megszólítani és behívni a szaküzletekbe.
7: És ez csak a szaküzletekről szól, tehát már ugye azok is fizikailag kötött helyen vannak. Szűrőbuszok ebben a programban vannak?
9: Igen, pont a látás hónapjában nincsenek. A látás hónapja az csak konkrétan a szaküzletekre szól, de a Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett személyzeti szűrőprogram a szűrőbuszokkal keresik fel kifejezetten a felzárkózó településeket. És kifejezetten azt a lakosságot keresik, akiknek nagyon korlátozottak lennének egyébként a lehetőségei arra, hogy a következő nagyobb településre, városba elmenjenek a szaküzletekbe. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó kéz a kézben megoldás. Mi a szaküzletekben várjuk a pácienseket, ők el tudnak menni nagyon sok településre. Hadd mondjak számokat, ha megengedik, igen, hogy ez mit jelent. A Máltai Szeretetszolgálatnak ez a programja 127 településre jutott el az elmúlt évek során. 26.400 szűrést végeztek, az nagyon-nagyon komoly szám. Ebből 19.000 volt a gyermek, akiket szűrtek, és ebből 2.800 szemüveg született meg. És ez egy nagyon-nagyon nagy eredmény.
7: Na most akkor kérdezzük meg Ritok Norát, hogy abban a régióban járt-e ilyen szűrőbusz, vagy egyáltalán van erre lehetőség? Találkoztak-e ezzel?
8: Hát mi bele a Toldal, mi is benne vagyunk a FETE, a felzárkózó települések programban, mi is kaptuk ezt a lehetőséget, de ez a program, ez most a feltés programok, ezek azt hiszem a hatodik évben vannak, és a probléma az korábban is megvolt. Voltak mindig civil szervezetek, akik érzékelték ezt a problémát, és próbáltak segíteni. Mi évekig dolgoztunk, és dolgozunk most is a Hajnalfény orvoscsoporttal, akik egy ilyen önkéntes vállalásból járják azokat a településeket, akik tulajdonképpen a FETÉ-be is érintettek, de hogy ennél azért jóval nagyobb a merítés, hiszen mondjuk egy nem felzárkózott településen is, tehát akik nem kerülnek bele ebbe a programba, azokban is éppen úgy megvannak a szegregátumok egy nagy településen is, ahol ilyen családok élnek, és hogy ezeket valakiknek valahol föl kellene deríteni. Tehát azért nagyon szép, amit a Máltai Szeretetszolgálat csinál, ők nyilván a Toldon, ők is voltak egyszer a busz nálunk, de mi ugye folyamatos együttműködésben ezzel a másik orvoscsoporttal vagyunk, és hogy értsék, hogy milyen más vonal is van. Tehát például az UniCredit Bank az megtámogatta ezt a Hajnalfény orvoscsoportot, és lehetővé tette neki, hogy mindenhol, ahol rászorulók vannak, amennyi kapacitással bírnak, de sok orvos csatlakozik ehhez, akkor ők elmehessenek más településekre is. Nyilván nagyon kell figyelni egy ilyennek, hogy ne üssék ki egymást, tehát ahova mennek ők, ott a Málta ne menjen, vagy ahova a Málta megy ott. Tehát, hogy ezeket valahogy összehangoljuk. Nincs jelenleg ilyen országos összehangolás, és nincs országos lefedettség sem. Most a Máltai Szeretetszolgálat sem tudja az országos lefedettségét ennek. Tehát itt valami más rendszer szintű dologra lenne a szükség.
7: És ugye a Máltai Szeretetszolgálatot említette, meg azt, hogy mondjuk segített a bank például, de ez nem egy állami feladat lenne, és most mindkettejükhöz szól a kérdés. Tehát valószínűleg ezért fontos, hogy az idei programsorozatban az optometristák arra hívják fel a figyelmet, hogy a döntéshozók akkor lépjenek?
9: Igen, ha szabad erre válaszolnom, pont ezért említettem a Judák Zsolt képviselő úr nevét, mert vele pont erről beszélgettünk, amikor augusztusban értesültünk arról, hogy a sajtóból, hogy lesz iskolakezdési csomag a gyermekeknek, ami egy nagyszerű kezdeményezés, és azt gondolom, hogy követendő, és remélem, hogy fog is folytatódni. Én azonnal hívtam a képviselő urat, hogy nagyon jó, hogy belefér ebbe a csomagba, de ne feledkezzünk meg a szemüvegről. Azóta beszélgetünk mi erről a témáról, és most fogunk visszatérni konkrétumokat, illetően ebben a kérdésben. Igen, tehát mi, mint optikusok és optometristák szövetsége, ezt a hírt el tudjuk hozni Magyarországról, hogy a döntéshozóval fontos beszélgetni. Az európai partnerünk ezt megteszi ugye az Európai Parlamentben, mi itt a hazai vonalon tudjuk ezt megtenni. Nagyon örülünk Judák Zsolt képviselő úrnak, hogy már megvan vele a kapcsolat, és valóban egyetértek az alapítvány részéről a kedves hölgyel, kedves Ritával, hogy igen, érdemes lenne új programokat kitalálnunk, és megalapítanunk, és összefognunk. És
7: például az Unióból milyen tapasztalatokat lehetne átültetni hozzánk?
9: Vagy... Ez egy nagyon jó kérdés. Jövő héten megyek pont egy ilyen szakmai találkozóra, én meg fogom őket kérdezni, hogy a többi országokban ebben milyen konkrét tapasztalatok vannak. Hadd említsek egy saját projektünket, ami 5. éve megy. Ez egy speciális út, de azt mutatja, hogy érdemes neki menni néha zárt ajtóknak is. 5. éve van lehetőségünk, a láss, hogy ők is láthassanak programunkkal, a gyermekotthonokba bejutni. Az árt gyermekotthonokban, ahol az állami gondozásban élnek a gyerekek, és az 5 év alatt mi 45 helyszínen volt lehetőségünk szemvizsgálatokat végezni, és közel 2000 gyermeket vizsgáltunk meg, és nagyjából 1000 gyermeknek tudtunk adni ingyenesen szemüveget lencsével együtt. Ez az a Magyar Optikus és Optometrista Szövetségnek a projektje, és nagyon reméljük, hogy ezt tudjuk folytatni, ugye most vagyunk a 5. évnek a kezdeténél, tehát minden lehetőséget meg kell ragadni, egyébként hadd ajánljam föl az Igazgyöngyi Alapítványnak, hogy keressük meg egymást, és biztos vagyok benne, hogy tudunk ebbe dolgozni. Én nagy örömmel hallottam az imént, hogy Beretty Újfalóban egy optikus kolléga ebben segített. Ezek azok az utak, ezek azok a gondolatok, amiért érdemes egy ilyen napot így elindítani, és ezt a témát felvetni.
7: Úgy, hát ezt mi is örömmel halljuk, akkor ez az egymásra találás itt megtörténhetett. A nemzetközi program a látás napjá, világnapjával kapcsolatban említ egy olyan mondatot, hogy a szemegészségbe fektetni gazdaságilag is megtérül, írja ez a kampányanyag. Mit gondolnak erről Erritok Nóra a látókörében lévő régióval kapcsolatban, egyetért ezzel?
8: Mindenképpen, mert hát sokat foglalkozunk azzal, hogy ezt a társadalmi csoportot, akik generációs szegénységben élnek, hogy tudnánk a munkaerőpiacon mondjuk alkalmassá tenni egy hosszú távú alkalmazás, hogy ne a külföldi munkavállalók töltsék be azt a szerepet, amit egyébként ők is be tudnának. Nyilván ez egy bonyolult és nagyon összetett probléma, de része az is, hogy rendelkezzenek azokkal a fizikai adottságokkal, amelyhez ehhez a munkához szükséges, és hát a felnőttek között is sok van, akinek szemüvegre van szüksége, sok van, akinek idősebb korban szürke hályog jelenik meg a szemén, ezzel is kínlódnak, nem mennek el menni az orvoshoz, nem jutnak el egyszerűen azokhoz az egészségügyi szolgáltatásokhoz, amire egyébként egy jobb társadalmi státuszú, egészségtudatosabb ember könnyebben eljut. De edukálás kellene, minden téren nagyon fontos lenne, és a másik, hogy ezt a szociális rászorultságot, ezt valahogy kiterjesszük például a szemüvegre is, hogy ne a felajánlások, tehát nem lehet egy olyan problémát, ami állandóan újra termelődik, mert újra termelődik, ez nem olyan, hogy egyszer megoldjuk, egyszer leszűrjük őket, adjunk szemüveget, aztán utána rendben van minden, itt folyamatos ellenőrzésekre van szükség. Nyilván, hogyha azt gondolom én, hogyha az iskoláknál, vagy az óvodáknál, de főleg az iskolás korban be lehetne építeni oda az iskolákba egy szűrést, és ott kapcsolódhatna hozzá egy edukálás, amiben nem megértetni a gyerekekkel, hogy nem szégyen, ha valakinek szemüvege van, hogy kell vigyázni a szemüvegre, nyilván itt a családi hátteret is biztosítani ehhez, de szociális alapon segíteni, hogy minden gyerek jól lásson, mert ha jól lát az iskolában, akkor jól tudsz tanulni, jobban tud tanulni, és akkor felnőttként rendelkezik azzal a tudással, ami aztán a népgazdasági szempontból fontos lehet.
7: Most emlegettük a gyerekeket, illetve beszéltünk a munkában lévőkről, de az időseket is említsük meg, nagyon gyakori egy bizonyos kor után a szürkehályok kialakulása. Például egy ilyet is ki tud szűrni egy optometrista, Zsolt, vagy ahhoz már szakorvos kell, nem igazán látja szerintem a közvélemény, hogy ki az optometrista.
9: Az optometrista az a nagyon jól képzett és nagyszerű szakember, aki a Semmelweis Egyetemen tanul és végez. Mi úgy szoktuk mondani, hogy minden olyan vizsgálatot ő végez el, ami a szemet kívülről érinti, azaz fizikailag kívülről megvizsgálható, és minden olyan, ami a szemen belül van, azaz gyógyítást igényel, műtét, az pedig a még jobban felkészült szemészorvos kollégák végzik. Optometrista tipikusan optikai szaküzletben dolgozik, de dolgozik kórházakban is, dolgozhat szemészeti rendelőkben
7: is. És ki tud szűrni például szürke hályogot? Tehát, hogy a szűrésre képzett?
9: Igen, őnek igen, a képzésük része, hogy a szembetegségeket fel kell tudják ismerni, ők nem állapítanak meg diagnózist, a gyanút fedezik fel, azt közlik a pacienssel, és kifejezetten fontos része az optika szakma működésének, hogy amikor az optometrista felfedezett gyanút az adott paciensnél, akkor nekünk kötelességünk egy úgynevezett forró dróton őt tovább küldeni a legközelebbi szemészeti osztályra, és ezt jelezni az ottani szemészorvos felé, ezt azt kell mondjam, kiválóan működik országszerte.
7: Ezt milyen jó, hogy mondja. Erritok Norától szeretném kérdezni, hogy ön szerint mire lenne szükség, még most itt ugye hallunk egy remek kampányról, és évről évre ez a téma felmerül, és foglalkoznak vele a szakemberek, mi is igyekszünk terjeszteni ennek a hírét, de mire lenne még szükség, hogy ez valóban eljusson az érintettekhez ön szerint?
8: Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kellene nyerni egy politikai szándékot ennek, egy döntéshozói szándékot ennek, hogy foglalkozzunk ezzel a problémával. És nem csak ez a szemüveg dolog van itt, hanem itt vannak egyébként a gyógyszerek a leszakadó társadalmi csoportoknál, hogy elérik-e egy antibiotikumot, ki tudják-e váltani, mert ma ez is itt van. És még látjuk, hogyha tudunk segíteni a gyógyszerrel, akkor azok a gyerekek meggyógyulnak, nem szövődménnyel vészelik át az időt, és az egészségi állapotuk az pedig jobb lesz. Itt van a fogamzásgátlás kérdése, itt van a menstruációs szegénység, ahol mindenhol tudomásul kéne venni, hogy vannak emberek, akik a létminimum alatt élnek, és számukra ezek a kiadások luxusként jelennek meg. És az
7: bízunk
8: ő egészségi
7: benne,
8: állapotuk az meg fogja határozni, hogy ők milyen jövőt építenek a gyerekeiknek.
7: Nagyon fontosnak érzem azt, hogy
8: a szociális szempont az beépüljön.
7: Nagyon szépen köszönjük Erritok Nórának, a Berettyóújfalu Központú Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetőjének és Szabadi Zsoltnak, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnökének, hogy rendelkezésünkre álltak.
8: Köszönjük szépen.
7: A szerkesztő önöknek is. A szerkesztő Farkas György és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében én is búcsúzom. Teszári Nórát hallották. Menjenek el szemvizsgálatra, nagyon fontos, mint ahogy ezt ma hallottuk többször is. Viszont hallásra.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
10: A hegymászó két céllal indul el a hegyre. Az egyik az, hogy megmássza, a másik, hogy túlélje. Ebben az a paradox, hogy a csúcson van a legmesszebb az élettől. Üdvözlöm Önöket, Wolf Nagy Tünde vagyok. Az idézet szerzője az egykori hegymászó, aki férjével Erős Zsolttal a világ ötödik legmagasabb hegyét is megjárta. Ilyen magasságig azóta sem jutott oxigén nélkül magyar nő. Rendszeresen meghívott előadó, coach, két gyerekes édesanyja, 2014 óta vezeti a Hópárduc alapítvány csapatát. A vendégem Sterzer Hilda. Ha egy kicsit visszaugrunk az időben, te már hegymászó voltál, amikor Zsolttal találkoztál. Emlékszel erre a találkozásra? Hogyan ismerkedtetek meg?
11: Előtte 3 hónappal másztam az első alpesi csúcsomat, mielőtt Zsolttal találkoztam, de akkor mondjuk már biztos voltam benne, hogy nekem ez kell, hogy én hegyekre akarok menni. És ezek után találkoztam én Zsolttal, hát össze is szorult a gyomrom, hogy rögtön a második hegyemet már Zsolttal fogom mászni, a legjobb magyar hegymászóval, én meg még a hágóvasat se tudom egyedül fölvenni. Mi egyébként egy internetes társkeresőn találkoztunk. Én nem gondoltam, hogy a profil mögött, ahol az volt, hogy Hópardi és az Erős Zsolt arcképe, hogy itt egy valódi ember állhat, vagy legalábbis az Erős Zsolt, mert én követtem azért az ő honlapját, követtem az expedícióit, mert azért érdekelt a hegymászás, és azért biztos voltam benne, hogy ez egy kamu profil, és valaki visszaél az ő nevével. De tudod mit? Ha bármi között van, menjünk el mászni. Na, na, kíváncsi leszek én erre az alakra. És a déli pályaudvarnál beszéltük meg a találkozót, magam sem értettem, hogy mit is várok én. És amikor láttam, hogy az Erős Zsolt jön felém, és aztán megáll előttem, hogy kezek görcsbe szorult a gyomrom, és amikor megkérdezte, hogy te vagy az a lány az internetről? Hát én ott így majdnem, tehát hogyha nem, nincs fal mögöttem, biztos elfutok, de hát onnan már nem volt kibúvó, úgyhogy be kell fajom, hogy igen, én vagyok. Éjszaka elértük a Glockner lábát, és hát így 10-kor mondta Zsolt, hogy ja, nézzük meg a beszállást. És ha már ott voltunk, elindultunk, és megmásztuk a csúcsot, és a csúcson azt mondta Zsolt, hogy hát ennél gyorsabban csak egyedül tudtam volna megmászni. És akkor kezdő 4 napot így együtt töltöttük, és a 4. nap azt mondta, hogy így elém állt, és azt mondta, hogy Hilda, neked 8000-esen a helyed.
10: Amikor azt mondtad az előbb, hogy nekem ez kell, nekem hegyet kell mászni, akkor mi az, ami motivált téged? Mi az, ami a hegymászásban olyan csodálatos?
11: Igazából, amikor én először megláttam a Tátrát, tehát én 24 évesen kezdtem el egyáltalán túrázni, de hogy akkor ez így nagyon megragadott a szabadsága a túrázásnak, és én máig elképesztő szabadságot élek meg kint a természetben, és én azt érzem, hogy én ott így otthon vagyok, és megérkeztem. És aztán, amikor az első Havashegyre, az első alpesi csúcsra így fölmentünk, hogy ott van egy érinthetetlennek tűnő hófehér hegy, amire így azt mondom, hogy hát erre egy vétek is hozzáérni annyira hófehér, ragyogó, tiszta, makulátlan, és hatalmas, és hogy, hogy aztán az ember lépésről lépésre mégiscsak felmászik, ráléri a csúcsát.
10: És akkor ott áll, és mit gondol?
11: Hát igazából csak az, hogy ez így gyönyörű. Ahogy igazából, hogy megküzdünk azért, hogy fölérjünk, elértük azt, amiért, tehát, hogy elértem azt a pontot, amiért jöttem, hogy képes voltam erre, hogy fölérjek addig, és hogy körülnézek így az álmulat, hogy mekkora a világ, és hogy már az Alpokban is meg lehet érezni, ebben a Himalájában ez sokszorosa, hogy mennyire törékeny valójában az ember.
10: 2 8000-es csúcsot másztatok meg együtt Zsolttal, de a harmadiknál te megálltál a csúcs előtt.
11: Igen, ez a Makalu nevű csúcs volt, és hát körülbelül 30 méter annyi volt közöttünk. Az biztos, hogy olyan kevés volt a távolság, hogy Zsolt oda tudott nekem kiabálni, kiáltani, hogy gyere ide. Én megmondtam azt, hogy nem. Sok minden történt, nagyon bántott, miután így ráeszméltem, ott nem is tudtam, tehát már csak az alaptáborban 2 nappal később döbbentem rá, hogy mit hagytam ki. Tehát nagyon sok összetevője van annak, hogy én nem mentem fel a Makalu 8463 méteres csúcsára. Tehát ez egy hatalmas hegy, nagyon kevesen másszák, és hát egy erőltetett ütembe kellett aklimatizálódnunk, és hát látszott, hogy ez egy kemény csúcsmenet lesz. Valamilyen okból ezért a fiúk kitalálták az alaptáborba, hogy nézzünk a csúcsmászás előtt egy jó kis motivációs filmet. Az Everest katasztrófa film volt az, ahol aki eléri a csúcsot, az mind meghal. És ezen így elgondolkodtam, hogy tényleg meddig lehet fölfele menni, hogy utána legyen erőnk lejönni. És én így indultam föl a csúcsra. Ebben a magasságban 8000 fölött nem lehet összeadni két egy-egy számot 8000 fölött. Szóval az agy erősen csökkent állapotban van. És már csak a sablónjaink, a sémáink működnek ilyen magasságban. És mivel hogy én végig azon kattogtam, hogy meddig lehet még fölfele menni, hogy legyen erőm lejönni, hogy feltétlenül időben forduljak vissza, ott már így nagyon túléptük a határt. És én akkor döntöttem el, hogy na jó, ott van egy pukli, én odáig megyek, és biztos, hogy nem megyek tovább, különben meg fogok halni. És hogy fölmentem a puklira, fölhúztam magam, kinéztem, és láttam, hogy másik puklin vannak az imazászlók, hogy ez a csúcs. Ott ez az agy, ami nem tud két egyegyű számot összeadni, mert nem tudta megváltoztatni a gondolatot. Úgyhogy én ott leültem azzal a meggyőződéssel, hogy nekem ott kell maradnom.
10: És azért ez a 30 méter, ez sokszor előjött azért az álmaidban.
11: Hát gyakorlatilag ez életem, azt szoktam mondani, hogy legnagyobb kudarca és legnagyobb tanulsága. Én egyébként ma már nagyon hálás vagyok ezért a 30 méterért, mert tényleg ez azóta dolgozik bennem, és mindig újra meg újra megmutatja, hogy mit kell és mit nem kell csinálnom.
10: De azért, ha ma ott lennél, ma is azt gondolnád, hogy ha belülről úgy érzed, hogy nem kell tovább menni, akkor nem kell tovább menni.
11: Nem, ott tovább kellett volna menni egyértelműen. Tehát a Makalun a másik nagy tanulságom, én egy hívő ember vagyok, és az előző 2 csúcsra is vittem az én szponzorom zászlóját, kértem az ima csapatomat, hogy varjanak nekem egy zászlót, amin ott van, hogy Jézus, hogyha felérek a csúcsra, akkor én azt szeretném így kitűzni. Azt kérték, hogy ha sikerül, akkor hagyjam ott a csúcson. Viszont én erről megfeledkeztem a makalón. Annyira el voltam foglalva a saját félelmeimmel, azzal, hogy mennyire hideg van, azzal, hogy nincs már vízünk, azzal, hogy mennyi idő lesz lejutni, hogy teljesen megfeledkeztem róla. És csak amikor Zsolt visszajött a csúcsról, nyúltam be a zsebembe egy zsepér, és akkor éreztem, hogy ott van a zászló. És akkor én megdöbbentem, hogy nekem föl kellett volna mennem, de hogy tudtuk, hogy itt már nincsen, tehát onnan már csak lefele lehet menni. És hogy ez a másik nagy tanulság, hogy a nehéz helyzet van, akkor nagyon be tud szűkülni a gondolkodásom, de szerintem általában az embernek. És hogy elfeledkezem arról, hogy van itt valaki, aki nagyobb nálam. És azóta így ez a másik nagyon fontos, hogy nem csak ki kell tartani, hanem tudjam, hogy velem van az Isten, aki nagyobb nálam, és ő még pont azt meg fogja adni, azt az erőt, ami ahhoz a maradék 30 méterhez kell.
7: 2010-ben érte baleset Zsoltot, és az egyik lábát amputálni kellett, de még ugyanabban az évben műlábbal mászott. Te soha nem mondtad neki, hogy ne menj, maradj.
11: Nem, mert pontosan tudtam, hogy mit ad neki a hegy, pontosan tudtam, hogy nekem őt abban kell támogatni, ami az ő döntése. Tehát, hogyha persze úgy döntött volna, hogy nem akar visszamenni a hegyre, akkor én őt abban támogatom, de amikor megtörtént a baleset, én ott voltam a Tátrában, őt hozták le utoljára, a hordágy, amin hozták, ugye tél volt, így le volt takarva egy fóliával, egy ilyen hőtükrös fóliával, de hogy így az egész, és úgy, ahogy a halottat szokták hozni, úgy hozták. És hogy ahogy így megpillantottam, így alig vártam, hogy bevigyék az étkezőbe, ott pakolták ki a többieket is, meg részesítették orvosi segítségben, hogy lássam, hogy él-e még. És akkor levették a fóliát, és láttam, hogy él, tehát hogy az a pillanat, hogy tök mindegy, hogy mi lesz, vagy mi van, vagy mi sérült, vagy a lényeg, hogy él. És emiatt nem volt kérdés, hogy én őt abba fogom támogatni, amiben ő szeretné, amiben ő az életét látja. És ő a hegymászásban látta az életét.
7: Aztán 13-ban mégis megtörtént az, amitől valószínűleg minden hegymászó retteg. Egy ország drukkolt akkor, hogy Zsolt visszajöjjön, ugye nem adott életjelt magáról, de te már tudtad, hogy nem él.
11: Igen, ez egy nagyon faramúci helyzet volt. Én később értettem meg, hogy az ország, meg a riporterek, meg mindenki miért nem érti azt, amit én értek. Én tudtam azt, mert tehát még úgymond semmi gond nem volt, még mindenki csak arról beszélt, hogy ők Kis Péterrel elérték a Kancsendzöng a csúcsát, de én azt is tudtam hozzá, hogy 24 órát mentek a csúcsig. És tudtam, hogy ez nagyon necces lesz. Tehát, hogy én nekem, mert ott görzsbe volt a gyomrom, hogy le fognak-e érni. És mikor jöttek a gratulációk, én mindig mindenkinek mondtam, hogy de még le kell, hogy jöjjenek. És amikor másnap reggel, tehát itt reggel volt, ott már 11 óra, és az volt az info, hogy Zsolt rosszul lett, itt még hírzár volt, akkor én tudtam, hogy 8000 fölött nincs mentés, és hogyha ő nem tud lejönni a saját lábán, akkor esélye sincs. És hogy kint volt egy éjszakát, csoda, hogy túlélte. Tehát általában egy ilyen csúcsmászás után túlélni kint a hidegben egy éjszakát általában nem szoktak. Tehát az volt a csoda, hogy jött azt az első éjszakát, még túlélte.
7: Ezt te hogyan tudtad ilyen racionálisan végig gondolni?
11: Volt nekünk ismerősünk, vagy hát Zsoltnak olyan mászótársa, akik eltűntek a hegyen. Volt olyan feleség, aki ezt ebbe beleőrült, mert hogy várta vissza a férjét. Egy dologtól nagyon féltem, hogy ne tűnjön el Zsolt. Tehát, hogy bármi történik, de ne eltűnjön, mert hogy az a legrosszabb. És tudtam, hogy tudnom kell azt kimondani, hogyha meghal, akkor az mit jelent? Tehát, hogy nem lehet, hogy magamat álomvilágban tingassam, vagy én nem halhatok bele. Tehát ez egy nagyon erős dolog volt, hogy amikor már kiderült számomra, hogy ő még egy éjszakát kint töltött, és utána meg ugye már sehol semmiféle életjelet nem adott, nem találták, hogy akkor ez azt jelenti, hogy nem él. Tehát egyértelmű volt számomra, hogy ezt nekem tudnom kell. Az egy másik dolog, hogy én is tudtam az agyamban, az eszemmel, kognitív szinten, de 2 év kellett, mire ez érzelmi szinten megérkezzen hozzám. Tehát ez 2 külön pontja a megértésnek. Tehát a gyászban az egyik legnehezebb talán, hogy ez összeérjen.
7: Itt maradtál 2 gyerekkel, sose tettél neki szemrehányást gondolatban, hogy miért nem maradtál itt velünk, miért kockáztattad az életed?
11: Másztam Zsolttal, tudtam, hogy ő tényleg képes jól látni a határokat. Láttam őt több helyzetben, hogy hogyan dönt. És nagyon érdekes, hogy pont 13-ban volt ő a National Geographic címlapján, és az volt a kép aláírás, hogy érezni kell a határainkat. És Zsolt érezte a határokat. Tehát, hogy a hegymászás azért egy érdekes sport, vagy pontosabban az expedíciós hegymászás, hogy a hegymászásban vannak szabályok. És ezek azért vannak, hogy túléljük. De az expedíciós csúcsmászásban biztos, hogy van olyan szabály, amit meg kell szegni. És ezeket nagyon érezte Zsolt, hogy na, ez még megszeghető, és túléljük, ezt már nagyon nem kéne, mert ez már tényleg káó. És azért azt gondoltam, hogy én láttam őt működés közben, hogy ő, mint a Messner, a Reinhold Messner, egy nagyon híres mászó, 80 éves, hogy ő is 80 évig fog élni, mert hogy pontosan érzi. De valamikor, talán ez a legnehezebb szerintem ezt érezni, hogy a test nem képes már rá. Tehát, hogyha ott mondjuk csak lavina veszély van, vagy kőhullás, vagy időjárás változás, azt biztos, hogy jól tudta volna kezelni Zsolt. Az, hogy a saját teste mit jelez, az nagyon nehéz.
7: Békesség van benned, hogy nem tudtad eltemetni?
11: Bennem így békesség van, mert én hívő emberként azt gondolom, hogy ő Istennél van, ott a mennyben. Örül annak, hogy nagyon ilyen természettudományos érdeklődésű volt, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ő most már akkor látja az univerzum működését, és azt tanulmányozza ott a tudósokkal, beszélgetnek. Aj, nem is gondoltam, hogy ez így van, biztos rengeteg ilyen dolog van, felfedezni való. És az, hogy a teste hol van, az annyira mindegy.

0: Te nagyon keresett előadó vagy, hogy most egy kicsit a jelenre térjünk vissza. Például a te 30 méteres, nem megtett csúcstámadásodról is beszélsz cégvezetőknek. Mi az, amit nem hegymászóknak tudsz te tanítani a te hegymászói tapasztalatodból?
1: Igazából nagyon sok párhuzam van a hegymászás és az üzleti élet között, és egy kicsit szeretek is formabontó lenni, mert nagyon gyakran szeretik a cégek így kitűzni maguknak, így, hogyha valami célt kell elérni, akkor a hegymotívum mennyire szép, hogy hát valahonnan lentről elindulunk, fölérünk a csúcsra, és egyenesen fölmegyünk. És hogy el szoktam mondani, hogy nem... És nem csak a hegyen nem, de az életben sem. Tehát, hogy a hegyen is, ha igazán nagy célt akarunk elérni, lásd egy expedíciós 8000-es helycsúcsot, oda akklimatizálódni kell. Tehát fölmegyünk valameddig, és megterheljük a szervezetet, és aztán vissza kell térni az alaptáborba, hogy a szervezet felkészüljön, alkalmazkodjon ahhoz a terheléshez, és úgy tudunk tovább menni csak a következő pontig, és az még mindig nem a csúcs lesz, hanem kell, hogy ugye fokozatosan fejlődjön a szervezet, terhelések alatt, csak hogy nem lehet ott a terhelés állapotában fejlődni, hanem vissza kell jönni, pihenni, és mindazt a tapasztalatot összegezni, azt beépíteni ugye a szervezetbe, és akkor lehet tovább menni a következő etap felé.
0: Hogy fogadják ezt a cégvezetők, akik azt gondolják, hogy ők kézben tartják a világot, amikor te azt mondod, hogy óvatosabban, hiszen én tudom, ez sziklásabb ez az út, mint amit ti gondoltok.
1: Az a nagyon érdekes, hogy én is járom ezt az utat, magam is, és én is sokszor belebotlok abba, hogy kvázi már nincs oxigén, és túltoltam, hogy erőltetett az akklimatizáció, és már csak vánszorgok az úton, és akkor rájövök, hogy persze, már nem tértem vissza pihenni. Én azt gondolom, hogy sokszor szkeptikusan fogadják, de hogy hát jó, hogyha megérzik ezt az oxigén hiányt, hogy amikor már valamiért csak lassan fejlődik a dolog, akkor érdemes ránézni.
0: Beszéljünk a Hópárduc alapítványról. Hópárduc, ugye Erős Zsolt.
1: Igen, ez egy tudatos névválasztás. Az a célom a Hópárduc fejlesztő falmászással, hogy azt az örökséget, amit én azt gondolom, hogy Zsolt itt hagyott, és ami számomra fontos, és amit én szeretnék képviselni belőle, azt visszük tovább. És amikor meghalt, többen mondták, hogy hát kellene valami, ami az ő emlékére van, és én azt is tudtam, hogy én olyanba szeretnék belefogni, ami rólam is szól, amiben én kompetens vagyok. És én tanítóként végeztem, és nekem nagyon sokat adott a mászás. Koordináció, mozgás koordinációba, figyelembe, és amikor kiderült, hogy a lányomat fejlesztésre kell vinni, ilyen mozgásfejlesztésre, és akkor utána olvastam, én is elvégeztem az alapozó terápiát, és amiket ott tanultam, így kikristályosodott, hogy hát a mászás az ezeket teszi, tehát hogy a mozgás koordináció, hogyha adta figyelemre, hát a mászással pont ezt tesszük, egyensúlyozás, központi idegrendszer, persze, hát abszolút ezt csináljuk. Éreztem, hogy na hát ez lesz a vonal, amit én tudok vinni, és hát azzal a mentalitással, hogy Zsolt így önazonos volt, ő mindig arra tekintett önmagában, hogy mi az ő erőssége. Tehát ő tudta, hogy ő jól tud hegyet mászni, jól tud expedíción működni. Tudta, hogy az ő alkata nem a falmászó bajnokságra való, ő egy zömökebb ember volt, viszont expedíción, meg magas hegyen pont erre van szükség. Tehát, hogy tényleg ő abba az irányba ment, ami számára a legoptimálisabb, ideálisabb, az ő erősségeit használja ki. És én ezt szeretném itt megvalósítani, vagy ez a fő mondani valónk, hogy a falmászással fejlesszük a gyerekeknek a mozgás koordinációját, a figyelmét, úgy, hogy közben arra figyelünk, hogy ő miket tud. És nem azt nézzük, hogy na, akkor itt javítsunk bele, meg ott javítsunk, hanem erősítsük meg, amiben ő ügyes, mert hogy akkor van, tehát én is azt tapasztaltam, hogy akkor van erőm önmagamon dolgozni, hogyha tudom, hogy ja, ebbe jó vagyok, akkor már van erőm arra, hogy megpróbáljam, hogy és az menni fog még. Jó, azon nem annyira jó, de tudom, hogy akkor ezen tudok javítani. Tehát, hogy ez adja azt a belső erőt, amivel én tudom magam javítani, hogyha megmutatják, hogy mennyi minden megy. Szóval, hogy van egy ilyen nagyon támogató, pozitív légkör nálunk, egy mesébe illesztett foglalkozás, és azt emeljük ki, hogy nagyon jól megfogtad azt a sárga fogást, pont, hogy az volt a napsugár, amivel megolvasztod a ködöt, ha már osztik a ködérzed, még azt a másik sárgát is, ha eléred. És ezzel így megadjuk, én azt remélem a gyerekeknek azt az örömet, azt a motivációt, ami számomra így a mászásban megjelenik, és ami Zsolt számára is így megjelent a mászásban.
0: Mik a visszajelzések, akár a gyerekek, a szülők részéről?
1: Hát most már 13 éve csináljuk, úgyhogy jó sok visszajelzésünk van, nagyon pozitív visszajelzések. Tehát volt olyan kisgyerek, aki, tehát ez ilyen szinte klasszikus történet, hogy úgy jön gyerkőc hozzánk, de konkrétan ezt egy anyuka így megírta nekünk, hogy 5 évesen azért hozta hozzánk, mert hogy ment aztán iskolába, de hogy utált ceruzát fogni a kezébe a gyerek. Én az egy darabig persze fiú, hát elmegy, de hát jövőre iskolás, és még egy vonalat nem húzott, hogyan lesz ebből itt írás. Akkor elhozta hozzánk a gyerkőcöt, járt egy fél évig, amikor már így elővette a ceruzát, és elkezdett rajzolni, és egy év után rajzpályázatra küldte be az anyuka a rajzot, és megnyerte ez a gyerek, mert hogy a koordinációja, a finom motorikája annyit fejlődött, hogy ott volt ebben a gyerekben a rajzolás, ott voltak a képek, csak így az ujjai nem voltak elég erősek, nem tudott úgy fókuszálni, és egy év múlva meg rajzversenyt nyert. Vagy van nálunk olyan kislány, tehát azért lányok is járnak hozzánk, aki, hát így küldték ilyen fejlesztésre, olyan fejlesztésre, semmit nem volt hajlandó csinálni, mert unalmas. És akkor az anyuka így tépte a haját, hogy de na, ő is látja, hogy fejlesztés kell a gyereknek, mászni szeret, jó, akkor hozzuk el ide, akkor egy fejlesztő falmászás. És hát most már gimnazista, most ment gimnáziumba, akkor jött nálunk 6 évesen ez a kislány, most bekerült az Álmai gimnáziumába, és az anyuka azt mondja, hogy ez annak köszönhető, hogy nálunk megerősödött a gyerek, hogy végre elhitte magáról, hogy ő képes valamire, és máig másznak, és aztán anyukát is megfertőztem, most már együtt mennek via ferrátázni.
0: Te férhez mentél, már a gyerekeid is viszonylag nagyok. A hegymászásnak van még helye az életedben?
1: A hegyek nem tűntek el az életünkből. Miután Zsolt meghalt is, nekem az volt a nyaralás, hogy sátrazni megyünk a hegyek közé, Ausztriába, Tátrába, és ez máig így van. Ugyanezek csak idézőjelbe téve hegyi túrek, de hogy én nekem továbbra is a börtönéből szabadult sas lelkem, hogyha egy csúcsok végtelenjét látom, úgyhogy nagyon szeretnék újra egy kicsit komolyabb csúcsokat is mászni, már mint hogy csak szimplán alpesi csúcsokat, de ha én a hegyek között lehetek, és megéreztem a hó illatát, én már attól boldog vagyok.
0: Sosem volt benned olyan vágy, hogy visszamenj ahhoz a hegyhez, ahol Zsolt van valahol ott a tetején?
1: Még az elején gondoltam, hogy jó lenne megnézni, akkor még úgy gondoltam erre, hogy hát elmenni az alaptáborba, annak mi értelme van, hát egy másszor, hogy akkor megyek egy alaptáborba. És hát nagyon vicces, hogy mostanra így megértem annyira, vagy lenyugodtam, meg hát eltelt azóta 20 év, és nem is érzem már annyira erősnek magam, hogy áj, de meg akarok mászni egy hegycsúcsot, úgyhogy pont jövőre lesz egy olyan vállalásunk. 2027-ben lesz 25 éve annak, hogy Zsolt első magyarként megmászta a Mount Everestet, és erre csinálunk egy programsorozatot itt a Hópárd utcnál, és akkor, tehát jövő áprilisban az a terv, hogy az Everest alaptáborba a férjemmel és Földes Andrással eltúrázunk. És most már el fogom tudni fogadni, hogy csak az alaptáborig megyünk.
0: A gyerekekben van vágy hegymászásra, vagy egyáltalán engednéd te, hogy ők akár 8000-es csúcsot másszanak?
1: Szeretnek természetben lenni a gyerekek. A fiam, ő falat mászik, ő nagyon szeret is falat mászni. A lányom szeret túrázni a saját tempójában, ezt most már nagyon hangsúlyozza, és az ő tempója lassabb, mert ő szeret gyönyörködni, meg ő rajzol, meg fotózik, meg neki ez a fontos. Nem látom egyelőre azt, hogy mondjuk a fiam is így nagy hegyek iránt érdeklődjön, bár azt látom, benne van a képesség. Tehát, hogy ha fölfele megyünk, akkor ő elképesztően gyors. Tehát tényleg így látom benne Zsoltnak az erejét, hogy hát így leszól, hogy mikor jöttök már. Tehát, hogyha ő el akarna menni, azt gondolom, hogy lenne benne lehetőség, de hát biztos félteném. Nem akar egyelőre, úgyhogy én most nem is gondolom tovább ezt.
0: Van-e olyan zene, olyan dal, amit titeket azóta is összeköt Zsolttal, ami ráemlékeztet, ha azt hallod?
1: Zsolt nagyon szerette a progresszív zenét, és hát ebbe kevés közös nevezőnk volt, de a Napra együttes az pont egy ilyen közös nevező, mert én a népzenét szeretem, és a Napra pedig egy ilyen progresszív népzenét játszik. Úgyhogy így voltunk pár koncerten így közösen, meg Bot Miklós volt a vezetője ennek az együttesnek, és szeretett Miklós hegyet mászni, és egyszer másztak közösen Zsolttal, és akkor ez is így létrejött. 2013-ban írta meg Bot Miklós a Kövek között című dalt, és amikor Zsolt meghalt, felhívott, és mondta, hogy ő kint volt a Himalájában, amikor ő ezt megtudta, és hogy kiült a hegyekbe, és a gitárával is ezt énekelte. És ez pont arról szól, hogy néznek a csillagok, a kövek köz kő vagyok, ez már mindig így marad. És egy kicsit ebben én azt gondolom, hogy így benne van Zsolt, meg benne vagyunk, és benne vannak a hegyek.

kedves hallgatóink, mélységekről és magasságokról, veszteségekről és újra talált életről beszélgettünk vendégemmel, Sterczer Hildával. Köszönöm, hogy megtiszteltél az őszinteségeddel. Duba Szilvia zenei szerkesztő és Varc Nóra hangmérnök nevében is köszönöm a figyelmüket. Wolf Nagy Tündét hallották.

19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Továbbra is letartóztatásban marad Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke. Holnap már csak elszórtan lehetnek záporok. És most a részletek. Közvetlen, az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is szerveznek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkabaállási támogatást nyújt az érintetteknek. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaz, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Az ügyben 5 ember gyanúsítanak, valamennyien szabad lábon védekeznek. Továbbra is letartóztatásban marad Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke. A Kecskeméti Járási Bíróság elutasította a politikus szabadlábra helyezési kérelmét. Az intézkedés október 25-ig van hatályban, az esetleges meghosszabbításról később dönt a testület. Óbuda korábbi fideszes polgármesterét június végén vették őrizetbe, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Rajta kívül az NKA ügyben mások mellett Hankó Balázs volt minisztert, és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is letartóztatták. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőre életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a cégeket. A kata kibővítésével a kabinet célja pedig, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Szombaton napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások.

0: az időjárást illeti. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső, a várható zivatarok miatt több megyében figyelmeztetés van érvényben. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A szél mérséklődik majd, a hőmérséklet holnap délután 16 és 22 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 20 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló. Hajnaltáj.
2: Egyre több üzlet polcairól tűnnek el a ketreces tartásból származó tojások.
3: Ugyanakkor még a mosból meg nincs elegendő, mert a termelők nem tudnak olyan gyorsan átállni. Így megnyílik az olló, tehát a ketreces meg a mélyalmos közötti árkülönbség folyamatosan nő.
2: És az átállás mellett az is komoly probléma, hogy vannak cégek, akik gátlástalanul a ketreces tojást mélyalmosként árulják. Részletek holnap reggel 5 órától a Hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
4: Szóda.
5: Fókuszban az új magyar filmek. Stúdió vendégünk Kovács Gellért filmszerész. Crespo Rodrigo színművész a Földszint című filmről mesél. A Szemrevaló Filmfesztivál a kortárs német nyelvű alkotásokból válogat, és a Magyar Kincsek ünnepe a hétvégén a Concerto Budapest zenekarával.
4: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Utánpótlás nevelés.
6: Szülő, edző, pszichológus. Kinek, mikor, milyen szerepe van a gyerekek mentális felkészítésében és sportpályafutásuk során? Mik a legfontosabb szempontok utánpótláskorban? Meddig elég a szülő és az edző? Mikor lépjen be mindenképpen a szakember? Mennyire változott a mentális felkészítés megítélése az elmúlt évek során? Valódi Viktória tanácsadó szakpszichológussal várjuk Önöket.
1: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
4: A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.

0: vagyunk.
1: Még az emlékezetét is ki akarták törölni a Rákosi és a Kádár korban azoknak a vadászpilotáknak, akik sokszoros túlerővel szemben vették fel a harcot 1944 nyarán. Balaton-Almádiban most kiállítás nyílt róluk a Pumák nyara, vagy az Amerikai szezon címmel, erről beszélgetünk a mai adásban. Én Burkert Rudolf vagyok, és a szerkesztő Wagner Mária nevében is köszöntöm Önöket. Attilával, a Nemzeti Múzeum régész muzeológusával bejöttünk Balaton-Almádiban a Pannonia Kulturális Központba, ahol különböző vitrinek mellett álltunk meg. Azok a pilóták, akik 44-ben itt szolgálatot teljesítettek, annak idején ide, mint étterembe jártak az épületbe?
2: A helyén lévő akkori étterembe. Maga a jelenség az úgy indul, hogy Veszprém lesz a bázisreptér, május 1-én alapítják meg a 101-es Puma vadászosztályt, Heppes Radár parancsnokságával, 12-e környékén érkeznek az első emberek, első gépek, akik már is foglalják a bázispontjukat, de a szálláshelyük az nem Veszprémbe került, mert kellő mennyiségű szálláshely nincs a városba. A repülőtéren elszállásolni őket, az pedig egy nagyon veszélyes történet lenne. Mivel hadi repülőtér, ezért kijelölt bombázási célpont, kapott is bombatámadást a Veszprémi utasi reptér, és mivel az emberanyagot lehetetlen szinte pótolni a kiképzett pilótákat, így őket jó messzire vitték, hát jó messzire, relatíve közelségbe, de kellő távolságba. Balaton-Almádiba jelöltek ki nekik szálláskörleteket, abszolút fürdőhelyi körülmények között.
1: Azzal, hogy ezek a pilóták ide kerülnek, az élet is megváltozik. Tehát, hogy nagyon sok olyan amerikai dologhoz, mint például a zene, ők hozzájutnak, ami ebben a korszakban tiltott.
2: Abban az időszakban már, hogy a bombázások megindulnak, az amerikai kultúrát, az amerikai zenét konkrétan ellenséggel való cimborálásnak minősítik, és elég komoly retorziók vannak, hogyha valahol ezt játszani akarják, vagy erre akarnak mulatni.
1: De állítólag ez itt megtörténik.
2: Olyan szinten, hogy a pesti éjszakai életnek a legmenőbb zenekarai, tehát így Buttola Ede jazzzenekara, Eddie Butler and the Jolly Boys néven játsszák az amerikai világslágereket, Artishaut, Cole Portert, Glenn Millert. Na, ezek a zenekarok, ezek leköltöznek ide Almádiba, és itt a Pannonia étterembe óriási bulikat rendeznek, ugyanis itt pont a közönség része az az alakulat, akik egyedüliként élesben harcolnak az amerikai kötelékekkel, így nem érhet őket az a vád, hogy ellenséggel cimborálnak. Azt, hogy hányan jöttek csak emiatt Almádiba a fürdővendégnek, mert elég pesgő fürdő élet volt még 44 nyarán, azt mindenkinek a fantáziájára bízom, mert adataink nem nagyon vannak róla, de hogy tele volt a környék, azt úgy nagyjából tudjuk.
1: Ezek a pilóták nyilvánvalóan bevetésre várnak, időközönként fel is szállnak, és hogy ez nem riasztó, hanem vonzó a turisták számára, ez csak utólag ilyen fura.
2: Hát abban az időszakban a repülés azért korán sem volt annyira mindennapos dolog. A korszaknak, főleg az ifjú hölgyek vonatkozásába, ők ilyen szupersztárjai és nagyon vágyott ilyen hírességei voltak. Egyébként is 20 éves srácokról beszélünk, akik a korosztályuknak szellemileg, fizikailag tényleg a csúcsa volt, és ehhez tartozik még hozzá, hogy a repülő ember az nem klasszikusan katona. Mert a levegőben ezred másodpercek alatt kell egymás után sokszor önálló döntéseket hozni, ott nem lehet merev parancskövetéssel működni, mert abban a pillanatban az a pilóta halott. Tehát itt egy nagyon vagány, nagyon improvizatív, néhány esetben majdnem, hogy rejtői karakterű srácokról van szó. Ez a csak egy nap a világszemlélet, ez náluk nagyon éles volt. Tehát amikor jött a startparancs, és föl kellett szállni ezek ellen a kötelékek ellen, 25-30 van, hogy 40-szeres túlerő ellen. És amikor visszaértek, sok esetben sérültekkel, veszteségekkel, itt laza a fürdőhelyi körülmények között kiszakad az emberből az a feszültség, az a stressz, hogy abban az egy napban, mert holnap lehet, hogy menni kell ugyanúgy, és lehet, hogy nem jönnek haza, ami abban az egy napban belesűríthető.
1: Tehát addig kell nagyon élni, amíg lehet. Ha ez ma van, akkor ma kell nagyon élni.
2: Pontosan. És ezért is vált a Csak egy nap a világ slágerből életfilozófiává náluk.
1: Mikkel repültek a Pumák? Milyen gépekkel?
2: Messerschmitt 109-es vadászgépekkel. Az állományuk jelentős része az már az itt Győrben készült gépekből adódott, addig, amíg a győri gyártás tudott folytatódni, mert ott a bombázások egyik első számú célpontja a magyar vagonis gépgyár volt, nem véletlenül pont a Messerschmittek gyártása miatt.
1: A magyar légierő kezdeti időszakáról Béstenge Csaba történészlevéltárost kérdezte Wagner Mária 4 évvel ezelőtt.
3: Ugye Magyarországot arra készítették fel, hogy a trianoni békediktátum revíziója keretében a kisantant államok ellen harcoljon. Amikor a nagyhatalmakkal kerültünk szembe, a korabeli 4 legnagyobb légierő, az amerikai, a brit, a a szovjet és a német közül három ellen egyszerre harcolt a magyar légierőt. Ugye nyilván nem kell nagyon ragozni, hogy ez egy reménytelen küzdelem volt. Annak fényében pláne, hogy ugye a trianoni békediktátum például a katonai repülést teljesen meg is tiltotta Magyarországnak. Tehát késve tudtuk csak fejleszteni, és a beszerzési források is szűkösek voltak. Ennek ellenére 44-re már a főleg az itthoni licencgyártás miatt, ugye korszerű német gépek licenceit vettük meg 41-be, a Messerschmitt BF-109-es egy motoros vadászgépet és a Messerschmitt 210-es két motoros romboló licenciát, tehát korszerű gépeket gyártottak itthon, hát ezek is prioritás volt a bombázási célpontok között a gyáraik, de nyilván ilyen nagy hatalmak ellen gyakorlatilag ilyen kicsi országnak ugye nincs esélye, főleg egy elhúzódó háborúban. Ugye a dél-orosz bázisokról is 5-600 gépes, négy motoros bombázós kötelékeket simán öltettek majd a célpontokon, de akár még ez még ezerig is fölmehetett volna. 1000 darab négy motoros bombázó egy nap. Az, hogy felállítottunk egy vadászrepülő osztályt Veszprémbe, aminek volt 40 gépe, nem kell itt nagyon ragozni ugye az arányokat és a számokat, hogy mekkora esély volt.

0: megálltunk rögtön az első vitrin előtt, ami egy dísz zsebkendőnek a másolata, különböző repülőket látunk rajta, sőt hidroplán is van rajta, középen pedig egy sas, természetesen felette a koronával, és mellette különböző fémdarabok, azt gondolom valamilyen repülőgépnek a maradványa lehet.
1: A Magyar Királyi Honvéd Légierők létrejöttéről csináltunk egy kis bevezetést. Dél-olasz repülőtanfolyamnak az egyik emléke van itt textilmásolatban. Amíg a légierő tiltott volt, 200 pilótát Olaszország déli részére kiküldtek, és az olasz légierő végezte el az ő képzésüket. A korabeli fotókon is meg lehet őket ismerni arról, hogy ebből a koronás aranysasból, ami a tábori pilóta jelvény, ők kettőt is hordtak, egy vékonyabb is rajtuk volt, ami az olasz tábori pilóta jelvény. Ők jogosultak voltak használni mind a kettőt. Itt egyébként láthatjuk is Murvai János őrmesternek a fotóján. Hát ő volt az egyike annak a 200-nak, aki ott végzett, és ez a vitrin róla szól, ugyanis a mellette lévő kis darabok viszont a gépének a nagyon kevés maradéka. A honi légvédelemben repülőhősi halált halt első két embernek az egyike ő. Még a német megszállás előtt két nappal egy 4 fős kötelékről van szó, amiből a negyedik tag élte meg a nyarat, a többiek ketten ott haltak meg ennél az eseménynél, egy pedig utána pár nappal egy reptéri balesetbe, de így Mezőkomárom egy Szabadhídvég határába becsapódva, tehát abban a vitrínben egy repülő életút legelső és legutolsó lépését láthatjuk. Tehát a család is kereste, én pedig kollégáimmal tudtam egy olyan eredményt produkálni, hogy a pontos helyszín, illetve személyes visszaemlékezést tudtunk még rögzíteni, találtunk még szemtanút, aki az utolsó perceket is rekonstruálta nekünk.
0: Azért ezek nagy találkozások, mind a családnak, mind a történésznek.
1: Pontosan, és számunkra egy óriási öröm az, hogy szándékosan beszélt többes számban, mert ez sose egy személyes történet, hogy egy lezárást, egy megbékélést, egy elrendezést tudtunk ennek adni, és ezek a háború óta fönt lévő, nagyon sok családban meglévő feltépet és nem gyógyuló sebek, ezek így beforraszthatóak.
0: Itt van egy fénykép Horthy Istvánról, aki bevetésre készül, illetve a fényképpel szembe pedig a vitrínben vannak elméletileg darabok abból a gépből, amivel ő lezuhant.
1: Hát gyakorlatilag is. Az egyik egy olvadt kis alumínium darab, amit Sali Mária kolléganőnek köszönhetünk, a Budapest Történeti Múzeumban dolgozó kollégánk.
0: De ez hogy kerül elő?
1: A dédapja volt őrszolgálatos katonai Lovszkojén, és ő tudta ezt hazahozni. Aha. Teljesen véletlen beszélgetés volt, ahol érintettük ezt a témát, és Mocsi meghalva ezt a beszélgetést így szólt, hogy hát abból nekünk is van otthon egy darab. Valószínűleg azt az arcot, amit akkor vágtam, azt nem tudnám reprodukálni. Na ez a darab most itt van a kiállításon, fotókkal együtt illusztrálva, meg történettel. A fölötte lévő kép, az konkrétan az a fotó, amit ő végigvitt magával a fronton, feleségéről és kislányáról, hogy ezt tartsa benne a lelket a legnehezebb esetekben is.
0: Ez egy ilyen 5-7 éves forma kislány, illetve hát ugye az ő anyukája.
1: Ez egy jól végződött történet, szabadságra került néhány katonatársával együtt, pont a front helyzet nagyon durva megromlása előtt, és így vissza sem tudott jutni az alakulatához.
0: Mi szerencséje van.
1: A másik tárgy, ami szintén Horthy István gépéből származik.
0: Az egy ilyen gyűrűre hasonlít, egy miniatűr gyűrűre.
1: Ez pontosan az is. Ez tényleg egy másfél éves gyerek számára, egy baba számára készül. Kis gyűrűcske, amit abból a alumínium darabból, ami a gépből származik, ott helyben a szerelők hoztak össze, és egy levélbe hazaküldte a kis babájának, hogy akkor megyek én is. Sajnos ő már nem jött haza a keleti frontról, a családja mai napig nyomoz utána és keresik.
0: Attila, hogy csöppen bele ebbe az egészbe? Tehát, hogy civilben repül, vagy mi a kapcsolódási pont?
1: Nekem ez egy ilyen gyerekkori hobbi, egy kattanás. Tehát ugyanúgy kezdtem én is, mint nagyon-nagyon sokan, ugyanúgy kaptuk meg ezt a kis oltást, ahogy a mondás szerint, hogy akit a légcsavar szele egyszer megcsapott.
0: Meg a mozdonyfüstje, tudom, ismerjük ezeket.
1: Igen. Igen, hát itt ez a verzió inkább, ami élő. Tobak Tibor Unka Györgynek írásait, könyveit, akkor jelent meg a Légiháború Magyarország fölött két kötetes. A korhoz mérten brutálisan alapos munka, és az emberbe egyszer ez a kattanás belekerül, akkor ez több mint hobbi, ez is egyfajta hivatássá válik.
0: Közben sétálunk itt tovább a kiállításban, azt mondja, hogy megállunk rögtön a Puma jelvény története című plakát előtt. Tényleg a puma miért puma? Miért pont ez az állat lett a jelkép?
1: Majdnem minden századnál megvoltak ezek a századjelvények, hogy ez pontosan mi volt az a belső indítatás, ami Heppes Aladárt arra ösztönözte, hogy ez a üvöltővörös pumafej legyen. Erről nincsen információ. Akkori századának, az 1/3-nak a parancsnok helyettese volt. Megterveztette az akkori század parancsnok mondatát, a vezérünk a bátorság, kísérünk a szerencse, ezt ilyen mottóként szintén viszi tovább a pumajelvény, és amikor a 101-es vadászosztály megalakult, nem is volt kérdés, hogy mi lesz a századjelvény, és igazából itt Veszprémbe, jutasról felszállva, ezzel a jelvényen repülő messzerek tették igazából ezt legendává. Van egy-két olyan századjelvény, ami sokkal egyszerűbb, ilyen volt például a Potyondi László által vezetett Ricsi vadászszázad, aki az előző századparancsnoknak, Szobranci Aladárnak a Ricsi nevű kutyájáról kapta a nevét, és magán a századjelvényen is ez a hatalmas dándok szerepel.
0: Hát a puma azért nem tudom, az vadabb, vagy valahogy mégiscsak a vadászrepülőhöz, a vadászat miatt talán jobban illik, nem lebecsülve egyébként Ricsi kutyának az érdemeit.
1: Ők a keleti fronton voltak, tehát Kárpátalja környékén, meg az észak-keleti ország részbe két század. Ők vették fel a harcot addig is a berepülő oroszokkal, viszont őket kivezényelték oda, mint vadászszázad, de nem kaptak gépeket. És vártak egy darabig meg, hogy majd a németekét használják, meg így úgy amúgy, az egész nem akart működni, és Potyondi László századnak a parancsnoka, szintén egy ilyen világvagánya.
0: Itt van róla egy fénykép, ugye itt van ebben a tipikus bőr kabátban, ruhában, a pilótasapkában, és olyan csibész mosolya van, hogy ez leírhatatlan.
1: Jó értelemben legőrültebb századparancsnokok egyike volt. Hát itt ezt a kérdést úgy oldotta meg, hogy megtalálták a megfelelő embert a németeknél, telepakoltak egy szállító repülőgépet tömény alkohollal.
0: Igen.
1: Átrepülték, lepakolták nála az egészet, majd így mosolyogva távoztak, hogy mikor jöhetünk a gépekért. És pár nap múlva az első messzesmittjeiket át is vehették.
0: Jó, hát a németeknél akkor ezek szerint mindig is valuta volt a sör, akkor maradjunk ennyiben, legyen mondjuk búzes.
1: Hát jelen pillanatban snapsz.
0: Még inkább, na tessék. És akkor különböző...
1: Ez a vagányság az első teremben, még amit láttunk, Kassa Imrének a sztoria is. Neki például az április 13-ai bombatámadásnál megsemmisült a gépe, konkrétan leszálláskor belerepült a Ferihegyet támadó bombaszőnyegbe. Csoda, hogy kasz nélkül megúszta.
0: Hát az tényleg csoda.
1: De hát így nincs gép. És látta a repülőtér szélén, hogy van kettő ott hagyott német gép, amit nem őriznek.
0: Na, lezuhant. Azt mondta, nem baj, nincs gép, szerzek.
1: Szépen bekurbizták, beindultak, a saját századuk hangárába begurult, és mire a századparancsnoka odaért, már át is festették magyar jelzésre.
0: Csodálatos, de tényleg. Kezdem megérteni, mit jelent az, hogy rejtői figurákról beszélünk. No, sétálunk akkor tovább, fejet lehúzva, és különböző relikviák mellett állunk meg.
1: Ebben a teremben a légvédelem és a légoltalom a téma.
0: Mert ugye a német megszállás után megindultak a szövetségesek bombatámadásai, amelyek ugyan az ipari üzemek, az infrastruktúra ellen irányultak, de a civil lakosság is sokat szenvedett. Mindenről Béstenge Csaba történészlevéltáros mesélt Wagner Máriának.
2: Általában nappal bombáztak az amerikaiak, a amerikai 16. légihadsereg dél-olaszországi bázisokról, és éjjel a britek. Tehát amikor ez beindult, akkor az sok hatásként érte a magyar társadalmat. Hát ugye az első április 3-ai, majd azt követő éjjel a brit légitámadásnak már több mint 1000 polgári halottja volt. Támadták a dunai, tiszai hidakat. Az olajipari célpontok, főleg a finomítók kiemelt szerepet kaptak ugye a célpontok között. Gyakorlatilag az ipari üzemek zöme az hadi üzembe sorolást kapott, ugye voltak kiemeltek ezek között, ugye a repülőgépgyártás, a harckocsi gyártás, Győrbe például a magyar vagon és gépgyár, ami repülőgépeket is és harckocsikat is gyártott, azt is már 41 áprilisban is bombázták. Aztán ugye a Budapesten a Weiss Manfred és még sok más. Sok esetben ugye a pályaudvarok környékén a lakónegyedek, illetve ipari övezetek mellé telepítettek munkás kolóniákat, és ezek is sokat szenvedtek.
3: A csepeli iparóriás elleni támadás okozta a Duna másik partján lévő Budafok vesztét is. Erről Garbóczi László helytörténész mesélt a Budafok alatti pincerendszerben 12 évvel ezelőtt.
4: Nagy gombapincék, amikor a németek már érzik, hogy gond van 1943-at követően, elkezdik a német Messerschmitt bombázóknak az összeszerelését. Gyakorlatilag azok olyan pincék voltak, hogy pince egyik oldalán teherautók be tudtak menni, a másik oldalán ki tudtak menni, tehát lehetett közlekedni óriási teherautókkal. Na most azért Budafok megkapta magáét. 1944. júliusában a szövetséges, tehát angol-amerikai légierő megkapta parancsot, hogy hazánk legnagyobb fegyvergyárát, a csepeli Weiss Manfredet le kell bombázni. Mai napig nem tudjuk, a koordináták voltak-e tévesek. Avagy előbb oldottak a pilóták a genfi egyezménnyel, a mai napig is betiltott láncos bombákkal Budafokot vágták telibe, rengeteg polgári áldozat.
1: És Ismervén a magyar néplelket, gondolom mondani se kell, hogy amikor légvédelmi szirének megszólaltak, április 3-a Budapesten, Győrbe 13-án volt az első támadás, mind a kétszer ipari célpontok ellen, hogy akkor mi volt az emberek reakciója?
0: De ez nem magyar sajátosság, szerintem mindenki megijed és mindenki pánikolni kezd.
1: Pont, hogy nem ez történt?
0: Nem.
1: Tehát két jellemző reakciótípus. Az egyik a, na majd én jobban tudom, majd megyek, ha akarok.
0: Hát ebből kimaradnék, igen.
1: A másik pedig a hú, ilyet még nem láttam, nézzük meg, fotózzuk le.
0: És határeset.
1: Ezért van az, hogy Budapesten április 3-án, Győrbe pedig április 13-án több halálos áldozat volt, mint az utána lévő támadások alatt összesen.
0: Akkor az újdonság ereje vitte, igen, az embereket.
1: Abszolút. Hát az első alkalom után megtanulták, hogy ez tényleg nem játék, és utána exponenciálisan leesett a halálos áldozatok száma. Másik, amire nagyon intenzíven próbáltunk kitérni ebbe a terembe, az a korabeli propaganda. Tehát átvették a német propagandát, és folyamatosan a terrorbombázás kifejezés volt, de már riogatták a népet a, idézem szó szerint, a néger pilóták, akik a gyerekeket akarják megölni. Tele volt vele a korabeli sajtó, és ezt olyan szinten járatták csúcsra, hogy Páger Antal kislányával illusztráltak egy fotót.
0: Az a kislány, akit lerajzoltak azon a plakáton, az Págernek a lánya.
1: Az Págernek a lánya. A háborús propagandában elég sok minden belefért, és iszonyatos rettegés volt az emberekbe, aminek az lett az eredménye, hogy nem egyszer, nem kétszer, majdnem, hogy lincselésig ment, amikor kiugrott ellenséges személyzet volt. Nem egyszer, nem kétszer a mi pilótáink is a lelőtt amerikait begyűjtötték, és megvédték a lakosságtól.
0: Tehát, hogy a pumák lelövik az amerikai pilótát, az amerikai pilóta földet ér, majd a pumák azt mondják, hogy gyere, megvédünk.
1: Konkrét esetet hoznék föl, ahol szintén ugrania kellett az egyik legnagyobb ászpilótánknak, Tóth Lajos hadnagynak.
0: Igen.
1: Nem messze mellé érkezett Walker hadnagy, egy P-38-as Lightningnak a pilótája, akit Faludi Gároly lőtt le. Meglincselt volna a kedves helyi lakosságt, és így Tóth Drumi volt az, aki odament, megvédte a pilótát, bevitte magával a pápai reptérre, és amikor a németek jöttek az amerikai pilótáért, akkor úgy találták őket, hogy kedélyesen sörözve. Úgy fogalmazott a Bak Tibor hadnagy, Cica bácsi, a Cica volt neki a repülőbeceneve.
0: Ez egyrészt pumák, cicák, Drumi, igen.
1: Majdnem mindenkinek van a repülőbeceneve, és némelyik kifejezetten vicces.
0: Komolyan, a Tom Cruise a kanyarban nincs. Na jó, igen.
1: Hát igen. Ő fogalmazott úgy, hogy a fegyverét elvesztő ellenfél, onnantól nem ellenfél, hanem szerencsétlenül jelt repülőbajtás. A 92-es veterán találkozón például az USA-ból egyszerre érkezett Chester Sluder, a 325-ös Fighter Groupnak a parancsnoka, ők Mustangokkal repültek fölöttünk, és Karácsonyi Mihály hadnagy, a 101/3-as századnak a pilótája, aki konkrétan egymás ellen vívtak a Balaton déli partja fölött éles légiharcot. Ide már barátként érkeztek.
0: Azért ez így szép szerintem. Most tegyünk egy sétát a solymári brit katonai temetőbe, melyet Bóta Mátyásné gondnak mutatott meg Wagner Máriának 1998-ban.
5: Egymás mellett van egy nagy gépnek a személyzete, és egy idősebb bácsi így átfogta a karjával és ráborult, mert ő volt az túlélő abból a gépből. Ott ők azok, az a három egymás mellett. És a legidősebbem 36 éves, és egész 18-tól csupa fiatal ember.
6: Miket gondol, amikor úgy elment a sírok mellett, vagy kapálgatott az ágyásokban?
5: Elbeszélgetek velük néha, hogy még élhettél volna, vajon merre van a fiad. Egy dél-afrikai idősebb hölgy, egy fekete bőrű, most találta meg a fia sírját. Nem énekelt, nem zokogott, hanem körbe táncolta. Én bomba támadás alatt születtem, 44. április 16-án, és az akkor lelőtt gépnek itt van a személyzete. Halott katona az már csak hős, az már nem ellenség.
0: Pap Attilával, a Nemzeti Múzeum régész muzeológusával járjuk tovább a Pumák nyara, vagy az Amerikai szezon című kiállítást itt Balaton-Almádiban. Minden eredeti?
1: Minden eredeti. A Duna elaknásítása most ez egy ilyen élő történet, mert az alacsony vízállás miatt több ilyen angol aknát sikerült most a Dunából kiszedni. Na, az egyik ilyen aknarakó gép darabjai.
0: Ezek a hosszú karok?
1: Ezek a filmdarabok, ezek mind. Ez a darab, amit látunk, az a kivágás nem véletlen benne, az egy utólagos kivágás.
0: Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen fémes csúszdát, csak nyilvánvalóan kicsiben, és a csúszda végének az alja, tehát a nyelv része, az ki van bele vágva, miért?
1: A roncsok jó részét begyűjtötték, de hát azért a lakosságot nem kellett félteni, és mivel nyersanyag hiány volt, ezek ilyen égből pottyan nyersanyagok lettek, és ez egy bicikli első villa, ami készült belőle, és funkcionált is bicikli alkatrészeként nagyon sokáig.
0: Hát ez csúcs.
1: A kreativitás szinte végtelen.
0: Itt előttünk szerintem egy repülőgép orrának lehet bizonyos fém alkatrésze.
1: Bedrótozta a jó ember a tetejét, egy nyitható ajtót szerelt rá, és a háború után egészen a 90-es évekig ez egy tyúkketrec volt.
0: Pán-európai piknik kapcsán hallottam hasonlót, hogy jó lesz az, még tyúkolnak, és a kerítést ezek szerint nem egyedi. Ez egy repülőgépnek az orra?
1: Ez egy Mustang vadászgép üzemanyagpóttartája, és azért is extra, mert mutatja, hogy mi volt az a funkció, amire szintén a lakosság azonnal elkezdte ezeket használni.
0: Mosóteknő, ezt kitalálom.
1: És nem, csónak.
0: Jó.
1: A ruhán is azért van magyarázni való, mert én hát az amerikai hajózó ruhák végig vannak varva fűtőszálakkal.
0: Igen. És ez a kis, ami ott kilóg belőle az
1: és ez a kis elektromos kapcsoló a repülőgépnek az elektromos rendszeréhez több helyen lehetett csatlakoztatni, mert ezeknek a négy motorosoknak az oldallövészei például egy nyitott területen voltak, 6-7 ezer méteren, mínusz 40-50 fok.
0: Nem lehet próbálva egyébként mínusz 40 fokba repülni.
1: Abszolút. Nem egy, nem két olyan történetről tudunk, hogy a fegyver elakadt, megpróbálta az ember valamilyen úton, módon ezt helyben korrigálni, csak azt a nagyon bundás nagy kesztyűben nem lehetett. Levette a kesztyűt, hozzányúlt a fegyverre, és odafagyott.
0: Az, ami ott felül van?
1: Ez szintén egy oxigéntartály. A nyitott repülőgépeknél, a 6-7 ezer méteren repülő kötelékeknél nem csak a fagyás volt a probléma, hanem az oxigén hiány is, tehát tele volt az összes ilyen gép ezekkel az oxigéntartályokkal. De nekem a kedvencem az, ami szintén itt látható, ez egy friss fotó, ez most készült a kiállítás megnyitása előtt nem sokkal. Ez Zalaszegvárnak a temploma, ahol a templom torony sérült, és a település határából lezuhant B-24-es Liberator bombázó alumínium darabjaiból javították meg. És a kereszt alatt majdnem mindenhol látható gömb helyére föl van applikálva egy ilyen oxigéntartály, mondván ez volt kéznél, jó lesz az úgy.
0: Hát ha a cseheknél lennénk, azt mondanám egy Hrabar regény, de így maradjunk annyiba, hogy találékonyak vagyunk, és semmi nem vészel, csak átalakul.
1: Hát égből pottyant alapanyag. Ez a vitrin is rejteget ilyen kis nyalánkságokat, a túlélőkészlet részei. Ja, hát ez a horgászkészlet például zseniális, szintén eredeti.
0: Valamilyen textil anyag, aminek különböző zsebei vannak, amire tudják rá lehet hajtani a tetejét, és utána feltekerni, és ebben vannak benne a különböző horgászveszerelések.
1: Mondzokháló, úszós, fenekezős szett, és még külön kis püzetke, hogy milyen típusú halból mit lehet csinálni, hogyan lehet megfogni. Tehát mindenre föl voltak készítve, egy magyar szótár, jelzőtükör, amivel lehetett a levegőben lévő őket kereső gépeknek jelezni, és a sejemre nyomott térkép.
0: Európa déli része, ugye igen, Olaszországot, igen. Még Magyarországot is látjuk, és attól lefele. Igen.
1: Ezeket sejemre készítették, ugyanis ez akármi történik, ez működik. Nem ázik el, nem megy tönkre.
0: Ja.
1: Viszont ezt nagyon sokszor emlegették is a pilótáink, amikor ezettől az általuk megvédett amerikaiaktól megkapták a sejemre nyomott térképeket, és mondta, hogy nagyon megörültek neki, ugyanis a lányok nagyon nagyra értékelték, mint sálat.
0: Ja, hogy ezzel lehet.
1: Ez a hódítás eszköze volt, igen, pontosan.
0: Kedves hallgatóink, nem értünk a végére, úgyhogy egy hét múlva folytatjuk a Pumák nyara, vagy az amerikai szezon című kiállítás bejárását. Addig is ajánlom figyelmükbe a mediaclick.hu oldalt, ahol 60 napon keresztül újra meghallgathatják ezt a műsort. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Wagner Mária nevében is Burkert Rudolfot hallották.
7: Kossuth Rádió.
8: Kossuth Rádió.
7: Újra
9: mindenkié.
8: Mindenkié.
7: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
10: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás. Nem volt ma jó napja a magyaroknak a bakui judo világbajnokságon, és nagy létszámmal tervez a 2028-as Los Angeles-i olimpiára a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. A hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Marko Nikolic, az AEK Atén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet. Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexander Čeferin. Erről maga a sportvezető beszélt a szlovén szövetség vezetőségének egy berlini találkozóján. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert 2 éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusról szóló szabályozást. Amennyiben a jövő évi asztanai kongresszuson ismét megválasztják, úgy 2031-ig vezetheti az UEFA-t. És éppen ebben a pillanatban kezdődik majd el az Újpest-Veszprém találkozó a futsal NBA 8. fordulójában. A 22 óra 15 perckor kezdődő sportvilágban ennek az eredményéről természetesen be is számolunk majd. A magyar női futsal válogatott pedig 3-1-re legyőzte Svédországot az Európa-bajnoki selejtező elitkör szlovákiai tornájának 2. fordulójában. Judóval folytatjuk. Nerpel Gergely kikapott a 2. mérkőzésén, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a Bakói Cselgáncs világbajnokságon. Nerpelt Dedecsik Ferenc kérdezte a verseny után.
8: Egy küzdelmet sikerült megnyerned, ami azt gondolom, hogy egyrészt az önbizalmadnak talán jót tehet, vagy jót tesz hosszú távon. Itt a 2. ebben az osztrákban végül azt néztem, hogy ez egy lyukótérő dobás volt, amit adtak neki. Itt ez mi ment el? Mert kívülről én azt láttam, hogy azért ez ilyen borzasztóan kiegyenlített volt végig.
9: Ez így igaz. Sokszor mentem vele táborra versenyen, ez volt az első találkozásunk. Ismertem, pontosan tudtam, hogy bal kézzel be fog támasztani hajtókára. Próbáltam leszedni a kezét, menni előre. Azt is tudtam, hogy jobbra térdelő válaszik. Sajnos rászaladtam, ahogy próbáltam volna begyűjteni, próbáltam volna utána abból akciót végrehajtani. Mindeközben sajnos beleszaladtam egy térdelővába, ami lyukó akciót ért. Sajnálom, mert ahogy mondtad, jól indult a nap, meg is adta a löketet. Azt éreztem, hogy egyébként jól keltem, jól bemelegítettem, készen álltam, és fogható lett volna. Nem volt ugyan egy ügyetlen srác, azért idén EB-n 5. lett, tehát nem volt egy ügyetlen srác, de azt gondolom, hogy ahogy mondtad, ez egy kiegyenlített mérkőzésnek gondoltam még mérkőzés előtt, hogy azért ez egy 50-50 lesz. Sajnos így alakult.
8: Betegségek, kihagyások, minden hátráltatottam az elmúlt időszakban, ami nagyjából elképzelhető. Ezekből sikerült nagyjából kijönnöd, vagy ez még azért benne volt ebben a mai napban?
9: Teljes mértékben sikerült kijönnöm. Itt a betegségre gondolom, a budapesti grenzlemre gondolsz. Azért fáj a szívem, hiszen egy hazai közönség előtt azért jó lett volna versenyezni, de azóta ez teljes mértékben helyrejött. 100%-osan érkeztem. Sajnálom, hogy itt most el kellett búcsúznom.
8: Hogyha az olimpiai kvalifikációs időszak elé nézünk, akkor hogy tekintesz erre a következő 1,5-2 évre? Mert ez a 2026-os év, ez egyelőre nem úgy alakult eddig, ahogy azt tervezted.
9: Nehéz lesz, és igen, ahogy mondtad, rengeteg a kudarc, itt saját magamat is beleértve, talán így az egész férfi válogatott részéről. Kell valahonnan merítenünk bizalmat majd. Nem lesz egyszerű, hogy egyre elindult a kvalifikáció júniusba, úgy egyre sűrűbb a mezőny, tehát nincs egyszerű dolgunk, munkába lehet hinni csak, úgyhogy dolgozok, és bízom benne, hogy ez egyszer ki fog jönni. Hát azért ez a világbajnokság, nyilván ez nem a legegyszerűbb verseny, sajnálom, hogy itt véget ért a versenyem.
8: Ez annyira érdekes, amit mondasz, mert hogy ez tényleg egy ilyen mentálisan is egy borzasztóan nehéz állapot lehet, és hogy nem csak neked, hanem tényleg az egész férfi szakágnak, hogy ebbe látsz valamit, vagy tudsz valamit támpontot mondani, akár magadnak, akár a többieknek, hogy lehet ebből valahogy kijönni, vagy így, hogy az ember így megfogja saját magánál, fogva így a haját, és kihúzza belőle, hogy ilyen, ez merre felé lehet ez az út?
9: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez, tulajdonképpen a rengeteg kudarc azért úgy nyomja lefele az ember, tehát sorozatban ez már sajnos a sokadik verseny volt, beleértve a világversenyeket is. Ilyenkor már sajnos szívesen úgy megy fel az ember, hogy azért ott van benne, hogy basszus, mit tudom én, 5-6 verseny nem sikerült, és akkor próbál minél jobban szerepelni. Ez sajnos ott van a tudatalattiba. Valahogy ezt a gátat, vagy ezt a kudarc sorozatot egyszer, ha megtöri valamelyikünk, tehát egyébként ez akár lehet úgy is, hogy nem csak saját magamnak, hanem mondjuk egy világbajnokságon az első két napban, vagy a előttem lévő napokban megtöri valaki, és akkor azt mondom, hogy jó basszus, erre én is képes vagyok. Lehet, hogy ez is egy löketet ad. Hát bízom benne, hogy valamelyik összejön a jövőbe.
10: Nerpel Gergelyt hallhatták, aki helyezetlenül zárt a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui cságáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, és csalódottan nyilatkozott Dedecsik Ferencnek.
8: Peti Lozanban is ez a bolgár srác volt, aki az első körben megállított. Ez most egy kicsit már kiegyenlítettebb volt, de megint nem sikerült. Annyit itt, nem tudom, megoszthatunk-e a nézőkkel, hogy iszonyatosan ideges voltál egy pár perccel ezelőtt. Ám a legjobb kérdés, de hogy miért?
9: Hát azért, mert sajnos Svájcba átrátadott egy hosszú buszút minket, és nem tudtam teljesíteni se, hogy most viszont beleálltam 200%-kal. Hajtottam, 100-szor erősebb voltam nála, de hát így is sikerül elrontanom, pedig őt intették 2-szer, nekem intésem se volt, csak menekül, csak lehasal, lefekült, de sikerült újra elrontanom. És hát jó, hogy ideges vagyok, mert második meccsem az lett volna, akivel Budapest Grand Slam-en mentem. Mind a kettőt önrevansot szerettem volna venni, nem sikerült. Mindegy, menni kell tovább.
8: Hogyha nézzük ezt az évet, meg mondjuk 25-től a nézzük, azért sérülések, meg kihagyás, meg betegség hullámok kísérnek. Ezekből hogyan tudtál visszajönni mentálisan, meg fizikálisan is, hogy vagy egyben?
9: Hát jelenleg éppen még tart a visszajövetelem, de bizakodó vagyok én. Nem az van, hogy nincs bennem, és egyszerűen bármennyit nem fog sikerülni, hanem az, hogy bennem van. Tudom, bennem volt régen is, csak ki kell, hogy jöjjön, és rengeteget sérültem, nem tudom, szerintem az elmúlt két évet tekintve, nem tudom, másfél évet voltam sérült, felet edzettem, de próbálom magamba tartani a lelket, hogy majd ezen is túllendülünk, és akkor utána meg újra jó eredményeket tudok produkálni.
8: Egy ilyen jó torna kéne, ami talán meghozza az áttörést így fejben nálad, mert hogy azért 23-tól kezdve a 25-ig nézzük Grand Slam helyezésekkel, 23-as EB címmel, junior VB címmel, tehát hogy az ott brutálisan beindult, csak valahogy ahhoz kéne visszatalálni, hogy ehhez így látod az utat nagyjából, hogy mi lehet?
9: Nem kell ahhoz egy verseny, nekem elég egy meccs. Tegyük fel szerintem most. Ilyeneket nem mondjuk, hogy hasportba, de ha túllendültem volna ezen az Iwailón, aki amúgy egyébként egy nagyon jó 90-ben elég erős ellenfél, akkor szerintem én tudtam volna menetelni. Elég egy meccs nekem, hogy kattanjon egyet egy kis gomba fejembe, és akkor onnantól vége. Újra, minden jó.
10: Sáfrán Pétert hallhatták, aki Dedecsik Ferenc kérdezett, és Nerpel Gergely után szintén helyezetlenül zárt a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui cságáncs világbajnokságon. Közben pedig elkezdődött az Újpest-Veszprém mérkőzést a férfi futszál NB1-ben 0-0 az állás, és még 16,5 perc van hátra az első félidőből. A jégkorong Erste Ligában nyert a Gyergyó 2-0-ra hazai jégen a Feha 19 ellen, a Deac pedig idegenben aratott győzelmet 2-1-re győzött a Csíkszereda ellen. Egy mérkőzés tart még a mai játéknapról. Brassó Budapest Jégkorong Akadémia 4-3 a harmadik harmad 15. percében. Létszámban durrantan a nagyot a magyar atlétika a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Erről beszélt Tajti Márton Anita, a hazai szövetség új elnöke a Nemzeti Sportrádióban Csisztu Zsuzsának. A korábbi olimpiai bronzérmes világbajnoki ezüstérmes súlylökőt, aki a sportág első és máig egyetlen magyar fedett pályás világbajnoka, szeptember elején választották meg. Következzen a vele készült beszélgetésből egy részlet.
11: Két évben az olimpiáig, igen, tehát egy ciklus felébe járunk, és ez is probléma volt az elmúlt időszakban, hogy mindig csak egy évre előre gondolkodtunk. És most mi úgy szeretnénk összeszedni a szakmai programot, összeállítani, hogy már egyértelműen Los Angelesre összpontosítva, uh-huh, egy hosszú távú előre gondolkodásba. Én úgy gondolom, hogy akik most azért az EB-n megcsillogtatták a tudásukat, nekik mindenféleképpen ott a helyük Los Angelesbe, és várhatunk szép eredményeket tőlük. És én nagyon remélem,
12: érem azért
11: hogy...
12: kéne, nem?
11: Igen, így
12: ilyen
11: van.
12: Kéne,
11: igen, igen, és most nem szeretnék Halász Bencére terhet rakni, hát mert én is tudom, hogy milyen az, amikor valaki
12: elbírja, ő viszi. Ez a fajta.
11: Igen, viszont úgy érzem, hogy szerintem létszámban fogunk tudni egy nagyot úgymond durrantani. Már csak azért is, mert ugye ami az elmúlt években hiányzott, azok az itthoni rendezésű nemzetközi versenyek, amik pont, hogy a saját sportolóinknak a kvalifikációját tudja segíteni. Ugye igen, volt egy Gyula István memoriálunk, viszont ott nagyon kevés magyar sportoló tudta megmutatni a tudását, és szeretnénk több szilver és bronz kategóriás versenyt rendezni, amikkel a saját magyar versenyzőinknek tudjuk támogatni a kijutását és a kvalifikációját, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb az, hogy itthon versenyezzenek, mint hogy mondjuk Dél-Afrikába,
12: vagy Kínába.
11: És nyilván ez az atlétika népszerűsítésének is egy nagyon jó módja lehet.
10: Tajti Márton Anitát, a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökét hallhatták. Cél az olimpia, hogyan képzeled el a jövő bajnokai címmel tartott sport és innovációs konferenciát a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Ifjabb Kis Szilárd, akit idén választottak meg a leány szakág utánpótlás szakág vezetőjének, arról beszélt Szabó Szilviának, hogy milyen lemaradásaink vannak.
13: Ami így feltűnt, és ami biztos, hogy nem volt jó érzés, az, hogy elmentem újra 4 év után utánpótlás világversenyre. Kínába is, meg Romániába is, és nem vagyunk a elején. Tehát az, ami azért nálunk úgy volt egy jó hosszú ideig, hogy tulajdonképpen dobogó melyik fokára fogunk felállni. Itt azért most közel se vagyunk így.
12: Miben van a legnagyobb lemaradás? Fizikális, taktikai, mentális dolgok?
13: Így össz, de az alkatban nagyon feltűnt, ott kigyűjtöttük pont, hogy 10 centi és 14 kiló volt a belső posztokon a különbség, azt egész egyszerűen nem tud mivel kompenzálni. Ez egy magyarázat is nagyjából, hogy milyen irányba kell mennünk. Próbáltuk a irányt úgy megszabni, hogy a mostani kiválasztásba behozni olyan követelményeket, hogy próbáljunk meg más nevegább kinézni úgy, mint egy kézilabdás csapat, és akkor megpróbáljuk tényleg azoknak a gyerekeknek, akik talán kicsit később, ez a mai napnak is a témája volt, mindenki részéről elhangzott, hogy kicsit lelassítani a képzést és hosszabb távba gondolkodni. Úgyhogy ezt most gyakorlatban próbáljuk bevinni.
12: Igen, ez már évekkel korábban is felvetődött általatok, hogy az utánpótlás edzők ne csak a kicsi ügyes játékosokra szavazzanak, vagy szavazzanak bizalmat, hanem a későn érő magasabb, esetleg még kicsit ügyetlenebb játékos, akik később ezt a plusz 10 centit jelentik.
13: Igen, de ez örök dilemma. Csak ugye a kicsi ügyes sem mindegy, hogy milyen. Tehát tényleg benne van az a zseniség, vagy az a motorikum, az, amivel egy-egybe teret tud nyerni, vagy el tud verni embereket, vagy a játékkészsége annyira jó. Nekünk az a feladatunk, hogy a felnőtt válogatottba gyerekeket neveljünk, és hogy adjunk fel. Ehhez nem elég, hogy csak így vizionáljuk, hogy ő belőle az lesz. Sok közepes képességű játékosunk van, akinél még ez csak akkor derül ki majd, amikor ifi vége vagy juniorba ér, hogy ott van egy határ, és azon nem tud átlépni. És ugye mindig ez a probléma, hogy igen, valóban néha túl sok teret adunk ezeknek a játékosoknak, és azok, akikben meg hosszabb távon lehetne, azokban meg kicsit kevesebbet.
10: 3 szakágban, országúton, hegyi kerékpárban és BMX-ben remél kvótát a Magyar Kerékpáros Szövetség a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Derült ki a Magyar Olimpiai Bizottság közleményéből, amelyet a szervezettel való szakmai konzultációt követően tett közzé. A Sportvilág végén köszönöm figyelmüket, Sportvilággal legközelebb 22 óra 15 perckor jelentkezünk, addig is köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a továbbiakban is, viszont hallásra!
7: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
14: A szerkesztő Király Levente nevében is köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A kisebbségi nyelv csak akkor tud megmaradni, ha nem csak jogszabályokban létezik, hanem a mindennapi életben is hagyják érvényesülni. Mindenkor, mindenért hálát adjatok. Ez volt a mottója a Beregszászban első alkalommal megrendezett kárpátaljai református dicsőítő együttesek találkozójának. Színésznek tanult, majd tanári diplomát szerzett. Végül Kossuth Díjas költő és író lett Kányádi Sándor, akiről könyvtárat neveztek el Székelyudvarhelyen. És most jöjjenek a részletek. A kisebbségi nyelvhez való jog önmagában még nem elegendő. Fontos, hogy a mindennapi életben ténylegesen is használható legyen. Ezt a gondolatot állította középpontba a kisebbségi nyelvhasználat, jogvédelem és megmaradás címmel rendezett konferencia Pozsonyban. Haják Szabó Mária összeállítása.
15: Szlovákiában a kisebbségi nyelvhasználati törvény 1999 óta adott, de ez nem jelenti azt, hogy a jog automatikusan használhatóvá is válik, mondta Őri Péter, a Procivis alapítója.
16: A hivataloknak úgy kellene működniük, hogy minden automatikusan kétnyelvű legyen, úgy, ahogy a két háború közötti, mondjuk első Csehszlovák köztársaságban ez bevett szokás volt.
15: Ehhez nyújt támogatást önként és ingyen a szlovák állam feladatát átvállalva a Procivis Polgári Egyesület. Az állandóan változó törvény rendeletek magyarra fordításához a mesterséges intelligenciát is igénybe veszik.
16: Sokkal olcsóbb a fordítás a mesterséges intelligencia által, egy közös sajátfejlesztésű fordítómemória, amelynek a alapját egyébként az elmúlt 16 év fordító munkája jelentés adja.
15: A végső ellenőrzés természetesen a jogi szakértők dolga, de mindez mit sem ér, ha a magyar anyanyelvű ügyintéző nem él a jogával, mondta Őri Péter.
16: Bátran írja kérelmeit és a beadványait magyar nyelven, meghaladja az adott kisebbség, ami esetünkben a magyar anyanyelvűek száma 15%-ot, hiszen abban a pillanatban köteles a hivatal magyar nyelven válaszolni neki, és amíg nem érzi a hivatal, hogy ilyen jellegű beadványok érkeznek, akkor nyilván előnyben részesíti a bevett rendelkezésre álló és a szokásoknak megfelelő szlovák nyelvű válaszadást. Ettől függetlenül pedig ugye önkormányzati választások előtt állunk, minden egyes önkormányzatban a rendeletek, a minták, a határozatok kétnyelvűsítése egyébként kötelező törvényi feladat. Itt is van egy fejlesztési lehetőség, hiszen most már rendelkezésre áll egy olyan egyébként fizetett platform, amelyre szintén van némi közünk, ahol szintén automatizálni lehet a jegyzőkönyvek, határozatok kétnyelvű kiadását, ezzel is élni kell és használni kell.
15: A FUEN, vagyis az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának alelnöke Tárnok Balázs a jog és a valóság ellentmondásaira hívta fel a figyelmet.
17: Lehet azt mondani, hogy bizonyos jogok garantálva vannak a norma szintjén, de nagyon sokszor a mindennapokban azzal találkozunk, hogy a gyakorlati felhasználás mégsem igazán működik. A szlovák nyelvi szabályozás ellentmondásos szabályozás, mert már biztosít valamilyen jogosultságokat a hivatal számára, ha például hivatali nyelvhasználatról van szó, kötelezettséget a hivatal számára nem határoz meg, így a gyakorlatban azzal találkozunk, hogy mégsem tudjuk használni az anyanyelvünket. Tehát nem az a fő kérdés meglátásom szerint, hogy normatíve milyen helyzetben vagyunk, hanem hogy az állam biztosítja azokat a feltételeket, hogy a nyelvhasználók az anyanyelvüket, amire jogosultságuk van, ténylegesen is tudják-e használni, és meglátásom szerint erre a válasz nem. Szerintem még nem jutottunk el oda Szlovákiában, hogy, és ez nem csak a kisebbségi nyelvhasználatra igaz, hanem általában véve az őshonos közösségek, tehát különösen a magyarság létére, nem jutottunk még el oda, hogy igazán a társadalom többsége értékként tekint erre, ennek megfelelően a politikai elit sem megként kezeli, és ugye számunkra, felvidéki magyarok számára a nyelvhasználat az elsődleges megnyilvánulása a nemzeti identitásunknak, ahogy elhagyjuk a nyelvünket, úgy elhagyjuk a nemzeti identitásunkat, hiszen ez az a tényező, ami leginkább megkülönböztet minket a többségi társadalomtól, a felvidéki magyarság és a szlovákiai szlovákság között nincsenek civilizációs, kulturális, még különösebb vallási különbségek se. A nyelv a legfontosabb elhatároló tényező.
15: Ha pedig az állam nem értékként, hanem valamilyen megfoghatatlan okból veszélyforrásként kezeli a kisebbségeket, akkor a nyelvhasználatuk menthetetlenül visszaszorul, zárta gondolatait Tárnok Balázs, a FUEN alelnöke.
14: Az éneklés segít átvészelni a háborús hétköznapokat Ukrajnában, erősítheti a hitet és az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz. Ezért is rendezték meg első alkalommal a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozóját. Részletek Beregszászból, Iváncsik Attilától.
18: Bezártság, ez úgy rátelepedett az életünkre. Ha Isten minket megment, tehát hogyha ebből a helyzetből minket megment, akkor neki olyan dicsőítő alkalmat kell szerveznünk, ami méltó hozzá.
19: Fogalmazott Kosztyu Zsolt, a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójának szervezője. A fellépő együttesek közül az egyik legfiatalabb formáció a Nagyberegi Református Líceum együttese volt, Iván Ádám bandatag.
20: A Nagybereki Református Liceumnak a dicsőítő együttese vagyunk. Körülbelül szűk egy éve alakultunk. Elsősorban gitár és zongora, valamint dobunk volt. Hál' Istennek sikerült ezt bővítenünk, többféle stílusban tudunk játszani. Általában a liceumban 7 kezdő és 7 záró istentiszteleteken szoktunk mindig dicsőítést vezetni. Ez azt foglalja magába, hogy a hét elején reggel első óránk az egy istentisztelet, körülbelül 3 éneket éneklünk, emellett van egy rövid igei rész. Az elmúlt időszakban rengeteg kiszálláson voltunk Magyarországon is, voltunk itthon is több helyen, számos ifjúsági rendezvényen vettünk részt, a KRISZ szervezésében is, vagy akár az alapszervezetek szervezésében is. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy meghívtak bennünket. Igazán felemelő érzés így meghallgatni egymásnak a szolgálatát, látni azt, hogy ki milyen stílusba énekel, ki milyen stílusba dicsőíti az Istent, mert valóban egy hangon dicsőítjük, bármennyire is sokfélék vagyunk, sokszínűek vagyunk.
19: Kovács Erika már az első kárpátaljai dicsőítő együttesek megalakulásakor is jelen volt negyed évszázada. Mint fogalmaz, a nehéz életkörülmények Istenhez terelik a fiatalokat.
21: Nyilván ez a hívő embernek a szívének egy hatalmas öröm, hogy vannak fiatalok, akik szeretik Krisztust, és azt hiszem, hogy ez a legeslegfontosabb üzenet, hogy szeressük őt is. Hogyha szeretjük, ahogy hallottuk is, akkor szorongat valami, aminek elő kell jönni. A talentumot, adottságokat azért kapjuk az Úristentől, hogy ne rejtsük el. És én úgy látom, hogy azok a fiatalok, akik megtalálták ezt a talentumot, ők nem szeretnék elrejteni. Ez egy világítás, ez egy fény, ezt kell cselekedni.
19: Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte, a közös éneklés segít átvészelni a háborús hétköznapokat, nem csak a hitet erősítheti, hanem az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz.
22: Eltelnek évezredek, a mindenható Isten szeretete nem változik. Az Isten és az ember között az ima, az énekelt imádság, a zene az, ami erősíti az ember és az Isten kapcsolatát, erősíti a közösséget azáltal, hogy nyíltan, bátran hitvallást tesz az ember az Isten szeretetéről, arról a megtapasztalásról, amivel az Isten megajándékozta. Ez az első találkozó, ami számomra fontos, hiszem és vallom azt, hogy nem csak a fiatal számára, hanem mindig újabb és újabb nemzedékek számára nyit lehetőséget, ajtót a zene, az ének, és reménykedem abban, hogy ez az első alkalom nem marad egyedüli, hanem lesz majd második, harmadik, és egyre több gyülekezetben lesznek olyan idősek, fiatalok, akik zenélnek, és zenés hitvallással, zenés imádsággal közelednek Istenhez, és így a közösség is egymáshoz, ember-emberhez, és az ember az Istenhez közeledni tud.
14: A Székely-Udvarhelyi Városi Könyvtár fennállásának 75. évfordulóján ünnepélyes keretek között vette fel Kányádi Sándor nevét. A Kossuth-díjas költőt elsősorban gyermekverseiről ismerjük. Geréb Krisztina összeállítása.
23: Jöjjetek csókák, varjak, verebek, vendégül látok, minden itt maradt, velünk telelő madarat.
14: Kányádi Sándor népszerű versei, valamint széles körben ismert, megzenésített költeményei emelték a névadó ünnepség fényét pénteken délután Székely-Udvarhely főterén.
24: Alma, alma, piros alma, oda fönn a fán.
25: A Székely-Udvarhelyi Könyvtár eddig is egyszerre volt találkozási hely, tudásforrás és közösségi tér, ráadásul szellemi otthon is,
14: mondta az egybegyűlteknek Szakács Pál István, Székely-Udvarhelyi polgármestere.
25: Ma pedig egy olyan névvel gazdagodik, amely mindezt még teljesebbé teszi. Legyen Kányádi Sándor neve és szellemisége mindvégig összetartó erő közösségünk életében. Isten éltesse a 75 éves könyvtárat.
14: Nem csupán székelyudvarhelyiek, de Nagygalambfalváról, a költő szülőfalujából is sokan eljöttek, hogy részt vegyenek a Városi Könyvtár névadó ünnepségén. Köztük Kányádi húga, Róza néni is. Korábban voltak már próbálkozások a Székely-Udvarhelyi Könyvtár névadására, ám azok nem vezettek eredményre. Mit gondol Szőcs Endre könyvtárigazgató? Végül minek tulajdonítható, hogy az intézmény éppen Kányádi Sándor nevét vette fel?
26: Kányádi Sándor nem csak, hogy nagygalambfalvi, vagy székelyudvarhelyi, vagy székely összmagyarságnak a kiemelkedő irodalmi személyisége volt, hanem emberként is egy csodálatos ember volt, aki főként ismerte is, csak baráti, kellemes emlékekkel tud visszaemlékezni rá. Ez hozzájárult ahhoz, hogy Sándor bácsi neve, személyisége mindenki által elfogadottá vált. Nagyon érzékeny volt a magyar nyelv helyességre. Az ő odafigyelése a magyar nyelvre, a magyar irodalomra nem csak hogy példaértékű, hanem ugyanakkor követendő is.
0: Arus Orsolya önkormányzati képviselő kezdeményezte azt, hogy a székelyudvarhelyi városi könyvtár felvegye Kányádi Sándor nevét.
1: A könyvtárunkban évente több mint 20 000 látogató fordul meg, amelyek közül körülbelül 5 000 kisdiák, és én azt gondolom, hogy Kányádi Sándor verseit elsősorban a gyerekek olvassák, ugyanakkor határozottan emlékszem azokra az időkre, amikor a szüleink úgy olvasták nekünk a kányádi gyerekverseket, hogy figyelték benne az elrejtett sorokat, a szimbólumokat, hiszen Sándor bácsi, ahogy mi nevezzük itt udvarhelyszéken, mindig üzent nekünk, úgyhogy így tényleg különleges volt ez az esemény.
14: Bár az elmúlt években sokat változott, a muravidéki magyar néptánc mozgalomnak ma is aktív közösségei, tánccsoportjai és állandó rendezvényei vannak. Arról, hogy milyen csoportok működnek Muravidéken, milyen események köré szerveződik a néptáncos élet, és hogyan alakult mindez az évek során, Sós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója beszélt. Szerdati Fanni riportja.
2: Milyen hagyománya van Lendván vagy Muravidéken a néptáncnak?
3: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatosan voltak néptáncsoportok. Zala vármegyes, illetve Vas vármegyéből jártak ki szakemberek hosszú évek folyamán, ez most sincs másként, de most már azért odáig jutottunk, van egy-két helyi szakember, van olyan, aki kitanult néptáncpedagógus, van, aki nagyon szereti és lényegében kutatta is a muravidéki néptáncokat, úgyhogy azt a tudását adja át, de hullámzó, mindig személyfüggő, szóval mindegyik csoportnál kell, hogy legyen olyan húzóerő, aki összetartja, illetve az ő segítségével fejlődik is a csoport. Ez nálunk sincs másképp. Ugye volt olyan, hogy 80-as években ilyen Lindau néptáncsoport, akkor az megszűnt, akkor Falvakon lett néhány néptáncsoport, akkor az szűnt meg. Akkor 90-es években megalakult a Muravidék néptáncsoport, azt hiszem, hogy az lett a úgymond a legismertebb, így a Kárpát-medencei térképen is, hiszen rengeteg tájegységről nagyon minőséges táncokat táncoltunk, hiszen magam is részese voltam ennek a csoportnak, ugyanis mindig az van, hogy amikor kiöregszik egy csapat, és mivel az utánpótlás az nálunk nem úgy működik, hogy a néptánccsoportnak van utánpótlása, hanem úgy működik, hogy az iskoláknak vannak néptáncosa, és akkor az iskolából veszi át, úgymond a felnőtt néptáncsoport ezeket a gyerkőcöket, ezért minden annyi idővel van egy kis ilyen hézag, és hát ez a Covid ez nagyon betett nekünk, hiszen 2 évig Szlovéniában tilos volt táncolni, úgyhogy lényegében úgy szinte teljesen elhalt a néptánc mozgalom, de hál' Isten pincén a lányok nagyon odaadóak voltak, és azok még tovább is nyomták, úgyhogy azok már 11 néhány évesek jelenleg, de azt veszük észre, hogy az elmúlt időszakban újra alakulnak a csoportok, hiszen 2 éve a Zsitkóci néptáncsoport, a tavalyi évben pedig a Kapcai csoport is összeállt. Jelenleg én úgy érzem, hogy pont abban a fázisban vagyok, hogy ismét fölfelé tartunk.
2: Néptánctábor is zajlott a környéken, a Völgyi falusi népdalkör 30 éves. Úgyhogy azért van még bőven jó példa.
3: Hogyne, persze, hát több mint 50 különböző csoport van.

0: ott volt több mint 35 gyerek, és nem csak ebben a táborban vannak, hanem egész éven dolgoznak ezek a gyerekek, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, úgyhogy én látom az utánpótlást, azzal kell dolgoznunk, amink van, és azt hiszem, hogy mindenki oda teszi magát. Tényleg tesznek a magyarságukért itt a Muravidéken.
1: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Király Levente és a műsorvezető Kalocsai Andrea. Viszont hallásra, határok nélkül.

pontos idő 20 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Demet Tíme a nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az utóbbi hónapok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. Közvetlen, anonim és intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Jó estét kívánok, és most a részletek következnek. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek Kamatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt ért találat. Orosz légicsapás érte az egyik szomszédos települést, valamint Dnyipropetrovszk megyét és Zaporizsját is. Legkevesebb 6 civil vesztette életét, többen megsérültek. Közben az ukrán drónok oroszországi régiókat támadtak. Luhanszkban 3 ember meghalt, 6 megsérült. Kurszk és Belgorod megyében családi házat, valamint személyautót ért találat. Ott 2 ember vesztette életét. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger és az ukrajnai háború újabb front legyen, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában tárgyalt Orbán Anita magyar tárca vezetővel. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabb veszélyt jelentenek a hajózásra. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Közvetlen, anonim és az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter közölte, a kormány jóvátételi programot is indít a bántalmazást elszenvedetteknek. A kabinet ma hozta nyilvánosságra a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Gyurko Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár azt mondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőre életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintetre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. Új modell sorozat gyártását kezdi meg ősszel a BMW Debrecenben. A Neue Klasse sorozatba tartozó, tisztán elektromos iX4 típussal az alföldi üzem tovább erősíti szerepét a cég globális hálózatában. Az autóipari koncern közleményében emlékeztet, hogy Debrecenben a termelés megkezdése óta egy év alatt már több mint 50 ezer járművet gyártottak. Az osztrák-magyar monarchia korából származó páncéltörő gránát került elő Székesfehérváron. A szerkezetet egy építkezésen találták meg. A robbanószert elszállították, a tűzszerészek megsemmisítik. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső, és a várható zivatarok miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. Hajnaltól csökken a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső.

0: zápor, zivatar, és a szél is mérséklődik. Az éjszakai 11-16 fok után napközben 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 21 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
1: Feldolgozatlan gyermekkori trauma, stresszes vagy toxikus munkahelyi környezet, háború, világjárvány, párkapcsolati gondok és magány. Csak néhány dolog, ami negatívan hat a lelki egészségünkre. Hazánkban 1,5 millió ember szenved mentális zavaroktól. Melyek a legfőbb kiváltó tényezők, az intőjelek és a megelőzés lehetséges módjai. Az épp testben épp lélek mondás fordítva is igaz. Vagyis milyen egészségügyi kockázatokat rejt a félelem, a szorongás és a depresszió. Szombaton lesz a Lelki Egészség világnapja. Diósi Klári vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
3: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Ma 21 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
0: Kedves gyerekek! Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva mond mesét.

Nem győzöm felsorolni a vonásokat Falatka arcképéhez. Szeretném, ha minél tisztában látnátok őt. Azt is, hogy itt-ott egyben másban csak ugyan milyen feltűnően hasonlít ti hozzátok. Azt említettem már, hogy nagyon szerette a közlekedési eszközöket. Úgy 4 éves korától az óvodáig és az általános iskolai első időkig a legeslegjobban a kukát szerette. Annak már a hangja is fellelkesítette. Az a surrogás, amikor a nagy kuka a kis kukából felszívja a szemetet, ezt áhítattal hallgatta Falatka. Most előre kell bocsátanom valamit ennek a részletnek a megértéséhez. Az iskolában egy bizonyos időben megalakultak a kisdobos őrsök. A tanítónéni ennek során kihirdette, hogy tessék ajánlani nevet az őrsöknek. Ki miért kíván? Mert az őrsöket, mondta a tanítónéni, úgy fogják hívni, ahogyan nektek a legkedvesebb. És mindjárt ajánlott is mackót, mókust, hóvirágot, és így tovább. És az osztály válogatott. Mackó, mókus, hóvirág, ez meg az. Jelentkezett vidáman és elszántan Falatka. Legyen, mondta, legyen az őrs neve az, hogy Filigram Jancsi. Hogyan? Kérdezte a tanító néni előre hajolva, hogy talán nem hallotta jól. Kissé a füléhez is tette a kezét. Mit beszélsz? Filigram Jancsi, ismételte szilárdan Falatka. Filigram Jancsi. De hát ez nem lehet. De lehet? Nézd, mackó, mókus, Filigram Jancsi. Mókus, hóvirág, Filigram Jancsi. Nem tudták megérteni egymást. És a vidám és kedves Falatka most már konokdüvel állította, hogy az őrs neve Filigram Jancsi, és ha nem lehet választani, akkor miért mondta a tanítónéni, hogy lehet választani? Ő választott, Filigram Jancsi. Végül is Falatka, ez a Falatka, összepakolta a holmiát, és azt mondta, én ide nem jövök többé, elmegyek egy másik iskolába. Na hát nem akarom nyújtani a dolgot, néhány napba tellett, míg megoldódott a rejtély. Apun, anyun, sőt, nagyapáikon és a tanítónénin keresztül bonyolódott, aztán megoldódott. Kiderült, hogy a kukáskocsi reggelenként akkor ér az iskola elé, amikor kezdenek gyülekezni a gyerekek. A kocsival jönnek a csuda fickók, a borostás álló, sőt, borostás hangú kukások. Iszonyú erősek és marcon a kedves lények. Az egyik különösen erős, óriási és szűkszavú ez a főnök. Na gyere te, Filigram Jancsi, szokta volt mondani a kisméretű Falatkának. Ugorj! És feltette arra a hátsó kis lépcsőre, ülőkére, amin ő szokott pompázni teljes óriási mi voltában. A levegőbe dobálta a hatalmas kukás az ujjongó Falatkát. Hoppá, te Filigram Jancsi! Hoppla, hopp, és megengedte, hogy velük kocsizzon a szomszédházig. Sőt, éppen e napokban a lelkendezve feléje rohanó Falatkához így szólt harsányan, miközben kitárta felé a két kaját. Erőd innen, te Filigram Jancsi, mert széttaposlak. Hát szóval ez történt. Falatka rém szerette az óriási, nagy, erős kukást, szerette és tisztelte. Ez a hatalmas ember pedig elnevezte őt Filigram Jancsinak. Ez az ő neve. Az ő díszneve. Ez az ő tiszteletbeli kukás neve. És Falatka saját magáról akarta elneveztetni a kisdobos őrsöt. Megtisztelve ezzel hatalmas névadó barátját, pártfogóját, az óriási kukást. 2-3 napba került, míg ezt mindenki megértette, és főként, míg Falatka lemondott a kívánságáról, megengesztelődött a tanítónéni iránt, és elfogadta, hogy az őrs neve pedig egyszerűen Mókus. Mert ezt így szokták. Na persze, érdemeket szerzett e körül a doktor bácsi, a nagyapa, aki egyébként végül is azt mondta a tanítónéninek, neki erős a gyanúja, hogy az őrsnek csak fedőneve a Mókus, s a háttérben Filigram Jancsinak hívják egyes fontos tényezők, mondta a doktor bácsi. De most menjünk még beljebb, visszafelé egy kicsit az idők futásában. Visszafelé menően a változásokat írom le Falatka életében, kiemelve egy-egy jelentős valamit belőle. Már mondottam, hogy Falatka igyekezett nagy mellécuppantásokkal kielégíteni egyes mohó felnőttek
puszi éhségét. Miért tette ezt Falatka? Azért tette ezt Falatka, hogy jó legyen. Akkor már tudta Falatka, abban az időben tanulta meg, hogy ezek a felnőttek gyakorta összetévesztik a rosszat azzal, ami jónak, netán éppen, hogy jó, de illetlenség. Mint például az orrához nyúlkálás. Lehet, hogy egész jól esik, minden esetre nem rossz. De van valami ilyen megállapodás az emberek között, hogy ezt nem csináljuk, mert ez illetlenség. Minden pici gyerek tudja, hogy újat szopni jó. De idővel abba kell hagyni, mert aki bizonyos koron túl még megteszi, azt ebben az ügyben rosszá nyilvánítják. Ezeken keresztül több félreértés adódik, sértődések, kimagyarázkodások, megbocsátások, jó, rossz, illendő, illetle. Hogy mindnyájan világosan lássunk ezekben a dolgokban, elmondok két példát. Falatkáig gyakorta meglátogattak egy bizonyos Nyuszi nevezetű nénit. Azért hívták Nyuszi néninek, mert annyit tüsténkedett, forgolódott, tetvett, mint a gyönyörű Mici Mackó könyvben, bizonnyal ismeritek, a Nyuszi. Na, innen kapta a becenevét. Nyuszi néni szép és jóságos néni volt, és nagyon-nagyon szerette Falatkát. Ha vasárnaponként átjöttek, mindig volt Falatka számára fagylalt vagy torta, somlói galuska, meg ilyesmi. Amiről Falatka mindig lekapargatta a habot. Na igen, még valami, amit Falatka nem szeret, a hab. Nyuszi néni meg rá akarta kapatni a habra, mert ő meg szerette a habot. Hát akit ő ennyire szeret, az is szeresse a habot. Hát ilyenek vagyunk. Egyszer egy ilyen ütközésen a hab körül Falatka hagyta, hogy Nyuszi néni rátegye a sok fehérséget a szép, sötét házi csokoládék fagylaltra. Nézte a szemes arkából, de nem szólt. Aztán óvatosan kerülgetve a habot, enni kezdte a fagylaltot. Nyuszi néni meg ezt figyelte a szemes arkából, hogy nem fogy a hab. Fogy a fagylalt. Marad a hab. Falatka, egyél habot is hozzá. Köszönöm. Csend. Ettek. Falatka, vegyél hozzá szépen habot is. Jó, majd veszek. De nem vett. Falatka, ezt mondta végül is Nyuszi néni, én a te helyedben ezt a habot már rég megettem volna. Betelt a mérték, itt telt be. Falatka letette a kanalát, és szembefordult Nyuszi nénivel. Kérlek szépen, mondta méltóságos nyomatékkal, a te helyedben én is rég megettem volna, de én az én helyemben vagyok. Nem akarom ezt magyarázni, inkább csak melléje teszem a másik történetet, amelyik ezt megerősíti. A családban többször szó esett már arról, vajon nem tiszteletlensége, hogy Falatka a nagymamát tegezi. Anyu és apu ebben kissé bizonytalanok voltak, nagyapa helyesnek találta, de beleszóltak. Persze, Júj néni, Pokoli bácsi és mások is. Végül úgy döntöttek, Falatkát rá kell szoktatni, ne mondja a nagymamának te, hanem illendően úgy, ahogyan a jó gyerekek, nagymama kérem, tessék szíves lenni, meg így, meg úgy, meg amúgy. Semmiképpen nem így, mint ezek a mai gyerekek, Júj néni és Pokoli bácsi. Ez azonban sehogy sem akart sikerülni. A nagymama hajlott arra, hogy ő ne legyen te. Nem olyan nagyon hajlott, de minél inkább ellenállt Falatka, annál inkább növekedett a nagymama ilyen illendőségű hajlama. És viszont minél inkább irányították Falatkát a magázás és a tetszik tudni felé, annál inkább tegezte a nagymamát. Végül a nagymama születésnapi ünnepségére tologatta át az egész bonyodalmat ez a ravaszdi apu. Az úgy lesz, biztatta Falatkát, hogy ez a te születésnapi ajándékod a nagymama számára. Tetszik érteni, mester? És megfogta a fejét reggelesen. Ez lesz a meglepetés. A születésnapi uzsonnán aztán oda noszogatták Falatkát a nagymama elejébe. Hát tessék, a felköszöntő, félig meddig be volt avatva a nagymama is. És mi történt? Falatkának csak nem jöttek a szájára az illendő szavak. Kezdett nem jó lenni a hangulat. Doktor bácsi már készült csillapítóan beavatkozni, mikor a nagymama szelíd engedékenységgel azt mondta a maga régies modorán. Hát nézd, Falatka, szólíts csak engem úgy, ahogyan a kis szíved diktálja.
Na, hát mit súg a kicsi szíved? Hadd hallom. Falatka lehajtotta a fejét balra a szíve fölé, és sunyítva okosan hallgatódzott. Aztán kinyilvánította. Nagymama, a szívem azt súgja, hogy te. Te, te! Diadalmas tisztelettel ismételte Falatka, hogy te, te, te! A család csak áltott, állt. Hát ez így van. És akkor Falatka hirtelen átölelte a nagymama térdét, hogy Fargevajki jelen van, azt persze senki sem vette észre, felnézett rá, és izgalmában sejpítve kiáltott fel az arcába. Értsd meg, én éppen olyan ember vagyok, mint te, csak még fiatal és alacsony termetű.

Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva mondott mesét. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gálernő. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.

0: Arany János átéli és költészetté teszi a 19. század kétféle nemzet felfogását, az optimistájét és a pesszimistájét. Legmagyarabb magyar költő lévén oly nyitva áll a magyarsággal összeegyeztethető európai szellemáramlatok számára, oly sokat tanul a nyugat legnagyobb mestereitől, mint senki más. Így módon a teljes magyarság hordozója és képviselője, írt a Szerb Antal író, irodalomtörténész a költőről. Arany János versét hallják.
1: Magányban. Az óra lüktet lassú percegéssel, kimérve a megmérhetlen időt. Ébren a honfigon virrasztva mécsel, homlokra összébb gyűjti a redőt. Vajudni meddig tart még a világnak? Sors, óraműved oly irtóztató, hallom kerekid, amint egybevágnak, de nincs azokhoz számlap mutató. Jön, egy Isten kéz sem tartja vissza, mint mélybe indul szikla görgeteg. Élet, halál, átok vagy áldás lesz. Ó, ki mondja meg, ki élő mondja meg? Vár tétován a nép, remegve bölcse, vakon előtte kétség és homály. Idő, szakadna bár méhed gyümölcse, nem még, az Istenért megállj. Ó, mert továbbá kétség tűrhetetlen, a kockarázás kínját érzenünk, de nyújtanók a percet, míg vetetlen a szörnyű csont, a rajta mindenünk. Egy lépés a gomolygó végtelenbe, holott törvényzik a lét, a halál, és mi fogódzunk a hitvány jelenbe. Tarts még egy kissé gyönge szalmaszál, még egy kevéssé, de mely kis hitűség? El, ne lássam e dúlt arcokat. Ész, egybefort vágy, tiszta honfihűség, bátorságot nekünk mindez nem ad. Megvert reménnyel induljunk csatába, hitben feladjuk már a diadalt. Nem, szívünk egy vértanú imába megedzve, kezdjük a győzelmi dalt. Az nem lehet, hogy milliók fohásza örökké visszamáljon rólad ég, és annyi vér a szabadság kovásza posvány maradjon, hol elönteték. Támadni kell mindig nagyobb körökben életnek ott, hol a mártír tete magát kiforja csendes földi rögben. Légy hű, s bízzál jövődbe, nemzetem! Nem mindig ember, aki sorsot intéz, gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb, s midőn lefáradt az erőtelen kéz, a végzett tengelye harsog tovább. Csüggedve olykor hagyjalom, ha gépül magát sodorni az ember fia, de majd, ha eszmél, s öntudatra épül, feltűnik egy magasbb harmónia, és vissza nem foly az időnek árja. Előre duzzad, feltarthatlanul, csak szélein marad vesztek hinárja, s partján a holtvíz hátra kanyarul. Bízvást! Mi benn vagyunk a fősodorban. Veszhet közőlünk még talán nem egy, de szállva ím elsők között a sorban, vásznunk dagad, hajónk előre megy.
0: A műsor Duba Szilvia, Antal Rihárd és Pintér Edina készítette.
2: Édes anyanyelvünk.
3: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. A régi konyhákban nagyon sok olyan háztartási eszköz volt, amit ma már nem használunk. A fiatalabb generáció talán ezeknek még a nevét sem ismeri. Mai adásunkban ezek közül beszélgetünk néhányról, például a Weidlingról, a Mozsárról és a VK-ról. Matichák Sándor nyelvészt, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvtudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
4: Nagyanyáink még használták a Weidlingot, vagy Weilingot. Mi volt ez?
5: Igen, a Weidling, vagy kiejtve inkább Weiling, a nagy és mély tálak megnevezése volt, de régi szótárakban a mosogató dézsa meghatározás is olvasható. Alapvetően tehát mosásra vagy mosogatásra szolgáló nagyobb fémtál volt. Ez német, pontosabban bajor-osztrák jövevényszó, az átadó nyelvben is Weidling volt. Ha megnézzük ezt a szót leírva németül, Weidling, dupla V-vel, vagy Weidling, a németül tudók rögtön felfedezhetik benne a Weit, Weit, azaz széles, nagy jelentésű szót. Ez tehát arra utal, hogy az edény teteje mindenképpen szélesebb volt az aljánál.
4: Ma már szintén kevesen ismerik a VK-t.
5: A VK háztartási eszköz is, és mértékegység is. Eredeti jelentése kétfülű kosár volt, majd ebből alakult ki a gabonafélék űrmértéke, annak alapján, hogy egy VK-ba mennyi gabonafélt. Maga a szó szláv eredetű, és érdekes módon a mai szláv nyelvekben nem csak kosár, hanem szemhéj jelentése is van. Az oroszban vekov joko, vagy a szlovénban veka. A szemhéj jelentésű szónak pedig valószínűleg a hasonlóság alapján lett kosár jelentése.
4: És hát Mozsárban sem sokan törik már a borsot.
5: Ezeket ugye ma már eleve őrült formában csomagolva vesszük. A mozsár német eredetű szó, a jelentése ott is ugyanaz volt. Végső forrása a latin mortarium, azaz zúzásra alkalmas edény, tehát azóta nem változott a jelentése.
4: És a háziasszonyok ugye ma már nem is köpülnek.
5: Azt hiszem, a fiatalabb generáció már nem csak hogy nem köpül, hanem ezt a szót sem ismeri. Valaha természetesen a vajat is otthon állították elő, ez volt a köpülés. Ez egy régi köpű szóra megy vissza, ennek a jelentése vajkészítő edény, fakád, nagyobb faedény lehetett. Ezt a honfoglalás előtt vettük át valamelyik ótörök nyelvből, a baskírban ez ma is köbe, a kazakban kübi. Ehhez kapcsolódott az el igeképző, így jött létre a köpül szavunk. Az gyakori, hogy egy eszköznévhez el igeképző kapcsolódik, ilyen például a hegedű, hegedül.
4: Vannak olyan ivó és tároló edények is, amelyek már nem nagyon használatosak.
5: Igen, ilyen például a csupor, a köcsög, a szilke, a csanak és a sajtár is. A csupor meg a köcsög finnugorkori szó, ősi, mindkettő eredetileg nyírkéregből készült ivóedényt jelentett. A nyírfakéreg az oroszországi népeknél nagyon fontos alapanyag volt, sokféle eszközt készítettek belőle.
4: Ma már végképp ismeretlen a szilke, a csanak és a sajtár.
5: A szilke ismeretlen eredetű szó, a szótárak definíciója szerint széles szájú öblös cserépedény. A csanak fa merítőedény, később cserépedény volt. Ez törökségi, közelebbről kún eredetű szó, valamikor a honfoglalás utáni évszázadokban vehettük át. A sajtár viszont német jövevényszó, eredetileg folyadékmérő edény, merítő edény volt. Ebből lett a magyarban a fejő edény jelentés.
4: Beszéljünk még a serpenyőről.
5: A bolgárban van egy cserepna szó, jelentése agyag sütőedény, ugyanilyen jelentése a szerb és a horvát sriepnya szó is. A szlovénban él egy cserepnya, edény, kalácssütőedény. Mindezen szavak a szláv cserp szóra mennek vissza, ez bekerült a magyarba is cseréformában. Végső soron tehát egyszer átvettük a cserépszót, majd később a cserepnya alakot, de itt a szókezdő csé essé vált, a szóbersei máshangzó tolódást feloldottuk, a szó végén pedig magánhangzó illeszkedést csináltunk, így lett belőle serpenyő.
4: És végezetül itt van még a tepsi.
5: Ez vándorszó. Kiinduló alakja az újperzsa tapsi, tálca, tálszó volt, ez bekerült az oszmán törökbe tepsi alakban, és onnan terjedt el a Balkánon, bekerült az albánba, bolgárba, románba, horvátba, szerbe, majd pedig a magyarba is.
3: Kedves hallgatóink, a 2026. március 3-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
6: Kossuth Rádió.
7: Újra.
6: Újra.
7: Mindenkié.
2: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
8: ...2016-ban Bob Dylan kapta az irodalmi Nobel-díjat, a Svéd Akadémia indoklása szerint azért, mert új költői kifejezéseket teremtett az amerikai dalköltészet hagyományában. A hivatalos bejelentést lelkesedéssel és fanyalgással fogadta az irodalmi közvélemény. 10 évvel később, a 2026-os irodalmi Nobel-díj bejelentésének napján a Szabadpolc adásában a dalköltészetről beszélgetünk. Azokról a szövegekről, amik rólunk szólnak, a világunkról. Azokról a dalokról, amik úgy egyediek, hogy mindannyian benne vagyunk. A Szabadpolc mai adásának Vig Mihály, Kollár Klemenc László és Bereményi Géza lesznek a dalköltő főszereplői. Én Bödő Anita vagyok. Próbálok mindenre, utcákra, társadalomra, növényekre, a holdra és napra úgy nézni, mintha először látnám. Ezt csinálom mindig, és jó volna, ha ennyi elég is lenne, mondja magáról Vig Mihály, aki amatőr könnyűzenésznek és autodidakta filmzeneszerzőnek tartja magát. Sok minden kiderül még róla a nemrég megjelent Rangrejtve járni című beszélgetőkönyvből. Vig Mihály beszélgetőtársát, Németh Róbert újságírót, zenészt, Kádár Dóra kérdezte.
7: Mihály rögtön igent mondott a felkérésre, amikor előálltál az ötlettel, hogy készítenél vele egy portrékötetet, vagy meghatároztad inkább a műfajt, hogy interjúkötetet? Ez is kérdés, hogy mi volt a szándék?
9: Tudatosan az a címe a könyvnek, vagy alcímű beszélgetőkönyv, tehát én nem egy ilyen merev interjú helyzetet akartam létrehozni, hanem beszélgetések füzérét. Ráadásul tudatosan törekedtem arra a szerkesztés során, hogy ezek a beszélgetések a könyvben is az időben is sorrendjükbe kerüljenek be. Másik, hogy vettem rá. Fordítottam egy Nick Cave interjú kötetet, vagy az is egy inkább egy ilyen beszélgetőkönyv, és annak az egyik ilyen közönség találkozóján jött az ötlet, hogy csináljak Vig Mihály könyvet. Ugyanis megkérdezte Cinki Ferenc, aki ezt a eseményt szervezte, hogy ha magyar művésszel csinálnék ilyen könyvet, ki lenne az, és én ott egyből rávágtam, nem is nagyon gondolkoztam, hogy a Vig Mihály. És akkor kicsit itt szabadkozott a maga ilyen Mihályos módján, arra hivatkozott, hogy nemrég készült róla egy film, ugye ez az Ottorony volt című Kécz András által készített dokumentumfilm, de én mondtam neki, hogy ez egy film, ez meg egy könyv lenne, ezek teljesen más műfajok, és egyébként is azt gondolom, hogy szerintem egy ilyen beszélgető kvázi interjú kötetnek meg lenne a létjogosultsága, és aztán ő végül igen mondott.
7: Muszáj, hogy most pontosan a dokumentumfilmre hivatkozva vagy utalva idézzek a könyvnek az epilógusából, ott ugyanis szerepcsere történt, és az epilógusban téged kérdezett maga a főszereplőt, de hogy is fogalmazott, hogy arra gondolt, hogy van ő olyan jó Miki Egér, hogy kíváncsi rá bárki is.
9: Igen, ez a Mihálynak a Rangrejtve járására jellemző attitűd, hogy ő azt feltételezi, hogy talán nem is annyira érdekes, hogy én mondjuk egy könyvet készítsek vele, miközben szerintem meg érdekes.
7: Számodra mi a legmeghatározóbb az ő életművéből?
9: Az egész egyben. A jelenség, a személyisége, a dalai, a szövegei, a Tarbéla filmekhez írt zenéi, hát az egész. Szerintem egy olyan figura, ködlovagnak neveztem, ugye Krúdira használ. Ő egy olyan sajátos, kicsit ilyen időn kívüli jelenség a Mihály, akit azt gondolom, hogy a magyar kultúrának meg kell örökítenie, meg szerintem a mostani respektnél sokkal inkább rá kéne irányítani a reflektorfényt, vagy kéne vele foglalkozni.
7: Ha már Krúdi Gyulát említed, én úgy képzeltem, vagy úgy képzelném, hogy sokat üldögéltetek egy kávé, vagy akár egy bor mellett egy kocsmában, amíg mesélt neked, beszélt az életéről, de egy elég részletes fejezet pedig arról szól, hogy otthon a könyvek között is találkoztatok. Nem tudom, hogy milyen irodalmi élmények ragadtak meg az ő meséiből benned, és mik azok a hivatkozások, amelyek téged a legjobban megérintettek. Írod a könyvben, hogy látod is a polcán, hogy 12 bibliája van, számtalanszor hivatkozik Adira, Krúdira, mindig egy origó az irodalom.
9: Kocsmában nem nagyon dolgoztunk, mert vagy dolgozunk, vagy kocsmában megyünk. Ezek ugye dalszövegek, nem versek, de ahogy még a Dylannél is, a Vig Mihálynál is lehet érezni, hogy ez idézőjelben nem csak dalszöveg, hanem annál több. Mihálynak vannak könnyűzenei ihletői is, erről is beszél a könyvben, és vannak irodalmi ihletői is, és általában akik ilyen típusú könnyűzenét csinálnak, mint a Vig Mihály, vagy olyan dalokat írnak, azoknál általában az a két ihletettség keveredik a dalszövegírói, és nyilván ide keveredik egy irodalmi szenzibilitás, ami nyilvánvalóan beszivárog a dalszövegnek a minőségébe, és akkor ebből jönnek létre ezek a több mint dalszöveg, dalszövegek.
7: Nagyon érdekes párbeszéd alakult ki a könyvben, amikor megemlítetted, hogy szeptember 21-én született Vig Mihály. Mihály pontosan azon a napon, amikor Széchenyi István. És, ha már az előbb Krúdit emlegettük, te azzal a meghökkentő kérdéssel álltál elő, hogy vajon ő Széchenyi vagy Kossuth archetípusa?
9: Széchenyi István vagy Kossuth István? Hát ez a magyar politikának, kultúrának, közéletnek egy régi vitája.
7: Krúdi novellára hivatkozott, úgy válaszolt, amire gondoltál?
9: Vannak ennek a könyvnek részei vagy elemei, amik tényleg olyanok, mint egy beszélgetés, hogy én ezt nem gondoltam ki előre.
7: Csak a szeptember 21-ről jutott eszedbe.
9: Meg bizonyos fordulatok adták magukat, szóval...
7: Bereményi Géza kapcsán a hídemberről Széchenyi.
9: Így van, így van. Ez olyan értelemben is beszélgető könyv, hogy volt ennek az egész ügymenetnek egy ilyen spontán eleme, hogy bizonyos témákat előre kitaláltam, hogy ezekről beszélgessünk, így elindítottam, elgurítottam a labdát, és akkor lesz, ami lesz.
7: Egyébként egy interjú köted kapcsán talán a kimaradt részek legalább annyira izgalmasak, mint azok, amelyek belekerültek.
9: Igen, olyan sok minden nem maradt ki ebből, szóval próbáltam mindent felhasználni. Az utolsó rész az azért érdekes egyébként, ha már itt a munkafolyamatokról beszéltünk, mert az nem időben az utolsó beszélgetés volt, hanem volt egy valamelyik olyan beszélgetés, ahol volt valamilyen más téma, és akkor valahogy arra kanyarodtunk, hogy a Mihály elkezdett engem kérdezgetni, hogy te egyébként miért akartad ezt a könyvet, és föltette ezeket a kérdéseket, és akkor ez így valahogy megmaradt ez a felvétel. A végén, amikor szerkesztettem, akkor jutott eszem, hogy a végére ilyen lezárásként remekül hangozna, hogy a hóhért akasztják, és akkor valahogy így le is zárja az egészet.
7: És a legeslegvégén írod, hogy egyébként a beszélgetések 2024 novembere és az idei év márciusa között készültek, tehát nagyon frissek. Olyan helyszínen beszélgettünk, pontosan a Corvin moziban, fontos helyszín volt, legutóbb itt járt Víg Mihály, amikor a Sátán tangót itt levetítették.
9: Igen, hát egy csomó városi helyszín van, ami köthető ez a könyvhöz, és egyébként, ha már így említett Arbélát meg a Sátán tangót, van egy hosszabb rész a könyvben, ahol egyébként a kedves olvasó megtudhat egy csomó izgalmas részletet arról, hogy hogyan dolgoztak ők ketten együtt. Krasznahorkai Lászlóról is van a könyvnek egy ilyen kicsit ilyen oral history vagy kortörténeti arcképcsarnok jellege, ugyanis nagyon sok barátról meg pályatársról beszéltünk, egy részük még mindig él, egy részük már nem él, Mennyhárt Jenőt előkerül, Baksasós János, a 70-es évek magyar ilyen...
7: A Balatonot Robbant az underground, igen. Tehát szükségszerűen.
9: Igen, de előkerül a 70-es évek magyar neoavangárdja is, Szent Jóbi, Neumányi László, előkerül Dixi, aki így a Pesti Éjszakának egy ilyen emblematikus figurája volt, meg egyébként a 80-es évekből ilyen avantgárd filmeknek is szereplője volt. Én azt szerettem volna, hogy a Mihályon kívül derüljön ki az a szűkebb, tágabb közeg, meg világ, amiben ő tevékenykedett, mert ugye ez így áll össze.
7: És megosztotta veled így módon az olvasókkal a magánéletének nagyon sok epizódját is, a gyermekkorának tragikus fordulatait, illetve azokat az állomásokat, amelyek az ő személyiség fejlődésében sokat számítottak. Az édesapja népdalgyűjtő volt, Kodálynak munkatársa, de maga Mihály nem a népzenéhez kapcsolódott első körben, ugye?
9: Nem, bár aztán csinált Cigánydalok címmel egy anyagot, aminek ahhoz van közel, hogy az édesapja egyébként róma zenét, dalokat gyűjtött. Ez a családi örökség nem maradt folytatás nélkül, úgy egészen.
7: Mire mondta azt Víg Mihály, hogy el kell dönteni, hogy az ember kis hal akar lenni a nagy vízben, vagy nagy hal szeretne lenni a kicsiben?
9: Ugye, hogy hol éljem? Tehát, hogy ez a 70-es, 80-as években ez egy olyan társadalmi közegben mozgó, vagy olyan tevékenységet végző embernek, mint Víg Mihály. Kérdés volt, hogy elhagyja-e Magyarországot.
7: Kategorikus volt a válasza, hogy soha nem gondolkodott azon, hogy Amerikába menjen például?
9: Igen, azt mondta, egyrészt azért, mert ő magyarul tud írni. Ha jól értettem, azért annyira volt, ha elájulva az Egyesült Államoktól.
7: Éppen erre tértem volna rá, hogy említetted a Bibliát, és mondtad a bibliai hivatkozásokat. A Sátántangó után sok-sok évvel később készült egy rádiójáték Hegyi Árpád Jutocsa rendezésében, ugye, az Irimiás sírálmai?
9: Igen, és erről beszél is a Mihály.
10: Nem vihetek semmit magammal. Csak az intuícióimra hallgathatok. Sugallatok után megyek, mert egyedül vagyok, és nem számíthatok senkire. Legfeljebb örülhetek, ha valakitől szépen el tudok búcsúzni.
9: Az, hogy még a Tar az egy ilyen perfekcionista figura volt, aki addig gyúrta a jeleneteket, míg olyan nem lett, ami ennek látni szerette volna, azt eddig is hallottam, csak nyilván így a Mihály által elmesélve azért az egészen más. Vannak viszonyok, amik így alakulnak, hogy egyszerűen nem kell semmit mondani. Ez a Mihálynak amúgy is egy ilyen visszatérő mondata, hogy nem kell mindent elmagyarázni, mert azt úgy lehet érezni. És ez is ilyen volt szerintem, a Krasznahorkai, a Tar, meg a Víg Mihály valahogy ők így egymásra ismertek talán.
8: Német Robert mesélt a Vig Mihállyal készült beszélgetőkönyvről Kádár Dórának.

0: Az én misszióm, hogy a dalköltészet, mint műfaj és önálló művészeti ág elfoglalja a megbecsült helyét. Ebben a folyamatban a legfontosabb lépés a dalköltészet legmagasabb szintű oktatása, nyilatkozta Kollár Klemenc László író, zenész, aki ötletgazdája és elindítója a dalköltőképzésnek. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán a 2024-25-ös tanévtől lehet elsajátítani többek között a kreatív dalszerzést, szövegírást és dalkultúra történetet. Kollár Klemenc Lászlóval Babucs Kriszta beszélgetett a dalköltőképzés eddigi tapasztalatairól.
1: Fontos, hogy a dalköltőknek próbálunk egy ilyen teret is adni, hogy be tudjanak mutatkozni, fel tudjanak lépni, ami azt jelenti, hogy szervezünk ilyen klubkoncerteket, nagyobb dalköltőesteket, ahol kortárs dalköltők lépnek fel több generáció együtt. Itt Másik János, Víg Mihály, Bércesi Robi, hatalmas a paletta. Nem is tudom elkezdeni a neveket, mert nagyon-nagyon sok embert ezek közül nem mind dalköltő ismerünk, hanem egy zenekarnak a frontembereként, de ők azért nagyon erősen kötődnek az egyszál hangszerűkhöz, és így szerzik a dalaikat, és olyan dalokat, és olyan szövegeket, amik azért abszolút értéket képviselnek, és nagyon sokan vannak fiatalok is, akik a dalköltészettel foglalkoznak, még ha nem is tudnak róla. De lényeg az, hogy ez a dalköltő, ez úgy áll össze, hogy van egy oktatás, tehát van egy képzési rész, és építünk fel egy olyan felületet, ahol a dalköltészet meg is tud mutatkozni, és ezek akár a fiatalok, akár a kortárs, vagy az idősebb generáció is sokkal fókuszáltabban kapja a figyelmet, és így szervezünk koncerteket. Most már a második dalköltő fesztivált szerveztük nyáron, és ott például nagyon érdekesen lehet látni, hogy van egy délutáni sáv, ahova jelentkezhetnek teljesen amatőr dalköltők, jelentkeznek Erdélyből is, vidékről, mindenhonnan, és beválogatunk körülbelül egy 10-15 dalköltőt, akik délután bemutatkoznak, és ők videókat küldenek általában, és gyönyörű videókat kapunk. Szóval, hogy nem is hinnénk, hogy milyen sokan és milyen sok fiatal foglalkozik ezzel. Egy videót kaptam Szombathelyről egy sráctól, aki kiült az erkélyre az egyszág gitárjával, valahogy úgy állította be a kamerát, hogy ő is látszódjon meg Szombathely is. Eljátszott egy gyönyörű dalt, gyönyörű szöveggel, szóval megdöbbentő, mondhatnám azt is, hogy megható, hogy ez a műfaj, ez ennyire él, és ennyire sokan nyúlnak hozzá, függetlenül attól, hogy aztán akarnak ezzel kezdeni valamit, vagy nem, egyszerűen csak önmaguk, vagy a családjuk, vagy a környezetük szórakoztatására, hogy lekössék az idejüket, nyúlnak ehhez, és van ez a délutáni sáv, és van egy kora esti sáv, ahol mi úgy szoktuk hívni, hogy fejtor potroh, tehát a potroh az a délutáni, a tor az a kora esti, és a fej pedig az éjszakai, illetve a késő esti fő kortárs, mondhatnám így, hogy nagy, de hogy ismert dalköltők. Szóval ez egy nagyon sikeres dolog, és hihetetlen ennyi dalt. Ugye ezek egyszálgitáros előadások, vagy egyszál zongora. Nagyon ritka az, hogy egy-egy kíséret van, de természetesen el is nyitotta a fesztivál, tehát hogy valaki úgy lép fel, akkor nyugodtan. De nem kifejezetten zenekaros felállásokat hallunk, hanem koncentráltan felül egy hosszúhajú szőke lány egy szál gitárral, és olyan hanggal, és olyan szöveggel, és olyan szuggesztív előadással, hogy megdöbbentő délután 4 órakor mondjuk, és hol van még az este, és kapod csak kapod így az ingereket, és alig tudod utolérni magad. Szóval izgalmas dolog, azt gondolom. És nagyon sok van még hátra.
2: Te dalköltőnek tartod magad?
1: Mondjuk igen. Azt hiszem, hogy magam dalköltőnek tartom. Itt ez az attitűd, voltak időszakaim, amikor nem voltam dalköltő, illetve vannak dalaim, amik annyira nem tartoznak szerintem a dalköltészet körébe, és akkor így beszélnék arra, hogy mi is ez. Ezért is vittük ezt az ELTE-re és az ELTE bölcsészkarra, mert nagyon fontos a szöveg, és ma Magyarországon az ELTE bölcsészkaron kapja meg az ember azt a tudásanyagot, ami meg tudja támasztani azt, hogy ő jó szövegeket, a saját képességehez képest a legjobb szövegeket ki tudja magából hozni. Megismeri a magyar irodalmat, nemzetközi irodalmat, megismeri azokat az eszközöket, formákat, nyelveket, ahogy ő szöveggel tud majd dolgozni, és egy ilyen esztétikai közegbe lép be, ahol ezt tudja ezt az egészet csiszolni. Szóval ezért vittük ezt ide, mert ez nagyon szövegcentrikus dolog. De természetesen a zene is fontos, és így a bölcsészkaron van egy zenei intézet. A zenei intézet maga és a bölcsészkar irodalom tudom. Ez a kettő dolog adódik össze, plusz mi vagyunk azok, akik mint külsős oktatók tanítunk, és így lesz egy ilyen tanári gárda, aki kezeli, támogatja, vagy nem is tudom, segíti ezt az egészet, hogy haladjon, és hogy a másik, amit figyelünk, vagy amiről mi sokat beszélünk, az, hogy ez egy vállalás, ez egy alkotói útnak a bevállalása, aki erre rálép, az egy önismereti folyamaton akar keresztül menni, és a dalon és a zenén és a szövegen keresztül megnyitni saját maga számára a világot. És nem pedig üzleti alapon akar szövegeket írni, sikerorientált alapon, vagy bármi hasonló, ami tök oké, ha valaki ez, de ez a dalköltészet, ez nem ez. Én odáig szeretném ezt az egészet fejleszteni, hogy maga a dalköltészet beemelődjön a magas művészetbe, és olyan választható életpálya legyen, mint ahogy ma választható mondjuk egy klasszikus zenésznek, mint akár egy fagottosnak, vagy bárkinek, aki klasszikus zenével magas szinten foglalkozik, akadémiai szinten. Hogy ez egy életpálya, ha ebbe becsatlakozik, rengeteg munkát tesz bele, akkor ebből egzisztálni tud, és szép lassan értéket tud teremteni.
2: Ez 2024-ben indult, végeztek már az első évfolyamon indulók? Most diplomáztak?
1: Most éppen, igen.
2: És akkor van folytatás, vannak következő jelentkezők?
1: Így van. És magára a művészeti képzésre fókuszálunk, és mi azt nézzük ez alatt a 4,5 év alatt, hogy fejlődjenek a hallgatók, tehát önmaguk szintje, ahhoz a szinthez képest, ahogy beléptek ebbe a rendszerbe, egy magasabb szinten hagyják el ezt, és az első évfolyam, aki most végzett, az ők megelégedésére is úgy mentek el, hogy csomó mindent tanultak és kamatoztattak, de ami itt a szándék az egész mögött, még, hogy egy olyan kulturális teret hozzunk létre a dalköltészet számára, ahol a dalköltészet már egy elfogadott magas művészeti ág minden felületen. Szóval, hogy magát a környezetet, az is benne van ebben az egész csomagban, az én fejembe, és most már lassan remélem nem csak a fejembe, most már egyre többen segítenek ebben, hogy a környezetet is megteremtsük, egy olyan működő környezetet, ahol maga ez a dalköltészet tud működni. Ugye, hogyha a közönség figyelme is jobban a dalköltészetre fókuszál. Az olyan dolog, hogy tulajdonképpen a dalköltészet eddig is itt volt. Egyszerűen most meg lett ez fogalmazva, vagy szóval ezt próbáljuk igazán ezt a állítást kihangosítani, hogy ez nem könnyű zene, vagy ez nem szórakoztató ipari dolog, hanem ez magas művészet, és minden irányból bemutatni, hogy mert maga az alkotás az előadás az, ami egyértelműen ezt meg tudja mutatni, hogy miért is vágtunk mi ebbe bele, hogy ténylegesen ott érték teremtődik. Visszamenőleg ugye egy Cseh Tamás Bereményi dalra senki nem kérdőjelezi meg, hogy az dalköltészet vagy sem, és nem szórakoztató ipari termék. Szerintem ez elég fontos.
2: És akkor, ha nem ezzel foglalkozol, mivel foglalkozol?
1: Koncertezem. Könyvet írok.
2: Mit írsz?
1: Most a Magvetőnél az 5. könyvem, most már a szerkesztésbe vagyunk benne, Turi Tímeával.
2: Az anyám tenyere után, akkor most apám tenyere jön?
1: Hát ez most nem annyira tenyér, de végül is bizonyos értelemben a szellemiségét, a lelkiségét az anyám tenyerének folytatom ebbe a könyvbe.
0: Az ELTE Bölcsészettudományi Karának dalköltő képzéséről beszélgetett Kollár Klemenc László és Babucs Kriszta.
3: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem ére

0: tudod, láthassam, ha leszáll az este, s kezed teszed kezembe.
1: Bob Dylan irodalmi Nobel-díjának évében 2016-ban jelent meg Bereményi Géza Versek című kötete, amelyben azok a dalszövegek is szerepelnek, amik Cseh Tamás hangján szólaltak meg. A kötet egy lírai önéletrajz, aminek szereplői és eseményei visszaköszönnek a Bereményi univerzum novelláiban, filmjeiben és a Magyar Kopperfilt című önéletírásában is. Ez utóbbi színpadi változatát október 10-én mutatják be a Budaörsi Latinovics Színházban. A Magyar Kopperfilt színpadi változatának rendezőjét, Máté Gábort, Kádár Dóra kérdezte.
2: Bereményi Géza regénye éppen az ön tolmácsolásában, az ön közreműködésével hangos könyvben 17,5 óra. Már akkor kedvet kapott ahhoz, mikor olvasta, hogy esetleg majd egyszer színpadon is megvalósítsa?
3: Nem gondoltam, hogy éppen ezért, mert ez egy nagyon nagy mű, színpadra kívánkozna. Igazából nem kívánkozik színpadra, de van egy dramaturg a Budaörsi Színházban, Németh Nikolett, aki ennek az ellenkezőjét gondolta, és meggyőzött, hogy ennek vágjunk neki. Miután ugye ismertem a könyvet, mondjuk közel alaposan, talán lehet mondani, ezért úgy gondoltam, hogy belevágok ebbe a kalandba.
2: És amikor ezt a kalandot elkezdték, akkor a dramaturggal közösen egyeztetve milyen főbb csomópontokat, meccéspontokat találtak, hiszen ugye a színpadi változat 1986-ban véget ér.
3: Igen, éppen ez a probléma, nem úgy probléma, hogy ne lehetne megoldani. Németh Nikolett úgy gondolta, hogy tulajdonképpen be lehet fejezni egy olyan pillanatban ezt az előadást, ami a regényben korán sem fejeződik még be. Nem feltétlen az foglalkoztat egy színpadra írót, mint ami foglalkoztatott egy regényírót, vagy egy olyan szerzőt, aki tulajdonképpen a saját élettörténetét akarja megírni. Ugye? Tehát ki kell hasítani valamit, ami azt, aki az adaptációt készítette, igazából érdekelte. Ő elsősorban azt járja körül, ami ez a három névvel kapcsolatos identitás probléma, szülőkeresés, ellehetetlenülés, az akkori társadalomban való kisgyerekként való felnövés történetnek a stációi ezek.
2: Bereményi Géza azt mondta, hogy ő 6 éves koráig tartotta magát gyermeknek, és ebben a regényben a gyermekkort tudta legkönnyebben megírni. De ott van a dacos kamaszkor, a lázadó fiatalság, és ott vannak a későbbi évtizedek is. Műfajilag hogyan határozná meg ezt a színpadi adaptációt? Egy önéletrajz nem hazudhat, de elhallgathat bizonyos részleteket, illetve az emlékezet is óhatatlanul rostál.
4: Teljesen jogos.
3: Az a helyzet, hogy műfajilag meg lehet határozni, mert maga Bereményi határozta meg. Tehát amikor ő elolvasta ezt az adaptációt, akkor azt mondta, hogy ez egy dokumentumjáték, mert itt minden szó igaz. Tehát a műfaja kénytelen, kelletlen dokumentumjáték. Természetesen nyilván az én látásmódom erre rákerül, de abszolút értelem azért mégiscsak azt mondom, hogy nekünk el kell hinni azt, amit a szerző állít. Tehát ő azt mondja, hogy ez így volt. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hát ez a próbán nagyon sokszor fölmerült, hogy mi az, amire mi emlékszünk a saját gyerekkorunkból valójában. Tehát, hogy mi az, ami tényleg eszünkbe juthat. És ugye hát mi ezt körbejártuk a főszereplővel, Juhász Vincével is, a kiváló tehetségű fiatal színésszel, hogy ő, aki ugye egy fiatal ember, ő tulajdonképpen mire emlékszik abból a saját életére vetítve. És hát igazából ő sem nagyon emlékszik arra, hogy pedig ő egy fiatal ember, tehát mi azt gondoljuk, ugye, hogy azért nem emlékszünk talán a gyerekkorunkra olyan élesen, mert már annyi idő eltelt, és annyi lényeges dolog történt. De az az ember is, aki még jóval fiatalabb, azt sem nagyon emlékszik rá. Tehát tulajdonképpen ez a folyamatos vizsgálódás, hogy mi az, ami valóban az emlékezetünknek a része, és mi az, amit úgy akarunk tudni, vagy egy fénykép láttán elkezdjük azt gondolni, hogy ezt erre emlékszünk. Ugye hány olyan van, nézegetjük a gyerekkori képeinket, vagy ma már nyilván videófelvételeket nézegetnek a fiatalok, vagy a későbbi korokban születettek, és nyilván attól, hogy azt ott látja, arra úgy gondolja, hogy arra emlékszik. De tehát igazából nem emlékszünk. Lehet, hogy a Bereményi ezt állítja, lehet, hogy íróként ezt könnyebb volt neki megfognia, ezt az első 6 évet mondjuk, de igazából számomra az könnyebben, furcsa módon könnyebben megragadható, ami később történt vele.
2: És a későbbi évtizedeknek, így módon tehát az író életének is egyik kulcs szava talán a titok, ugye az 50-es, 60-as éveket is említve. Nem lehetett tudni, hogy ki mikor melyik arcát mutatja, és melyik az igazi arca.
3: Kétségtelen. Hát ez különösen megterhelő egy gyerek számára. Hát gondoljuk el, hogy ebben nőtt, hát én magam is ebben nőttem fel.
2: És olyan gyerek számára, aki egyébként felnőttek közötti a gyerektársasága alig-alig volt?
3: Így van. Tehát nem lehet tudni, hogy egy ilyen életszakaszban mit tapad meg az emberbe, mivé válik igazából. Mire nevelődik ez az ember, és ilyen értelme nagyon érdekesen függ össze az ő élettörténete az egész magyarországi sorssal igazából. Tehát tulajdonképpen az egész ország is egy titokban élt. Tehát ahogy egy kisgyerek számára ez egy lehetetlen világ volt, az ország számára is, hiszen az ország egy elnyomásban élt. Átkényszerített hatalmi rendszerben volt kénytelen, hát úgy mondjam, vegetálni, ami nyilván erős szó, mert volt, aki kihasználta ezeket a lehetőségeket, amiket annak idején azok az életkörülmények adtak neki, de hát azért Magyarország alapvetően egy kényszer alatt volt kénytelen, hogy mondjam, megtalálni országi értelemben az identitását, ugyanúgy, mint egy kisgyerek is.
2: És ezt a zárt világot, vagy azt az adott kort párhuzamba állíthatjuk azzal a metaforával, amit a címben Bereményi Géza megfogalmaz, hogy tehát Copperfield is, mint egy zárt világban a 19. század elejé Angliában élő kisfiú szemléli a környezetét?
3: Nyilván ez benne van, amit mond, de az is benne van nagyon, ez a szülői probléma, ugye, hogy úgy nőtt föl, hogy a nagyszülei nevelték. És egyszer csak átkerült, megtalálta, vagy előjött az életben a saját anyja, aztán később az apja is. Egy rettenetes szorításban élt ő, mert tulajdonképpen amikor az anyja megjelent az életében, akkor egyúttal bevitte egy új családi helyzetbe, lett egy új férje, és azt várta el az ő anyja, hogy tulajdonképpen alkalmazkodjon ehhez az új helyzethez, amiben ő nyilván az anyja is meg akarja teremteni az úgynevezett ideális családi lehetőséget, és hát igazából a gyereknek is egy elvárás a gyerek felé, hogy fogadja el az életet olyannak, ami ennek most éppen egy felnőtt akarja csinálni.
2: Bereményi Géza elmesélte, hogy ő tulajdonképpen folyamatosan lírában, prózában is az életét mesélte el. Itt most az előadásban milyen ikonikus helyszíneket elevenítenek meg, milyen milliót idéznek föl, és milyen látványvilágot mutatnak be?
3: Igen, hát el kellett döntenünk, miután egy nagyon, ez egy epika igazából, ami színpadra kényszerül, és ezért el kellett döntenünk, hogy kisrealista módon próbáljuk el keresni azokat a helyszíneket, mint egy filmben, ahol ennek a kisgyereknek és később fiatal embernek az élete játszódik, de végül úgy döntöttünk el Zsolttal, a díszlettervezővel, hogy az egész egy moziban fog játszódni, tehát a színhelye, mint ahogy Bereményének és az akkor élőknek is életünknek nagyon jelentős és fontos része volt a mozi, a moziban levés, a moziban járás, ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy hiteles és izgalmas helyszín lehet.
2: Mikor a sajtóbemutató volt, mondta, hogy mindannyian egy kicsit Gézák vagyunk.
3: Természetesen ez egy nagyon egyedi történet, tehát ez az ő története, de én azért nagyon azt érzem ki belőle, hogy ez ebben az országban, ebben a városban, a városnak ennek a szegletében történt, és ilyen értelemben azok az emberek, akik akkor ott éltek körülötte, valamennyien mondhatják, hogy ők valamilyen értelemben, nyilván nagyon, ez tényleg metaforikusan, de mégiscsak lehetnek ők is, ez a kisfiú.
1: Máté Gáborral, a Magyar Copperfield című előadás rendezőjével Kádár Dóra beszélgetett.

0: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Demet Tímea nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Az utóbbi napok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. A döntései indoklását is nyilvánosságra hozza az új összetételű média tanács. Egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok. És most a részletek. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt találat ért. Orosz légicsapás érte az egyik szomszédos települést, valamint Dnipropetrovszk megyét és Zaporizsját is. Legkevesebb 6 civil vesztette életét, többen megsérültek. Közben az ukránok drónokkal támadtak több oroszországi régiót. Luhanszkban 3 ember halt meg, 6 megsérült. Kurszk és Belgorod megyében pedig 2 ember vesztette életét. Halálos késelés történt egy lengyelországi általános iskolában Varsó közelében. Egy 15 éves fiú 3 embert támadott meg késsel, az iskola gondnoka belehalt sérüléseibe. Egy nappal korábban egy másik iskolai késelésben 10 sérültek meg. A lengyel hatóságok vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés a támadások között, és milyen szerepet játszhatott az internet a fiatal elkövetők radikalizálódásában. Donald Tusk miniszterelnök rendkívüli tanácskozást hívott össze az ügyben. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldal dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurko Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben levőnek találtak. A jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedű Zsolt közölte, hogy egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak. Januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti majd az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Megtartotta első ülését az új összetételű média tanács. Az elnökből és jelenleg 3 tagból álló testület elfogadta az új ügyrendjét, valamint működésének alapdokumentumát. Eszerint a határozatok és indoklások mellett a jövőben nyilvánosságra hozzák a szavazások név szerinti eredményeit, a külön véleményeket, valamint az ülésen készült jegyzőkönyveket is. A testület az ülésen bírságot szabott ki az RTR-re, illetve a Hír TV-re helytelen korhatári besorolás miatt, valamint tiltott reklámozás miatt figyelmeztetésben részesítette az ATV-t. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. A várható zivatarok miatt több megyében figyelmeztetést adtak ki. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos idő lesz. A szél mérséklődik, az éjszakai 11-16 fok után, holnap napközben 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Hajnaltáj.
2: Egyre több üzlet polcairól tűnnek el a ketreces tartásból származó tojások.
3: Ugyanakkor mélyen mostból meg nincs elegendő, mert a termelők nem tudnak olyan gyorsan átállni. Így megnyílik az olló, tehát a ketreces meg a mélyen most közötti árkülönbség folyamatosan nő.
2: És az átállás mellett az is komoly probléma, hogy vannak cégek, akik gátlástalanul a ketreces tojás

0: mély almosként árulják. Részletek holnap reggel 5 órától a Hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
2: Solti György nemzetközi karmesterverseny, döntő és gálahangverseny. Hagyományból misszió, közösségteremtés és kulturális értékek hiteles közvetítése. Pénteken és szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.

Ház 2000. Kál leszalad a lépcsőn. Beleütközik Imrébe. Imre a kapuban ácsorog, ahol szokott. Támasztja a falat, a szája sarkában cigaretta, figyeli ki, mikor jön és megy. Kilép a sarki élelmiszerboltból, a pénztáros nők megkönnyebbülten a plafonra néznek, egymásra néznek, pofákat vágnak, pedig az előbb még bőven kacaráztak azon a tengersok ökörségen, amit Imre összehordott nekik. A pékség előtt marháskodik a pékekkel, vagy a kulcsos Mariék műhelyének az ajtajából füttyenget vidáman, mintha különleges esemény volna, hogy meglátta Kát. Aztán némi poénkodás után letörli magáról a mosolyt, és álkomolyan fontoskodva magyarázni kezd, miért nem ide álltál az autóddal, miért oda. Oda? Pedig itt is volt hely, mutogat, közben gondterhelten ingatja a fejét, jelezvén, hogy K. mennyire nem ügyes, vagy élelmes, nem figyel semmire. De most árul már el nekem, miért nem erre a helyre álltál, baszki? Csordogál a WC-ben a víz, muszáj lesz kicserélni a tartályt, és lassacskán már aktuális volna az olajcsere. Ha nem szólna, K. biztos elfelejtkezne róla, de mielőtt igazából belefogna, K. közbevág, szevasz Imre, most indulok Szent István telepre házat venni. Mit venni? Kinézek magamnak egy kertes házat, megveszem, oda költözök. Imre néz K-ra, félrefordul, röviden bólint, látszik, ahogy belemegy a dologba, szinte azonnal átáll hozzá. Aha! És homlokráncolás. Ilyenkor át szokott állni, ha nem is mindig ennyire egyből, de aztán egész szívéből. Elmerül körülötte minden, elsüllyeszti a bajait, és már sorolja is, hogy mihez fogjanak ez ügyben. K. meg ő. Mit kell mindenképp csinálni? Mi a teendő? Azonnal, töprengés nélkül. Hogy majd ő megy K-val, és megmondja, hogy szerinte ez meg az, alig lehet leállítani. Nem is lehet. K. ott hagyja, beül a kocsiába, ezzel állítja le. Jól van, mondja neki, most rohanok, mert vár az anyám. Ettől Imre leolvad az ügymenetről, K. anyja szent neki. Elterül a képén a mosoly, puszilom a nyuszi nénit, mondja. Ezt K. már nem hallja, mert jár a motor, és nem engedi le az ablakot. Imre szélesen mosolyogva áll a járda szélén, K. még látja a visszapillantóból. Sokáig, mert pirosat kap az Izabella sarkánál. Már meghalt. Még mindig látni. Fizika, 1936. Nem lehet itt kibírni. Nyuszi szerint. Tavaly még bírta. Vagy hogy is volt? Tavaly bírta? Ezen elcsodálkozik. Egy darabig bírta. Csapkodta a szúnyogokat, nézte a tyúkot, ahogy billeg az ostoba feje, aztán egyszer csak már nem, és kiborulás. És belenyírt a hajába az anyja varró ollójával. Előkotorja a fiókból az ollót. Nyírbál. Nézi magát a fürdőszoba tükrében. Borzalom. Megállapítja, hogy borzalmas, hogy na, végre ez való neki. Inkább sírjon. Van a nyaralóban fürdőszoba. De ahogy kipenderül a ház elé, észreveszi, hogy nincs tisztességesen felöltözve. Nem baj, úgy se látja senki. Úgy sincs itt senki. Bevágja a kertkaput, elrohan az öreg fodrászhoz, és ráripagodik, hogy Gidabá azonnal vágja ilyen rövidre. De most azonnal, és az öreg ilyetében olyan rövidre vágja, ahogy a kisasszonyka parancsolta. Aztán anélkül, hogy fizetne, hazatrappol a poros úton, a sufniból előrángatja az ócska bicikliüket, kitolja az útra, és a lejtőn egyenesen belehajt a Balatonba. Tiszta erővel. Zsupsz! És csak reméli, hogy nem látja senki. De ki látná? Nem látják. Pedig minden látszik. Politika 1936. Az egyik fiú helyes. Meg kell állapítani a kicsit mérgesen nyuszinak. Ez nyuszika szilárd véleménye, amin bosszankodik egy sort. Idén alakult ki a véleménye, tavaly nem volt véleménye. Nem ez volt a véleménye, illetve nem tudja felidézni, hogy tavaly mi volt a véleménye. Egyáltalán volt-e véleménye erről a fiúról? Arról, vagy bármelyikről. Nem mintha érdekelni az a valaki, akiről megállapítja, amit meg, legkevésbé sem érdekli, viszont tény, hogy helyes. Most mit csináljunk? Csúnya, mégis olyan kis aranyos. Szép halkan és választékosan beszél. Szép halkan kever csúnya szavakat választékos szavakkal, ami vicces.
ordinári, de finom zsidó. Piros a haja, piros a bőre. A zsidók pirosak? Pedig ki sem mennek a napra? És basznak? A fiúk egy hosszú, billegő fapadon szorosan egymás mellett ülve, egymás térdét csapkodva röhögnek a kerthelyiség szaletliében, és összetolt, kecskelábú asztalok körül darvadoznak. Nincs köztük a vörös. Azért röhécselnek így? De tegnap, gondolja Nyuszi, akkor itt volt, és akkor is úgy röhögtek, beleértve magát a vöröst. Kezi csókolom, drága Nyuszkó, mondta neki a vörös, nagy óvatoskodva, úgy intézte, hogy a többi ne vegye észre. Kár, gondolja Nyuszi, jó lett volna, ha a többi ökör észreveszi, hogy neki már kezi csókolomoznak. Meg hogy drága. Még hogy drága, és lejjebb húzkodja a szoknyáját. Polgári élet 1936. Manó leteszi a családot. Jó messzire. A Balaton kellőképp messze van. Ilona, a felesége, meg a két lány és Julcsa. Leviszi őket, ami nem azt jelenti, hogy viszi, hanem a szolgálati autóval leköltözteti, hál' Istennek, a nőket a fővárosból Zánkára. Na, hál' Isten, gondolja őszintén, szívből, még mondja is a Jánosnak vagy Pálnak, a villamos művek sofőrjének, hogy János vagy Pál, látja, csak levittük őket. Levittük, nagyságos úr, válaszolja Pál megelégedett képet vágva, még jó, hogy össze nem csapja a bokáját. Finom kis nő, gondolja ez a Pál, nyalka sofőr, vagy János. Jó szaguk van, gondolja. Julcsit alaposan megnézi, Nyuszit is külön megnézi, de Nyuszi nem néz vissza Jánosra, vagy Párra. Észre se veszi. Sose fogjuk megtudni, hogy Nyuszi egy pillanatra is észrevette volna Pált. Fizika 1936. Prosciutto sárgadínyével, parmezán. Zsíros kenyeret fog enni új hagymával, de nem találja a sótartót. Ilona, hova a pokolba dugtad a sótartót? Munster sajt bagettel és köménymag, hozzá medoc noir, chili paprika, dijoni mustár. Ezeket vette Manu a nagy és Eichernél. Az üzletben csak asszonyok vannak Manun kívül, meg a boltos segéden kívül. Manu, Nyuszi apja. Bezárnának minket ide egy évre, gondolja Manu, és kezdi így vizslatni a nőket. Most, hogy kitette a négy nőt Zánkára. Most. Nem rossz, gondolja. Nem is volna olyan szörnyű. Hazafelé megbotlik a lépcsőn, táskája a kőnek vágódik, élesen koppannak az üvegek, nem törnek el. Sült hús szagú a lépcsőház, a szomszéd felesége süvölt a szomszéddal. Most jó volna Zánka, gondolja. Egy kicsit, egy-két órára. Ház 2000. K. felül az ágyon. Haggos dörrenés az utcán a pékség előtt. Erre ébred. Sokáig gubbaszt az ágy szélén, nem kapcsol villanyt, nem nézi meg az órát. Kimegy a fürdőszobába. Csak az egyik lábán van papucs, a másikat nem találja a sötétben, nem is nagyon keresi. Ráragad valami kavicszerű a meztelen talpára. Az utcáról az elégségesnél több fény szűrődik be. Égem, el fog innen költözni. Behúnyt szemmel jön vissza, és bár sok ezerszer megtette ezt az utat, az ajtófélfának ütközik. Belebotlik a papucsba. Ha elköltözik, mindenbe belebotlik majd. Fizika 1936. 1972. Fölteszi a tejet Julcsa a sparhertre. Nyuszi nézi. Összerándul az undortól. A piros lábos is undorító, Nyuszi szerint. De miért nézi? Julcsa kimegy a kertbe, leszedi a paradicsomot, kihúzgál néhány újhagymát a földből. Nyuszi figyeli, ahogy a felfort tej zsupsz, kiszalad a lábosból. Büdös lesz. Az égett tej szaga bűzlik. Julcsa káromkodik. Szidja Nyuszit, az meg csak nevet. Hagytad már megint, hogy kifusson a tej, Nyuszika? Dühöng. Nyuszi az ajtóban áll vigyorogva. Befogja az orrát, fintorog, nem szereti a tejet. Tehén szaga van. Most hozta Julcsa a kettővel odébbi szomszédból, ahol teheneket is tartanak. Azok látják el a falut. Végre egy kis történés, gondolja. És majdnem elsírja magát, hogy akkor már ez is egy valami.
Úristen, Jézus, már az is eseménynek számít, hogy hagyta a fenébe azt a nyomorult tejet kifutni, atya ég. Mindig hagyod, hogy kifusson, Nyuszika, sopánkodik Julcsa. Ha nem láttad? De láttam, válaszolja Nyuszi, amitől Julcsa elképed. Mehetek megint vissza, dühöng. Fogja a kannát, indul tejért. Ká ismeri ezt a szagot. Az anyja meg a nagyanyja is rendszeresen odakozmálta a tejet. Egyszer ki is próbálja, hagyja, hogy a felforralt tej kilépjen a lábosból, és a gáztűzhelyre ömölve elolcsa a lángot. Kilépett a tej. Ház, polgári élet 2000. Megvárja, míg zöldre vált a szemafor, átugrat sineken, a körforgalomban a Kalászt és Szentendrét összekötő országútra kanyarodik, nagyjából 400 méter múlva balra befordul a telepre. Megáll az első ház előtt. Ahogy csönget, azonnal kidugja a fejét egy középkorú nő. Mintha várta volna. Valakit biztos várt. Összehúzott szemmel nézi Kát, még nem döntött el, hogy megismerje. Vagy tényleg nem lát szemüveg nélkül. Jankovics felesége. Ká sem ismeri meg, 20 éve nem látta. A körúton elmenne mellette. Lehet, hogy 30 éve. Az sok. Csak ő lehet Jankovics felesége, túl hízva. Túl van hízva. Ez jut Ká eszébe. Áll a nő a verandán, a kilincsbe kapaszkodik, nem lép közelebb. Jó napot, mondja Ká. Túl hangosan. Hangosra sikerült a francba, úgy látszik, némiképp zavarban van. Nem fogja tegezni, ezt abban a pillanatban határozta el. Talán, ha vékonyabb lenne. Vagy még vastagabb. Igazából tegezhetné is, és azért beszél ennyire hangosan, hogy megúszza az egészet. Túl kerüljön rajta. Az öreg úr nincs? Kérdezi. Körülbelül mindenki zavarban van amúgy, a zavar belénk van szerelve. Költészet 1936. Nyuszi a verandán olvas. Lényegében ostobaságokat. Lényeg, hogy legyen benne szenvedés, szerelemféleség, fiatalember és kisasszony, és lehetőleg hősiesen küzdjenek a fiatalok a rossz és öreg ellen. Ami ellen küzdenek, az legyen rossz. Lenyelik a 9000. változatot Zebulon és Szofrónia sorsáról, hogy úgy szerették egymást, mint még soha senki, de szerelmüknek 100 akadállyal kellett megküzdenie. Lássuk, hogyan bukott el, stápászkodott fel újra meg újra. Szoró a 19. század közepi sorozatfogyasztókról. Helyesen csúnya, okos fiúkat képzel maga elé, inkább enyhén csúf, mint valamennyire is jóképű fiúkat, és akkor legyen, ha muszáj, ostoba, de mellyes lányokat, akik unatkoznak, mint ő, de pokoli mértékben. Lemenjen a partra, a tehenekhez. A parasztok ugyanis beterelik a teheneket a Balatonba, és azok ott locspocsolnak, meg odavizelnek, nem valami guszta. Undorító, de hova vizelnének máshová, és ezek a hülyék ráadásul ezt élvezik. Az ezek a hülyék, a fiúk, az egész társaság. Nincs köztük egy se, aki nem nagyon hülye. Talán az a vörös, akinek még a nevét se tudja, az mintha nem abajgatná a csekély vízben hűsölő teheneket, hanem a fűzfa alatt olvas, fene se tudja mit. Nem ezt a zebulonosat. Nana? Lemenjen? Jó, lemegy. De biztos pont ő nem lesz ott, csak valamelyik nagyra nőtt, befésült hajú, tökkel ütött, aki majd megint vigyorogni fog rajta a rövidre nyírt, szinte kopaszra nyírt haja miatt. De ki tudja, mi miatt vigyorog rá ilyen furcsán az a sok barom. Nem a tehenek, hanem a marhák, mondja maga elé úgy, hogy Julcsa is meghallja. Mennyi ökörte, Jézus, barmok! Mit mondasz, Nyuszika? Kérdezi Julcsa. Politika 1964. Ká, a húga és a nagyanyja minden héten egyszer átzötyögnek hívvel Szentendrére. Egyszer vagy kétszer. Bevásárolni meg, hogy történjen már velük valami. Már végre! De ettől még nem történt sok minden. 3 megálló, Pomáz, Pannonia telep, végállomás. Nem történik semmi. Kisétálnak a telepi állomáshoz, jegyet váltanak, üldögélnek a pirosra mázolt fapadon. Oda tűz a nap. Várták a Pest felől érkező szerelvényt. 50-valahány éve. Legyen kerek 55. Félig szögletes 55. Nyaraltak a családi vikendházban. Ká olvasott. Főleg. Meg még egy-két más dolog. Ká húga is olvasott.
A nagyanyjuk ebédet kotyvasztott. A helyi parasztfiúk kapáltak. Unatkoztak? Kapálók biztos nem unatkoztak. K. lejárt a Dunához. Az is unalmas, de szép. Szép, hosszú és lassú. Vajon mit csinált olyankor a húga? Délelőtt át kellett biciklizni Budakalásra vízért, aztán bevásárolni a vegyesboltban. A biciklit a falhoz támasztja, a többi mellé. Beállt a sorba. Mindig keletkezik sor, lassan halad, a boltos tesz-vesz, mindent külön le kell mérni, levág egy darab zsírt. Levágja a zsírt, a mérlegre dobja, kevés, hozzákent még, ha sok, lemetél belőle. Órákig imbolyog jobbra-balra a mérleg nyelve. A boltos körülményeskedik. Mennyi pina, gondolja. Gondolja róla K. Kedélyeskedik velük. Tetszik neki, hogy ennyien várnak rá. Hogy van, drága Bargitka? Működik még a Kálmán bácsinak? A nők vihognak, vagy félrenéznek, úgy tesznek, mintha nem hallanák. A felesége pofákat vág. Vág egy grimaszt, a plafonra néz, eltűnik a raktárban, ezek a jelenetek mulattatták át. Legalábbis így lehetett. Az ürge vászonzsákból papírzacskóba tölti a babot, a tejföld hordónyi nikkelbödömből a befőttes üvegekbe, kannába, hosszúkás, hengerforma merőkanállal a tejet, lekapja a füle mögül a ceruzát, megnyalintja a végét, számolgat, összead, méricskél, komótosan csinálja. Évekig eltart, amíg sorra kerülsz. Más alig történik. Se mulatságos, se semmi. A boltos, a grimaszó felesége, állott szagú öregasszonyok, légypapírhoz ragadt haldokló legyek. Unalmas boltba járni. Igaz, hogy más meg végképp nincs. Délután fociznak, késő estig, amíg látni lehet a labdát. Tehát kisbolt, kalászi közért, foci, Duna. Néha leesik a lánc a bicikliről. Levesz egy törülközőt, olvasgat, várja, hát, ha arra vetődik egy csónak. Úszik a folyóban a sodrással szemben. Az jó. Jól érezte magát. Érezte magát. Ülsz a parton, csend van, Dunaszag. Harangoznak a túlparton. Fogalmat sincs, hogy hol. Nem tudta, mi van a másik parton, a Lupán túl. Rászállt egy bögöly, azt agyon csapta, ha elég ügyes volt. Ha ügyesen csinálod, nem kened szét magadon. Működött a jegypénztár a telepi megállóban. A bűzlő váróteremben dögtek a legyek. A fülkében kurblis telefon a vasutas nő mellett. Ha jött a hév, kiállt a tárcsájával is, billegette magát. K. elképzelte, hogy nincs rajta semmi, csak a vasutas tárcsa. Fizika 1936. Talál nyuszi egy Browningot az anyja éjjeli szekrényének a fiókjában. Mert kutat. Azért kutat, mert nincs mit csinálnia. Mi csináljon? És hát, ha talál valamit. És akkor már csinált valamit. Először talál egy kulcsot, amit kipróbál az éjjeli szekrény fiókján. Nini nyitja. Nini, egy pisztoly? Nézi. Nézegeti. Csinos darab. Nem fog elsülni. Politika 1964. Leszálltak Szentendrén. Caplattak befelé a hőségben. Leszáll, indulsz a városka felé, az utcán senki, függőlegesen zuhog a nap, kopog a szandálott talpa, fölvered a port. Por, kockakövek, lovas szekér, lószar, lóvizelet szag. A cukrászda előtt egy Skoda, sehol senki. A hév üres. K, a húga, a nagyanyja, egy atyafi kalapban, meg a kalauz. A kalauz a szemközti ülésen támasztotta a fejét az ablakban, nyitott szájjal bámult a semmibe. A cukrászdában vettek fagyit, meg egy pár pohár szódát hozzá a látványosan unatkozó fagylaltos lánytól. Citrom és csoki. Finom vízízű. És azért mégis csoki íz, meg citrom íz, mert végül is a csokoládé fagylaltnak milyen íze legyen, ha nem csokoládé. És a citromnak citrom? Vagy eper? A templom dombon nőtt két öreg fa. Tölgy vagy platán, kis árnyékot is csináltak. A templom hűvös, templomillatú, nincs kedvük kijönni a tömjén szakból. Bámulták a parasztbarok puttókat. Kád bosszantotta, ahogy a húga lelkesedik ezekért az elfaragott fejű hangyalkákért. Arra nem emlékszik, hogy neki tetszettek-e, mert nem mondta ki. Ha nem mondott ki, akkor nincs, vagy nem tudod, van-e. Van, és azonnal nincs. Azzal, hogy kimondod, megtartod, megmarad, ha eleget hajtogatod, nem enged el.
Áldigáltak a templomdombon, a Melvédnél, néztek lefelé, a mállott falú, egymásnak támaszkodó házakra, össze-vissza háztetőkre, az udvaron kapirgáló tyúkokra. Felülről egy tyúk. Ma itt szuvenírboltok vannak, meg kerthelyiségek turistáknak. Kora délután egyáltalán nem lehetett embert látni Szentendrén. Áll a levegő, a távolban kopácsolnak, a fal tövében csontszáraz, gizgaz, nyárszag, két fekete ruhás öregasszony kiabál, mint egy spanyol városka. Ez nem annak idején jutott ká eszébe, hanem most. Eszébe juthatott volna. Olvasta Don Quixote-t, meg még ami jött, más nem igen lehetett csinálni. Ká nagyanyja vásárolt húst a hentesnél. Biztos azért héveztek át, náluk a telepi boltban parizer se volt. Csokoládé volt, de azt nem vettek. Nem volt rá pénz. Vagy csokoládé se volt. Szent Endre. Város ember nélkül. Hunyd be hozzá a szemed, de ne feltűnően és ne mások előtt. Erősen. És nyisd ki. Ha mások előtt csinálod, tegyél úgy, mint a pislognál, mert por ment a szemedbe. Fizika 1936. Nyuszi beúszik, amennyire bír. Nem épp meleg a Balaton, vihar utáni jéghideg, viszont Nyuszi bírja a hideget. Bírom, hajtogatja maga el, és tényleg bírja. Azért bírja, mert megmondta magának, hogy bírja. Bírja vagy nem, olyan messzire úszik befelé, amíg csak bír. És még kicsivel beljebb, és amikor már nem megy tovább, megfordul, mert nem akar meghalni. Még akkor sem, ha meg akar halni. Beborult, kezd gyorsan sötétedni, mire kiér a partra, beesteledik, mintha dörögne is. Öklendezik, nem ájul el. Négy kézláb marad egy percig, nem látja senki. Tudja, hogy nincs ott az égvilágon senki. A jóisten végképp. Maximum a jóisten. Hazaér, lefekszik. Úgy lopakodott be a házba, hogy senki ne lássa. Sem Julcsi, sem az anyja. Julcsa látja, nem szól. Nyuszi nem tudja, hogy Julcsa észrevette. Mert ugye, ki mit vesz észre? Például az Isten mit vesz észre? Képes-e arra, hogy valamit észre se vegyen?

Elhangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. Második rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Polgári élet 2000. Siet Lacika a főutca közepén, imbolyog a feje. Jobbra-balra, jobb-bal, jobb-bal, inog. Az út kellős közepén lépked, látszik rajta, hogy erre a pont középre koncentrál. 60 legalább, és K képes úgy nézni őt, hogy a Lacika ettől visszafiatalodik. Nem Laci fiatalodik, hanem a kép, amit a Lacikából lát. Gyerek Laci, öreg látvány. Alt László. Átalakul az öreg látvány gyerek látványá. Tudsz úgy nézni az élőkre, mintha már meghaltak volna. Lacika feje bimbambozott a nyakán. Amikor a plébános kisétált a templom elé harangozni misére, Laci, mint a tébolyodott, rohant a harangálványhoz, széles vigyorral. Széles fej, széles vigyor. Most öreg, nem mosolyog. Elnyílt szájjal siet hazafelé, felszegi a fejét, mintha figyelné az eget. Lát valamit? Ki fogja majd le ennek az embernek a szemét? Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender. K. úgy nézi, ahogy pestiek néznek egy parasztot. Zsidók nézik a gólyt. Szerelem 1964. Korcsolyázásból hazajövet, K. és a Fuchs nővére átvágtak a városligeti tó behavazott betonján a vaksötétben, a kisföld alatti végállomása felé. K. nem emlékszik rá, miért mentek arra. Nem miatta. Biztos nem az ő ötlete volt, ilyesmi eszébe se jutott volna. Azért járt ki a jégre, hogy a falus nővérét nézze, legalább távolról. Pillanatokra talán közelebbről is, mert a jégen minden csak pillanatokra van úgy, ahogy van. De ezt így még maga se tudta. Úgy tudta, hogy korcsolyázni jár. Igazából nem szeretett korcsolyázni. Járt korcsolyázni. Ilyenkor meg, amikor csak tehette, bámulta a falus nővérét. Ha az kint volt. Bámulta, de ha az véletlenül visszanézett rá, elkapta a tekintetét és igyekezett közönyös arcot vágni. Ha a falus nővére nem volt kint, egyszerre halálosan unalmasnak látta az egész, mennyi mindenen unatkoznak, mennyi mindent unnak a gyerekek kavalkádot. A korcsolyázást körbe-körbe, a barom haverokat, a 2 forintos műízű forró teát, a hangos bemondó állandó sercegését. Egyik este épp a korcsolyát próbálta felcsatolni a bakancsára, ügyetlenkedett a kurblival, megpillantotta a lányt, ahogy nagy lendülettel egyenest felé tart. Spiccen, a hófehér korcsolya cipőjében. Ez ide jön. Ide jön. Már ott is volt. Megállt K. előtt. K. nem mert felnézni. A kurblival szarakodott. Inkább szarakodott a kurblival. Írtó gáz ez a kurblis korcsolya. Miért nincs nekem hoki korim, gondolta. Miért nem vagyok más? Nagyobb. Érdekes. Érdekesebb valaki. Nézte Fuchs nővérének a cipőjét. A lába. A lábszárát, ahogy áll és türelmetlenkedve toporog. Aztán felpillantott. Várj meg itt 8-kor, jó? Parancsolt Kára. Ugrál a szív, ez ismerős? Hányszor ugrál így a szív 100 év alatt, 60 év alatt? Botorkáltak a sötétben, nagy nehezen átmásztak a betonkaré melletti vízzel folyón, a lány elejtette a korcsolyáját. Kicsúszott a kezéből. Letérdel, hogy kikotorja az árokból. Ká fogja a kezét. Ilyenkor mi van? Ölelje át? Politika 1936. Bizsuka, K. nagyanyjának a legjobb barátnője, a Veres Pálnéban nyuszi francia tanára. Bírja nyuszkót, pedig az nem tanul. Okos és nem tanul. Okos, de nem tanul. 14 éves, mindjárt 15, kisvártatva 16. Fiúslány, halálba idegesítik Lonci nővérének a barátnői, akik 4-5 évvel idősebbek nála és látványosan nők. Nőieskednek. Női pofákat vágnak. Mennyi kretén, nőci pofájuk van, mert már öregek. A Lonci-Fonci is teszi magát. Illeg meg billeg, csinálja a nagy nőt. Ettől nyuszkó végképp megőrül és felrobban. Meg gutaütés. És kihányja a belét. Bezárkózik a fürdőszobába, neki áll ronda pofákat vágni a tükör előtt. Okádós pofát vág, és annyira borzalmas, amit lát, hogy majdnem elsírja magát. Édes jó Istenem! Kikeresgéli a piperés dobozból az anyja ollóját, az élét, de csak óvatosan végighúzza a csuklóján, és belenyír a hajába. Itt, ott, mindenütt, ahogy látja, amit elér.
aztán a fejére borített törülközőt, kiles az ajtón, hogy az a tök Julcsi vagy az anyja észreveszi-e, kioson a házból, és elszalad a fürdőhely fodrászüzletéig, mert Zánkának fodrászüzlete is van. 4 sarokra innen. Rohan felfelé a meredek úton, pillanatok alatt ott terem, teljes erőből futott, még csak nem is liheg. Az öreg fodrász a bodegája ajtajában áll, nadrágja félig a seggére tolva, kiereszti a hasát, gépiesen legyezi magát. Mikor meglátja a felé szaladó lányt, annyira meghökken, hogy az álláig felrántja a gatyáját. Politika, szerelem, 1964-1936. K. anyja. Csinos volt, gondolja K. Úgy tartja a fáma. Csinos, nem képes látni az anyját így csinos nőként, csinos nagylányként. Viszont készséggel elhiszi másoknak. Jó a lába és okos. Okos, aki nagyjából ostobaságokat beszél. Unatkozik a férje korlátolt rokonai közt, és ugyanolyan baromságokat beszél, mint azok. Miki politizál, Kati néni egyetértően bólintgat, Loli dühöng Mikin, meg bármin, ami előjön. Rövideket legyinget, megrezdül a melle. Seggfej vagy, Mikikém. Aztán Miki véletlenül benyög egy szellemeset, ami mindenki elcsodálkozik, még Miki is. Ejha, mondja elismerően K. anyja Mikinek, aki ezt már végképp nem érti. Miért ejha? És mi az, hogy fáma? Történelem, költészet 1964. K. hirtelen kerül sorra a boltban. Hirtelen történik. Kiáll előle egy asszony, vagy kettő. K. látja sokszor őket, az utcán köszön is nekik, nem tudja kicsodák. Mindenki köszön mindenkinek. Majdnem mindenki, majdnem mindenkinek. Aztán van, aki visszaköszön, és van, aki nem. Ebbe K. nem lát bele. Ő következik. Nem jut eszébe, hogy mit akar. Túl hosszasan állt sorba, túl váratlanul tűnt el előle néhány öreg asszony vagy mi. Van, de nem ott van, ahol azt tárolta, hogy miért van itt. Élelmiszer volt, ez biztos. Kenyér, ez is biztos. Nézi az eladónőt. Az eladónő neki dől a pultnak. Nézik egymást. Egész nap áll, jut K. eszébe, de nem most, csak jóval később, mikor már eljött onnan, a bolt előtt. Visszeres a lába a csajnak, gondolja. Jó a melle. Megáll, eligazgatja a szatyorban, amit vásárolt. Vaj, kenyér, bab, húzdek a párizsi. Mert aztán eszébe jutott, hogy bab, meg krumpli. Kétféle párizsi van, ez új. Egész nap ott áll a boltosné, hullafáradt, várja, hogy a sok idióta nyögje már ki, mit akar, gondolja. Nem ül le. Nem tud leülni. Nem szabad leülnie, ha leülne, alig tudna feltápászkodni. Igen, mondja K., és némi kétségbeesés félét érez. Olyat kérek, mutat a parizer felé. Nem azt, hanem azt. Marha? Kérdezi a nő. Nem, inkább a disznóból. Vagyis legyen marha. Tehát ebből? Jó, hagyja rá K., pedig közben eszébe jutott, hogy inkább téli szalámit venne. Jó, a parizer is. Parizer van, téli szalámi nincs. Ez új. Eddig nem volt parizer. Történelem 1936. Nyuszi keresgél a házban. Kotorászik, hát ha talál valami felnőtteset. Eldugott könyv, titkos, veszélyes szerelemmel mindenképp kapcsolatos ügyek. Nana, ez mi? Beleolvas, kezdi előről, semmi. Fogalma sincs, miféle szerelemmel kapcsolatos dolgok léteznek úgy általában, de hát ha van olyan, biztos, hogy van olyan, legalább gyilkosság. Az anyja fiókjában talál egy revolvert. Előbb még a polcon furán heverő Nana alatt talál egy kulcsot, ami nyitja az anyja éjjeli szekrényének a fiókját, és abban van a pisztoly. Nem a szerelemmel kapcsolatos, de felnőttes. Tetszik neki a pisztoly. Óvatosan kiveszi, két ujja tartja, vizsgálgatja. Eszébe jut, hogy mintha már látta volna egyszer, régen látott egy ilyesmit, de akkor nem törődött vele. Nem érdekelte, viszont most már ő elég felnőtt hozzá, kell, hogy érdekeljék az ilyen felnőttes dolgok. Történelem 1964. Nyáron meleg van, télen hideg.
Most meleg van, és a kettévágott paradicsomra igyekeznek rászállni a bogarak. A pünköst fürdői strandon is voltak bogarak. Voltak lányok. Ká hesegett a bogarakat, ami vagy sikerült neki, vagy nem, és úgy hesegette, hogy a lányok ne vegyék észre. A göröcs nővére, meg még hárman, bikiniben. Fémszálas, kis elválik a testüktől, ha nem figyelnek oda, néha kivillan a mellük. De csak villan. A vajas zsömlébe pakolt parizerre rászállnak a bogarak. Amire rá lehet szállni, arra rászállnak. A zöld paprikára nem. Jó volna egy utasüdítő, de az nem egészen úgy megyen, hogy veszek egy üveg utasüdítőt, vagy bambit, és megiszom, vagy most mégse veszek, mert minek. Gyorsan kell csapni ahhoz, hogy eltalálj egy legyet. Nagyot és jól. Különben fröccsen szét minden. Lerepül a zsemléről a paprika. Sokba került akkoriban az utasüdítő. Politika, történelem, 1956. A bérházak kopnak. Minden kopik szép lassan. Lassan, gyorsan, óvatosan. Ha nem igazítasz rajtuk semmit, a bérházak elmállanak. Ha igazítasz rajtuk, akkor is. Ká nagyszülei az ostrom után költöztek ide, elcserélték a Horthy Miklós úti 5 szobás lakásukat egy Szondi utcai bérház zsidó tulajdonosának 3. emeleti lakására. Vajon miért? A budai ház belövést kapott, de így is sokkal értékesebb, mint ez. Meggyűrődött, mixált összes, repesz lyukasztotta máraik, belövéskor a könyvespolcok maguk alá temették a könyveket. A Szondi úgynevezett zsidóház, ezt a kifejezést Ká hallotta párszor, anélkül, hogy elmagyarázták volna neki, mi az. Hogy zsidóház, vagy hogy kik a zsidók. Somlónéről, meg bárkiről, Vértesi nénéről, aki nem zsidó, hanem keresztény. Megy misére. Miséről jön, kezén elsárgult fehér kesztyű, nyakában apró aranykereszt. Somlónéni zsidó, az öreg Mimi, a 3. kurva. Egy másik, gömbő néni, Lola, a földszinten szintén kurva. A Rózsa utcában dolgoztak a Mimivel. Még 1947-ben az összes nyilvános házat be nem zárták a komcsik. Ká nem tudta, mi a komcsi. Kik komcsik? Nem tudta, ki a zsidó, sem az, hogy ki a kurva. Mi a kúrás? Lemállik ez meg az, a bérházak rohamosan rohadnak, ha nem nyúlnak hozzájuk. Kirakták a kommunisták a prostikat az utcára. Történelem 1936. Nem minden pisztoly működik a kép olyan szabályosan, mint Csehov elképzelte vagy előírta. Megjelenik, de nem fog elsülni. Nem biztos, hogy el fog sülni. Nyuszi messzire tartja magától az anyja revolverét, óvatosan vizsgálgatja. Kidugja az ablakon, kattogtatja a ravaszt, semmi, biztos nem fog elsülni. Ebben az életben, ebben a könyvben nem kell elsütni a pisztolyt, ha megvan, csak úgy tudsz nem elsütni egy revolvert, ha ott van egy revolver. Polgári élet 1914. Károly rokonai. Károly rokonai, Ká rokonai is. Felmenők, oldalág. Nem hasonlítanak egymásra, nem figyelnek egymásra. Figyelnek, nem figyelnek, együtt vannak, azért jöttek össze, hogy együtt legyenek. 1914 nyara, a társaság valamit ünnepel a bögötei kúria kertjében. Nem hasonlítanak, és egészen ugyanazok. Nem tudnak semmit. Ami így rendben volna, mert honnan tudnának bármit, honnan a pokolból sejthetnének bármit, viszont mintha nem is kérdeznének semmit. Azt se tudják, mit kéne kérdezniük, mert hát minden rendben van, ugye? Ká sem tud túl sokat róluk. Ezt meg azt. Ami szintén rendben van, mert ha eleve nem tudod, akkor nem tudod megkérdezni. Előbb van a tudás, aztán kérdezősködik, akinek van kedve hozzá, mert ekképp lett beállítva a lelke. Ház 2000. A ház Magda tulajdona. Ká soha nem látta így ilyen közelről, csupán a kerítésen keresztül. Belép a kertkapun, megy Magda után, úgy nézi az egész dzsungelt, mintha az övé volna. Így egész másképp néz ki, nem? Honnan tör elő egy oroszlán? Valami egy ideig másoké, aztán az övé lesz, aztán megint nem. Más emberek szaga, mások után az övé, majd egyszer megint másoké, így változnak a szagok, meg bármi.
Magda lépeget előtte, szerencsére elég lassan. Pipa szárlábak, vastag harisnya. Ilyen növény, olyan növény. K. egyiket sem ismeri. Repkény, tulipán, buxus bokor. Ezt ismeri. Megveszi minden estül, csak még az a baj, hogy nincs pénze. Hic sunt leones. Háború 1956. Ki van juggatva a házak homlokzata? Luggatva. Ilyen szó lehet, hogy nincs. Kijuggasztva, és nincs a házfalakon lyuk, csak lövedékek okoztak kráterek. A harckocsi páncél kiukad. Az emberi test nem. Házpolitika 2000. A pakolják a kenyeret 3 évvel később volt. Igaz, állandóan pakolnak, hallod vagy sem. Ha mélyen alszol, nem hallod. Meg ha nem vagy otthon. Imre nyomban tudomásul veszi, hogy nem lesz semmi a lakástatarozásból. Azonnal rákezd a csináltassál mindenképp egy rácsot az ajtód elé szövegre. Na, akkor hívjam őket? Az őket a rácsosok. Egyből belekezd. Ha összefutnak, később már nem is mondja, csak mutogatja az ajtajuk előtti szuper rácsozatot. Éden nem jön be senki. Megrázza, hogy Ká lássa, milyen stabil vaskapu. Zörög a rács. Ide aztán, hogy baszódjanak meg, nem jön be egy se, fejével a folyosó másik végén lakó cigányok felé int. Népes cigány család, nem tudni hány tagú, gyakran feltűnnek teljesen ismeretlen figurák is. A főnök, vagy micsoda, nagy darab férfi, attól főnök, hogy kiabál. Azért kiabál, mert főnök. A többi nem kiabál, azok nem főnökök. Imre az első lakik, szemben a lifttel, és az ablakban könyököl, vagy az utcán haverkodik bárkivel, akit elbír kapni. Ügyeket intéz, unatkozik, barátkozik, kivéve a nagy darab Lajost, mert azzal nem haverkodik. Lajos cigány. És Imre talán még magának sem vallaná be, hogy azért nem haverkodik Lajossal, mert az cigány, de azért nem haverkodik vele. A pékség zaját nem hallja, nem a rózsára nyílnak az ablakai, csak hümmög rá. Ha Ká mondja neki a zajt, nem foglalkozik vele, nem figyel oda, azon jár az agya, hogy Ká mit csináljon vagy csináltasson. Például az ajtaja elé vasrácsot. Vasrács. Ilyet mondja büszkén, és megrázza a rácsot az ajtaja előtt. Leöntöm a pékeket egy vödör vízzel, gondolja Ká. Nem önt, nincs is itthon vödör, ül az ágyon, hajnal van, zajonganak a pékek. Ült az ágyon, ez biztos. Kicsoszog a konyhába. Nem megy ki a füléből az örgés. Jó, elköltözöm, mondja maga elé. Kutya, kecske, kakas, madarak, bogarak. Eladom ezt a lakást, házat veszek a telepen. Kecske biztos nincs, disznó sincs, be van tiltva. A kecske is be van tiltva. Imre meghalt. A lakását eladták, az új tulaj leszedette a rácsot az ajtó elől. Nem emlékszik rá, milyen a kecske szag. Történelem 1936. Jó, van pénze, a zsebében van, itt van, mindenütt rájut a sortja zsebére. Nyuszinak elég pénze van, bár azért egészen nincs képben, hogy mennyi az elég. Úgy tudja, hogy elég. Arra biztos, hogy most azonnal elmenjen innen. Keres egy darab papírt, leül a kártyaasztalhoz, ír. Jó nagybetűkkel, nagybetűkkel. Julcsa, nyugalom, Pestre mentem, nem világgá, nem fulladtam bele, ezt kétszer aláhúzza, ne idegeskedj, dolgom van. Ne hisztiz, gondolja. Mi dolgom van, gondolja, ki kéne találnom valami dolgot. Nyugi, írja, és 3 felkiáltójel. A papírt az asztal közepé hagyja. Leszed minden mást, hogy Julcsa rögtön észrevegye. Magára kapja a ruháját, körülpillant, óvatosan behúzza a háta mögött a kertkaput. Épp hogy kiér, épp hogy megváltja a jegyet, már ott is a vonat. Érdekes, gondolja, ez mindig így pöfög. Mennyi légy van itt? Egyedül még nem vonatozott. Érdekes, hogy a jegypénztáros nem csodálkozott, mikor bemondta, hogy Budapestre és első osztály. Ilyen egyszerű. Csináld bármit valaha is ennyire egyedül. Történelem, politika 1964-2000. K. apja nem iszik. Cigarettázik, nem sokat, fél dobozzal, ami azért elég sok. Mégsem annyit, mint K. anyja.
Kának tetszett a cigarettafüst szaga, és tetszett neki, hogy ihat egy fél pohár fehér bort a vasárnapi ebéd közben. Még sorolhatnád, hogy mi tetszett neki. A családi majom szeretet voltaképp jó volt, csak fárasztó. Először a múlt hétről megmaradt pár kortyot tölti ki az apja, aztán az új palack. Akkurátusan kinyit egy üveg szürke barátot, megkóstolja, nem savanyú-e. Nem savanyú. K. apja az ötvös gimnázium csapatában futballozott, a Kisok bajnokságban. A három Sárosival, Éje Bálige Stefancsics, György, Béla, László. A sebesülése miatt a fiával nem. K. az apja felé rúgja a labdát a kertben. K. apja visszapasszolja, aztán elfordul, ott hagyja a fiát, hogy nehogy. Megállta valahogy. Tervet szívott, tüdőrákban halt meg. K. nem cigizik, illetve kipróbálta párszor a telepi szélsőt egyik bokrában, meg falus Ivánék házában, a pince lejáró előtt, azért, hogy hát, ha arra jön a falus nővére. Otthon nem próbálja ki, mert jó gyerek. A lila fehér, elegánsan csiszolt kristály hamutartóban mindig van 4-5 cigarettacsik. 1-2. K. anyja nem iszik bort. Sokat szív, semmi baja. 98 elmúlt, mikor feladta az egészet. Megunta ezt az egészet. A lakásban füst illat volt. Ha kinyitod az ablakot, a füst kilibeg. Az illat bennmarad. A füst is nagyjából bennmarad, a szaga nagyjából kimegy. A fehérre lakkozott ajtók besárgulnak idővel. Idő és füst, ha sokáig áll a cigaretta füstben a fehérre festett ajtó, sárgulni kezd, mint a vaj. Negyed palacknyi maradék bor a spájzban, felülről a második polcon. K. apja mindig oda teszi, amit nem isznak meg. Vasárnap, a húsleves után, plusz rántott hús megisszák. Este, szellőztetésnél, K. gubbaszt a paplan alatt. K. húga is gubbaszt és vacog. K. igyekszik nem vacogni. Bedől a hideg, elillan a füst. K. kimegy fogat mosni, amikor kiült a lakás, hogy gyakorolja a... Mit is? Akaraterő. Ez körülbelül stimmel, majdnem igaz. Minden esetre mulatságosan és vészesen közel van az igazsághoz. Ahogy felkapcsolja a lámpát, átszalad keresztben az előszoba parkettjén egy svábbogár, eltűnik a szekrény alatt. Füst van a beáramló levegőben is, de hát annyi minden van a levegőben, te úristen! Galambbúgás, repülőgépek hangja, járókelők kiabálnak egymással, gyújtóznak egy moszkvicsot. A szemközti házak ablakaiból átszűrődő kék fény is a levegőben van. Vettek tévét, gondolja K. Kékes tévé nézik a meccset. A kékes tévé kékes fényt ad.

Elhangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. Harmadik rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14:06 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.

0: Ban marad Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke.
1: Többnyire borult az ég, a várható zivatarok miatt több megyére figyelmeztetést adtak ki.
0: Jönnek a részletek, a szerkesztő Dercsényi Dávid. Bemutatta a kormány a Bicskei gyermekotthonról készült átvilágítás eredményét. Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár azt mondta, a gyerekek újra és újra jelezték, hogy bántalmazzák őket, az igazgató mégis helyén maradt. A rendszer magát védte, és nem a gyerekeket. Magyar Péter miniszterelnök szerint a bicskei ügyről minisztériumi szinten is tudni kellett.
2: Egy pedofil igazgató nem tud 20 éven át bűnszervezetet működtetni egy gyermekotthonban, egy állami gyermekotthonban úgy, hogy közben a körülötte a fenntartók, a minisztériumi vezetők erről semmit sem tudnak. Balogh Zoltán, Soltész Miklós, Cibere Károly és az akkori vezetők nem hallgathattak tovább. Miért volt olyan fontos ennek a pedofil bűnözőnek a pályáját egyengetni, illetőleg a felelősségre vonás alól mentegetni?
0: 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre a kormány.
1: Ebből azok a 18 év felettiek igényelhetnek kártérítést, akik az 1997-es gyermekvédelmi törvény hatályba lépése után akár egy napot is eltöltöttek gyermekvédelmi programban. A támogatás pszichológiai vagy pszichiátriai segítségre, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi, lakhatási segítségre, a tanuláshoz vagy a munkához visszatéréshez vehető igénybe. Az alap munkáját tanácsadói testület segíti majd.
0: A teljes felnőtt társadalmat reprezentáló korrupciós kutatást mutatott be az Integritás Hatóság.
1: Szabó Andrea szociológus azt mondta, a magyar társadalomban már a Kádár rendszer óta mélyen rögzült a korrupció jelensége, és az állam az elmúlt 16 évben sem próbálta arra szocializálni a társadalmat, hogy a korrupció rossz. Úgy látja, a korrupció felszámolása jó részt az állam feladata, de megkerülhetetlen a családok felelőssége is. Bíró Ferenc Pál, a hatóság elnöke arról beszélt, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Szerinte a passzivitás mögött nem közöny, hanem félelem áll. Az emberek attól tartanak, hogy valamilyen hátrány éri őket.
3: Figyelmeztető jel, hogy a magyarok az infláció és az egészségügy után a korrupciót tartják a harmadik legégetőbb társadalmi problémának. A megkérdezettek közel 3/4 szerint a korrupció jelentősen, vagy rendkívüli mértékben elterjedt az országban. Ez egyértelműen egy válságtünet, amelyre a döntéshozóknak és az intézményrendszernek reagálnia kell.
0: Elutasította a nyomozási bíró Búzs Balázs szabadlábra helyezési kérelmét.
1: Úgy ítélte meg, hogy a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének esetében a korábban elrendelt letartóztatás indokai változatlanul fennállnak. A Búzs Balázs elleni kényszerintézkedés október 25-éig hatályos. A fideszes politikus június végén került letartóztatásba, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt.
0: Milliókat fizet vissza az országgyűlés két egykori képviselőnek, Jakab Péternek és Tordai Bencének.
1: Őket 2021-ben büntette meg Kövér László, akkori házelnök. A képviselők pert indítottak Strasbourgban. A Tiszás Forsthoffer Ágnes most jelentette be, hogy kifizetik az elvont tiszteletdíjakat, és a tervek szerint módosítják a nagyon magas büntetéseket lehetővé tevő országgyűlésről szóló törvényt is.
0: Jövő héten lehet elérhető az egységes betegelégedettségi platform, amelyen a betegek és hozzátartozóik adhatnak visszajelzést az orvosi ellátásról és tapasztalataikról, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten.
1: Hegedű Zsolt arról is beszélt, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program. Fontos vállalásnak nevezte, hogy a gyógyszerészeti kamara autonómiája erősödjön. Ennek részeként november 1-től megkezdi működését az önálló országos gyógyszerészeti intézet. A miniszter azt is mondta, amit lehet, mérnek. Az adatokat nyilvánossá teszik. A tárcavezető megerősítette korábbi ígéretét, hogy létrehoznak egy kormánytól független ellenőrző hatóságot.
4: a minőséget, illetve a betegbiztonságot fogja értékelni. Ezt januártól szeretnénk bevezetni, az előkészületei, jogi és szerkezeti, szervezeti előkészületei folyamatban vannak. Nagyon fontos, hogy ez garantálja, hogy a vizsgálatok páthatlanok legyenek.

0: ne befolyásolja őket politikai érdek.
1: A magyar fiatalok csaknem háromnegyede nincs jól mentálisan, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból.
2: A 18 és 24 év közötti magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ez az arány a teljes népesség körében 43%. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Magyarországon harmadik éve romlik a mentális egészség megítélése. 2024-ben a megkérdezettek 48%-a, 2025-ben pedig már csak 44%-a vélte úgy, hogy jól van mentálisan.
1: Anne Carson kanadai költő, esszéista és műfordító kapja az idei irodalmi Nobel-díjat.
2: A Svéd Akadémia indoklása szerint a szerző merész és újszerű életművével, a klasszikus hagyományok újraértelmezésével teremtett új formákat a kortárs irodalomban. Anne Carson több mint 30 éven át tanított klasszika filológiát, és számos rangos irodalmi elismerést kapott.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Csütörtök reggel két kis buszt találtak el orosz rakéták az ukrajnai Kramatorsk városában. A 33 holttestből kettőt még nem tudtak azonosítani, a sérülések súlyossága miatt többek életéért még küzdenek az orvosok. Az ukrán elnök az észak-ukrajnai Prilukiban nyilatkozott az újabb támadásról. Volodymyr Zelenszky a brit külügyminiszterrel azért járt ott, hogy a tegnapi támadás túlélőivel találkozzon. Prilukiban szerdára virradóra egy ötemeletes házat ért rakétatámadás.
4: A mai nap egy nagyon tragikus nap számunkra. A tegnapi is tragédia volt. Azért jöttünk ide, hogy segítsünk, beszéljünk az emberekkel, és hogy meglátogassuk a kórházat, hogy lássuk, mire van szükségük az embereknek, milyenek a körülmények. Itt ért minket a Kramatorszki támadás híre. Rengeteg halott volt ott. Mindenképpen szeretném megköszönni a brit kollégámnak, hogy itt van. Megmutatjuk, mi történik valójában, milyen csapások érnek minket naponta. 31 életet mentettünk meg Prilukiban, közülük 15 embert a romok alól mentettünk ki. Sajnos 22 ember halt meg, közülük 5 gyermek és 54-en megsérültek.
1: Az Egyesült Államok nem támadja meg Iránt november 3-áig.
2: Ez Donald Trump közölte. A dátum azért fontos, mert november 3-án tartják a félidős kongresszusi választásokat Amerikában. Az elnök közölte, továbbra is érvényes az iráni kikötők amerikai blokkádja. A Hormuzi szoroson zavartalan az olajszállítás.
1: Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontjává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anitát.
2: A magyar diplomácia vezetője arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. A Tisza kormány megalakulása óta először ülésezett a magyar-török közös tervezőcsoport, amely a két ország közötti legfontosabb ügyeket hangolja össze.
1: Az erőszakossá váló tüntetések már biztonságpolitikai kockázatot is jelenthetnek Spanyolországban és Franciaországban. Erről beszélt a Krónikának nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő. Az oktatás, illetve a lakhatás miatt indult tiltakozásokhoz egyre többen csatlakoztak, helyenként pedig már zavargások is kialakultak. Kócán Dávid összefoglalója.
5: Amikor törnek autókat, hatóságokat támadják, erre nyilván válasz van. Ez abszolút biztonsági kockázatot jelent, tehát ez azt jelenti, hogy a kormányzatnak valamilyen irányba fel kellene lépni.
6: Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint a franciaországi és a spanyolországi tiltakozások hátterében eltérő, az adott országra jellemző konfliktusok állnak. Ugyanakkor mindkét esetben olyan társadalmi problémáról van szó, amely széles réteget érint. A volt katonai hírszerző emlékeztetett arra, hogy a francia tiltakozás hullám szeptemberben egy Párizs környéki középiskolában kezdődött, miután a diákok és a tanárok az oktatási rendszer problémái miatt demonstráltak. A megmozdulások azóta országszerte elterjedtek, és az ügyhöz egyetemisták, szülők és szakszervezetek is csatlakoztak. Egyes helyszíneken a békés felvonulások mellett zavargások is kialakultak.
5: Nem azt lehet mondani, hogy csitulna a helyzet, hanem inkább nő. Hát a kormány nem sokat tett ennek érdekében, hogy megoldja ezt a problémát. Itt elsősorban a jobb oktatási körülmények, tanárok részére magasabb fizetéset Franciaországban. A tanárok ugyan nem állnak olyan közel a diákok mögött, mint egyes országoknál ez előfordul. Itt inkább azt tapasztalható, hogy önszerveződések vannak, de a francia diáktüntetések viszont nem újak. A Franciaország története során ennek hagyománya van.
6: Spanyolországban más probléma. A lakhatási körülmények váltottak ki elégedetlenséget. A bérleti díjak és a lakásárak emelkedése különösen a nagyvárosokban nehezíti meg a fiatalok és a kisebb keresetűek helyzetét. Kis Benedek József hangsúlyozta, hogy a tiltakozások elsősorban a közrend fenntartásában jelentenek kihívást, a további demonstrációk pedig újabb csoportokat is megszólíthatnak.
5: Madridon kívül Bilbaóba, Zaragozába is látunk különböző tüntetéseket, tehát terjed az országba, Sevillába is, és hát Katalónia fővárosába, Barcelonába, aminek egyébként is egy elég speciális helyzete van Spanyolországon belül. Folytatódhat ez tovább akár még negatív irányba is, lakhatási válság eljuthat akár egy általános sztrájkig is.
6: Ezt november 11-ére hirdették meg a legnagyobb spanyolországi szakszervezetek. A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, a helyzet kezelésében mindkét országban kulcs szerepe lehet annak, hogy a kormányok képesek-e érdemi és célzott intézkedésekkel csökkenteni a társadalmi feszültséget.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Nem enyhül a Fradi város ügy miatt kirobbant feszültség a szurkolók egy része és a sportállamtitkárság között. Az egyik szurkolói csoport azt követelte, hogy bontsanak szerződést a sportért felelős államtitkár fiával, az FTC Fiók csapatában játszó Kálnai Kis Zsomborral. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke ismét önmérsékletet kért a szurkolóktól. Világossá tette, hogy a játékost nem érheti hátrány. Harcsás Gergely összefoglalója.
7: Újabb állomásához érkezett a Fradi város projekt miatti szurkolói üzengetés. A Fradi Ultras 1899 nevű szurkolói csoport szerdán közösségi oldalán azt követelte, hogy szüntessék meg a klub Fiók csapatában játszó Kálnoki Kis Zsombor szerződését. A szurkolók egy része azt állítja, hogy a soroksári csatár édesapja, Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár bosszút akar állni a klubban a Fradi város ügyében indított nyomozással. Az államtitkárság két hete rendelte el a projekttel kapcsolatos utóellenőrzést. Az FTC 10 éve 25 milliárd forint állami támogatást kapott építkezésre, amiből szinte semmi nem valósult meg. A belügyminisztérium visszakérte a pénzt, arra hivatkozva, hogy működési költségre és labdarúgók igazolására költötték a támogatást. A Ferencváros elnöke szerint jogszerűen jártak el, mert az előző kormány többször is módosította a támogatói okiratot. Kubatov Gábor közleményben reagált a szurkolói csoport felszólítására. Azt írta, egy gyerek nem felelős a szülei tetteiért, és a sportban nincs helye annak, hogy valakit a családja miatt érjen hátrány. Mint fogalmazott, a pályán a teljesítmény számít, és semmilyen lépést nem tesznek Kálnoki Kis Zsomborral szemben. A klubvezető egyúttal arra kérte az ultrákat, hogy a továbbiakban mellőzzék a hasonló megnyilvánulásokat. Az ügyben kerestük a Ferencvárost, de adásunk kezdetéig nem válaszoltak a megkeresésünkre.
3: Időjárás.
2: Éjszakára mindenütt megnövekszik, hajnaltól pedig északon, napközben másutt is elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet. Éjszaka elszórtan előfordulhat kisebb esőzápor, hajnalig zivattal is lehet, majd napközben már nem várható további csapadék. A délnyugati, majd északától az északnyugatira forduló szél több helyen megerősödik, majd péntek estére mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 16 és 22 fok között várható. Budapesten 21 órakor 22 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1010 hektopaszkál gyengén emelkedik.
1: Eddig tartotta a késő esti krónika. Friss hírekkel legközelebb 23 órakor várjuk Önöket. Köszöni a figyelmüket Bordi András és Jávor Miklós. Viszont hallásra!
3: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
8: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás. Nem volt ma jó napja a magyaroknak a bakui judo világbajnokságon. És nagy létszámmal tervez a 2028-as Los Angeles-i olimpiára a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Marko Nikolic, az AEK Atén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet. Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexander Čeferin. Erről maga a sportvezető beszélt a szlovén szövetség vezetőségének egy berlini találkozóján. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert 2 éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusról szóló szabályozást. Amennyiben a jövő évi asztanai kongresszuson ismét megválasztják, úgy 2031-ig vezetheti az UEFA-t. Az Újpest nyerte a rangadót a férfi futsal NB1-ben, mivel 4-2-re legyőzte az eddig hibátlan Veszprémet a 8. fordulóban. A győztes csapatból Czerman Márk nyilatkozott az M4 Sporton.
9: Márk, először nézzük egyénileg a te szezonodat eddig, hiszen TF ellen tértél vissza a bajnokságban, most meg rögtön rúgtál 2 gólt, hogy érezted magad a pályán most is hétfőn?
10: Fú, nagyon jó volt visszatérni, és nagyon örültem, hogy végre tudtam játszani, ugye még a BL-be léptem pályára ugye először, és most a TF-en tértem vissza. Minden kínom bajom volt már lelátorról nézni a srácokat, mert imádom ezt a sportágat. TF ellen azért még dadogott a játékom, még azt mondom, hogy még mindig nem vagyok 100%-os, de örülök, hogy 2 góllal hozzá tudtam járulni a sikerhez.
9: És a mai újpesti teljesítményt nézzük, akkor arról mi a véleményed, hiszen itt ment, ahogy kérte Peti, mentek a forgások, és nagyon szép gólokat is lőttetek.
10: Igen, azért a héten tisztáztunk pár dolgot, mert volt egy-két dadogás a játékunkban, mind egyénileg, mind csapat szinten átbeszéltük ezt a héten, és nagyon örülök, hogy hazai pályán így tudtunk szívvel, lélekkel küzdeni egymásért, és azt mondom, hogy helyenként a játékunk is rendben volt, a szurkoló táborunknak nagyon szépen köszönjük a biztatást.
8: A Veszprém férfi futsal csapatától Lipül Noel értékelt az M4 Sporton.
11: Elején kicsit álmoskásak voltunk, de utána fölébredtünk, és adtunk nekik egy kisebb előnyt. Azt szerintem második fél idő elején jól kezdtünk, próbáltuk ledolgozni a hátrányt, viszont utána kis nüanszok döntöttek, és a hibáinkat pedig könyörtelenül kihasználták.
9: Egyénileg viszont bombaformában kezdte ezt a szezont, ha jól láttam, a legeredményesebb NB1-es bajnokságod az pont itt Újpesten volt, 21 góllal, most már közel vagy ehhez. Hogy látod magad, csapat, és te mire lesztek majd képesek ebben a bajnokságban?
11: Hát itt igazából csak csapat van, és úgy gondolom, hogy bárki fönn van, az mindig a maxot nyújtja, és most nekem jól kijött a lépés, de ugyanígy a többieknek is kijön, és jól kiszolgáltak, én is próbálom őket kiszolgálni.
8: Jégkoronggal folytatjuk. Hiába egyenlített 4 gólos hátrányból az utolsó harmadban a Budapesti Jégkorong Akadémia a Brassó vendégeként, hosszabbítás után 5-4-re kikapott a Jégkorong Erste Ligában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra nyert odahaza a Feha 19 ellen, és a Deac a Csíkszereda otthonában győzött 2-1-re. A haladás került előnybe a női röplabda Magyar Kupa selejtezőjében, miután 3-1-re nyerte a szintén NB1-es Szeged otthonában a párharc első mérkőzésén. Nerpel Gergely kikapott a második mérkőzésen, így a 32 között fejezte be szereplését a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui Cságáncs világbajnokságon. Nerpelt Dedecsik Ferenc kérdezte a verseny után.
12: Egy küzdelmet sikerült megnyerned, ami azt gondolom, hogy egyrészt az önbizalmadnak talán jót tehet, vagy jót tehet hosszú távon. Itt a másodiknál ebben az osztrákban végül azt néztem, hogy ez egy lyukótérő dobás volt, amit adtak neki. Itt ez mi ment el, mert kívülről én azt láttam, hogy azért ez ilyen borzasztóan kiegyenlített volt végig.
13: Ez így igaz, sokszor mentem vele táborra versenyen, ez volt az első találkozásunk. Ismertem, pontosan tudtam, hogy bal kézzel be fog támasztani hajtókára, próbáltam leszedni a kezét, menni előre. Azt is tudtam, hogy jobbra térdelő válaszik. Sajnos rászaladtam, ahogy próbáltam volna begyűjteni, próbáltam volna utána abból akciót végrehajtani. Mindeközben sajnos beleszaladtam egy térdelővába, ami lyukó akciót ért. Sajnálom, mert ahogy mondtad, jól indult a nap, meg is adta a löketet. Azt éreztem, hogy egyébként jól keltem, jól bemelegítettem, készen álltam, és fogható lett volna. nem volt ugyan egy ügyetlen srác, azért idén EB-n ötödik lett, tehát nem volt egy ügyetlen srác, de azt gondolom, hogy ahogy mondtad, ez egy kiegyenlített mérkőzésnek gondoltam még mérkőzés előtt, hogy azért ez egy 50-50 lesz. Sajnos így alakult.
12: Betegségek, kihagyások, minden hátráltatottam az elmúlt időszakban, ami nagyjából elképzelhető. Ezekből sikerült nagyjából kijönnöd, vagy ez még azért benne volt ebben a mai napban?
13: Teljes mértékben sikerült kijönnöm. Itt a betegségre gondolom, a budapesti grenzlemre gondolsz. Azért fáj a szívem, hiszen egy hazai közönség előtt azért jó lett volna versenyezni, de azóta ez teljes mértékben helyrejött. 100%-osan érkeztem. Sajnálom, hogy itt most el kellett búcsúznom.
12: Hogyha az olimpiai kvalifikációs időszak elé nézünk, akkor hogy tekintesz erre a következő másfél-két évre? Mert ez a 2026-os év ez egyelőre nem úgy alakult eddig, ahogy azt tervezted.
13: Nehéz lesz, és igen, ahogy mondtad, rengeteg a kudarc, egy saját magamat is beleértve, talán így az egész férfi válogatott részéről. Kell valahonnan merítenünk bizalmat majd. Nem lesz egyszerű, hogy egyre elindult a kvalifikáció júniusba, úgy egyre sűrűbb a mezőny, tehát nincs egyszerű dolgunk, munkába lehet hinni csak, úgyhogy dolgozok, és bízom benne, hogy ez egyszer ki fog jönni. Hát azért ez a világbajnokság, nyilván ez nem a legegyszerűbb verseny, sajnálom, hogy itt véget ért a versenyem.
12: Ez annyira érdekes, amit mondasz, mert hogy ez tényleg egy ilyen mentálisan is egy borzasztóan nehéz állapot lehet, és hogy nem csak neked, hanem tényleg az egész férfi szakágnak, hogy ebbe látsz valamit, vagy tudsz valamit támpontot mondani, akár magadnak, akár a többieknek, hogy lehet ebből valahogy kijönni, vagy hogy az ember így megfogja saját magánál, fogva így a haját, és kihúzza belőle, hogy ilyen, ez merre felé lehet ez az út?
13: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez, tulajdonképpen a rengeteg kudarc azért úgy nyomja lefele az ember, tehát sorozatban már sajnos a sokadik verseny volt, beleért a világversenyeket is. Ilyenkor már sajnos szívesen úgy megy fel az ember, hogy azért ott van benne, hogy basszus, mit tudom én, 5-6 verseny nem sikerült, és akkor próbál minél jobban szerepelni. Ez sajnos ott van a tudatalattiba. Valahogy ezt a gátat, vagy ezt a kudarc sorozatot egyszer, ha megtöri valamelyikünk, tehát egyébként ez akár lehet úgy is, hogy nem csak saját magamnak, hanem mondjuk egy világbajnokságon az első két napban, vagy az előttem lévő napokban megtöri valaki, és akkor azt mondom, hogy jó basszus, erre én is képes vagyok. Lehet, hogy ez is egy löketet ad. Hát bízom benne, hogy valamelyik összejön a jövőbe.
8: Nerpel Gergelyt hallották, aki helyezetlenül zárt a férfiak 90 kg-os kategóriájában a bakui cságáncs világbajnokságon. Ugyanebben a súlycsoportban Sáfrány Péter már az első körben vereséget szenvedett, és csalódottan nyilatkozott Dedecsik Ferencnek.
12: Peti Lozanban is ez a bolgár srác volt, aki az első körben megállított. Ez most egy kicsit már kiegyenlítettebb volt, de megint nem sikerült. Annyit itt, nem tudom, megoszthatunk-e a nézőkkel, hogy iszonyatosan ideges voltál egy pár perccel ezelőtt. Ám a legjobb kérdés, de hogy miért?
14: Hát azért, mert sajnos Svájcba átrátadott egy hosszú buszút minket, és nem tudtam teljesíteni se, hogy most viszont beleálltam 200%-kal. Hajtottam, 100-szor erősebb voltam nála, de hát így is sikerül elrontanom, pedig őt intették 2-szer, nekem intésem se volt, csak menekül, csak lehasal, lefekült, de sikerült újra elrontanom. És hát jó, hogy ideges vagyok, mert második meccsem az lett volna, akivel Budapest Grand Slam-en mentem, mind a kettőt revansot szerettem volna venni, nem sikerült. Mindegy, menni kell tovább.
12: Hogyha nézzük ezt az évet, meg mondjuk 25-től nézzük, azért sérülések, meg kihagyás, meg betegség hullámok kísérnek. Ezekből hogyan tudtál visszajönni mentálisan, meg fizikálisan is, hogy vagy egyben?
14: Hát jelenleg éppen még tart a visszajövetelem, de bizakodó vagyok én. Nem az van, hogy nincs bennem, és egyszerűen bármennyit nem fog sikerülni, hanem az, hogy bennem van. Tudom, bennem volt régen is, csak ki kell, hogy jöjjön, és rengeteget sérültem, nem tudom, szerintem az elmúlt két évet tekintve, nem tudom, másfél évet voltam sérült, felet edzettem, de próbálom magamba tartani a lelket, hogy majd ezen is túl lendülünk, és akkor utána meg újra jó eredményeket tudok produkálni.
12: Egy ilyen jó torna kéne, ami talán meghozza az áttörést így fejben nálad, mert hogy azért 23-tól kezdve a 25-ig nézzük Grand Slam helyezésekkel, 23-as EB címmel, junior VB címmel, tehát hogy az ott brutálisan beindul, csak valahogy ahhoz kéne visszatalálni, hogy ehhez így látod az utat nagyjából, hogy mi lehet?
14: Nem kell ahhoz egy verseny, nekem elég egy meccs. Tegyük fel szerintem most. Ilyeneket nem mondjuk, hogy hasforba, de ha túllendültem volna ezen az Iwailón, aki amúgy egyébként egy nagyon jó 90-ben elég erős ellenfél, akkor szerintem én tudtam volna menetelni. Elég egy meccs nekem, hogy kattanjon egyet egy kis gomba fejembe, és akkor onnantól vége. Újra, minden jó.
8: Sáfrány Pétert Dedecsik Ferenc kérdezte, miután már az első körben vereséget szenvedett a bakui judó világbajnokságon a férfiak 90 kg-os kategóriájában. Létszámban durrantan a nagyot a magyar atlétika a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Erről beszélt Tajti Márton Anita, a hazai szövetség új elnöke a Nemzeti Sportrádióban Csisztu Zsuzsának. A korábbi olimpiai bronzérmes világbajnoki ezüstérmes súlylökőt, aki a sportág első és máig egyetlen magyar fedettpályás világbajnoka, szeptember elején választották meg. Következzen a vele készült beszélgetésből egy részlet.
15: Két évben az olimpiáig, igen, tehát egy ciklus felébe járunk, és ez is probléma volt az elmúlt időszakban, hogy mindig csak egy évre előre gondolkodtunk. És most mi úgy szeretnénk összeszedni a szakmai programot, összeállítani, hogy már egyértelműen Los Angelesre összpontosítva, egy hosszú távú előre gondolkodásba. Én úgy gondolom, hogy akik most azért az EB-n megcsillogtatták a tudásukat, nekik mindenféleképpen ott a helyük Los Angelesbe, és várhatunk szép eredményeket tőlük. És én nagyon remélem,
16: érem azért hogy... kéne, nem?
15: Igen, így
16: én
15: van.
16: Kéne,
15: igen, igen, és most nem szeretnék Halász Bencére terhet rakni, hát mert én is tudom, hogy milyen az, amikor
16: elbírja,
15: valaki egy maga
16: ez viszi. A fajta.
15: Igen, viszont úgy érzem, hogy szerintem létszámban fogunk tudni egy nagyot úgymond durrantani. Már csak azért is, mert ugye ami az elmúlt években hiányzott, az itthoni rendezésű nemzetközi versenyek, amik pont, hogy a saját sportolóinknak a kvalifikációját tudja segíteni. Ugye igen, volt egy Gyula István memoriálunk, viszont ott nagyon kevés magyar sportoló tudta megmutatni a tudását, és szeretnénk több szilver és bronz kategóriás versenyt rendezni, amikkel a saját magyar versenyzőinknek tudjuk támogatni a kijutását és a kvalifikációját, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb az, hogy itthon versenyezzenek, mint hogy mondjuk elutazni Dél-Afrikába, vagy Kínába.
16: Hogy ez miért jobb.
15: És nyilván ez az atlétika népszerűsítésének is egy nagyon jó módja lehet.
8: Cél az olimpia, hogyan képzeled el a jövő bajnokait címmel tartott sport és innovációs konferenciát a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Ifjabb Kis Szilárd, akit idén választottak meg a leányszakág utánpótlás szakágvezetőjének, arról beszélt Szabó Szilviának, hogy milyen lemaradásaink vannak.
17: Ami így feltűnt, és ami biztos, hogy nem volt jó érzés, az, hogy elmentem újra 4 év után utánpótlás világversenyre. Kínába is, meg Romániába is, és nem vagyunk a elején. Tehát az, ami azért nálunk úgy volt egy jó hosszú ideig, hogy tulajdonképpen dobogó melyik fokára fogunk felállni. Itt azért most közel se vagyunk így.
16: Miben van a legnagyobb lemaradás? Fizikális, taktikai, mentális dolgok?
17: Így össz, de az alkatban nagyon feltűnt, ott kigyűjtöttük pont, hogy 10 centi és 14 kiló volt a belső posztokon a különbség, azt egész egyszerűen nem tud mivel kompenzálni. Ez egy magyarázat is nagyjából, hogy milyen irányba kell mennünk. Próbáltuk a irányt úgy megszabni, hogy a mostani kiválasztásba behozni olyan követelményeket, hogy próbáljunk meg más nevedább kinézni, úgy, mint egy kézilabdás csapat, és akkor megpróbáljuk tényleg azoknak a gyerekeknek, akik talán kicsit később, ez a mai napnak is a témája volt, mindenki részéről elhangzott, hogy kicsit lelassítani a képzést, és hosszabb távba gondolkodni. Úgyhogy ezt most gyakorlatban próbáljuk bevinni.
8: 3 szakágban, országúton, hegyi kerékpárban és BMX-ben remél kvótát a Magyar Kerékpáros Szövetség a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, derül ki a Magyar Olimpiai Bizottság közleményéből. A sportvilág végén a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
3: Kossuth Rádió.
18: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Kulcskérdések.
18: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
18: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
19: Jó napot kívánok, 60 Tóth Erika vagyok. Magyarországon kedvezményesen adóznak az államkötvények, a lakossági papírok kamata adómentes. Most még. Az Európai Bizottság szerint ugyanis az állampapírok kamatjövedelmére vonatkozó kedvezmények nincsenek összhangban az uniós szabályokkal. Ezért október 1-én kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarország ellen, erre két hónapunk van válaszolni. Az Európai Bizottság problémája nem az adómentesség, hanem a megkülönböztetés. Más EU és EGT tagállamok állampapírjainak kamata a magyar adózási szabályok szerint adóköteles. A vége vagy az állampapírok kamatjövedelmének megadóztatása lesz, vagy az adómentesség kiterjesztése a magyaron túl más papírokra is. A pénzügyminisztérium az eljárás ismeretében is minden lehetséges megoldást jelenleg is vizsgál. Erről ma adtak tájékoztatást, a konkrét változásokról azonban nem. Csak hogy a magyar állampapír előnye az adómentesség, ha ezt elveszíti, vajon ugyanilyen népszerű tud maradni? Hová vezethet ez? Milyen gondot jelent az állami államfinanszírozásában? Ezekről is beszélgetek a mai kulcskérdésekben Balog Csabával, az Államadósságkezelő Központ vezérigazgató helyettesével. Jó napot kívánok!
20: Köszönöm.
19: És Madár Istvánnal, a Portfólió vezetőkutatójával, aki telefonon van itt velünk. Jó napot kívánok!
21: Jó napot kívánok!
19: A lakosság kezében 14.663 milliárd forintnyi állampapír van, és az államadósság 22,1%-át birtokolják. Mi lenne az Államadósságkezelő Központ számára az a lakossági állampapír állomány, amely fölött már nem is érdemes tovább növelni ezt a lábat?
20: Köszönöm szépen a kérdést. Egy picit távolabbról indítanék, hogy az Államadósságkezelő Központnak az a feladata, hogy biztosítsa az állam finanszírozását, ezt stabilan tegye meg, lehető legalacsonyabb kockázat mellett, de itt a legalacsonyabb költség mellett, de itt a kockázatra is figyelnünk kell, itt az alacsony költségre. És ezt egy olyan stratégiával valósítja meg az Államadósságkezelő Központ, amelyben több pilléren áll, és ekközül a három fő pillér közül az egyik a lakosság, és hogy szerkesztő asszony említette, ez egy valóban egy 20% körüli viszonylag jelentős állomány, de emellett nagyon fontos a forint intézményi állampapírok, ami picivel több mint 50%-át teszik ki, tehát ez a nagyja, igen. Igazából ez az a fő finanszírozási forrás, illetve a külső külföldi deviza, alapvetően deviza kötvények finanszírozása, az a 30% közelében van picit az alatt. Tehát ami nagyon fontos, hogy három pillére van az adósság finanszírozásnak, és mind a három nagyon fontos, tehát hogy nehéz így sorrendet állítani a három közül, és itt ami nagyon fontos szempont, amit említettem, is a költség. És talán az elmúlt időszakban, ami fontos változás volt, hogy mind a forint intézményi, mind a devizakötvények esetében, de a forint kötvények esetében is csökkentek ezek a finanszírozási költségek. Ugye a kormányváltást követően egy gazdaságpolitikai fordulat is történt. Egyrészt az EU-val való kapcsolat rendeződött, az EU forrásokhoz hozzáfér az ország, ami másik változás, talán még fontosabb, hogy a kormány kitűzte, hogy 2030-ig teljesíteni kívánja az euró csatlakozás feltételeit, és beszeretné vezetni az eurót Magyarországra. Ez a nagy változás, gazdaságpolitikai változás a külföldi professzionális befektetőket és a hazai befektetőket is nagyon pozitívan érintett, és ezért egy jelentős kereslet áramlott mind a forint, mind a deviza kötvények irányába. Ez nagyon megkönnyítette és olcsóbbá tette az államháztartás finanszírozását, és ugyanezt lekövetve a lakossági papírokra, és itt visszakanyarodnék az eredeti kérdésre, a lakossági állampapírok esetében is volt lehetőség az Államadósság kezelőközpontnak csökkenteni az év elején még 7% közelében lévő kamatokról, most ilyen 5,5% közelében, és ezzel nagyjából összeért az intézményi állampapírhozamokkal a lakossági állampapír, tehát kiegyenlítődött a kettő közötti különbség. És itt ami nagyon fontos, hogy, hogy igazából mind a három pillére támaszkodunk, és az lényeges, hogy egyikben sem szeretnénk túl magas költséget vállalni azért, hogy esetleg növeljük, de hogyha ezek a költségek egymással nagyjából kiegyenlített szinten lehetnek, akkor ahol erősebb kereslet van, arrafele fog elmozdulni az állomány. Ebben az idei évben, ami jellemző, hogy az intézmény forint intézményi papírokon nagyon-nagyon erős a kereslet, tehát ott emelkedett az állományunk az év elejéhez viszonyítva. A lakosságinek itt pici emelkedés volt, de inkább azt mondanám, hogy stabil az állomány, tehát ott nem volt érdemi változás.
19: Madár Istvánt kérdezem, hogy a lakossági állampapír kereslet mértéke mitől függ?
21: Alapvetően nyilván függ attól, hogy a lakosság általánosságban mennyire szeretne megtakarítani, illetve természetesen attól, hogy ezen a megtakarítási piacon az állam a lakossági állampapírokkal milyen sikerrel vesz részt a versenyben, vagyis hogy jellemzően milyen magas kamatokat kínál. Amennyiben a kamatok növekednek, akkor természetesen az állampapírok iránti kereslet is nő. Láthattunk ebbe erre vonatkozóan egészen extrém mozgásokat, például amikor talán még emlékeznek rá a hallgatók is, nagyon megemelkedett az infláció, majd visszasüllyedt a lakossági állampapír kamatok, ezt kicsit késve reagálva realizálták, és az infláció követő papíroknak szép magas maradt a kamata, már alacsonyabb infláció mellett, és akkor például érezhető volt egy rendkívüli népszerűsége a lakossági állampapíroknak. De összességében valóban az a helyzet, hogy ez az 1/5-ös súly, ez a 20%-os súly, amiben most beállt, mondhatjuk úgy talán kicsit ilyen egyensúlyi helyzetbe ez a lakossági állampapír piac, ez egészségesnek tekinthető. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve az államadósságkezelő központ is leginkább azt mérlegelheti, hogy körülbelül az intézményi állampapírok kamatát odaadva a lakosságnak, ugye tranzakciós költségmentesen, hiszen gyakorlatilag ezt így tudja a lakosság adómentesen és kezelési költségmentesen hozzáférni. Ebben akar-e valamit változtatni? Amennyiben az AKK úgy gondolja, hogy ebben nincsen további előrelépésre szükség, akkor szépen tudja a lakossági kamatokkal beállítani azt, hogy nagyjából ezen a szinten maradjon ez az állomány. Természetesen a lakosság magatartása időközben változhat, de azért én azt látom, hogy ez egy elég stabil piac. Nagyon sokszor voltak az elmúlt években is ilyen kicsit ijesztegető, pánikkeltő, vagy akár csak nagy mozgásokra spekuláló találgatások, és aztán kiderült, hogy a lakosság azért elég stabil ahhoz, hogy nem ad el pánikszerűen, nem vásárol mániákusan, hanem egy folyamatosan gyarapodó, majd aztán ezen a szinten beálló állomány alakult ki, ami azt gondolom, hogy jelen pillanatban egészségesnek tekinthető.
19: Itt van Balogh Csaba, tehát ő tud válaszolni arra, hogy vajon az államadósságkezelő központ akar-e ezen változtatni?
20: Amint említettem, tehát ez a három pillér fontos számunkra, és a kereslet-kínálat viszonyait itt is nagyon fontos érvényesíteni, ahol érzünk egy erősebb keresletet, és ezzel a költség tudatos hozzáállásunknak megfelelően tudunk növelni, akkor ott növelünk, de nincsen egy ilyen előre elhatározott cél arra, hogy akár a lakosságit, akár a többi pillért számottevően változtassuk. Ami talán nagyon fontos, és Istvánnak a mondataiban is szerepelt, és én szeretném kiemelni, hogy említettem, hogy a külföldi, illetve az intézményi befektetők nagyon pozitívan értékelték ezt az előző hónapokbeli változást, de elmondhatom ugyanezt a lakosságról is, hiszen itt azért vannak olyan változások, amik a kockázatosságát, vagy a kockázat érzékelését változtatták meg pozitív irányba a lakosságnak, hiszen egyrészt egy nagyon alacsony inflációs környezetben érkeztünk, és ez is indokolhatja, hogy egy alacsonyabb 5,5% körüli hozam is vonzó ajánlat a lakosság számára. A másik pedig, hogy általánosságban a hazai gazdaságpolitika kockázata, a kiszámíthatósága nőtt, kockázata csökkent, ami előre tekintve megint csak azt jelzi, hogy várhatóan nem kell számítani újabb, nagyobb hozamugrásokra, és emiatt is volt az a változás, ami szintén nagyon fontos, hogy áttért a lakosság a István által említett infláció követő papírokból most egyre többet tudunk értékesíteni a fix kamatozású állampapírokból. Ez most már van egy fix MAP nevezetű állampapírunk, ami több mint 5000 milliárd forint állományt tartalmaz már. Ez az államadósság kezelő szempontjából is egy stabilabb, kiszámíthatóbb költséget jelent, tehát az a mi szempontunkból is kedvezőbb, illetve tükrözi a stabil várakozását a lakosságnak, hogy ezt vásárolják. Tehát itt van egy ilyen változás.
19: Hogyha magasabb kamattal kellene az állampapír, tehát az állampapírok kamatának adómentessége, ha mégsem így marad, mert ugye a brüsszeli figyelmeztetésnek érvényt kell szerezni, akkor elképzelhető, hogy magasabb kamattal kell kompenzálni a lakosságot. Madár István, hogy látja, milyen hatása lenne ennek a lakossági vásárlási kedvre?
21: Nyilván ez esetben az effektív kamat, amit elérhet a lakosság, miután ugye azt kell számolnia, hogy le kell adózni a kamatjövedelem egy részét, akkor természetesen ez enyhíthetné, mérsékelhetné a vásárlási kedvet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egyelőre nem érdemes ennyire előre szaladni. A portfólió is mérlegelt, hogy mik azok a lehetőségek, amik közül választhat most a kormány, és hogy a mostani műsor felvezetőjében is elhangzott, az egyik nagyon logikus választás az lehet, és én merek spekulálni, valószínűleg az államadósság kezelő központ kevésbé, hiszen a pénzügyi minisztériumnál van ez a döntés joga, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon logikusnak tűnik az, hogy inkább érdemes megadni a külföldi állampapírok után is az adómentességet, hiszen a magyar lakosság nem nagyon vásárol külföldi állampapírokat. Tehát ha belegondolunk, nagyon kevés embernek van osztrák, vagy svájci, vagy svéd állampapírja, ezért az állam nem sok kamatadó bevételtől esne el azért, mert mondjuk ezekre is kiterjeszteni az adómentességet, valószínűleg sokkal kisebb piaci megrázkódtatást és jóval kiszámíthatóbb működési környezetet jelentene ezekre a papírokra is kiterjeszteni ezt az adómentességet, mint és ezzel tulajdonképpen valami egészen marginális állami jövedelemről, adóbevételről lemondani, mint mindenre kiterjeszteni ezt a jelenleg egyébként létező a kamatjövedelmekre elég magasan megállapított kamatot, és akkor talán.
19: Megszakadt a vonal Madár Istvánnal, de akkor mi Balogh Csabával folytatjuk. Ön szerint mi a legvalószínűbb kormányzati válaszreakció? Bár elhangzott, hogy igen, ön nem spekulálhat, szerintem, de azért valamilyen várakozás csak övezi ezt.
20: Igen, hogy István elmondta, én a pozíciómból adódva nem spekulálhatok, és nem is szeretnék, ugye a pénzügyminisztériumnál van a lehetőség, de az szerkesztő azt mondja, a műsor elején említette, hogy minden lehetőséget vizsgálnak, és ebből ugye benne volt a pénzügyminisztérium válaszában az, hogy a finanszírozási és tőkepiaci hatásokat is mérlegelik itt a lehetőségek közötti választásnál, és István válaszában is mérlegelésben is benne volt az, hogy itt azért sok lehetőség van. Nyilván azt a megoldást fogják választani, ami minden szempontból optimális. Nekünk pedig az államadósság kezelő központban az a feladatunk, hogy ezt a döntést figyelembe véve úgy tervezzük meg a jövő évit, illetve a hosszabb távú finanszírozási tervet, szerkezetet, hogy továbbra is stabilan alacsony költség mellett tudjuk finanszírozni az államháztartást. Én biztos vagyok benne, hogy bármelyek megoldást fogják választani, tudunk ilyen stratégiát kialakítani.
19: Most, hogy újra itt van Madár István velünk a vonalban, kis témát fogunk váltani. Az államadósságkezelő központ szeptemberben jelentősen módosította az éves tervet. Az eredeti 2026-os nettó finanszírozási igény az 5445 milliárd forint volt, a módosított pedig már 8717 milliárd forint nettó kibocsátás számol, miközben a bruttó kibocsátási terv az 20.414 milliárd forintra emelkedett. Mit jelentenek ezek a számok, Balogh Csaba?
20: Ugye az eredeti első számsor, amit a szerkesztő asszony említett, ezek a nettó finanszírozási igény, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mennyivel növekszik a finanszírozási szükséglete az államháztartásnak. Ennek egyik összetevője, ennek az emelésnek, ami most megtörtént szeptemberben, az, hogy a kormány módosította a költségvetési hiánynak a tervezetét az idei évre, és ez jelentősen megemelt. Ugye idénre 7,5%-os GDP arányos hiányt vár a korábbi talán kisebb lépésekben és kevésbé hivatalosan módosult hiányszámhoz képest. Ez már eleve ilyen 7100 milliárdos nagyságrendre emelte ezt a finanszírozási igényt, ami az idei évre esik. Emellett pedig, ami még változás történt, és utaltam rá az első blogban, hogy az EU-val való megállapodásnak része volt az is, hogy az LRF, úgynevezett LRF források, helyreállítási alapforrásokhoz is hozzáfér Magyarország, de ennek a hozzáférésének az a feltétele, hogy meg kell előlegezni ezt is költségvetési forrásból, és ez már megtörtént augusztus során, és ezt majd várhatóan december során fogja számunkra kifizetni az Európai Unió. Tehát ennek az előfinanszírozásnak is volt egy átmeneti finanszírozási igény, és ez is megjelenik ebben a megnövekedett nettó igénybe. A bruttó annyiban különbözik az a 20 000 milliárd forintos hatalmas összeg, hogy ebben figyelembe vannak véve a lejáratok, tehát minden évben rendszeresen járnak le állampapírok, mind a lakossági, mind a nagybani, mind a deviza oldalon, vannak hitelek is az AKK finanszírozás oldalán, ezek ahogy lejárnak, ezeket is újra egyrészt törleszteni kell, ami önmagában finanszírozást igényel, illetve hát ezt újra kell finanszírozni, és ezért a bruttó számok mindig magasabbak, lényegesen magasabbak, mint a nettó számok.
19: Madár István hogyan értékeli ezeket az egyre nagyobb számokat?
0: Hát egyrészt nyilván az elmúlt évek nagyon magas költségvetési hiányai miatt ez egy fokozatos és egyre erősödő kihívást jelentett a magyar államadósság kezelés szempontjából. Jól lehetett érezni azt, hogy egyre feszültebbek a piacok, egyre magasabb kamatok mellett, egyre több ilyen értékesítési akadozgatással lehetett a magyar államot finanszírozni, és ugye nyilván ebből a szempontból az, hogy az idén 3000 milliárd forinttal nőtt a nettó finanszírozási igény, és ezzel valamilyen forrást kellett találni, rá kellett beszélni befektetőket, hogy vegyenek még több magyar állampapírt, ez nyilván nem egy kellemes kihívás. És ez az, amiben nagyon sokat segített a kormányváltás utáni hangulatváltás, vagy befektetői hangulatváltás, hiszen ez eredményezte azt, hogy sok ezer milliárd forintnyi lakos befektető tudott jönni Magyarországra, vagy akart jönni, és ezt a fajta lyukat gond nélkül be lehetett tömni, sőt, ahogy Csaba említette, nem csak ezt a lyukat lehetett betömni, hanem még az LRF források előfinanszírozását is meg lehetett oldani ezzel a forrással. Tehát itt ez a két ellentétes hatás, a befektetői hangulatjavulás, illetve a sokkal magasabb finanszírozás tulajdonképpen kioltotta egymást, és ez volt a szerencsés, hogy így igazából az államadósság finanszírozásban az idén nem keletkeztek akkor az ökkenők, amelyek akár keletkezhettek is volna, hogyha ez nem történik meg.
19: Ugye mindenkit az érdekel, hogy hogyan csökkenthető ez az adósság, milyen kombináció lenne a legoptimálisabb ahhoz, hogy ez csökkenni tudjon. Tehát kell egy bizonyos hiány, meg kell hozzá egy bizonyos növekedés, de mi ezeknek a kombinációja, amitől csökkenthető?
20: Igen, valóban ez a két fő lábam van, talán még egy harmadikat is hozzátennék, hogy a hiány mellett még a hiány alapvetően két tételből áll össze, az elsődleges hiány, amit a költségvetés gazdálkodásából adódik, a második pedig a kamatkiadás. És Magyarország ebben a kamatkiadásban áll nagyon rosszul, az Európai Unión belül a legmagasabb GDP arányosan is, de ha ilyen kamatlábra átfordítjuk, abban is a legmagasabb kiadás van ezen a tételen, és ez az egyik irány, hogyha, és ez az idejében már el is kezdődött ebben az elmúlt hónapokban az István által is említett kedvező befektetői hangulatban, nagyon sokat csökkentek a hozamaink, elmondhatjuk már azt, hogy a lengyel hozamok alá került a magyar állampapír hozam, és megközelítette a cseh hozamokat, amire nagyon hosszú ideig nem volt példa, tehát ez egy nagyon kedvező jel, és mi azt gondoljuk, hogy ez még tovább is folytatódhat itt az eurókonvergenciának a további lépéseiben, és ez tovább fogja csökkenteni az állampapír hozamokat, és ezzel a kamatkiadások is középtávon mérséklődhetnek, tehát ez önmagában jelentősen tudja majd mérsékelni a teljes hiány nagyságát, és ezzel csökkenteni lehet majd az államadósság dinamikáját. A másik pedig nyilván a költségvetési kiadások, arra az a pénzügyminisztériumnak a felelőssége, de erről is már sokat hallottunk, hogy milyen konkrét lépésekkel készülnek, illetve már az elmúlt hónapokban is látszott, hogy nagyon kedvezően alakultak a havi költségvetési hiányok. Tehát ez az egyik irány, valóban itt mind a két lábán lehet csökkenteni a hiánynak, és ez be is fog következni. A másik pedig a GDP növekedés, ez is már nagyon sokszor elhangzott, hogy az elmúlt hosszú, talán 4 éves időszakot szoktunk itt említeni, gyakorlatilag nem volt növekedés, összességében volt 1% alatt a 4 éves növekedés. Az idei évben már lényegesen kedvezőbb, valahol 2% közelében, picit 2% alatti növekedést várnak a gazdaságpolitikusok, és előre tekintve is egy optimistább képünk van, és ez a gazdasági növekedésnek a felpörgése megint csak a GDP arányos adósságot szokták nézni a befektetők ezt lényegesen fogja tudni csökkenteni előre tekintve.
19: Az optimizmusról szólva az Államadóságkezelő Központ vezérigazgatója Tardos Gergely a portfólió konferenciáján arról beszélt, hogy a gazdaságpolitikai fordulat és az euróbevezetés ígérete csökkenő hozamfelárakat és a külföldi befektetők forintalapú állampapírállományának a növekedését hozta. Meddig tarthat ki ez az optimizmus vajon, Madár István?
21: Fontos látni, hogy ennek az optimizmusnak egy jelentős része megelőlegezett abból a szempontból, hogy igazából a gazdaságpolitika bemondta, hogy ők szeretnének gyors euróbevezetést. A gyors euróbevezetést elfogadva, ennek hitelt adva, automatikusan következik az, hogy egy befektető, ha ezt elhiszi, akkor jóval kisebb kamatot vár el egy eurozóna tagtól, egy jövendőbeli eurozóna tagtól, és ezzel tulajdonképpen valóban bekövetkezett már egy nagyon jelentős hozamcsökkenés. Most a következő időszakban viszont azt mindig tudatosítani kell magának a gazdaságpolitikának, hogy ez csak akkor maradhat így, és mehet tovább előre, hogyha ez az euróbevezetési ígéret egyre több bizonyítékkal társul. Tehát amikor a kormány előáll majd a rendes euróbevezetési programjával, elkezdi az eurózónás csatlakozáshoz szükséges tárgyalásokat, további lépéseket tesz, amelyek egyértelműen az eurózóna irányába mutatnak, akkor ez a befektetői megelőlegezett bizalom folyamatosan megerősödhet, és akkor folytatódhat tovább a hozamcsökkenés. Amennyiben viszont ez sérül, akkor nem egyszerűen arról lenne szó, hogy megáll a hozamcsökkenés, ilyen körülmények között lehet finanszírozni az adósságot, hanem akkor kifejezett romlás is beindulhat, hiszen jelenleg, mint mondtam, ennek a bizalomnak egy része megelőlegezett, egy hitelességhez kötődik, de ha ez a hitelesség elveszne, akkor természetesen a helyzet visszaromlana oda, ahol mondjuk idén tavasszal vagy télen jártunk. Ráadásul nagyon fontos ebben figyelembe venni, hogy a jelenleg a globális piacon, a világpiacon van egy elég jelentős bizalom megingás a fejlett országok adósságfinanszírozása kapcsán, a franciáknál, az Egyesült Államokban is, tehát ez egy elég rázós környezet, amiben különösen fontos az, hogy ezt a fajta hitelességet a gazdaságpolitika megőrizze. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy ezt a fajta, hát szépen úgy mondjuk, hogy konvergencia történetet, tehát az eurozónához való közeledésnek a sztoriát folyamatosan erősíteni kell, folyamatosan biztosítani kell a befektetőket, akik ebbe fantáziát látnak, hogy ez nem sérül, ez megy tovább, és a következő éveknek alapvetően erről kell szólni, ha azt szeretnénk, hogy további megrázkódtatások, válságok nélkül folytatódhasson Magyarországon ez a történet, ami most elkezdődött.
19: A következetességet és a gazdaságpolitika egy irányba tartását említette Madár István, de mi ez a gazdaságpolitika, ami elhiteti a befektetőkkel, hogy ide érdemes befektetni?
20: Valóban ez, amit István is kiemelt, teljesen egyetértek, hogy egy hiteles középtávú tervre van szükség, hogy hogy jutunk el, és itt talán a legfontosabb, amit a befektetők tőlünk is minden alkalommal kérdeznek, hogy a költségvetési hiány hogyan fogja elérni majd ezt a 300% alatti szintet, ami az euró bevezetésének az egyik kulcs kritériuma, illetve hát a többi feltételt is nyilván hozzátehetjük, de talán ez a kulcs, és ebből a szempontból lesz most érdekes az előttünk álló egy-két hét, október közepére, második felére ígéri a pénzügyminisztérium, hogy mind a 27-es részletes költségvetési tervet, mind a 27 és 30 közötti középtávú költségvetési tervet meg fogjuk ismerni, és erre várnak igazából a befektetők, és ez lesz egy következő kulcsmomentum abban a szempontból, hogy hitelesnek fogják-e tudni elfogadni, és ezt a István által említett megelőlegezett bizalmat jogosnak fogják-e tartani. Bízunk benne, és a pénzügyminisztériumhoz is mi is közvetítjük ezeket a befektetői kérdéseket, kommenteket, amik nagyon összecsengenek ezzel a képpel, és tisztában van a pénzügyminisztérium ezzel, tehát jó eséllyel egy olyan hiteles programot fogunk látni 2-3 héten belül, ami a befektetők számára megnyugtató lesz.
19: István, mit akarnak látni a befektetők ebben a programban?
21: Alapvetően azt, hogy az euró elkötelezettségünk az nem változott, hogy továbbra is a horgonya a gazdaságpolitikának az, hogy 2030-ra teljesüljenek azok a kritériumok, amik alapján lehet csatlakozni majd 2032-ben az euróövezethez, és azt szeretnék látni, hogy az ehhez szükséges kijelölt pályát, tehát egy költségvetési hiánycsökkentési pályát, ehhez kötődően egy alacsony inflációs környezet fenntartását és megerősítését, ezt olyan intézkedésekkel kívánja támogatni a kormány, ami hihető. Tehát nem egyszerűen csak bemond egy költségvetési hiánycsökkentést, hanem elmondja, hogy mitől lesz az a hiány csökkenő pályán, elmondja, milyen intézkedéseket kell hozzá megtenni, illetve ezzel párhuzamosan bemutatja azt, hogy ez egy olyan program, olyan korszerű program, amelyik például nem sérti nagyon látványosan a növekedési várakozásokat, tehát nem kell attól tartani, hogy lesiklik erről a pályáról a gazdaságpolitika és a gazdaság, mert mondjuk nem elég fenntartható, tehát hogyha egy ilyen hiteles, szakmailag megalapozott programot be tud mutatni a kormányzat, akkor tovább erősödhet ez az egész történet. Én azt gondolom, hogy erre, ahogy Csaba is említette, minden esély megvan jelenleg. Inkább számomra majd az lesz a kérdés a következő években, hogyha esetleg különböző külső megrázkódtatások érnek egy ilyen kis nyitott gazdaságot, mint Magyarország, akkor is ki tud-e tartani a politika és a gazdaságpolitika ezen elkötelezettsége mellett, mert azt hiszem, hogy a közeljövőben a gazdasági és az egész ország sikeressége múlik ezen.
19: Kis nyitott gazdaságnak nevezte Madár István a magyar gazdaságot, és az állam finanszírozásában ön több lábat említett, az egyik a devizakötvények láb. Ebben milyen jövő áll Magyarország előtt?
20: Itt onnan indítanám, hogy Magyarországnak tényleg hagyományosan az a stratégiai deviza kibocsátásokon belül is, hogy több lábon állunk, tehát ott is ezt a diverzifikálást, különböző régiókra való fókuszálást követjük. Ez azt jelenti, hogy a dollár, euró, japán és kínai yuanban is bocsátottunk ki az elmúlt évek során, és ezt az eddigi széles spektrumot szeretnénk fenntartani a jövőben is, tehát folyamatosan vizsgáljuk ezeket a régiókat, a befektetői kapcsolatainkon keresztül látjuk, hogy milyen szituációk vannak ezeken a piacokon, és hát várhatóan jövő évben is ugye viszonylag nagy devizalejárataink vannak, tehát azt tudjuk, hogy lesz szükség majd jövőre is devizakötvény kibocsátásra, és folyamatosan nézzük, hogy melyik az a régió, ahol ezt a legalacsonyabb költséggel, vagy a legstabilabban tudjuk, legjobb feltételekkel tudjuk megtenni. Tehát ebben nem tervezünk változtatást az eurokonvergencia ellenére, hiszen ami nagyon fontos, hogy ezeket a devizaforrás bevonásokat bármilyen devizában is tesszük meg, ezt utána euróra fedezzük, euróra váltjuk, tehát igazából a végső kitettsége, a kockázata a magyar államnak az euróval szemben van. Tehát igazából itt az a lényeg, hogy minél szélesebb körű befektetői kört elérjünk, és ez a stratégia, ez változatlan lesz.
19: Még egy mondatot arról, hogy mekkora az érdeklődés a magyar kibocsátásra.
20: Ugye az idei példákat tudom mondani, idén két nagyobb devizakötvény kibocsátásunk volt, és mind a két alkalommal 3-3 milliárd eurónyi devizakötvényt bocsátottunk, és mindegyiknél több mint háromszoros volt az érdeklődés, tehát nagyon jelentős, és a hozamokban ugyanúgy megjelent ez a csökkenő hozampálya, amit a forintoknál már említettünk, tehát azt mondhatjuk, hogy a devizakötvények esetében is ugyanez a pozitív gazdasági politikai fordulatból adódó pozitív befektetői hangulat látszik.
19: Akkor majd figyelemmel kísérjük a pénzügyminisztérium bejelentéseit a következő időszak gazdaságpolitikájáról. A kulcskérdések ezzel véget ért. Munkatársaim Lajár Rita, Hörcsöki Nóra és a szerkesztő Király István Dániel, beszélgető társaimnak, Balogh Csabának, az Államadósságkezelő Központ vezérigazgató helyettesének és Madár Istvánnak, a portfólió vezető kutatójának. Köszönöm szépen a beszélgetést, kulcskérdések pedig holnap lesz legközelebb, 12:30 Benyó Ritával. Köszönöm a figyelmüket, 60-i Tóth Erikát hallották.

23 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az utóbbi hónapok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. Az igazságosabb teherviselést szolgálják az új adótörvények, közölte a pénzügyminiszter.

0: támadtak több oroszországi régiót. A műveletekben ketten meghaltak. Az európai versenyképesség erősítése és az Európai Unió térő gazdasági kihívások kezelése lesz a fő téma az Európai Tanács jövő heti brüsszeli ülésén. António Costa, a testület elnöke a tagországok állam és kormányfőinek küldött meghívó levelében arról írt, olyan célzott és átmeneti intézkedésekre van szükség, amelyek enyhítik a magas energiaárak hatását, miközben folytatni kell a fosszilis energiahordozók használatának csökkentését. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontjává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában tárgyalt Orbán Anita magyar tárcavezetővel. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabb veszélyt jelentenek a hajózás biztonságára. Orbán Anita pedig arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőre életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetéseknél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintetre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. A tárcavezető emellett hozzátette, hogy a kata kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről. Erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban. A rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Hozzátették, eljuttatták a bértáblát, valamint az előmeneteli rendszert érintő javaslataikat a tárcának, és azt remélik, hogy novemberben már konkrétumok mentén folytathatják a tárgyalásokat. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső, a várható zivatarok miatt több megyében figyelmeztetés van érvényben. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időnk lesz. A szél mérséklődik. A hőmérséklet az éjszakai 11-16 fok után napközben általában 16 és 22 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Dr. Kossuth.
3: Élete során minden nyolcadik magyar nő találkozik a merrákkal. Bár az időben felismert daganatnál a túlélés csak nem bizonyos, a hölgyek több mint fele mégsem jár rendszeres szűrővizsgálatra. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Kérdezünk szűrésről, kezelésről és a gyógyulásról is. 0630 9666. Kérdezzenek önök is.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin holnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
4: A férfiak sosem sírnak. Beszélgetünk olyanokkal, akik direkt férfiak számára szervezett közösségekbe járnak beszélgetni a lelki nehézségeikről. Van-e vége a gyásznak? Tényleg csak szenvedéssel jár a veszteség feldolgozása? Vendégünk lesz Révész Renáta Liliana gyászterapeuta. Várja önöket a műsorvezető, Orosz Csilla.
2: Netszes. Holnap délután 4-től 17:30-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. Ma a szemünk világát választottuk a nap témájának, ugyanis ma van a látásvilág napja, de imár 21 éve az egész október hónapot hagyományosan a látásnak szenteljük idehaza. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség szervezésében zajló kampányban mintegy 300 vizsgálati pont és üzlet vesz részt országszerte. De mi van azokkal, akik kis településen élnek, ahol sem szemészeti ellátás, sem optikai szaküzlet nincs, és sokan nem engedhetik meg maguknak sem az utazást a vizsgálatra, sem egy szemüveg elkészítetését. Ezt igyekszünk most

0: Bejárni. A telefonban itt van velünk Elritok Nóra, a Berettyó Újfalu Központú Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetője, valamint Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke. Jó estét kívánok mindkettőjüknek!
1: Jó estét kívánok!
0: Először Szabadi Zsolthoz fordulnék. A szemegészség mindannyiunk közös ügye, szól a kampány egyik jelmondata, és idén kifejezetten a döntéshozókat szeretnék megszólítani, illetve hát őket is, hogy mit tesznek ők a szemünk egészségért, és mit? Mit tesznek ők?
2: Jó estét kívánok, és köszöntöm kedves hallgatókat. Ők nagyon igyekeznek reményeink szerint sokat tenni ezért a fontos kérdésért is. Ez a Látásvilágnapja rendezvény, amit ma ünneplünk, ugye is ez a mai nap, ez pontosan erre hívja a figyelmet, hogy mennyire nagyon fontos a mi látásegészségünk társadalmi szinten, mennyire fontos ezzel foglalkoznunk gyermekkortól felfelé, minden pillanatunkban gyakorlatilag, mennyire meghatározza az életminőségünket, és az idei évben ennek a Látásvilágnapja üzenetnek a központi gondolata valóban az, hogy szólítsuk meg a döntéshozókat. Nekünk, mint egy optikai szakmai érdekképviseletnek, ez kiváló apropó, hogy ilyenkor megkeressük a politikai kapcsolatainkat, ismerőseinket, és elmondhassuk nekik, hogy valóban ez a szakma nem csak szemüveget szeretne eladni, hanem az emberek látásegészségéről gondoskodik, és azért vannak nyitva a szaküzletek szinte minden nap, hogy oda bármikor bárki betérhessen, ezért vannak a szemészeti rendelők is, ott várják a nagyon jó felkészült szemészorvosok, kollégák, optometristák és a boltokban az optikusok is az érdeklődőket, tehát nagyon fontos az, hogy a látásegészségünket komolyan vegyük, és erre figyeljünk, erre hívjuk fel ezen a napon a figyelmet.
0: Nem kétséges, hogy ez nagyon fontos dolog, de mit várnak a döntéshozók? Mit tegyenek ők?
2: A döntéshozók programokat hagyhatnak jóvá. Megengedhetik, hogy a szakma egyre többet tehessen ezért, hogyan fordulhatunk a gyermekekhez, hogyan tudunk segíteni a tinédzsereknek, a fiataloknak, az idősebb korúaknak. Ezek szabályzási kérdések és képzési kérdések. Mi, mint szakmai szervezet, haza tudjuk hozni az európai jó példákat. Meg kell említsem, hogy ez az anyag, amit önöknek is rendelkezésükre bocsátottunk, és ma publikáltuk minden felületünkön, ez egy európai szakmai szervezettől származik, amelynek mi a tagjai vagyunk. Ez az ECHO nevű szervezet, és ők gondozzák ezt a programot, és ők hívták fel a figyelmet most erre ezen a mai napon. Nagyon fontos a döntéshozókkal folyamatosan tárgyalásban, kapcsolatban lennünk, és a szakmának szakmában, amit mi tapasztalunk az emberek részéről, igényeket, azokat megfogalmazni a döntéshozók felé, hogy egy munkaegészségügyi feltételekben hogyan lehet javítani a mindennapi munkavégzésben, és a teljes élet spektrumunkban mindenre oda tudjunk jobban figyelni, ami a látásunkat segíti. El kell mondjam, hogy nagyon pozitív a visszajelzés, éppen konkrétan élő diskurzusban vagyunk egy képviselő úrral a parlamentből, aki nagyon fontosnak érzi ezt a témát, ha szabad őt megneveznem.
0: Tegye.
2: Ebben a beszélgetésben ő Judák Zsolt, a Tisza párt egyik képviselője, akinek ezúton is köszönjük, hogy ebben a kérdésben vele tudunk beszélgetni, és napokban fogunk neki részletes anyagot küldeni a saját programjainkról, amit mi az Optikus és Optometrista Szövetséggel végzünk, de fel fogjuk hívni a képviselő figyelmét más szervezetek programjaira is, akik még szintén nagyon jól működnek, hadd említsek egyet, a Máltai Szeretett Szolgálatnak van egy személyzeti szűrő programja, ez talán egy következő kérdésben erről sok információt tudnék még adni. Tehát így működik ez a döntéshozói vonal.
0: Mielőtt most Elritok Nórához fordulnék, azért azt hadd kérdezzem meg, hogy az önök információi szerint hányan élnek látás problémával itthon? Van erre valamilyen statisztika? Zsoltot kérdezem először.
2: A mi információink, amelyet a szakmai beszélgetéseken megosztunk egymással, azok úgy szólnak, hogy általában a lakosság felét biztosan érinti valamilyen látás probléma, vagy látás korrekcióra szorul. Ebben ugye benne van az is, aki csak éppen homályosan lehet olvasni, és benne van az is, aki egészen szemészeti jellegű problémával szembesül az élete során. Uh-huh. Ami egy fontos és kiemelendő új jelenség, itt Európában különösen az a miópia progresszió, az az rövidlátás mértékének a fokozódása, ez egy egészen külön nagy figyelmet igénylő téma, itthon is abszolút a szakma előterében van, mi magunk a látás hónapja programban is ezt most kiemeljük, úgyhogy azt látjuk és azt mondjuk, hogy minden második embert érint valamilyen látás probléma.
0: Az Igaz Gyöngy Alapítvány, amelynek alapítója és szakmai vezetője Elritók Nóra, 1999 óta dolgozik a gyermekszegénység felszámolásáért Kelet-Magyarországon, a Berettyóújfalui régióban. A látókörükben generációs szegénységben élő családok vannak. Arra lennék először kíváncsi, hogy mit lát valamennyire össze, a látásegészség mennyire jelent gondot először is ott abban a régióban?
1: Én azt gondolom, hogy amit az előbb hallottunk, a lakosság arányában az itt is ugyanígy lecsapódik. Nyilván én nem tudok pontos statisztikai adatokat mondani, de amikor elkezdtük dolgozni, akkor több településen csináltunk olyan nagy szűrővizsgálatokat, amiben nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is meg tudtuk szakemberekkel nézetni, és hát bizony a hozzánk forduló, tehát a szegénységben élőknek akkor majdnem fele igényelt, vagy szüksége volt valamilyen szemüvegre. Ezt tulajdonképpen kezelhetnénk egészségügyi problémaként is, de olyan szorosan összefügg a szociális helyzettel, hogy ezt nem lehet elválasztani egymástól. Edukáció is kellene, meg prevenció is kellene. Most csak egy példát mondok, hogy nagyon sokszor a gyereket egy szegregátumban, egy iskolában elkezdik csúfolni azt, akinek szemüvege van, és akkor egy idő után inkább azt vállalja, hogy nem viseli, ha rosszabbul is lát, és ez egy pár dioptriáig elmegy. Nyilván az, akinek 5 dioptriás kellett, már nem tud észrevenni úgy az oktatásban, és találunk úgy gyereket egy-egy szűrés során, hogy kiderül róla, hogy alig lát valamit. Nyilván, amikor ezt megérzi, hogy neki szüksége, hogy mennyire tisztábban lát, hát csodás pillanataink vannak, amikor megcsináltatunk egy-egy ilyen gyereknek egy szemüveget, és ahogy fölveszi a szemérő, ugye a mi művészeti óráinkon hirtelen elkezd látni, oda megy az ablakhoz, emlékszem, egy kollega nem mesélte, hogy egyszerűen nem is tudott mit csinál, csak nézett ki az ablakon, meg nézett körbe-körbe, mert annyira más világ tárul fel a szem elé, aki szem elé, ahogy látni kezdett. De ott van például a kancsalság. Próbáljuk a kórházakban a felülvizsgálatokra is vinni ezeket a gyerekeket, és nagyon sokszor halljuk azt az orvosoktól, hogy hiába írják elő a takarást, a szülők nem rendelkeznek olyan tudással, olyan, hogy is mondjam, kitartó kompetenciával, hogy ők ezt következetesen betartsák a gyereknél, ha nem akarja a gyerek, akkor leveszik róla, és akkor marad a kancsalság. Ezért mondom az edukálás, hogy az egészségtudatosság az nem csak ott kezdődik, hogy szemüveget adunk, hanem ott, hogy elkezdjük bepótolni mindazt, amit egyébként sem az iskola rendszertől, sem a családjuktól nem kapnak meg a generációs szegénységben élők.
0: Most azon morfondírozom, hogy ha az összefüggést keressük a betegségszám nagysága, illetve a hátrányos helyzet között. Zsolt is említette, hogy a szakma is bizonytalan a számokban, de hát valószínűleg azért, mert hogy hátrányosabb helyzetből kevesebben jutnak el a szakemberhez. Egyetért ezzel?
1: Ez így van pontosan, tehát amikor egy kis faluból be kell utazni mondjuk a járási székhelyre, vagy a megye székhelyre egy szemvizsgálatra, akkor azt nagyon sokszor nem teszik, meg halogatják, és már lehet, hogy egy olyan probléma alakul ki, amin sokkal nehezebb segíteni. Aztán az is ott van, hogy mennyibe kerül a szemüveg és a szemüvegkeret. Tehát mi már évek óta visszük azt a programot, hogy használt kereteket gyűjtünk, és itt Berettyóújfaluban van egy optikus, aki nekünk ingyen a munkadíját nem beszámolva beleteszi azt a lencsét, amit nyilván meg kell, hogy fizessünk, azt az adományokból megfizetjük. Tulajdonképpen így biztosítjuk a kapcsolatrendszerünkben levő gyerekeknek a szemüvegét és a szemüvegpótlást is. Mert azt is érteni kell, hogy az is egy tanulás, hogy a lakhatási szegénységben hogyan tudja megóvni, megvédeni a szemüvegét, hogy adunk szemüvegtokot, és azt nem mindegy, hogy hova teszi le, nem mindegy, hogy beleteszi a szemüveget, vagy mellé, mert nagyon sokszor amortizálódik le a lakhatási szegénységben a szemüveg, és az újabb csináltatást jelent, újabb összeget jelent, és hát ezért kell az edukálás, hogy ez a fajta felelősségérzet is kialakuljon, nem csak a gyerekben, hanem a családban is.
0: Épp azon gondolkozom, hogy jut erre elég odafigyelés olyankor, amikor mondjuk a napi élelem előteremtése is gond?
1: Sajnos nem. Ezért mondom, hogy hát ez is egy ilyen húz meg erez meg játék. Van, amikor volt olyan a gyakorlatunkban, hogy egy gyerek egy hét után eltörve hozta a szemüvegét. Megint megcsináltattuk, az újabb héten megint eltörve hozta. És ilyenkor az ember próbál a szülővel beszélni, hogy akkor a harmadiknál már legalább a felét nekik kell kifizetni. És akkor hát nyilván bekövetkezik az, hogy vagy megérti a szülő, és akkor próbál ezen változtatni, és próbál jobban figyelni, vagy pedig azt mondja, hogy jó, hát akkor nem lesz szemüvege. Uh-huh. És hát mi a gyereket nézzük, ugye mindig a gyereket nézzük, és muszáj partnerré tenni a szülőt és segíteni valahogy. És nincs, igen, ez a sor végére marad, mint nagyon sok minden más, mert az alap élelem, az alapszükségletek biztosítása az előrébb való. És ez nem fáj, tudod, nem fáj, hogy, uh-huh. hogy nincs szemüvege, hogy nem lát jól azzal, attól még el van a gyerek, és ezért ez hátrébb tolják a sorban.
0: Most egy pillanatra Szabadi Zsolthoz fordulok, hogy a látás problémák esetében miért fontos a szűrővizsgálat, illetve a problémának az időben elcsípése?
2: Hát ugye azért fontos, mert abban a szűrés során nem csak az derül ki a gyermekről vagy a felnőttről is, hogy egyáltalán látás korrekcióra szüksége van, azaz kellene ki dioptria, hanem az is kiderülhet, hogy bármilyen egyéb látásával kapcsolatos betegsége van-e. Az életőnek szóba került az előbb az előbbiekben a kancsalság nagyon sok előfordul, és ezt ugye a látásunk olyan, amit megszokunk, úgy is, ahogy látunk, azt is megszokjuk, hogy kicsit homályosabban látnánk, vagy látunk, és amikor kapunk egy korrekciót, egy szemüveget, akkor egyszerűen néha nem is hiszik el a páciensek, hogy te jó ég, ez ennyivel élesebb, ez ennyivel szebb, ennyivel több a szín, és ennyivel messzebbre látok, ezt lehetne sorolni ezeket a érzelemmel töltött szavakat, de ezek így vannak valóban, nekik pedig mindenképpen. Tehát nagyon-nagyon fontos a szűrés. Ezekkel a szűrő programokkal és ezekkel a akciókkal és ilyen kampányokkal, mint a látás hónapja, tudunk sok embert, az átlagosnál sokkal több embert elérni, megszólítani és behívni a szaküzletekbe.
0: És ez csak a szaküzletekről szólt, tehát már ugye azok is fizikailag kötött helyen vannak. Szűrőbuszok ebben a programban vannak?
2: Igen, pont a látás hónapjában nincsenek. A látás hónapja az csak konkrétan a szaküzletekre szól, de a Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett személyzeti szűrőprogram a szűrőbuszokkal keresik fel kifejezetten a felzárkózó településeket. És kifejezetten azt a lakosságot keresik, akiknek nagyon korlátozottak lennének egyébként a lehetőségei arra, hogy a következő nagyobb településre, városba elmenjenek a szaküzletekbe. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó kéz a kézben megoldás. Mi a szaküzletekben várjuk a pácienseket, ők el tudnak menni nagyon sok településre. Hadd mondjak számokat, ha megengedik, igen, hogy ez mit jelent. A Máltai Szeretetszolgálatnak ez a programja 127 településre jutott el az elmúlt évek során. 26.400 szűrést végeztek, az nagyon-nagyon komoly szám. Ebből 19.000 volt a gyermek, akiket szűrtek, és ebből 2.800 szemüveg született meg. Uh-huh. És ez egy nagyon-nagyon nagy eredmény.
0: Na most akkor kérdezzük meg Ritok Norát, hogy abban a régióban járt-e ilyen szűrőbusz, vagy egyáltalán van-e erre lehetőség, találkoztak-e ezzel?
1: Hát mi bele a Toldal, mi is benne vagyunk a FETE, a felzárkózó települések programban, mi is kaptuk ezt a lehetőséget, de ez a program, ez most a feltés programok, ezek azt hiszem a 6. évben vannak, és a probléma az korábban is megvolt. Voltak mindig civil szervezetek, akik érzékelték ezt a problémát, és próbáltak segíteni. Mi évekig dolgoztunk, és dolgozunk most is a Hajnalfény orvoscsoporttal, akik egy ilyen önkéntes vállalásból járják azokat a településeket, akik tulajdonképpen a FETÉ-be is érintettek, de hogy ennél azért jóval nagyobb a merítés, hiszen mondjuk egy nem felzárkózott településen is, tehát nem, akik nem kerülnek bele ebbe a programba, azokban is éppen úgy megvannak a szegregátumok egy nagy településen is, ahol ilyen családok élnek, és hogy ezeket valakiknek valahol föl kellene deríteni. Tehát azért nagyon szép, amit a Máltai Szeretett szolgálat csinál, ők nyilván a toldon ők is voltak egyszer a busszal nálunk, de mi ugye folyamatos együttműködésben ezzel a másik orvoscsoporttal vagyunk, és hogy értsék, hogy milyen más vonal is van. Tehát például az UniCredit Bank az megtámogatta ezt a hajnalfény orvoscsoportot, és lehetővé tette neki, hogy mindenhol, ahol rászorulók vannak, amennyi kapacitással bírnak, de sok orvos csatlakozik ehhez, akkor ők elmehessenek más településekre is. Nyilván nagyon kell figyelni egy ilyennek, hogy ne üssék ki egymást, tehát ahova mennek ők, ott a Málta ne menjen, vagy ahova a Málta megy ott. Tehát, hogy ezeket valahogy összehangoljuk. Nincs jelenleg ilyen országos összehangolás, és nincs országos lefedettség sem. A Máltai Szeretett Szolgálat sem tudja az országos lefedettségét ennek, tehát itt valami más rendszerszintű dologra lenne szükség.
0: És ugye a Máltai Szeretett Szolgálatot említette, meg azt, hogy mondjuk segített a bank például, de ez nem egy állami feladat lenne, és most mindkettejükhöz szól a kérdés. Tehát valószínűleg ezért fontos, hogy az idei programsorozatban az optometristák arra hívják fel a figyelmet, hogy a döntéshozók akkor lépjenek?
2: Igen, ha szabad erre válaszolnom, pont ezért említettem a Judák Zsolt képviselő úr nevét, mert vele pont erről beszélgettünk, amikor augusztusban értesültünk arról, hogy a sajtóból, hogy lesz iskolakezdési csomag a gyermekeknek, ami egy nagyszerű kezdeményezés, és azt gondolom, hogy követendő és remélem, hogy fog is folytatódni. Én azonnal hívtam a képviselő urat, hogy nagyon jó, hogy belefér ebbe a csomagba, de ne feledkezzünk meg a szemüvegről. Azóta beszélgetünk mi erről a témáról, és most fogunk visszatérni konkrétumokat, illetően ebben a kérdésben. Tehát mi, mint optikusok és optometristák szövetsége, ezt a hírt el tudjuk hozni Magyarországra, hogy a döntéshozóval fontos beszélgetni. Az európai partnerünk ezt megteszi ugye az Európai Parlamentben, mi itt a hazai vonalon tudjuk ezt megtenni. Nagyon örülünk Judák Zsolt képviselő úrnak, hogy már megvan vele a kapcsolat, és valóban egyetértek az alapítvány részéről a kedves hölgyel, kedves Ritával, hogy igen, érdemes lenne új programokat kitalálnunk, és megalapítanunk, és összefognunk. És
0: például azt az Unióból milyen tapasztalatokat lehetne átültetni hozzánk?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Jövő héten megyek pont egy ilyen szakmai találkozóra, én meg fogom őket kérdezni, hogy a többi országokban ebben milyen konkrét tapasztalatok vannak. Hadd említsek egy saját projektünket, ami 5. éve megy. Ez egy speciális út, de azt mutatja, hogy érdemes neki menni néha zárt ajtóknak is. 5. éve van lehetőségünk, a láss, hogy ők is láthassanak programunkkal, a gyermekotthonokba bejutni, a zárt gyermekotthonokba, ahol az állami gondozásban élnek a gyerekek, és az 5 év alatt mi 45 helyszínen volt lehetőségünk szemvizsgálatokat végezni, és közel 2000 gyermeket vizsgáltunk meg, és nagyjából 1000 gyermeknek tudtunk adni ingyenesen szemüveget lencsével együtt. Ez az a Magyar Optikus és Optometrista Szövetségnek a projektje, és nagyon reméljük, hogy ezt tudjuk folytatni, ugye most vagyunk a 5. évnek a kezdeténél, tehát minden lehetőséget meg kell ragadni. Egyébként hadd ajánljam föl az Igazgyöngyi Alapítványnak, hogy keressük meg egymást, és biztos vagyok benne, hogy tudunk ebbe dolgozni. Én nagy örömmel hallottam az imént, hogy Berettyó Újfalóban egy optikus kolléga ebben segített. Ezek azok az utak, ezek azok a gondolatok, amiért érdemes egy ilyen napot így elindítani, és ezt a témát felvetni.
0: Úgy, hát ezt mi is örömmel halljuk, akkor ez az egymásra találás itt megtörténhetett. A nemzetközi program a látás világnapjával kapcsolatban említ egy olyan mondatot, hogy a szemegészségbe fektetni gazdaságilag is megtérül, írja ez a kampányanyag. Mit gondolnak erről Erritok Nóra a látókörében lévő régióval kapcsolatban, egyetért ezzel?
1: Mindenképpen, mert hát sokat foglalkozunk azzal, hogy ezt a társadalmi csoportot, akik generációs szegénységben élnek, hogy tudnánk a munkaerőpiacon mondjuk alkalmassá tenni egy hosszú távú alkalmazás, hogy ne a külföldi munkavállalók töltsék be azt a szerepet, amit egyébként ők is be tudnának. Nyilván ez egy bonyolult és nagyon összetett probléma, de része az is, hogy rendelkezzenek azokkal a fizikai adottságokkal, amihez ehhez a munkával szükséges, és hát a felnőttek között is sok van, akinek szemüvegre van szüksége, sok van, akinek idősebb korban szürkehályog jelenik meg a szemén, ezzel is kínlódnak, nem mennek el menni az orvoshoz, nem jutnak el egyszerűen azokhoz a egészségügyi szolgáltatásokhoz, amire egyébként egy jobb társadalmi státuszú, egészségtudatosabb ember könnyebben eljut. De edukálás kellene minden téren, nagyon fontos lenne, és a másik, hogy ezt a szociális rászorultságot, ezt valahogy kiterjesszük például a szemüvegre is. hogy ne a felajánlások, tehát nem lehet egy olyan problémát, ami állandóan újra termelődik, mert újra termelődik. Ez nem olyan, hogy egyszer megoldjuk, egyszer leszűrjük őket, adjunk szemüveget, aztán utána rendben van minden. Itt folyamatos ellenőrzésekre van szükség. Nyilván, hogyha azt gondolom én, hogyha az iskoláknál, vagy az óvodáknál, de főleg az iskoláskorban be lehetne építeni oda az iskolákba egy szűrést, és ott lekapcsolódhatna hozzá egy edukálás, amiben nem megértetni a gyerekekkel, hogy nem szégyen, ha valakinek szemüvege van, hogy kell vigyázni a szemüvegre, nyilván itt a családi hátteret is biztosítani ehhez, de szociális alapon segíteni, hogy minden gyerek jól lásson, mert ha jól lát az iskolában, akkor jól tud tanulni, jobban tud tanulni, és akkor felnőttként rendelkezik azzal a tudással, ami aztán az a népgazdasági szempontból fontos lehet.
0: Most emlegettük a gyerekeket, illetve beszéltünk a munkában lévőkről, de az időseket is említsük meg, nagyon gyakori egy bizonyos kor után a szürkehályok kialakulása. Például egy ilyet is ki tud szűrni egy optometrista, Zsolt, vagy ahhoz már szakorvos kell, nem igazán látja szerintem a közvélemény, hogy ki az optometrista.
2: Az optometrista az a nagyon jól képzett és nagyszerű szakember, aki a Semmelweis Egyetemen tanul és végez. Mi úgy szoktuk mondani, hogy minden olyan vizsgálatot ő végez el, ami a szemet kívülről érinti, azaz fizikailag kívülről megvizsgálható, és minden olyan, ami a szemen belül van, azaz gyógyítást igényel, műtét, az pedig a még jobban felkészült szemészorvos kollégák végzik. Optometrista tipikusan optikai szaküzletben dolgozik, de dolgozik kórházakban is, dolgozhat szemészeti rendelőkben is.
0: És ki tud szűrni például szürkehályogot? Tehát, hogy a szűrésre képzett?
2: Igen, őnek a képzésük része, hogy a szembetegségeket fel kell tudják ismerni. Uh-huh. Ők nem állapítanak meg diagnózist, a gyanút fedezik fel, azt közlik a pacienssel, és kifejezetten fontos része az optika szakma működésének, hogy amikor az optometrista felfedezett gyanút az adott paciensnél, akkor nekünk kötelességünk egy úgynevezett forró dróton őt tovább küldeni a legközelebbi szemészeti osztályra, és ezt jelezni az ottani szemészorvos felé. Ezt azt kell mondjam, kiválóan működik országszerte.
0: Ez milyen jó, hogy mondja. Eritok Norától szeretném kérdezni, hogy ön szerint mire lenne szükség, még most itt ugye hallunk egy remek kampányról, és évről évre ez a téma felmerül, és foglalkoznak vele a szakemberek, mi is igyekszünk terjeszteni ennek a hírét, de mire lenne még szükség, hogy ez valóban eljusson az érintettekhez ön szerint?
1: Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kellene nyerni egy politikai szándékot ennek, egy döntéshozói szándékot ennek, hogy foglalkozzunk ezzel a problémával, és nem csak ez a szemüveg dolog van itt, hanem itt vannak egyébként a gyógyszerek, a leszakadó társadalmi csoportoknál, hogy elérik-e egy antibiotikumot, ki tudják-e váltani, mert ma ez is itt van, és még látjuk, hogyha tudunk segíteni a gyógyszerrel, akkor azok a gyerekek meggyógyulnak, nem szövődménnyel vészelik át az időszakot, és az egészségi állapotuk az pedig jobb lesz. Itt van a fogamzásgátlás kérdése, itt van a menstruációs szegénység, ahol mindenhol tudomásul kéne venni, hogy vannak emberek, akik a létminimum alatt élnek, és számukra ezek a kiadások luxusként jelennek meg. És
0: az bízunk benne, hogy
1: állapotuk az meg fogja határozni, hogy ők milyen jövőt építenek a gyerekeiknek.
0: Nagyon fontosnak
1: érzem azt, hogy a szociális szempont az beépüljön.
0: Nagyon szépen köszönjük Elritok Nórának, a Berettyóújfalu Központú Igaz Gyöngy Alapítvány szakmai vezetőjének és Szabadi Zsoltnak, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnökének, hogy rendelkezésünkre álltak.
1: Köszönjük szépen.
0: A szerkesztő önöknek is. A szerkesztő Farkas György és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében én is búcsúzom. Tesári Nórát hallották. Menjenek el szemvizsgálatra. Nagyon fontos, mint ahogy ezt ma hallottuk többször is. Viszont hallásra.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Divatos betegség vagy valós odafigyelést igénylő egészségügyi probléma. Az inzulin rezisztencia az utóbbi években kapott nagyobb figyelmet, egyre több embert diagnosztizálnak, a cukorbetegség előszobájának is mondják. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Ernst Tarackközi Kinga. Várjuk kérdéseiket, tapasztalataikat, SMS számunk 0630 9666, Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Írják meg nekünk, hogy találkoztak-e már inzulin rezisztenciával. Vajon állapot vagy betegség mit jelent pontosan, és milyen következményei lehetnek? Erről beszélgetünk ma a Dr. Kossuth műsorában. Itt van velünk a stúdióban Dr. Ferenc Viktória, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának adjunktusa, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus. Kezdjük sokkal, jó napot kívánok!
2: Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát akkor kezdjünk azzal, hogy mi is pontosan az inzulin rezisztencia, ami még nem cukorbetegség, de fejlődhet odáig.
2: Az inzulin rezisztenciát egy állapotnak kell tekintenünk, tehát önmagában ez nem jelent egy betegséget, ezt mindenképpen fontos tisztázni. Tehát ahhoz, hogy ennek az állapotnak a kockázatát fel tudjuk mérni, igazából nagyon nagy szaktudással kell rendelkezni, de az nagyon fontos, hogy otthon a betegek is, illetve az érintettek is nagyon sok olyan szimptomát, illetve kockázati tényezőt felfedezhetnek, amely ez irányba vezet. Maga az inzulin rezisztencia fogalma az azt akarja, hogy az inzulin, amely egy hasnyálmirigy által termelt hormon, nem tud, a szervezet sejtjei nem tanúsítanak érzékenységet ez irányba, és ezt megpróbálja a szervezet úgy legyőzni, hogy egyre több és több inzulin molekulát szintetizál és választ el a vérbe, amely megpróbálja ellátni azt a funkciót, ami szükséges ahhoz, hogy az inzulin hatását ki tudja fejteni.
1: No, akkor ezt a funkciót legyen kedves, mondja, mit csinál az inzulin?
2: Úgy kell felfognunk az inzulint, mint egy kulcsot egy zárba. Hogyha rendelkezésünkre áll inzulin, akkor a sejtekbe bele tud áramlani a cukor, és a cukor biztosítja a sejtek számára a megfelelő energia ellátottságot.
1: Bele tud áramlani a vérből.
2: Igen,
1: ugye?
2: a véráramból.
1: Ha nem tud, akkor a vérben marad.
2: Így van, és ennek az lesz az eredménye, ugye, hogy a szervezet az inzulin rezisztens állapotban megpróbálja a magasabb vércukrot úgy normalizálni, hogy egyre több inzulint termel, és ez az egyre több inzulin el tudja látni azt a szerepet, hogy beáramlik a sejtekbe a véráramból a cukor. Azonban ez az állapot ahogy továbbfejlődik, és ahogy a bevezetőben is említette, ugye azért tekintjük a cukorbetegség előszobájának, mert kimerül ez a kapacitás, és meg fog emelkedni előbb-utóbb a vércukorszint.
1: A kapacitás, ami kimerül erre, arra gondol, hogy a hasnyálmirigy nem tud több inzulin termelni.
2: Igen, egy idő után a hasnyálmirigy inzulin termelő képessége limitálódik, és nem tud tovább termelni inzulint, illetve kialakulhatnak olyan állapotok, amikor a hasnyálmirigy kimerül, és elkezd csökkenni az elválasztott mennyiség. Ez már betegség, tehát ez már a cukorbetegség.
1: Ha a vérben benne marad a cukor, az már a cukorbetegség?
2: Hogyha a vérben a vércukorszint elkezd emelkedni, akkor első stációként kialakul a prediabétesz, az elődiabétesz, és ahogy ez a vércukorszint tovább emelkedik, az már egy valódi manifest diabétesz formájában fog megnyilvánulni.
1: Ugye azt mondta az előbb, hogy hát, hogyha én eszem, iszom, akkor ebből a cukor az először is a véráramba kerül, nyilván lebontja a szervezetem mindazt, amit ettem, ittam, benne van a cukor a véráramban, ezt érzékeli a hasnyálmirigy, most nagyon egyszerűen fogalmazva, elkezd inzulin termelni, és az inzulin bejutatja a vérből a sejtekbe a cukrot. Hogyha ez nem megy, nem működik, az miért nem működik?
2: Nagyon sok sejt csak az inzulin segítségével, mint kulcsa zárba, visszautalnék erre a metaforára, csak így tudja felvenni a cukrot, hogyha rendelkezésre áll az inzulin. Hogyha
1: inzulin,
2: nem áll rendelkezésre, vagy nem érzékenyek a sejtek erre az inzulinra, akkor nem fogják tudni felvenni a cukrot, kvázi éheznek. Úgyhogy ez a folyamat igazából, ez egy ördögi körként fogható fel, és mindenképpen arra kell törekedni a gyógyítás során, hogy ezt az ördögi kört megszakítsuk.
1: Ugye az állapot, ugye nem betegség, azt mondta, hanem állapot, az állapot neve az, hogy inzulin rezisztencia, ez is akkor ezek szerint ezt jelenti, hogy a sejtnek az állapotát jelenti, hogy rezisztens az inzulinról, vagyis ellenáll az inzulin
2: hatásának, igen.
1: És éhezni kezd.
2: És éhezni kezd, igen.
1: Miből érzékelem én ezt?
2: Az inzulin rezisztenciának már számos tünete van, amiből gondolhatunk arra, hogy érintettek vagyunk. A legbanálisabb tünetek például fáradékonyság, rossz alvásminőség, kockázati tényezőnek és kiváltó tényezőnek is tekinthető az elhízás, leginkább a hasi elhízás, abdominális obezitás, ezt az alma típusú elhízást tekintjük a legnagyobb kockázati tényezőnek, kialakulhatnak a bőrön különböző tünetegyüttesek, amelyek felhívhatják a figyelmet az inzulin rezisztenciára. Nőknél nagyon gyakran kialakulhat cikluszavar, a női nemi ciklusnak a zavar, a menstruációs zavar, férfiaknál is kialakulhatnak a nemi működés problémáinak következményei, tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek az állapotnak már lehetnek tünetei.
1: Csak egyet hadd válasszak ki ebből, elhízás milyen metódus folytán alakul ki abból, hogy a sejtek nem tudják felvenni a cukrot?
2: Az elhízás következtében ugye felhalmozódnak a zsírsejtek, mind számukban, mind pedig méretükben. És ezek a zsírsejtek önmagukban ellenállnak az inzulin hatásának, és nem tudják a véráramból fölvenni a cukrot, illetve a zsírt sem. Tehát ebben az állapotban nem csupán a cukorértékek emelkedését fogjuk látni, hanem a vérben a zsírok koncentrációjának emelkedését is. Tehát maga a zsírszövet, értve ez alatt elsősorban ezt a szervek között elhelyezkedő zsírszövetet, viszcerális zsírszövetet. Ez a szervek közötti zsírszövet ellenáll az inzulin hatásnak, tehát ez egy inzulin rezisztens szövet. És minél nagyobb ennek a tömege a szervezetünkben, annál inkább rezisztensek vagyunk, ellenállunk az inzulin hatásának. Ez egy okokozati összefüggés, de ugye maga az elhízás provokálja az inzulin rezisztenciát, és az elhízás következtében kialakuló inzulin rezisztencia is ronthatja tovább az elhízást.
1: Hát akkor valóban ez egy ördögi kör.
2: Igen.
1: Dr. Ferenc Viktória, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus a vendégünk. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést az inzulin rezisztenciáról, amely egyre több embert érint, de nyilván nem mindegy, hogy milyen mértékben. Sokan bőrgyógyászati vagy nőgyógyászati panaszok nyomán jutnak el, vagy elhízás nyomán jutnak el cukorterheléses vizsgálatra. Egy korábbi műsorunkban Cseszregi Balázs egy a 20-as évei elején járó hölgyet kérdezett.
3: Mi volt az a pont, amikor elment orvoshoz, vagy egyáltalán a cukorbetegségre, vagy hát az inzulin rezisztenciára utaló tünetek voltak-e, ami miatt elment orvoshoz?
4: Az én inzulin rezisztenciámra egy nőgyógyászati vizsgálat során derült fény. Az orvosom a vizsgálat során megállapította, hogy PCOS nevű hormonális betegségem van, és mivel a PCOS egyik gyakori velejárója az inzulin rezisztencia, ezért a vérvétel mellett az orvosom egy cukorterhelésre is elküldött, aminek eredménye kimutatta az inzulin rezisztenciát.
3: Most egy utólag visszagondolva, voltak olyan tünetek, ami egyértelműen az inzulin rezisztenciának köszönhető?
4: Igen, több tünetet is tapasztaltam. Hajhullás, koncentrációzavar, nem tudtam úgy figyelni, ahogy kellett volna, amellett pedig étkezés után 2-3 órával nem csak éhségérzetet éreztem, hanem émegést és elgyengülést is.
3: Mit mutattak az adatok, amikor megjött a cukorterhelés eredménye?
4: Szerencsére az eredménye egy gyengébb kezdetleges inzulinrezisztenciát mutatott, ezért az orvosom elsősorban életmódváltást javasolt.
3: Bocsánat, itt most a nőgyógyászról beszélünk, vagy már a házi orvosról?
4: A nőgyógyászról. A nőgyógyászról, igen. És ugye ez az életmódváltás magában foglalja az egészséges táplálkozást és a sportot. Ennek okán el is látogattam egy dietetikushoz, aki elmondta a táplálkozással kapcsolatos tudnivalókat, alapokat, valamint elmondta az ajánlott és kerülendő élelmiszereket, és egy étrendet is írt nekem, amivel bele tudtam ebbe az egészbe kezdeni, valamint azóta heti 4-5-ször járok konditerembe, és újzós edzést végzek.
3: Mire kell leginkább figyelni?
4: Elsősorban kerülöm a cukrot és a fehérlisztet, valamint a dietetikus felírt nekem alternatívákat különféle élelmiszerekre, és azokat próbálom mindig fogyasztani és beszerezni.
3: Ha jól értem, alapvetően akkor a gyógyszert nem írt fel az orvos?
4: Nem, mivel egy gyenge jel, ezért még ahhoz nem nyúltunk.
3: Volt azóta ellenőrzés, egy újabb cukorterhelés, hogy most hogy áll ezzel kapcsolatban?
4: 2 évvel derült ki nálam ez a betegség. 1 évvel utána voltam vizsgálaton, ami hál' Isten egy jobb eredményt mutatott, így javult az eredményem. Idén még nem voltam, viszont szerintem idén is javulás várható.
1: Cseszreki Balázs interjúját hallottuk. A stúdióban továbbra is itt van velünk dr. Ferenc Viktória, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy kiket érint elsősorban. Mindenkit, vagy vannak azért veszélyeztetettebbek? Nők, férfiak, elhízottak, nem elhízottak, szóval kik azok, akik inkább hajlamosak inzulin rezisztenciára?
2: Nagyon fontos ismerni a kockázati tényezőket, amelyek hajlamosítanak inzulin rezisztenciára. Ugye nagyon fontos kiemelni az elhízást, ahogy említettem is, a hasi típusú elhízás, az, ez a populáció nagyban veszélyeztetett, de a másik populáció, akik érintettek lehetnek, azok a nagyon ülő életmódot folytatóak, illetve azok, akik olyan étkezést folytatnak, amely leginkább az ultra feldolgozott élelmiszerek fogyasztását jelenti. Tehát az elhízás önmagában nem feltétlen kritériuma annak, hogy kialakuljon az inzulin rezisztencia, de az elhízottak nagyban érintettek. És szeretnék egy tévhitet eloszlatni. Sokan az inzulin rezisztenciát a nők betegségének tartják. Ennek elsősorban az lehet az oka, hogy a nők gyakrabban foglalkoznak az egészségi állapotukkal, több női magazint olvasnak, és több információval rendelkeznek, könnyebben telefonálnak be ilyen műsorokba is, de nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak a nők érintettek, tehát ugyanúgy a férfiak is érintettek ebben a populációban. Vannak olyan betegségek, amelyek az inzulin hatását nagyban tudják gátolni és kialakítani az inzulin rezisztens állapotot. Az interjúban megszólaltatott alany is ugye a policisztás ovárium szindróma, aminek az új megnevezése a polimetabolikus ováriális szindróma megnevezést kapta ez a betegség. Ebben szenved, tehát ezek a nők is és igen nagy számban szerepelnek az inzulin rezisztensek populációjában, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok betegségről, endokrin belgyógyászati betegségről van tudomásunk, amely inzulin rezisztenciát provokál, de a legfontosabb talán kiemelni ezt a két kockázati tényezőt, amely az elhízás és az életmód, a mozgásszegény életmód.
1: Van Magyarországon felmérés arról, hogy a népesség hány százalékát érinti?
2: Az elhízásról pontosabb adatunk van, a felnőtt lakosságnak az elhízás, a túlsúly és a manifest elhízás az 50-60 százalékát is érintheti,
1: és
2: tehát ez egy horrorisztikus,
1: és ők
2: potenciálisan veszélyeztetettek. Az inzulin rezisztencia vonatkozásában nincsenek pontos adatok, hiszen ez sokáig rejtve marad, ez egy olyan állapot, amelynek a kifejlődéséig, a progressziójának, a kettes típusú diabéteszbe való fordulásáig nem fogunk információkat kapni, de azt gondolom, hogy óriási tömegeket érint ez. Pontos számok nem állnak rendelkezésre, de minden bizonnyal ez milliós nagyságrend.
1: Csak életmód vagy genetika is van mögötte?
2: Vannak genetikai hajlamosító tényezők, hiszen az évezredek során ugye egyre inkább elmentünk abba az irányba, hogy egyre több táplálék áll rendelkezésünkre, és ezt a táplálékot szívesen is fogyasztjuk el, és ennek a tápláléknak az elfogyasztására nem mindig van szükségünk. Ugye az élelmiszeripar fejlődésével, idézőjelbe tett fejlődésével, az ultrafeldolgozott élelmiszerek könnyű elérhetőségével azt gondolom, hogy óriási populáció veszélyeztetett, úgyhogy nagyon nagy számokról beszélhetünk.
1: Ha nem ismerik fel időben, ha nem kezelik időben, akkor cukorbetegség lesz belőle.
2: Az irány egyértelmű, nyilván nem lehet a biológiában kimondani egy 100%-os összefüggést, de a kockázat az fennáll, és a valószínűsége, hogy kialakuljon a diabétesz, az igen nagy ennél a populációnál, igen.
1: Hogyha egyéb tüneteket nem észlelek, akkor ez most kérdés lesz, már nem így tűnik, de hogy valójában csak laborvizsgálat során, vagy hogyan lehet rájönni arra, hogy nem működik megfelelően az inzulinom, illetve hogy a sejtek nem engedik be megfelelően az inzulint?
2: Ugye az inzulin rezisztencia tünetét számos egyéb betegség is kiválthatja, tehát mindenféleképpen laboratóriumi módszerrel kell ezt igazolni. Viszont nagyon fontos kiemelni, hogy vannak labormódszerek, amelyek az inzulin rezisztenciát felvet, de nincsenek olyan kritikus határértékek a medicínában, amelyek meghatározzák, hogy ez a pont már biztosan inzulinrezisztencia. Tehát például a cukorbetegségnek van egy nagyon fontos határértéke. Milyen vércukorértéktől beszélünk cukorbetegségről. De az inzulinrezisztencia vonatkozásában ilyen pontos számok nem léteznek. Tehát az inzulinrezisztenciát lehet bizonyos laboratóriumi módszerekkel becsülni. Ugye nagyjából úgy lehet elképzelni ezt, hogy a vércukorszint normalizálásához magasabb inzulin szintre van szükségünk. Tehát ha a vércukor és az inzulin koncentrációt egyidejűleg meghatározzuk, akkor egyik betegnél X, a másiknél 2X lesz az inzulin koncentrációja. Akinél 2X, ott nagyobb valószínűséggel kialakul az inzulin rezisztencia. Tehát mindenképpen fontos, hogy magát az állapotot laboratóriumi módszerrel kell igazolni olyan betegeknél, akiknél felállnak azok a tünetek, amelyek felhívják az orvos figyelmét, illetve a beteg figyelmét erre az állapotra.
1: Kíváncsiak vagyunk a tapasztalataikra. 0630 9666 az SMS számunk. Életmódváltásban vannak-e esetleg éppen? Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Dr. Ferenc Viktória, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus a vendégünk itt a stúdióban, a vonalban pedig itt van velünk Dr. Erdélyi Alíz, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem mesteroktatója. Kezécsokonom, jó napot kívánok!
5: Szép napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Ennyi kis kiegészítés, hogy nem vagyok doktor, dietetikus vagyok, de csupa fő vagyok.
1: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Lassan ráfordulunk arra a kérdésre, hogy na jó, de mit lehet csinálni? Táplálkozással mit lehet elérni? Mit lehet megelőzni, és mind lehet segíteni?
5: Hát rengeteg mindent el lehet érni, úgyhogy ha megelőzésről beszélünk, ugye akkor az önmagában a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozás, ami hazánkban az okos tányérenek külön honlapja van, be lehet ütni, ebben semmi sem tilos, csak a mértékek meg a mennyiség, jó, de ezt így meg lehet nézni, és nagyon finomakat lehet enni, és ez sokat segít a megelőzőben, meg a megfelelő mozgás. Ha már valakinek diagnosztizált inzulin rezisztenciája van, akkor azért sok mindent át kell tekinteni. Tehát ugye a köztudatban benne van az, hogy egy 160 g-os étrend, és akkor boldog-boldogtalan elkezd a netről egy 160 g-os étrendet csinálni, a 180 centis 100 kilós férfi is, meg az 52 kilós 164 centis hölgy is. Ugye ez így valószínűleg érzékelhető, hogy ez így nem jó. És ebben az is fontos, hogy nem csak a túlsúlyos és elhízott hölgyek lehetnek inzulin rezisztensek, hanem a normál vagy a sovány hölgyek, vagy a férfiak is, tehát és innentől kezdve mindenkinél egy más típusú étrendet valósítunk meg, függetlenül attól, hogy persze az alapok azok azonosak. És ami nagyon-nagyon lényeges, illetve én így dolgozom, hogy nem az a lényeg, hogy 3 hónapig nagyon jól betartjuk, és akkor utána visszaerezd el a hajamat, meg hogy jaj, csak amikor ünnep van, feloldom, hanem hogy megtanuljuk, vagy ő megtanulja azt, hogy hogyan lehet választani, mert választani mindig lehet jó és rossz között, vagy két rossz közül a kevésbé rosszat. Vagy lesz karácsony, lesz húsvét, lesz születésnap, lesz minden. Tehát nem lehet örökké kivonulni, de akkor is meg kell tanulni, hogy ő ott mit ehet.
1: Ugye józan paraszti ésszel, hogyha a szervezetem képtelen feldolgozni a cukrot, akkor első válaszom, hát akkor nem eszem cukrot, mint ahogy hallgatóink írják is, keto diéta, semmi tészta, semmi szénhidrát, így kell táplálkozni, tehát ki kell vonni ezeket a táplálkozásomból, és akkor megoldódik a dolog.
5: Nagyon jó, hogy ezt így felvetették, mert ez az egyik óriási tévhit. Tehát az, hogy a szénhidrátokra koncentrálunk, az nem azt jelenti, hogy nem eszünk, sőt, akinek ilyen problémája van, enni kell szénhidrátot, csak nem mindegy, hogy mikor, mennyit, és természetesen vannak olyan dolgokat, ami azért kihagyunk az étrendből. Tehát pontosan nem csökkentjük le teljesen minimálisra a szénhidrátot, hiszen itt nagyon klassz dolgok vannak. Igenis bele belefér a tészta, csak nem mindegy, hogy milyen. Belefér a gyümölcs, csak nem mindegy, hogy mennyi és mikor. Tehát, hogy nem lehet, ha valakinél diagnosztizáltak is él 85-90 éves korig, tehát ez nem normális, hogy egy ilyen nagyon-nagyon megszorító táplálkozást folytassunk.
1: Ha jól értem a szavait, akkor alapvetően ez az állapot, ugye, ahogy a doktornő mondta, az előbb nem betegség, hanem állapot, ez személyre szabott megoldásokat kíván, tehát nincsenek egységes és ilyen uniformizált dolgok, hogy ezt kell csinálni, aztán majd jó lesz, hanem igazából érdemes a saját helyzetemre, a saját dietetikus ismerősömmel, vagy a saját házi orvosommal elkezdeni gondolkodni.
5: Hát mindenképpen vannak alapelvek, tehát azért nem hagyjuk el a kenyeret, de kenyérből általában a teljes körlésűt választjuk. Nem kell elhagyni a süteményt, aki ide szálljuk, de nem cukrot teszünk bele, hanem mást. Átalakítjuk egy kicsit a receptet. Aki ide szálljuk, annak is kitaláljuk. Aki sós szálljuk, annak is kitaláljuk. Aki fizikai munkát végez, annak is. Tehát mindenképpen érdemes ezt dietetikusan megkonzultálni. Nem mindegy, hogy az orvos ízd már a felgyógyszer, milyen munkát végez, de az biztos, hogy a mozgást mindenképpen mellé kell tenni, hány műszakba dolgozik. Tehát ugye ezeket mind-mind figyelembe veszik, hogy betartható, de az biztos, hogy a hozzáadott cukrokat, azokat teljesen érdemes kihagyni, viszont a gyümölcsöket, joghurtot, kefét meghatározott időszakonként meghatározott mennyiségben érdemes beépíteni, tehát hogy viszonylag igyekszünk arra, hogy kevesebb megszorítás legyen. Persze, aki abszolút egészség vagy helytelenül táplálkozott, annak egy nagyon nagy váltás lesz.
1: Hát meg nagyon nagy macera állandóan számolgatni.
5: Nem kell, nem, tehát hogy egy jól megtervezett, nem mindenkinek kell pontosan számolni, de ha meghatározza a dietetikussal az adagokat, akkor utána már nem kell neki számolni feltétlenül, csak amíg belőjük azt, hogy körülbelül mennyi az a szénhidrát érték, amivel ő jól érzi magát, és egyébként a labor értékei is javulnak.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Erdélyi Aliz, dietetikus táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem mesteroktatója volt a vendégünk telefonon. A stúdióban pedig továbbra is itt van velünk dr. Ferenc Viktória, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus. Ha már szóba került, van egy gyógyszer?
2: Visszatérve még egy gondolat erejéig, amit nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy az inzulinrezisztens állapot az egyéb kórképek kialakulásának kockázatát fokozza. Értjük ez alatt a szív-érrendszeri megbetegedéseket, a daganatos megbetegedéseket, a gyulladásos megbetegedéseket, az immunológiai kórképeket, és az előzőekben is kifejtette a kolléganő, hogy nagyon fontos a diétánál a szénhidrátbevitelre fókuszálni, itt a komplex szénhidrátokra van szó. És miért is van ennek szüksége? Például gondoljunk a gyomor-bélrendszeri daganatokra. A vastagbélrák egyik kockázati tényezőjének tekinthető, hogyha nincs elég rostbevitel. Az inzulinrezisztens állapotban, hogyha még ezt egy rostbevitel csökkenésével fokozzuk, akkor bizony a kockázat fokozódik. Tehát a társbetegségek, a szövődmények kialakulása szempontjából is nagyon fontos, hogy ezt a diétát optimálisan állítsuk össze, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartottam kiemelni.
1: Tényleg nagyon ördögi, mert bizonyos betegségek előhozzák az inzulinrezisztenciát, amely aztán bizonyos betegségeket előhoz.
2: Igen, ez abszolút ez az ördögi kör, amit a medicinában is tanítunk minden esetben a hallgatóknak. A kezelés.
1: Gyógyszer.
2: Ugye a kezelés alappillére az életmódterápia és a diéta, az életmódterápiának pedig a legfontosabb momentum az, hogy a mozgásra fel kell hívni az érintettek figyelmét. A testmozgással az izomszövet, az izomsejtek inzulin nélkül tudnak cukrot használni. Tehát át tudjuk tulajdonképpen a szervezetnél ezt a rezisztens állapotot hidalni a mozgással, és az izomszövet úgy fogja a cukrot felhasználni, hogy nincs szükség inzulinra. Tehát spórolni tudunk a szervezetnek inzulint. Továbbá az izomszövet inzulin érzékeny szövet szemben a zsírszövettel, tehát ha a mozgás segítségével az izom-zsír arányunkat emelni tudjuk, akkor annak az lesz a következménye, hogy sokkal inzulin érzékenyebbek leszünk. Tehát ebből az ördögi körből ki tudunk törni. Tehát mind a diéta, mind pedig a testmozgás lehetővé teszi, hogy kitörjünk ebből az ördögi körből, úgyhogy ezért ez minden esetben az inzulinrezisztens állapot alappillére. Ha ezt a kettőt folytatni tudjuk, és megfelelő a kolléganő elmondása alapján is a tünetekre is fókuszálva optimalizáljuk a beteg állapotát, akkor sokszor ez elégséges. Abban az esetben, ha ez nem elégséges, vagy ebből az ördögi körből hosszú évek, évtizedek fennállása után nem tudunk kitörni, akkor állnak rendelkezésünkre különböző gyógyszerek is ennek a rezisztens állapotnak a megszüntetésére.
1: Mert hogy arról van szó, hogy bizonyos sejtek, vagy a sejtek, és akkor ezek most nem az izomsejtek, nem tudják felvenni a cukrot, csak inzulin segítségével, de az állapotnak az a jellemzője, hogy még inzulin segítségével sem tudják felvenni. Tehát, hogy most megint csak nem orvosként, hanem így paraszti észre gondolkodva, van-e olyan kemikália, ami megsegíti a sejteket ahhoz, hogy mégiscsak fel tudják venni azokat.
2: Igen,
1: az
2: több ilyen kemikália is van. Ezek közül a legrégebben használt és a legjobban ismert, és azt gondolom, hogy a hallgatók között is valószínűleg közismert molekula az a metformin. Ez egy inzulin érzékenyítő gyógyszer is többek között. A cukorbetegség kezelésének alapterápiájának is tekinthető, de ez a gyógyszer abban az esetben, ha már a vércukorértékek a normál tartományt meghaladják, akkor felírhatóvá válnak az orvos kezében, úgyhogy ez a betegeknek óriási segítség lehet. Illetőleg az utóbbi években az elhízás gyógyszeres kezelése olyan hatalmas fejlődésnek lett kitéve, hogy rengeteg olyan elhízás kezelésére alkalmazott gyógyszer is rendelkezésünkre áll, amely az inzulin érzékenyítést, tehát a szövetek inzulin érzékenységét jelentősen javítani tudja, és ezek a készítmények is ugyanúgy ezt az ördögi kört meg tudják szakítani, és a beteget normális inzulin érzékeny állapotba tudják hozni.
1: Ez azt jelenti, hogy akár gyógyítható, vagy igazából csak késleltethető ennek a betegségnek, vagy az állapotnak a komolyabbra fordulása?
2: Azért nagyon fontos ismerni ezt az állapotot, mert gyógyítható egyrészt életmódterápiával, vagy gyógyszeres kezeléssel, illetve megszakítható az a természetes lefolyása a betegségnek, hogy elindul az inzulinrezisztencia, kettes típusú diabétesz, szövődmények. Ha ezt időben megszakítjuk, még a szövődmények megjelenése előtt, akkor ki lehet mondani, hogy gyógyítható az állapot.
1: Vannak-e olyan inzulinrezisztenciával kapcsolatos tévhitek, vagy rosszul megtanult, vagy rosszul megértett információk, amelyekkel rendre találkozik, és amelyeket fontos tisztába tenni?
2: A leggyakoribb állapot az, amivel találkozom, hogy a beteg egy inzulinrezisztencia diagnózissal érkezik a rendelésre, tehát ő neki az a betegsége, hogy ő inzulinrezisztens, és ő erre szeretne megoldást, és nagyon fontos tisztázni, hogy sok esetben az inzulinrezisztencia egy következmény, tehát a kiváltó okot kell feltárni, megismerni, és annak megfelelő kezelésével adekvátan gyógyítható ez a betegség. A másik tévhit, amit nagyon fontos eloszlatni, hogy férfiak és nők ugyanúgy érintettek, tehát ez nem a nők betegsége, és a harmadik tévhit, amelyet a dietetikus is érintett, hogy az elhízás önmagában nem az egyedüli kiváltó oka ennek, tehát vannak sokan olyanok, akik soványként szenvednek ebben az állapotban, és itt a terápiás lehetőségek tárháza limitált, hiszen itt a fogyasztó gyógyszerek nem jönnek szóba, úgyhogy itt elsősorban az életmód kezelésre kell fókuszálni.
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Köszönöm.
1: Dr. Ferenc Viktória, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának adjunktusa, belgyógyász, endokrinológus, diabetológus, szakorvos volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, holnap is lesz Dr. Kossuth, várom önöket ismét 3:30-kor. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, erről beszélünk a holnapi adásainkban. Kérdéseiket már most megírhatják, 0630 9666 az SMS számunk, Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk ott. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Enz Tarackközi Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották, maradjanak a Kossuth Rádióval. Szép napot, minden jót!

0: 0 óra 2 perc. A hírszerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Bordi András. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. Elindul az egységes betegelégedettségi platform. Több helyen lehetnek záporok, zivatarok. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit külügyminiszter. A Kijevben látogató Ed Miliband közölte, hogy a büntető intézkedések elsősorban olajipari és elektronikai vállalatokat, az orosz árnyékflotta hajóit, az Oroszország által támogatott határokon átnyúló fizetési és elszámolási rendszert, az úgynevezett A7 nemzetközi hálózatot érintik. A politikus emellett beszámolt arról is, hogy Nagy-Britannia átszámítva csak nem 25 milliárd forint értékű új támogatási csomagot biztosít Ukrajnának az energiaipari infrastruktúra téli felkészítésére, illetve humanitárius célokra. Tovább folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozónapot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A keddihez képest a tegnapi tüntetésen kevesebben, a szervezők szerint 130 ezeren, a belügyminisztérium szerint 72 ezeren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, 48 rendőr megsérült. A harmadik hete tartó tiltakozás következő országos demonstrációját október 13-án tartják. Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, botrány, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, míg az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Közben Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktor volt kormányfőt, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. A Fidesz úgy reagált, szerintük az akcióval sikerült véget vetni az ukrán maffia Magyarországon keresztüli pénzszállításának, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Egedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írta közösségi oldalán a kultúráért felelős miniszter. Pár Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső, a várható zivatarok miatt több megyére figyelmeztetést adtak ki. Hajnaltól csökken a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor. A hőmérséklet éjszaka 11 és 16, holnap napközben 16 és 22 fok között alakul majd.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.

0: Kiszáradó források, szomjazó vadak, Nógrád erdeiben harcba szálltak a természet túléléséért. Beszendőben a horgászhelyek, a Balaton változó vízszintje új szabályokat diktál a pecásoknak. És hogy a témánál maradjunk, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége összefogással óvná meg természeti kincseinket. A zöld hírek mellett ezt kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. A nógrádi vidék vadban gazdag erdeibe még most is hordják a vizet az állatok itatásához. Sőt, megyeszerte megjelentek azok a vízfakasztó emberek, akik még emlékeznek a források helyére. Ezeket megásva túlélést biztosíthattak nem csupán az elejthető állatoknak, hanem az erdő teljes élővilágának. Tarnóczy László a vadállomány egészségi és fizikai állapotáról, illetve a kertekbe bejáró állatokról is kérdezte a Nógrád megyei vadászszövetség elnökét, Szabó Lászlót.
1: Szarvasbőgéstől voltak hangosak, és most már a barcogástól hangosak a nógrádi erdők. Vadban gazdag vidéken vagyunk, az ország legerdősültebb megyéjében.
2: Sajnos az időjárás a vadállományon sem volt kedvező, nagyon kevés volt a táplálék, kiszáradtak, kiégtek a legelők, gyümölcsök, magtermés egyáltalán nem volt, szinte gyümölcsből is nagyon kevés, vízhiány volt a területeken, próbáltuk ezt pótolni, etetni a vadállományt.
1: A Nógrád megyei vadászszövetség elnöke és a Nógrád megyei vadászkamara titkára Szabó László.
2: Kicsit késve indult a bőgés a korábbi évekhez képest, a szeptember 16-17-e környékén indult el a bőgés. Jellemzően nagyon meleg volt napközben, éjszaka bőgtek, hajnali órákban, nagyon nehéz volt a vadászat. Eredményeket még nem tudok mondani, hiszen most zárult éppen a szezon. Nem lehetett cserkelni, nagyon zörgött a levél, a fű, minden az égvilágon. Nehéz kezdet volt nagyon. Agancsúlyokról azt tudjuk mondani, hogy ugye nekünk ez egy döntő tényező, akár a bérvadászatásban, akár a bírálatnál is. A várthoz jobbak az agancsúlyok, tehát a szárazság nem befolyásolta annyira, mint amennyire gondoltunk. És most majd indul a barcogás a dámszarvasoknál. Sajnos eső továbbra sincs, mai napig hordani kell a vizet. Biztosítani részükre a legtöbb társaság már elkezdte az edetést, lédús takarmánnyal, cukorrépával, amivel tudnak, hiszen föl kell készíteni az állatot. A gímszarvasbikák ilyenkor a bőgés időszak alatt szinte nem esznek, csak folyadékot vesznek magukhoz. Sokat fogynak ilyenkor nagyon, legyengülnek testileg, és hát a tél beállt előtt egy kicsit a kondíciókon javítani kell, hogy úgy menjenek neki a téli szezonnak, ne pusztuljanak el az éjségben vagy egyéb más dolgokban, hiszen ha le van gyengülve a szervezet, bármilyen betegség könnyebben megtámadhatja őket.
1: Gímszarvasoknak, dámszarvasoknak, őzeknek, de akár Nógrádban muflonokról is beszélhetünk. Mi adja az alapvető takarmányát?
2: Ugye ők kérődzök, és a zöld növényzet valójában, de hát most nem volt zöld növényzet, maximum a rügyekből csipegettek, kint az erdőn vadalma, vadkörte, ami lehullott, szinte várták a fáról, hogy az apró gyümölcs lehulljon, és szerencsétlenek úgy keresték, meg hát ezt a borzasztó száraz füvet kellett, ami olyan, mint egy tű, annyira szúr, azt kellett nekik valami módon magukhoz venni, mert nem találtak más táplálékot. Vagy amiből konfliktusok adódnak, hogy bemennek a lakott területekre, a gyümölcsösökbe, és ott próbálják az éhségüket csillapítani.
1: Vadászattal foglalkozók, vadgazdálkodók éppen ezért végeznek olyan etetéseket, amelyek megóvják a lakosságot attól, hogy a saját kertjükben találkozzanak a vadakkal?
2: Igen, hiszen ilyen elvonó etetéseknek hívjuk, akár a száraz takarmánnyal, akár szemestak, vagy ez a lédús takarmánnyal, amit említettem, próbáljuk elvonni az erdőben vagy a mezőkön tartani a vadállományt. Ez természetesen nem minden esetben lehetséges, hiszen nem tudjuk mindegyiket bezárni és úgy megetetni. Szerencsére szabadon élnek, és előfordul ez az ilyen eset. Sajnálatos módon igyekszünk ebben is segíteni a lakosságnak. Egy kis türelmet kérünk, hát ha az éghajlat is változik, vagy legalább megjön az eső, és akkor egy kicsit távolodik, húzódik a vad a lakott területekről. Nem beszélve arról a környezetről, hogy a lakott területek közvetlen közelében nem folyik vadászat. Ezáltal a vad ott nyugodtan van, megtanulja, hogy ott nem bántják, és ezért problémákat is kárt okoz a lakosságnak.
1: Milyen a vadak egészségi állapota, milyen a fizikuma? Azt mondta, hogy az agancsokon az látszik, hogy rendben vannak. Testsúlyban, méretben, szaporodásban befolyásolt valamit a nyári osszály, a hőkupola, a forróság, és mindaz a klimatikus változás, ami megjelenik az erdőkben?
2: Természetesen hogyne befolyásolna, hiszen a szaporulatnak is szüksége van vízre, és ők még nagyon gyengék, akár az őzgidákat tudnám említeni. Nem tudjuk a számát, de számtalan őzgidát találtunk elpusztulva, valószínűleg a szárazság miatt. Nem beszélve arról, hogy kis tócsák maradtak, ahol még maradt. Ezen tócsákban elszaporodott a vírus és a baktérium. A gidáknak még nem olyan nagy a ellenálló képességük. Beleittak és megbetegedtek és elpusztultak tőle. A szarvas ezt jobban bírja, nagyobb távolságot elmegy inkább a vízhez, elvitték a szarvastelnek a borjakat, ők könnyebben mozognak az őz, inkább jobban tartja a területét, és szerencsétlen eleve az, hogy egy ilyen válogató étkeztetést folytat az őz, tehát ő nem fog nekiállni legelni a lucernát egy 10 négyzetmétert, ő ebből is csíp egy kicsit, abból a növényből is, és hát most kevés volt ez a válogatásra alkalmas növény. Hát biztosan megviselte őket, de mivel nem tudjuk szám szerint pontosan megmondani, láttuk, hogy szenvednek a hőségtől szerencsétlen állatok, ezért is próbáltunk minden lehetséges módot megragadni arra, hogy a víz utánpótlást próbáljuk valahogy megoldani.
1: Ez pedig már az élőhely gondozás. Láttunk arra példákat, jó példákat Nógrád megyében, hogy forrásokat takarítottak ki, mert a kis erecskék, patakocskák bizony kiszáradtak. Szükséges némi pótlás. Hogyan történik mindez, és hol merre felé tudunk beszámolni ilyen eseményekről?
2: Az egész megyében minden vadászata jogosult, aki egy kicsit is gondozni akarja a vadállományát, az nekiállt ennek a tevékenységnek. Vannak régi idősebb vadászok közöttünk, akik még tudták, hol vannak a források. Na most ezen források nagy része már nem jön föl a föld felszínére. Tehát meg kell ásni egy kicsit. De tudni kell, hogy hol volt neki az eredete. És onnantól kezdve ott egy kicsit megássuk, vagy egy picit elfogjuk, mikor kijön, hogy egy nagyobb vízfelület alakuljon ki. És ilyen érdekes a vad, ahogy szeret dagonyázni a szarvas is és a disznó is. Ha látja, hogy tiszta a víz és egy kis felület csak, nem fekszik bele, mert tudja, hogy ő neki abból inni kell. Az állat nagyon okos és értelmes ilyen szempontból. És örülök neki, hogy a megyében is vannak olyan emberek, akik ilyen vízpakasztónak hívjuk, akik ebben látják a jövőt, hogy igenis nekiállnak és kiásnak ilyen forrásokat, vagy géppel, vagy kézzel, de ez nem működik másképp. Volt az Országos Vadgazdálkodási Alap pályázat, a kamarának egy belső pályázati rendszere, ahol lehetett vízutánpótlásra pályázni. Mesterséges dagonyák, itatógödröknek a kiképzése, napelemes szivattyúknak a vásárlására volt lehetőség, és hát az elmúlt években ezt egész jó kihasználták a vadászatra jogosultak, és most ennek nagy hasznát vettük. Továbbiakban is szeretnénk majd ezt a dolgot így folytatni, mert látszik, hogy sajnos erre a jövőben is nagy szükség lesz. És ugye ezen itatók nem csak a vadállomány itatására szolgálnak, hiszen erdő, mező minden lakója oda jár. A madarak, a rovarok, a kétértőek, a hüllők, mindenki oda jár, ahol egy kis vizet talál. Így hát az ő életüket is megmentjük ezáltal.
3: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
0: A természet nem beszél, mégis nap mint nap üzen nekünk. Rajtunk múlik, megértjük-e a jelzéseit, és időben cselekszünk-e. Következnek a zöld hírek Kovács Bernadett összeállításában.
4: Milliárdokkal járulnak hozzá Budapest élhetőségéhez a városi erdők. A fák árnyékolnak, mérséklik a nyári hőséget, széndioxidot kötnek meg, élőhelyet biztosítanak, és lassítják a hegyoldalakról lezúduló csapadékot. A budapesti erdők így nem egyszerűen kiránduló helyek, olyan természetes infrastruktúrát jelentenek, amely nap mint nap hozzájárul a főváros élhetőségéhez. Egy új kutatás szerint a fővárosi erdők szolgáltatásai évi 13,5-26,5 milliárd forintnyi értéket teremtenek a társadalomnak. Évente mintegy 18 millió látogatást regisztrálnak bennük, mely társadalmi értéke akár 20 milliárd forint is lehet. A városi erdők árnyékolnak, párologtatnak, hűtik környezetüket, így mérséklik a városi hősziget hatásait is. A budai hegyoldalakban a nagy esőzésekkor a lombkorona, az avar, a talaj és a növényzet együttesen mérsékli a víz gyors lefolyását, ezáltal csökkentheti a villámárvizek kockázatát. Mit keres a mosómedve egy magyar erdőben? Az Amerikából jöttem Mosómedve gondok című kisfilm bemutatja, hogyan jelent meg ez az Észak-Amerikából származó ragadozó Európában, és miért adhat okot aggodalomra hazai állományának növekedése. A közepes testű ragadozó Európába az 1930-as évekbe került be, Németországban prémiér tartották, illetve vadászati céllal engedték szabadon. Rendkívül alkalmazkodó képességű állományai 100 év alatt kontinensünk egyre több területén megjelent. Magyarországon a 20. század vége óta van jelen, sokáig csak igen kis egyedszámban. Az elmúlt években már szaporodó képes populáció alakult ki, amely természetvédelmi és járványügyi szempontból egyaránt figyelmet érdemel. Mivel a mosómedve változatos táplálkozású faj, ezért számos őshonos állatfajra lehet kedvezőtlen hatással. Emellett több, az emberre is veszélyes kórokozó és parazita gazdája lehet. Az Amerikából jöttem Mosómedve gondok című új kisfilm elérhető a Hunren Ökológiai Központ YouTube csatornáján.
0: A Balaton kritikus vízállása a horgászoknak sem kedvez. Szerencsére az ívási időszak tavaszra esik, amikor kevésbé jellemző az alacsony vízszint. Ám nyáron és ősszel az eddigi horgászhelyek ellehetetlenülnek, a halak mozgása pedig egészen megváltozik, ami új kihívásokat jelent a közösségnek. Perger Miklóssal, a Balaton térségi horgászegyesületek szövetségének ügyvezető igazgatójával Felszegi Csaba készített interjút.
5: Ha itt maradunk a Balatonnál, ugye a Balaton térségi horgászegyesületek szövetségé nevébe beszélek, és ugye rengeteg horgászunkat érint a balatoni vízszint, ami most, hát, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy történelmi mélypontra süllyedt, mert volt ennél korábban alacsonyabb a vízszint, viszont nagyon közelít hozzá, és az a helyzet, hogy szerintem egyre sűrűsödni fognak ezek az aszályos időszakok, amikor számolnunk kell azzal, hogy nem lehet tartani a, mondjuk a Balaton azt az optimális vízszintjét, ami akár a turizmusra, de a horgászatra és egyéb tevékenységhez szükség lenne.
6: A kis víz az mit befolyásol? Tehát a halok ivóhelyét esetleg, ugye a horgászoknak megváltoznak a horgászhelyeik, ugye ez nem is kérdés. Tehát milyen összefüggések lehetnek?
5: Nyilván befolyásolná az ívást is a halaknál, csak hát talán az a szerencse, hogy általában ezek az alacsony vízszintes időszakok éves bontást, ha néznénk, azok nem tavasszal az ívás időszakban következnek be, hanem inkább a nyárvégi őszi időszakra, amikor már ugye az ívás befejeződött, tehát ebben nem látnék én olyan nagy problémát. Talán a horgászati szempontból az a gond, hogy ha megnézzük nem is az északit, bár az északi parton is most már a horgászcsónakok a horgászkikötőben nagy részt az iszapon ülnek, tehát a déli parton nagyon nagy probléma van, hogy a parti horgász nem igazán éri el azt a helyet, hogy olyan mértékben tudja meghorgászni ezt a vizet, mert ugye sekélyebb a déli part, tehát inkább a horgászat szempontjából érzem én ezt. Meg a másik dolog, a halak szempontjából ugye az oxigén hiányos állapot esetleg, ami felmerülhet ilyenkor, az algásodás, ami befolyásolja a víznek a minőségét.
6: Táplálékszerzés céljából főleg a békés halaknál ez nem jelentett gondot?
5: Hát táplálékszerzés szempontjából is van ennek jelentősége, mert azok a halfajok, amelyek akár a balatoni árvaszonyok lárvát fogyasztják, azokon a helyeken, amik szárazra kerültek, ugye nyilván ott nem tudják megtalálni a táplálékokat, de hát azért a víz egyéb részein ez nem probléma.
6: A horgász helyeknek a száma, gondolom, hogy azért jelentősen csökken ilyenkor, amikor ennyire alacsony a vízszint.
5: Hát így van, főleg azok vannak szerintem hátrányos helyzetben, akiknek nincs csónakjuk, nem tudják csónakkal meghorgázni azokat a helyeket, ahol még van esély arra, hogy eredményt tudjanak elérni. Ezért lenne egy pozitív dolog, hogyha fejleszteni lehetne a Balatonon is a csónakos horgászatot, akár csónakkikötőkkel, sólyákkal, stégekkel, ezzel nagymértékben azért meg lehetne emelni azoknak a számát, akik hozzájutnának horgászati lehetőséggel, és mondjuk főleg ilyen időszakban, amikor a parti horgászat bizonyos szempontból szűkül a lehetősége, elérnék ők is azokat a helyeket, ahol még működne ilyenkor a horgászat.
6: A halak mozgása szempontjából, főleg a nagyobb halak mozgása szempontjából, mit lehet elmondani, a nagyobb hal a mélyebb vizet szereti, a kisebb a sekélyebbet, vagy ez hogyan van? Tehát a mozgását ez befolyásolja vajon?
5: Olyan nagy összefüggés szerintem ebben nincsen, mert főleg a hal mozgását befolyásolja ugye a hőmérséklet is. Nyilván, hogyha tágabb értelemben nézzük, persze, hogy befolyásolja, mert azokon a helyeken, amik szárazra kerültek, oda nem jutnak el, de én azt gondolom, hogy annyira ez nem probléma. Itt a horgászat szempontjából nagyobb a gond. Meg főleg a vízminőség és a vízoxigén tartalma szempontjából. Bár ez is a Balatonon még annyira nem probléma, viszont kisebb horgásztavakon nagy-nagy gondot okoz, mert sokkal jobban ugye fel tudnak melegedni ezek a vizek, mint mondjuk a Balaton. Bár a Balaton is idén is elérte már ugye a 30 fokot, ami nem igazán ideális, de nincs tudomásunk arról, hogy a Balatonon emiatt nagyobb halpusztulás következett volna be.
7: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
0: Tavaink és vizes élőhelyeink nem csupán a táj ékei, hanem az élet nélkülözhetetlen bölcsői is. Megóvásuk közös felelősségünk, hiszen amit ma elveszítünk a természetből, azt holnap már nem biztos, hogy visszaszerezhetjük. Kun Zoltánnal, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének vezetőjével Kobolák Attila beszélgetett.
8: A Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetség, ez a szervezet, ez 2022-ben jött létre, mert több helyi civil szervezet, aki a Balatonnál, Fertőtónál, Velencei tónál, Tatai tónál dolgozott, arra lettünk figyelmesek, hogy tulajdonképpen a problémáink azok egy mintázat mentén merülnek föl, és ezért úgy gondoltuk, hogy ha összefogunk, elkezdünk tapasztalatot cserélni, akkor hatékonyabban tudunk fellépni ezek ellen az általunk nem kívánt beruházások ellen. Koalíciót hoztunk létre, ami egy ilyen laza szövetség mozgalom volt, és 2022 végén döntöttük úgy, hogy ennek érdemes egy jogi keretet adni, akkor hoztuk létre a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségét. Amit csináltunk eddig, tapasztalatcsere a szervezetek között, én szerintem ebben elég jók voltunk, mert Tatán is a helyi tagunk sikeresen megállított egy beruházást, a Fertőtónál is sikeresen megállítottuk egy beruházást. Sikerült a Velencei tónál, Sokorónál is megakasztani egy beruházást. A magyar EU-s elnökség ideje alatt mi úgy éreztük, hogy fontos lenne olyan témákat előhozni, amiket úgy gondoltuk, hogy a magyar állam nem hoz elő, ezért elindítottuk civil EU elnökséget, ami tulajdonképpen egy olyan programsorozat volt, ami 7 eseményből állt, ebből 3-at szervezett a mi szövetségünk. Az egyik az EU vízügyi stabilitással foglalkozott, a másik az erdők helyzetével, a harmadik pedig az akkumulátoriparággal. Mai napig ezeknek a konferenciáknak az eredményei azok, amiket mi a munkánkban felhasználunk. Most is ezzel a 3 témával foglalkozunk. Víz, erdő, akkumulátoriparág. Mindegyikhez definiáltunk egy olyan fajt, úgy fogalmazunk, hogy ökoszisztéma mérnöknek lehet tekinteni. A víznél ez a hód, erdőknél a farkas, az akkumulátoriparágnál pedig az ember.
9: Az említett fajok milyen állapotban vannak?
8: Magyarországon egyébként a hódban talán a legjobb állapotban, sőt, talán az Európai Unió területén is azt lehet mondani, hogy azért vannak nagyon sikeres hód visszatelepítési projektek. A farkas az egy elég érdekes helyzetben, mert a 70-es évek után egy elég jó visszatérés mutatott. Ennek az lett az eredménye sajnos, hogy az Unió pont 2025 elején úgy döntött, hogy a védettségi szintjét azt lejjebb viszi, amire nekünk volt válaszunk is. Úgy gondoltuk, hogy az Unió, tehát az Európai Bizottság az téves döntést hozott a farkas védettségi szintjének csökkentésével. 2 ponton is. Az egyik az az, hogy nincs rá tudományosi bizonyíték, hogy valóban megfelelő természetvédelmi állapotban van a farkas az Európai Unió. Vannak olyan populációk, amik igen, de uniós szinten ez nem igaz. Az uniónak van egy olyan szabálya, hogy új jogszabályi döntéseket nem politika vezérelten, hanem tudomány vezérelten kell hozni, és ennél úgy éreztük, hogy ez nem a tudomány vezérelt döntés volt ez, amit az unió hozott, ezért 4 másik partnerrel, 3 olasz, meg egy francia szervezete közösen bepereltük az Európai Bizottságot az Európai Unió bíróságánál. 2 pert indítottunk, az egyik az a tudományos megalapozottság hiánya, a másik az pedig az, hogy úgy véljük, hogy a Lisszaboni Egyezménynek sem felelt meg a bizottság, ugyanis egy olyan döntést hozott, ahol nem volt teljes egyetértés a tagállamok között, teljes egyetértés hiányában pedig a bizottság döntött úgy, hogy a berni egyezmény titkárságnál kezdeményezi a farkas védettségi szintjének lejjebbvitelét. Ez nem felel meg a jogszabályoknak. Két pert indítottunk a bizottság ellen, ezt a kettőt azóta az Európai Unió Bíróság összevonta. Befogadták, ami egyébként már egy nagy siker, hogy a bíróság befogadta a perünket, elismerte, hogy jogszerűen lépünk föl.
9: És mi a helyzet akkor a homo sapiens-szel?
8: Mennyiségi tekintetben legjobb állapotban nyilván, mert nagyon sokan vagyunk, de minőségi tekintetben én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon rossz az állapot. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének van ez a fenntartató fejlődés céljai, 17 cél összesen, és ezt a Stockholmi Intézet úgy építi föl, hogy alul vannak azok, amik a bioszférához kapcsolódnak, mint egy esküvői torta, tehát az esküvői tortának az alapja az egészséges bioszféra, erre épül föl az egészséges társadalom, és a harmadik szintje az esküvői tortának pedig a gazdaság. Nincs az az esküvő, ahol a torta szeletelését az alsó szinttel kezdik, vagy ennek a szétbarmolásával, amikor a felső kettő összeomlik. Egyébként teljesen logikus, ha szétromboljuk a bioszférát, és nem egy egészséges bioszférában élünk, azon sose sikerül egy egészséges társadalmat, vagy egy versenyképes gazdaságot építeni. Én úgy látom, hogy azért azt mutatja a társadalom, hogy végtelenül megosztottak lettünk. A legtöbb szavazás Egyesült Államokban, akár Magyarországon is azt mutatja, hogy a végletekig megyünk el. Van egy nagyon nagy ellentét a társadalmakban, és ez arra utal, hogy a minőségi állapota a társadalomnak, vagy a homo sapiensnek az nagyon-nagyon rossz. Ami én véleményem szerint arra vezethető vissza, hogy a bioszférának is nagyon rossz az állapota. Elég, ha megnézzük azt, hogy jelen pillanatban Magyarországon, ugye 2026. szeptember elején vagyunk, egy nagyon nagy aszály és több hőhullám után azt lehet látni, azok a hírek, hogy nagyon sok helyen tulajdonképpen már elkezdődött a küzdelem a vízért az emberek között. Az Agyva mentére, ha gondolunk, vagy az Agyvának a vízgyűjtőjére, ilyen híreket kapunk a Bakony környékéről is, és több más helyről is.
9: Feladataik közé tartozik az, hogy az ilyen társadalmi ellentéteket feloldják. Ott vannak például a fölösleges, akár káros beruházások, azok ellen fellépnek. Ez a kettő dolog összefügg.
8: Feladatunkhoz mindenképpen hozzátartozik egyfajta edukáció, és az, hogy a különböző érdekcsoportokkal leüljünk, a köztük meglévő érdekellentéteket feloldjuk. Mi két stratégiai eszközt használunk ehhez a munkához. Az egyik az maga a tudomány. Minden kommunikációnk mögött van valamilyen tudományos eredmény. Próbálunk nem levegőbe beszélni, úgymond, hanem valóban tudományos eredményekre próbáljuk alapozni a munkánkat. A másik ilyen eszköz az pedig a jog. Többször volt még a szervezetünkön belül is olyan vita, hogy bizonyos jogszabályok helyett új jogszabályok kellenének, és rendszeresen azt az álláspontot képviselem, hogy egészen addig, amíg nem tudjuk bebizonyítani, hogy egy jogszabály rossz, mert nem tartjuk be, addig nincs értelme új jogszabályoknak. A magyar állam ellen, ha minden igaz, van két perünk. Az egyik az Ácson, ahol egy akkumulátoriparági beruházást támadtunk meg, a másik az pedig az egyik tech szervezetünknek Gödön, illetve egy másik pedig Debrecenben van számos pere, szintén akkumulátoripari beruházásokkal szemben, ahol azért küzdünk, hogy tudjuk biztosítani az élhető környezetet az embernek. Vannak az uniónál beadva panaszaink a magyar állam ellen, kettő is, az egyik az a vízkeret irányelv helytelen végrehajtása miatt, a másik az a Natura 2000-es területeken történő erdőgazdálkodás miatt. Van az egyezménynél egy panaszunkban, van az Európa Parlamentnél egy petíciónkban szintén akkumulátoriparági beruházásokkal kapcsolatban. Jelenleg a munkánkat azt az úgynevezett élőtáj 2040 program köré szervezzük. Annak tulajdonképpen az a célja, hogy 2040-re egy olyan élhető környezetet teremtsünk Magyarországon, megfelelő tájhasználattal, ami nem csak az embernek, hanem az összes élőlénynek, gomba, növény, állatnak élhető környezetet biztosítson. Olyan jövőképet próbálunk az államból kivasalni, úgymond, vagy a kormányból 2027 végére, ami biztosítja azt, hogy olyan tájhasználatunk van, ez az élhető környezet, ez mindenkinek meglegyen, élőhelyei mindenkinek biztosítva legyenek a Kárpát-medencében.
0: Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket. Címünk a földmaradt@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila, valamint a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.

0: arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: A hegymászó két céllal indul el a hegyre. Az egyik az, hogy megmássza, a másik, hogy túlélje. Ebben az a paradox, hogy a csúcson van a legmesszebb az élettől. Üdvözlöm Önöket, Wolf Nagy Tünde vagyok. Az idézet szerzője az egykori hegymászó, aki férjével Erős Zsolttal a világ ötödik legmagasabb hegyét is megjárta. Ilyen magasságig azóta sem jutott oxigén nélkül magyar nő. Rendszeresen meghívott előadó, coach, két gyerekes édesanyja, 2014 óta vezeti a Hópárduc alapítvány csapatát. A vendégem Sterzer Hilda. Ha egy kicsit visszaugrunk az időben, te már hegymászó voltál, amikor Zsolttal találkoztál. Emlékszel erre a találkozásra? Hogyan ismerkedtetek meg?
2: Előtte 3 hónappal másztam az első alpesi csúcsomat, mielőtt Zsolttal találkoztam, de akkor mondjuk már biztos voltam benne, hogy nekem ez kell, hogy én hegyekre akarok menni. És ezek után találkoztam én Zsolttal, hát össze is szorult a gyomrom, hogy rögtön a második hegyemet már Zsolttal fogom mászni, a legjobb magyar hegymászóval, én meg még a hágóvasat se tudom egyedül fölvenni. Mi egyébként egy internetes társkeresőn találkoztunk. Én nem gondoltam, hogy a profil mögött, ahol az volt, hogy Hópardi és az Erős Zsolt arcképe, hogy itt egy valódi ember állhat, vagy legalábbis az Erős Zsolt, mert én követtem azért az ő honlapját, követtem az expedícióit, mert azért érdekelt a hegymászás, és azért biztos voltam benne, hogy ez egy kamu profil, és valaki visszaél az ő nevével. De tudod mit? Ha bármi között van, menjünk el mászni. Na, kíváncsi összek én erre az alakra. És a déli pályaudvarnál beszéltük meg a találkozót, magam sem értettem, hogy mit is várok én. És amikor láttam, hogy az Erős Zsolt jön felém, és aztán megáll előttem, hogy kezek görcsbe szorult a gyomrom, és amikor megkérdezte, hogy te vagy az a lány az internetről? Hát én ott így majdnem, tehát hogyha nem, nincs fal mögöttem, biztos elfutok, de hát onnan már nem volt kibúvó, úgyhogy be kell fajom, hogy igen, én vagyok. Éjszaka elértük a Glockner lábát, és hát így 10-kor mondta Zsolt, hogy ja, nézzük meg a beszállást. És ha már ott voltunk, elindultunk, és megmásztuk a csúcsot, és a csúcson azt mondta Zsolt, hogy hát ennél gyorsabban csak egyedül tudtam volna megmászni. És akkor kezdő 4 napot így együtt töltöttük, és a 4. nap azt mondta, hogy így elém állt, és azt mondta, hogy Hilda, neked 8000-esen a helyed.
1: Amikor azt mondtad az előbb, hogy nekem ez kell, nekem hegyet kell mászni, akkor mi az, ami motivált téged? Mi az, ami a hegymászásban olyan csodálatos?
2: Igazából, amikor én először megláttam a Tátrát, tehát én 24 évesen kezdtem el egyáltalán túrázni, de hogy akkor ez így nagyon megragadott, a szabadsága a túrázásnak, és én máig elképesztő szabadságot élek meg kint a természetben, és én azt érzem, hogy én ott így otthon vagyok, és megérkeztem. És aztán, amikor az első havas hegyere, az első alpesi csúcsra így fölmentünk, hogy ott van egy érinthetetlennek tűnő hófehér hegy, amire így azt mondom, hogy hát erre egy vétek is hozzáérni, annyira hófehér, ragyogó, tiszta, makulátlan, és hatalmas, és hogy aztán az ember lépésről lépésre mégiscsak felmászik, ráléri a csúcsát.
1: És akkor ott áll, és mit gondol?
2: Hát igazából csak az, hogy ez így gyönyörű. Ahogy igazából, hogy megküzdünk azért, hogy fölérjünk, elértük azt, amiért, tehát, hogy elértem azt a pontot, amiért jöttem, hogy képes voltam erre, hogy fölérjek addig, és hogy körülnézek így az álmulat, hogy mekkora a világ, és hogy már az Alpokban is meg lehet érezni, ebben a Himalájában ez sokszorosa, hogy mennyire törékeny valójában az ember.
1: 2 8000-es csúcsot másztatok meg együtt Zsolttal, de a harmadiknál te megálltál a csúcs előtt.
2: Igen, ez a Makalu nevű csúcs volt, és hát körülbelül 30 méter annyi volt közöttünk. Az biztos, hogy olyan kevés volt a távolság, hogy Zsolt oda tudott nekem kiabálni, kiáltani, hogy gyere ide. Én megmondtam azt, hogy nem. Sok minden történt, nagyon bántott, miután így ráeszméltem, ott nem is tudtam, tehát már csak az alaptáborban 2 nappal később döbbentem rá, hogy mit hagytam ki. Tehát nagyon sok összetevője van annak, hogy én nem mentem fel a Makalu 8463 méteres csúcsára. Tehát ez egy hatalmas hegy, nagyon kevesen másszák, és hát egy erőltetett ütembe kellett aklimatizálódnunk, és hát látszott, hogy ez egy kemény csúcsmenet lesz. Valamilyen okból ezért a fiúk kitalálták az alaptáborba, hogy nézzünk a csúcsmászás előtt egy jó kis motivációs filmet. Az Everest katasztrófa film volt az, ahol aki eléri a csúcsot, az mind meghal. És ezen így elgondolkodtam, hogy tényleg meddig lehet fölfele menni, hogy utána legyen erőnk lejönni. És én így indultam föl a csúcsra. Ebben a magasságban 8000 fölött nem lehet összeadni két egy-egyű számot 8000 fölött. Szóval az agy erősen csökkent állapotban van. És már csak a sablónjaink, a sémáink működnek ilyen magasságban. És mivel hogy én végig azon kattogtam, hogy meddig lehet még fölfele menni, hogy legyen erőm lejönni, hogy feltétlenül időben forduljak vissza, ott már így nagyon túléptük a határt. És én akkor döntöttem el, hogy na jó, ott van egy pukli, én odáig megyek, és biztos, hogy nem megyek tovább, különben meg fogok halni. És hogy fölmentem a puklira, fölhúztam magam, kinéztem, és láttam, hogy másik puklin vannak az imazászlók, hogy ez a csúcs. Ott ez az agy, ami nem tud két egy-egyű számot összeadni, mert nem tudta megváltoztatni a gondolatot. Úgyhogy én ott leültem azzal a meggyőződéssel, hogy nekem ott kell maradnom.
1: És azért ez a 30 méter, ez sokszor előjött azért az álmaidban.
2: Hát gyakorlatilag ez életem, azt szoktam mondani, hogy legnagyobb kudarca és legnagyobb tanulsága. Én egyébként ma már nagyon hálás vagyok ezért a 30 méterért, mert tényleg ez azóta dolgozik bennem, és mindig újra meg újra megmutatja, hogy mit kell és mit nem kell csinálnom.
1: De azért, ha ma ott lennél, ma is azt gondolnád, hogy ha belülről úgy érzed, hogy nem kell tovább menni, akkor nem kell tovább menni.
2: Nem, ott tovább kellett volna menni egyértelműen. Tehát a Makalón a másik nagy tanulságom, én egy hívő ember vagyok, és az előző két csúcsra is vittem az én szponzorom zászlóját, kértem az ima csapatomat, hogy varjanak nekem egy zászlót, amin ott van, hogy Jézus, hogyha felérek a csúcsra, akkor én azt szeretném így kitűzni. Azt kérték, hogy ha sikerül, akkor hagyjam ott a csúcson. Viszont én erről megfeledkeztem a Makalón. Annyira el voltam foglalva a saját félelmeimmel, azzal, hogy mennyire hideg van, azzal, hogy nincs már vízünk, azzal, hogy mennyi idő lesz lejutni, hogy teljesen megfeledkeztem róla. És csak amikor Zsolt visszajött a csúcsról, nyúltam be a zsebembe egy zsepér, és akkor éreztem, hogy ott van a zászló. És akkor én megdöbbentem, hogy nekem föl kellett volna mennem, de hogy tudtuk, hogy itt már nincsen, tehát onnan már csak lefele lehet menni. És hogy ez a másik nagy tanulság, hogy a nehéz helyzet van, akkor nagyon be tud szűkülni a gondolkodásom, de szerintem általában az embernek. És hogy elfeledkezem arról, hogy van itt valaki, aki nagyobb nálam. És azóta így ez a másik nagyon fontos, hogy nem csak ki kell tartani, hanem tudjam, hogy velem van az Isten, aki nagyobb nálam, és ő még pont azt meg fogja adni, azt az erőt, ami ahhoz a maradék 30 méterhez kell.
1: 2010-ben érte baleset Zsoltot, és az egyik lábát amputálni kellett, de még ugyanabban az évben műlábbal mászott. Te soha nem mondtad neki, hogy ne menj, maradj.
2: Nem, mert pontosan tudtam, hogy mit ad neki a hegy, pontosan tudtam, hogy nekem őt abban kell támogatni, ami az ő döntése. Tehát, hogyha persze úgy döntött volna, hogy nem akar visszamenni a hegyre, akkor én őt abban támogatom. De amikor megtörtént a baleset, én ott voltam a Tátrában, őt hozták le utoljára. A hordágy, amin hozták, ugye tél volt, így le volt takarva egy fóliával, egy ilyen hőtükrös fóliával, de hogy így az egész, és úgy, ahogy a halottat szokták hozni, úgy hozták. És hogy ahogy így megpillantottam, így alig vártam, hogy bevigyék az étkezőbe, ott pakolták ki a többieket is, meg részesítették orvosi segítségben, hogy lássam, hogy él még. És akkor levették a fóliát, és láttam, hogy él, tehát hogy az a pillanat, hogy tök mindegy, hogy mi lesz, vagy mi van, vagy mi sérült, vagy a lényeg, hogy él. És emiatt nem volt kérdés, hogy én őt abba fogom támogatni, amiben ő szeretné, amiben ő az életét látja. És ő a hegymászásban látta az életét.
1: Aztán 13-ban mégis megtörtént az, amitől valószínűleg minden hegymászó retteg. Egy ország drukkolt akkor, hogy Zsolt visszajöjjön, ugye nem adott életjelt magáról, de te már tudtad, hogy nem él.
2: Igen, ez egy nagyon faramúci helyzet volt. Én később értettem meg, hogy az ország, meg a riporterek, meg mindenki miért nem érti azt, amit én értek. Én tudtam azt, mert tehát még úgymond semmi gond nem volt, még mindenki csak arról beszélt, hogy ők Kis Péterrel elérték a Kancsendzöng a csúcsát, de én azt is tudtam hozzá, hogy 24 órát mentek a csúcsig. És tudtam, hogy ez nagyon necces lesz. Tehát, hogy én nekem, mert ott görzsbe volt a gyomrom, hogy le fognak-e érni. És mikor jöttek a gratulációk, én mindig mindenkinek mondtam, hogy de még le kell, hogy jöjjenek. És amikor másnap reggel, tehát itt reggel volt, ott már 11 óra, és az volt az info, hogy Zsolt rosszul lett, itt még hírzár volt, akkor én tudtam, hogy 8000 fölött nincs mentés, és hogyha ő nem tud lejönni a saját lábán, akkor esélye sincs. És hogy kint volt egy éjszakát, csoda, hogy túlélte. Tehát általában egy ilyen csúcsmászás után túlélni kint a hidegben egy éjszakát általában nem szoktak. Tehát az volt a csoda, hogy jött azt az első éjszakát, még túlélte.
1: Ezt te hogyan tudtad ilyen racionálisan végig gondolni?
2: Volt nekünk ismerősünk, vagy hát Zsoltnak olyan mászótársa, akik eltűntek a hegyen. Volt olyan feleség, aki ezt ebbe beleőrült, mert hogy várta vissza a férjét. Egy dologtól nagyon féltem, hogy ne tűnjön el Zsolt. Tehát, hogy bármi történik, de ne eltűnjön, mert hogy az a legrosszabb. És tudtam, hogy tudnom kell azt kimondani, hogyha meghal, akkor az mit jelent. Tehát, hogy nem lehet, hogy magamat álomvilágban tingassam, vagy én nem halhatok bele. Tehát ez egy nagyon erős dolog volt, hogy amikor már kiderült számomra, hogy ő még egy éjszakát kint töltött, és utána meg ugye már sehol semmiféle életjelet nem adott, nem találták, hogy akkor ez azt jelenti, hogy nem él. Tehát egyértelmű volt számomra, hogy ezt nekem tudnom kell. Az egy másik dolog, hogy én is tudtam az agyamban, az eszemmel, kognitív szinten, de 2 év kellett, mire ez érzelmi szinten megérkezzen hozzám. Tehát ez 2 külön pontja a megértésnek. Tehát a gyászban az egyik legnehezebb talán, hogy ez összeérjen.
1: Itt maradtál 2 gyerekkel, sose tettél neki szemrehányást gondolatban, hogy miért nem maradtál itt velünk, miért kockáztattad az életed?
2: Másztam Zsolttal, tudtam, hogy ő tényleg képes jól látni a határokat. Láttam őt több helyzetben, hogy hogyan dönt. És nagyon érdekes, hogy pont 13-ban volt ő a National Geographic címlapján, és az volt a kép aláírás, hogy érezni kell a határainkat. És Zsolt érezte a határokat. Tehát, hogy a hegymászás azért egy érdekes sport, vagy pontosabban az expedíciós hegymászás, hogy a hegymászásban vannak szabályok. És ezek azért vannak, hogy túléljük. De az expedíciós csúcsmászásban biztos, hogy van olyan szabály, amit meg kell szegni. És ezeket nagyon érezte Zsolt, hogy na, ez még megszeghető, és túléljük, ezt már nagyon nem kéne, mert ez már tényleg káó. És azért azt gondoltam, hogy én láttam őt működés közben, hogy ő, mint a Messner, a Reinhold Messner, egy nagyon híres mászó, 80 éves, hogy ő is 80 évig fog élni, mert hogy pontosan érzi. De valamikor, talán ez a legnehezebb szerintem ezt érezni, hogy a test nem képes már rá. Tehát, hogyha ott mondjuk csak lavina veszély van, vagy kőhullás, vagy időjárás változás, azt biztos, hogy jól tudta volna kezelni Zsolt. Az, hogy a saját teste mit jelez, az nagyon nehéz.
1: Békesség van benned, hogy nem tudtad eltemetni?
2: Bennem így békesség van, mert én hívő emberként azt gondolom, hogy ő Istennél van, ott a mennyben. Örül annak, hogy ő nagyon ilyen természettudományos érdeklődésű volt, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ő most már akkor látja az univerzum működését, és azt tanulmányozza ott a tudósokkal, beszélgetnek. Aj, nem is gondoltam, hogy ez így van, biztos rengeteg ilyen dolog van, felfedezni való. És az, hogy a teste hol van, az annyira mindegy.

0: te nagyon keresett előadó vagy, hogy most egy kicsit a jelenre térjünk vissza. Például a te 30 méteres, nem megtett csúcstámadásodról is beszélsz cégvezetőknek. Mi az, amit nem hegymászoknak tudsz te tanítani a te hegymászói tapasztalatodból?
1: Igazából nagyon sok párhuzam van a hegymászás és az üzleti élet között, és egy kicsit szeretek is formabontó lenni, mert nagyon gyakran szeretik a cégek így kitűzni maguknak, így, hogyha valami célt kell elérni, akkor a hegymotívum mennyire szép, hogy hát valahonnan lentről elindulunk, fölérünk a csúcsra, és egyenesen fölmegyünk. És hogy el szoktam mondani, hogy nem, és nem csak a hegyen nem, de az életben sem. Tehát, hogy a hegyen is, ha igazán nagy célt akarunk elérni, lehet egy expedíciós 8000-es helycsúcsot, oda akklimatizálódni kell. Tehát fölmegyünk valameddig, és megterheljük a szervezetet, és aztán vissza kell térni az alaptáborba, hogy a szervezet felkészüljön, alkalmazkodjon ahhoz a terheléshez, és úgy tudunk tovább menni csak a következő pontig, és ez még mindig nem a csúcs lesz, hanem kell, hogy ugye fokozatosan fejlődjön a szervezet terhelések alatt, csak hogy nem lehet ott a terhelés állapotában fejlődni, hanem vissza kell jönni, pihenni, és mindazt a tapasztalatot összegezni, azt beépíteni ugye a szervezetbe, és akkor lehet tovább menni a következő etap felé.
0: Hogy fogadják ezt a cégvezetők, akik azt gondolják, hogy ők kézben tartják a világot, amikor te azt mondod, hogy óvatosabban, hiszen én tudom, ez sziklásabb ez az út, mint amit ti gondoltok.
1: Az a nagyon érdekes, hogy én is járom ezt az utat, magam is, és én is sokszor belebotlok abba, hogy kvázi már nincs oxigén, és túltoltam, hogy erőltetett az akklimatizáció, és már csak vánszorgok az úton, és akkor rájövök, hogy persze, már nem tértem vissza pihenni. Én azt gondolom, hogy sokszor szkeptikusan fogadják, de hogy hát jó, hogyha megérzik ezt az oxigén hiányt, hogy amikor már valamiért csak lassan fejlődik a dolog, akkor érdemes ránézni.
0: Beszéljünk a Hópárduc alapítványról. Hópárduc, ugye Erős Zsolt?
1: Igen, ez egy tudatos névválasztás. Az a célom a Hópárduc fejlesztő falmászással, hogy azt az örökséget, amit én azt gondolom, hogy Zsolt itt hagyott, és ami számomra fontos, és amit én szeretnék képviselni belőle, azt visszük tovább. És amikor meghalt, többen mondták, hogy hát kellene valami, ami az ő emlékére van, és én azt is tudtam, hogy én olyanba szeretnék belefogni, ami rólam is szól, amiben én kompetens vagyok. És én tanítóként végeztem, és nekem nagyon sokat adott a mászás. Koordináció, mozgás koordinációba, figyelembe, és amikor kiderült, hogy a lányomat fejlesztésre kell vinni, ilyen mozgásfejlesztésre, és akkor utána olvastam, én is elvégeztem az alapozó terápiát, és amiket ott tanultam, így kikristályosodott, hogy hát a mászás az ezeket teszi, tehát hogy a mozgás koordináció, hogyha ad a figyelemre, hát a mászással pont ezt tesszük, egyensúlyozás, központi idegrendszer, persze, hát abszolút ezt csináljuk. Éreztem, hogy na hát ez lesz a vonal, amit én tudok vinni, és hát azzal a mentalitással, hogy Zsolt így önazonos volt. Ő mindig arra tekintett önmagában, hogy mi az ő erőssége. Tehát ő tudta, hogy ő jól tud hegyet mászni, jól tud expedíción működni. Tudta, hogy az ő alkata nem a falmászó bajnokságra való, ő egy zömökebb ember volt, viszont expedíción, meg magas hegyen pont erre van szükség. Tehát, hogy tényleg ő abba az irányba ment, ami számára a legoptimálisabb, ideálisabb, az ő erősségeit használja ki. És én ezt szeretném itt megvalósítani, vagy ez a fő mondani valónk, hogy a falmászással fejlesszük a gyerekeknek a mozgás koordinációját, a figyelmét, úgy, hogy közben arra figyelünk, hogy ő miket tud. És nem azt nézzük, hogy na, akkor itt javítsunk bele, meg ott javítsunk, hanem erősítsük meg, amiben ő ügyes, mert hogy akkor van, tehát én is azt tapasztaltam, hogy akkor van erőm önmagamon dolgozni, hogyha tudom, hogy ja, ebbe jó vagyok, akkor már van erőm arra, hogy megpróbáljam, hogy és az menni fog még. Jó, azon nem annyira jó, de tudom, hogy akkor ezen tudok javítani. Tehát, hogy ez adja azt a belső erőt, amivel én tudom magam javítani, hogyha megmutatják, hogy mennyi minden megy. Szóval, hogy van egy ilyen nagyon támogató, pozitív légkör nálunk, egy mesébe illesztett foglalkozás, és azt emeljük ki, hogy nagyon jól megfogtad azt a sárga fogást, pont, hogy az volt a napsugár, amivel megolvasztod a ködöt, ha már osztik a ködérzed, még azt a másik sárgát is, ha eléred. És ezzel így megadjuk, én azt remélem a gyerekeknek azt az örömet, azt a motivációt, ami számomra így a mászásban megjelenik, és ami Zsolt számára is így megjelent a mászásban.
0: Mik a visszajelzések, akár a gyerekek, a szülők részéről?
1: Hát most már 13 éve csináljuk, úgyhogy jó sok visszajelzésünk van, nagyon pozitív visszajelzések. Tehát volt olyan kisgyerek, aki, tehát ez ilyen szinte klasszikus történet, hogy úgy jön gyerkőc hozzánk, de konkrétan ezt egy anyuka így megírta nekünk, hogy 5 évesen azért hozta hozzánk, mert hogy ment aztán iskolába, de hogy utált ceruzát fogni a kezébe a gyerek. És az egy darabig persze fiú, hát elmegy, de hát jövőre iskolás, és még egy vonalat nem húzott, hogyan lesz ebből itt írás. Akkor elhozta hozzánk a gyerkőcöt, járt egy fél évig, amikor már így elővette a ceruzát, és elkezdett rajzolni, és egy év után rajzpályázatra küldte be az anyuka a rajzot, és megnyerte ez a gyerek, mert hogy a koordinációja, a finom motorikája annyit fejlődött, hogy ott volt ebben a gyerekben a rajzolás, ott voltak a képek, csak így az ujjai nem voltak elég erősek, nem tudott úgy fókuszálni, és egy év múlva meg rajzversenyt nyert. Vagy van nálunk olyan kislány, tehát azért lányok is járnak hozzánk, aki, hát így küldték ilyen fejlesztésre, olyan fejlesztésre, semmit nem volt hajlandó csinálni, mert unalmas. És akkor az anyuka így tépte a haját, hogy de ő is látja, hogy fejlesztés kell a gyereknek, mászni szeret, jó, akkor hozzuk el ide, akkor egy fejlesztő falmászás. És hát most már gimnazista, most ment gimnáziumba, akkor jött nálunk 6 évesen ez a kislány, most bekerült az álmai gimnáziumába, és az anyuka azt mondja, hogy ez annak köszönhető, hogy nálunk megerősödött a gyerek, hogy végre elhitte magáról, hogy ő képes valamire, és máig másznak, és aztán anyukát is megfertőztem, most már együtt mennek via ferrátázni.
0: Te férhez mentél, már a gyerekeid is viszonylag nagyok. A hegymászásnak van még helye az életedben?
1: A hegyek nem tűntek el az életünkből. Miután Zsolt meghalt is, nekem az volt a nyaralás, hogy sátrazni megyünk a hegyek közé, Ausztriába, Tátrába, és ez máig így van. Ugyanezek csak idézőjelbe téve hegyi túrek, de hogy én nekem továbbra is a börtönéből szabadult sas lelkem, hogyha egy csúcsok végtelenjét látom, úgyhogy nagyon szeretnék újra egy kicsit komolyabb csúcsokat is mászni, már mint hogy csak szimplán alpesi csúcsokat, de ha én a hegyek között lehetek, és megéreztem a hó illatát, én már attól boldog vagyok.
0: Sosem volt benned olyan vágy, hogy visszamenj ahhoz a hegyhez, ahol Zsolt van valahol ott a tetején?
1: Még az elején gondoltam, hogy jó lenne megnézni, akkor még úgy gondoltam erre, hogy hát elmenni az alaptáborba, annak mi értelme van, hát egy hegymászó vagyok, megyek egy alaptáborba. És hát nagyon vicces, hogy mostanra így megértem annyira, vagy lenyugodtam, meg hát eltelt azóta 20 év, és nem is érzem már annyira erősnek magam, hogy de meg akarok mászni egy hegycsúcsot, úgyhogy pont jövőre lesz egy olyan vállalásunk, 2027-ben lesz 25 éve annak, hogy Zsolt első magyarként megmászta a Mount Everestet, és erre csinálunk egy programsorozatot itt a Hópárd utcnál, és akkor, tehát jövő áprilisban az a terv, hogy az Everest alaptáborba a férjemmel és Földes Andrással eltúrázunk. És most már el fogom tudni fogadni, hogy csak az alaptáborig megyünk.
0: A gyerekekben van vágy hegymászásra, vagy egyáltalán engednéd te, hogy ők akár 8000-es csúcsot másszanak?
1: Szeretnek természetben lenni a gyerekek. A fiam, ő falat mászik, ő nagyon szeret is falat mászni. A lányom szeret túrázni a saját tempójában, ezt most már nagyon hangsúlyozza, és az ő tempója lassabb, mert ő szeret gyönyörködni, meg ő rajzol, meg fotózik, meg neki ez a fontos. Nem látom egyelőre azt, hogy mondjuk a fiam is így nagy hegyek iránt érdeklődjön, bár azt látom, benne van a képesség. Tehát, hogy ha fölfele megyünk, akkor ő elképesztően gyors. Tehát tényleg így látom benne Zsoltnak az erejét, hogy hát így beszól, hogy mikor jöttök már. Tehát, hogyha ő el akarna menni, azt gondolom, hogy lenne benne lehetőség, de hát biztos félteném. Nem akar egyelőre, úgyhogy én most nem is gondolom tovább ezt.
0: Van-e olyan zene, olyan dal, amit titeket azóta is összeköt Zsolttal, ami ráemlékeztet, ha azt hallod?
1: Zsolt nagyon szerette a progresszív zenét, és hát ebbe kevés közös nevezőnk volt, de a Napra együttes az pont egy ilyen közös nevező, mert én a népzenét szeretem, és a Napra pedig egy ilyen progresszív népzenét játszik. Úgyhogy így voltunk pár koncerten így közösen, meg Bot Miklós volt a vezetője ennek az együttesnek, és szeretett Miklós hegyet mászni, és egyszer másztak közösen Zsolttal, és akkor ez is így létrejött. 2013-ban írta meg Bot Miklós a Kövek között című dalt, és amikor Zsolt meghalt, felhívott, és mondta, hogy ő kint volt a Himalájában, amikor ő ezt megtudta, és hogy kiült a hegyekbe, és a gitárával is ezt énekelte. És ez pont arról szól, hogy néznek a csillagok, a kövek köz, kő vagyok, ez már mindig így marad. És egy kicsit ebben én azt gondolom, hogy így benne van Zsoltnak, benne vagyunk, és benne vannak a hegyek.

kedves hallgatóink, mélységekről és magasságokról, veszteségekről és újra talált életről beszélgettünk vendégemmel, Sterczer Hildával. Köszönöm, hogy megtiszteltél az őszinteségeddel. Duba Szilvia zenei szerkesztő és Varc Nóra hangmérnök nevében is köszönöm a figyelmüket. Wolf Nagy Tündét hallották.

A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. A magyar oktatás megújításáról konzultál a kormány. Hajnalban még esős, napközben napos, de hűvösebb idő várható. Jönnek a részletek. Az Egyesült Államok egy katonailag és kulturálisan is erős Európában érdekelt. Erről beszélt portugáliai és görögországi látogatásán az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio Athénban bejelentette, hogy kétoldalú szerződéssel erősítik Görögország és az Egyesült Államok együttműködését a terrorizmus és a drogok elleni harc területén. A görög kormány pedig közölte, hogy 4 milliárd dollár értékben vásárol katonai felszerelést Washingtontól a védelmi fejlesztéseire. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozónapot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A keddihez képest a tegnapi tüntetésen kevesebben, a szervezők szerint 130 ezeren, a belügyminisztérium szerint 72 ezeren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, 48 rendőr megsérült. A harmadik hete tartó tiltakozás következő országos demonstrációját október 13-án tartják. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek Kramatorszkban. A lövedékek egy

0: visszafogja a beruházásokat és megnehezíti a tervezést. Varga Mihály erről egy isztambuli gazdasági konferencián beszélt. Emlékeztetett arra, hogy a pénzintézet 2028. januárjától 2,5%-ra csökkenti a középtávú inflációs céljait. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. A következő hónapokban az ország összes régiójába ellátogatnak majd. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A járműből összesen 4-et vásárolt a főváros, a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. A beszerzést az Európai Unió több mint 42 milliárd forinttal támogatta. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső, a várható zivatarok miatt több megyében figyelmeztetés érvényes. Hajnaltól felszakadozik majd a felhőzet, délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati ország rész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A szél mérséklődik, hajnalban 11-16, napközben 16-22 fok várható.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a történelemről.
2: Október 6-án esztendőnként nem csak az aradi vértanúk, illetve Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzésére, hanem a magyar társadalom jelentős részét érintő az 1848-49-es szabadságharcot követő megtorlásra és áldozataira is emlékezünk. A megtorlásra jogi alapot a Habsburg uralkodó és a császári kormányzat szemszögéből az uralkodóval szembeni lázadás szolgáltatott. Ennek kezdetét az 1848. október 3-án kiadott és 8-án kihirdetett császári manifestumtól tekintették. Ez feloszlatta a Magyarország gyűlést, törvényen kívül helyezte rendeleteit és minden magyarországi hivatalos szervet a Batthyány kormánynak való engedelmesség felmondására szólított fel. A magyar kormány mellett kiálló katonák, tisztségviselők vagy akár polgári személyek is felelősségre vonhatók voltak. Írta az újkor.hu portálon 2016-ban megjelent Megtorlás a szabadságharcban című cikkében Bereznai István. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Gondolatok az 1848-49-es magyar szabadságharccal kapcsolatos megtorlásokról.
3: 1849-1850-ben, egészen 1858-ig, hiszen a megtorlásnak az utolsó intézkedéseit, tudniillik a börtönben lévőknek a teljes amnestiáját, azt akkor hozzák meg.
2: Hermann Robert történész.
3: Tehát ebben a szűk évtizedben gyakorlatilag szinte az egész társadalmat érintő megtorlás zajlik.
4: 1848-49. Mikor fogalmazódik meg az első kezdeményezés arra, hogy valamit csináljon a Habsburg politikai katonai vezetés?
3: Ugye 1848. október 3-án az uralkodó feloszlatja a Magyarország gyűlést, illetve Magyarországot a haditörvények hatalma alá veti. Gyakorlatilag ettől a pillanattól kezdve, aki a magyar államapparátusban a magyar kormányzatnak az utasításait követ, vagy aki a hadseregen belül tisztként szolgált, ahogy tetszik a másik oldal szemszögéből, ugye a lázadás ügyét szolgálta, akkor az illető az különböző szinten büntethető volt. Ugye itt elsősorban fegyveres lázadás vétkében voltak azok elmarasztalhatók, akik mindezeket a bűnöket elkövették, és 1849. április 14-e a trónfosztás és a függetlenség kimondása után a felség árulás vétkével, a tényállás az még súlyosbodott.
2: A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata. Részlet a debreceni nagytemplomban 1849. április 14-én közfelkiáltással elfogadott, legpontosabbnak tartott szövegében április 19-én hitelesített dokumentumból.

0: Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és a hozzátartozó minden részekkel és tartományokkal egyetemben szabad, önálló, független európai státusznak nyilvánítatik. A Habsburg-Lotaringiai ház a magyar nemzet elleni árulása, hitszegése és fegyverfogása által trónvesztettnek, kirekesztettnek és száműzöttnek a nemzet nevében nyilvánítatik. A magyar nemzet elidegeníthetetlen természetes jogainál fogva az európai státusz családba önálló és független szabad státuszként belép.
1: A fegyveres lázadás ilyen nagyon sokfajta büntetés volt kiróható. Felségárulás esetében, amennyiben megállapították az illetőnek a bűnösségét, akkor csak egyfajta ítélet született, a halálos ítélet. Miután a császári királyi hadseregnek a nagy támadására csak december közepén került sor, és ennek igazán látható eredménye csak 49. január elejére lett, amikor nagyjából az ország kétharmadát sikerült megszállni, a tényleges megtorló intézkedések is, hát ilyen december második felében a nyugati ország részben és 49. januárjától a fővárosban 49. május végével, június elejével, amikor küszöbben áll az orosz intervenció, június közepén ténylegesen megindul, illetve jön egy új fővezér Julius Hajnau tábornagy személyében. Hát ő ugye már a kezdetétől megmutatja, hogy azért küldték Magyarországra, hogy rendet csináljon, és ő a rendcsinálást egyértelműen a minél erőszakosabb rendszabályok alkalmazásával képzeli el. Habsburg Birodalomban létezett a Mária Terézia féle katonai büntető törvénykönyv, illetve voltak az ezt kiegészítő úgynevezett hadicikkelyek, és ennek alapján hozták meg ezeket az ítéleteket. Ugye ez már önmagában necces volt, mert hogy a magyar törvények szerint ezek nem minősültek érvényesnek. Ugye Magyarországon elvileg csak a magyar büntető törvények alapján lehetett volna ítélkezni.
2: Civilekre nem?
1: Na most nagyon érdekes, hogy egészen 1849 áprilisáig viszonylag kis számban beszélhetünk katonák ellen hozott és végrehajtott halálos ítéletről. Inkább a civileket sújtotta, és a katonák közül is ezt az átmeneti kategóriát, tehát például a legmagasabb rangú kivégzett honvédtiszt, egy Vitalis Zöll nevezetű őrnagy volt, aki a magyar oldalon harcoló tiroli vadászászlóajnak volt a parancsnoka. Hát, ha akarom, akkor ő hivatásos katona, hogyha nem akarom, akkor nem. Tehát ezt mondjuk a másik oldalon inkább ilyen önkéntes és szabad csapatnak adták el. De például azok a magasrangú katonák, vagy alacsonyabb rangú volt császári királyi tisztek, akik 48 decemberében, 49 januárjában jelentkeznek a császári hatóságoknál, vagy fogságba kerülnek, mert éppen az adott településen tartózkodnak. Ellenük Pozsonyban, Budán, illetve Bécsben indulnak meg vizsgálatok. Ezek viszonylag alaposak és hosszantartók, és nem tudunk egyetlen egy olyanról sem, aminek a vége az végrehajtandó halálos ítélet lett volna. Tehát még hogyha a halálos ítélet is született, akkor is ezek kegyelmi úton várfogságra enyhítették. Úgy tűnik, hogy volt egyfajta tartózkodás ebben a tekintetben.
2: Vitalis Zöll esetében mi volt az oka annak, hogy végrehajtották a halálos ítéletet? Olyan súlyos volt a cselekmény?
1: Igazából ő egy zászló, egy vadászászlóajnak a parancsnoka volt a magyar oldalon, és úgy ítélték meg, hogy ő elkövette a fegyveres lázadásnak a bűnét, és miután egy ilyen, a császáriak szerint ugye ilyen félreguláris zászlóajat szervezett, ezért rá nem annyira vonatkoznak azok az eljárási szabályok, amelyek a hivatásos tisztekre. Egyébként az az érdekes, hogy Szöll 1848 nyarán még az észak-itáliai hadszíntéren szolgált önkéntesként a császári királyi hadsereg oldalán, és utána került Magyarországra is állt be a honvédseregbe, és lehet, hogy ez is egy olyan tényező volt, amiről úgy gondolták, hogy na hát ezt azért mégse kellett volna. Őt Budán végzi ki 1849. január 31-én a József kaszárnyában, tehát ugyanabban az épületben, ahol korábban Táncsics és Kossuth Lajos is raboskodott.
2: Nézzük a 1849 nyártól zajló eseményeket akkor, amikor már Hajnau tábornagy a Magyarországon működő császári csapatok parancsnoka.
1: Hajnau azzal kezdi a működését, hogy két olyan honvédtisztet kivégeztet, akiket már az elődei halálra ítéltek, de nem voltak hajlandók megerősíteni magát a halálos ítéletet. Ugye az egyik az Medgyánszky László, a festő Medgyánszky Lászlónak a nagybátyja, a másik pedig egy Gruber vagy Gödrösi Fülöp nevezetű honvédszázados, aki egyébként korábban a császári királyi hadseregben legénységi állományú volt, tehát elvileg nem kellett volna olyan súlyosan latba esni az ő vétkének, mint mondjuk egy tényleges állományú tisztnek. Ugye maga Medgyánszky László korábban szolgált a császári királyi hadseregben, és amikor elhagyják a császári királyi hadsereget a kilépő tisztek, akkor meg kellett esküdniük, hogy soha nem fognak harcolni a császári királyi hadsereg ellen, tehát ez mondjuk kétségkívül egy olyan bűn volt, amit az illető elkövetett a másik oldalon. szemszögéből.
2: Mit rónak az ő terhükre, és mikor történik a kivégzés?
1: Az volt a legfőbb vétkük, hogy részt vettek Lipótvár erődjének a védelmében, és 49. február elején, amikor szóba került, hogy most akkor tartsák az erődöt, vagy ne tartsák, akkor mind a ketten a feladás ellen szavaztak, de ennyi volt a maximum. Ott bíróság el is ítéli őket halálra, de sem Windisgrét, sem pedig Velden, az őt fölváltó fővezér nem hajlandó megerősíteni ezt.
2: Hajnal azonban igen, vajon miért?
1: Hajnal példát akar statuálni, hogy mi vár azokra a volt császári királyi tisztekre, akik a magyar oldalon maradtak, illetve a magyar oldalon harcoltak. Az osztrák minisztertanács megtárgyalja azt a kiáltványt, amely a megtorlással kapcsolatos rendszabályok részleteit tartalmazza. Hajnaú kap egy viszonylag részletesen kidolgozott útmutatást arra, hogy mit kell csinálnia.
0: Részlet a magyarországi és erdélyi Habsburg császári csapatok főparancsnoka Hajnaú tábornok által 1849. július 1-én Győrben kiadott kiáltványból. 1848. október 8-ától Magyarországban, Erdélyben pedig október 18-ától kezdve minden büntettek és vétségek, melyek a magyar pártütéssel összeköttetésben vannak, habár polgári személyek által követtettek is el, haditörvényi eljárás alá esnek. E végből rendkívüli haditörvényszékek vannak felállítva, melyek a fennálló haditörvények és a sereg fővezérei által kibocsáttatott proklamációk alapján sommásan járnak el.
1: Ebből ugye az derül ki, hogy kétfajta eljárás lesz, ugye a rögtönítő eljárás, ami 24 órán belül zajlik le a bűnösségnek a megállapításával, amennyiben ez egyértelműen tisztázható, a másik az pedig a szabályos hadbírósági eljárás, amikor hát begyűjtik a bizonyítékokat, kihallgatják a vádlottat, adott esetben kihallgatnak tanúkat is, akár mentő, akár terhelő tanúkat is, így hozzák meg az ítéletet. Valószínű egyébként, hogy aztán amikor a szabadságharc végén szembesültek azzal, hogy ez milyen óriási néptömeget érint, akkor azért visszább vettek ebből, de potenciálisan mindenki az utolsó közhonvédtől, a vármegyei tisztviselőktől, az országgyűlési képviselőkig vagy tisztviselőkig mindenki büntethetővé vált ilyen módon.
2: Válasszuk szét a kárvallottak csoportjait.
1: 49. augusztus 20-án az osztrák minisztertanács hoz egy határozatot arról, hogy kik a megtorlásnak az elsődleges célcsoportjai, és alapvetően négy kategóriát sorolnak fel. Az első a forradalmi kormányzatnak a tagjai, ez viszonylag a legszűkebb, itt ugye az Országos Honvédelmi Bizottmány, illetve a Szemere kormány tagjairól van szó, ez maximum 10-12 emberben, még átfedések is vannak, ugye Szemere Bertalan vagy Kossuth Lajos. A Batthyány kormány tagjaira nem vonatkozik, mert hogy ugye 48. október 3-ától kezdődött a büntethetőségi időszak. Hát egyetlen egy kivételt tettek szegény Batthyány Lajosról, de az egy külön eset a megtorlásnak. Voltak éppen az volt az egyetlen igazi koncepciós per 1849-50-ben a magyarországi megtorlás során, legalábbis jelenlegi ismereteink szerint. A következő csoport az a parlamenti képviselőké, azoké, akik április 14-e, tehát a függetlenség és trónfosztás kimondása után is a helyükön maradtak, illetve részt vettek magában a döntésben. Aztán ugye ide tartoznak a kormánybiztosok és elvileg a minisztériumok magasabb rangú tisztviselői, és hát a negyedik csoport azok pedig a császári királyi hadsereg volt tisztjei, akik a honvédseregen belül tiszti rangban szolgálták az ügyet, egészen ugye a trónfosztásig, sőt a trónfosztást követő időszakban.
0: Részlet az osztrák császári minisztertanács jegyzőkönyvéből. 1849. augusztus 20-a. A lázadó sereg minden tagjának, őrmestertől lefelé, ha Magyarország koronatartományban született, büntetlenséget kell biztosítani. A felkelők vezetőit és törzstisztjeit őrizetbe kell venni, és ellenük az eljárást haladéktalanul meg kell indítani. A többi tiszt közül, századostól lefelé, mindazokkal, akik a fegyveres lázadás kitörése előtt tisztként szolgáltak a császári királyi hadseregben, hasonlóképpen kell eljárni. Azokkal az egyénekkel, akik a lázadó kormány kormányzati tevékenységében tevőleges részt vettek, semmiféle tárgyalásba sem szabad bocsátkozni.
1: Az a sajátos helyzet áll elő, hogy miután a forradalmi kormányzat tagjai közül elég sokan emigrálnak, tehát viszonylag kevesen kerülnek kézre, ezért az első kategóriánál hát olyan sok mindent nem lehet csinálni. Aktív miniszter 3 jut a császári csapatok kezére, Csányi László közmunka és közlekedésügyi, Aulik Lajos hadügyminiszter, aki egy közben a katonák közé is tartozik, illetve Dusek Ferenc pénzügyminiszter. Első fokon mindegyiküket halálra ítélik, Dusek azonban megúszta némi várfogsággal.
0: Hermann Robert történész.
1: Ugye a parlamenti képviselők közül viszonylag sokan kerülnek kézre, de ott is nagyon elhúzódnak az ügyek, és hát akikre igazából az uralkodó nagyon ki van élezve, ezek a katonák, hiszen mondjuk a parlamenti képviselők vagy a honvédelmi bizottmány tagjai miatt nem kellett volna behívni az oroszokat, azért kellett behívni az oroszokat, mert volt egy olyan honvédsereg, amelyet a volt császári királyi tisztek olyan szinten kiképeztek, hogy a büszke császári armádiát 49 tavaszán az ország határaig kergette. Igazából a katonák lesznek azok, akiknek legjobban elhegedülik a nótáját, és ott viszont egy nagyon következetes, szigorú eljárás rendszerint zajlik ugye a megtorlás. Önmagában az, hogyha valaki a császári királyi hadseregben szolgált, és aztán a honvédseregbe átállt, és 48 októberre, és főleg 49 áprilisa után szolgált, ez már bőven elég volt egy minimum egy végrehajtandó szabadságvesztésnek a kirovására. De első fokon például a trónfosztás után tovább szolgálóknál első fokon mindenütt halálos ítéletet hoztak. Ami nagyon érdekes, hogy a megtorlás vagy a számonkérés, a kettő nem egészen ugyanaz, a számonkérés az egészen alacsony szintekig lemegy. Tehát például odáig, hogy a kincstári tulajdonban lévő erdőkben az erdészt számon kérik, hogy akkor ő most mit is csinált, vagy a minisztériumokban a hivatalszolgált. Nagyon veszélyeztetett egy csoport az egyháziaké, tehát a lakosság hogyan értesült a magyar kormány rendeleteiről, úgyhogy vagy a templomban kiirdették, vagy mondjuk a falusi jegyző, vagy a falusi tanító felolvasta nekik. Na most hát egy rosszkor felolvasott proklamáció, meg egy idegesebb császári parancsnok, ez adott esetben minden további nélkül mondjuk egy rögtönítő eljárást vonhat maga után, ami azt jelenti, hogy 24 órán belül ítéletet kell hozni, és ha megállapítják a bűnösséget, akkor csak halálos ítéletet lehet hozni. Tehát az igazán durvák azok nem annyira a szabályos haditörvényszéki perek voltak, ott ugye azért sok minden történhetett közben, de hogyha valaki rögtönítélő bíróság elé került, ott már ugye magának a rögtönítélő bíróságnak az összehívása az megelőlegezte a halálos ítéletnek a meghozatalát, és hát ott elég nagy volt a valószínűsége annak, hogy azt ténylegesen is végrehajtják.
2: A folyamat eleje. Kik generálják, kik erőltetik, hogy a legnagyobb szigorral lépjen fel a Habsburg ház, a császári apparátus, a katonai apparátus?
1: Ugye az uralkodóház, és főleg az uralkodó és ezen belül Ferenc József, a 48. december 2-án trónra lépő 18 éves fiatalember, az uralkodóház és az uralkodó számára mindaz, ami 1848-49-ben történik, az egy óriási sok, hiszen majdnem felbomlik a birodalom. A saját szemszögükből voltak éppen értető, hogy el akarják kerülni, hogy ez még egyszer megtörténhessen, és hogyan lehet elkerülni, hát hogyha az uralkodó úgymond igazságot szolgáltat, vagy igazságosan megbünteti engedetlen alattvalóit. Benne van a köztudatban. Az osztrák kormány élén álló Félix Schwarzenberg miniszterelnök, aki maga is katonaember, 48 tavaszán az olasz forradalmi mozgalmak elől tér haza, és hát aztán októberben pedig, vagy novemberben ő veszi át a kormányt. Ő maga is a megtorlásnak a híve. Szerintem 49 nyarának a végén azért már érzékelte, hogy túlzásban nem kéne vinni a dolgot, de akkor meg erősebb volt benne az udvaronc, mint az államférfi, tehát nem tudta, meg valószínűleg nem is akarta meggyőzni Ferenc Józsefet az ellenkezőjéről, ilyen rejtek utakon vagy kerülő utakon próbálkozott ilyesmivel, és hát a hadseregen belül is van egy óriási elégedetlenség, vagy gyűlölet azokkal a tisztekkel szemben, akik a másik oldalra kerültek, és ugye meggyalázták a fekete-sárga zászló, és a tetejében volt bajtársaik ellen harcoltak. Ambivalens érzés, mert amikor konkrét ügyekről van szó, akkor persze időnként találkozunk a szolidaritásnak a különböző szintű megnyilvánulásaival, és egy idő után ez ilyen önjáróvá válik, tehát ugye, hogy mind az államapparátus valamelyik tagja az éppen csak egy vonást tesz, ami ugye előidézi a másik hivatal részéről a következő vonást, és hát valahogy összeáll maga a rendszer. Az, ami az osztrák császárságban is, ezen belül a magyar királyságban is, Erdélyben történik, az, hát hogyha összevetjük kezdhetjük mondjuk a francia júniusi munkásfelkelés utáni megtorlással, ahol minimális számok szerint ugye 3000 a halálos áldozatoknak a száma, tehát akiket rögtön ítélettel végeznek ki, és ugye utána még rengeteg embert deportálnak Algériába, ide-oda, amoda. Tehát ehhez képest ez mondjuk nem volt annyira súlyos. Ha összevetjük azzal, ami ilyen tapasztalata a magyar társadalomnak, vagy emlékei voltak a korábbi megtorlásokról, akkor azért ez borzasztó súlyosnak számít. Más ilyen rendszeresen kidolgozott megtorlásról én egyébként európai szinten nem nagyon tudok, aminek persze az is a magyarázata, hogy hát nem volt másik ekkora forradalom. Mert a francia az egy polgárháború volt, ahol hát ugye a nyomorult csőcserékkel leszámoltak azok, akik a rendet helyreállították. A német területeken ott ilyen egy-két hetes forradalmak meg felkelésecskék voltak 49 tavaszán, illetve koranyarán. És Itáliában is bonyolultabb volt a helyzet, mert ott volt egy olyan hatalom, a Piemonti Szárd Királyság, amit ugye megvertek a császári királyi csapatok, de amely egy európai szinten elismert szuverén állam volt, és föllépett a osztrák alattvalónak minősülő olaszok érdekében is.
2: Magyarország, voltak olyan eljárások, amelyek különösen jogtalannak tűnnek?
1: Hogy sok esetben nagyon esetlegesek voltak, és mondjuk az ember azt mondja, hogy ezen az alapon a fél országot főbe lehetett volna lőni. Civilizáció nem kopott le teljes egészében a császári hadsereg vezetőiről, de adott esetben, hogyha úgy ítélték meg, hogy ott a helyi nyugalomnak a megteremtéséhez nagyon jól hozzájárul, hogyha valakit fővelőnek vagy felakasztanak nyilvánosan, akkor ezt mondjuk minden további nélkül megtették. Ugye rengeteg olyan eset volt, hogy tényleg kiáltványoknak a kihirdetése miatt ítéltek valakit halálra és végeztek ki. Hát ezen az alapon a teljes magyar jegyzői kart, a teljes magyar iskolatanítói, illetve a teljes magyar lelkészi kart hadbíróság elé lehetett volna állítani és jelentős részüket kivégezni.
2: Mikor enyhül a szigor? Az európai hangok megerősödésével a szabadságharc után 1849-1850-től? Vagy van jól dokumentálható birodalmon belüli, akár a bécsi politikán belüli oka is annak, hogy egyszer csak emberségesebb lesz az elbírálás, és főként a végrehajtás?
1: Többfajta oka van ennek. Ugye az egyik az valóban a Batthyány Lajos, illetve az aradi vértanú kivégzése által keltett nagyon kellemetlen nemzetközi visszhang, ami nem csak az úgynevezett liberális államokra, tehát az Egyesült Királyságra, vagy a Francia Köztársaságra, vagy a német államokra terjedt ki, hanem az orosz szár is kimondottan fel van háborodva az aradi kivégzések miatt, mondván, hogy hát ő azt javasolt, hogy gyakoroljanak kegyelmet, és akkor ugye azt látja, hogy azok a tisztek, akik önként adták meg magukat, azokat most akasztófára vagy a kivégző osztag elé viszik. A következő, hogy rájönnek arra, hogy nincs elegendő börtön például. Illetve rájönnek arra is, hogy hát nem biztos, hogy olyan jó hatással van, hogyha mondjuk minden településről legalább egy embert becsuknak, vagy főbelőnek, vagy felakasztanak, tehát már 48 decemberében születnek Hajnó részéről is olyan rendelkezések, hogy mondjuk a kisebb vétkekért elítélt, és nem tudom, csak néhány hét fogságra elítélteket, azokat rúgják fenékbe, azt engedjék szabadon. Szokássá válik az, hogy aki csak fegyveres lázadás vétkében marasztalható el, akkor azt amnesztiálják, és őt is hazaengedik. Ugye magukat a kivégzéseket, azokat ténylegesen csak 1850 júniusában állítják le. 1850 februárja után nem tudunk olyan kivégzésről, ahol ennek politikai okai lettek volna, tehát ott elsősorban olyan személyeket végeznek ki, akiknek a vétka az köztörvényes vétekként is értelmezhető, tehát mondjuk megöltek egy császári tisztet, és kirabolták, vagy agyonvertek horvát hadifoglyokat Kőszegen. Utána pedig a börtönbüntetések azok, amelyekkel elsősorban operálnak, időnként tesznek gesztusokat, tehát mondjuk felezik a büntetéseket, elengedik a hátralévőt a kisebb vétkekért elítélteknek, de hát azért tegyük hozzá, hogy így is vannak olyanok, akik 1858-59-ig bennülnek.
2: Adatok mennyire megbízhatóak?
1: Amit ugye biztosan tudunk, azok a hadbíróság által hozott ítéletek, mert azok dokumentálva vannak.
0: Hermann Robert történész.
1: De van egy nagyon szürke zóna, ezek ugye a rögtönítélő bíróságok által hozott ítéletek. Na most összességében az én számításaim szerint nagyjából olyan 140-re tekintető a két kategória együttes. Azok, akiket szabályos hadbírósági eljárásban, illetve akiket rögtönítélő bírósági eljárásban, vagy más módon ítéltek el, tehát hogy még eljárás sem volt, hanem csak egy tiszta szonta, hogy ezt főbe kell lövetni, vagy főbe kell lőni az illetőt. Körülbelül. Nagyjából 140, igen, hát ez a szám ez még alakulhat, mert nyilván bármelyik településen előkerülhet egy feljegyzés arról, hogy itt is valakit halálra ítéltek és kivégeztek. Hozzá kell, hogy tegyük, hogy nagyjából az egy tizede ennek a 140 főnek olyan szinten névtelen, hogy nem tudjuk a nevét se az illetőnek.
0: Gondolatok az 1848-49-es magyar szabadságharccal kapcsolatos megtorlásokról.
3: Felfedező a történelemről.
0: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Mai órán ugye vissza fogunk csatolni a múlt heti kis projektmunkánkra, amikor ugye az AI-t próbáltuk aktivizálni így a szövegalkotási készség fejlesztésében. Nem vele irattuk meg, se nem vele javítottuk ki a hibákat, tehát visszajelzést kértünk elsősorban, és akkor a visszajelzésekkel kellett dolgozni, hogy finomítsuk, csiszoljuk, tökéletesítsük a szövegünket. És akkor én most fogom meghallgatni igazából, hogy hogy sikerült ez a kísérlet és ez a projektmunka. El is kezdjük, and we are switching to English.
3: Percek alatt megírja az esszét, vagy véleményezi, ha kérjük. Kijavítja a házi feladatot. Oktatási területen egyre jobban használható a mesterséges intelligencia. Ráadásul nem bírál és nem kér számon. Megértő, figyelmes, türelmes. Sok tizenéves éppen ezért kezd el vele beszélgetni a személyes dolgairól is. Hogy ez miért probléma és milyen veszélyeket jelenthet, arról a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat internet és média konferenciájának előadóival beszélgettünk.
4: Kiválthatja például a korrepetálásokat, a külön órára járásokat is az AI?
5: Bizonyos tárgyakból szerintem abszolút, például egy matekból, egy fizikából, a reál tárgyakból szerintem igen, de például az ilyen elvontabb tárgyakhoz, mint egy angol, vagy egy irodalom, azokhoz nem teljesen. A nyelvtani részeken magyarázását abszolút, de amikor a beszédrészt, vagy az, hogy írjunk egy szöveget, hogy milyen nyelvtani fordulatok, azokhoz szerintem kellenek az emberi részek is, ezért azokban a tárgyakban nem fogja tudni teljesen kiváltani a korrepetálást, de a reál tárgyakban abszolút.
3: Balogh Helga, a Hunrend Mesterséges Intelligencia Szolgáltató Központ operatív vezetője, valamint az Óbudai Egyetemen AI transformációs menedzser. A mesterséges intelligencia oktatási célú felhasználásával foglalkozik. Hogyan lehet jól használni a mesterséges intelligenciát az oktatásban, és milyen szintű oktatásokban?
6: Azt szeretném leszögezni, hogy amikor arról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia az oktatásban, akkor nem a ChatGPT ingyenes verziójának a készíts egy kétoldalas biológiai házi dolgozatot típusú felhasználásáról beszélünk, hanem olyan kifejezetten pedagógiai eszközökről vagy módszertanokról, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a tanulók, a hallgatók a saját tudásukat tudják építeni. Tehát ilyenkor az AI-t nem úgy kezeljük, mint egy válaszgép, tehát nem az a felhasználás célja, hogy egy adott feladatra megkapjuk a választ, hanem hogy a tanulók, a hallgatók hogyan tudnak a saját fejlődésük támogatására használni mesterséges intelligenciát. Másik terület az az oktatók, az oktatói munka támogatása, ahol szintén ez az elsődleges szempont, hogy hogyan tudja egy mesterséges intelligencia rendszer úgy támogatni az oktatókat, vagy az oktatótársi infrastruktúrát, hogy az végeredményben a tanulók eredményeit javítsa. Azokon a területeken, ahol nagyon kevés az oktató, nagyon rossz az oktatási infrastruktúra, itt már sokkal kisebb korban, tehát általános iskolában is nagyon-nagyon hasznos lehet, hogyha olyan, főleg egyébként chatbot alapú AI asszisztenseket tudunk a tanároknak és a diákoknak adni, amikkel ők önállóan tudnak haladni. Itt megint arról van szó, hogy vannak pedagógusok által fejlesztett, szűk, kifejezetten egy-egy tananyagra fókuszáló, vagy tantárgyra fókuszáló chatbotok, akikkel a diákok haladni tudnak a saját tanulásukba. Ez sem szerencsés, ha önállóan zajlik, tehát ezek is általában iskolai programok keretében történnek, de ugye a tanárnak itt nagyon-nagyon kevés figyelme jut egy-egy gyerekre, vagy akár egy-egy osztályra. És hogyha megkapják ezt a támogatást, akkor egyrészt a lemaradók felzárkóztatása, másrészt az egyéni tanulási út valósulhat meg. Úgyhogy nagyon fontos, hogy azokon a területeken, ahol nem annyira fejlett az oktatás, ott egy mesterséges intelligencia óriási haladást tud elérni tanulmányi eredményekben. A másik fontos szempont pedig az elérhetőség. Nagyon sok helyen nagyon-nagyon rossz akár az internet. Itt egy weboldal keresés, mondjuk, ahol akár a tanár, akár a diák egy kérdésre választ szeretne kapni, egyszerűen nem tud megvalósulni, nem tud lefutni, nem beszélve ennek a költségvonzatairól, amiről itt Európában nem nagyon szoktunk gondolkodni egyéni felhasználóként se, de Afrikába, Közép- és Dél-Amerikába ez lehet szempont, hogy a kérdésedre egy AI-asszisztált chatbot meg tudja adni a választ, arra nincs lehetőséged, hogy az interneten kigyűjtsd ezt, mert nem fog megérkezni a válasz.
0: Hogyan képzeljünk el egy tanórát, ahol egy konkrét tantárgy vagy témakörre specializálódott chatbotot használnak a diákok?
6: Ezek általában egyébként nem tanórák, hanem inkább iskola utáni foglalkozások. Nagyon egyszerűen el lehet képzelni, van egy chatbot, aki vezeti a tanuló gondolkodását. Tehát amikor belép egy tanuló, akkor vagy kérdést tesz föl adott témába, amivel ő elmaradt, amit nem ért, vagy pedig kifejezetten programok vannak, hogy mondjuk ma ezt és ezt a témát vesszük át, és akkor a chatbot ezt elmagyarázza, visszakérdez, és ami ebben fontos, hogy a diákok válaszai alapján halad tovább. Tehát annak függvényében, hogy megértette, nem értette meg, stabilan érti, vagy csak úgy kapizsgálja, adja a következő kérdéseket, és ugye minden témában ez változhat. Mindenki úgy tud haladni, ahogy megérti az adott feladatot, nem pedig úgy, ahogy együtt tudnak haladni. Tud haladni olyan területeken is, amiket mondjuk az a tanár, aki egyszerre 3 osztályt tanít, nem tudott rendesen elmagyarázni, és ő nem értette meg, vagy éppen akkor is, hogyha ő ezt már nagyon érti, de a többiek nem, és ő menne tovább valami mással.

0: van egy olyan mondás, hogy ismétlés a tudás anyja. Azzal, hogy keresünk valamit, utána kutatunk, már elindul egy tanulási folyamat. Hogyha valamit így készen kapunk, akkor is meg tudjuk jegyezni, megtartjuk a memóriánkban.
1: Hát talán akkor lehet a legjobban megtartani nekem az a bevált módszerem, hogyha leírjuk. Tehát, hogyha megkaptuk az információt, vagy megvan, lehet, hogy nehezebb megtanulni, de ezt lehet egyszerűsíteni azzal, hogy te újra leírod magadnak, mondjuk füzetedbe, vagy elektronikusan leírod, és akkor úgy jobban rögzül a fejedbe. Én úgy tudom, hogy a írásos formában történő tanulás sokkal megjegyezhetőbb, mint az, hogy csak olvasgatod, és ülsz a könyv felett, és csak nézed, hogy mit ír a könyv.
0: Tehát a tanulás ugyanúgy megmarad, és annak a nehézségét azt mindenki el tudja fogadni, tehát nem gondolja senki, hogy majd valaki töltsérrel tölti az emberek fejébe a tudást, ugye?
1: Hát szerintem nem, tehát már nem csinálják manapság az emberek azt, hogy a párna alá teszik a könyvet, és majd beleszáll a tudás a fejükbe, hanem próbálnak szerintem minél hatékonyabban és minél jobban megtanulni, hogy fejlődjenek, és hogy minél jobb munkákat találhassanak a jövőbe. Szerintem fektetnek az emberek manapság a jövőjükbe.
0: Tud-e értékelni az AI?
1: Úgy van, hogy az AI mindig pozitív visszajelzést ad, és nekem az a tapasztalatom, hogy meg kell kérni az AI-t, hogy teljesen őszintén válaszoljon, tehát hogy mondja meg az őszinte válaszát arra, hogy milyen ez a felépítése egy szövegnek, hogy milyen a grammar, tehát a helyesírás, mert magától hazudna neked nagyjából, és nem mondja el az igazat, csak mindig próbál téged bíztatni, ami valamikor előnyös, valamikor hátrányos.
2: Anna Mária pszichoanalitikus pszichoterapeuta. Egyre több fiatal használ mesterséges intelligenciát. A legkülönbözőbb kérdésekkel pszichoanalitikusként milyen hatással van gyerekekre, kamaszokra a mesterséges intelligencia?
3: Próbálok finoman fogalmazni, hogy ne az legyen, ahogy itt a remek új fejlesztés, és már is a klinikusok húhognak, de azért azt érdemes megértenünk, hogy a mesterséges intelligencia, mármint az LLM modellek, a ChatGPT és társai leengedése,
2: azok a változatok, amik bárki számára hozzáférhetőek.
3: Igen, azokról van szó, tehát az elérhető, akár előfizetéses, akár szabadon letölthető modellek segítenek a gyerekeknek kiszervezni a gondolkodást, ötletgenerálást, keresést, kreativitást biztosítanak. Ez nagyon jól hangzik. 18 éves kor alatt nagyon rosszat tesz. Ugye a problémát az jelenti, hogy az ember agya és idegrendszere egyébként lassú húzalozással működik, tehát ez azt jelenti, ez a pongyola megfogalmazás, hogy nem tudunk máshogy csak lassan tanulni, gondolkodni, megtanulni írni, olvasni, repetitív tevékenységeket kell végezni ahhoz, hogy mindezek meglegyenek. A gondolkodás első szakaszaiban remélhetőleg, amikor valaki először megért valamit, akkor annak átéli az örömélményét, és akkor ez adja a muníciót egy következő szituációhoz. Szóval, hogy ezekben nyilván a szituáció most az, és ennyiben veszélyes, hogy még a ChatGPT 4 évvel ezelőtt ugye el se indult, amikor már láttam egy technikumból egy tanárnak egy ilyen szlájdját egy előadáson, hogy fantasztikusak ezek a fejlesztések, több évnyi tanulást tudsz majd megspórolni.
2: Hogyan tudná ezt érzékeltetni a szülőknek, hogy mi a különbség a között, hogy egy 10 éves analóg módon lassan ismételgetve tanul, meg a között, hogy leül a gép elé és megkérdezi a mesterséges intelligenciát egy adott kérdésről és megkapja a választ?
3: A túl gyors kérdezés és azonnali válasz az ugye kikapcsolja azt a fajta kognitív munkát, ami a saját gondolkodási folyamatot jelenteni, és ha valaki járt úgy egyetemre, vagy akár gimibe, hogy volt olyan tantárgy, amire a dolgozatra ő azért csinált otthon egy vázlatot, hogy az milyen érzés volt azt felhasználni, mert ugye közben megtanultuk, miközben írtuk, vagy valaki odaadta az osztályból az övét. Egyrészt nem tudom olyan mélységben megtanulni, sokkal hamarabb elfelejtem, nincs meg az a kognitív élmény, és egyáltalán nem biztos, hogy lesz bennem kezdeményező készség ennek a folytatására, hogy tovább akarjak azon a sínen maradni, vagy tovább akarjak gondolkodni, hogy mondjuk akarjak tovább tanulni. Nagyon elindult a világ abba az irányba, hogyha megengedjük, ugye, hogy a mesterséges intelligencia ugye bedarálja az összes könyvet, végső soron hiába tiltakoznak a művészek, az írók, a mindenki, minden megehető, és minden tulajdonképpen elérhető utána egy olyan prediktív módon, ami már még annál is könnyebb, mint mikor a Google keresésekhez hozzászoktunk a könyvtárba járáshoz képest, de a problémát ugye az jelenti, hogy a valódi tudásnak az elmélyültsége, ahhoz idő kell, hogy én megértsek valamit, ahhoz idő kell. Nagyon nem mindegy, hogy eszközként használom, vagy alaptudást szeretnék elsajátítatni vele.
2: Van egy másik fogalom, amit gyakran emlegetünk, az erőfeszítés, hogy az hiányzik ebből, de hát ez ugye nagyon csábító, hogy erőfeszítés nélkül kapunk tudást.
3: Hát igen, de közben ugye mind tudjuk, az összes fejlesztő is tudja, hogy az életben erőfeszítés nélkül nem történik semmi. Tehát, hogy ez az egyik legnagyobb hazugság, amit állít az információtechnológia, és a legnagyobb csapda, azt gondolom a gyerekeknek, hogy szerintem sokkal megrázóbb 20 évesen összetalálkozni a realitással, hogy az élet nem úgy megy, mert szembe jön majd egy 50-es főnök, de nem is az a baj, hogy milyenek a generációs ellentétek, hanem az, hogy annak a megtapasztalása, hogy egy tudás, szaktudás akkor bomba biztos, ha bármikor felidézhető, és nem kell hozzá egy feltöltött akkumulátor, hát ugye azért az egészen más nyugalmat ad, egészen más biztonságérzetet ad, egészen más szakmai attitűdre van lehetőség így. Az erőfeszítéseket nagyon régen, analóg gyerekkorban mindegyikünk ugye úgy tanulta meg, hogy nem sikerült gömbölyíteni az A betűt, meg a K-nak a hurkát, vagy nem sikerült a homokozó szélén megcsinálni rendesen a pogácsát, és újra és újra, újra csináltuk. Amikor megjelennek a tabletek és az érintőképernyő, ugye akkor elindulnak az első ilyen érdekes és egyben szomorú kísérletek, hogy a 3 éves Lucy, aki memória játékkal szeret játszani egy iPad-en, mit csinál, ha memória játékot kap az asztalon felfordítható kártyákkal, és hogy dühében, amikor nem mozog neki, holott rátappolt az asztalra, akkor lesöpri az egészet, mert hogy nem működik. És hogy ez annyira pregnáns szerintem a tekintetben, hogy egy gyerek nagyon könnyen elhiszi, hogy a világ úgy működik, mint az érintőképernyő, hogy az élet majd úgy működik, hogy ahogy én szeretném. És ez annyira nem igaz most a klímaváltozással, hogy az valami elképesztő. És én nem értem, hogy tehetjük meg ezt a gyerekekkel.

0: Dr. Újhelyi Adrián egyetemi docens a Károli Gáspár Református Egyetemen. Nagyon sokan örülnek, hogy beszélgethetnek a ChatGPT-vel, vagy bármilyen más alkalmazással az ügyes-bajos dolgaikról is, nem csak a tárgyi tudást, vagy lexikális tudást igénylő kérdésekről. Miért jelent ez veszélyt? Hogyha a mesterséges intelligencia kedves, egyetért, támogató, nem használ csúnya szavakat?
1: Nagyon érdekes a kérdés. Engem általában azért a veszélyről kérdeznek először, mert mint hogy mindenki veszélyesnek látja, és senki nem azt mondja, hogy milyen sokan örülnek neki. Azt gondolom egyébként, hogy sokkal több ember használja, mint aki igazából bevallja. Tehát hogy szerintem ez most még egy kicsit ilyen titkolandó. És hogy mi benne a veszély? Szerintem talán a legnagyobb, hogy míg rövid távon nagyon sok mindenre jó lehet. Tényleg nem csak az, hogy információforrás, segít esetleg egy konfliktózusabb ügyet átgondolnom, esetleg megfogalmazni a választ, esetleg egy kis érzelmi támogatást ad, tehát rövid távon nagyon sok pozitív hatását érzem. Hosszú távon viszont pont izolál. Pont azt tanítja meg nekem, hogy az emberekre kevésbé tudok támaszkodni. Ők ítélkeznek, ők nem adnak annyira pozitív visszajelzést, nem értenek velem egyet, és egyre inkább távolít engem az emberektől, meg akár a valóságtól is.
0: Tehát az embereknek a jobbik énje, vagy a jobbik változata tulajdonképpen, amihez nem tudunk felérni, mivel mi ítélkezünk, barátságtalanok vagyunk, hátba támadunk másokat, és a többi, és a többi.
1: Hű, ez nagyon filozófiai kérdés, mert hogy ez jobb-e, vagy az a jó, ami az igazi. És olyan szempontból jobb, hogy idealizált, tehát tökéletes, de az emberek soha nem voltak tökéletesek, tehát ilyen értelemben ez a jobbik, ez egy nem létező dolog tulajdonképpen, úgyhogy talán nem is használnám. Nem a jobbik énünk, egy idealizált, egy tökéletes, egy szuperhumán.
0: Viszont ez mégsem tesz jót hosszú távon, ahogy mondta is, hiszen elszigetel a húsvér emberektől. És hát az elszigetelődés az nem jó, hiszen társas lények vagyunk, ugye? Tehát ez egy kiinduló pont, amit nem szokás megemlíteni, de ezért tartjuk ezt rossznak.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes, mert nem csak egyéni szinten jelentkezik ez a rövid meg hosszú távú hatás közötti különbség, hanem mint minden más mesterséges intelligencia eszköznél, hogy amikor rövid távról, meg egyéni szintről beszélünk, akkor vicces egy képet alkotni, egy gomnyomással zenét csinálni, és az ember kreatívnak érzi magát, valamilyen tartalmat, ilyen AI tartalmat létrehozni, de mivel nem csak mi csináljuk, hanem mindenki más is csinálja, egy idő után ez az egész egy zajjá változik. AI slopnak, magyarul mesterséges intelligencia mosléknak hívják, ez a mesterséges tartalom, ami eláraszt minket, és szerintem egy idő után sokunkban van egy olyan érzés, hogy azok a szófordulatok, azok a mondatok, azok a képi jellegzetességek egyszerűen már inkább, nem is tudom, undort váltanak ki, vagy negatív érzéseket keltenek bennünk, mert úgy érezzük, hogy megfulladunk ezekben, és egyre inkább érezzük a humán faktornak a hiányát bennük.
0: Kik azok, akik a leginkább kitettek annak, hogy behúzza őket ez a világ?
1: Mint minden technológiai innováció kapcsán, a gyerekekről szoktunk először beszélni. Nyilván részben őket féltjük a legjobban. Nyilván ebben benne van a mi felnőttek, vagy idősebbeknek a félelme is attól, hogy elment mellettünk a világ, illetve hát a gyerekek tényleg nyitottak ezekre is, és ők többet használják, és talán azok a skilljeik sem alakultak még ki, mert a szocializációknak csak egy olyan fokán vannak, hogy nem annyira látják, hogy kellene ennek lennie, nem annyira látják az előnyét, ahogy már emlegettük, a nem olyan tökéletes emberi kapcsolatoknak, tehát nincs mögöttük az az élettapasztalat, ami egyfajta ilyen kritikai érzékenységgel ruházná fel őket, hogy mi ezzel a baj.
0: Milyen gyakran beszélgettek a mesterséges intelligenciával?
2: Én nekem egyébként kisebb problémákkal mindig azt meg szoktam vele beszélni, legyen ez egészségügyi, hogy mit tudom én, megkérdezem tőle, hogy mennyi az ajánlott napi D-vitamin bevitel, vagy bármi ilyesmi, és akkor ezeket ő tök jól meg szokta válaszolni, tehát én amúgy elég gyakran szerintem két naponta beszélgetek vele, de ezt nem úgy kell elképzelni, megkérdezem, hogy vagy, hanem kíváncsi vagyok információkra, és úgy érzem, hogy sokkal könnyebb vele, vagy hát általa ezt nekem megtudnom, mint hogyha rákeresnék külön-külön mindenre.
3: Hát én napi szinten beszélgetek vele, de én sem mondanám ezt így beszélgetésnek, én is információt szoktam legtöbbször kinyerni tőle, vagy pedig munkát végeztetek el vele, de ezek általában olyan munkák, amik alapvetően ismétlődő feladatoknak az elvégzése, tehát hogy mondjuk az egyik oszlopból át kéne másoljak mindent egy dokumentumon a másik oszlopba, akkor inkább megkérem, hogy generálja le nekem úgy azt a dokumentumot, hogy az már a másik oszlopban van.
1: Mint beszélgetés, tehát akár vélemény, vagy egy témáról való beszélgetés, erre nem használjátok?
2: Nem, de egyébként ez tök érdekes, mert viszont azzal találkozunk, hogy valaki erre használja. Van például az a híres film, az a Hör. Én nem láttam, de úgy tudom, hogy pont arról szól, hogy valami csábú nagyon magányos, és akkor elkezd beszélgetni egy ilyen mesterséges intelligencia által generált nővel, és akkor a végén már ilyen érzelmek is kapcsolják hozzá, és egyébként én szerintem ismerek is ilyen embert, akiről így el tudom képzelni, vagy talán sejtem, hogy ilyen kapcsolatai vannak. Hát ez tud negatív is lenni, meg pozitív is. Ezeken felül azonban ezt mégis csinálják emberek, hogy megtörténik.
4: Önnek főleg 20 éves páciensei vannak, és egyre gyakrabban halljuk azt, hogy a mesterséges intelligenciát nem csak tudásra használjuk, hanem társként is megjelenik az életünkben. Ezzel ön találkozik? Ez a valóság? Tari Anna Mária, pszichoanalitikus pszichoterapeuta.
5: Ez abszolút a valóság. Társként az lehet barát, barátnő, mármint barátság értelemben, és nyilván egyre több olyan történet van, ahol ez a párkapcsolat szintjét is eléri, mert jól lehet elsőre úgy néz ki, mint egy távkapcsolat, tehát minden fenntartható benne, a kommunikáció, az online kommunikáció, a képcserék, a videócserék akár, és egyéb területen is működik minden. Ez azt jelenti, hogy igen, nyilván azt lehet mondani, hogy a legveszélyesebb a 20 éves korcsoportban szerintem, ha a chatbot kiemel abból az élethelyzetből, ami lehet, hogy tele van nehézségekkel, konfliktusokkal, lehet, hogy tele van deficitekkel, lehet, hogy valaki azt érzi, hogy ő izolált, és nem sikerül neki semmi, nincs pasija, vagy nincs barátnője, nem úgy néz ki, nem elég csinos, nem elég jó fej, nem elég, akkor arra nagyon, pont mint a Hör a nő című filmben, hogy akkor nagyon megnyugtató, hogy mégsem vagyok egyedül. És paradoxon, de a mégsem vagyok egyedül, hagy aztán az ajtók mögött egyedül.
4: Mert hogy megszületik a szégyenérzet, és akkor emiatt megizolálódnak?
5: Inkább azt mondanám, hogy egyre kevesebb az iniciatíva, hogy kimenjen az ajtón, és elviseljen akár egy újabb kudarcot. Az ismerkedős applikációk megjelenése annyira átírt bizonyos szabályokat, hogy jelen pillanatban már mindenki arra a fajta biztonságra vágyik, amit az jelent, hogy megvan a párkapcsolat. Ennek érdekében mindent bevet. Az első alkalommal szexeléstől kezdve, amit a másik akar. Teljesen eltűnt az, ami a régi analóg párkapcsolatokat jellemezte, az ismerkedés időszaka, az a bizsergető kezdet, amikor a másik még csak érdekes, meg kíváncsi, és a legjobb rávárni, a randevúkra várni. Most ugye bármikor van randevú, napi 10 órákat lehet csetelni, egyáltalán nincs titok, nincs is meglepetés, nincs is kíváncsiság, egy egészen más terep, érzelmi terepen zajlik minden, sokkal hamarabb megjelenik egy ilyen praktikus működés, ami azt jelenti, hogy kipróbálni a másikat, hogy ez megy-e, működik-e, nem pedig úgy történik, hogy két ember megteszik egymásnak és szerelmes lesz. Nagyon sokszor ez a fordított mód, ez valójában a szorongás csökkentés szolgálja. Most elképzelhetjük, hogyha 20 és 26 éves korcsoportban azért nagyon azt méri a világ összes főbb klinikai kutatása, hogy megugrott a depresszió mértéke, a klinikai depresszióé, nagyon magas a szorongásfaktor. Itthon is igaz, ami a WHO-nak egy két évvel ezelőtt már kihirdetett adata volt, hogy minden hatodik, olykor minden hetedik fiatal küzd mentális problémákkal és nehézségekkel, és minden nem fogható a COVID-ra, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ebbe a párkapcsolati terület szintén nagyon benne van, hogy akkor ők mennyi bizalommal tudnak egymáshoz fordulni, és az online tér mennyire segít ahhoz, hogy kitoljak a másikkal, ha éppen olyan kedvem van. Szóval, hogy a kölcsönösség meg a szeretet is egy kicsit másképp működik. Ha erre a talajra érkezik az AI lehetősége, akkor én azt gondolom, hogy nem kell csodálkozni azon, hogy a párkapcsolati tér is ki tud termelni egy olyan igényt, hogy akkor ez itt egy megnyugtató párkapcsolati szituáció lehet. Ha valakit a sorozatos csalódásai terelnek ebbe az irányba, akkor ott az inkább valamiféle megkönnyebbülés érzést jelenthet, hogy mégse vagyok egyedül. Ugye ez már akkor jelentős antropomorfizáció, mert hogy azért ugye mégiscsak a kód sor van itt fölöltöztetve, idézőjelben. Hogy innen hogy lehet visszamenni a személyesség terébe, az már egy ravaszabb és nehezebb kérdés lélektanilag, hogy ki lesz az, aki az illetőt kihúzza az ajtón vissza a valóságba, hogy lesz-e ilyen tényleges küvők is kötetnek, és együttélések, és néha, amikor ilyen cikkeket olvasok, akkor egy kicsit kitapintható a humán résztvevőnek, tehát az embernek valamiféle
1: elkibetegsége,
5: és nehézsége, mondjuk így, hogy miért jó neki az, és miért hagyja el a száját, hogy egy ilyen párkapcsolatban az a jó, hogy a másik pont olyan, amilyennek akarom, és csak azt csinál, amit akarok. Na és ez az emberiség kapcsolódásainak a halálát jelenteni, mert hogy ez nem így működik. Az emberi kölcsönösség a kapcsolatokban nem azon működik, hogy csinálj mindent úgy, ahogy én akarom, és akkor majd szeretlek.
1: Tényleg arról van szó, hogy valaki a szerelmének, a társának képzel egy válaszolgató chatbotot.
5: Igen, ez abszolút így van, sőt, egyre több ilyen történet van, hogy hozzám egy feleségül, vagy elveszi feleségül, ami én tudom, hogy nagyon szürreálisan hangzik, és szívesen gondoljuk, hogy ez vadidegenek szürreális története, de ezzel párhuzamosan egyre több gondolkodás születik pszichológiai, szakmai fórumokon, konferenciákon arról, hogy a jövő üzlete lesz a magány, a legnagyobb üzlet.
0: Mai adásunkban arról beszélgettünk, hogy a mesterséges intelligencia hogyan és miért kezd egyre inkább emberi kapcsolatokat is helyettesíteni. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Kataluccio Andrea és Diós Judit riporterek nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

Két óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Nyilvánosságra hozták a Bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit külügyminiszter. Hajnalban még esős, napközben napos, de hűvösebb idő várható. Elkészült a Bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hozzátette, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. A Fidesz szerint a jelentés bemutatásával Magyar Péter a saját büntetőügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjújában a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen. Ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. Beszélt arról is, hogy szerinte a társadalomban nagy az elszámoltatás és a jóvátétel iránti igény, miközben a kormány egyszerre dolgozik a romok eltakarításán és az építkezésen. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontjává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában tárgyalt Orbán Anita magyar tárca vezetővel. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabb veszélyt jelentenek a hajózás biztonságára. Orbán Anita pedig arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdaságban